0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szabó Szilvia, tegnap véget érte a wimbledoni Grand Slam tenisztorna, ezzel kapcsolatban érkezett vendégünk, nagy szeretettel köszöntöm Köves Gábort, korábbi szövetségi kapitány, tenisz szakértő. Szia Gábor, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Ugye az elmúlt napokban hallhattak téged a televízióban kommentátorként, de talán ebből a wimbledoni tenisztornából soha nem elég. Egy nagyon izgalmas, nagyon fordulatos, eseményekkel teli heteken vagyunk túl, hogyha megpróbálunk majd mindenen végigmenni, de hogyha egy jelenetet, egy momentumot kiemelnél számodra, mitől lesz emlékezetes ez a 2026-os wimbledoni torna?
3: A számomra a legemlékezetesebb az volt, amikor a női egyes döntőjében olyan drámai küzdelem alakult ki, és drámai csata. Persze, hogy ez a legfrissebb élmény, mondhattam volna talán azt is, hogy Serena Williams is pályára lépett, de azt hiszem, hogy ha azon túllépünk, akkor mindenképpen ez a drámai fordítás volt, ami végül is a végén nem lett az, de lehetett volna, és ebből is látszik, hogy a Wimbledon az Wimbledon, ahogy mondani szokták, és bármi megtörténhet.
2: Ugye volt olyan korszak a teniszben, amikor úgy körülbelül borítékolni lehetett, hogy ki fog eljutni a döntőig, gondolok itt az Alcaraz-Sinner csatákra, azért ezen is túlmutat Wimbledon, és például a nőknél talán senki nem gondolta, hogy két cseh játékos jut el a fináléba, ugye? Tehát jó ez a korszakváltás, hát nem tudom, ez erős szó-e, de mindenképpen jó, hogyha újak is odaérnek.
3: Így van, de pontosan voltam egy rádióműsorban a torna előtt, és ezt a két női játékost megneveztem, hogy a sötét lónak lehet, hogy ilyenkor elnézést, hogy hölgyekről így beszél az ember, de benne volt a pakliban, hogy valamelyikük esetleg odaérhet akár a döntőbe is, hogy most ketten voltak, ráadásul két cselány, akik ugye félig meddig barátnő, két különböző korosztály, hiszen Noszkova csak 21, míg Muhova 28-29 éves, szóval benne volt a pakliban, hogy ők odáig eljutnak, de az biztos, hogy nem ez volt a legvalószínűbb.
2: Fogunk mindenről beszélni. Azzal egyetértesz-e, hogy túl azon, hogy mindig is számított a tenisztudás, számított a mentális állapot, de minthogyha mostanában ez a lelki felkészültség, ez a motiváltság, ez a mentális erő, ez nagyobb szerepet kap, főleg ilyen sorozatterhelésnél. Tehát nagyon sokszor beszéltek ti is arról, hogy jó a tenisztudás, amikor közel hasonló, akkor igenis, aki éppen aznap jobb formában van, és lelkileg fókuszáltabb, azt tud nyerni. És az egész Wimbledonon vannak ilyen példák, negatív és pozitív példák is.
3: Igazat adok, de Wimbledonban mindig is így volt. Tehát, hogyha visszagondolunk, voltak olyan mérkőzések, ahol sokszor megtörténtek ezek az esetek, ilyen nagy fordítások, ugye ezen a pályán, ami talán a legfontosabb, ugye a centerpálya a teniszben, a legkülönlegesebb a millió, és itt az a torna, vagy ez az a torna, amit hogyha megnyersz, akkor a halhatatlanok csarnokában mindenképpen ott leszel, persze ez sem feltétlenül igaz, de az biztos, hogy itt mindig nehezebb nyerni, mint bárhol máshol, és talán ennek van a legnagyobb értéke a teniszben. Ez is közrejátszik abban, hogy vannak olyan helyzetek, ahol talán sokkal nehezebben tudják a játékosok megoldani a bizonyos szituációt, vagy bizonyos szituációkat megoldani. És erre is volt példa ezen a tornán, és ezek nagyon jó ezeket látni, persze nem annak, aki ugye azon az oldalon van, akinek éppen ugye nyernie kellene, és nem sikerül. Mindig vannak meglepetés emberek, de azért a férfi oldalon, hogyha csak azt nézzük, hogy kik nyertek az utolsó, hát ki tudja, hogy mennyi, vagy hány évre kellene visszamenni 30-40 évben, ott általában a férfiaknál az esélyesek nyerték meg a tornát, és majdnem mindig ugyanazok, tehát hogy egy Federer, egy Djokovic, most már ugye egy Alcaraz, egy Sinner, tehát az lenne az igazi meglepetés, hogyha rajtuk kívül valaki tudna nyerni ezen a tornán a férfiaknál, aki még nem nyert korábban. Erre lehetett volna példa a tegnapi döntőben, nem úgy alakult, nem, szerintem nem véletlenül. A hölgyeknél meg ott azért sokkal több meglepetés van, és az évek során megtanulta az ember, hogy a hölgyeknél az igazi esélyes szinte soha nem nyer, vagy legalábbis nagyon ritkán, és idén is úgy alakult, hogy két olyan játékos jutott a döntőbe, akik természetesen ugye olyan teniszt tudnak nyújtani, amivel hatékonyak lehetnek Füvespán, de nem feltétlenül ők voltak a legnagyobb esélyesek.
2: Nem csak a győztesek, de szinte valamennyi játékos nyilatkozatában kiemeli ennek a pályának, ennek a tornának a különlegességét. Te is említetted, hogy nem csak a füvesborítás, nem csak az egész millió, ugye a hallgatók biztos látják, akik nem követik a teniszt, hogy az, hogy tiszta fehérben kell, tehát tradíciók vannak. Ezen kívül mi adja még ennek a jelentőségét, ennek a különlegességét ennek a Grand Slam tornának?
3: Hát az, hogy füvön játszák, ez az első, ugye a füvespályás szezon az, ha jó esetben is 5-6 hétig tart, a játékosok a legjobbak talán 1-2 versenyen vesznek részt, vannak akik mondjuk 3-4-en, de inkább 3 versenyen, mondjuk egy Taylor Fritz, aki top 10-es játékos Stuttgartban, meg Halléban is döntőt játszott, itt kifogyott a benzin, egy picit sérült volt, és a negyed döntőben kikapott Zvereftől, de a legjobbak maximum egy felvezető tornát játszanak, nehéz úgy játékba lendülni, hogy tényleg kifogástalan mérkőzéseket játszál rögtön a torna kezdetétől fogva, viszont vannak, akik annyira jók, mint például egy Djokovic vagy egy Sinner, akik nem is vállalnak be, vagy csak nagyon-nagyon ritkán felvezető tornát a füvespályás szezonban, és kell nekik egy-két meccs, amíg belelendülnek. Sinner például 5 szetben nyerte meg az első szettes meccsét Kecmanovic ellen, de túlélte, és nem volt igazán veszélyben a győzelme. Ettől függetlenül ezen a borításon a legnehezebb teniszezni abból a szempontból, hogy itt azért kevesebbet játszanak a teniszezők, van akinek fekszik, van akinek kevésbé, de kevesebb idő van arra, hogy igazán bele gyere a játékba, és lehet, hogy ezért is volt egy nagy meglepetés a férfiaknál, egy brit fiú, aki azért a környéken nőtt föl és sokat játszott füvön, ő szabadkártyásként, Arthur Ferryről beszélek, el tudott jutni egy elődöntőig, ami azért tényleg úgy gondolom, hogy egy óriási meglepetés volt.
2: És egy óriási reklám, gondolom, a tornának és a hazai nézőket bevonzotta még jobban, ha lehet a teltháznál többen követni.
3: Így van, tehát hogyha egy brit játékos sokáig jut a verseny, ugye Andy Murray többször is megnyerte Wimbledont x év után, ha jól tudom, Fred Perry volt utoljára a 30-as években előtt, amikor nyertem, 77 év volt a különbség, ez egy óriási dolog. Persze, hogy reális esélye nem volt Ferrynek, hogy megnyerje a tornát, de azzal, hogy bejutott az elődöntőbe, azzal felkeltette a figyelmét a briteknek is, még jobban a szokásosnál is. Ugye ezt a versenyt úgy hívják Angliában, hogy The Championships, azaz a bajnokság, tehát nem is Wimbledonnak hívnak, hanem a bajnokságnak, és figyelemmel kísérik a britek minden esztendőben. Most egy kicsit jobban alakult a többi sporthoz képest a versenyprogram, mert ugye, ha jól tudom, a Silverstone-i Forma 1-es futam az első hétvégén volt, van, amikor ugye egybeesik a két döntő, és akkor az így megosztja a figyelmet. És
2: zajlik a világbajnokság.
3: Zajlik a foci világbajnokság, de azért a döntő napján az angolok nem játszottak, hanem egy nappal korábban, szóval azt hiszem, hogy nagy figyelem ugye övezi mindig a wimbledoni tornát, ebben az esztendőből talán még nagyobb, mint korábban.
2: Kezdjük akkor mondjuk a női mezőnnyel, és ahogy már említette, cseh házi döntőt rendeztek, ugye a 21 éves Linda Noskova, a 29 esztendős Karolina Muhova ellen játszotta a döntőt, 6-2-5-7-6-3-as győzelem született, Noskova nyert, és ahogy említetted, ők nem csak vagy nem vetélytársak csupán, hanem barátnők is. A 2024-es párizsi olimpián egymás mellett indultak párosban. Szóval milyen lehet így játszani, amikor egyrészt honfitársaddal lépsz pályára, illetve lehet, hogy már edzésen is nagyon sokszor, vagy meccsen egymás oldalán játszottak, és jól ismerik egymást.
3: Hát nem lehet könnyű, de hát le kell játszani ezeket a mérkőzéseket, és mindenki a legjobbját próbálja nyújtani. Ami érdekesség volt, hogy mindketten úgy jutottak el a döntőik, hogy hárítottak mérkőzéslabdát az odáig vezető 6 mérkőzésük egyikén. A második körben volt meccslabdája, ha jól emlékszem, Kirsteának Noskova ellen, és az elődöntőben volt meccslabdája Coco Gauffnak Muhova ellen a döntőszett rövidítésében, ez is egy érdekesség volt, meg az is ugye, hogy két honfitárs játszhatta itt a döntőt. Ez elég ritka egyébként Wimbledonban, persze, hogy a Williams nővérek vagy testvérek játszottak döntőket korábban, és cseh győztese is volt ennek a tornának jó pár a női mezőnyben az utolsó 20-30 évben, de ez tényleg egy ritka dolog, és hogyha egy barátnő áll a másik oldalon, akkor hát nem tudom, hogy ez mennyivel teszi könnyebbé valakinek a dolgát, vagy nehezebbé, de az biztos, hogy abszolút sportszerű mérkőzés volt, és ami még érdekesség volt, hogy nagyon simán győzelemre állt Moszkova, de megijedt a lehetőségtől, elveszítette a második játszmát szinte biztos vezetésről, ugye 6-2-5-2-je volt, elveszített 5 játékot, és ugye a közvetítés során mondtam, hogy ha itt a döntőszett elején tovább tart ez az összeomlás, akkor akár zsinórban elveszíthet akár 11 játékot is, mint mondjuk Anisimova veszített el Siontek ellen tavaly a 12-től, 6-0 volt a döntő, mert ha valaki belekerül ebbe a spirálba, és nem tudja magát mentálisan összekapni annyira, hogy jobban teniszezzen, akkor ott beleragadsz, és nem tudsz belőle kijönni. Szerencséje volt Noszkovának, hogy az első gémet meg tudta nyerni a döntőjátszmában, és így megfordította a meccset. Azt hiszem, hogy elég nagy dráma lett volna, hogyha ez nem történik meg, mert tényleg a kezében volt ez a mérkőzés, és nem az első eset lett volna a történelemben, hogy valaki szinte biztos nyerőállásból elveszíti a finálét itt Wimbledonban.
2: És ugye itt is mondtad, hogy Muhova 5 meccs labdát hárított, ha jól emlékszem, a döntőben. Ez a 29 évének a rutinjának köszönhető? Tehát egy 21 éves játékos meg tudta volna ezt csinálni?
3: Szerintem nem. Tehát ez mind azon múlik, hogy az a játékos, aki nyerő pozícióban van, az mennyire izgul. És Wimbledonban ugye nagyon sokszor a játékosok is bevallják, hogy sokkal nehezebb egy ilyen mérkőzést mondjuk kiszerválni, vagy megcsinálni, megnyerni. Ez nem olyan, mint a hoki meccsen, hogy vezetsz 2 góllal, és akkor elengeded a történetet, és az óra kifut, vagy egy kosármeccsen vezetsz 10-zel, és akkor vége. Ilyen nincs. Itt meg kell nyerni az utolsó pontot is, és ez a legnehezebb. Noszkovának 5 meccs labdája volt, és szinte minden a kezében volt, óriási lehetőség volt, hogy befejezze a meccset, saját szervánál 30 semmi, és még sorolhatnám, de nem sikerült. Elizgulta, és innen jön az a történet, hogy a döntőszett elején akkor ugye abszolút a másik játékosnak áll már ez a meccs, de csak addig, amíg ugye az ellenfele nem tud végre nyerni egy játékot, és ezért volt szerencsés Noszkova abból a szempontból, hogy az első gémben bréklabdákról tudta hozni a sajátját, és ezzel talán meg tudott annyira nyugodni, hogy hasonló teljesítményt tudott nyújtani, mint az első 2 játszmában, vagy az első másfélben, és így a teniszével tudta megnyerni a meccset.
2: Talán nem tévedek, ha arra tippelek, hogy az elmúlt napokban a legtöbb kérdés, ami téged ért, az az, hogy mi a cseh tenisztitka, és mi az, ami től ők évről évre, és ahogy mondtad, már szerintem idősebb hallgatók, ugye Martina Navratilova vagy Iván Lendl nevére, teljesítményére pontosan emlékeznek, szóval mi az, amit a cseh tenisz, és ez a rendszer, ez tud?
3: Hát azt gondolom, hogy vissza kell, hogy lépjünk jó pár évet egy Navratilova-Lendl idejére, ahol, sőt, még talán korábbra is mehetnénk, volt egy Jan Kodes, volt jó pár jó játékosuk még rajtuk kívül is, de az igazán nagy teniszezőik a 80-as években játszottak, ugye, vagy 70-es, 80-as években, akkor akárhogy is nézzük, ugye Navratilova idősebb egy picit, 9 Wimbledon nyert zsinórban, és azt tudni kell, hogy a legnépszerűbb női sport Csehországban a tenisz, semmi más, a tenisz. És ugye sok fiatal gyerek, én úgy gondolom, hogy ezáltal kedvet kap ahhoz, hogy kipróbálja ezt a sportot, és nagyon jó műhelyeik vannak a cseheknek, jó edzőik vannak, és mivel minden egyes szinte évente jönnek ki olyan játékosok, akik a világon is számottevő eredményeket érnek el, most gondoljuk vissza, inkább a női teniszről beszélek, ugye volt egy Navratilova, volt egy Mandlikova, volt egy Novotna, aztán volt egy Kvitova, és még egy páran, Vondrusova és Krejcsikova, tehát ők nyertek wimbledoni bajnokságot, és így sok gyerek ragadt teniszütőt, olyan helyszíneken, ahol nem feltétlenül kell a szüleiknek mondjuk rááldozni milliókat arra, hogy teniszezhessenek, vannak ilyen műhelyek, többek között a leghíresebb az a Prostejovi teniszcentrum, és nem véletlenül egyébként erről a környékről származnak nagyon sokan, akik befutottak, és van egy több száz fős teniszcentrum, ahol ugye több száz gyerek játszik, a legjobbakat kiragadják, és kitűnő edzők tudják őket felkészíteni, megvan már ennek a sémája, hogy milyen stílus, ami megfelelő a cseheknek, és nem feltétlenül a pörgetett játékról híresek, és én úgy gondolom, hogy minden évtizedben legalább egy-két olyan teniszezőt ki tudnak termelni idézőjelben onnan, akik megállják a helyüket világszinten. Most a férfiaknál is van egy Lehecska, van egy Mensik, tehát nagyon jó játékosaik vannak nem csak a hölgyeknél, hanem a férfiaknál is, és azt hiszem, hogy ennek a nyitja az, hogy rengeteg a merítési, vagy nagy a merítési lehetőség a fiataloknál, és szakképzett edzők foglalkoznak velük már kiskoruktól kezdve, így a legtehetségesebbek elérnek oda, ahova predesztinálja az ő tehetségük őket erre. Most nem azt mondom, hogy 20-an vannak az első 100-ban a csehektől, mert van olyan nemzet, ahol van mondjuk 10 játékos egy amerikaiaktól vagy franciáktól, de egy kis nemzettől ez egy fantasztikus teljesítmény, és tényleg le a kalappal, hogy ilyen eredményeket tudnak elérni, és ilyen szinten tudják tartani a teniszüket.
2: Hát ha jól láttam, a top 50-ben a nőknél 8 cseh játékos van, a junior világranglistán is számos cseh játékos van, és arról például van információt, hogy ezek a legendás játékosok, akik korábban jó teljesítményt nyújtottak, ők benne vannak a rendszerben, tehát akár edzőként foglalkoznak egy gyerekekkel, akár ilyen élmény beszámoló, vagy nem tudom, közös edzés erejéig ők jelen vannak-e?
3: Hát biztosan, de én úgy gondolom, hogy a régi nagy játékosok inkább a profiknak lesznek az edzői, ugye mondhatjuk azt, hogyha visszanézünk, hogy Berdych volt edző a legjobbaknál, és visszapróbálják adni az ő tudásukat a mostani játékosoknak, és hát nem csak ő, most persze említhettem volna másokat is, viszont akik szintén profik voltak, de talán nem a legjobbak, ők az idősebb junior játékosokkal foglalkoznak, a gyerekekkel nem tudom megmondani őszintén, hogy pont kik kezdik a játékot, de ott is szakképzett edzők vannak, és utána tolják föl egyre tovább, átadják a különböző korosztályokban játszó teniszezőket azoknak, akik talán hatékonyabbak lehetnek bizonyos szinteken, és mondom, hogy az igazi nagy profik, akik korábban játszottak, akár mondjuk párosban volt valaki jó játékos, akár egyéniben például ugye Noszkovának Krupa az edzője, az megint más kérdés, hogy Muhovának pont egy külföldi edzője volt Grönevelt személyében, de nagyon nagy igazság az, hogy a cseheknél általában cseh edző dolgozik a játékosokkal, és nagy többségében olyanok, akik korábban szintén profik voltak, és tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki odaérjen a legjobbakhoz.
2: Szabalenka és például Świątek viszont nem ért oda a legjobbak közé. Ennek mentális okai voltak-e, amit már említettél, hogy mennyire fontos? Szabalenka esetében hallottam olyan véleményt, hogy az a régi vagányság eltűnt a játékából, és megpróbál stabilabb játékos lett, de valahogy úgy rágörcsöl egy kicsit, vagy elizgulja a meccseket, nem tudom, ezzel egyet értesz-e.
3: Hát én úgy gondolom, hogy inkább rágörcsöl, mint hogy elizgulná. Ő egy elég vagány játékos, de ez az a borítása, ahol talán nem érzi magát annyira komfortosan, mert soha nem ért el igazán jó eredményeket, talán elődöntős volt kétszer Wimbledonban, de nem tudta átlépni a saját árnyékát, és ez így volt ebben az évben is. Most az külön pekhes szituáció az ő számára, hogy az Osaka, aki szintén négyszeres Grand Slam bajnok, mint ő, egy szenzációs mérkőzést játszott ellene, tehát ebből a szempontból nem volt szerencséje, mert azért vannak olyan szituációk, amikor még nem is vagy, nincs is akkor önbizalmad, nem is játszol annyira jól, de túl tudsz jutni bizonyos ellenfeleken. Ez nem így volt, mert Osaka tényleg zseniálisan játszott azon a napon, viszont a következő meccsén Osakát meg Muhova megverte, szóval egy ilyen furcsa szituáció volt. Nekem az volt a legnagyobb meglepetés, persze, hogy néha ugye hullámzik a játéka Rybakinának, de ő már nyert itt Wimbledonban, és viszonylag korán búcsúzott, ami szerintem nagyobb meglepetés volt, mint az, hogy Szabalenka a 8 közé jutásért veszített. Hogy Świątek nem nyert, az nem volt meglepő, mert nagyon kevés önbizalommal játszik már nagyon régóta, alig-alig nyer versenyt, sőt nem is tudom, hogy nyerte idén, illetve hát még az is óriási meglepetés volt, hogy tavaly meg tudta nyerni ezt a tornát. Én nem gondoltam volna, hogy ez bármikor sikerülhet neki az ő játékban. játékstílusával, meg ütőfogásával, de tavaly minden összejött neki, mentálisan nagyon jó állapotban volt. Ez az utóbbi időben nem mondható el róla, nincs önbizalma, nem is játszott jól, és ez meg is látszott a teljesítményen, szinte lesöpörték a pályáról a második játszmában. Ő neki hosszabb idő kell, amíg újra fölépíti az önbizalmát, és akkor lehet igazán jó. Hogy ez megtörténik-e valaha is, vagy sem, azt nem tudom, de aki fiatal játékosként ezzel szembesül egy idő után, szerintem van annyira jó, hogy összekapja magát, és újra akár a legjobbakkal is föl tudja venni majd a versenyt.
2: Naomi Oszakát már említetted, amikor a Roland Garroson és most is ugye a Rua költeményével hívta fel magára a figyelmét, voltak olyan vélemények, hogy jó, hát ő már nem is a játékkal foglalkozik, ő már egy termék, megpróbál a PR-ra, a reklámra fókuszálni. Ehhez képest, hogy említetted, biztató teljesítményt nyújtott, és végül csak a döntős játékos tudta megállítani őt, szóval tőle várhatunk-e még szerinted kiugró teljesítményt?
3: Ez egy jó kérdés, szerintem sokat javult a játék, azt tudni kell róla, hogy édesanyja, és azért elég sokat kihagyott a 4 Grand Slam győzelme után, meg azt is tudni kell róla, hogy japán színekbe versenyez, és óriási reklámösszegek folynak be a számlájára, talán a mezőnyben ő keres a legjobban a teniszezők közül, bár ebben nem vagyok 100%-ig biztos, az első kettőben vagy háromban mindenképpen benne van, és persze mondhatnám azt, hogy ruhaköltemények ide-oda-amoda, van akinek tetszik, van akinek kevésbé, hogyha ő kimegy így a pályára, akkor az az ő dolga, és most, hogyha arra gondolunk, hogy ez kiknek veri ki a biztosítékot, meg kiknek nem, ő ezzel nem törődik, megpróbálja a legjobbját nyújtani, én úgy gondolom, hogy nagyon jól fölkészült a tornára, jó tenisz nyújtott, de volt nála jobb, és legyőzte őt a legjobb 8 között. Persze, hogy a Grand Slam trófeákra hajt mindenki, aki már nyert egyet korábban, meg aki nem az is, de aki nyert, az meg egészen biztosan, és hogy valaha is eljut újra egy Grand Slam döntőbe, azt ugye nem látja előre az ember, azt viszont igen, hogy a minősége a játékának megvan, az, hogy 7 meccset meg tud nyerni zsinórban egy Grand Slam tornán, hát egyelőre ezt nem látom, de megnehezítette a legjobbak dolgát is, és akár ő is bekerülhet ott volna a döntőbe itt Wimbledonban, hogyha egy picivel jobban játszik.
2: Volt egy másik nagy visszatérő Serena Williams, aki már 23 Grand Slam győzelmet számlál. Az ő motivációja mi? Egyrészt ez a kérdésem, másrészt az, hogy miért most tért vissza, miért nem mondjuk Amerikában a US Open-en?
3: Hát térjünk vissza arra, hogy mi lehet a motiváció, itt több dologról beszélhetünk, ugye én nem gondolom, hogy neki a bankszámláról akkor a pénzösszeg hiányozna, hiszen még a férje is milliárdos dollárban. A lényeg az, hogy szerintem talán egy picit szerepelni is akart, de nem hiszem, hogy ez volt a legfőbb motiváció, hanem az, hogy a 44 évesen meg akarta mutatni, hogy 2 gyerek kell ugye a háta mögött, hiszen 2 lány, kislánya van, szülés után vissza tud úgy jönni 44 évesen, hogy megfelelő teljesítmény nyújtson ahhoz, hogy fölvegye a fiatalabbak a versenyt. Ez nem tudom, persze sérülés is volt benne, sok minden volt benne, de ami érdekes volt, az, hogy nem vállalt felvezető tornát egyéniben, és hogyha 4 évet kihagysz, és úgy állsz oda a pályára, az mindig nagyon nehéz.
2: Főleg egy füves pályán, hogy említetted, hogy az nagyon-nagyon speciális.
3: Nagyon-nagyon különleges, de ő itt sokszor nyert, és úgy gondolhatta, hogy az ő adogatásával, meg a gyors játékával talán itt lehet egy olyan eredmény, vagy olyan, itt jobban tudja kezelni ezt a szituációt játékminőségben. Talán a gyorsabb borítások kedvezhetnek neki, viszont ugye meglátszik, hogy ha valaki nem játszik 4 évet, meg nincs felvezető mérkőzése, akkor szinte törvényszerű, hogy nagyjából hasonló teljesítményt fog nyújtani, mint ő. Kikapott egy olyan játékostól, aki alig nyert meccseket idén, viszont ugye füvön nem egy rossz teniszező, egy ausztrál lánytól döntőszedben. Ugye arról is szó volt, a mérkőzésen kevésbé láttam, hogy a térdével volt probléma, és így nem tudott úgy mozogni, ahogy szeretett volna. Lehet, hogy ez is benne volt, és talán ennél jobb eredményt tudott volna elérni, hogyha teljesen egészséges, de visszalépett a párostól a nővérével, és gondolom, hogy nagyon szerettek volna játszani. Én 2 dolgot mondanék. Az egyik, hogy nem volt felvezető versenye, ez azért rányomta a bélyegét a teljesítményére. Wimbledon kedvez neki a fű, ezért is választotta azt, hogy ott tér vissza, és hogyha idézőjelben szerencsénk van, akkor egészséges lesz, vagy eléggé egészséges lesz ahhoz, hogy vállalja a játékot mind egyéniben, mint párosban a US Open-en, vagy vegyes párosban, majd meglátjuk, biztos, hogy nagy felhajtás lesz miatta.
2: Vendégünk továbbra is Köves Gábor, teniszszakértő, korábbi szövetségi kapitány, és elsősorban wimbledoni tenisztorna tapasztalatairól beszélgetünk. A hírek után legyen téma a férfi mezőny, hiszen nyilván a legnagyobb figyelmet talán az urak kapták. Jannik Sinner és Alexander Zverev játszotta a döntőt, egy olyan döntő előtt voltunk, amelynek egyik résztvevője élete első Grand Slam tornáját néhány hete a Roland Garroson aratta, ő volt Zverev, Jannik Sinner pedig egy éve ugye nem nyert Grand Slam tornát, viszont címvédőként érkezett Wimbledonba. A döntő előtt neked milyen előérzeteid voltak, és ehhez képest mit kaptál, hogyan alakult?
3: Azt gondoltam, hogy Zverevnek lehet egy kis esélye, hogy megnyerje a wimbledoni tornát, de a mérkőzés előtt azt mondtam, hogy Sinner, hogyha minden úgy alakul, ami, ahogy ugye az ember várja meg, ami ugye a realitás, akkor tiebreak, egybreak, egybreak. Ugye ez három szetben megnyeri, tiebreak, egybreak, egybreak. Ez majdnem úgy is alakult, az első szetet megnyerte tiebreakban Zverev, és utána jött tiebreak, egybreak, egybreak. De Zverev szerintem önmagához képest nagyon jól játszott, sokat fejlődött abból a szempontból, hogy bátrabban teniszezett fűvön, és ennek meg is lett az eredménye már azzal is, hogy a döntőbe jutott, hiszen ő korábban talán még a legjobb 8 között sem járt itt Wimbledonban, és ez volt magasan a leggyengébb Grand Slam tornája a 4 közül, és azt nem mondom, hogy meglepő módon, de szinte az idézőjebben az esélytelen nyugalmával, ezt azért is mondom, mert az utolsó 9 meccsét elveszítette Sinnerrel szemben, és nagyon-nagyon kikapott az utolsó 4-en, szóval esélytelen nyugalmával játszhatott, és amíg felszabadultan tudott teniszezni, és a tenyeresét jól ütötte, addig abszolút egyenrangú ellenfele volt Sinnernek, sőt, ott nem lehetett közöttük szinte választani. Egyetlen egy breaklabda volt csak az első 2 játszmában, és eljött 2 tiebreak volt, egy ide ment, egy oda, viszont miután ez megtörtént, és Sinner megnyerte a második játszmát, utána egy picit megnyugodott, ő tudta tartani a szintet, ahol teniszezett, sőt, talán még emelni is, míg Zverevnek az a maximális teljesítménye, amit nyújtott önmagához képest, főleg ugye az első másfél szetben, az egy picit alább hagyott, ez kompenzálta ugyan az adogatásaival, de a játékban azért volt különbség a két játékos között, és ugye, ami a végső soron ilyenkor dönteni szokott, és most is szerintem ez döntött, hogy erősebb volt fejben Sinner, és Zverev a testbeszédével, meg most azt nem mondom, hogy a hozzáállásával mindenki küzd az utolsó pillanatig, de ez egy jó 5% handicap volt a számára, és 5%-kal, hogyha visszaesik valakinek a teljesítménye, vagy 10-zel a világ elsőn, az azt jelenti, hogy nem jut el a rövidítésig, hanem mondjuk elveszít egy szettet egy vagy két brékkel.
2: Ugye voltak olyan pontok, ahol Sinner elcsúszott, vagy legalábbis elveszített az egyensúlyát, és mégis behúzta azt a pontot. Az mind-mind egy olyan fordulópontnak tűnt, legalábbis a televízión keresztül, ami Sinnert lendületbe hozta, Zverevet pedig még jobban elbizonytalanította. Tehát voltak ezek a döntő momentumok, ahogy említetted, itt fejben Sinner volt az erősebb.
3: Így van, és hát persze, hogy ez egy pluszt ad annak a játékosnak, aki elcsúszik, mégis pontot tud nyerni, és nem úgy, hogy az ellenfele elrontja, hanem bravúra halmozva valahogy visszaad olyan labdákat, amelyek ugye szinte nem is lehetnének másoknak megjátszhatóak. Ami érdekes volt, és nagyon szerencsés, hogy többször is olyan csúszás volt, ami azért sérülést is okozhatott volna. Volt ott a T-vonalon egy előre való csúszása, nem is tudom, hogy nem törte ki a bokáját Sinner, és az aztán nagyon drámai lett volna, és nagyon sajnálatos, de szerencsére annyira jól vannak felkészítve ezek a srácok, hogy ilyen helyzetekben is ugye megúszszák az izomsérülést, vagy esetleg mondjuk a csonttörést. Ez azért a füves pályán elég veszélyes, hogy a játékosok így csúsznak, és Sinnerre nagymester ennek, nem csak azért, mert amúgy is nagyon jó a lábmunkája, hanem ő kiskorában síelt, talán 14 éves koráig, és nála ez sokkal természetesebb, mint bárki másnál. Egészen elképesztő módon tud egyensúlyban maradni, amikor kicsúszik bizonyos labdákért, és ezért is nehéz ellene igazán pontot szerezni, még akkor is problémád lehet, hogyha már tényleg abszolút biztos vagy benne, hogy megcsinálod, aztán mégis valahogy visszajön tőle a labda, egészen különleges teljesítményt tud nyújtani ebből a szempontból, és különleges az a mozgás, még koordinációs képesség, ami neki van.
2: Tanyi Gábor kiváló kézilabda szakértő, szakedző, de nagyon szereti a tenni. És például a római tenisztornán kint volt, és látta Jannik Sinnert edzeni. Azt mondta, egyébként több ezren ott ültek a lelátón, csak az edzésen. És ő azt látta, jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy 2,5 óra az gyakorlatilag az előkészület volt. Tehát a bemelegítés, a nem tudom, ilyen-olyan felkészítő gyakorlatok, és mind-mind, amit mondasz, ez az egyensúly biztosítása, tehát olyan precíziós felkészülés van csak arra, hogy elkezdi az edzést, hogy ez lehet a titok, és ez mennyire jellemző egyébként a mezőny többi tagjára is.
3: Hát ezt szinte mindenki csinálja, az megint más kérdés, hogy milyen szinten. Uh-huh. Egy Novák Djokovic, aki 39 éves, még mindig le tud menni Spárgába, most persze, hogy a játékosoknak a 99%-a valószínűleg nem fogja azt meg se próbálni, de nagyon-nagyon fontos a fizikális felkészültség, és hát főleg a nyújtás, és ez a része a tenisz sportnak, meg az összes sportágnak rengeteget fejlődött az utóbbi 10-15 évben mindenképpen, és ezért is kitolódott a kor határa, hogy így szabad így fogalmaznom a sportágakban. Most persze, hogy van 40 év fölötti kosárlabdázó is az NBA-ben, még LeBron James talán még játszik egy-két szezonban, nem vagyok benne biztos, abban viszont igen, hogy nagyon kell vigyázni a játékosoknak a testére, nem csak a táplálkozás számít, hanem az is, hogy mennyi időt áldozol arra, hogy nem feltétlenül csak az erősítéssel mennyi időt töltesz, hanem azzal is, hogy a rehabilitáció milyen profi módon van csinálva, hogyan lazítasz, hogyan pihenteted a testedet, hogyan regenerálódsz, és a többi. Szóval ezek rettenetesen fontosak minden egyes játékosnál. Persze, hogy akiknek mondjuk több milliós dolláros keresete van, évente a lehető legjobb szakembereket tudják maguk mellé megnyerni arra, hogy foglalkozzanak velük ebből a szempontból, de ugye van külön kondícióedzés, vagy edzője a játékosoknak, azaz tehát fitness edzője, és ugye mellette még van fizió is, tehát aki a sportrehabilitációval és mondjuk a játékosoknak a fizikai felkészítésével az edzéseken kívül foglalkozik, tehát nyújtással és a többi. Persze még beszélhetnénk sportpszichológusokról is, de a lényeg az, hogy ez a kettő a legjobbaknál alapból megvan, és azért hihetetlen, hogy milyen hangsúlyt fordítanak erre.
2: Jannik Sinnerrel kapcsolatban elmondhatjuk, ugye, hogy idén nyert 5000-es tornát, és talán te mondtad a közvetítésben tegnap, hogy idén mindössze 3 meccset veszített el, de mégis mondhatjuk azt, hogy mivel egy éve nem nyert Grand Slamet, valami fajta nyomás lehetett rajta, nem?
3: Hát mivel Wimbledonban nyert már korábban, ezért talán Wimbledonban kevesebb nyomás volt rajta bizonyos szempontból, de abból a szempontból mindenképpen, hogy ugye annak ellenére, hogy a világranglistát ő vezeti, és nem volt ott a mezőnyben Alcaraz, sem a Roland Garroson, sem itt. A Roland Garroson ott ugye ismert körülmények miatt is, ugye ott talán a második fordulóban búcsúzott Juan Manuel Cerundolo ellenében, egy olyan meccsen, ahol 2-0 szett 5-1-je volt, tehát itt nagyon-nagyon ritkán veszít valaki onnan, de hát megfogta őt az időjárás, és abból a szempontból mindenképpen volt rajta nyomás, hogy hát ha már világelső vagyok, és megnyertem 5000-es tornát, akkor ott az esély, hogy miért én nyerném a Grand Slameket, vagy a Grand Slamet, és jól megbirkozott ezzel egyébként, nagyon nyugodt fiú, és jól kezeli ezeket a szituációkat, sokszor azt mondják, hogy olyan, mint egy gép, vagy egy robot, akár érzelmileg is, persze, hogy ez nem így van, de nagyon-nagyon jól kezeli ezeket a helyzeteket, és azok után, hogy kiesett a Roland Garroson, úgyhogy abszolút top favorit volt, volt rajta biztos nyomás, hogy ezt a wimbledoni tornát megnyerje, de szépen végigcsinálta, és azt nem mondom, hogy abszolút maga biztosan hozta a döntőt, mert nem 3 szetben nyert, és azért Zverev ott volt a nyomában, de összességében én úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesített, és végül is abszolút megérdemelten nyert újra Grand Slam tornát egy év után.
2: Azzal egyetértesz-e, hogy Zverevnél egyfajta mérföldkő, vagy egyfajta gát átszakadás lehetett az, hogy élete első Grand Slam tornáját megnyerte. Azt hiszem 125 Grand Slam mérkőzés után átszakadt benne valami, és akkor most a következő lépés már az lehet, hogy mondjuk egy ötszettes Grand Slam döntőt is idegileg elbírjon, és ez is egyfajta műfaj, amihez fel kell nőni, és amihez elég jónak kell lenni?
3: Hát mindenképpen jónak kell lenni hozzá, csak a nagy probléma az az, hogy egy játékos nem igazán tud kibújni a saját bőréből. Itt láthattuk azt, hogy amíg felszabadultan játszott a döntőben egy olyan játékos ellen, aki ellen nem sok sikere volt az utóbbi időben, addig minden rendben volt, de amikor jöttek a problémák, akkor kijött az, hogy az ellenfele higgadtabban tudja kezelni ezeket a szituációkat, magyarul jobb versenyző, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nem feltétlenül csak a tenisz döntött ebben a fináléban, hanem az is, hogy valaki erősebb volt a másiknál fejben, de ez igaz volt, hát nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt is, akár egy Djokovic-Nadal meccsen, vagy egy Federer-Nadal meccsen, vagy rengeteg ilyen példa volt, és hát Zverevnek persze, hogy átszakadt a gát ott a Roland Garroson, nem vert meg olyan játékost, aki igazán előbb lett volna a ranglistán nála, de ezt sem könnyű megoldani, amikor te vagy az esélyes, és az első alkalommal kell, nézőjelbe a kell, egy ilyen szituációt megoldanod.
2: De bocsáss meg, ott voltak olyan hangok, hogy jó, de hát nem volt ott Alcaraz, Sinner már kiesett, nem azt mondom, hogy könnyű dolga volt, de jó, hát oké, így sikerült. De tehát voltak ilyen visszhangok?
3: Visszhangok lehet, hogy voltak, de ezt senki nem jegyzi, hogy hogy nyertél meg egy Grand Slam tornát, nagyon nehéz ezt megcsinálni, és Sinner ott volt, csak kikapott, Alcaraz nem. A lényeg az, hogyha egy ilyen szituációban vagy, és 29 éves, és még nem nyertél Grand Slam tornát, amikor egyszer volt, két pontra volt, te akkor sem tudtad föltenni az írja a pontot, akkor neked mentálisan ez egy olyan teszt, amit még ugye soha nem teljesítettél, hibátlanul biztos nem, és ezt megoldotta, ötszedben megverte Kobollit, és utána én úgy gondolom, hogy ez felszabadultát tette itt Wimbledonban abból a szempontból, hogy megfelelő módon taktikailag, technikailag teljesített, és kihozta magából majdnem a maximumot, a tenyeresét nagyon jól ütötte, jól adogatott, és több önbizalommal léphetett pályára, és ennyit is számít az önbizalomnak, hogy higgyél benne, hogy akár ezen a borításon is tudsz teljesíteni, annak ellenére, hogy még talán a 8 közé sem jutottál soha. Korábban pedig a játékod jó lehet hozzá, és ez most nagyon kijött Zverevnél. Azt nem mondom, hogy hajszára volt a győzelemtől, de nagyon jól játszott, és még egy Sinnernek is megnehezítette a dolgát, aki idézőjebe agyonverte az utolsó 5-6 meccsükön, tehát alig-alig tudott a szetteken belül 4 gémet csinálni Zverev. Itt meg tényleg egyenrangú ellenfél volt majdnem az egész meccsen.
2: Sinnerrel esetleg láttál olyan türelmet, hogy jó, az első 2 szett a szoros volt valóban, de majd eljön az én időm, és hogyha ez 5 szettig megy, vagy 4 szettig megy, akkor meg fogom nyerni a meccset?
3: Hát a hozzáállás mindenképpen megvolt, az megint más kérdés, ugye mindig viccelünk ezzel, hogy Sinner még nem nyert olyan mérkőzést a pályafutása során a profik között, ami 3 óra 48 percnél tovább tartott, tehát mondjuk hogy leegyszerűsítve egy 4 órás meccs, akkor tuti, hogy kikap. Uh-huh. Ez a tegnapi meccs, az 3 óra 46 volt, tehát hogyha mondjuk egy 5. szettig eljutott volna az Zverev, akkor lehet, hogy ő lett volna az esélyesebb, mert az esetek nagy többségében Sinner ilyen helyzetekben elfogyott, persze, hogy volt 3 meccslabdája tavaly a Roland Garros döntőjében Alcarazzal szemben, ami 5 óra fölötti meccs volt, tehát a fizikumával nincs gond, csak ugye neki is át kell szakadnia egy gátnak ahhoz, hogy egy ilyen meccset megnyerjen, és akkor lehet, hogy utána soha többet nem fog elveszíteni egy olyan mérkőzést, ami 4 óránál tovább tart. Szóval én úgy gondolom, hogy Sinner fejben nagyon-nagyon jó, és nem is gondolta arra, még ha esetleg hogyha 6-7-6-7 lett volna az első 2 szett, hogy nem marad semmiféle esélye, hogy a mérkőzést megfordítsa. Persze, hogy az esély kevesebb lett volna, mint 1-1 szettnél, de én azt hiszem, hogy abszolút pozitívan áll mindig ezekhez a helyzetekhez, és ez is a feladata.
2: Novák Djokovicról mondj még kérlek egy-két mondatot, ugye, ahogy lehetett olvasni, már a 106. wimbledoni győztes meccsénél tart, megelőzve Roger Federert, akinek 105 volt. Ezen kívül mennyit láthatjuk, meddig láthatjuk őt még a pályán? Ugye azt látjuk, hogy az ötszettes meccsek már nem az ő világa talán, de minden másban abszolút felveszi a versenyt a fiatalokkal.
3: Hát ugye egy picit csalók ez, hogy az ötszettes meccsek nem az ő világa, ugye megnyert egy ötszettes meccset az elődöntőbe jutásért Ozsi Aliassime ellen. Szerintem azt érdemes megjegyezni, hogy a sorozatos ötszettes mérkőzések, vagy akár kettő egymás után az neki valószínűleg már sok lesz. Gondoljunk vissza, hogy az Ausztrál Open elődöntőjében ötszetben verte Sinnert, aztán utána szenzációsan játszva megnyert egy szettet Alcaraz ellen, de aztán elfogyott a benzin. Szóval neki reálisan akkor lehet esélye egy, hogyha több tornát játszik az év során, és fizikailag jobb állapotban van. Persze nem tudom, hogy a teste ezt bírja-e még, ugye 39 esztendős Novák Djokovic. A másik meg az, hogyha esetlegesen el tud jutni a végjátékig úgy, hogy friss vagy frissebb. Ez Ausztráliában ugye nagyjából így volt, hiszen volt egy olyan meccs, amit föladtak ellen egyen, meg nem kellett kiállnia, mert visszalépett az ellenfél. Szóval eljutott így odáig. Nagyon nagyot játszott, de nem tudta megnyerni a tornát. Nem mindegy, hogy kik jönnek vele szembe és mikor. Ugye az elődöntőbe, öt meccs, elődöntőig vezető úton ötöt kell nyerni, és akkor még ott jönnek szembe azok, akik a legjobbak a mezőnyben, szóval ebből a szempontból nagyon nehéz helyzetben van. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolog lenne, hogyha még látnánk őt mondjuk két éven keresztül, mondjuk egy Los Angeles-i olimpiáig, meddig bírja a teste, meg meddig bírja a motivációja, az nagy kérdés. Egyelőre még ott van a mezőnyben, hogy meddig, az azt hiszem, hogy csak rajta múlik.
2: Reméljük, hogy minél tovább, hiszen nagyon sok rajongója van itt Magyarországon is. Ne feledkezzünk meg a magyar játékosokról is. Stollár Fanni kiemelkedő teljesítménnyel zárt Wimbledonban, ugye női párosban nyolcad döntőig jutott, vegyes párosban pedig elődöntőig. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó vegyes páros legyen? Ugye a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy ott van olyan labdamenet, amikor férfiak szerválnak és a hölgyek fogadják. Tehát kell ehhez egy fizikai erő, kell ehhez egy állóképesség Fanninak. Mi az a pont, ami miatt neki annyira fekszik? A páros is, és a vegyes páros is.
3: Hát igazából ő elég tisztán üti a labdákat, és elég gyorsan játszik, és jó adogatása is van, annak ellenére mondom, hogy ugye a gerincével vannak problémái, és voltak is korábban. Egy olyan játékos, aki sebességben sokszor föl tudja venni a versenyt a férfiakkal. Persze, hogy ugye azt ne várjuk tőle, hogy 210-es szervákat visszaadjon, hogyha sarokra mennek, de ugye nem ijed meg a saját árnyékától, jó, ki tud egészíteni egy férfi játékost is, és nagyon is jól csinálta a vegyes párosban is, itt Wimbledonban. Máté Pavic-sal, aki döntős volt férfi párosban is, korábban ugye Grand Slam tornákat nyert, egy balkezes horvát játékosról van szó, nagyon jó párt alkottak. Az külön pech volt, hogy amikor elveszítették az elődöntőt, akkor a partnere Pavic szegény 3-2-s hibát ütött egy adogató játékon belül, és azzal ment el egy sorsdöntő játék. Szóval Fanninak megvan a tenisze ahhoz, hogy kiegészítsen egy férfi játékost a vegyes párosban, illetve hogy szinte bárkikkel fölvegye a versenyt női párosban, hogy persze, hogy jó pár is kell mellé. Én úgy gondolom, hogy Asia Mohamed személyében egy olyan teniszező volt mellette az adogatásaival, mindenképpen tudta őt segíteni, és hát ezen is sok múlik. Az biztos, hogy fölnőtt a feladathoz, és külön gratulálok neki, mert azért Wimbledonban vegyes párosban egy elődöntő, illetve párosban is ugye több mérkőzést nyertek, az egy nagyon szép teljesítmény.
2: Fucsovics Márton a harmadik fordulóban búcsúzott, az ellen a spanyol játékos ellen kapott ki, aki Marozsán Fábiánt is búcsúztatta. Az ő teljesítményükről mit gondolsz?
3: Azt hiszem, hogy kimaxolták a tornából azt, ami benne volt. Marciról tudni kell azt, hogy ugye 35. életévét tapossa, hogyha szabad így fogalmaznom, és azért voltak fizikai problémái, sérülései a korábbiakban, nehezebb ilyenkor fölkészülni a tornákra, de ugye nagyon kedves verseny ez a számára, hiszen negyeddöntős volt korábban itt Wimbledonban. Két meccset tudott nyerni, nem is akár milyen mérkőzéseket, a második fordulóban Lerner Tient verte, aki talán top 25-ös játékos jelenleg, és tényleg egy féljövőben lévő nagy név a mezőnyben, lehet, hogy egy picit sérült volt az amerikai, de teljesen mindegy, ezt nem jegyzik. Aztán utána hogy Davidovics Fokinától kikapott két ilyen meccs után, az azért nem volt annyira meglepő abból a szempontból, hogy azért sok kilométer ebben a szezonban nem volt benne, tehát minél hosszabb egy torna, főleg amikor három nyert szetre játszanak, neki is azért limitálta a kondia. a spanyol fiú jobb volt nála azon a napon. Fábiról meg annyit, hogy füves pályán egyre jobb teljesítmény nyújt minden szezonban, voltak biztató mérkőzései még akár Halléban is, illetve itt Wimbledonban is tudott nyerni egy mérkőzést, ami fontos vele kapcsolatban is, hogy ugye a szezon hosszú, és vannak olyan problémák mondjuk neki a térdével, amelyek limitálták a teljesítményét, nem tudott 100%-osan teljesíteni, és ez meg is látszott Davidovics Fokina ellen a második fordulóban. Az a lényeg, hogy feltöltődjön, sérülésmentesen tudjon teniszezni, és akkor szerintem mindketten a szezon második felében jó eredményeket fognak tudni elérni.
2: Hogy említetted, a regeneráció nagyon-nagyon fontos, hiszen olyan zsúfolt a versenyprogram egy teniszező számára, hogy egyrészt sakkoznia kell, hogy milyen tornákon indul, másrészt az utazással is gondolom, hogy számolni kell függetlenül attól, hogy valaki fiatal vagy idősebb, szóval ebből a szempontból a magyar versenyzők versenyzése séről mit gondolsz, hol láthatjuk őket legközelebb, és például a US Open előtt, ugye az már kemény borítás lesz, lesz-e olyan torna, vagy olyan felvezetés, ahol a magyarok sikeresek lehetnek?
3: Hát az igazság, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak mind a ketten, mert Marcin különleges nyomás lesz amiatt, hogy tavaly Winston-Salemben meg tudott nyerni egy 250-es tornát, ami ugye 250 pontot is jelent a ranglistájában, és hát addig, hogyha idézőjelben folytatni akarja olyan szinten a pályafutását, ahol most van, ugye a top 100 az egy vízválasztó ebből a szempontból, addig vagy meg kéne védeni a pontjait, vagy akár több pontot szerezni, viszont ez egy különleges nyomás lehet rajta, hogyha valaki nem 100%-os fizikai szempontból, akkor még nehezebb lesz így teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ugye nem tudom a verseny programját, de biztosan rajthoz fog állni, esetlegesen az ezres tornákon, hogyha a ranglistája engedi, akkor főtáblán, ha nem, akkor a selejtezőben. Remélhetőleg a válla annyira rendben lesz, hogy több tornát is fog tudni vállalni, és hát majd meglátjuk, hogy ebben az utolsó egy hónapban milyen teljesítményt tud nyújtani. Ő nehezebb helyzetben van, mint Fábi, vagy Marozsán Fábián. Ugye azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy Fábi a beceneve. Szóval ő neki viszont vigyáznia kell, ő fiatalabb, és nem szabad túlerőltetni a térdét akkor, hogyha fájdalmai vannak. A regeneráció és minden más, ami ezzel jár, azt hiszem, hogy több hétig fog tartani. Én nem gondolom, hogy őt látni fogjuk a pályán a következő két hétben, és hogy hol fog először játszani, az attól is függ majd, hogy mennyire jön rendbe, és mennyire lesz fájdalommentes. Reménykedem benne, hogy mindketten hát közel 100%-os állapotban tudnak majd játszani a kemény pályás szezonban. De hát ez attól is függ, hogy milyen állapotba tudnak kerülni, szóval ez rettenetesen fontos lesz számukra, hogyha fizikailag jók, akkor benne van a jó eredmény, hogyha nem, akkor bizony, ugye vannak olyan játékosok, akiknek nincs problémája, és hogyha egyenlő erőviszonyok vannak, akkor bizony itt nehéz lesz mérkőzéseket nyerni, főleg ugye egy US Open-en, ahol 3 nyert szerte játszanak majd.
2: Izgalmas heteken vagyunk, tehát túl a wimbledoni tenisztorna rengeteg izgalmat szolgáltatott. Gábor, ilyenkor telítődsz tenisszel, és kis pihenésre vágysz, vagy már alig várod a következő versenyt?
3: Hát pár napig ugye egy kis pihenés belefér, de az élet nem áll meg a tenisztornákon, és már ezen a hétvégén is közvetítek majd egy umági döntőt, meg a következő hetekben is valószínű lesz program, vagy lesznek olyan meccsek, amelyeken meghívást kapok a közvetítésre. Ugye a szezon nem áll meg, szinte minden héten, sőt minden héten vannak versenyek, az megint más kérdés, hogy mekkorák, és hát ezért mondom azt, hogy ugye nekem szabad napom soha nincsen szinte, mert ugye a hétvégeken kapok általában szerepet, negyeddöntő, elődöntő döntőket szoktam közvetíteni, és hát jönnek sorozatban a versenyek, tehát úgy gondolom, hogy lesz munkám.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Tiszkó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A portugáliai Európa-bajnokság egyik legnagyobb magyar hőse Kőhami Emese volt. A 24 éves kajakos K1000 és K1500 méteren is aranyérmet szerzett. Ezzel a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője lett a Montemaro Gulvejhóban. Pályafutása során már 7-szeres világbajnoknak és 6-szoros Európa-bajnoknak mondhatja magát, miközben a következő évek egyik legizgalmasabb kérdése a közelgő 2028-as olimpia. Kőhami Emese a vendégünk. Szia!
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
2: Hát ugye két aranyérmet értél haza az Európa-bajnokságról, ráadásul te lettél a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője. Volt már időd végig gondolni, hogy pályafutásod szempontjából hová helyezed ezt a versenyt?
3: Mindenképp nagyon magasra, mert két egyes számban sikerült ugye EB-t nyernem. Hatalmas nagy öröm volt. Tényleg utána volt egy kis időm megünnepelni, de tényleg nagyon-nagyon örülök mindkettőnek.
2: Volt most egy kis pihenésre is idő?
3: Igen.
2: És akkor most hogy néz ki a következő pár hét?
3: Igen, most egy hetet otthon voltam, már azért hiányzott az otthonlét, mert nem sűrűn tudok hazajárni. Most úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz majd a világbajnokság. Arra készülünk, jövő héten megyünk majd Leszolnokra, és akkor ott fogjuk majd tölteni a nyarunkat.
2: Majd erről is mindenképpen beszélünk. Ugye a 2024-es világbajnoki cím után most Európa-bajnok lettél 1000 méteren is. Ez számodra inkább egy újabb siker, vagy annak a bizonyítéka, hogy ezen a távon ma már stabilan a világ élvonalába tartozol?
3: Igen, ez szerintem mindig is az egyik kedvenc számom volt az 1000 méter. Az első EB címemet azt egyébként párosban szereztem, ugyanígy 1000 méterre rendesi esztivel, szóval újra jó volt tényleg ezen a távon így menni.
2: Ugye a döntőben gyakorlatilag végig te diktáltad a tempót, ez tudatos taktika, vagy igazából így hozza, de hogyan épített fel a versenyeidet?
3: Az elő és a középfutam az nem úgy sikerült egyébként, ahogy szerettem volna. Ugye az előfutamból ott lehetett volna rögtön a döntőbe kvalifikálni. Ez sajnos nem sikerült, mert második helyen értem be. De viszont rengeteget tanultam abból a pályából, aminek így utólag viszont örülök, illetve így volt lehetőségem ugye a középfutamot is menni, ahol szintén nem sikerült a legtökéletesebb pályát mennem, de ott is annyi kis hiba volt egyébként abban a futamban, hogy azt mind sikerült a döntőre javítani, és így viszont a döntőre úgy tudtam átállni, hogy tényleg egy tökéletes pályát mentem.
2: Itt a beszélgetés előtt kérdeztem, hogy milyen idő van, és ilyesmi. Te milyen időt preferálsz jobban? Esik egy kicsit az eső, fúj a szél, erről mesélj kérlek, és arról is, hogy milyen volt az idő ott, és milyen voltak a körülmények?
3: Egyébként az eső az nem szokott zavarni, inkább a szél az, amit szerintem így a legjobban a kajakkenusokat zavarni tudja. Egyébként én a szembeszeles pályákat talán jobban szeretem, de most már egyre jobban szeretek hátszélben is menni. Viszont ez a portugál pálya, ez nagyon híres a jobbos oldalszélről, ami ugye ezért nem túl szerencsés, mert lehetnek azért pálya előnyök. De egyébként szerintem egész jól sikerült lehoznom ezt a pályát, szerintem jó helyre is kerültem azért, de tényleg mindent megtettem, amit tudtam, és úgy is sikerült.
2: Én, mint nem szakmabeli, azért érdekel, hogy miért szeret valaki szembeszélve menni.
3: Nem tudom, valahogy jobban érzem a technikát egyébként. Talán jobban le tudom feszíteni a húzásaimat, és úgy érzem talán, hogy levegőt is kapok egyébként, szóval hogy azért az előny, hiszem, előnye igen. Helyzetben, igen. Meg talán nekem az állóképességem az jobb lehet, mint a többiek, és szóval én szeretem, hogy a kicsit talán hosszabb a pálya.
2: Melyik aranyál közelebb hozzád? Az 1000 méteres, amelyben most lettél először Európa-bajnok, vagy az 5000 méteres, amelyben évek óta világ legjobbai között vagy?
3: Hú, ezen még nem gondolkodtam egyébként, mindkettő nagyon fontos tényleg, és mindkettő másért. Nagyon örülök, hogy 5000-en tudtam nyerni. Azért az utóbbi időben ott volt a svéd lány Melina Andersson, aki azért verhetetlen volt tényleg az elmúlt években, és nagyon örülök, hogy sikerült őt most elkapnom. Ezren viszont tényleg pályán sikerült nyernem, és ilyen még szerintem nem volt eddig, szóval így ebben. Szóval azért az is közel áll hozzám, de talán most azt mondanám, hogy az 5000 méter.
2: Ha visszamegyünk 2021-ig, ugye amikor 19 évesen világbajnok lettél 5000 méteren, ma már látod, hogy az a győzelem előre jelezte ezt a pályát, vagy akkor még te sem gondoltad, hogy ilyen gyorsan a sportág elitjébe kerülsz?
3: Én mindig is nagyon szerettem tényleg a hosszabb távokat, és ott 21-ben az az 5000 méter, az, az akkora élmény volt nekem, és annyira elvesztem a versenyzést, hogy éreztem, hogy ez mindig is nagyon közel fog állni a szívemhez, és ha lesz lehetőségem, akkor mindig törekedni fogok arra, hogy tudjak 5000-et menni. Ugyan időközben sajnos behoztak egy olyan döntést, hogy futószakaszok is vannak az 5000 méteren. Ez az EB-n még nem jött be, szóval ott futás nélkül kellett abszolválni a távot, de a világbajnokságokon, világkupákon ott viszont most már 5 futószakasz van az 5000 méteren, ami nekem talán egy kisebb nehézség, de szerintem abban is egyre többet fejlődök, és úgy látom, hogy ott is történt azért előrelépés.
2: Mi változott benned a legtöbbet azóta?
3: Talán egyre inkább szeretem egyébként az 5000-et, ez azért mindig is bennem volt, de nagyon szeretem ezt a taktikai részét, hogy tényleg folyamatosan kell gondolkodni, és nem úgy, hogy csak ráállsz a pályára, és senki mással nem foglalkozol, csak magaddal, és tényleg úgy mész, ahogy edzéseken begyakorlod, hanem itt tényleg bármilyen váratlan helyzet érhet, amit tényleg nagyon gyorsan kell reagálni, és nagyon kell arra törekedni, hogy mindig ott legyél, mindig figyeljél, mindig jó helyen legyél, és talán ez a legnagyobb szépsége szerintem ennek.
2: Ugye a hölgyetnek a koráról nem illik beszélni, de nálad azért ez most adja magát, hiszen valamihez kell kötnünk. Miben más versenyző ma 24 éves külhami emese, mint a 19 éves?
3: Sokkal tapasztaltabb vagyok szerintem, és talán profibban tudok most már a versenyekre készülni. Régen igazából mondhatnám, hogy még egy bemelegítési rutinom se volt egyébként, és ez így az elmúlt években alakult csak ki igazán, és tényleg rájöttem, hogy ez mennyit is tud segíteni, és mennyit számít. Szóval én talán ezt mondanám úgy, hogy talán ebben fejlődtem a legtöbben.
2: Bemelegítési rutin, és babonás is vagy?
3: Egyébként ezt innen mondanám.
2: Csak azért bontsuk ki a bemelegítési rutint.
3: Igen, szóval azért gyerekkorom óta van egy-két dolog, amit mindig ugyanúgy csinálok. Mindig beszélek a szüleimmel előtte telefonon, hogyha ott vannak, akkor mindig befonják a hajamat. Ha nincsenek ott, akkor mindig megkérek valakit azért, hogy legyen befonva a hajam. Szóval van egy-két ilyen dolog, de úgy vagyok vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor se történik semmi.
2: Tehát szóval akkor nem zökkent ki.
3: Nem, egyáltalán nem. Szóval ezért ezekre mindig felkészülök, hogy sose vagy ne történjen váratlan helyzet, szóval nem tudnak szerencsére ezek így megzavarni.
2: Ugye a legnagyobb sikereidet K1000 és K1500 méteren érted el, miközben ugye egyik sem olimpiai szem. Egy sportoló ezt hogyan dolgozza fel, amikor tudja, hogy a világ legjobbjai közé tartozik, de nem azokban a számokban, amelyek az olimpián szerepelnek?
3: Igen, ugye mi egész évben az 500 méterre készülünk, mert egyesben, négyesben és párosban is az olimpiai táv. Szóval nekünk a felkészülés az mindig e köré épül fel. Az 1000 az igazából, meg az 5000 is, az csak egy ilyen mellékvonal igazából. Ezt már csak azért csinálom, mert tényleg nagyon szeretem. De hogy a felkészülés, az tényleg az 500 méterre készülök igazából, igen. Szóval mindig azért nagyon jó, hogy tudom, hogy ott van az 1000, meg az 5000, az mindig egy kis mankó igazából, hogyha nem sikerül mondjuk az olimpiai távon úgy teljesítenem, akkor azért mindig ott van egy ilyen B-opciónak. Nyilván az a cél mindig, hogy sikerüljön az olimpiai távokon minél előrébb végeznem. Te vagy sikerült a négyesbe bekerülni, aminek nagyon örültem, és nagyon nagy dolog volt. Idén a válogatón 5. lettem, szóval most így a négyes az nem sikerült, de a jövőben mindenképp azért ez a cél.
2: Itt van a négyes, és fogunk beszélni, viszont egy valami érdekel, hogy az 5000 méterről nagyon nehéz átállni 500-ra? Vagy mi a nehezebb, fejben vagy testben átállni?
3: Egyébként nekem szerintem nem annyira nehéz, mert azért én Vácon kezdtem kajakozni a Dunakanyarba. Azért a váciak híresek arról, hogy hosszabb távokon, maratonon, 5000-en azért jól tudnak menni, és tényleg nekem ez már szinte így a véremben benne van egyébként, szóval nem mondanám nehéznek. Nyilván az első 5000-es verseny az évben azért nehezebb, mint egyébként utána, mert először mindig olyan furcsa még visszatérni, hogy akkor megint kicsit ravaszabbnak kell lenni, újra felvenni ezt a mentalitást, de fordítva sem mondanám egyébként nehezebbnek, de azért tudom, hogy ilyenkor hosszabb edzéseim vannak, most ugye kimondottan az EB előtt, ott ugye hosszabb távra készültem, szóval azért kicsit így más volt az edzésprogram.
2: És akkor beszéljünk a négyesről, hogy tavaly bekerültél a Folcsára, Pup Noémi, Újfalvi, Laura összeállítású négyesbe. Mit adott neked az a hajó, és mennyire érzed reális útnak a K4-500-at Los Angeles felé?
3: hogy ott az EB az nagyon jól sikerült nekünk. Szerintem olyan jó négyesben még nem is ültem egyébként, ott végigelveztem azt a pályát, amit tudtunk jönni, és szerintem egy tökéletes pályát tudtunk jönni. Hatalmas élmény volt egyébként, az egész versenyt nagyon élveztem, és az egész felkészülést is. Szerintem ott nagyon jól összecsiszolottunk egyébként. Nagyon remélem, hogy lesz erre még lehetőségem, mert egyértelműen ez a cél. Szóval a jövőben is azért erre fogok törekedni.
2: Ugye a magyar női kajak talán legerősebb, mint valaha. Mennyire inspiráló és mennyire nehéz olyan versenyzőkkel harcolni ugyanazokért a helyekért, mint mondjuk Csikós Zsóka, vagy Pupnoi, vagy Focsára?
3: Igen, nagyon érdekes, mert Csikós Zsókával tényleg gyerekkorunk óta együtt versenyzünk. Emlékszem, hogy már a legelső versenyemen is ott volt, szóval tényleg én ott már 8 éves korom óta ismerem, és tényleg már annyi versenyünk volt együtt, és annyiszor indultunk együtt, hogy már nagyon ismerjük egymást, de azért nagyon motiváló tényleg nézni, hogy mekkora előrelépést tett egyébként tavaly, és nagyon motiváló tényleg számomra, hogy velük versenyezhetek.
2: Milyen Zsókával a kapcsolatod?
3: Szerintem nagyon jó egyébként, volt egy időszak, amikor mentünk párost is, az is szerintem nagyon jó volt, remélem, hogy akár még a jövőben erre is lehet majd példa.
2: Ugye, ha más Zsókára beszélünk, ugye tavaly még ő nyerte ezt a számot az Európa-bajnokságon, ugye idén te kaptál lehetőséget, és rögtön aranyérem lett belőle. Néha tényleg nehezebb a magyar válogató, mint maga a világverseny?
3: Én ebben szinte biztos vagyok egyébként, főleg 1000 méteren. Tényleg olyan időt ment a Zsóka is, a Zsóka a válogatón, ami azért elég ritka. Szóval azért nehéz dolgom van nagyon vele felvenni a versenyt, de igyekszem nagyon.
2: Ugye az Európa-bajnokság után most már a világbajnokság következik. Mely számokban szeretnél indulni, és körvonalazódik-e már, hogy a szakmai stáb milyen szerepet szán neked?
3: Egyelőre úgy néz ki, hogy 5000 méteren fogok tudni indulni, aminek tényleg nagyon örülök, és már el is képzeltem, hogy szeretném a felkészülést erre megcsinálni, hogy azért többet szeretném gyakorolni majd a futószakaszt, meg a kibeszállást a hajóba. Szóval ez mindenképp ott van. Illetve azért még jó lenne egy számot indulni, azért ez még nagyon sok mindentől függ, hogy fog alakulni.
2: Jó lenne egy számot indulni, melyik lenne az egyébként, melyikben látod ezt a perspektívát, ami az olimpiai irányba is jó lehet?
3: Most egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy lesz egy páros válogató, de nem tudom, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hogy lesz, de akár még ez a lehetőség is megvan. Illetve még ezért van lehetőség az 1000 méterre is, ez nyilván függ attól, hogy Zsóka milyen számokat fog indulni, mert ugye ővé lenne az indulási jog, de hogyha sok száma lesz és üti esetleg ezt az 1000 métert, akkor ott én fogok tudni indulni.
2: Hát, hogy mondtad, hogy lesz egy válogató, erről mit árulhatsz el, hogy esetleg ki az, akivel be tudsz ülni egy hajóba, vagy ez hogy néz ki?
3: Egyelőre úgy néz ki, hogy rendesi Eszterrel készülünk. Szerintem nagyon jó volt a páros, pont ma délelőtt volt egy páros edzésünk, szóval én nagyon bizakodó vagyok. Van még kicsit több, mint egy hónapunk elvileg felkészülni, szóval én úgy már nagyon várom egyébként.
2: Ez ilyenkor hogy néz ki, hogy egy páros hajót képzeljünk el, hogy a szakmai stáb is navigál, delegál hozzád valakit, vagy egymáshoz köt titeket, vagy ilyenkor hogy néz ki ez?
3: Ugye mi Esztivel nagyon sokat párosoztunk régen, még ifjúsági korunkban nyertünk ifjúsági VB-t is, és nagyon-nagyon szeretek tényleg vele menni csapathajót, de már szerintem 2 éve vagy 3 éve már nem ültünk össze. És ugye én a válogatón nem indultam párost, amit egyébként most már bánok, hogy nem mentem, és ott Esztivel mehettem volna egyébként. De most nagyon örülök, hogy adódott még egy ilyen lehetőségünk, és tényleg ezt megpróbáljuk megragadni.
2: Ugye Esztert említetted most több ízben is, neked milyen az ideális páros? Milyen lehet az ideális partner?
3: Egyébként szerintem ő az. Uh-huh. Úgy érzem, hogy személyiségünk az nagyon közel áll egymáshoz. Ugye mi teljesen egyidősek vagyunk, szóval én tényleg vele nőttem fel, és tényleg már ifjúsági korunk óta versenyzünk együtt, egymás ellen, egymásért, szóval szerintem nagyon fontos egy csapathajóban az összhang, és enélkül szerintem nem lehet úgy teljesíteni.
2: Ugye a páros, mondtad most, hogyha csak a Los Angeles nézzük, el tudod egyébként alapvetően képzelni magadat másban is, négyesben is, egyesben is?
3: Egyébként nagyon szeretném. Ugye itt a legfontosabb, hogy egyesbe tudjak majd jól menni a válogatón. Ez a fő cél. Utána persze kiderül majd, hogy ez mire elég, de nagyon örülnék, hogyha tényleg lenne egy olyan párom, és Esztivel úgy érzem, hogy talán ez lehetséges, hogy párosban is oda tudjunk majd érni.
2: Ugye most 24 éves, ezt már beszéltük többször is, világbajnok és Európa-bajnoki címekkel a hátad mögött, Úgy érzed, hogy már megérkeztél a nemzetközi elitbe? Én többször azt mondtam, hogy azért már vastagon ott vagy.
3: Talán azt mondanám, hogy igen. Azért ugye a legtöbb eredményem az nem olimpiai számból van, de mindegyikre nagyon büszke vagyok. És szerintem ez nem volt le egyébként az értékéből. Nyilván itt talán a legmagasabban az EB arany van az négyesben, ugye az olimpiai szám volt, de remélem, hogy erre még ezért lesz alkalmam.
2: Akkor menjünk tovább a kérdésben úgy, hogy most kezdődik a pályafutásod legnehezebb időszaka?
3: Talán így is lehet mondani, igen. Bár egyébként minden év nagyon nehéz, és minden évben rengeteget tanulok, és tavaly is ezért voltak nehézségek, de ebből nagyon sokat tudok profitálni. Szóval remélem, innen már csak könnyebb lesz, de ez eddig még sose így volt.
2: Mi kell ahhoz egyébként szerinted, hogy most nem az olimpiai számok világklasszisából előre lépjél, és éremesélyes versenyzővé válj szerinted?
3: Szerintem egyébként nagyon jó úton haladok, és azt veszem észre, hogy évről évre egyre jobb a teljesítményem az olimpiai számokban. Nagyon remélem, hogy jövőre sikerül egy még jobb eredményt elérni a válogatón. Nagyon szeretnék dobogóra kerülni, mert szerintem azzal már nagyobb esélyem lenne egy négyesbe bekerülni, vagy akár tényleg egy párosba.
2: Beszéljünk egy picit a háttérről, hogyan készülsz, és ki az, aki mentálisan téged segít?
3: Ugye én a Kovács Katalin Akadémián készülök, Samu Andrea az edzőm. Szerintem nagyon jó kis csapatunk van. Most egyelőre úgy néz ki, hogy hárman vagyunk. Pető Hannával és Újfalvi Laurával készülök. Nagyon szeretem ezt a csapatot, nagyon motiváljuk egymást, és tényleg bármi van, mindig tudunk egymásra támaszkodni, és mind mentálisan tényleg egy olyan löketet tudunk adni egymásnak, ami előre visz minket, és mindenkinek mindig van egy-két jó szava a másikhoz, hogyha látjuk, hogy valaki kicsit mélyebben van, akkor megpróbáljuk őt felhúzni és segíteni neki. Szerintem nagyon jó a hangulat a csapatban, szóval ez mindenképp mentálisan egy nagy segítség.
2: Beszélj még Los Angelesről, vagyis most beszélj még a világbajnokságról, ugye kezdődik most már a felkészülés, mikor kezditek majd el?
3: Igen, a héten kezdtük.
2: Igen.
3: Egyelőre még a Kolonics telepen edzünk ezen a héten, és jövő héttől fogunk lemenni Szolnokra. Ugye a nyarunkat azt ott fogjuk valószínű tölteni, de nagyon szeretem egyébként Szolnokot, az egyik kedvenc helyem, ott szoktunk ilyenkor edzőtábor, az nagyon jó hangulata, azért nincs is annyira messze innen, szóval én már azért nagyon várom a felkészülést.
2: A mostani Európa-bajnokság után inkább nőtt az önbizalmad a VB előtt? Vagy éppen nagyobb lett az elvárás önmagaddal szemben? Mennyire magas az elvárás önmagaddal szemben? Erre a kettőre is válaszol, kérlek külön.
3: Ezren ott nagyon szerettem volna igazából nyerni, szóval úgy mentem oda, hogy nagyon szeretném megnyerni az 1000 métert. Ott nagyon izgultam is egyébként előtte, mert ugye az elő és a középutam az nem úgy sikerült, és kicsit ott elbizonytalanodtam, de szerencsére nagyon jól sikerült összerakni magam mentálisan előtte, és úgy meg is lett az eredménye. 5000-et az pedig csak élvezni szerettem volna, ahogy szoktam, és oda már tök nyugodtan tudtam odaállni, tudtam, hogy már van egy aranyam, és ezért úgy kicsit felszabadultabban tudtam versenyezni. Igazából a világbajnokságra az elvárásom magam felé ott tényleg az, hogy nagyon okosan tudjak versenyezni. És ugye, mint mondtam, ott lesz futószakasz, szóval, és tudom, hogy a svéd lány ő nagyon erős ott, és nagyon nehéz lesz őt megszorongatni, de mindenképpen szeretnék kicsit közelebb kerülni hozzá.
2: A világbajnokságon inkább az eredmény lesz a fontos, vagy az, hogy a következő olimpiai ciklus szempontjából is üzenetet küldje szakmának?
3: Igazából ott is nyilván fontos az eredmény, azért az mindig ott van, és talán mindig az a legfontosabb, de nagyon szeretném élvezni, és nem szeretnék foglalkozni igazából semmi mással, hanem tényleg csak magammal, hogy élvezzem a versenyzést, hogy meg tudjam oldani a váratlan helyzeteket, inkább én ezt a részét keresem majd szerintem így a világbajnokságon.
2: A világbajnokság után szeretnéd tisztában látni az olimpiai utaddal kapcsolatban, vagy szerinted ez még egy hosszabb folyamat lesz, vagy lehet?
3: Hát szerintem azért ez egy hosszabb folyamat, ugye ahhoz még van még 2 év, de látom az utat egyébként magam előtt. Nyilván próbálom rövid kis célokat állítani magamnak. És még azért rengeteg feladat van addig, és tudom, hogy mit kell tenni azért, hogy odaérhessek. Rengeteget kell fejlődni, mentálisan is.
4: Miben kell fejlődnöd?
3: Talán azt mondanám, hogy kicsit magabiztosabban kéne néha versenyeznem. Sokszor mondjuk 1000 méteren is előfordul az, hogy nem merem mondjuk a távnak az első felét úgy bevállalni, hogy nehogy elfáradjak mondjuk a végére. És viszont ezt most sikerült megcáfolnom az EB-n, ugye ott már nagyon bekezdtem az elején, mondtam, hogy megpróbálom, rengeteget dolgoztam érte, meg kell tudnom csinálni. És ez így is volt. Szóval ezt szeretném minél tovább vinni, hogy tényleg ezt az 500 méterre is át tudjam majd tenni.
2: Hát, hogy volt, hogy úgy szálltál ki a hajóból, hogy még lehet, hogy maradt benned annyi, amit előheti volna az elején?
3: Hát ezt így konkrétan azért nem mondanám.
2: Na, azért kérdezem, igen.
3: De sokszor volt olyan, hogy éreztem, hogy annyit kaptam az elején, hogy azt már nagyon nehéz volt a végén behozni, és sokszor nem is sikerült. És nagyon elfáradtam ugye a végére, de talán egy jobb taktikával előrébb lehetett volna végezni.
2: Ugye az elején talán kérdeztem így a szakmai stábban kapcsolatban, hogy volt-e bármilyen visszajelzés? Volt bármilyen visszajelzés, hogy alapvetően így hosszú távon, hogy számolnak veled? Egyes, páros, négyes?
3: Így konkrétan egyébként erről nem volt szó. És őszintén szóval nem is szeretnék ilyenekkel foglalkozni, szóval én mindent megteszek, amit tudok, és mindent meg is szeretnék tenni, amit tudok. És úgy gondolom, hogyha csak magamra tudok fókuszálni, és mindent beleteszek abba a zsákba, akkor majd igazából kiderül, hogy mire elég. És így nem szeretném, hogy így más elvonja a figyelmemet.
2: Azt mondtad az elején, hogy az 1000 és az 5000 méter egy mankó. Meddig lehet az mankó? Mert egyszerűen a mankót el kell hagyni.
3: Pontosan, igen. Tavaly ez igazából megtörtént, ugye? Szóval tavaly nem indultam 1000-et és 500-at. Nagyon jó kérdés, mert mindig kihúzott engem egyébként a gödörből ez a két táv, mint ahogy idén is. Kíváncsi vagyok, hogy a jövő egyébként hogy alakul, de esetleg, hogyha így is lenne a jövőben, hogy megint 1000-et és 5000-et kell mennem, azt se bánnám egyébként, mert nagyon szeretem, és addig szeretném ezt az egészet csinálni, amíg élvezem. És egyelőre még úgy néz ki, hogy még élvezem.
2: Az EB alapján sokan most már aranyesélyesként tekintenek rád. Szereted ezt a helyzetet, vagy inkább üldözőként érkezel a világversenyre?
3: Nem foglalkozok vele igazából, de talán úgy vagyok vele, hogy üldözni jobban szeretek egyébként, de sokszor voltam azért már ebben a helyzetben, és nem ér váratlanul egyáltalán. Szóval, de megpróbálok egyébként minden ilyen kritikát egyébként kizárni.
2: A szeptemberben visszatekintők erre az évre, mitől mondanád azt, hogy ez volt a pályafutásod egyik legsikeresebb szezonja?
3: Nagyon jó lenne, ha sikerülne az a páros, de egyébként nem leszek csalódott, ha nem jön össze, mert ez tényleg csak egy lehetőségként tekintek rá egyébként, szóval veszíteni valóm nincsen. De talán abban az esetben tudnám mondani.
2: Egy kérdést elfejtettem feltenni, de ugye már többször is a svéd hölgyet említetted, hogy mennyire figyeled ilyenkor a nemzetközi riválisokat? Az EB-n, vagy az EB-n? És vagy mely számokat figyeled még?
3: Egyébként az összes, összes számot szoktam figyelni, és egyébként ez úgy van, hogy ugyanúgy a férfi számokat is megnézem, a kenus futamokat is, szóval én nagyon szeretem így követni az eseményeket. Egyébként szoktam figyelgetni a versenytársaimat is, de tényleg ilyen téthelyzetben mindig csak magamra koncentrálok, szóval olyankor ezt teljes mértékben el tudom engedni. De azért néha úgy jól esik, hogy megnézni, hogy ki éppen hol tart, és mit csinál.
2: Az edződdel milyen a kapcsolatod? Itt leginkább arra gondolok majd szintén, mint az olimpiáról beszéltünk, hogy szerintem melyik lehet az a két hajóegység, amiben?
3: Szerintem nagyon, nagyon jó a kapcsolatunk. Tényleg úgy fel tudja építeni mindig az edzéseket és a programot, hogy az tényleg nekünk megfelelő legyen, és ez szerintem idén is nagyon jól sikerült. Kíváncsi vagyok a jövőre egyébként, hogy alakul. Ugye most azért ez a páros elég biztató, de majd tényleg igazából kiderül, hogy mit sikerült így ez az év alatt összehoznunk.
2: Na, arra úgy, hogy ez az olimpiás kérdés, hogy gyúrlak, de hogy most először érzed azt, hogy, hogy már hatással lehet a következő ciklus, vagy már ciklusban vagyunk, hogy a te eredményed?
3: Egyébként igen, ugye most jött ez a új kvalifikációs rendszer. Itt most már pontokat kell szerezni az olimpiai kvalifikációhoz. Ugye most az EB-n nekem sikerült ez 1000 pontot megszereznem. Szóval ilyen szempontból ennek is különösképpen örülök. A jövőben is így lesz egyébként, szóval úgy néz ki, hogy egyre inkább felértékelődik tényleg az 1000 méter, mert talán így a női kajakban ott van a legtöbb esélyünk megszerezni a maximális pontot. Szóval azért ennek örülök, hogy így különösképpen nagy ennek az értéke.
2: Azért a bájos mosolygós arc mögött én egy önbizalmat látok, egész magas önbizalmat. Hogyan küzdesz meg te a nyomással?
3: Tényleg próbálom teljes mértékben kizárni ezeket, amit egyébként nagyon nehéz, de nem szoktam foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és ezt idén tanultam meg szerintem a leginkább. Azért volt néhány versenyem, amikor ez nem sikerült, és nem bírtam a terhet, de idén úgy látszik, hogy szerintem nagyon sokat fejlődtem ezen a téren.
2: Kőhami Emesének nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és bízom benne, hogy a világbajnokságot nem tudom majd egy jóval átfogó beszélgetés majd véghez vinni, és hát nagyon-nagyon szurkolom neked, és már ugye elkezdjétek a felkészülést.
3: Igen.
2: És akkor majd kezdődik lassan a világbajnokság is.
3: Igen, pontosan. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Rendhagyó módon egy kvízzel kezdjük a körkapcsolást a labdarúgó világbajnokság bronzmérkőzése és döntője előtt. Úgy gondoltunk, hogy játszunk, méghozzá a szerkesztőség három tagjával, akik részt vállaltak ebből a világbajnokságból riporterként, Edvi László, Katona László és Regős László, aki Pális, úgyhogy a Lászlók csatájában van egy Pális. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok!
2: Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hát reméljük, hogy ezen a kvízen, ahol bizony komoly viadal lesz hármótok között, tényleg a legjobb fog győzni. Még egy picit azért a világbajnokságról, itt a bronzmérkőzés és a döntő előtt mi a várakozásotok, hogyan tekintetek előre, ki lesz szerintetek a világbajnok? Laci, Edvi Laci, akkor legyen az, hogy te vagy a Laci, Katona Laci és Laca.
4: Jó, Spanyolország. Ugye a világbajnokság előtt én Brazíliát tippeltem, ez nem jött be, ellenben a másik három elődöntős csapatot eltaláltam, tehát Anglia helyett vártam Brazíliát a négy közé. Ez ugye bejött három csapat esetében, most azt mondom, hogy Spanyolország lesz a világbajnok.
3: Engem lenyűgözött a spanyol válogatottnak az elődöntőbeli teljesítménye, ez a taktikai futball, ami aztán végül két góllal is párosult a franciák ellen, úgyhogy én őket gondolnám, hogy majd megnyerik a világbajnokságot. A bronzmeccsen meg, hát amelyik futballt akar egyáltalán mutatni a pályán, mert ugye arról szólnak a hírek, hogy nem feltétlenül akarják ezeket a bronzmeccseket a csapatok lejátszani, hát a francia meg az angol válogatott egyáltalán nem, ott talán jó lenne egy kicsit a angol futballnak kedvezni, hogy valamiféle gyógyír legyen nekik is, mert ha már 8 évvel ezelőtt nem sikerült, akkor most legalább összejöhetne egy érem nekik.
2: Laca?
5: És 1990-ben sem sikerült.
3: Tehát ez még nem a játék része.
5: Nem kapok egy pontot?
2: Ezért nem.
5: Én azt gondolom, hogy Argentina nyeri, a VB előtt Spanyolországot tippeltem, nem a szerkesztőségi tippjátékban, hanem egy másik tippjátékban, ott Skóciát, de ők már nem lesznek világbajnokok idén. Én azt mondom, hogy hosszabbításba fog torkolni ez a VB döntő, és
2: 11-esek nem lesznek?
5: Még akár az is, de a mentális részét a végén az argentinok fogják jobban bírni.
2: Túl vagyunk már a világbajnokságnak a jelentős részén, és jó néhány mérkőzést közvetítettetek. Ezek közül melyik a legemlékezetesebb? Laci?
4: Hát nekem teljesen egyértelműen az Algéria-Ausztria, mert ilyen undorító bundát nem láttam, 82 óta nem láttam, ugye? Ez ilyen lázító volt. Tehát mikor leültem, is biztos voltam benne, hogy döntetlen lesz, és nehogy is, és döntetlen lett. És azóta is elmondtam többször, hogy felejtsük el, hogy mi történt 82-ben, akkor éppen Algériát pörgette ki, pont Ausztria, csak akkor az NSZK-val karöltve. Ez olyan undorító volt, hogy örökre emlékezni fogok rá. De egyébként meg kell, hogy mondjam, ez riporteri két egy szép feladat. Tehát ugye sokat szoktunk erről vitatkozni a szerkesztőségbe. Én vagyok talán az egyetlen, aki azt mondom, hogy rádióriporterként egy 0-0-ás unalmas meccs is nagyon jó tud lenni, mert...
2: De itt 3-3 volt.
4: Itt 3-3 volt, viszont előre borítékolható 3-3 volt. Tehát amikor a 94. percben véletlenül gólt rúgott Algéria, utána abban a pillanatban vártuk, hogy természetesen Ausztria azonnal egyenlíteni fog, és ez így is történt. Tehát riporteri szempontból egy nagyon hálás mérkőzés volt. Még egyszer mondom, én szerettem az ilyeneket, mert egy 7-6-os mérkőzés elviszi saját magát. Egy ilyen bunda mérkőzésen így derül ki, hogy mit tud az ember hozzátenni.
2: Laci?
3: Nekem nagyon sok olyan találkozó jutott, ahol voltak gólok, tehát valahol kiszámoltam magamnak, hogy ilyen 4,6-es gólátlag jött össze abból a 11 mérkőzésből, de lehet abban nincs benne az elődöntő, tehát a lényeg az, hogy sok gólos meccsekre voltam beosztva, és mondjuk a német Curaçao találkozó volt az egyik ilyen, vagy az angol-horvát, ami szintén 6 gól, de a portugál üzvégen is volt 5 gól. Úgyhogy nehéz kiemelni, de talán ez az elődöntő, ami legutóbb volt a spanyol-francia, már csak azért is, mert a tét, valamint ott én azt gondolom, hogy a mi párosunk ott jól működött, hát gól nekem nem jutott, neked igen, de ettől függetlenül ott azt éreztem, hogy a helyén volt minden, tehát a statisztika, a gólok, maga a helyzet úgy jól volt megkomponálva, de például volt egy USA Törökország hajnali 4-es kezdéssel, még a csoportkör során, ott a törökök nyertek az utolsó pillanatban, annak is megvolt a bája szépsége.
2: Laca?
5: Nekem az Angol-Mexikó 8-at döntő. Az volt az egyetlen ilyen nagyon hajnali vagy éjszakai mérkőzésem, ez ugye 2-kor kezdődött volna magyar idő szerint.
4: Hogy végül. Minden másnak éjszaka itt voltam.
5: Végül 3 óra lett belőle, úgyhogy nem volt egyszerű azt végig csinálni. De maga a meccs az nagyon tetszett, mert elképesztő volt a hangulat. Az angolok ahhoz képest, hogy mit csináltak előtte a kongóiak ellen, ahhoz képest nagyon jól játszottak, és a mexikóiak is.

0: évvel ezelőtti esemény, 1900, most azt ugye számolnunk kell, 1995-ről beszélünk, akkor volt egy sportriporter kerestetik vetélkedő, ahol 343-on indultunk el, és végül én bejutottam a legjobb hat közé, tehát a hatos döntő ott voltam, ez 7 adáson keresztül kellett menni. Ott a végén volt mindig egy ilyen kvízjáték, tehát annak az 6 különböző feladatból állt, 5 olyan feladat volt, ahol meg kell mutatni, hogy milyen sportriporter lehet ne belőled, közvetítések, riportkészítés, hírolvasás, hírszerkesztés, stb. Stb. Majd a 6. rész volt az, amikor azt hiszem 10 kvízkérdést tettek fel, és aki gyorsabban nyomta a gombot, 4 közül az válaszolt. Ott én is mindig megbuktam. Még állandóan megbuktam, úgyhogy biztos megvenni, hogy most se fog sikerülni ennek a vízkérdéseknek a megválaszolása.
1: De itt most nem lesz gombnyomogatás.
0: Nem, de akkor is mindig megbuktam. Van egy legendás rác, akikkel nem az, hogy tartom kapcsolatot, de tudok róluk, akik mindent tudtak, én meg ott álltam szerényen. Az volt mindig a szerencsém, az előző 5 feladatban szereztem akkor előnyt, hogy tovább tudtam menni.
1: László?
2: Én arra számítok, hogy egy kicsit visszaigazolást tud talán nyerni az, hogy van valamilyen tudásom, a sportlexikális tudásra gondolok. A barátok, ismerősök között természetesen kiemelkedek, de amikor mondjuk itt házon belül vagyunk, akkor néha előfordulhat az, hogy valami nekem nem jut eszembe, más megtévesztő módon, de egy másik irányba vezet, és akkor elbizonytalanodom, de attól függ, hogy milyen korszakról lesz szó, még akár sziporkázhatok is.
1: Meglátjuk. Játszhatnak velünk a hallgatók is, egy kérdésre várjuk a helyes választ SMS-ben, illetve Viberen, és a helyesen válaszolók közt egy Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot sorsolunk majd ki, és a kérdés a következő: melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? Erre várjuk a helyes válaszokat a plusz 3630 55 5 56 05-ös SMS vagy Viber számra. Ugye itt lehet választani, hogy az SMS-t vagy a Viber üzenetet választják. Még egyszer a telefonszám plusz 36 30 555 56 05, és a kérdés: melyik válogatott szerepelt ez ideig a legtöbb világbajnokságon? Várjuk a válaszokat.
0: Nekem, nem nekünk tetted fel, ez például véletlenül.
1: De ne áruljátok el.
0: Tudom.
1: Lesz viszont most alkalmatok jó néhány helyes választ adni, ugyanis következik az első feladat. Villámkérdések a most zajló világbajnokságról, és a formátuma jól megszokott, sorban haladunk majd, a feltett kérdésre 5 másodpercen belül lehet választ adni. Újdonság, hogy ugye itt minden helyes megoldás 1 pontot ér, és lehet majd rabolni is, hogyha egy játékos nem tudja a választ, vagy helytelenül válaszol, akkor van lehetőség rabolni, és itt a gyorsaság számít majd, tehát a másik 2 játékos közül, aki hamarabb felteszi a kezét, miután lejárt az 5 másodperc, vagy elhangzott a helytelen válasz, akkor neki van lehetősége akkor egy helyes válaszsal rabolni. Balról kezdjünk, tehát Laca, téd az első kérdés, ami a következő. Milyen végeredmény született a Mexikóvárosi nyitómérkőzésen?
3: 2-0.
1: Kinek?
3: Mexikó, Dél-Afrika 2-0.
1: Nagyszerű. 1 pont tehát Lacának. Laci, melyik válogatott ellen szerzett Mester 3-ast Lionel Messi?
0: Az első mérkőzése volt, de nem ugrik be a...
1: Letelt az 5 másodperc, és itt Laca tette fel szerintem hamarabb.
3: Algéria.
1: Nagyszerű. Még 1 pont Lacának. László, kinek az eltiltását törölte a FIFA az amerikai elnök közbenjárására?
2: Balogán. Amerikai játékos csatár.
1: 1 pont. Laca, melyik válogatott cserélt szövetségi kapitányt egyetlen csoportmérkőzés után?
3: Tunézia.
1: Nagyszerű, helyes a válasz. Laci, hány újonc szerepelt ezen a világbajnokságon? 5, 4, 3, 2, 1.
0: 6.
1: Nem jó a válasz. Laca?
3: 3.
1: Nem jó, ez sem. Neked még van egy lehetőség.
2: 5.
1: 4. Körbe lőttétek. Ugye Zöldfoki köztársaság, Jordánia, Üzbegisztán, Curaçao. Ez a 4. Úgyhogy most nem kap pontot
2: ja,
1: senki.
2: És Haiti meg ilyen leánykori
1: Haiti nevén. Haiti már volt. Meg Zaire, ugye Kongó idéke. László? Ki hibázta el Németország utolsó 11-esét Paraguay ellen a legjobb

0: 16 között.
1: Jonathan vagy Jonathan Tá.
0: Jó, helyes a válasz. Laca, hol rendezik meg a bronzmérkőzést?
2: Az Egyesült Államokban.
0: Város kell, város.
2: Miami.
0: Nagyszerű.
2: Tényleg?
0: Igen. Utolsó másodpercben te meg volt a válasz. Laci, kit állítottak ki először szájjeltakarás miatt?
3: Fogalmam sincs.
0: Úgyhogy a rablásra itt a lehetőség.
1: Miguel Almirón, Paraguay.
0: Nagyszerű. Lászlónak jár a plusz egy pont. És a következő kérdés is. Hány gólt kapott ezen a VB-n a spanyol válogatott ez idáig?
1: Egy. Ausztria ellen. Nem is. Nem is Ausztria.
2: Ez mínusz pont.
0: Ez nem számít bele.
1: Túl sokat akartam.
0: Igen, igen, úgyhogy egyelőre inkább. Hallgassuk a következő kérdést. Laca, ez neked szól. A korábbi világbajnokok közül melyik válogatott nem jutott tovább a csoportból sem?
2: Uruguay.
0: Nagyszerű. Laci, ki szerezte a brazilok utolsó gólját ezen a tornán? 3, 2, 1.
1: Brazília, ugye? Az a kérdés.
0: Így van.
1: Neymar.
0: Nagyszerű. Büntetőből ugye beállt csereként, és aztán hát beállította a végeredményt. És az utolsó kérdés ebben a játékban neked szól, László. Melyik egyenes kieséses mérkőzésen játszott mindkét válogatottban egy-egy legalább 40 éves játékos? Egyenes kieséses mérkőzés, mind a két csapatban volt egy legalább 40 éves játékos.
1: Argentina, Zöldfoki, Szigetek.
0: Nem jó, nem jó. És akkor a rablás?
2: Nem ezt tippeltem volna.
0: Laco?
2: Nem tudom.
0: Nem? Portugália, Horvátország, ugye Ronaldo Modric. És Modric.
2: Valóban.
0: Ez
2: még
0: volt a világkérdések
2: mondta is, hogy örül, hogy...
1: Ez nekem jól ment szerintem.
0: Na, most egyelőre még nem számolunk pontokat. Jön a második feladat, és itt látok magatok előtt jó néhány színes cédulát. Hát akinek a leghosszabb akarja, az el tudja érni. És igazságosan anélkül, hogy megnéznétek, osszátok el, kérlek. 12 cédula van, a színek nem számítanak, tehát húzzatok mindenki magának 4-4 cédulát, és hogyha majd megforgatjátok ezt a cetlit, akkor ott különböző színekben, ugye van fehér, zöld, kék és rózsaszín, találtok mindegyik cédulán számot, ezek a számok mind-mind különbözőek. És a játék az a számháború nevet viseli. Ha jól megnézitek, akkor látjátok, hogy milyen számok szerepelnek a cédulákon, és mindegyik egy-egy VB rekordhoz fűződik. A játék a következő, különböző csúcs teljesítményeket fogok említeni, és a ti feladatotok az, hogy a kezetekben lévő cédulákon szereplő számok közül eldöntsétek, hogy melyik tartozhat ehhez a VB rekordhoz. Mivel mindegyik szám, illetve mindegyik cédulán szereplő szám különbözik, így hát egy adott csúcs teljesítményre egy játékos tudja felemelni a megfelelő pillanatban a cédulát, hogyha sikerül a megfelelő cédulát felemelni, akkor az 2 pontot ér, és további 2 pont gyűjthető be, ha azt is megmondjátok majd, hogy hát kié ez a csúcs teljesítmény. Stim, van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
2: 2+2 pontot így lehet van. Szerezni.
0: Akkor jöjjön az első, a legtöbb világbajnoki cím. Erre keressük a megfelelő számot. A legtöbb világbajnoki cím, nagyszerű, Laci az öttel.
3: Brazília, mondjam az éveket is?
0: Hát, hogyha tudod.
3: Hát persze, hogy tudom. 1958, 62, 70, 2002, és mit hagytam ki? 94-et Amerikát.
0: Nagyszerű, igen. Tökéletes. 2+2 pont, úgyhogy jár a maximális 4. Következő. És ugye erre a cédulára már nincs is szükséged. A legtöbb gól egy játékostól egy világbajnokságon.
2: 13-as, Gilles Fontaine, Franciaország, 1958.
0: Év? Nagyszerű, itt is 2+2 pont. A legtöbb VB ezüstérem. A legtöbb VB ezüstérem.
2: 4.
0: Ha meg tudod mondani, hogy...
2: Németország.
0: Nagyszerű. Akkor itt is a 2+2 pont jár Lacának. Ugye ezzel a németek azért elég jól állnak, mert a világbajnoki címeket tekintve is 4, a bronzérmeket tekintve is 4, és ezüstből is 4 van nekik. A következő kategória a legtöbb védés egy világbajnoki mérkőzésen.
3: Legtöbb?
0: A legtöbb védés, kapus védés egy világbajnoki mérkőzésen.
2: 90 perc alatt, vagy akár 120 perc alatt?
0: egy teljes mérkőzés lehet 120 perc is. A legtöbb védés egy világbajnoki mérkőzésen.
1: Na jó, felmutatom,
0: László 12. László felemelte a 12-t.
1: Livakovic, Horvátország valamikor, valamilyen formában?
0: Nem jó a válasz.
1: Ja.
0: A 12 az marad nálad, mert az nem jó. De még 16. van egy esély.
2: Szerintem, és Tim Howard Belgium ellen 2014 8-at döntő.
0: Ez is tökéletes válasz, 2 plusz 2 pont.
2: És ezt közelítette meg most a kuraszaui
1: Room.
0: Uh-huh. Csak neki ugye 90 perc állt rendelkezésére a 120 helyett, ami igen. Howardnak. Nagyszerű, úgyhogy túl vagyunk 4 csúcs teljesítményen, jön az 5. A legtöbb gól, amit egy nemzet válogatottja szerzett a világbajnokságokon, tehát az összes világbajnokságon, a legtöbb gól, amit egy válogatott szerzett. Na, várjuk a C-dula emelést.
2: Gyanítom, hogy ez a 247, ez
1: kicsit sok.
0: Melyik válogatotthoz fűződhet?
2: Brazília.
0: Nagyszerű. Itt is 2 plusz 2 pont. Nálad elfogytak a cédulák,
2: de
0: az összes pontot megszerezted, ami szerezhető ebben a játékban. A következő kategória a legtöbb részvétel világbajnoki döntőben csapatszinten. Tehát melyik csapat szerepelt a legtöbb világbajnoki döntőben, és mennyi?
3: Németország 8 világbajnoki döntő szerepel, 4 aranyérem, 4 ezüstérem, elmondjam.
0: Segítettem neked azzal, igen, hogy elmondtam.
3: Hát azt én tudom, azt én magam elmondom, hogy tudjam. De a világbajnoki címek ugye sajnos 54, ezt pontosan tudjuk, igen? 74, 90 és 2014, ezüstér meg 66, 82, 86,
0: igen.
3: És mikor buktak még világbajnoki döntőt? Azt mondja, 82...
1: 21.
3: A brazilokkal szemben 2002-ben.
0: Nagyszerű, ez is 2 plusz 2 pont. Következik az a G jelű feladat, ugye? A legtöbb gól egy világbajnoki mérkőzésen. Tehát a legtöbb gól egy világbajnoki mérkőzésen. A két válogatott góljainak a számát, hogyha összeadjuk, akkor megszületik.
1: Valószínűleg a 12-es lesz az.
0: Na de melyik mérkőzés lehet?
1: Ugye a magyar NSK az 8-3, az nem elegendő, oda még kellene egyet pluszba tenni.
0: Na?
1: 8-4, 9-3, 10-1, az csak 11 gól. Volt egy 8-4 valahol, valamikor?
0: Itt azt mondtuk, hogy nincsen rablási lehetőség. A 12-re megadom neked a 2 pontot, tehát az helyes, de Laci folytató.
3: 7-5 Ausztria-Svájc. Igen, Ausztria-Svájc 7-5, 54-ben, igen.
0: Úgyhogy csak 2 pont, László.
1: Az is elég.
0: Következő. A legtöbb gól, amit egy válogatott szerzett egy világbajnokságon. Egy tornán a legtöbb gól egy válogatottól. Na melyik lehet ez? Hogyha végignéztek a cédulákon, ami előttetek van.
3: Nálam van.
0: Igen. Megmondod, hogy melyik az a két szám, ami ott van előttetek?
3: 26-os, 27-es. Hát könnyű lenne, hogyha 26 és 84 lenne nálam.
1: Nálam van egy 28-as.
0: Na,
1: tehát még az is játszhat.
0: Igazán izgalmas. Na ki lesz a bátrabb és ki lesz a gyorsabb? 5, 4.
1: Jó, én bevállalom, hogy 28, és akkor talán a 2002-es brazil válogatott.
0: Nem, nem jó, sem a 28, sem a brazil válogatott. Neked még van egy
1: jaj
0: lehetőséged akár, Laci. Na, 26 vagy 27.
2: Hát ez csak be a szemed.
3: Ez csak tipp tud lenni. Ez mint a Polip annak idején a világbajnokságon, aki tippelt azt hiszem a Németország.
0: Póla Polip.
2: Póla, ja. Igen, 2010-ben.
3: Igen.
0: De jól tippelt.
2: Sajnos.
0: Na, 26. Mondd a válogatottat. Melyik lehet az? Hm? Nagyon gondolkodni kell.
3: Ez az, igen, mert a Brazíliát mondanám, de 70-ben túl kevés mérkőzés volt. Túl kevés mérkőzés volt 70-ben.
0: Kevés mérkőzés volt akkor, amikor ez megszületett, ez a rekord.
3: Magyar válogatott 54-ben szerzett 9-et, plusz 8-at, az 17, meg 8 az 25, meg 2 az 27.
0: Na, most így jár a 2 pont, mert azt eltanáltad, hogy a magyar válogatott, viszont a 26-os helyett a 27-es, az cseréld majd ki.
2: Viszont én megadnám Lacinak a 28-ra legalább egy pontot, mert Puskás gólya szabályos
0: volt. Jó, beleszámoltad, igaz? Nagyszerű. Következő. A legtöbb megnyert 11-es párbaj a világbajnokságokon. Egy csapat természetesen. A legtöbb megnyert 11-es párbaj.
1: Jó, ez mindenféleképpen én leszek, akkor szerintem legyen csak a hatos.
0: Ez eddig jó, 2 pont.
1: Hát, elvileg a németek nem jók ebben, de azért mégis.
0: Jók a németek egyébként, de nem az övék a legtöbb.
1: Akkor Olaszország.
0: Nem.
1: Francia.
0: Na, nincsen rablási lehetőség.
3: Argentina.
0: Így van. 7-11-es párbaja volt Argentinának, és abból csak egyet buktak el. 1990-ben 2-11-es párbajt nyertek meg, 1980 és 2014-ben 1-1, és 2022-ben ugye 2-11-es párbaj a hollandok elleni negyed döntő, és a fináléban is egy. Úgyhogy az argentinok ebben a kategóriában kiemelkedőek.
1: Akkor a 7-est eldobom.
0: Nem, az...
1: 6-ost?
0: A 6-os az. Igen, tehát az jó, 2 hát pont jár, mert a 6-ot azt eltaláltad. Maradt még 3 C-dúl előttetek. A legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként. Ez ezen a tornán frissült. A legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként.
1: Hát akkor gondolom, hogy ez talán ez, de nem biztos, hogy Didier Deschamps.
0: Az jó, tehát arra jár a 2 pont, de nem 28, hanem 26. Úgyhogy Lacitól elvetted azt a lehetőséget.
1: Ja.
0: Maradt még 2, és már csak nálad van cédula.
2: Akkor kinek jár a pont?
0: Hát Lacinak jár a 2 pont azért, mert tudta Didier Deschamps. Hát de felemelte a céduláját.
2: Hát nem tudom.
0: Itt most én a tudom. Szerkesztőre tekintek, rázza a fejét, nem adunk pontot. Illetve a rablás az megvalósult, és adjuk a 2 pontot. A legtöbb piros lap egy világbajnokságon. Már csak te vagy játékban, László.
1: Akkor gondolom, hogy a 28 lesz.
0: Igen,
1: az.
0: És akkor azt kellene megmondani, hogy melyik világbajnokság ez.
1: Szerintem az már 32 csapatos lehetett. 2006.
0: Nagyszerű. Hát ezt eltaláltad.
2: Nürnbergi csatával.
0: És akkor így, mert neked könnyű dolgod van, de azért nem feltétlenül lesz könnyű kitalálni a játékost. Ugye most 4 pontot szereztél, jön az utolsó. A legtöbb fejes gól egy játékostól a világbajnokságokon.
1: Miroslav Klose.
0: 7-tel. Nagyszerű. Ez 4 pont megint csak. Miroslav Klose
2: ez összesen?
0: Összesen, igen. De szerintem meg tudjátok mondani azt a mérkőzést, amikor egy mérkőzésen 3-at ért el.
2: De Kocsi Sándornak hány fejes gólja van VB-ken?
0: Abban a 11-ből nagyon jó,
3: egy VB-n szerepelt,
0: nagyon jó lehet.
3: 5 meccse volt.
0: Ugye de ezt a kategóriát fejet, 66 óta számolják, úgyhogy valószínűleg Kocsi Sándor lehet, hogy még nem esik számításba ebben.
2: Szóval minden esetre... Hogy hányat fejelt a 11-ből.
0: Lehet most összesíteni 2 játékot követően, hogy hogyan áll a sorrend. Nagyon szoros az élmezőny. Regős Lászlónak van eddig 21 pontja. Katona Lászlónak 19 pontja, és Edvi László sincsen messze a maga 10 pontjával, úgyhogy még itt minden lehetséges, 2 játék, amin túl vagyunk, jön még további 3, és az utolsó játékban korlátlan számú pontot lehet kis túlzásra szerezni, de azért nem ez az igazság, és itt hívom fel a figyelmet, megint a hallgatók figyelmét, hogy lehet játszani velünk. Egy kérdésre várjuk a helyes választ SMS-ben, illetve Viberen. A kérdés a következő. Melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? A telefonszámunk, illetve az SMS számunk +36 30 555 56 05. Érkeztek már helyes válaszok, úgyhogy tudunk majd sorsolni egy ajándékcsomagot a Nemzeti Sportrádió kínálatából. Még egyszer a telefonszám +36 30 555 56 05, és melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. A 3. játékunk pedig a döntő dömping, több részes a feladat. Első körben egy zenei összeállítást fogtok hallani, olyan dalokból, amelyek a világbajnokság évében uralták a különféle népszerűségű listákat, és ez alapján kellene majd kitalálnotok, vagy megsatszolnotok, hogy melyik évről van szó. Itt a gyorsaság és a bátorság dönt, tehát aki... Hogyha befejeződött a zenei összeállítás, hamarabb felteszi a kezét, az tippelhet majd először.
2: Tehát 3 pontot kell hallgatni.
0: Végig kell hallgatni, igen. 3 pontot szerez az, aki az évszámot helyesen eltalálja, és további 5 pont gyűjthető majd, hogyha az adott kérdésekre helyesen válaszol. Jöjjön akkor először az A jelű zeneszám.

0: Hú, most itt nem tudom eldönteni, hogy kiemelte hamarabb. Átadom
1: a lehetőséget, mondjad a...
0: Várj, Márk szerinted kiemelte hamarabb.
1: De hol,
0: László,
1: mikor?
0: László, akkor a tiéd a lehetőség.
1: Egy évszámot kell mondani, 2002?
0: Nem jó, úgyhogy
2: 2006.
0: Van. Tökéletes.
2: Sakirától a Hips Don't Lie.
0: Nagyon jó.
1: Mester Tamás Altassel.
0: Nagyszerű. Bár ez nem volt kérdés maga. Meg, de ha 2006, melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
2: Olaszország, Franciaország 1-1, 11-es párbajt követően 5-3.
0: Nagyszerű, tehát ez már plusz egy pont a három mellé, és van még három további kérdés. Hányadik világbajnoki címét szerezte meg Olaszország?
2: Negyediket.
0: Nagyszerű. Ki végezte el a mindent eldöntő 11-est?
2: Fabio Grosso.
0: Nagyszerű ez is. És ki volt a mérkőzés játékvezetője?
2: Horacio Elizondo.
0: Maximális pontszám, begyűjtötted mind a 8-at. És ugye érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy nem Elizondo volt az, aki észrevette Zidán fejesét.
2: Hanem az asszisztens.
0: Aki? Ki volt?
2: A kollégája.
0: Az már nem hangzik el, hogy mi a neve. Meghagyjuk ezt a hallgatóknak, meg a balladai homálynak.
2: Aki tudja, írja meg SMS-ben.
0: Igen, van mihez felzárkóznotok, akkor így látva ezt a teljesítményt. Következik a B jelű zeneszám.

0: Márk, megint segítséget kérek. Na, Laci?
1: Egy évszám.
2: Viszont a Bon Jovit kell helyre raknom.
0: Igen.
2: A Prey, ez a New Jersey albumon van a
0: igen.
2: Bon Jovitól, és 80 és 90 között gondolkozok. Azt mondja, hogy 90-nél korábban jelent meg a New Jersey album. 86.
0: Nagyszerű, eltaláltad végül, és kizártad igen a lehetőségek igen. közül, és jót választottál. Igen. Ugye Bon Jovi Kft. Igen. és Falco Rock Me Amadeus volt az
2: nem első. Az nem az én műfajom. Bon Jovi, igen.
0: Az biztos, hogy a következő kérdések már a te műfajod lesznek. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
2: NSK Argentina nyert 3-2-re, 2-0-ra vezetett Argentina, utána jött a németek, kiegyenítettek, és buta módon helyett, hogy ő hosszabbításig mentek volna, adott egy zseniális paszt Valdánónak, Maradona, egyszer szabadult meg 20 másodpercre Mateusztól, és ezzel 3-2-re nyert, még a rendes játékidőben Argentina.
0: Nagyszerű, bár ezért most csak egy pont jár, de ha megmondod azt, hogy melyik stadion adott otthont ennek a finálénak, akkor még egy pontot kapsz. Melyik stadion lehetett ez?
2: A Mexikó, akkor nyilvánvalóan a Mexikó City, az Azték stadionban kellett rendezzék.
0: Igen. Plusz egy pont. Hányadik gólját szerezte címeres dressben az a José Luis Brown, aki ugye a döntő első gólját lőtte? Na de hányadik volt az Argentin?
2: Már az Argentin válogatottban?
0: José Luis Brown. Talán segít az, hogyha tudod, hogy milyen játékos volt ő. Csatár, Argentin. Középpályás, védő, kapus.
2: Az elsőt.
0: Így van, az elsőt.
2: Az elsőt.
0: És egyébként az egyetlen, tehát igen, többet nem is lőtt.
2: Igen.
0: És nagyon jó pillanatban tette. És még egy kérdés 2 pontért. Ki volt a két szövetségi kapitány?
2: Hát a németeknél egyértelműen a Franz Beckenbauer volt.
0: Igen.
2: Ugye, és Bilárdó volt az argentinoknál, igen, Bilárdó.
0: Te is begyűjtötted a maximális pontszámot, jár a 8 pont. Hát eddig nagyon jól állunk. Van hova zárkózni, Laci. Jön a C.

0: Csak azért teszem fel a kezem, hogy legalább a tipp meg legyen. 58?
1: Nem. Úgyhogy maradt nálatok két lehetőség. Na, ki lesz a bátrabb? Edvi László vagy Regős László Pál?
2: Akkor mondok egy 54-et.
1: Tökéletes. Igen, 1954. Mambo Italiano volt az egyik, a másik meg Randoklák. Igen. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt 1954-ben, és milyen eredmény született?
2: Magyarország és NSK, és 3-2-re győzött a német csapat.
1: Ez egyrészt plusz egy pont a három mellé, és van még további három kérdésem. Hol tért el a döntőben pályára küldött magyar válogatott összeállítása az aranycsapat klasszikus felállásától?
2: Budai 2 nem kezdett.
1: Igen, ki kezdett
2: helyette? Tóth Mihály.
1: Nagyszerű, ez tökéletes. Egy pont. Melyik német játékos duplázott?
2: A döntőben?
1: Na, a döntőben, hát természetesen hol máshol.
2: Hát az egyik támadó, Helmut Rán.
1: Tökéletes. Jó a válasz. És az utolsó kérdés. Ki volt a partjelző, aki elérte, hogy Ling játékvezető érvénytelenítse Puskás Ferenc, hát mondjuk úgy, hogy második gólját 2-3-nál?
2: Velszi volt, az biztos.
1: Uh-huh, na, de mi lehetett a neve?
2: A kereszt vagy a vezeték neve?
1: A vezeték neve nekem tökéletesen elég. Ez a nehezebb.
2: Olvastam.
1: Igen.
2: Már.
1: Na, ma adok még 5 másodpercet rá. 5, 4, 3.
2: Griffith.
1: Tökéletes. Benjamin Marvin Griffith. Ő volt, és 8 pont ez így. Úgyhogy a döntő dömpinget egyelőre viszed, és hát Katona László.
0: De azért nem szerzek pontot, mert alálövök éppen mindig. Tehát 4 évvel alálövök.
1: Na, jöjjön a D lehetőség.

0: Na, Katona Lászlónak itt a lehetőség, hogy?
1: Hát szerintem ez most már 94 kell,
0: hogy nagyszerű, legyen. Eltaláltad! 1994, melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és megint csak az eredményre is kíváncsiak vagyunk.
1: 0-0 lett a brazil-olasz döntő, aztán 11-es párbajt követően nyertek a brazilok. Kell a gólszám?
0: Hát figyelj, én 3-2. Úgy emlékszem, hogy nagyszerű. Jó. Ki volt a brazil válogatott szövetségi kapitánya?
2: Jaj, zel.
0: Aha, ez
1: nem,
0: a nehezem.
1: Nem, Zagallo.
0: Nem.
1: Pereira.
0: Igen, Carlos Alberto Pereira. Következő kérdés, eddig van ugye mindent összevetve 5 pontod. Helyi idő szerint hány órakor kezdődött a mérkőzés?
1: Hát.
0: Hogyha tudod a helyszínt, akkor az azért segít, hogy nagyjából hány órakor lehetett a kezdés.
1: Legyen egy délután 3 óra.
0: Az nem jó. Talán itt a többiek tudnak segíteni, hogy mi volt a helyszín.
2: Hát Los Angeles.
1: Akkor dél.
2: Tehát ott 9 óra az eltérés, ugye, magyar idővel.
0: Majdnem dél, igen, fél egy volt. És hát nem lesz kérdés, de azt hiszem, hogy azt mindenki tudja a résztvevők közül, hogy kifújta a sípot.
1: Hol Sándor.
0: És nem ez a kérdés, hanem az, hogy bár mindenki Roberto Baggio hibájára emlékszik, de melyik két olasz hibázott még a 11-es párbajban?
1: Massaro az egyik.
0: Ő volt az egyik.
1: De valamiért azt hiszem, hogy Baresi.
0: Nagyszerű, ő volt az első, aki odaállt, és kihagyta ugye a csapatkapitány. A 8-ból 7 pontot megszerezték sikeresen, úgyhogy ez is derekas teljesítmény. Van a döntő dömpingből még egy lehetőség játszani, és eltalálni a zenei összeállítás szerint az évszámot, jön tehát az utolsó.

0: Katona László volt, aki hamar
1: bementek. Ezeket mindig el fogom vinni, 2022.
0: Nem jó.
1: Miért?
0: Nem jó.
1: Sokkal ipadal előbb volt már.
2: Szerintem már sokkal korábbi. Te emelted még. De lehet, hogy nem sokkal. 2014.
0: Nem jó, hát nem jó, várjál, így már csak egyedül.
3: 2018.
0: Nagyszerű, és megvan, a nevető harmadik.
2: Te lejjön otthon vagy a 21. század üzenében.
3: Hát nem. Ti vagytok kevésbé otthon.
0: Ugye Dua Lipa és Calvin Harris One Kiss, és Majka Mindenki Táncol, ezek és ez 2018. Így van. Hát 2022, de ugye Laco volt az, aki még messzebb tette. Na minden esetre 2018,
2: hát ugyan,
0: és akkor Edvi Lászlón a világ füle. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
3: Franciaország, Horvátország 4-2.
0: Nagyszerű. Ki szerezte az első gólt?
3: Az öngól volt, szerintem Mandzsukicsnak az öngólja volt.
0: Tökéletes. Melyik két szakvezető példáját követve lett világbajnok játékosként és szövetségi kapitányként is természetesen, Didier Deschamps?
3: Zagallo, illetve Franz Beckenbauer.
0: Nagyszerű, és 2 pontért az utolsó kérdés. A rendes játékidőben 2 további VB döntő zárult 4-2-es végeredménnyel. Melyik kettő volt az?
3: Rendes játékidőben?
0: Uh-huh. Itt hagyunk azért több gondolkodási időt, mert ezt végig kell pörgetni.
3: Uruguay-Argentina 30-ból.
0: Nagyszerű, ott igen.
3: Egyik 4-2-es, és
0: na, még egy
3: mi kaptunk ki 4-2-re, 38-ban.
0: Tökéletes, igen, megvan mind a 8 pont.
3: Tehát a magyar olasz, igen.
0: Tökéletes. 8 pont, és akkor 3 feladat után azt hiszem, hogy anélkül, hogy elárulnánk, hogy hogyan áll, hogyan fest valójában a sorrend a játékosok között, de egyre izgalmasabb. Nem is áruljuk még most el, majd a 4. feladat után, de itt megint csak játékra invitálom a hallgatókat, mert látjuk, hogy jó néhány helyes válasz érkezett már, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy 2 játékos között is, illetve 2 játékos is ajándékcsomaggal gazdagodhat helyes válasszal. A kérdés az, hogy melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. Az SMS számunk +36 30 555 56 05. Ide várjuk továbbra is a helyes választ a kérdésre, hogy melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. Már jó néhány helyes válasz érkezett. És menjünk tovább a 4. feladattal, amely során a magyar válogatott világbajnoki szereplését vesszük gorcső alá. Ehhez kapcsolódóan kell majd feladatokat megoldanotok. Magyaros 9-es, ez a fantázia neve ennek a feladattípusnak. Közvetítés részletet, újságcikkeket, valamint kezdő felállást fogtok látni, hallani, és ez alapján kellene majd beazonosítani a magyar csapatnak a VB mérkőzését, tehát ki az ellenfél, és melyik évben történt maga a mérkőzés, és mi lett a végeredmény. Ha ez sikerül, ez már 3 pontot ér, és további 2 pont szerezhető még egy-egy helyes válaszsal, ami ehhez a mérkőzéshez kapcsolódik. 1-9-ig lehet majd számot választani, és mivel a második feladat után Regős László állt az élen, így övé az első választási lehetőség, tehát 1-9-ig tudsz mondani egy számot.
2: A magyaros 9-es, akkor kezdjük a 9-essel.
0: 9-es, és én nézem gyorsan a papírlapomat, hogy ez egy közvetítés részlet lesz, úgyhogy Jámbor Tamás hangmérnök kollégánk már mutatja is ezt a közvetítés részletet.
4: 3-2-re vezetünk, 5 perc van még hátra. Kocsis lefejeli a labdát a kapus kirúgása után. Ott van Palotásnál, Palotás kifordul vele, tovább adja Nándihoz. 35 méterre vagyunk a kaputól, lőd rá Nándi, hiszen olyan bombáid vannak. Nem, Kocsisnak híveli, Kocsis fejel! Gól! Gól! Gól! Nem van a hálóban! A 4. magyar gól! Nem van! Bravo, fiúk! Grosics felugrik! Nagyszerű, tudja, hogy itt vagyok, infelé, most már hallgatóim, 4-2, Kocsis, 2 csodálatos, fejes volt, jaj, de szép!
0: Na, melyik mérkőzés?
2: 1954, és picit gondban vagyok, mert 4-2-re vertük a brazilokat és Uruguayt is a negyed döntőben, illetve az elődöntőben, úgyhogy tippelni fogok, szerintem ez Uruguay és a hosszabbítás.
0: Így van, ugye az azért segíthetett, hogy kiszerzett 2 gólt. 4-2 Magyar-Uruguay 1954, ez stimmel, és arra vagyok még kíváncsi, hogy Kocsison kívül kilőtt még gólt ezen a mérkőzésen. 2 magyar játékos, melyik az a 2?
2: legyen Hideg Kuti.
0: Nagyszerű.
2: És Cibor.
0: Eltaláltad. Vagy hát fogalmazunk úgy, hogy tudtad. Úgyhogy ez 5 pont, ez is maximális pontszám. Katona László, te voltál a második a sorrendben, a 9-es kivételével tudsz választani még az 1 és 8 között.
1: Legyen akkor az 5-ös.
0: 5-ös, és nézem a papírjegyzetemet. Itt egy nemzeti sportból, egy lapszámból hallhatunk egy tudósítást.
5: Sokáig nem lehet elfelejteni ezt a Rancaguai mérkőzést. Amikor Leo Horn játékvezető a félidő végét jelezte, nem csak a szurkoló sereg tapsa kísérte az öltözőbe esőtől csapzott, pihegő játékosainkat, hanem a körülöttem lévő külföldi újságírók is lelkesen ünnepelték fiainkat. Általánosan az volt a vélemény, hogy ha a második félidőben is így bírja a magyar csapat, mint az első félidőben, akkor nem veszítheti el a mérkőzést.
0: Ez a nehezebb talán. Laci?
1: Tehát egy döntőt keresünk.
0: Nem, a magyar válogatottnak egy VB mérkőzését.
1: Aha.
0: Azért itt...
1: A Leo Horn neve az...
0: Igen, az segíthetett, és nem tudom az elejére, az első mondatra mennyire figyeltél fel.
1: Nem nagyon.
0: Azt elismétlem akkor, hogy ne essen kárba végül is a lehetőség. Sokáig nem lehet elfelejteni ezt a Rancaguai mérkőzést.
1: Lehet, hogy a Svédországban van is egy 58-as mérkőzés? Nem, mert akkor nem, 62-es vagy 66-os valami.
0: Hát a kettő közül kell most
1: hol legyen
0: választani.
1: A
2: Rancagua.
0: Hát az Rancagua.
2: Gondolom.
1: Hát, akkor 62.
0: Nagyszerű. De akkor melyik mérkőzés lehet itt?
1: Hát melyik, igen. Hát melyik.
0: Ez eddig csak egy pont, mert az évszámot azt eltaláltad.
1: Hát, melyik mérkőzés?
0: Ez nehéz, mert túl sok konkrétum nincsen természetesen ebben.
1: Ki kellene találnom az ellenfelet első körben, vagy egyáltalán játszottunk.
0: No.
1: Szovjetek ellen, nem tudom.
0: Nem, ez nem sikerült. Anglia volt az ellenfél, úgyhogy egy pont írható egyelőre a számládra. De van még lehetőség itt, hogyha válaszolsz arra helyesen, hogy meddig jutott a magyar válogatott.
1: 62-ben?
0: Uh-huh.
1: Csoportkör.
0: Nem. A negyed döntőben kapott ki Csehszlovákiától. Ugye Anglia, és ez volt az első mérkőzés. Nézek rátok, hogy pluszpontot nem adunk, de 2-1.
3: 2-1 után, és ugye utána ott az Argentina elleni 0-0 a csoportkör végén, ami már nem osztott, nem szólt.
2: Azt igen. Bulgária.
3: Uh-huh. Igen, és ugye és már nem osztott, és utána...
2: Ekkor játszott először Anglia és Argentina egymás ellen világbajnokságon. Ebben a csoportban.
0: 5-ös, 9-es kilőve, Edvi, Laci, te következel, válaszek számat. 3-as, itt pedig megint csak egy tudósítást hallhatunk a nemzeti sportból.
5: Teleki és Toldi góljaira kétszer Fauci válaszolt, de Vince és Toldi újabb gólja válasz nélkül maradt. Napos, meleg idő, 6000 néző. Az olasz Barlaszina jó bíró volt, a nápolyi közönség hevesen szurkolt ellenünk.
0: Nem könnyű ez sem, de azért itt volt néhány árulkodó név.
3: Toldi, hogy volt Toldi? Mert igen.
0: Toldi, Vince, Teleki, Fauci, Barlaszina, és volt egy nápa is, ami azért sokat segíthet. Na itt azt hiszem, hogy igazából...
3: Vagy az elődöntő, vagy a negyeddöntő, ugye, és a... Vagy az elődöntő, vagy a negyeddöntő 38-ból, ugye ez a 38-as VB, nem lehet...
0: Biztos? A helyszín az azért sokat segít.
3: Nápoly.
0: Uh-huh. Na még 5 másodperc. 5, 4, 3, 2, 1...
3: 38-as VB Magyarország...
0: Nem, a 38-as VB-t azt nem Olaszországban rendezték, hanem Franciaországban. Ugye az, ami segíthetett volna, hogy Nápoly.
3: 34-es VB.
0: És ez a 34-es VB, az évszám ugye az megvan, igen. És ki lehetett az ellenfél, még azért járhat egy pont.
3: 34-es VB-n egy meccset nyertünk.
0: Igen.
3: Egy meccset nyertünk.
0: De melyik volt az a mérkőzés, és ki volt az ellenfél? 5, 4, 3, 2, 1... Nincsen rablás, pontért,
2: de... Ez az volt, amelyiket megnyertük? Hát mert, most mert Holland keleten, de Holland Kelet-India ellen nyertünk, vagy hát Indonézia, de ez nem az a meccs szerintem a nevek alapján.
0: Igen. Ez, nem, ez az Egyiptom elleni mérkőzés, és itt már lelövöm a vonalat. Egyiptom ellen játszottunk Nápolyban, nyert a magyar válogatott.
2: Akkor kettőt nyert.
0: És az lett volna még a kérdés, hogy ugye itt a nyolcad döntőben találkoztunk Egyiptommal, de ezen túljutott a magyar válogatott, hol fejeződött be végül a szereplés? Hát Laci, talán kettő pontért ezt még meg tudod mondani.
3: Hát ugye 16 csapatos volt a VB, Egyiptomot megvertünk 4-2-re, és Ausztria verte meg bennünket a következő körben, tehát a negyed döntőben Ausztria verte meg Magyarországot. Tehát igen.
0: Erre jár a Holland maga India, kettő lehet, pont, igen.
3: Igen.
0: Na de hát ne menjünk bele a részletekbe, mert lehet, hogy lesz majd szó a továbbiakban arról a döntőről, vagy arról a világbajnokságról is. Laca, megint visszatérünk hozzád. 1, 2, 4, 6, 7, 8, ezek közül kettes kell választani.
2: Kettő.
0: Kettes pedig egy közvetítés részlet, megint csak Jánbor Tamás kollégánk segít.
4: Fazekas többlete a jobb oldalról, meg középen nyilatni fel, gól, gól, gól! Fazekas nagyon jó labdával szökteti Pölöskei meglódul! Egyedül vezeti a labdát a kapura, nehéz szögből lő, gól, gól!
0: Na Laca, melyik év, melyik mérkőzés lehetett?
2: 1982.
0: Igen, ez eddig jó.
2: És legyen az El Salvador elleni 10-1.
0: Kizárásos alapon, mert nagyon sok sikerélményünk azért nem volt összességében. Végeredményt mondj még.
2: 10-1 nagyszerű. Magyarország javára.
0: Tökéletes, szerintem fel tudnád sorolni a magyar gólszerzőket, de én nem erre vagyok kíváncsi.
2: Szerencsére.
0: Ki szerezte a salvadori?
2: Ó, na erről volt szó az NBA
0: kvízben. A salvadori gólt ki szerezte, igen. Hát Elbert Gábor biztosan, hallgat minket,
2: és tudja. Sajnos nem fogom tudni, de mondok egy nevet.
0: Mondjál egy random salvadori nevet.
2: González.
0: Nem. Luis Baltazar Ramirez Zapata. Szerezte a salvadori a gólját, úgyhogy ez csupán 3 pontot ér. Nagyszerű. 1, 4, 6, 7, 8, László.
1: 4.
0: 4-es, és ez megint csak egy közvetítése részlet.
4: A fejek közül a legmagasabbra Enrique feje emelkedik, olyan, mint egy gumilabda, de az oldalvonalon kívülre került a labda. A bedobást Matesz átemeli, és aztán bizony Gerzon megkapta a fölszabadító rugást. Ben középít, Mátrai a labda. Mátrai egyből előre, oldalt, ott áll Matesz Imre megint. Lapos labda, Albert ki jobbra, Bene elmehet a labdával. Egy csel, még vár egy gondolatnyit, átlövési kísérlet, Farkas lő, gól! De nagy gól!
1: Magyar-Brazil 66-ból 3-1 a végeredmény.
0: Tökéletes, jár a 3 pont. Hányszor talált be Bene Ferenc ezen a világbajnokságon? Megint csak azért hosszabb gondolkodás
1: hát legyen
0: időt kapsz.
1: 6. Sok?
0: Sok.
1: 5.
0: Pontot erre már nem kapsz. Szabadon rablás nem pontért.
2: 3-at mond. Tannék, vagy tippelnék.
0: Naci?
3: Ugye ezen lőtt egyet, a bulgárok ellen egyet. Biztos, hogy lőtt, egy szovjetek nem, az bulgároknak biztos, hogy lőtt.
1: Portugáloknak
3: is ő lőtte a gólt.
1: Korea?
3: Ott nem volt. Nem. Nem, ez 4 meccsünk volt összesen, ugye a portugál, brazil, bulgár és a szovjetek elleni.
2: A szovjeteknek biztos lőtt, mert ezt
3: Ferenc
2: mondta, hogy ő a legutóbbi egyenes kieséses szakaszban
0: szerzett.
2: Aggódtam,
0: hogy itt állandó szakértőnknél, Bene Ferencnél mind a hármótoknak lesz jelenése, de megmentettétek a becsületeteket. Maradt még Laci, Edvi Laci, rád nézek, 1, 6, 7, 8, ebből a 4 számból kellene választani egyet. 1, és végre egy kezdő felállást kapsz. Ez eddig nem volt még. Adok neked egy cédulát, egy kezdő felállással, és hogyha megteszed, felolvasod nekünk ezt a kezdő 11-et, ami alapján be Biztő kellene
3: Péter,
0: azonosítani a...
3: Kardos, Rót Antal, Garaba Imre, Sallai, Bognár, Nagy Antal, Détári, Péter, Eszterházi, Kiprik. Na, ez akkor az 86, ez egészen biztos.
0: Nagyszerű, de melyik meccs?
3: Ugye a 80-an, ami 3 mérkőzést játszottunk, Kiprik, ez a Kardos, Rót, Garaba, Sallai, Péter, Szonya, Bognár, Gyuri, Nagy Antal, a franciák ellen már nem így kezdtünk, Kanada ellen nem tisztelő volt a kapuban, akkor ez a 0-6. Tehát a szovjetok igen. elleni 0-6.
0: Kizárásos alapon, igen. tökéletes. Ugye két gólt szerzett a magyar csapat ezen a VB-n, nem többet. Ki igen. volt a két gólszerző?
3: Hát a Kanada ellen szereztük, ugye Eszterházi, illetve Détári, amit azóta is emlegetünk, az utolsó gólunk, amit világbajnokságon szereztünk. Remélem, hogy ti még megéritek.
2: Legutóbbi.
0: Igen, legutóbbi.
3: Remélem, hogy ti még megéritek, hogy a magyar válogatott valaha gólt szerezze világbajnokságon. Én már nem bízok benne.
0: 5 pont, ezért jár a maximális pontszám, és maradt még 3 világbajnokság és 3 magyar válogatott szereplés. 6-7-8, Laca egyet választ ezek közül.
2: 8-as.
0: 8-as, ez azt látom, hogy megint egy kezdő felállás. Adok neked egy cédulát, és rajta 11 névvel, és hogyha ezt a 11 nevet felolvasod, kérlek szépen.
2: Gújdár Sándor a kapuban, Török Kocsis Kereki Tóth a védelem, Csapó Nyilasi Pintér Zombori a középpálya, elől pedig Törőcsik és Nagy László.
0: Na mikor állhatott fel így a magyar
2: szerintem
0: csapat?
2: Szerintem ez 78. Uh-huh. És melyik meccs legyen az argentin? Az legyen, mert Nyilas és Törőcsik kezdett, és őket ugye eltiltották utána. Argentina ellen 2-1-re kikaptunk.
0: Tökéletes megoldás, 3 pont, még egy kérdés.
2: Egy Garrido nevű portugál hazavezette a mérkőzést.
0: Nem ez lesz a kérdés.
3: Az utolsó fordulóban játszott mind a kettő egyébként, tehát a franciák ellen játszottak, mert csak egy-egy meccs eltiltást kaptak, tehát kétesélyes volt a dolog.
0: Igen. De megnéztem, és valóban igen, ebben az összeállításban csak az argentinok ellen játszottunk, de az a kérdés, hogy ki szerezte a magyar csapat egyetlen gólját? Ezen a találkozón, igen.
2: Nagy László.
0: Nem jó, nem jár a plusz 2 pont.
3: Csapó.
0: Így van.
3: Ez klasszikus, igen, igen.
0: Maradt még a 6-os és a 7-es, Katona László választhat egyet.
1: 6-os.
0: Itt a Nemzeti Sportból hallhatunk egy tudósítást. Tehát a 6-ost választotta, igen. Bocsánat, igen, itt most mea culpa, ez az én hibám, kapsz egy kezdő felállást.
1: Na végre.
0: Egyenlőlegen valóban a feltétel.
1: Kapuban Szabó Antal. Hát két fős védelem, Bolgár Gyula, illetve Bíró Sándor, a középpályán Szalai Antal, Szűcs György, Lázár Gyula, és a támadó ötös Sas Ferenc, Vince Jenő, Sárosi György, Zsengelér Gyula és Titkos Pál. Gondolom ez a 38-as VB csapat kell, hogy legyen, és a döntőben az olaszok elleni 4-2-es vereséggel záródó találkozó.
0: Nagyszerű, ez eddig 3 pont.
1: Tudtam, mert hogy a Toldi nem játszott. Toldi nem játszott.
0: Na, és jó helyen járunk, mert hogy ez lesz a kérdés, Toldi. Hogy melyik 3 játékos kimaradása keltett meglepetést. Tehát 3 játékos, aki addig a világbajnokságon azért főszereplő volt, kimaradt, melyik ez a 3 játékos. Az egyiket megmondtad?
1: Ugye azért keresztnevet nem mondtam, hogy zárójelbe hozzáteszem, mert abban már gondjaim lennének, de cseh létezik, hogy volt egy támadó, akit cseh évvel illettek, nem?
0: Nem. Toldi az egyik, aki nem játszott ezen a döntőn. Igen, ez eddig jó.
1: Tehát volt a titkos Toldi, és még egy.
0: Na, ki volt a másik? Toldi Géza megvan. Ugye itt azért, akik pályára kerültek, Polgár Gyula, Szűcs György és Vince Jenő. És kimaradt egyrészt Toldi Géza, és ki volt a másik T-betűs. Megint csak nincsen rablás pontért, de van még...
1: Tóth?
0: Nem. 5 másodperced még van, akár egy jó válaszra.
1: Nem élek ezzel.
2: Turay.
0: Turay, így van. Na és még Kohut. Egy játékos. Nem, pedig jó a kezdés.
1: Mint a K-betű.
0: Igen. És akkor már nagyon...
2: Pedig a T-betűs csatásorban Kohut is benne volt. Tényleg. Ugye na? Szóvégi T-t számították.
1: Korányi.
0: Nagyon jó, megvan. Végül is, hát 2 pontot nem kapsz maximálist erre, de egyet adunk, és akkor így 3+1 a 4 pont, és Edvi Lászlónak nem maradt más, mint a 7-es. Itt következik akkor a tudósítás.
5: A 77. percben Grosics túl röviden rúgja Sárosihoz a labdát, a hátvéd nem tudja átvenni, Medvin éri el, ő 13 méterrel Grosics mellett a kapu bal oldalába lövi a velsziek győztes gólját, 2-1.
3: 1958, amikor ugye kétszer találkoztunk a velsziekkel, a csoportmeccs során ugye döntetlent játszottunk velük, és utána az a furcsa kiírás volt, hogy hogy mi azonos pontszámmal végeztünk velük, nem is tudom, milyen pótselejtezőnek hívhatták ezt, vagy nem is tudom, milyen körnek, ott kikaptunk 2-1-re tőlük. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy ugye a világbajnoki ezüstérmünk után 4 évvel a lepusztított szerencsétlen csapatunk nem tudott tovább jutni a csoportból. Tehát,
0: igen, azt is megtaláltad, hogy ez az a meccs, amit a csoportkörön túl kellett.
3: Ez a 2-1-es, amikor kikaptunk tőlük.
0: Wales volt az egyik csoport ellenfél, melyik másik két csapattal szerepelt még egy kvartetben a magyar együttes.
3: Tudni kéne, de nem fog beugrani.
0: Ez is viszonylag nehéz kérdés.
3: Igen, döntetlent játszottunk Wales-szel, valakit legyőztünk. Hú, ez nem fog menni, az 58 a legsötétebb számomra. 58...
0: Na még néhány másodperc gondolkodás idő. Hát ha 5, 4, 3, 2, 1, akkor most már játékon túl. A házigazda talán segíthet.
3: Svédországgal játszottunk, igen, és nem tudom, ki volt.
2: Még. Svédektől kaptunk ki, ugye?
0: És még egy együttes kellene.
2: Valakit meg megvertünk.
0: Mexikó. Így oldan fel, tehát ezt a Gordiusi csomót. Túl vagyunk 4 játékon, már csak egy maradt, ahol azért még jó néhány pont szerezhető, és akkor most érdemes rátekinteni arra, hogy hogyan állunk. Edvi Lászlónak most ugye 3 pont járt azért, mert megfejtette kiválóan, hogy 1958-ról és a Velszi magyar összecsapásról van szó, addig pedig megint csak játékra invitálom a hallgatókat. A plusz 30-at 30-555-56-05-ös SMS számra, illetve Viber üzenetben erre a telefonszámra várjuk a helyes válaszokat a következő kérdésre. Melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? A helyes válaszadók közt Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot sorsolunk ki, és az utolsó feladatot megelőzően a sorrend a következő. A harmadik Katona László 34 ponttal. A második Edvi László 36 ponttal. Az első 48 ponttal Regős László Pál egy picit ellépett, de még utolérhető, mert a következik az utolsó feladat, a pontvadászat, és itt jó néhány pont gyűjthető. Itt nagyot lehet nyerni, és még akár Lacát is utol lehet érni. 3 kategóriát hallhattok majd, azok közül kell választanatok egyet, és a feladat, hogy a korábbi kvízekből jól ismert bélyeggyűjtés mintájára az adott kategória minél több szereplőjét kellene összegyűjtenetek. Adott majd egy skatulya, és az alapján kell tehát összegyűjteni a lehető legtöbb elemet. A 3 választási lehetőség a következő. Holnaptól már szebben csillog, a 10-es mágiája, kispad koptatók. Katona László, te vagy a harmadik, úgyhogy tiéd az első lehetőség. A 3 kategória közül holnaptól már szebben csillog, a 10-es mágiája, kispad koptatók.
1: Holnaptól már szebben csillog?
0: Legyen akkor ez, és itt a feladat az, hogy sorolt fel az eddigi világbajnokságok bronzérmeseit.
1: Jaj, de jó.
2: Ez is te számítottál.
0: Amióta van, igen.
1: Hát akkor mikor volt a legelső? Ez az első kérdés leginkább.
0: Volt már a legelső VB-n is bronzérem, bár ott nem bronzmérkőzésen osztották ki. Ennyit segítek.
1: De nem onnan indulok, hanem 22-ből.
0: Igen.
1: Horvátország, Belgium. Szerintem a hollandok is nyertek egy bronzérmet 2014-ben, 2010-ben.
0: Not ki volt.
1: Van. Az egy, pedig nemrég volt. Ugye a döntő a spanyolok nyerték.
0: Igen.
1: Brazilok?
0: Nem. Még akár visszatérhetsz ide, hogyha esetleg nem jut az eszedbe.
1: Jaj, 2010. Na jó, nem. 2006-ban a németek.
0: Igen.
1: 2002-ben törökök. 98-ban is a horvátok, 94-ben, és ez már a nehezebbik része, a svédek.
0: Igen.
1: A bolgárokat verték talán. 90-ben nem az angolok, az biztos.
0: Nem.
1: Akkor az olaszok.
0: Így van.
1: És akkor 86,
0: egyre nehezedik.
1: Nyugat-német, argentin döntő, és akkor, hogy ki volt valójában az elődöntő, a franciák.
0: Tökéletes.
1: És akkor 82, valamiért azt hiszem, hogy a házigazda spanyolok?
0: Nem, jó. Olyan csapat, amely eddig még nem hangzott el egyszer.
1: Belgák?
0: Az már elhangzott.
1: Ja, tényleg.
0: 82. Itt azért egy olyan korszak, egy korszakos kelet-európai csapat, ennyit segítek.
1: Lengyelek.
0: Nagyon jó.
1: És akkor 78.
0: Igen.
1: Ott ugye holland döntő a argentinokkal.
0: Igen.
1: Valamire nyugatnémetek?
0: Nem.
1: Akkor olaszok.
0: Nem.
1: Nem.
0: Visszatérhetsz még ide. 74.
1: Az is Lengyelország.
0: Nagyon jó.
1: És akkor 70. Na itt 70. Már. 70-nél, igen. Nem. Olasz győzelem, nem. Az olaszok voltak a döntőbe a brazilokkal.
0: És a többieknek azért mondom, hogy van a végén rablási lehetőség, tehát amit Laci nem tud, azt ti mondhatjátok majd magatoknak.
1: Nyugatnémetek.
0: Nagyon jó, 70.
1: 66. Portugália.
0: Igen.
1: 62.
0: Nem könnyű feladat, igen, ez a szépsége. Itt az
1: 58 az már Svédország.
0: Nem.
1: Nem? Nem lettek harmadikok a svédek? Ja, mert döntőbe voltak. Jó, akkor 62. Csehszlovákia? Nem.
0: Menjünk tovább, 62 nincs meg egyelőre.
1: 58-ban akkor legyen-e nem, Szovjetunió? Nem.
0: Menjünk tovább.
1: 54. Hát ott az...
0: Volt szó róla itt korábban az adásban, tehát
1: most vagy Uruguay, vagy az osztrákok. Uruguay.
0: Hát, hogyha megmondom, hogy mi a helyes válasz, akkor segítek.
1: Akkor Ausztria.
0: Igen.
1: 50. A döntő megvan, de hogy végül is...
3: Mert nem volt döntő. Nem volt döntő.
0: De 50-ben. Ez nem számít.
1: De akkor még vannak bronzérmesek.
0: Van, persze.
1: Valamiért azt hiszem, de tudom, hogy nem, mert most vagy az 50-es, vagy a 30-as Egyesült Államok? Egyik se valójában.
0: Elfogadom a 30-asnak.
1: Köszönöm. Az 50-es meg akkor legyen a... Biztos egy európai ország talán átment oda.
0: Na hát voltak európaiak, igen.
1: Németek, ők akkoriban nem nagyon futballozgattak. Magyar válogatott nem volt... Ausztria?
0: Nem, akkor 38 és 34 maradt még.
1: 38 valamiért a házigazda franciák?
0: Nem.
1: Éppen a franciák voltak 58-ban a bronzérmesek?
0: Jól mondtad, igen, hát azt még bepótoljuk, igen. És akkor 34.
1: De akkor a 38-at nem tudtam.
0: 38-at azt nem tudtam.
2: Valamit valamiért.
1: Jó, legyen a 38, nem, a 38 legyen Csehszlovákia.
0: Még nem. Továbbra sem tudod.
1: Jó, akkor a 34 viszont a csehszlovákok döntősök voltak, ha minden igaz, tehát akkor ők nem lehettek.
0: 34.
1: Argentína.
0: Nem jó.
1: Brazília.
0: Nem, jó. Figyelj, ami kimaradt, és azt hiszem, hogy itt a közelmúltból kiindulva a 2010-es talán még meg tudott találni. Hogyha azon gondolkodsz egy picit.
1: Igen. Nem Uruguay, mert ők veszítettek, és a holland-spanyol döntő volt, ahol meg németek?
0: Nagyon jó, megvan. Jó. 17 pontot számoltam össze, Márk, megerősítesz ebben, és akkor kimaradt végül is itt az 1978-as, a 62-es, az 50-es, a 38-as és a 34-es bronz érmes, és hát itt most van rablási lehetőség, de bátornak és minél gyorsabbnak kell lenni.
1: Aki én is visszatérhetek? Hát, én is?
0: Nem.
2: 78 Brazília.
0: 78 Brazília, igen, plusz egy pont Lacának, és Laci, neked is van egy rablási lehetőséged. Maradt ugye 34, 38, 50, 62. No? Hogyha nincsen bármilyen tipp, akkor azt hiszem, hogy megyünk tovább. Megyünk tovább. 34 Németország, 38 Brazília, 50 Svédország, 62 Chile, mint házigazda. Odaértek a dobogó legaljára. Ez volt tehát, hogy a holnaptól már szebben Chile.

0: Hány labdarúgó, illetve jó néhány labdarúgó nyert már világbajnokságot? A második világháború után rendezett VB-ken már volt messzám, úgyhogy 1950-től indulóan össze kellene gyűjteni azokat a játékosokat, akik tízes messzben lettek világbajnokok.
1: Tehát 50-től kellene indulnunk, ugye nyilvánvalóan fogalmam nincs az uruguayiaknak, ki volt a tízesen.
0: A rablási lehetőség lesz a végén, úgyhogy
1: már most mondhatják, mert fogalmam nincsen. 54-ben nálunk Puskás volt a tízes.
0: De a világbajnokra vagyok kíváncsi.
1: Ja, bocsánat, a világbajnokra. Ja.
0: Hát ez igen, már nehezebb.
1: Igen, tudtam, hogy ez...
0: Ez, igen, ez a nehezebb. Az NSK válogatottjából ki volt vajon tízesben?
1: Fritz Walter lett volna tízes. Nem tippelek, mert nyilván nem, de ezt nem találtam.
0: Mehetünk tovább, talán a következő az könnyebb lesz.
1: 58-ban Pelé volt a tízes.
0: Nagyszerű, és akkor itt azt hiszem, hogy további három
1: 62-ben igen, szintén Pelé volt, igen, a tízes. Az angoloknál...
0: 66. Ja, arról van szó, arról a tornáról.
1: Bobby Moore volt a tízes? Bobby Charlton.
0: Nem.
1: Jó, oké. Okay. Jó, nem tippelek. 70-ben nyilván ismételten Pelé volt a tízes. Uh-huh. A németeknél a tízes, mert hú, ki volt?
0: 74-ben. Volt...
1: 74-ben ugye Gerd Müller 13-asban játszott.
0: Megkímélek a...
1: Nem volt tízes.
0: Igen, így van, nem volt tízes.
1: Nem volt tízes.
0: Nagyon érdekes, a németeknél nem osztották ki a tízes.
1: 78-ban, az egy érdekes volt, mert azt hiszem ott betűrendben kapták az argentinok akkor az izét a
0: betűrend szerint is egy nagyon jó játékosra jött ki a tízes.
1: Igen. Kempesz volt a tízes.
0: Uh-huh,
1: Kempesz volt a tízes. 82-ben ugyebár az olaszoknál
0: ez nagyon nehéz.
1: Ez nagyon nehéz.
0: Meg nem mondanám.
1: Még a kérdés? Biztos. 82-es az olaszoknál volt a tízes.
0: Olasz tízes. Hogyha nincsen meg, akkor mehetünk tovább.
1: Cabrinit mondanám azért.
0: Nem Cabrini.
1: 86-os Maradona.
0: Tökéletes.
1: Maradona, azon nincs miről beszélgetni. A 90-ben Mateusz volt a tízes.
0: Ez is olyan, hogy 94-es az, hát, hogyha engem megnyúznak sem.
1: Ha te nem tudod, akkor én sem. 94-ben vagy brazil volt a tízes.
0: Nem egy klasszis játékos, fogalmazunk úgy. Akkor
1: hogy került tízes közben? Na mindegy, lehet, hogy visszatérek rá, de nem biztos. 98-ban a franciáknál Zidane volt a tízes.
0: Tökéletes.
1: Zidane volt a tízes, 0-2-ben a braziloknál a...
0: Ez már talán könnyebb.
1: Hát ő a Ronaldo volt. Nem Ronaldo volt.
0: Mehetünk tovább.
1: Igen. Ki volt a tízes a brazilok? Na mindent elviszik a srácok. 0-6-ban az olaszoknál fogalmam nincs, ki volt a tízes mezben.
0: Ez sem könnyű. Nem, nincsen még rablás, majd a végén.
1: Nem. Jó, nem is tippelek. Tízesbe?
0: 2010.
1: A spanyoloknak ki volt a tízese?
0: Ez sem könnyű amúgy.
1: Igen.
0: Minden esetre azért mondjuk a korábbi spanyol válogatott tagból is fel lehet idézni akár. Tehát a 2012-esben is azt hiszem, hogy ő volt a tízes. Menjünk tovább?
1: Menjünk tovább.
0: 14.
1: Németeknél ki volt tízes mezbe?
0: Na.
1: Schweinig, Rose.
0: Igen, azért, hogyha itt számokkal végig haladsz, akkor talán könnyebb.
1: Igen. Hátvédek közül nem. Schweinig, Rose, Klóze nem tízesbe játszott, 18-esbe játszott a végig a pályafutását, a válogatottba Klóze 18-ban.
2: 11-esben a válogatottba.
0: 10. 2010, 10-es, illetve 2014, bocsánat, 10-es mez. Na mondj egy tippet. Azért néhányat most kizártál itt fejben. Hogyha esetleg a kizárt, azok közül, akiket nem zárták ki, azok közül tudsz mondani egy támadó játékost. Annyit elárulok, hogy támadó játékos.
1: Nyilván támadó játékos volt. Nem.
0: Gólt is szerzett, azt hiszem, ezen a VB-n. Most csak emlékekből próbálkozom.
2: Szerintem nem.
0: Nem szerzett gólt? Akkor nem akarlak átverni.
2: Szóval korábban igen.
0: 2010-ben igen, azt tudom.

0: Na. Meg 6-ban is.
1: Na jó.
2: Jó, ezen még lehet, hogy elgondolkoznék, ahol 2018? Lehet, hogy 18-ban a fiatal franciáknál Bappé még nem volt tízes. Bappé volt a tízes. Bappé már megkapta fiatalon. A tízest 22...
1: Hát ez egyszerű lesz.
2: Ben pedig Messi persze.
1: Tökéletes.
2: Messi. Egy másodpercet gondolkozhatok.
1: Visszatérhetsz.
2: Nem, többire nincs esélye.
1: Jó, akkor a 14-esen gondolkozzál.
2: Gondolkozok, hogy ki lehetett a 14-es a 14-ben ki lehetett a németeknél.
1: Ez eddig 7 pont aki, egyébként a javadra.
2: Támadó játékos.
1: Illetve volt. Igen, mert a Pelét azt háromszor elhangzott, igen, az végül is hozzájárul még az a 2 pont. Én viszont úgyis csak 9-et számolok össze, mert nem hangzott el, illetve a 74-es nem volt. Hát akkor a 74-essel is megadunk még egy pontot.
2: Hát de is megmondani, hogyha nem, ha nem volt 10-es, igen, hogy ki volt a 10-es, tehát...
1: 10 pont már
2: biztos. Mondjátok a 14-est, mondjátok.
1: Nincsen, akkor feladom, rablási lehetőség.
0: Hogy működik? Bármennyit lehet mondani?
1: Hát először is rablási lehetőség.
2: Egyet.
1: Ki szeretne mondani biztosan egyet? Akkor Laca, kezd be. Akkor viszont felcserélve megyünk tovább, igen.
3: De akkor legyen az, hogy amiket nem tud, amikről nincs információ. Tudsz mondani évszámokat?
1: Tudok mondani.
3: És akkor úgy
1: 50, kell. 50, 54, 66, 82, 94, 2002, 2006, 2010 és 2014, ahol nem hangzott el a 10-es.
3: Kezd az 50-essel, kérlek.
1: Választási lehetőség van, mivel rablás.
0: Menjünk visszafele, 2014 Lukács Podolski.
1: Így van. Na most már beugrott, Laci. 2014 Lukács Podolski.
2: Igen, nem játszott 14-ben gyakorlatilag. Igen, úgy lett világbajnok, hogy túl volt a zeníten.
3: Hát én meg megtörném a sort, akkor legyen 50, igen? És ott az urugvai Schiaffino.
1: Nagyon jó! Plusz egy pont.
3: Ezzel nem hát szomorú, hogy ez csak egy pontot ér.
1: És ezt odaadta volna neked, látod?
0: Hát én meg gondoltam, hogy udvarias leszek.
1: Na, mit tudsz még?
0: 66 Bobby Charlton.
1: Nem. Na, neked van-e tipped arra?
3: Szerintem az a na. Furcsa gólt lő.
0: 9-es volt.
1: Nagyon jó, Hörsz. Plusz egy pont Katona Lacinak.
3: Ezek az egy pontokkal nem tudok előrébb lépni, tehát teljesen
1: de még van rablási lehetőséged, mert most raboltál éppen Lacától, úgyhogy mondhatsz még egyet. 2006, 2010, 2002, 94.
3: 2002 Rivaldo.
1: Nagyon jó. Laca?
0: 2006 Francesco Totti.
1: Uh-huh. Na és akkor maradt 2010, 94 és 82. Van-e még bátorság, illetve tudás?
3: 54 volt?
1: Nem. Bocsánat, azt kihagytam. Igen, 54.
0: Tudom, legyen Helmut Rán.
1: Nem. Laca, ha ezt megmondod.
0: Az 54-es? Aha. Inkább a 2010-est mondanám előbb. Fabregas.
1: Nagyon jó. Elfogyott-e a muníció?
3: Hát van név. Tehát 82-94.
1: Maradt, igen.
3: Meg ugye 54.
1: Uh-huh. Ez a három.
3: 82-ben a Paolo Rossi nem 10-es volt?
1: Nem.
3: Jó, mert...
1: Na, Laca, maradt.
3: Jaj! Jó, nem.
0: Mondjál, nyugodtan most. Tudnám, de most eljössz.
1: Na, utolsó egy lehetőség.
3: Hogy, jó, akkor 82, lehet, hogy rosszul is mondom a nevét, Boni Senya?
1: Nem.
3: Jó.
1: Laca?
0: Senki. Nincs több.
1: 54, Werner Librik.
2: Ah.
1: 82,
0: hát tízesek egymás közt.
1: Giuseppe Dossena. 94.
3: Romário.
1: Rai.
0: 11-es volt Rai. A Romário.
1: 94-es brazil válogatottban Rai volt a 10-es. Hát ott a 10-esnek
2: Pelé után.
1: Volt.
2: Pelé igen, után. Igen.
0: Pelé három Rai és
1: erre mondta azt, hogyha megnyúznak sem. Nagyszerű. És azt hiszem, hogy most, ha megint számolunk egyet, akkor tudunk Lacának segíteni abban, hogy mennyi pontot kell mindenképpen szereznie a győzelemhez. 52 pontnál tart most Regős László. 54 pontja van Katona Lászlónak. És 46 pontja Edvi Lászlónak, úgyhogy hát ha három pontot összegyűjtesz, akkor már kispad koptatók, ami nem lesz meglepetés, a világbajnok válogatottak szövetségi kapitányát kellene
2: tudta,
1: megnevezni.
2: Hogy nem szabad választani ezt.
1: Úgyhogy utolsó feladat, ha három pontot ha összegyűjtesz, akkor megvan a győzelem, de azt hiszem, hogy itt fölényessé is lehet tenni.
2: Miért? Hát rabolhat, Laci, még rabolhat.
1: Illetve igen, rabolhat.
2: Rabolhat, ha csak hármat mondasz.
1: Nagyon jó.
0: Szóval 2022 Lionel Scaloni.
1: Tökéletes.
0: 2018 Didier Deschamps, 2014 Joachim Löw, 2010 Vicente del Bosque, 2006 Marcello Lippi, 2002 Luis Felipe Scolari, 98 Aim Jacquet, 94 Carlos Alberto Pereira.
3: Jó, igen.
0: 90 Beckenbauer.
1: Igen.
0: 86-os is elhangzott, Biraldo. Valami ilyesmi, de erre mindjárt visszatérek. 82 Olaszország, arra is visszatérek. 78 Menotti. Uh-huh. Cesar Luis Menotti. 74 Németország, illetve NSK. Ezt is tudom, nyilván majd, tudom. Igen. De jövök még. 70 Zagallo.
1: Tökéletes.
0: 66 Alf Ramsey.
1: Nagyon jó. Mindig egyelőre kiváló.
0: Igen, ott a két brazilt, azt nem tudom, a 58-62, de nem ugyanaz volt, azt tudom.
1: 54 akkor.
0: 54, igen. Németeknél. Arra is visszatérek.
3: Német fóbiád van, ahogy...
0: Hát most még 4-ből 2-t már elmondtam.
1: 50.
2: Nem sok kapitányuk volt a németeknek.
0: Az 50-es Uruguayt nem tudom. Azon gondolkozom, hogy a olasz úriembert hogy hívták, aki 2-t nyert, és...
1: Uh-huh. Eddig... Az sokat segít, hogyha tudod, hogy hívják.
0: Mert hogy ez a kérdés, igen.
3: És a 30-as nem tudod.
0: A 30-as Uruguayt sem tudom szerintem.
3: De jó.
0: Mert te igen?
1: Nem. Na de hogyha...
3: De négyet, amit te nem, azt igen.
1: Itt a sor végére értél, és még azt mondtad, hogy visszatérsz néhányra.
0: Igen.
1: Egyre
0: igen,
1: van a... lehetőséged egyre visszatérni.
0: Mert?
1: Hát a többit átugoltad.
0: Bárhol visszatérhettek. Hát bármikor, bármit mondhattak.
1: Na akkor.
0: Jó.
1: Még hogyha átgondolod.
0: Még a két németet azt illene tudni.
1: Uh-huh. Addig számolok egyet, legalább. Hogy hány pontnál tartasz.
0: Jó, köszönöm.
1: 12-t számoltam.
0: 12.
1: Úgyhogy ez már a mennyi? 4 pont hátránya volt, vagy 2 pont hátránya?
0: 2 volt, úgyhogy.
1: Már 10 pont előnnyel vagy.
0: Tehát ha minden tud a Laci, akkor lesz X, mert 22 igen, VB volt. Tehát ha még egyet mondok.
1: Ha egyet kitalálsz, akkor.
3: Jó, játsszuk addig, amíg kitalálod.
0: Nem. Próbáljátok.
3: Most a Lacit egy kicsit
2: háttérbe
3: szólítjuk.
1: Nem, várj. Először még Lacának akkor van egy lehetőség arra, hogy egyet mondjál, egyet még megnyerheted.
0: De nem jut eszembe sajnos.
1: Akkor itt viszont rablási lehetőség
0: van. De rablásban még beleszólhatok majd? Ha
2: akkor felváltok, én akkor mondanunk.
1: Igen, mind a ketten akartok rabolni. Jó. Akkor ki kezdje?
3: Helmut Schön, 74.
1: Nagyszerű, tehát akkor egyet kipipáltunk. Edvi Laci.
2: Sepp Herberger, 54.
1: Nagyszerű.
3: Itt van a papíromon, és a 31-38-asnál megint a keresztnében vagyok. Problémás, Pioli.
1: Nem.
0: Játékos.
2: Pozzivónak hívták azt. Pozzi.
1: Pozzó. Hát ez nem lesz pont egyikőtök számára sem, de Pozzó, igen. Vittorio Pozzó. Így van.
2: Mondhatod,
1: igen.
2: Ezó beárzott, 82 az olaszoktól.
1: Katona László.
3: Ja, hogy nekem...
2: 86-os maradt.
1: 86, 62, 58,
0: nem mondtam.
1: És a 30-as is kimaradt. Na?
3: A brazilokat nem, sajnos nem.
1: 86.
2: Mondtam korábban. Adásban mondtam.
0: De valami hasonló, mint amit én mondtam.
3: Valami Biraldót mondtál, ugye?
1: Igen. Néhány más a hangzó nem stimmel.
0: Bilardo.
1: Bilardo, igen.
2: Carlos Bilardo.
1: Carlos Bilardo, igen. Így van. Akkor Laci, neked, mármint Edvi Laci, a brazil kapitányok közül, meg az uruguayi kapitányok közül megvan-e bárki? Nem, nincs? Laca?
0: Nincs.
1: Akkor itt véget ért a játék, a pontszerző hadjárat. Igen, elmondom. 30-ban Alberto Supici volt az uruguayi szövetségi kapitány. 50-ben Juan López Fontana. 58-ban Vicente Feola, és 62-ben Aymoré Moreira volt a brazilok szövetségi kapitánya. Úgyhogy, urak, nagyon szépen köszönöm a játékot. Következik az ünnepélyes eredmény hirdetés. A harmadik helyen végzett 48 ponttal Edvi László. Jár a gratuláció, jár a taps.
2: Köszönöm.
1: A második lett, és ezüstérmesként zárt, holnaptól már szebben csillog. Katona László, 55 pont.
0: szépen.
3: Valójában utolsó előtti.
1: És az első lett, és ezzel a kvízjátékunk nyertese 64 ponttal Regős László Pál.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek és játszottatok. Remélem, élveztétek.
2: Köszönjük.
1: És köszönjük. Még egyszer játékra invitálom a hallgatókat a plusz 30-at 30 555 56 05-ös számon. SMS-ben és Viberen lehet velünk játszani 19 óra 30 percig, tehát még 8 percen át. Egy helyes választ várunk a következő kérdésre. Melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? Még egyszer a telefonszámunk SMS-ben és Viberen lehet üzenni plusz 30-at 30 555 56 05. Én Edvi László, Katona Lászlónak és Regős László Pálnak nagyon szépen köszönöm a részvételt.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bánhindi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi atlétikai, a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhindi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egy centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
3: Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon elején egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, igen, van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
2: És ami, klubváltás együtt? Tehát Honvéd BHS-ből MTK?
3: A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
2: Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most így próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
3: Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostanában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázi, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
2: Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
3: Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetele, másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
2: A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
3: Hát ha a két évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
2: a döntőbe
3: jutáshoz. De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ezt tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12 az biztos továbbjutás lehet.
2: Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcs és kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bence a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
4: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
2: Most a foci VB?
4: Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az olyan bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
2: Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
4: Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán ugye a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 674-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek így jöttek egymás után. Nem igazán jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de így az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét, kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be. Azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan főleg, de fizikálisan is elfáradt.
2: Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember, tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, egy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
3: Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván, ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, És belekerülhetsz, vagy én is belekerültem egy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy egy EB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítmény kényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
2: Hány versennyel készültök edződdel Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
3: Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyula István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
2: Tehát júliusban, július 14-én kedden.
3: Igen, 14-én.
2: Gyulai Memorial és július
3: és
2: végén.
3: És 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
2: És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
3: Lehetséges, hogy elég is.
2: Azért ezt elárulom a hallgatóknak.
3: Igazából lehet, hogy elég is. Ma nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
2: Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni? Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
3: Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajhásznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
2: Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnidi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 centi, akkor érezted, hogy na ez a te napod?
3: Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
2: Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
3: Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
2: még a megengedett.
3: Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
2: Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet? Mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
3: Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n télen nagyon jó körülmények vannak, én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
2: A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
3: vegyes, nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum, tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is, és tényleg már...
2: A Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén, egyébként ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlti, az egy pillanatnyi állapot volt? Mármint rosszul lét?
3: Igazából teljesen sose lesz a múlt. Én nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebből a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokban is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
2: A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence horgászni?
4: Hát igen, én nekem egész kisgyermekkorom óta így a mondhatom, hogy az életem része, így ugye a hobbim része, mert családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor az első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ezt, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
2: Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
3: Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem, engedélyem is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalmakkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
2: Utána visszadobjátok? Hogy működik?
3: Vissza-vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjuk, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
4: Igen, mert ez pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszaengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
2: Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer még a kezdet-kezdetén, Bence, hogy nem lesz semmi baj?
3: Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ebbe voltak, ugye hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajövök, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni, erre a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk beljebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezébe ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérjek, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbálja meg kicsit tartani.
2: A szákolás az mit jelent?
3: Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
4: Parthoz közel?
3: Hát a parthoz közel, ugye megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
2: Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
3: Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
2: De nem esett bele a tóba.
3: De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyeklik, de hát ennyi baj legyen.
2: És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már ott hagyhatod akár 10-15 percet bármikor Petret, ha ezt megoldotta?
4: Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem az nap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
2: Az is, mert ugye előbb is mondta Petra, hogy a pontyok közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát van érzéke hozzá.
4: Van, abszolút.
2: Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje,
4: ez
2: most
4: már nem,
2: sokat
4: ez gyára. Ez már nem. Most már ő válasz magának csalit, hogy mit rakjon föl, stb. Úgy.
2: És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
3: Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
2: Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
3: Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel-tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
2: Ez akkor egy-két órát, mennyi ideig tart, míg összeraktok egy ilyet?
3: Hát...
2: Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
3: Érzék, amúgy szerencsére nagyon, az Eiffel-tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt... úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem, hogy nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
4: hát
3: így rakosgattam.
4: De
3: igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
2: És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor... megy az ember, akkor várja már, hogy nem most hazaérjek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha két napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
3: Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszer annyira már azt akartam, hogy kész tegyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek egy kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
2: Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel, Bencével, vagy ez még odébb van? Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
3: Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát, hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26, 27, 28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
2: Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
3: Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
2: Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett, mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy fel kell, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este hétkor is néha elviselhetetlen a meleg most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
3: Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem, és így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekébe szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
2: Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
3: Talán ami így a legközelebb van, az az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
2: Az a legjobb 12 közé jutás?
3: Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
2: Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
3: Marad 8.
2: Tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott távolugróként egyéni csúcs, és a birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na, akkor rossz mikrofonnal, de elkezdjük. Az egyen, na majd átalakítjuk. Jó van, na itt vagyunk, drága hallgatók. 6 óra után 8 perccel, akkor ide ülök mellé, Dandi, viszont, mert akkor nem tudjuk másképpen ezt megoldani. Na, jó reggelt még egyszer mindenkinek, a magasságból a mélységbe átúpantam, de itt vagyunk, elkezdjük. Jó van, drága hallgatók, meg vagyunk. Szépen lassan a 99-re, július 18-án, 6 óra után 8 perccel, és ha azt mondtam a legutóbbira, amikor kedden itt voltunk Levivel, hogy köszönöm szépen, hogy soha nem látott, még ez sem, ez is olyan, soha nem látott, tehát hogy így Károly Andival és Szuper Levivel ilyet még nem csináltunk, ugye?
2: Hát így hárman talán
1: nem. 99-re nem. Na jó reggelt, hello Andi, ciao, ciao.
2: Jó reggelt.
1: Itt a mikrofonok gyűrűjében, Szuper Levi, hello Levi,
3: jó
1: ciao,
3: reggelt,
1: ciao.
3: Jó reggelt, kívánok, Szalai Kristóf is itt van velünk.
1: Így van. Na, egyelőre nincsen ajándékcsomagunk, de majd az is lesz, viszont addig Levi nem tudta, hogy néz ki az ajándékcsomagunk, elmondjuk neki, hogy néz ki?
2: Mondjuk
1: felváltva. Te kezded.
3: De ezt ki kapja?
1: Az a hallgató, aki a naphallgatója lesz mindig. Tehát mindig, aki ír egy jó frappáns
3: hát
1: kis...
3: Hát
1: mondjuk te is lehetnél a nap hallgatója egyébként, igen. Na, hogy néz ki? Te kezdte felváltva.
2: Ugye ilyenkor mindig nézem az üres asztalt.
1: Most meg oda kell képzelni.
2: Igen, alapvetően van egy törülköző benne.
1: Igen, van egy kulacsunk, nemzeti sportrádiós kulacs.
2: Igen, egy baseball sapka.
1: Igen, van egy szatyor, amit Dodi így hív, egyébként egy táska, kis tornazsák, amivel szintén nemzeti sportrádió logós.
2: Igen, és egy nemzeti színes ilyen arc kihúzó, vagy hát azt húzol vele ki, amit szeretnél.
1: És ahol szeretnél. Igen, igen, tehát így néz ki, ebből az öt egységből áll, ugye nem hagytunk ki semmit,
2: igen.
1: Ebből az öt egységből áll a nemzeti sportrádiós.
2: És természetesen mindegyik nemzeti sportrádió logós.
1: Igen, ott a logunk rajta, úgyhogy így néz ki a csomagunk. Ezt postázzuk mindig annak a hallgatónak, aki ír egy jó üzenetet, akit fel tudunk hívni a nap végén, vagy most, amikor VB van, akkor igazából kiszoktuk pótolni azzal, hogy ki az, aki betelefonál nekünk, és akkor tudunk vele beszélgetni a VB-ről. Most egyelőre annyira nem akar összeállni itt most semmit, tehát nem csak a helyen más, tehát egyelőre még a stúdiós kameránk sem működik, és nem lép be a gép se. de valahogy elkezdjük, ahogy mondtuk így, mi a júli 18, 99. adás nyárnak gyakorlatilag pont a mértani közepe szinte, így egy ilyen sok zenés, ebben a pillanatban az egyik már teljesült, és ilyen sok zenés, kevés beszédes, de csak gyakorlatilag VB döntő, specifikus és VB-centrikus adást próbálunk majd itt összehozni, úgyhogy nem tudom ti, de azért azt beszéljük meg, hogy kivel mi történt a héten, vagy hogy indult a tegnapi nap, vagy mi lesz ma, tehát ezért még a szokásos szociális részt vegyük át.
2: Igen, pont meséltem Levinek kint a szerkesztőségbe, hogy én azt hittem, hogy egész nyáron majd logatom a lábamat. Hát ehhez képest ez a hetem, azt se tudom, merre vagyok arccal. Ugye egyrészt a 3-3-as válogatott, U21-U23-as válogatottal dolgozunk. Szerencsére itt voltunk most Budapesten, mert közben bevállaltam. Van egy katolikus világtalálkozó itt Budapesten, a Ludovikán rendezik, több sportágban, de Chiléből, Brazíliából, franciák, spanyolok, belgák, osztrákok, szóval Erdélyből van a csapat. Vannak itt, és lányom ugye kosarazik, és az ő csapatuknál bevállaltam, hogy segítek. Úgyhogy a két edzés között még mindig mentem meccsre, hogy segíteni az edzőnek. Most is innen majd megyek.
1: Akkor neked ez most 3-3-mal telik, tehát a múlt hét is ugye onnan.
2: Igen, de ez a Fischetz, ez ami a katolikus világtalálkozó, ez rendes nagypályás kosárlabda.
1: Értem. Ja, hogy ez rendes nagypályás.
2: Aha.
1: Ja, akkor ezért van benne a kis nagylányod is.
2: Igen.
1: Ebbe a sztoriba. Akkor nagypályára visszatértél.
2: Vissza.
1: Valamilyen szinten.
2: Vissza. Érdekes egyébként, de jó, élvezem.
1: Na Levi, neked mi volt a héten veled? Figyelj, mi kedden találkoztunk, akkor sokkoltam Levit elképesztő számisztikai adatokkal.
3: Hú, hát a számok amúgy, de egész héten fájt a fejem
1: után. És csak igazam volt, van még egyelőre.
3: De szerencsés voltam, mert ahogy hazaértem, már pakoltunk is, összementünk el nyaralni Soltvadkertre a családdal, négyesben. Nagyon aktívak voltunk, evesztünk, úsztunk, strandrepisztünk, kirándultunk, stb. Úgyhogy nagyon jól telt, és csak miattatok jöttem haza tegnap este.
1: Oj, de drága vagy.
2: És mész vissza?
3: És úgyhogy kérem az ajándékcsomagot.
2: És mentek még vissza, vagy ennyi volt?
3: Most nem, majd majd még később, de biztos. Hát jövő héten Forma 1-re megyek, ugye.
1: Jövő héten lesz itthon, ugye?
3: Így van. Úgyhogy mind a három nap kint leszek.
2: De régebben nem augusztusban volt? De.
1: Valahogy volt, a nyár vége fele volt egyébként. Igen. Igen. De most volt, hogy két futam, ami kimaradt, lehet, hogy amiatt, vagy nem. Nem tudom, ugye volt, hogy...
3: Szerintem az időpont nem változott, nem, tehát az nem nagyon változott.
1: És milyen szerepben mész a Forma 1-re? Tehát beülsz majd egy kocsiba esetleg, Verstappen helyére, és mész egy tesztkört esetleg, nem tudom, azt a buszt, ami körbeviszi a pilótákat a pályán.
3: Én fogom
1: azt fogod
3: vezetni,
1: vagy milyen formában?
2: Pilóta parádén részt veszem.
3: Nem, lesz egy kitelepülésünk. A Blazepoddal fogunk kitelepülni, ugye nagyon sokan használják a Forma 1-ben már ezt a remek eszközt, és hát egy standunk lesz, és ott fogunk játszani a nagy érdeművel, hogy abszolút aktív lesz, de hát legnagyobb megkönnyebbülésemre azt láttam az előrejelzésekből, hogy nem 30 fölött lesz a hőmérséklet, hanem ilyen 20 közepe, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy ez továbbra is kitartson és így maradjon.
2: Jövő hétvégére? Uh-huh. Én pont azt láttam, hogy akkor már fog föl.
3: 40?
2: Hát annyira nem, de melegebb lesz, de reméljük, hogy nem, mert mi is edzünk már, úgyhogy
1: de ez az időjárás, ez teljes, tehát most ami van, például, hogy esik az eső, tegnap most, hogy kiléptem a házból, akkor rendesen azt éreztem tényleg, hogy még az esőnek az illatát. Aha. De közben fűlett a meleg.
2: Igen.
1: Tehát tegnap is elképesztő volt, hogy mennyire fűlett volt, és közben meg nem sütött a nap. Úgyhogy jövő héten megyünk Balatonra, megnéztem, hogy valami 22-23 fok lesz eső, ezt két napja. Tegnap ránéztem, már 26-27 napos. Szóval bármi, és annak az ellenkezője is.
2: És neked hogy telt a heted?
1: Jól telt, köszönöm szépen. Most volt ez a harmadik reggel, nekem úgyhogy picit fáradtan. Tegnapi napot azt rászántam arra, hogy pihenés, tehát végig gyakorlatilag alig mozdultam ki. Csütörtökön pedig volt egy Fradi meccsel egy bekötött nap, aztán pedig hát nem tudom hány év után csináltam újra egy ilyen nagy sétatúrát. Nem tudom, hogy ti csináltatok-e már nagy sétatúrát, de ilyen vagy egyedül, vagy
2: barát.
1: Nem, tehát onnan nagyobb. Egy picit, de a számodra is idegen terület lenne a konyhában a nappaliban. Szóval, hogy nektek volt már, vagy mikor volt legutóbb, amikor elmentetek így egyedül, vagy egy baráttal csak úgy beszélgetni, és sétálni egy jó nagyot? Volt-e ilyen egyáltalán? Amikor jól esett, nem is néztétek az időt, nem is néztétek hova.
3: De kutya séta is számít, nem?
1: Igen, de annál picit nagyobbra gondoltam.
3: Hát honnan tudod, hogy én mekkorát
1: sétálok? Na mennyit szoktál sétálni kutyával?
3: Hát van, amikor egy ilyen jó bő órásat.
1: Aha, aha.
3: De akkor azt gondolom, aha, hogy ilyen 3-4 órás volt. Mi?
1: Még az se, tehát nekem kettő volt. A városból, de gyakorlatilag ott az Astoria környékéről haza.
3: De
1: voltál nálam,
3: után.
1: Voltál, nem buli, tehát még csak az se, mert ugye csütörtökön még úgy bulik sincsenek nagyon, de hogy egy ilyen jó, régen néhány évvel ezelőtt egy cimborámmal nekiindultunk egy ugyanilyenre, akkor igen, akkor úgy volt, most nem, és mint hogyha most úgy éreztem, hogy picit lassabban megy a séta, nem olyan, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, lehet azért, mert egyedül voltam, és nem volt társaság, akivel átbeszéljük a dolgokat. De jó, azért szeretek ilyen nagyokat sétálni egyébként, tudod, hogy egy nagy sétás vagyok, úgyhogy már vágytam arra, hogy na még egyszer megcsináljam.
3: Magaddal átbeszélted a dolgokat, nem?
1: Igen, közben szépen kivilágosodott, sötétben indultam, szépen kivilágosodott, senki nem volt gyakorlatilag az egész városban, hogy jöttem hazafele az Üllői úton, úgyhogy jó volt igazából. Nekem Barcelonában volt még egy ilyen nagyobb sétám, amikor a tengerpartról a Sagrada Familiáig és vissza. Tehát akkor, akivel voltam, megbeszéltük, hogy menjünk be a Sagrada Familiáig, a tengerparttól konkrétan ott volt a szállás, és azt néztük, hogy hát busszal 10 perc, nem tudom, metróval 12 perc, most csak mondok valamit, és akkor gyalog meg 2 óra, de csak oda. Mondom, menjünk gyalog, nem? Hát tudod, ott vagy, rengeteg időd van, első pár napban volt ez az egész, nyilván szangria kézbe, imádom ezt a spanyol italt, és akkor úgy kicsit beszélgetsz, kicsit megiszod, aztán pedig sétálgatsz be, éjjel napon vagy, tehát még barnulsz is valamilyen szinten, és akkor be a Sagrada Familia, ott azt megnézted, körbenézed, ott leülsz, még eszel valamit, és vissza. Annyira jó program, imádok, tehát ilyen téren imádok itt sétálni.
2: Én amikor a nővéremmel utazgatunk így nyaranta, akkor sétálunk nagyon-nagyon sokat. Uh-huh. Még 17-ben barátnőmmel, amikor kim voltunk New Yorkba, ott 8 nap alatt 160 kilométert sétáltunk.
1: Ugyanez. Tehát Madison Square Garden-t, a Times Square-ig, utána elsétálni ahhoz a kikötőhöz, ami kivisz a Szabadság, és onnan vissza, ugyanis legjobb.
2: Igen, nagyon és jó. Ott minden csak sétálva.
1: Na, Levi, eszedbe jutott még más a kutyasétáltatáson kívül?
3: Ja, abszolút, tehát óriási
1: mindjárt
3: örömért.
1: Mindjárt mond egy olyat, hogy ő akkor Amerikában miért sétált meg.
3: Nem, egyébként más, most nem a sétával kapcsolatban, képzeljétek el, nagyon nagy örömért, hogy a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek lehettek a nagykövete. Most lett az hivatalos. A Eunice Kennedy Day-en vehettem át Mersz Tamással együtt a nagyköveti oklevelet, és hát ez egy óriási öröm.
1: Na és, ez mit csinál, vagy milyen feladattal jár, vagy mi lesz így a
3: hát most teendőd? Lett igazából hivatalos, de a teendőim közé már, már azért jó néhány éve beletartozik az, hogy eseményeket látogatok, részt veszek rajtuk, aktív vagyok, segítek a sportági fejlesztésekben, úgyhogy abszolút aktív részese vagyok ennek az egész programnak, és hát borzasztóan élvezem. Mert olyan mélységekig lát le az ember, amikor a Speciális Olimpia sportolóival dolgozik, olyan mélységekben lát le az ember, hogy az emberi motiváció, az emberi lélek hogyan működik, tehát abszolút
1: ez ilyen paralimpiás történet?
3: Nem,
1: abszolút. Azért nem tudom, csak hogy
3: nem, a paralimpia az más, tehát itt értelmi fogyatékossággal élők sportjáról beszélünk, uh-huh. És hát egy óriási élmény ezekkel a sportolókkal együtt dolgozni.
2: Egyébként az ő fejlesztésükben ugye ez az eszközöd, ez gondolom használjátok egyrészt.
3: Abszolút.
2: Másrészt van, vagy terveztek erről valami kimutatást, vagy felmérést, hogy mennyit fejleszt esetleg rajtuk?
3: Ez folyamatban van, tehát ez az intenzív fejlesztés, ez nem olyan régen kezdődött el, de abszolút, akár egy eseményen belül is látunk már fejlődést. Tehát az összes kognitív funkció, ugye a központi idegrendszernek a stimulálása az nagyon-nagyon fontos, és tényleg a tájékozódás, a periférikus látás, egyensúly érzék már néhány feladat után látod az eredményességet.
2: És ez tartós, vagy éppen az aktuális eseményen begyakorolja, hozzászokik, és akkor van a fejlődése, vagy esetleg egy következő alkalommal már lehet látni, hogy az előző kezdetéhez képest most mennyivel változott?
3: Hát ez egy folyamat, mivel egy idő után el kell jutni sportág specifikusságig. Tehát, hogy mondjuk egy mezei sima gyakorlatot, hogy tud aztán az ő saját sportágába átmenteni. Tehát itt nagyon komoly multitalentumokról beszélünk. Tehát van olyan sportoló, aki világversenyre jár teniszbe, világversenyre jár kosárlabdába, de közben meg a képzőművészetbe is nagyon otthon van. Tehát abszolút, azért mondom, hogy olyan az emberi gondolkodásnak, a léleknek olyan bugyrait vélem mindig felfedezni, hogy nagyon komoly ez az utazás.
1: Amit korábban nem is gondoltál volna. Na hát gratulálunk, Levi, akkor ez a pozícióhoz, hogy ezt betöltheted innentől kezdve határozatlan ideig, vagy erre van egy megbízatási időszak?
3: Igen, igazából, hogy is mondjam, most lett hivatalos, mert már a programnak része vagyok jó néhány éve. Uh-huh. De most ugye a Eunice Kennedy Day-en Lengyel Lajos elnök úrtól vehettem át az oklevelet. Diós Jenőn ott volt az ünnepé, és tényleg nagyon jól sikerült. Ilyen aktív, mint egy challenge day, úgy képzeljétek el, több állomással, nagyon sok aktivitással, aztán jött a buli része, a koncertezés, bográcsozás, minden volt remek hangulatban.
1: Gratulálunk ez a pozíció betöltéséhez. Mondtad, Levi, hogy az aktív szóról pedig nekem az jutott eszembe, hogy te azért minden reggel aktív vagy Facebookon, és gyorsan meg is néztem, hogy megtörtént-e már a mai poszt, és itt elmosolyodtam, miközben olvastam, amíg ti beszélgettetek, úgyhogy a szokásos Kári Andrea Facebook percet most külön örömmel fogom felolvasni, hiszen az argentin válogatott hamarosan háromszoros világbajnok, bocsánat, már azt akartam, hamarosan négy, igen. Az argentin válogatott háromszoros világbajnok 1978-ban, 1986-ban és 2022-ben nyerte meg a labdarúgó világbajnokságot. A mezőkön látható ország címerében lévő három csillag ezt a három VB győzelmet jelképezi.
2: És szabad ne feled, minden egyes VB győzelem után rákerült egy plusz csillag.
1: Így van, a címer fölé, ugye? Igen. Címer fölé. Lionel Messi az argentin válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője és legtöbb pályára lépő játékosa is egyben. A válogatott beceneve La Albiceleste, ami spanyolul annyit jelent a fehér kékek, utalva a jellegzetes világos kék-fehér csíkos mezőkre, erre ment a szíves like, úgyhogy igen, ez külön erre készült, én miattam, vagy most csak ugye ez jött és ezt szeretted volna? Hát, volt-e bármi közöm hozzá?
2: Próbálok aktuális lenni. Uh-huh. És hát azért tudom, hogy te mennyire nem szereted a fehér kékeket.
1: Az argentin válogatottat, igen. Igen, igen, igen. Jó, köszönöm, igen, igen. Ugye 78 Kempes, 86 Maradona, 22 Messi, és akkor most 26-ban újra Messi lehet, és Levit lebombáztam olyan statisztikai adatokkal és számisztikával, ami alátámasztja az argentin győzelmet vasárnap, hogy még mondta, hogy eszébe jutottam az elődöntő közben.
3: Az angolok elleni elődöntőn ott a 0-1 után olyan nyugodtsággal ültem ott a székbe, és nagyon-nagyon mérges voltam rá, hogy nem lehet normálisan végignézni egy foci meccset, miattad.
1: Igen, a gyereknek nem lesz igaza, úgy volt. Aztán jöttünk megint 7 perc alatt. Ez hihetetlen egyébként az argentin válogatott miket. A negyedik meccs zsinórban, amikor így tényleg a sírból visszajöve, zöldfoki szigetek, aztán Egyiptomot 0-2-ről, aztán Svájc ellen megint hosszabbítás utolsó percében.
3: De ez nem sírból visszajöve, tehát szerintem... Ez tudatos.
1: És biztos
3: vagyok.
2: Ha nem tudatos, akkor nagyon rizikós.
3: Biztos vagyok benne, hogy tudatos.
1: De ennyire szerint nem lehet véletlenül. Tehát valóban az igaza lehet a Levinek, hogy nem tudsz négyszer véletlenül visszajönni. Tehát ott, amikor el kell kezdeni focizni, az argentinok mindenkit lehet. Tehát az Anglia nem tud kijönni 30 percen keresztül a 16-os előteréből. Tehát, hogy valami iszonyat erő van bennük. Összetartás, kohézió, alázat, küzdelem. De ezt jellemzi igazából az argentin népet mindig is.
2: De nem lehet az, hogy amíg nem kell elkezdeni focizni...
1: Nem, akkor 3-0, akkor nem nézi meg az ember a végét.
3: Nem.
1: akkor mindenki
3: annyira
1: az
3: érdekes volt ez az angol meccs is, tehát nem tudom, hogy mintha megbeszélték volna a csapatok, hogy akkor az első fél idő egy ilyen langyos, hogy nem akarnak egyébként tudatosan túl sok energiát elpazarolni 90 percre, mert ugye rövid a pihenési idő, lesz egy döntő vagy egy bronzmérkőzés, ugye mindenki úgy megy neki nyilván, hogy döntőt fog játszani, és amikor mind a két csapat egy picit beindul, ez olyan, mint az üldözés és kerékpárverseny. Amikor az egyik elindul, akkor elindul a másik. Uh-huh. És hogy ki tudja egymást úgymond túl licitálni. Nem tudom, láttátok-e, volt egy már
2: és
3: a mérkőzés vége felé.
2: Bocsánat, hogy közövágok, de a kerékpárverseny is olyan, hogy van, amikor már szinte állnak.
1: De még benne.
2: És várják egymást.
3: Igen. Melyik indul el előbb, igen. Így van. De a vége felé az egy olyan jó kép volt, hogy amikor már 5 védőre átálltak az angolok, 5-ből 2 hátvéd úgy állt ott támaszkodva a saját térdén, hogy nem kapott levegőt. Igen. Akkor annyira lehetett érezni, hogy akkor ennek vége. Az argentinok pedig harapva, mint egy buldog, amelyiknek, mit tudom én, habzik a szája és megy előre.
1: Igen, igen. Meghajtották, mint Zinger a varrógépet, arra szoktam mondani ott a meccs végét, de az elején az első félidőben tudatosan hátrálsz vissza, hogy nem akarsz hibázni, amiből talán gólt kapsz, és nagyon jellemző a VB kieséses szakaszokra is, hogy amikor valaki szerez egy gólt, akkor azt megpróbálja onnantól kezdve már gyakorlatilag minden áron védeni, és az argentinoknak pedig akkor jön el az igazi otthonról hozott a vérben lévő szellemük, hogy akkor itt most bármi van, de nekünk ezt meg kell nyerni. És ahogy ezt hozzák most ezen a VB-n, az valami zseniális. Mindjárt elköszönünk, de még előtte egy gyors üzenet. Jó napot, az angolokra tippeltem, de mikor megláttam az argentin himnuszt, éneklőket, már tudtam, hogy ők jutnak tovább, az is, amikor az argentin himnusz egy jó himnusz, arra meg lehet indulni, olyan, mint az olasz például, olyan, mint a francia, hogy bele lehet
3: induló.
1: Magadat
3: indulni. Induló, így van.
2: Igen.
1: És nagyon jó az argentin, és valóban lehetett látni ott az arcokon, ahogy éneklik, és sokan ezt mondják a meccs után is, meg most a hallgató is, hogy már akkor lehetett tudni, hogy ez nem lesz egy sima.
2: Hát mondjuk a spanyol meccsen ez még érdekesebb lesz, mert ugye a spanyol himnusznak nincs szövege, úgyhogy arra nagyon nehéz fellelkesedni.
1: Ott meg pláne, igen. Elképesztő volt az utolsó 20 perc az argentin angolon, de a spanyol francián és francia győzelmet vártam, de a spanyolok fantasztikusan jól játszottak. Akiket a döntőbe vártam, azok most felléphetnek a, nem tudom, ez nem tudom, hogy mi az egy fesztivál, csalódott csapatok csatája, igen, csalódott csapatok csatáján, igen, úgyhogy most az argentin győzelemre tippelek, így talán nem nyernek a spanyolok, üdv Gábor. Gábort ugye szoktuk írni ezen a VB rovatunkba, akinek szurkol a magyar VB rovatunkba. Ő szerintem már volt naphallgatója is, úgyhogy írjátok, drága hallgatók, és akkor beszélünk megint a VB-ről, VB döntőről, ki mit várt, ahhoz képest mi jött be, és ki fogja nyerni ezt a világbajnokságot. 06-30-55-55-605-ösre írjátok nekünk. Mi pedig elmegyünk hírekre, rövid zene, és aztán jövünk vissza, folytatódik a 99. adása a szombat reggeli kezdőkörnek.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Biztosított a hazai üzemanyagellátás, rövidített útvonalon jár a ráckevei hév, ma már többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megszüntett több adónemet a kormány, eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a szén-dioxid kvótaadót. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díja. Az erről szóló törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, hogy a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt. 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, a cél, hogy az állomány igényeit szem előtt tartva olyan új téli és nyári ruházatot vezessenek be, amely megfelel a modern kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. Az egységek várhatóan jövő év decemberétől több ütemben vehetik majd át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától kezdik el kiosztani. Az állami támogatások átvilágításáról, ezen belül a határon túli magyar közösségek támogatásáról és ennek várható változásáról is beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a felvidéki Gombaszögön egy rendezvényen. Tar Zoltán közölte, a cél, hogy megszüntessék a politikai befolyásolást, illetve hogy egyszerűbbé tegyék a pályázati rendszert. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A vissza nem térítendő támogatást azok a termelők igényelhetik, akiknek a kukoricatermésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a Visegrád-Hopon. A fővárosi Nappali-Hopon járat a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Mától rövidített útvonalon jár a ráckevei hév, karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és Szigetszentmiklós gyár telep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart.
0: Közlekedés.
2: Az M1-esen a terelésben a főváros felé vezető oldalon a Tatabánya és a Biatorbágy közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, időszakos torlódás alakult ki mindkét sávban. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. Néhány északkeleti járásra riasztást adtak ki. A szél több felé megélénkül, napközben 30-36, késő este 20-30 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 28 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbított a Liverpoollal, ma rendezik a bronzmérkőzést a labdarúgó VB-n. Lőrinc Tamás lett a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják. Szoboszlai Dominik meghosszabbította a szerződését az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoollal. A 25 éves magyar klasszis hosszú távú 2031-ig szóló megállapodást írt alá. Szoboszlai Dominikot hallják.
4: Maybe my biggest day.
5: Ez talán az egyik legnagyszerűbb napom. Valószínűleg az egyik az, amikor először aláírtam a Liverpoolhoz, a másik pedig természetesen az, amikor megszületett a gyermekem. De a futball karrieremben mondhatom, hogy ez benne van a top 3-ban. Nagyon boldog vagyok, alig várom, hogy újra és újra és újra belevágjak. Példát szeretnék mutatni. Példakép szeretnék lenni mindenki számára, amennyire csak tőlem telik. És amikor aláírtam, azt mondtam, hogy mindent meg akarok nyerni. És ez egyetlen pillanatra sem változott meg azóta sem. Szóval ez ugyanaz maradt. Mindent meg akarok nyerni, ami csak lehetséges, mondjuk a Bajnokok Ligáját is. Készen állok arra, hogy oda tegyem magam érte.
4: Keep us pushing forward and we will give you whatever you want.
3: Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia, a VB döntőt, a Spanyolország-Argentína mérkőzést pedig majd holnap rendezik New Yorkban. A találkozókat az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Döntőbe jutott a magyar férfi junior kézilabda válogatott a romániai Európa-bajnokságon, miután a tegnapi elődöntőben 31-24-re legyőzte Szlovéniát. A korosztályos nemzeti együttes a holnapi kolozsvári fináléban a svédek ellen lép majd pályára. Bronzérmet nyert a nők 68 kg-os kategóriájában Szabados Noémi, a Polyák Imre Varga János Kozma István birkózó emlékversenyen. A magyar sportoló a bronzmérkőzésen az orosz Shevchenko győzte le. A tegnapi nap másik magyar érdekeltje, a 77 kilós kötött fogású Lévai Levente, az 5. helyen végzett. Lőrinc Tamás lett a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Az egyedülőként induló olimpiai bajnokot a tegnapi tisztújító közgyűlésen egyhangulag választották meg. Megbízatása 5 évre szól. Lőrinc Tamással Dedecsik Ferenc beszélgetett.
6: Nagyon nagy pillanat az életemben, és emiatt még fontosabb, hogy ekkora egyetértésben és ilyen egységben döntött a magyar birkózás, hogy én legyek a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, de ezt egy nagyon nagy felelősségként is élem meg, hiszen, ahogy mondtam a beszédemben is, 2 éve az olimpia előtt nagyon sok feladat vár még ránk, de addig, amíg bármilyen irányba nézek, és olyan emberek állnak mellettem, és olyan emberekre számíthatok, akiket gyerekkorom óta ismerek, akikkel egy a célunk, azokkal szerintem sokkal könnyebb lesz bármilyen csatát megvívni a jövőben. Számomra ez nagyon fontos lesz, hogy meglegyen feléjük a kommunikáció, meghallgassam őket, és fent tudjuk tartani ezt az egységet, mert amíg így működik a magyar birkózó közösség, addig szerintem bármire képesek vagyunk, és ez egy nagyon nagy lépés afelé, hogy egy jó olimpiát is tudjunk magunk mögött.
3: Mauro Schmid nyerte a francia országúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi 13. szakaszát. A svájci versenyző első alkalommal nyert etapot a legendás viadalon. Összetettben az élen nem történt változás, a szlovén Tadej Pogacar továbbra is magabiztosan vezet. A tegnapi szakasz győztes Mauro Schmid értékel.
7: Az utolsó 3 kilométeren próbáltam jól gazdálkodni az erőmmel, bízva abban, hogy szorosan az ellenfelem mögött tudok maradni, majdnem a célvonalig, hogy majd akkor előzzek. Éreztem, hogy jobb, ha nem támadok korán. Normál esetben gyorsabb vagyok sprintben, de egy olyan napon, mint a mai, ez a tempó is kifizetődő volt. A végén már nagyon nem voltunk frissek.
3: A Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén a négyszeres világbajnok Max Verstappen, míg a második gyakorláson a VB lovas Kimi Antonelli volt a leggyorsabb. A harmadik szabad edzés ma 12:30, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten a az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá!

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt, drága hallgatók! Itt vagyunk, folytatódik a szombat reggeli kezdőkör 99. adása. A stúdióban Károly Andival, szuperlevővel, jó magam pedig Szalai Kristóf vagyok. Ki ne tudná, vasárnap jön a 23. labdarúgó világbajnokság döntője, Argentina, Spanyolország. A mérkőzéssel kapcsolatban készített egy összeltest Út a döntőig címmel Kressz Bálint.
3: Június 11-e óta 102 mérkőzést játszottak le az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezési labdarúgó világbajnokságon. Ez azt jelenti, hogy már csak a két legfontosabb találkozó van hátra. A bronzmérkőzés és a döntő. Négy csapat, amelyből egy világbajnok lesz, másik kettő éremmel távozhat, és lesz egy, amely hiába jutott el az elődöntőbe, végül hoppon marad. Argentina vagy Spanyolország lesz a 2026-os világbajnok. Avagy a kérdés, amely vasárnap estig foglalkoztatja a futballszurkolókat. A két csapat nagyon más úton jutott el a döntőbe, ezt fogjuk felidézni a következő percekben. A spanyol válogatott némi meglepetése gól nélküli döntetlennel kezdett a zöldfoki köztársaság ellen, ugye már több mint egy hónap eltelt azóta, de talán még sokan emlékeznek az afrikai ország kapujában álló Vozinha bravúrjaira. Luis de la Fuente együttes ezt követően magasabb fokozatra kapcsolt, Szaúd-Arábiát 4-0-val ütötte ki, és Uruguay ellen is nyert 1-0-ra, így első helyen jutott tovább. A csoportkör végén így értékelt az Uruguay ellen gólszerző Alex Baena. Tudtuk, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz, meg kellett mutatnunk, hogy tudunk küzdeni. Az életben maradásért ment Uruguay, és nekünk erre kellett készülni. Nem most játszottunk a legszebben, de ezúttal ez a taktika kellett. Ez a harmadik gólom a spanyol válogatottban, lehet, hogy az egyik legfontosabb is, de az biztos, hogy nagyon büszke vagyok rá. Csoportgyőztesként jutottunk tovább, várjuk az egyenes kieséses szakaszt. Az egyenes kieséses szakaszban is magabiztosan menetelt a spanyol válogatott, a legjobb 32 között Ausztria ellen 3-0-ás győzelem mellett meg a továbbjutás, majd jöhetett a 8. döntőben a dél-európai rangadó Portugáliával. A 91. percben a csereként beálló Mikel Merino döntött el a továbbjutás sorsát, a spanyolok 1-0-ra nyertek, ezzel összetörve Cristiano Ronaldo VB álmait. A sikert követően Mikel Merino nyilatkozott.
4: Óriási megkönnyebbülést érzek. Néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy itt lehetek a sérülésem miatt. Most pedig itt állok, a pályafutásom egyik legboldogabb pillanatát megélve. Eszembe jutnak azok a nehéz hónapok, és mindazok az emberek, akik végig mellettem álltak. Azok, akik akkor is hittek bennem és bíztattak, amikor én már elveszítettem a hitemet. Ezért most úgy érzem, hogy minden kemény edzés, minden fájdalmas pillanat, minden kétel megérte.
3: A spanyolok kapusa Unai Simon egy rekordot is megdöntött a tornán, hiszen közel 650 percet hozott le úgy a világbajnokságon, hogy nem kapott gólt. Ez a sorozat a belgák ellen tört meg, Charles de Ketelaere volt eredményes az első félidő hajrájában. A középpályás találat előtt Fabián Ruiz is betalált, ezt követően hosszú ideig nem esett gól, úgy tűnt egy-egyen zárul a rendes játékidő. Azonban Merino 88. percben ismét beköszönt, ezzel újból tovább lőtte a csapatát. Hallgassuk meg, hogy közvetítette ezt a találatot a spanyol RNE rádió. Most ismételten Mikel Merino értékelését hallják.
5: Nos, hogy is érezze magam? Boldog, még nem esett le. Azt hittem, hogy jó sokáig tart majd, de megint csak bekövetkezett. Úgy tűnik, hogy nincs véletlen, mindig fel kell készülni, és bekövetkezett persze. Nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon boldog. Hozzá lehet ez szokni, és lehet, hogy továbbra is így folytatódik? Bárcsak így lenne a folytatás is. Meglátjuk, hogy mi zajlik majd. Még két mérkőzés a világbajnokságból, ez gyakorlatilag egy valóra vált álom.
3: Az elődöntőbe a világranglista első négy helyezettje jutott el, Spanyolországra, Franciaország várt. Előzetesen talán Didier Deschamps válogatottja számított esélyesebbnek, de a pályán máshogy alakultak az erőviszonyok. A spanyolok nagyszerűen futballoztak, és végig kézben tartották a mérkőzést, végül 2-0-ra nyertek, és 2010 után ismét bejutottak a döntőbe. Pedro Porro értékelése következik.
6: Hát egy valódi álom vált ezzel valóra. Tényleg erről csak álmodozhattam korábban. Annyira, de annyira boldog vagyok az egész csapat miatt, a csapat hozzáállása miatt az elejétől a végéig. Azt gondolom, hogy nagyszerűen játszottunk az egész mérkőzésen. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy bejussunk a fináléba. Tisztában voltunk vele, egy nagyon kemény ellenfelünk van, amelyik nagyszerűen játszik. De hát ez a mi csapatunk. Ez nem rólam szól, hanem gratulálok mindenkinek, mert nagyszerű mérkőzést játszottunk. Igen, és olyan te is mondtad, a világ egyik legjobb csapat az egyik legjobb esélyes, hanem a legnagyobb esélyes ellen nyertetek, amely nagyszerű csoportkörön van túl, és egyszerűen nem adtatok elég teret a franciáknak. Így van, abszolút mértékben tisztában voltunk vele, hogy az egyik kulcsa a továbbjutásnak az, hogy egész egyszer legyen nálunk a labda. Ha megszerezzük, akkor gyorsan támadjunk le, és ez sikerült is, nagyon boldogok vagyunk. Hogy érzed magad, hiszen láttuk, hogy nem voltál a végén teljesen komfortos, cserét is kértél. Szerintem ez normális ebben a helyzetben, egy ilyen mérkőzés során egyszer nem tudtam már többet a pályán tölteni, és hát ezért is vagyunk 26-an, hogy egész egyszerűen megoldjuk az ilyen szituációkat. Itt valóban a keretről van szó, megköszönöm, te is nagyszerűen teljesített, úgyhogy ez tényleg az egységről szól, a csoportról. 5 nap, és aztán már ön is a világban neki döntő. Még én is lövörös vagyok. Hát most először még pihennem kell, az egészen biztos. Nagyon-nagyon fáradt vagyok, de természetesen a felkészülés, a regeneráció, ami most innentől megy.
3: A spanyol válogatott lejátszott 7 mérkőzést, 13 lőtt gól mellett mindössze egyet kapott. Elképesztő mérleg. Ezzel szemben az argentin válogatott rögös úton jutott el a döntőig. A címvédő a csoportkörben még maga biztosan menetelt, Algéria ellen Messi mester 3-as után 3-0-val, Ausztria ellen Messi duplájának köszönhetően 2-0-val, míg Jordánia ellen 3-1-jel zárt, így első helyen végzett. A csoportkört így összegezte a válogatottat irányító Lionel Scaloni.
7: Sikerült játékperceket adnunk olyan játékosoknak is, akik korábban még sosem léptek pályára VB-n, és ők ezt igazán megérdemelték. Nagyon jó meccset játszottak, és végtelenül boldog vagyok, hogy mindenkinek tudtam perceket adni, mert ez rendkívül fontos. Különösen Lo Celso esetében, aki először játszott világbajnokságon. Nem is akárhogy. Nyilván Messivel is igazán elégedett vagyok. Kiváló esténk volt.
3: A magabiztos csoportkör után talán kevesen gondolták volna, hogy milyen nehéz lesz az egyenes kieséses szakasz Argentínának. A 32 között a zöldfoki köztársaság kétszer is kiegyenlített. Az egyik gólt a Puskás Akadémia légiósa, De Roy Duarte szerezte, így kiharcolta a hosszabbítást, amit nagy nehezen tudott megnyerni a címvédő. A végül megmenekülő argentinoktól a csapatkapitány Lionel Messi értékelt.
8: Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen a zöldfokiak sem Uruguay, sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt, és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni. Tudtuk, hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, de a mi csapatunk ebben nagyon erős. Elfáradtunk, ezért a legfontosabb most az, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk.
3: A nyolcaddöntőben Egyiptom ellen lépett pályára a dél-amerikai válogatott, és az afrikaiak Ibrahim és Zico góljának köszönhetően a 67. percben már 2-0-ra vezettek. Még a 79. perc is úgy kezdődött, hogy két találat volt a különbség a felek között, de jött a dráma. Az első félidőben 11-es frontú Lionel Messi előbb gólpasszt adott Romérónak, majd lőtt egy gólt, ezzel 2-2-re módosult az állás. A hosszabbítási viszont nem jutott el a mérkőzés, Enzo Fernández a 92. percben újból beköszönt, így Argentina lehetetlennek tűnő helyzetből fordított. Így közvetítette a találkozó utolsó gólját az argentin La Red Rádió. Most Lionel Scaloni értékelése következik.
9: Nekem Ayalának vagy Walternek, az egész stábomnak, akik 20 éven keresztül fociztunk, az, hogy ezeket az érzelmeket ilyenkor újra átélhetjük, az valami hihetetlen. Nem tudom, hogy a többi jegyző mit mondana, de azt gondolom, hogy a többség az ilyen érzelmek, az ilyen pillanatok, az ilyen adrenalin löketek miatt választotta az edzősködést. Az ilyen sikerért élünk. Amikor az ember vesztésre áll, akkor minden arról szól, hogy visszakapaszkodj. Erről szól az egész életünk. Messit illetően pedig mindenkinek azt mondom, hogy ez vele kapcsolatban nem csak a mostani tornáról, hanem a jövőről is szól, hogy azok, akik körülötte vannak, akik a padon ülnek és nézik, ahogy játszik, és nem hiszik,

0: ezt jelenti az argentin válogatottban szerepelni. Akik nem argentinok, talán nem is képesek ezt megérteni, de mi ilyenek vagyunk. Kitesszük a szívünket a pályára.
1: A negyed döntőben is nehéz dolga volt az argentinoknak. McAllister hiába szerzett vezetést a 10. percben, Endoya a 67-ben egyenlített, és Weitz utána is jobban játszott. A forduló pont végül Embolo kiállítása volt, a második sárgáját műesésért kapta, ezt követően az európaiak már a 11-es párbaj kiharcolására törekedtek. A 112. percig tudták tartani az argentin támadásokat, ekkor Julián Álvarez volt eredményes. A 121. percben Lautaro Martínez állította be a 3-1-es végeredményt. Lionel Messi értékelése következik.
2: Sí, la verdad que sí, que siempre empecé a jugar contra las selecciones grandes, no me pasó nunca contra.
1: Igen, ez igaz. Mindig különleges élmény a nagy csapatok ellen játszani. Anglia ellen még soha nem fordult elő velem. Ez az első alkalom. Szóval ez egy különleges mérkőzés lesz, egy világbajnoki elődöntő. Most pihenünk egy kicsit, aztán a felkészülési a főszerep. Nagy erőfeszítések ára jutottunk el idáig, hosszú mérkőzéseket játszottunk egymás után, és hát néha ez meg is látszik.
2: No, creo que este equipo como dije la otra vez, siempre compite, siempre va en búsqueda de.
1: Szerintem ez a csapat, már mint Svájc, ahogy már korábban is mondtam, mindig küzd. Volt benne akarat, de a vége felé egy emberrel kevesebben maradtak, és akkor tudtunk elkezdeni szabadabban futballozni. Az volt a cél, hogy hosszabb ideig többet birtokolhassuk a labdát, ők pedig elkezdtek visszahúzódni, és átadták nekünk a mérkőzés irányítását. Nyilvánvaló, hogy számukra az, hogy egy emberrel kevesebben maradtak, teljesen megváltoztatta a mérkőzés menetét. Az elődöntőben Argentina Anglia ellen lépett pályára, és a szigetországiak megszerezték a vezetést az 55. percben, Anthony Gordon volt a gólszerző. Ezt követően szép lassan Thomas Tuchel együttese visszaállt védekezni, és ez megbosszulta magát. Enzo Fernández a 85. percben kiegyenlített, Lautaro Martínez a 92. percben kiharcolta a döntőbe jutást. A drámai pillanatokat így közvetítette az argentin La Red Rádió. A győztes gólszerző Lautaro Martínezt hallják.
3: Az az igazság, hogy ez nagyon kemény, ez óriási. Emlékszem, amikor először vettem focicipőt, arról álmodtam, hogy ilyen gólt szerzek. Esküszöm, ezt megálmodtam. Alexisnek megmondtam, hogy gólt szerzek, amikor szóltak, hogy be fogok állni. Nagyon nehéz volt. Sikerült befejelni. Ez a válogatott újra és újra bebizonyítja, hogy milyen fából is faragták.
1: Az argentinok tehát a 4 egyenes kieséses mérkőzésükből kétszer hosszabbításba jutottak tovább, a másik két találkozón pedig hátrányból fordítva sikerült a rendes játékidőben nyerni. A spanyolok a magabiztosságot és a stabil védelmet képviselik, az argentinok viszont már többször bebizonyították, hogy lehetetlen helyzetből is képesek visszajönni. A kérdés már csak az, hogy vasárnap este kiemelheti magasba a trófát.

0: A bronzmérkőzésen az elődöntő két vesztese, Franciaország és Anglia játszik egymással, így véletlenül sovány végez lesz mindkét félnek, ha esetleg a dobogón zár. A rendkedvéért röviden vegyük végig a két csapat útját. A franciák a csoportkörben Szenegállal 3-1-et, Irakkal 3-0-át, Norvégiával 4-1-et játszottak. A 32 között Svédországot ejtették ki 3-0-val, a 8-at döntőben Paraguayt 1-0-ra győzték le, a negyed döntőben jött a Marokkó elleni 2-0-ás siker, az elődöntőben pedig a spanyolok elleni 2-0-ás vereség. Az elveszített mérkőzés után így értékelt Didier Deschamps.
1: Csalódottak vagyunk, a játékosok is le vannak törve. Nagy céljaink voltak, de el kell ismernünk, hogy ezen a mérkőzésen nem nőttünk fel a feladathoz. Különösen technikailag a spanyolok irányították a meccset. Fáj, mert már csak egy lépés választott el bennünket a döntőtől. Ezúttal viszont a spanyol válogatottban volt meg az a plusz, ami belőlünk hiányzott, és nem tudtuk kellőképpen megnehezíteni a dolgukat. A cél most már az, hogy a lehető legjobban felkészítsem a játékosokat a bronzmérkőzésre, és hogy megszerezzük a harmadik helyet.
0: Most pedig hallgassuk meg, hogy a második spanyol gólt hogy közvetítette a Radio France kommentátora.
2: Les Français qui ont du mal à la récupérer cette balle encore avec Porro qui accélère. Oh, c'est passé. Le face à face avec Meño. Oh, 2-0 pour l'Espagne. 2-0 et c'est mérité. Et cette fois, c'est Pedro Porro qui est venu marquer face à Mike Meño.

0: bricole entre lui et Dani Olmo, le petit ballon dans la surface, et il ne peut rien faire, le gardien de but français. 2-0 pour la Roja. C'est mal parti pour cette équipe de France dans cette demi-finale.
1: Az angolok csoportgyőztesként jutottak tovább, a horvátok elleni 4-2-es siker, a Gána elleni 0-0-ás döntetlen és a Panama ellen 2-0-ával záruló találkozó után. A 32 között a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen hátrányból fordítottak, a végeredmény 2-1 lett. Mexikó ellen 3-2-vel zártak. A legjobb 8 között a norvégokat csak hosszabbítás után búcsúztatta a Tomás Tuchel vezette együttes, ez a találkozó 2-1-el zárult. Az argentinok ellen pedig hiába vezettek a szigetországiak, a szövetségkapitány védekező felfogású cseréi megbosszulták magukat, így 2-1-re kikaptak. A mindent eldöntő találatot így közvetítette a BBC kommentátora.
2: Here's Gonzalez playing it across. McAllister shoots. It hits the post for a second time. McAllister first with a header, now with a shot. And England survive and it's still 1-1. But it's Messi. Messi on the right. His cross to the back post is heading. It's 2-1 Argentina, and Lautaro Martinez from point blank range, he could hardly miss. Messi's cross, Martinez's goal, and England could be out here. Argentina in front in added time.
1: Most Harry Kane értékelését hallják.
3: Yeah, just guide for the boys, guide for everyone, the team, the staff, the fans.
4: Büszke vagyok a srácokra, a szurkolókra, mindenkire. Nagyrészt jó mérkőzést játszottunk, vezettünk 1-0-ra. Úgy nézett ki, kitartunk, de ezen a szinten ez nem elég. Kár, mert keményen dolgoztunk azért, hogy ide jussunk. Vér, verejték, izzadság és könnyek, minden benne volt, nagyon csalódottak vagyunk.
1: Már csak 2 mérkőzés van hátra a történelem első 48 csapatos labdarúgó világbajnokságából. Olyan Spanyolország vagy Argentina lesz a világbajnok. Ki vigasztalódhat a bronzéremmel? Franciaország vagy Anglia? A hétvégén minden kérdésre választ kapunk.
5: Az elmúlt percekben Kreisz Bálint anyagát lehetett hallani a labdarúgó világbajnokság döntőjével kapcsolatban. Argentina-Spanyolország vasárnap este 9-kor. Hamarosan folytatjuk.
6: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez az ember tenkes kapitány.
2: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
3: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
4: Ne izgalunk, szállod csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányokat.
5: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na itt vagyunk, drága hallgatók, 7 óra után egy kicsivel folytatódik a 99. szombatreggeli kezdőkör adás. Itt vitatkozunk, veszekszünk a kikövetéseken, bekövetéseken, letiltásokon. Egyre nem találjuk egymást az online felületeket, de szerencsére itt vagyunk élőben egymásnak. Károly Andival, ciao Andi!
2: És sziasztok, jó reggelt!
1: És szuper Levi van itt velünk először a 99 adásban. Hello Levi, jó reggelt!
3: Jó reggelt,
1: neked is.
3: Kívánok! És Szalai Kristóf is itt van velünk.
1: Így van, igyekszünk, próbálkozunk, de már van ajándékcsomagunk, tehát már picit előrébb járunk, mint ahogy 6 óra után elkezdtük. Stúdiós kamerán keresztül lehet nézni, hogy itt van, hát szokásos egyelem hiányában az ajándékcsomagunk, de aki a naphallgatója címét elnyeri, az megkapja természetesen a teljes csomagot. Na Levi, mit szólsz az ajándékcsomagunkhoz? Ezt szoktuk odaadni a hallgatóknak.
3: Hát már 4 különböző telefonszámról írtam SMS-t, úgyhogy reménykedem, hogy ki leszek sorsolva.
1: Akkor te írtad ezt, hogy a spanyolok megnyerik a világbajnokságot, nincs esélye Argentinának. Ezt te vagy akkor? Ugye nem, te az vagy, hogy Argentina nyeri a világbajnokságot, és van...
3: Figyelj, én bízom a számmisztikádban, úgyhogy innentől kezdve.
1: Igen. A 0-30-55-55-605-ös az a telefonszám, amit bombázni kell a ajándékcsomag érdekében, és akkor akinek van valami véleménye, vagy mondani valója a VB-vel, a VB döntővel kapcsolatban, azt várjuk szeretettel, és akkor tudunk egy picit szokásosan beszélgetni a hallgatókkal a VB-ről, akinek szurkol a magyar című rovatunkban. Úgyhogy igen. Ajándékcsomagunk megvan, követéseink még nincsenek, de igazából igyekszünk és mindent próbálunk már a blokk végére abszolválni. Ugye itt van a kis szatyor, ami Dodi úgy hív, hogy szatyor, de kis táska, ott van a törölköző, a sapkánk, a kihúzónk, amit bárhova, bármit, ugye?
2: Igen,
1: bárhova,
2: pontosan.
1: Bármit, és hiányzik a kulacs, amiből igen, lehet vizet inni, vagy szintén gyakorlatilag
2: bármit
1: abba is, jaj. Na, és Andi, nekem tetszett a múlt heti felvetésed a hallgatóknak, hogy még írjanak a hölgyek is, az hogy volt?
2: Hogy kinek, melyik válogatottnak volt kedvenc meze?
1: Melyik hölgy hallgatónak, melyik válogatott mez tetszett a legjobban az idei világbajnokságon, azt meg a hölgyek írják meg az uraktól, pedig meg a hölgyektől is várjuk azokat az üzeneteket, ami miatt fel lehet majd titeket hívni, és picit beszélgetni. Jó, na, hát akkor szokásos kis kosár témánk, mielőtt teljesen ráfordulnánk az egész adás erejéig a labdarúgó VB döntőjére, illetve bronzmeccsére, ott is volt köztünk egy kis vita, most bronzmeccs kell-e, nem kell-e, úgyhogy azt is mindjárt kivesézzük. Na, de mi történt a kosár világában a hétvégén? A héten történt-e valami egyáltalán?
2: Hát maximum ugye sorsolás történt, a Euroliga csoportokat sorsolták ki, és az Euroliga selejtező mérkőzéseit. Érdekes módon most a selejtezők úgy lesznek megoldva, hogy lesz egy előselejtező, és azoknak a párharcoknak a győztesei játszanak egy selejtezőt, de csak egyetlen mérkőzést az erősebb csapat otthonában. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes megoldás, mert eddig mindig oda-visszavágós párharcok voltak, most ezen változtattak, nem tudom, hogy költséghatékonyabb ez így, vagy
1: mi az oka?
2: Vagy nem tudom, igen. És ugye hát, mivel a Pécs, ugye Pécs nyerte tavaly a bajnokság,
1: igen.
2: Tavaly, hát idén.
1: Az elmúlt, igen.
2: Annyira érdekes, mert nekem a
1: igen.
2: Tavaly.
1: Igen. Az a szezon, te szezonban gondolkodsz.
2: Én mindig szezonban gondolkodom, igen, hogy nekem a tavaly az előző szeptembertől,
1: most
2: májusig időszak, igen. Szóval az előző szezont a Pécs nyerte, de nagyjából 3 nappal a győzelmük után kommunikálták le, hogy óriási gondok vannak, és az indulásuk is kétséges a következő szezonban.
1: Mármint a magyar bajnokságban is, vagy a nemzetközi szintéren?
2: Hát a nemzetközi szintéren abszolút, a magyar bajnokságban elindulnak, mert sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy még egy meggyengült Pécs is lehet, hogy erősebb, mint nagyon sok csapat, de rossz látni azt, hogy újra végre fölértek a csúcsra, végre elérték azt, hogy újra teltház volt a Lauberben, és akkor ugyanott vagyunk, ahol voltunk mondjuk 10 éve, és akkor bejelentették, hogy ők nem indulnak az Euroligában, De ez nem jelentette azt, hogy a második helyezett az automatikusan résztvevője a főtáblának, hanem selejtezniük kell. És ugye úgy van, hogy van egy főtáblás hely, volt egy főtáblás hely, és egy selejtezős hely, és most két selejtezős helyünk van, a Diósgyőr és a Sopron selejteznek. Segítséget kell hívnom, mert a Sopron...
1: Na, ki telefonos segítséget?
2: Nem,
1: kit hívunk?
2: A Kibirkstis-Toks Litván,
1: ja, hogy az ellenfél kiejtésével kapcsolatban, aha.
2: Igen, illetve a Poznan győztesével játszik egy mérkőzést.
1: Tehát akkor Poznan valószínűleg. Vagy nem tudjuk.
2: Passz. Teljes mértékben passz, hogy ez a két csapat milyen erőt képvisel. Ezeknek a győztesével játszik egy darab meccset, és hogyha nyer, akkor a Zaragoza Basketlandes Atinaikos csoportba kerül. Uh-huh. Ez ugye egy spanyol, francia és görög. A DVTK pedig a Zabinyi Bruno és a Crvena Zvezda győztesével játszik. Itt érdekesség, hogy a Bruno, az Zabinyi Brunóba igazolt Paula Ginzo, aki a Diósgyőrbe volt.
1: Igazi Ginzo, az volt a beceneve levé, mert amikor rádobja a labdát, nem lehet kivárni, amíg rádobja. Igazi Ginzo, amíg megnézze. Igen?
2: Igen. Hú, ezen sokat gondolkodtál?
1: Nem, ez most jött.
2: Jó. És ők szerintem egy nehezebb csoportba kerülnek, ha hozzák ezt a selejtezőt, mert a Galatasaray, ugye Juhász Dorka újabb egy évet írt alá a Galatához, Skio és a Mehelen. Mehelen egy belga csapat. Számomra egyébként nagyon meglepő az, hogy három olyan csapat főtáblás most az Euroligában, akik, hát nem tudom, hogy kerülnek oda egyből, a Rapid Bukarest, a Jublin, ez egy lengyel csapat, és a Mehelen.
1: Hogyha ők igen, akkor a magyarok mondjuk miért nem tudnak alapból főtáblára kerülni, de miért nem van a bajnokság alapján, mint fociban,
2: hát,
1: koeficiens pontok?
2: Hát azt gondolom, igen, vannak ilyen pontszámítás, vagy van egy pontszámítás, és ugye azzal, hogy évről évre egyre kevesebb csapatunk szerepel már az Európa kupában, és ott sem érnek el jó eredményt, ez ugye azt jelenti, hogy egyre kevesebb pontunk lesz, és eljutottunk oda, hogy jövőre egy csapatunk sem szerepel az Európa kupában, szerintem három éve még öt csapat volt, illetve ha ne adj Isten a Sopronnak és vagy a Diósgyőrnek nem sikerül az Euroliga selejtező, akkor ők automatikusan az Európa kupába fognak szerepelni. De bízunk benne, hogy ők euroligázni fognak, és hát így alakul ki az a sajnálatos helyzet, hogy nem lesz csapatunk az Európa kupában.
1: Akkor ez kicsit olyan, mint amit a Győr csinált most fociban, hogy a rengeteg-rengeteg pontot elvesz most a magyar bajnokságtól, önmaguktól és a Fraditól, hogy kiestek a bivaly erős Reykjaviki Vikingur ellen, az izlandiak ellen, úgyhogy így sem a magyar bajnokság, sőt nem, hogy előbb hátrébb fog esni majd a bajnokságok sorrendjében. Nem kap sem a Győr semmilyen pontot, és a Fradi megint csak szedheti magának össze, meg az egész magyar bajnokságnak, csak úgy, mint az elmúlt picivel több, mint hét esztendőben.
2: Hát igen, de te is pontosan tudod, hogy egy friss bajnok az nem fog ugyanúgy szerepelni egy nemzetközi porondon, mint az előző, aki már x éve ott van, és ugye Kemény Dénes mondja mindig, hogy nagy mérkőzéseket megnyerni, nagy mérkőzéseken keresztül tanulsz meg. Igen, az elején el fogsz veszíteni meccseket, de eljön az a pont, amikor már ez meg így fogod nyerni.
1: Ez így egyébként, ez így, és az elején a Fradi szenvedett az első 2-3-4 évben, emlékszünk ilyen Partizani, Tirana, illetve ez hasonló csapatok elleni elvérzéshez, de most azt lehetett magadni, hogy egy kört azért az izlandi Vikingúrok ellen lehetett volna menni egy két meccses párharcban, legalábbis amikor megnéztük a párosítást,
2: hát
1: ezt gondoltuk.
2: Hát jó lett volna, igen.
1: Na jó van, akkor Andi, figyelj, keres vagy csinálj valamit ezzel, mert nem találok, nem vagy nálam meg.
2: Jelölj be.
1: Nem úgy, nem tudlak. Tehát olyan, mint hogy nem lenne fiókod. Most úgy néz ki.
2: Hát Akkor letiltottál.
1: Lehet, hogy letiltottalak, akkor tízs magad vissza, de nem vagy jelen az én oldalamon. Tízd
3: vissza!
1: Most, hogy teljesen elvesztünk, pedig 98 hétig működött az egész. Mi addig Levivel pedig elbeszélgetünk jégkorongról, méghozzá olyan tekintetben, hogy egyik nagy kedvencem, Alex Ovechkin, hosszabbított egy újabb évet, tehát még egy évre aláírt. Annyira kedvencem, Ovi, csak erre a becenévre hallgat Ovechkin, szóval Ovi annyira kedvencem, amikor New Yorkban voltam, akkor az NHL shopot egyetlen egy dolog miatt szerettem volna megtámadni, az pedig az Ovechkin Washington Capitals-es póló volt, nem mez, hanem a póló már mez, az kicsi.
3: És mindezt New Yorkban próbáltad beszerezni.
1: És mindezt New Yorkban, igen.
3: Nagyon szép.
1: Okos ötlet volt. Igen. És sikerült is, hogy egy piros színű Washington Capitals Ovechkin 8-as feliratával ellátott pólót szerezni, azóta is nagy becsben őrzöm otthon a szekrényemben, és szóval, hogy Ovechkin megütötte, ugye Gretzkinek megdöntötte a rekordját, 895-öt döntött meg, most már 920 fölött jár, 70 valahány gól hiányzik neki az 1000-hez, viszont van egy újabb célja neki, hogy megdöntse azt a rekordot is, hogy megüsse az 1000 gólt, és akkor már a non plus ultra soha senki, nyilván már azóta is soha senki, hogy Gretzkit megütötte, de az lenne tényleg a jégkorongnak a jégkorong csúcsa.
3: Hát nézd, akkor hogyha nagy kedvenc Ovechkin, és hát nyilván sokan vannak így, akkor az a jó hír, hogy ugye bejelentette azt, hogy ez az egy év, ez biztos, de hogy megcélozza ezt a bűvös számot. Hát ehhez 71 gól kell.
1: Az sok, az nem egy szezon.
3: Az nem egy szezon, de azt mondta, hogy mindenképpen megpróbálja ezt a határt elérni, ami azt jelenti, hogy minimum 2, mert ugye azért a tavalyi szezonja is elég jól sikerült, az a 35 góllal 40 évesen, tehát azért az nem volt egy semmi szezon. Hát itt nagyon komoly fizikai felkészülésre lesz szükség, amit ő pontosan tud, és azt mondja egyébként, nagyon vicces volt a sajtótájékoztató, ahol beszélt erről, hogy talán még komolyabb odafigyelés kell majd ebben a következő időszakban, hogy mentálisan, fizikálisan is oda tudjon érni, mert azt mondja, hogy nyilván egyre nehezebb gólt lőni már a ligában. Neki úgy érzi, hogy minden szezonban egy picit nehezebb, már mondjuk ez pont jókor mondja, amikor ennyi idősen egy 35 gólos szezon után beszélgetünk erről, de hát azért az ember előnyben még mindig ott van, tehát azért ezek nagyon-nagyon jó dolgok, hogy ott még azért nem tudják megfogni, ráadásul ugye egy fontos dolog lehet az ő karrierjében az is, hogy ugye ha minden jól megy, akkor az oroszok megint vissza térhetnek a vérkeringésbe, a nemzetközi jégkorongba. Hát ugye egy elit VB is azért az orosz válogatottal, az teljesen más, és én simán el tudom képzelni Ovechkinről, hogy ahogy megvan ez a zöld lámpa, ő egyből, hogyha az NHL-es dolgok nem tartják ott, akkor ő megy a világbajnokságra, mert ő aztán mindig az az ember volt, aki egyből ment, hogyha az orosz válogatottról volt szó, és neki nem voltak Capitalsbe kötelezettségei. Úgyhogy ez mindenképpen. De hát egyébként van egy olyan rekord is, amit viszonylag egyszerűen meg lehet dönteni. Ugye Gretzkinek volt az a 1000 gól fölötti szám, ami alapszakasz plusz rájátszás. Uh-huh. Ugye ez 1016 gól összesen Gretzkitől. Uh-huh. Ettől már csak 10 gól választja el Ovechkint, úgyhogy ez úgy gondolom, hogy
1: az hiszem meg lesz most ebben.
3: Ez valószínű meg lesz. Az a 71, az azért nagyon sok. De vele kapcsolatban már nem tudok mit elmondani. Amikor beszéltünk arról, hogy Gretzkit meg fogja dönteni még 2 éve, akkor én nem tudtam elképzelni. Tehát ugye előző műsorban én elmondtam, hogy szerintem nem. Aztán mégis.
1: És akkor produkált egy 49 gólos alapszakaszban szerzett gólt. Tehát milyen érdekes, amikor a sportolók kitűznek maguk elé egy célt. Ronaldónak is már biztos nincs más célja, mint hogy az 1000 gólt megrúgja, és addig neki már csak 20-valahány gól kell, tehát ő azt valószínűleg az előttünk álló szezonban megcsinálja, Cristiano. Biztos vagyok benne, hogy őt is már csak az motiválja 900. góljától kezdve, hogy ez még legyen meg, hiszen már nem tud nyerni világbajnokságot, már nyerte Európa-bajnokságot, de azt még szeretni. Ovechkinnél ugyanez lehet, hogy ő most addig, és olyankor, amikor van egy kitűzött célod, amikor Gretzky gólrekordját szerette volna megdönteni, összehozott egy olyan 49 gólos szezont, hogy azelőtt 3 évvel nem produkált olyan gólerős szezon. Amint ez megtörtént, most már az idejében idézőjelben csak 32, de persze idézőjelben 32 termelt. Nem lennék meglepve, most megint megtalálna a gól ütőbotját és elkezdeni termelni.
3: Hát meg ugyanaz az effektus valamilyen szinten, most húzzunk párhuzamot itt Argentina Messi esetében. Tehát ugyanúgy, aki Ovechkinnel játszik egy ilyen időszakban az egy történelmi tettnek a részese. Tehát úgy gondolom ezt, hogy, uh-huh. hogy uh-huh. talán egy plusz motiváció az argentin labdarúgó válogatottnak is, hogy,
1: hát,
3: hogy esetleg Messit is egy isteni jelzővel lehessen majd illetni, mint ahogy Maradónát. Tehát, hogy ez nagyon komoly presztízs a játékosoknak is, akik egy csapatban játszanak, hogy akkor ők is a történelem része legyenek. És hát a Capitalsnek is igencsak fontos lehet az, hogy az a franchise legyen, amelyik azt a játékost adta az első naptól, ugye Ovecskin csak ott játszott, aki minden ilyen rekordot.
1: Jó, a Dinamo Moszkvába ment haza, ugye, amikor volt egy, amikor nem egyeztek meg a játékosok.
3: És olyan érdekes, hogy egy pár éve még azt nyilatkozta Ovecskin, amikor ezek a mérföldkövek még nem voltak annyira beláthatóak, hogy ő mindenképpen a pályafutását majd Oroszországban a KHL-ben szeretné befejezni. Ez szerintem már megdőlt.
1: Azt mondod?
3: Hát figyelj, most
1: még haza
3: most,
1: hogy,
3: most hogyha rámegy erre a 71 gólra, az aha. szerintem minimum két szezon. Most akkor 42-43 évesen még menjen haza. A KHL-be. Mondjuk simán el tudom képzelni, mert benne még az is benne igen. van, hogy
1: még otthon is ne.
3: Meg, hogy egy olimpia még.
1: Aha.
3: Nem? Tehát, hogy de az már olyan messzinek tűnik.
1: Ezt mondtuk 4 éve is messzinek, hogy meg Ronaldo, hogy olyan messze van még az a 4 év, hogy az az utolsó VB-jük. Hát nem, és ilyenkor mindig jönnek a spekulációk, hogy na de ha még 4 évet kibírnának, akkor Ronaldo részben hazai rendezésű portugáliai Messi meg akkor mondjuk kétszeres bajnokként neki menne a harmadiknak, hogy akkor már
3: zsinórba?
1: Csak zsinór, ami még soha nem mondtad. Imádom ezeket, de erre nincs összefüggésem, úgyhogy. Viszont van egy olyan üzenetünk, a szép jó reggelt, én már kétszer voltam a nap hallgatója, ezért ha nem is én lennék ma, akkor, vagyis ha én lennék ma is, akkor felajánlanám Levinek, hogy ne kelljen különböző számokról írnia. Ah, szuper a műsor, hajrá Spanyolország, üdv Marci, köszönjük szépen. Na, van egy felajánlásod?
3: Azt a mindenit, hát akkor én tőlem van egy szavazat a naphallgatója, Marci.
1: Marci felé, és akkor egyből lehet is neked postázni majd az ajándékcsomagot. Na írjatok nekünk, drága hallgatók, hiszen készülünk a 840-es blogba felhívni mindenkit, aki ír nekünk a világbajnoki döntővel kapcsolatban. El lehet mondani nyugodtan itt a várakozásokat, a véleményeket, hogy ki lesz a gólkirály, ki lesz a bronzérmes, ki lesz a bajnok, és alapból hogy látjátok ezt a világbajnokságot, úgyhogy érdemes lesz nekünk írni 0630 55 55 605-ös SMS és telefonszámra. Aztán küldünk ki majd ajándékcsomagokat is, lehet írni VB döntőre tippet, hogy mennyi lesz a pontos végeredmény, arra is küldünk ajándékcsomagot, úgyhogy igazából minden innentől kezdve a VB döntőről fog szólni, és akit csak lehet felhívunk, úgyhogy tényleg írjatok 0630 55 55 605-ös. Elmegyünk hírekre, viszont hamarosan utána jövünk vissza, úgyhogy a folytatásban is érdemes lesz velünk maradni.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
7: Mondom, hát ez nem lehet.
8: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
9: Imogoszú!
10: Úszogumi!
9: Pontos!
11: Ó, magyarul!
12: A nyelvújítás előtt!
13: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
14: 2031-ig a Liverpool játékosa Szoboszlai Dominik rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév, ma már többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
14: Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool-lal. A 25 éves magyar klasszis hosszú távú 2031-ig szóló megállapodást írt alá. Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia. Lili Idősom számára ez lesz a 187. és egyben utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett. A Idősom vezette együttes 4 éve Katarban is döntőt játszott, akkor pont az angolokat búcsúztatta 2-1-es győzelemmel a negyed döntőben. A Franciaország Anglia bronzmérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Bronzérmet nyert a nők 68 kg-os kategóriájában Szabados Noémi, a Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. A magyar sportoló a bronzmérkőzésen az orosz Alina Shevchenkót győzte le. Lőrinc Tamás lett a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke, az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a tegnapi tisztújító közgyűlésen egyhangulag választották meg, megbízatása 5 évre szól. Mauro Schmid nyerte a francia országúti kerékpáros körverseny, a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 13. szakaszát. A svájci versenyző első alkalommal nyert etapot a legendás viadalon. Összetettben az élen nem történt változás, a szlovén Tadej Pogacar továbbra is magabiztosan vezet. A Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén a 4-szeres világbajnok Max Verstappen, míg a második gyakorláson a VB éllovas Kimi Antonelli volt a leggyorsabb. A harmadik szabad edzés ma 12:30, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
14: Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díj. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell. Hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, hogy a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt, 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatása, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Megjelent az asszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A vissza nem térítendő támogatást azok a termelők igényelhetik, akiknek a kukoricatermésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ma rendezik meg Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai is. A több ezer mécses vízrebocsátását folyamatosan figyelik a szervezők, és a rendezvény végén össze is gyűjtik azokat a postástrannál.
0: Közlekedés.
14: Az M1-esen Budapest felé a komáromi szakaszon baleset történt, a 96-os kilométernél a kiépített terelés előtt forgalom korlátozásra kell számítani. Emiatt a forgalom már a 107-es kilométerig az M19-es csomópontjáig torlódik vissza. Így aki teheti, az az 1-es főúton kerüljön. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
14: A sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. Néhány északkeleti járásra riasztást adtak ki. A szél több felé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20-30 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 28 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na és itt is vagyunk, drága hallgatók, 3-1-8 előtt 4 perccel szombat reggel, július 18-án a szombat reggeli kezdőkör 99. élő adásában. Jövő héten századosok leszünk, visszahívunk mindenkit, aki itt volt a századás alatt, de most előtte még a 99-et Andival szokásosan, Károly Andival ünnepeljük.
2: Szia, jó Andi! Jó reggelt, sziasztok!
1: És Szuper Levivel, szia Levi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, és Szalai Kristóf is itt van velünk.
1: Így van. Na nézzük, sziasztok! Végül nem volt rossz ez a VB. Ugye mindig igazam van egyébként a történet végére? Ugye? A klub VB-n is így volt.
2: Abszolút így van egyébként.
1: Igen. Szerintem a két szomorú csapat közül majd az angolok örülnek. A döntőt nagyon remélem, hogy a spanyolok nyerik, mert a foci az Európa. Hajrá, Fradi, Fitti! Fitti miért rég írt nekünk? Igen. Hello! Na, jól van, oké. Okay. Ilyen Fiti eltűnt az elmúlt hetekben, mint Petőfi a ködben, de itt van most akkor újra, örülünk neki. Az Európa, az a foci, szerintem az nem. Foci az nem, az Dél-Amerika a foci, nem? Az nem alapból Brazília, mint a hazája is, meg szurkolói hozzáállásra, derbikre. Hát, nálam az Dél-Amerika.
3: Briteknek biztos más a véleményük, hát, meg a németeknek.
2: Igen, meg ha megnézed a világbajnokság első 4 csapatát, hogy abból ott van 3 Európából.
1: Hát jó, oké, de hát a... Igen.
3: Meg hát azért van egy pár nemzet, aki szerintem ezzel nagyon vitatkozna, mert nagyon sok helyen úgy fogalmazzák meg a labdarúgáshoz való hozzáállásukat, hogy az vallás. Nem egy, nem
1: hát
3: két ország van.
1: Hát
3: így van, de hát Európában is. Olaszországban. Én azt folyamatosan hallottam, amikor ott voltam.
1: Déli részén, igen.
3: Így van.
1: Ez igaz. De nálam össze, én nagy dél-amerikai rajongó vagyok, ugye azt hittem, mondjuk nagy meglepetést ezzel már nem mondok, de nekem az még picit ott van Brazília, Argentina környéke. Na, hogy is van? Nem, az is haza, az Anglia. Ja, hogy a futball hazája Anglia, ős hazája az akart lenni, igen, köszönjük. Szépen még ez is Fitti, úgyhogy örülünk, hogy visszatért drága barátunk, országos cimboránk itt hozzánk a rádióba. Na, jól van, gyerekek, akkor a helyzet az, hogy mi elkezdtünk kicsit vitázni arra, hogy ez a bronz meccsenek milyen jelentősége van, egyáltalán jelentőség a futball világában, és hát én azt mondtam, hogy nincs. Picit Levi is csatlakozott hozzánk, Andi viszont azt mondta, hogy van jelentősége, hiszen gyakorlatilag a focin kívül mindegyik másik sportágban a harmadik helyet is ugyanolyan küzdelem folyik, mintha döntő lenne.
2: Nagyon picit ebben, amit utoljára mondtál, revidiálom az álláspontomat, mert az Euroligában, a férfi Euroligában már nem játsszák le a bronzmeccset, de számomra felháborító az, hogyha egy sportoló egy bronzmeccsen nem teszi oda magát, nem az a cél, hogy bronzélmet nyerje, mert azért a világon harmadiknak lenni valamiben az egy az nem extra, rossz dolog, persze. Akkor is, hogyha ha úgy mész oda, hogy igen, te aranyérmet akarsz nyerni, de ez szerintem, és itt elnézést, ha ezzel bárkit megbántok, ez a férfiakra jellemző. A nők, biztos vagyok benne, hát én játszottam Euroliga bronz meccset.
1: Kettőzöttel,
2: igen. Igen, a férfiak meg, jó, hát akkor játsszuk le.
3: Egyén függő is, sportág függő is. Hát a A-csoportos világbajnokságon nem kell nagyon messzire menni jégkorong, ugye, hogy a bronz meccset Kanada játszotta Norvégiával. Igen. Tehát azért egy Kanada-Norvég az mindig és minden egyes mérkőzésen az egy nagyon stabil egyes. De hát Norvégia megtréfált a Kanadát. Kanada abszolút motiválatlanul kezdte a mérkőzést. Még a végén azért mutattak komoly életjeleket, amikor már nagyon sürgős volt, meg már szinte nem lehetett elhinni, hogy a norvégok ezt mégis be fogják húzni, de aztán behúzták. Tehát egy abszolút motiválatlan Kanada korcsolyázott ki a jégre, tehát nekik nem eredmény a bronzérem. Tehát van sportág, csapat, mindenféle.
1: És a csoportkörben is így
2: de, vagy most de benne. Negyediknek lenni nem sokkal idézőjelben égőbb egy Kanadának,
3: de.
2: Mint megnyerni
3: abban. Dehogy is nem.
2: Hát akkor miért motiválatlanok?
3: Hát mert ők az aranyéremért mentek, és nekik csak az az eredmény. De ezt egyébként mindig elmondják a világbajnokság előtt, vagy olimpia előtt is, hogy más nincs csak.
2: Itt teszem fel újra a kérdést, amit már a szerkesztőségben feltettem, hogy mi van azokkal a szurkolókkal, akik kimennek a mérkőzésre? Hát mi van azokkal a nézőkkel, akik leülnek a tévé elé, vagy akár csak hallgatják a rádiót? Hogy azok nem számítanak a sportoló szemszögéből?
3: Hát a szövetségi kapitány, az angolok szövetségi kapitánya Tuchel lenyilatkozta azt, hogy hát igen, tehát hogy ez száját, nehéz lesz, meg hát, hogy
1: de most hogy mind a két csapat hát a közepére nem kívánja ezt a mérkőzést.
3: Igen, kb. Ez volt az üzenet, hogy most a játékosoknak meg kell találnia azt a extra motivációt, ami még ott tartja őket. Tehát ez nagyon rossz egyébként hallani, és nyilván sportemberként ezt nehéz feldolgozni. Én nem játszottam még bronzmérkőzést, de hát nyilvánvaló, amikor az ember kimegy a jégre, vagy kimegy a pályára, hát amikor meg már elkezdődik a mérkőzés, akkor azért csak beindul valami. Tehát nyilván az ember csalódott, mert nem azért érkezett, hogy egy bronzmérkőzést játszon, de amikor már ott vannak a pályán, szerintem azért itt komoly dolgok lesznek, és azért ne felejtsük el, hogy mind a két csapatban vannak még olyan játékosok, akik egyéni díjakra is prosperálnak, úgyhogy ez lehet egy plusz motiváció.
2: És nagy valószínűséggel egy bronzmeccsen már semmi más nem számít annak a játékosnak, csak hogy az ő eredménye meg legyen. Az, hogy most
3: meg a csapattársaknak is fontos lehet, hogy valaki egy egyéni díjat bezsebeljen, mondjuk. Itt nem értettünk egyet Kristóffal, hogy egy ilyen bronzmérkőzés szerintem itt erezd el a hajam, nem számít a védekezés, 5-2 valakinek.
1: Igen, én meg azt mondtam, hogy egy nagyon unalmas 0-0 vagy 1-0.
3: De egy nagyon unalmas 0-0, abba a melót kell beletenni, és az sok párharc, sok, tehát unalmas hosszabbítást kell játszani, most kinek hiányzik hát még egy hosszabbítás?
2: 290 percet a pályán, és így
1: én azt látom magam előtt, igen. Én azt látom magam előtt, hogy amúgy is most nagyon-nagyon nehéz
2: leülnek
1: már
2: kártyázni
1: a mai világban egy meccset lejátszani, úgyhogy tényleg csak úgy valahogy, mint még az argentin-angol is első félidőben csak nézegették egymást, hogy ki mit szeretne, csak tesztelgették, hogy mi a helyzet. Egy bronz meccsen, ott nem tudom elképzelni, mennyire unalmas helyzet nélküli meccs lesz. Tehát az, amikor már minden, senki nem, már pihennének, nyaralnának, mennének haza, és egy bronzmeccset a mai foci világban egy Mbappéval és egy Premier League-ben játszó játékosok között, én azt nem tudom elképzelni, hogy az hogy és milyen körülmények között zajlik. Mondom úgy, hogy egy átlagos tételbíró meccsen is a 70. percig gyakorlatilag nem történik semmi a pályán, hogy itt majd mi lesz ma este, hát nem tudom.
2: Jó, azért valószínűleg hát, bár nem biztos most pont ő, lehet, hogy nem jó példa, de mondjuk egy Ronaldot megkérdezel, hogy szívesen játszanál a bronzérmét.
1: Ő azért lejátszana, hogy rúgja még egyet. Még egyet közelebb kerüljön, aztán Messihez. Tehát ő azért lejátszaná.
2: Hát igen, amikor ott vagy, hogy bronzmeccset kell játszani, akkor lehet, elfogadom, megérteni nem tudom, de elfogadom, hogy vannak ilyen emberek, akik így állnak neki egy bronzmeccshez, de valószínűleg a kiesett csapatok közül a nagy sztárok meg nagyon szívesen játszanának, amikor már nem lehetnek ott.
1: Igen.
3: De olyan jó, hogy kérdéseket vet föl egy bronzmeccs. Ki fog játszani akkor? Bappét fogják-e játszatni és tolni, hogy esetleg sansza legyen a gól királyi címre?
2: Lehet, hogy egyébként itt ülve mi többet foglalkozunk vele, mint valaki.
1: Igen, de én ezt mondtam nektek, hogy szerintem nem is fognak játszani a nagy sztárok, akik a kezdőt alkották ebbe a két csapatban.
3: Nem tudom elképzelni. Tehát én... Deschamps is azért van olyan karakter, hogy most nem...
2: Még az utolsó meccsen.
3: Persze, tehát, hogy éremmel térjen haza, nem?
1: Abba gondolok bele, amely már megnyerte a világbajnokságot, mint ez a francia válogatott, amely már ezüstérmet is szerzett. Na őket mi motiválja abban, hogy ők most a bronzért menjenek, amikor már megvolt nekik az arany is 8 évvel ezelőtt?
3: Igen. Hogy senki nem fog emlékezni. Utolsó mérkőzésük, így fognak hazautazni, hogy azért nem mindegy, hogy tényleg hogy zársz egy tornát, akár hányadik hely, hogy győzelemmel hát vagy vereséggel.
2: Meg most a Deschamps helyzetében, hogy ugye ő lemond a VB után.
1: Már kinevezték Zidant tegnap, igen, már hivatalosan.
2: Hogy azért úgy hazamenni, hogy itt van a nyakamban
1: a
2: bronzérem, vagy
1: nincs semmi, szerintem az már...
2: Két veres...
1: Szerintem az... Mint hogy Kanada és két veresége zárt ezt a jégkorom.
2: Te, valaha?
1: VB bronz meccsig nem. VB bronz meccsig nem. Felteszek egy kérdést, lehet, hogy ez el is dönti az egész vitánkat, szerintem jó kérdés, mert meglátjuk. Emlékeztek olyanra, hogy 4 évvel vagy 8 évvel ezelőtt kinyerte a 3. helyet a bronz meccsen a világbajnokságon? Igen, hasonló válaszra gondoltam, miközben arra, hogy kinyerte a világbajnokságot, arra emlékszünk.
3: Jó, hát...
1: Hogy ki lett a bronzérmes, most arra én speciál emlékszek, mert azt is ugyanúgy néztem, mint ezt, hogy Horvátország lett legutóbb a bronzérmes.
2: Madrid, igen.
1: Azelőtt pedig Belgium, ha jól emlékszem, de már ebben sem vagyok 1000%-ig biztos, de az, hogy mondjuk 2014-ben, 2010-ben, 2006-ban a németek, de hogy kik nyerik a bronzmeccseket, senki nem emlékszik rá.
2: A szurkolók lehet. Pont azok a szurkolók, akikre azt mondtam, hogy számít nekik, hogy a bronzmeccset megnyerjék, de az a sportoló, aki pályára lépett, az 15 év múlva is mondhatja azt, hogy a fene egye meg, hogy nem tettem oda magam, és csak negyedik lettem.
3: Azt mondta? Nem tud mit mutogatni majd a gyerekeinek, unokáinak, hogy azért egy érem, az mégiscsak egy érem. De egyébként abban igazad van, hogy sokkal nagyobb motivációja lenne egy olyan csapatnak, igen, aki még mondjuk nem nyert semmit egy világbajnokságon. Mondjuk játszan a Svájc.
1: Vagy Szenegál.
3: Igen, például. Csak tehát akik nem nyertek érmet. Igazad van abban, hogy ugye az angolok ezüsttel vannak tele, a franciák nyertek már, meg ők is azért ezüstöt is.
2: De se nyert 28 érmet, hogy ezt meg lehessen unni.
1: 2018 Anglia bronzmeccset játszik világbajnokságon, pont Belgium ellen eltaláltam azt is, hogy 2-0 Belgium, simán. És ez Anglia, tehát Franciaország szerintem még annyira se fogja egy arany meg egy ezüst után ezt a bronzmeccset. Tehát én egy akkora 0-0-ra számítok, hogy olyan nincs olyan biztos, mint az a 0-0.
3: De pont ezért lesz így ilyen fesztivál, hogy akkor mindenki támad, és akkor már a védekezéshez sokkal több... hogy is mondjam, párharc, koncentráció, nagyobb energiabefektetés kell.
1: Én úgy vagyok ezzel, hogy rombolni mindig könnyebb, mint építeni. Tehát, hogyha a csatárnak sincsen kedve, hogy nagyon valamit mutat, akkor a védőnek csak le kell tolódnia, vagy oda teszem a vállamat. És 2014, Brazília, hazai rendezés, Brazíliában rendezték a VB-t. Senki nem emlékezett, hogy Hollandia-Brazília meccs volt a bronzmeccs. És Brazília még egyszer otthon, úgyhogy ott volt a bronzmeccsen.
3: Csak az elődöntőre emlékszem.
1: 3-0-ra kikapott Hollandiától. Hazai rendezésű bronzmeccsen 3-0.
2: Hát akkor ők tehát örüljenek, hogy nem Kolumbia.
1: Igen. Zokszó nélkül dobták oda az egészet. 2010 Spanyolország megnyerte ugye Dél-Afrikában, 3. helyért Németország Uruguay 3-2.
3: Na, sok gól.
1: Igen, sok gól cserébe. Hát az nagyjából az egyetlen sok gólos bronzmeccs az elmúlt. Mondjuk a hollandi is 3-0 lett. Mindig van gól.
2: Hát,
1: gólok vannak.
2: Igazából én azt mondom, hogy azért szurkoló szemszögéből nézve, ha én pénzt, időt, energiát nem sajnálok azért, hogy kövessem a csapatomat Amerikába,
1: igen, itt talán a vesztes a szurkoló ebben, igen.
2: Akkor kikérném magamnak.
1: Ez igaz. Itt a legnagyobb vesztes valószínűleg a szurkoló néző. Kell egyáltalán bronzmeccs? Nem véletlen az, hogy nincs a BL-ben, vagy nincs az Európa-bajnokságon bronzmérkőzés. Kell az ide?
2: Azt mondom, hogy akkor az megoldás, ugye említettem a férfi Euroligát, azzal sem értek egyet, de megoldás, hogy akkor inkább ne játsszák le, mint hogy lejátsszák, és...
1: Németország például 2006-ban is a hazai rendezésű világbajnokságon, és 2010-ben is bronzérmes lett, megnyerték a bronzmeccset. Emlékszik rá, hogy Németország zsinórban kétszer nyert bronzmeccset zsinórban két VB-n?

0: következő selejtezők körben. Úgyhogy ez igen, ez talán számít.
1: Ez még mindig vitát
0: szül. Csak nem biztos, hogy a játékosok erre most pont gondolnak.
1: Tehát rajtuk múlik az egész, tehát mi itt lamentálunk rajta, de és még mindig nincsen konszenzus, hogy kell-e harmadik meccs, bronz meccs, vagy hát
0: majd Trump sem. Oda telefonál minden hogy csapatnak, játszanak, hogy vegyétek komolyan.
1: Vagy hogy ők inkább lejátszák.
0: Hogy legyen egyébként látványos.
1: Vagy ők szívesen lejátszák,
2: hát, vagy fölajánl egy szemmel jól látható összeget azért, hogy motiváltak legyenek. Ez benne van a pakliban.
1: Azt mondod.
0: Vagy hogy az USA hagy játsza Kanadával.
1: USA lejátsza Kanadával ékkorunkban. A foci VB bronz meccset lejátsz. Jaj, igen. Szerintetek fog játszani egyébként Mbappé ezzel a meccsen, meg Harryként? Tehát ők még, ugye Levi pont utalt rá, hogy ők még mennének egyéni elismerésért, tehát Mbappének egy duplával megelőzi Messit, triplával beéri az örök gólövő listán, és Harryként egy triplával kerülnek közelebb a VB aranycipőhöz. De én azt mondtam nektek, meg most akkor elmondom, szerintem nem fognak játszani.
0: Az meg egy nagyon rossz üzenet.
2: Igen.
0: Szerintem. Akár megint csak a nézőknek, de gyerekeknek például, akik,
2: hát hogyne,
0: akiknek példaképeik ezek a játékosok, hogy most megkérdezne mondjuk engem a fiam, amikor nézzük a mérkőzést, hogy miért nem játszik Mbappé. Mit mondjak neki?
2: Vagy azok a gyerekek, akik ott vannak.
0: Mert nem érdekli, kisfiam. Ja.
1: Ja, hogy nem érdekli.
2: És akkor mit várunk attól a gyerekektől, hogy állnak hozzá későbbiekben?
0: Vagy pedig Deschamps akar másnak is lehetőséget adni, tehát ez el lehet mondani máshogy is néhány fiatalnak, aki az nem kapott még sanszot.
2: Na, ha meg innen nézed, akkor az a játékos, aki eddig nem kapott sanszot, majd pontosan tudod, hogy az utolsó meccsen csak azért játszol, mert már senkinek nincs kedve.
0: És ez meg azért kellemetlen.
2: Az meg azért kellemetlen.
0: Igen. Szerintem igen, fog játszani.
2: Ha menet közben lecserélnek, majd becserélnek, lecserélnek egy sztárt és becserélnek egy fiatalt.
0: Az megint más.
2: Az megint igen, más.
0: Én igen, szerintem mindenki fog játszani. Szerintem a top 11-el mennek.
1: Na, mondok nektek valami kapaszkodót. Mondhatok?
0: Ha csak nem lesz valami kamu, hogy valaki nem megsérült.
1: Megint nem. Ugye mondtam, hogy 2018-as VB bronzmeccs Belgium-Anglia 2-0, tehát Angliából ki tudunk indulni, ők már részt vettek az elmúlt néhány évben egy bronzmeccsen, tehát pont az oroszországin, akkor kikaptak 2-0-ra, és most jön a kapaszkodó. Kezdőkapussal, Harry Kane-nel a soraiban, Stones-szal, kezdővédősorral, kezdőközéppályasorral. Tehát angolok lehet, hogyha akkor komolyan vették, legalábbis olyan szinten, hogy ott voltak a kezdőben, akkor lehet, hogy ezt most is megteszik. Nyilván más a szövetségi kapitány, tehát akkor Southgate volt, most pedig Tuchel, de a kezdőt azt föltette erre a meccsre. Hogy a franciák fölteszik-e, hogy ők ezt mennyire veszik majd komolyan, mennyire kezelik-e, én az megint egy más kérdés, egy VB arany és egy VB ezüst.
2: De egyébként, után, hogyha ha azt ugye említetted, hogy Mbappénak még kéne gól, de ha nézzük, akkor ahogy haladt előre a világbajnokság, a sztárgólok fogytak el.
1: Igen, igen, igen. Elején nagyon oda tették magukat.
2: Igen.
1: És a végén, de nem lehet, tehát az is a 6-7 góllal lehet VB aranycipőt nyerni. Az, hogy nekik már 8 volt gyakorlatilag a 8-at döntőkre, az irreális volt, és akkor utána szépen, hogy nehezednek a meccsek, meg az ellenfelek is egyre komolyabbak, úgy a gólok is szépen csökkentek. Messi legutóbb mondjuk, meg Mbappé triplát vert a döntőben is, tehát azért őket nem kell leírni. Messi duplázott, Mbappé triplázott. De igen, abszolút ez igaz. Tehát viszont az a 10 gól egy VB-n az rengeteg, mondom, 6-tal 7-tel megszokták.
2: Jó, azért most több meccs is van.
1: És most egyel több meccs volt, igen, igen, igen. Igen. Sziasztok, szép reggelt nektek, sajnos szabadon kell fogja benneteket, nem érkezett meg a törölközünk, illetve az ajándékcsomagunk. Na, majd utána nézzünk, elvileg meg kellett volna érkeznie, de lehet, hogy egyébként a jövő héten fog célba érni. Nem kedvelem különösebben az angolokat, de most nagyon szurkolok nekik. Ugye ez valószínűleg a bronz meccsre értődik, hát, ez, hiszen erről beszéltünk most az elmúlt 20 percben. Viszont a férfi 20-as kézi csapatunk nagyon menetel. Igen, igen, gratulálunk nekik, ügyesek, szép napot nektek. Erre köszönjük szépen. Küldött Danyi Gábor ebben a pillanatban egy képet, hogy teniszezik. Gábort ugye szoktuk ilyenkor hívni ezekben a percekben, de most jól megérdemelt külföldi nyaralását tölti még mindig Gábor, úgyhogy még mindig, de most a más helyen, de még mindig. Úgyhogy ezért nem tudtuk őt hívni, viszont megígért a héten fölhívott, beszéltem vele, és mondta, hogy a 100-ra jövő héten mindenképpen jön, számíthatunk rá. Úgyhogy
2: jön, vagy hívjuk?
1: Hívjuk.

0: Hogy lesz Gábor, most ezért nem hívtuk az elmúlt 20 percben. Úgyhogy írjatok nekünk, drága hallgatók, 0630 55 55 605-ös, 8:40 körül pedig elkezdünk telefonálgatni mindenféle irányba, felhívunk titeket is, aki ír nekünk üzenetet a VB döntővel kapcsolatban, magáról, az egész tornáról, gólkirályi címről, mindenről tudunk beszélni, ami a VB-vel kapcsolatos, és hát körbe-körbe telefonálgatunk ugye nagyvilágba is, hogy magyar sportolókkal van már lebeszélt, van lesz, hogy élőben meglepetésből oda telefonálunk valakinek. Minden innentől kezdve a labdarúgó VB döntőjéről fog szólni, úgyhogy 8:40-től elindul a nagy telefonálás itt a Nemzeti Sportrádióban, úgyhogy a szombat reggeli kezdőkör 99. adása. Most úgy megy egy pici pihenőre, hogy hamarosan jövünk vissza, és érdemes lesz a folytatásban is velünk maradni.
1: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Szoboszlai meghosszabbította szerződését a Liverpoollal. Ma rendezik a bronzmérkőzést a labdarúgó VB-n. Lőrinc Tamás lett a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Jó reggelt kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Szoboszlai Dominik meghosszabbította a szerződését az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoollal. A 25 éves magyar klasszis hosszú távú 2031-ig szóló megállapodást írt alá. További részletek Bitman Emil összeállításában.
2: In my football career, I can say this is in a top three.
3: Ez a nap a futball pályafutásom három legszebb napjában biztosan benne van. Erről beszélt Szoboszlai Dominik a Liverpool FC-nek adott interjújában. A világhírű angol klub pénteken délután 4 órakor kürtölte világá, hogy egyik legjobbja szerződést hosszabbított. A brit sajtóban az elmúlt egy évben folyamatosan téma volt a jövője. A hírek szerint a Real Madrid is érdeklődött iránta. A találgatásoknak vége Szoboszlai 2031-ig aláírt. A válogatott csapatkapitánya többi között arról is beszélt az interjúban, hogy a családjával együtt nagyon boldog Liverpoolban. Örül annak, hogy megszületett a megállapodás, számára pedig nem volt kérdés, igent mond az új ajánlatra. A céljai és a motivációja pedig változatlan.
2: I wanna set the example.
3: Példát akarok mutatni, szeretnék mindenki számára példakép lenni, amennyire csak tőlem telik. Amikor először aláírtam, azt mondtam, mindent meg akarok nyerni. Ez egyetlen pillanatra sem változott meg azóta sem. Ugyanaz maradt, mindent meg akarok nyerni, amit csak lehetséges ebben az országban, és mondjuk a bajnokok ligáját is. Készen állok harcolni érte. Mondta Szoboszlai Dominik, aki az elmúlt három évben letette a névjegyét Liverpoolban. Gyorsan alapember lett, a legutóbbi idényben pedig már egyértelműen ő volt az angolok legjobbja. Meg is választották a csapatnál a szezon legjobb játékosának. Szoboszlai a szurkolók egyik nagy kedvence, a jövő csapat kapitányát látják benne.
2: Thanks for them.
3: Köszönöm nekik, hogy az előző szezonban minden eddiginél jobban hajtottak engem. Csak hajtsanak minket továbbra is, mert tudjuk, hogy a legutóbbi idény nem volt az, amit megérdemeltek. Szeretnénk nekik megadni mindent, amit csak szeretnének. Jegyezte meg a Liverpool FC-nek adott interjúban a középpályás, aki profi pályafutása alatt az angolok színeiben játszott eddig a legtöbb mérkőzést. Az elmúlt három évben minden sorozatot figyelembe véve 147 meccsen lépett pályára. Ezeken 28 gól és 26 gólpassza mérlege. A Pullal 2024-ben ligakupa győztes, 2025-ben pedig bajnok lett. A közös történet most tovább íródhat még 5 évig. A következő nagy lépés pedig az lehet, ha a jövőben a világ egyik leghíresebb és legjobb klubjának, a Liverpoolnak, Szoboszlai Dominik személyében magyar csapatkapitánya lenne.
1: Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz a 187. és egyben utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett. A Deschamps vezette együttes 4 éve Katárban is döntőt játszott, akkor éppen az angolokat búcsúztatta a negyed döntőben. A szövetségi kapitányként tehát utolsó mérkőzésére készülő 57 éves szakembert hallják.
4: Többre vágytunk a világbajnokságon, de most a bronzmérkőzés vár ránk. Nagy felelősséggel jár ennek a meznek a viselése, szóval nem egy barátságos mérkőzésre készülünk Anglia ellen. A szakmai stábtól és a játékosoktól elvárom, hogy mindent megtegyenek. Nekem pedig ez a mérkőzés lesz az utolsó szövetségi kapitányként. Hiányozni fog a francia válogatott, amellyel csodálatos pillanatokat éltünk át. Összesen 25 évet töltöttem el játékosként és szövetségi kapitányként a csapatnál, ami fantasztikus érzés.
1: A VB döntőt, a Spanyolország-Argentina mérkőzést pedig majd holnap rendezik New Yorkban. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott az M4 Sportnak a Debrecen labdarúgó csapatának nyári szerzeménye, Sergi Samper. A 31 éves középpályás a Barcelona világhírű La Masia akadémiáján nevelkedett, a katalán csapattal pedig bajnokok ligáját, spanyol bajnokságot és királykupát is nyert. Sergi Samper, aki 6 mérkőzésen Lionel Messivel is pályára lépett, a VB döntő kapcsán így nyilatkozott.
5: Nem meglepetés a döntőbe jutásuk, hiszen jól tudom, milyen játékerőt képviselnek, és kiváló teljesítményt nyújtanak. Rendkívül nehéz a többi csapatnak a spanyolok ellen játszani. Bent vagyunk a döntőben, és komoly mérkőzés előtt állunk. De nem könnyű ez nekem, mert óriási Messi rajongó vagyok, ráadásul játszottunk is együtt a Barcelonában. Nehéz mit mondani, mert ő a példaképem. Őrület belegondolni, hogy csapattársak voltunk, csak le kellett passzolni neki a labdát, és a többit megcsinálta. Akkor még fel sem fogtam, hogy a történelem legjobbjával játszom.
1: A mai bronzmérkőzést, valamint a holnapi VB döntőt az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Döntőbe jutott a magyar férfi junior kézilabda válogatott a romániai Európa-bajnokságon, miután a tegnapi elődöntőben 31-24-re legyőzte Szlovéniát. A korosztályos nemzeti együttes a holnapi kolozsvári fináléban a svédek ellen lép majd pályára. A szövetségi edzőt, Sótonyi Lászlót Katona László hívta fel telefonon.
6: Kontrollált mérkőzés volt, amit mi kontrolláltunk az első pillanattól kezdve. Nagyon jó, hogy a srácok a taktika szerint jártak el. Én igazából az 55. perc körül nyugodtam meg, tehát azért ez a pálya mellett nem volt ennyire egyértelmű talán. De örülök, hogy így sikerült lehoznunk ezt a mérkőzést.
7: Mi az, amivel leginkább elégedett a mérkőzéssel kapcsolatban?
6: Ez a mérkőzés mind az eddigi Európa-bajnokságon egy csapattal vagyok leginkább elégedett, de hogy mérkőzésről mérkőzésre fejlődik, mindig van, aki a csapatnak segíti minden pillanatban, a rendszerben egyre jobban érzik egymást a játékot, hogy kompatibilis lehet tudom forgatni a csapatot, tehát én azt gondolom, hogy mindenkire már sem büszke vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Bronzérmet nyert a nők 68 kg-os kategóriájában Szabados Noémi, a Polyák Imre Varga János Kozma István birkozó emlékversenyen. A magyar sportoló a bronzmérkőzésen az orosz Alina Shevchenkót győzte le. Lőrinc Tamás lett a Magyar Birkozók Szövetségének új elnöke. Az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a tegnapi tisztújító közgyűlésen egyhangulag választották meg. Megbízatása 5 évre szól. Lőrinc Tamással Dedecsik Ferenc beszélgetett.
8: Nagyon nagy pillanat az életemben, és emiatt még fontosabb, hogy ekkora egyetértésben és ilyen egységben döntött a magyar birkózás, hogy én legyek a Magyar Birkozók Szövetségének elnöke. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, de ezt egy nagyon nagy felelősségként is élem meg, hiszen, ahogy mondtam a beszédemben is, 2 évvel az olimpia előtt nagyon sok feladat vár még ránk, de addig, amíg bármilyen irányba nézek, és olyan emberek állnak mellettem, és olyan emberekre számíthatok, akiket gyerekkorom óta ismerek, akikkel egy a célunk, azokkal szerintem sokkal könnyebb lesz bármilyen csatát megvívni a jövőben. Számomra ez nagyon fontos lesz, hogy meglegyen feléjük a kommunikáció, meghallgassam őket, és fent tudjuk tartani ezt az egységet, mert amíg így működik a magyar birkózó közösség, addig szerintem bármire képesek vagyunk, és ez egy nagyon nagy lépés afelé, hogy egy jó olimpiát is tudjunk magunk mögött.
9: Említetted, hogy az olimpiai ciklus felénél vagyunk, nyilván a kvalifikációs időszak majd csak ezután indul el. Sportolóként tudod, hogy milyen az, hogy féltáv elnökként és egy szervezetet vezetni és így átvenni, az milyen feladatok elé állít téged most?
8: Nyilván egy nagyon jó csapat van mellettem, akik évek óta ebbe vannak. Én is az elmúlt éveket már a szőnyeg mellett az akadémián töltöttem, nagyon sok mindenbe beleálltam a szövetség működésébe, úgyhogy szerintem ez egy folyamatosabb és rugalmas átállás lesz, de ami még fontosabb, hogy egy olyan szakembergárdánk van, és olyan versenyzőink állnak ezelőtt a kvalifikációs rendszer előtt, ami számomra is ismeretlen, hiszen birkozásban soha nem volt ilyen, úgyhogy ezt csak egy egységes, jó csapattal tudjuk megugrani, és én úgy gondolom, hogy ez megvan, és olyan versenyzőink vannak, akik a Los Angeles olimpia idejében lesznek szerintem a birkozásban a legjobb korban, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, nagyon bízom bennük, és mi minden támogatást meg fogunk nekik adni ahhoz, hogy ők a legtöbbet kihozzák magukból.
1: Lőrinc Tamást hallották. Mauro Schmid nyerte a francia országúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi 13. szakaszát. A svájci versenyző első alkalommal nyert etapot a legendás viadalon. Összetettben az élen nem történt változás, a szlovén Tadej Pogacsár továbbra is magabiztosan vezet. Mario Schmid a tegnapi szakasz győztes értékel.
3: Az utolsó 3 kilométeren próbáltam jól gazdálkodni az erőmmel, bízva abban, hogy szorosan az ellenfelem mögött tudok maradni, majdnem a célvonalig, hogy majd akkor előzzek. Éreztem, hogy jobb, ha nem támadok korán. Normál esetben gyorsabb vagyok sprintben, de egy olyan napon, mint a mai, ez a tempó is kifizetődő volt. A végén már nagyon nem voltunk frissek.
1: A Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén a négyszeres világbajnok Max Verstappen, míg a második gyakorláson a VB lovas Kimi Antonelli volt a leggyorsabb. Zsoldos Barnabás, a Nemzeti Sport szakírója, a két tegnapi szabad edzés után így összegzett.
10: Egyelőre úgy tűnik, hogy beigazolódni látszik a papírforma, hogy a Mercedes lehet erős ezen a hétvégén. Egyelőre Antonelli vezérletével, mert Russell nem tudta kihozni a legjobbat ebből az autóból, ő 1,2 másodperccel ért el gyengébb időt a csapattársánál, de ő már tegnap csütörtökön elmondta, hogy még mindig küszködik azzal, hogy a vezetési stílusát ehhez a különleges autóhoz igazítsa, hogy a 2026-ra megváltoztak a gumik, az autók, a motorok, és ezt Russell egyelőre nagyon idegennek érzi. Egyelőre ő is küszködik, de még ő is bízhat az előrelépésben, minden esetre Antonelli készülhet a legoptimistábban a szombatra. A történelmi múltat tekintve Schumacher abszolút a pálya királya, de Hamilton is a sarkát tapossa. Ugye egyelőre a Ferrari tempója nem tűnik annyira biztatónak, Hamilton 7-tizedes és Leclerc másfél másodperces lemaradása. Természetesen ők is előre léphetnek még, de a brit versenyző úgy fogalmazott, hogy szerinte nagyobb lemaradásban lesznek, mint Silverstone-on, egyszerűen azért, mert több az egyenes rész, és ezeken az egyenes szakaszokon a Mercedesnek az energia gazdálkodása, az energia hatékonysága az kiemelkedő. Nyilvánvalóan Silverstone-nak is nagyon pesszimistán vágtak neki, és aztán sokkal-sokkal jobb teljesítményt nyújtottak, mint gondolták. Ugye Leclerc meg is tudta nyerni azt a versenyt, úgyhogy a remény az mindenképpen él, és természetesen óriási sztori lenne, hogyha itt Hamilton nyerni tudna a Ferrari-val, de egyelőre azért még le vannak maradva csapatszinten is, és persze azt se felejtsük el, hogy Leclerc is egyre jobban ráérez erre az autóra. Egyelőre reménykedni természetesen lehet, de ez a 7-tizedes és másfél másodperces lemaradás itt a második szabad edzésen, ez nem túl sok bizakodásra ad okot, de hát majd meglátjuk, mert láttunk már nagy előrelépéseket péntekről szombatra.
1: A Forma 1-es belga nagydíj harmadik szabad edzése ma 12:30, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: 2031-ig a Liverpool játékosa Szoboszlai Dominik különleges programmal készül a Pécsi Állatkert. Ma már többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoollal. A 25 éves magyar klasszis hosszú távú 2031-ig szóló megállapodást írt alá. Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz a 187. és egyben utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett. A Deschamps vezette együttes 4 éve Katarban is döntőt játszott, akkor pont az angolokat búcsúztatta 2-1-es győzelemmel a negyed döntőben. A Franciaország-Anglia bronzmérkőzést az N4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Bronzérmet nyert a nők 68 kg-os kategóriájában Szabados Noémi, a Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. A magyar sportoló a bronzmérkőzésen az orosz Alina Shevchenkót győzte le. Őrinc Tamás lett a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a tegnapi tisztúító közgyűlésen egyhangulag választották meg. Megbízatása 5 évre szól. Mauro Schmid nyerte a francia országúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi 13. szakaszát. A svájci versenyző első alkalommal nyert etapot a legendás viadalon. Összetettben az élen nem történt változás, a szlovén Tadej Pogacar továbbra is magabiztosan vezet. Aztán a Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén a 4-szeres világbajnok Max Verstappen, míg a második gyakorláson a VBL lovas Kimi Antonelli volt a leggyorsabb. A 3. szabad edzés ma 12:30, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a szén-dioxid kvótaadót. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díj. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Biztosított az ország üzemanyagellátása, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a stratégiai készlet a márciusi mélypontokhoz képest a duplájára nőtt. 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkáslakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. A csimpánzokat ünneplik ma a Pécsi állatkertben. A látogatók készíthetnek csimpánz csemegét, kipróbálhatják a hangyahorgászatot, és felavatják a Jane Goodall tanzániai táborát idéző csimpánz teraszt is.
0: Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Lébényi szakaszon két autó karambolozott. A 146-os kilométernél csak a belső sáv járható, a torlódás már 8-9 kilométeres. A komáromi szakaszon baleset történt, a 96-os kilométernél a kiépített terelés elején megszűnt a forgalomkorlátozás, de a kocsisor még mindig több mint 6 kilométeres. Aztán továbbra is az M1-esen a Tatabánya és az M0-es autóút között korábban kiépített terelésben több kilométeres a dugó. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: A sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. Néhány északkeleti járásra riasztást adtak ki. A szél több felé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20-30 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 28 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És itt is vagyunk, drága hallgatók, 8 óra 40 perc a pontos idő július 18-án, a 105.9 Nemzeti Sportrádió szombat reggeli kezdőkörének a 99. adását üljük itt 6 órától egészen 10 óráig. Károly Andit mellettem a jobban van, ciao Andi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, hello. Sziasztok!
1: És Szuper Levi pedig velem szembe, hello Levi, szia,
3: sziasztok,
1: jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, és Szalai Kristóf is itt van velünk.
1: Így van, úgyhogy írjatok nekünk 06 30 55 55 605-ös SMS és telefonszámra. Tudunk veletek beszélgetni a VB-vel kapcsolatban, a VB-döntővel kapcsolatban, várjuk a tippeket a VB-döntő végeredményére, és aki pontosan tippel, és aki valamilyen frappáns jó kis üzenetet ír, az Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot nyerhet, mint a nap hallgatója. Ugye ezt ígértük a legutóbbi blogban, hogy elkezdünk telefonálgatni most ebben a blogban, mielőtt még 9-től Bánki József Dodi megérkezne, és akkor szintén a VB-vel foglalkozunk majd az utolsó egy órában is, de most kíváncsiak vagyunk a hallgatók, illetve a sportolóknak a véleményére a VB döntővel kapcsolatban, és ha már sportoló, és ha már itt van Levi, akkor muszáj egy jégkorongost is felhívnunk. Ladányi Balázs van itt a vonal túlsó oldán. Szia, szia Godó, jó reggelt!
4: Szia, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: Na, hát először is, hogy mennyire nézted a VB-t, azt nem mondta, hogy egyáltalán ne, tehát az óriási lenne. Mennyire vártad, hogy álltál a 48 csapatos VB, az ahhoz képest mit kaptál?
4: Megmondom őszintén, meglepett engem is, hogy mennyi focit néztem, mert amúgy nem szoktam, bár nagyon jó időpontban voltak a meccsek, olyankor már senkinek semmi dolga, a család el...
1: Hát NHL-es időpontban volt, igen.
4: Így van, lenyugszik, pihen mindenki, úgyhogy maradtam egyedül a nappaliba meccset nézni. Az elején annyira nem tetszett, mert sok volt a gyenge csapat, ennek ellenére ezek a gyenge csapatok meglepték a többször a nagyokat.
1: Így van.
4: És utána üde színfoltjai voltak a VB-nek, és hát ahogy estek ki a csapatok, úgy jöttek a jobbnál jobb meccsek.
1: Így van, és hát így szépen lassan elértünk a végéhez, és rendeznek egy Argentina Spanyolország döntőt, a regnáló világbajnok és a regnáló Európa-bajnok soha nem döntőzött még VB-n egymással. Gondoltad volna, hogy ők jutnak be a fináléba?
4: Nem gondolkodtam az elején, hogy ki jut a fináléba, és mikor kinek milyen esélye lesz, mert itt is ugyanaz van, hogy egy meccsen bármi lehet. Viszont így utólag azt lehet mondani, hogy nem meglepő, mert az egyiknek nagyon jó a védelme, a másiknak nagyon jó a támadójátéka. Ez látható volt abból is, hogy az argentinok többször felálltak akár -2-ről is.
1: Igen.
4: Vagy akár az utolsó meccsen -1-ről az utolsó, nem akarok hazudni, 10 pár perc alatt fordították meg a meccset, és vitték el a hosszabbítás előtt a pontokat.
1: Levikém, van valami kérdésed a Godóhoz, vagy ti már úgy ismeritek egymást, mint a tenyereteket?
3: Nem, én arra vagyok kíváncsi, hogy milyen környezetbe fogod nézni a holnap este 9-kor kezdődő meccset, valamint még egy másik kérdés, hogy ismerem a te versenyzői felfogásodat nagyon. Mi a véleményed a bronzmérkőzésről? Ez az első kérdésem.
4: Hát a bronzmérkőzés a lehető legrosszabb szerintem. Mert ha belegondolunk abba, hogy mind a két csapat szeretett volna ott lenni a döntőbe, azt a meccset elbukták, amivel a döntőbe lehetett volna menetelni, és ilyenkor legszívesebben az ember felülne a repülőre, és menne haza, és maga mögött hagyná az egészet, mert igazából az egy akkora pofon, amit senki nem szeret megélni. Majd aztán később évekkel, sok évvel később bebizonyosodik az, hogy nem is volt az olyan rossz, viszont az nem mindegy, hogy negyedikként üres nyakkal mész haza, vagy azért ott fog lifegni egy érem.
2: Akkor te is azt a véleményt osztod, hogy ha már le kell játszani a bronzmeccset, akkor igenis tegyék oda magukat.
4: Minden meccsen. Tehát nem volt olyan meccsünk, amire úgy mentünk volna ki, hogy feltettük volna a kezünket, és megadtuk volna magunkat. Teljesen mindegy, ha az ötödik helyért játszunk, akkor is, pedig ott nem járt volna érem se az ötödiknek, se a hatodiknak. Viszont így ugyanúgy éremért játszanak, és egy másik olvasat szerint még talán jobb is a bronz meccsen a győztesnek, mint a döntőbe a vesztesnek, holott a döntőbe a vesztesnek, egy fényesebb érem kerül a nyakába, és előrébb végeznek a világranglistán és mindenhol, de ettől függetlenül győztesként megy haza a harmadik. És ez nem mindegy.
3: És akkor van valami különleges program holnap estére, vagy pedig ugyanúgy megvárod, amíg a család nyugovóra térte, pedig szépen nyugodtan föltett lábakkal a nappaliba megnézed a meccset?
4: Nagy bajban vagyok, mert hát egy közös ismerősünk, a Guris Atti Robi, búvárúszó világbajnokhoz megyek le Gyékényesre egy tópartjára, de nagy valószínűséggel megkeresem az első lehetőséget, hogy Nagykanizsa környékén melyik sörözőbe vagy pápa lehet megnézni, mert ott a tóparton a kempingben nem biztos, hogy...
1: Valami kábelt vigyetek, húzassatok oda ki egyet, hogy valahol meg tudjátok a nádasban nézni.
4: Igen, viszont semmiképpen nem akarom elbukni, úgyhogy meg lesz rá lehetőség, az biztos. De először még megnézem a mait.
1: Na, és akkor a maink itt várunk akkor. Én azt mondtam, hogy a franciák szerintem talán még inkább kevésbé veszik ezt majd komolyan, mint az angolok. Angolok 2018-ban buktak bronzmeccset 2-0 a belgáktól. Ma ki fog szerinted nyerni?
4: Én azt mondanám, hogy a franciáknak nagyobb esélye van. Az én olvasatom szerint már nem értek a focihoz. Ahogy mondtam, évközben nem nagyon nézek focit, sőt, szinte egyáltalán nem. Most a VB-n viszont rengeteget. Én azt mondom, hogy a franciáknak több esélyük van, de 90 perc alatt, vagyis hát most már ezekkel a hosszabbításokkal, meg a hidratációs szünettel, meg minden hülyeséggel elhúzódik. Igen. Simán 105 percig a rendes játékidő, úgyhogy ez a 100-105 perc alatt bármi lehet. Az már bebizonyosodott, hogyha az angolok ráülnek az eredményre, az nem mindig kifizetődő.
1: Na és mi lesz a döntőben? Argentina, Spanyolország, ki fog nyerni szerinted?
4: Nehéz kérdés, inkább azt tudnám megmondani, hogy kinek örülnék jobban. Én az argentinoknak, mert
1: velem van, velem van.
4: Nálam nem kérdés, hogy ki a legjobb játékos, és ráadásul így, hogy a karrierje vége felé van, benne van a pakliba az is, hogy ez az utolsó világbajnoksága, sőt, bár ahogy elnézzük ezzel a futómennyiséggel is azt csinál, igen, amit akar. Igen. Tehát, hogy én annak szurkolok, hogy tudja úgy abba hagyni, hogy még egy arany bekerül a nyakába. Ráadásul, ha jól tudom, az argentinok, talán a németek után a második olyan csapat, aki a legtöbb világbajnoki döntőt játssza ezzel.
1: Igen, az elmúlt 4 évben 3-szor is bementek például az argentinok a döntőbe, igen.
4: Így van, és megmondom, hogy én valahol mélyen az argentinoknak szurkolok, bár jobban tetszene, hogyha jó meccs lenne, de egy VB döntő az nem mindig jó meccs.
1: Így van, de azt meg kell nyerni, ugye a VB döntőt, azt csak azért van, hogy ezt meg kell nyerni. Egy nagyon fontos kérdés, Levi akarta ezt még feltenni, csak nem merte, hogy a Colorado ellen is megnyerje a bajnokságot a következő.
4: Minden esélye megvan rá.
1: Igen.
3: Ugyanúgy,
1: igen,
3: mint az összes többi 30 igen csapatnak.
4: Így van. Ja. És ott az argentinok nem fognak beleköpni a levesébe.
1: Hát ott nincs olyan argentin, aki beleköpne a Colorado-nak a levesébe. Jó van, Godó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy tudtunk veled beszélni, és hogy megkérdezhettünk a VB döntőről, hogy ki nyeri majd szerinted, és akkor jó meccsnézés, neked jó szurkolást a holnap estére, jó?
4: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
1: Szép hétvégét, köszönjük,
3: ciao.
1: Ladányi Balázsra beszélgettünk az elmúlt percekben, úgy elkezdtünk telefonálgatni a hallgatók, illetve a sportolók felé, de még mielőtt jönne a következő telefonálunk, addig még egy pillanatra mi is térjünk ki a VB-re, hiszen ugye Amerikában bevett szokás az, hogy adnak az NBA-ben, illetve az NFL-ben gyűrűt, aranygyűrűt a győztesnek.
3: NHL-ben is.
1: És az NHL-ben is, bocsánat, hirtelen rád néztem, és az nem jutott eszembe az NHL-ben. Hogy igen, tehát Tom Brady-nek például van 7 ilyen gyűrűje. Hogyha jól tudom, igen, 7, nem 8, 7 gyűrűje van Bradynek. És most a futball VB döntők után először fognak a labdarúgó világbajnokság után is aranygyűrűt osztani a győztes csapatnak. Ugye a futball milyen érdekes, hogy egy női ékszert adnak egy férfi sport VB győzelmére. Igen. Hogy ez micsoda ellentét?
2: Egy nagyon divatos pecsétgyűrűt.
1: Igen, de sokkal nagyon jobb. Szép.
3: Én annyira örültem neki, amikor kikerültem Észak-Amerikába, és volt szerencsém 2 bajnoki címet nyerni, és bocsánat mindenkitől, de hogy nem egy érmet kaptunk, hanem tényleg egy bajnoki gyűrűt, annak meg volt ugye a mindenféle, mindenféle üzenete meg volt annak, hogy, hogy mi mentünk keresztül ugye a bajnokságba, a csapat emblémája, a kupáról, a, az embernek a neve, a száma, esetleg egy, egy nagyon kicsi, egy-két szavas szlogen, ami jellemezte a szezonunkat, úgyhogy szerintem tök jó ötlet, és sokkal jobban személyre szabott, mint hogyha mindenkinek ugyanazt az érmet akasztják a nyakába. És ugye ez egy ceremónia, tehát a következő szezonnak az első mérkőzésén prezentálják, van egy ilyen gyűrű prezentációs este, és akkor ott adják át minden játékosnak ünnepélyes keretek között, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Fölhúzzák a bajnoki zászlót, és sokkal jobban örültem én is, hogy az ember bajnoki gyűrűt kap, és azért ezek nagyon szépek, tehát gyémántokkal kirakva, stb. Tehát mindegyik egy ilyen exkluzív, külön csapatnak, és a csapaton belül meg a játékosoknak névre gyártottan.
2: Hordtad vele meddig?
3: Hát azért ezek elég kirívóak, és elég nagyok.
1: Azt hamar megkapják az újat.
3: Igen, abszolút. Nagyon különleges eseményekkor, meg amikor valami olyan, tényleg olyan összejövetel volt, ahol a csapattal találkoztam, vagy bármilyen évforduló, de hát ez nem egy mindennapi viselet.
1: Ez egy gyönyörű szépen tényleg, ahogy az argentin, meg a spanyol.
2: Egyszer behozhatnád megmutatni.
3: Behozom. Behozom tényleg, mert abszolút érdemes, mert gyönyörűek tényleg. Mm.
1: Nagyon szép. Tehát, de nekem alapból tetszett, amikor az NFL-eseknek, NHL-eseknek, NBA-eseknek adtak ilyen aranygyűrűt. Szerintem ez is jó, hogy ezt bevezetik. Most csak erre az amerikai VB-re gondolom ezt az aranygyűrűt, mert az valami kis plusz töltetet hozzá tud adni az egészhez. Igen, igen, igen.
3: Egy kicsit személyesebb is.
1: És sokkal igen. Személyesebb, igen. Na, folytatódik a telefonálogatásunk a VB döntővel kapcsolatban. Egy nagy visszatérő, Fitti, halló, jó reggelt!
5: Jó reggelt, szervusztok!
1: Milyen rég beszéltünk? El voltál tűnve?
5: Igen, egy kicsit el voltam tűnve, mert másképp alakultak a hétvégék, aztán
1: nem baj, a lényeg,
5: nem mindig tudtalak, de itt,
1: igen, a lényeg, hogy itt vagy.
5: De te is eltűntél egy időre.
1: Én is eltűntem, de én is itt vagyok, és az a lényeg, hogy mindenki itt van, és minden a helyére
3: Kristóf kerül. Igazoltam, mert éjszakázott, mind a 100 meccset megnézte, és ez azért egy óriási teljesítmény.
1: Igen.
5: Azt mondjuk az.
1: Te mennyit néztél, Fitti, hogy álltál a VB-hez?
5: Hát az éjszakai meccseket nem, volt nyaralás, amikor néztem a hajnal 1 órás meccset, de egyébként ezeket a éjfél utáni meccseket már nem, az nem. De azért követtem, tehát összefoglaló meg ilyeneket megnéztem.
1: Na, te kinek szurkoltál egyébként az előtt?
5: Hát, én teljesen őszintén németes vagyok, de sajnos nem úgy jött össze nekik. Igen, ez a Paraguay, ez nem volt annyira kellemes ellenfél.
3: És mennyire bízol Jürgen Klopp érkezésébe német
5: nagyon
3: szempontból?
5: Tehát, hogy én ugye you never walk alone, tehát én már ott is imádtam.
1: Ja, tehát tényleg te Liverpoolba is szeretted őt, igen?
5: Hát, hogyne, persze. És nagy dolog, hogy Dominik aláírt még egy hosszabb távú szerződést.
1: Igen, 31-ig, igen.
3: Németország, német válogatott angol szlogennel.
5: Igen, de természetesen hajrá Magyarország, tehát ez semmi írja felül.
1: Na, és ki nyeri a VB döntőt szerinted? Argentína vagy Spanyolország?
5: Hát én nagyon bízom, hogy a spanyolok megnyerik.
1: Spanyolok. Hát nem akkor nem kérdés, értünk, de nem is kell egyet érteni feltétlenül.
5: Ez a jó, nem?
1: Lesz még egy hosszabb eltűnése.
3: De ilyenkor megkérdezni, ilyenkor kell visszakérdezni, hogy miért a spanyolok, Fitti?
5: Miért? Mert nekem Európa, a foci az Európa, tehát nekem ez a dél-amerikai stílus, nem, nekem ütnek, vágnak, harapnak, tudom, hogy nekem nem jön be.
1: De valahol ez is jó, hozzátartozik, jó az.
5: Igen, de amikor már súrolja a durvasság határait, az már nekem...
3: Egy jó Paraguay.
1: Egy jó Paraguay Chile.
5: Fú, de borzalom, nagyon haragottam Paraguayra.
1: Igen.
5: Döbbenet.
1: Fitti, köszönjük szépen, hogy tudtunk beszélni. Hallgass minket továbbra is, aztán vigyázz magadra, szép hétvégét, szép napot, jó?
5: Nektek is tovább.
1: Köszi, ciao. Na és akkor folytatódik a Kinek szurkol a magyar című VB-rövetünk. Itt egy újabb hallgató. Halló, jó reggelt!
6: Jó reggelt, Gábor vagyok.
1: Szia, Gábor, te már állandó tagja vagy a mi kis rovatunknak minden hétvégén gyakorlatilag. Hát ahogy mentünk bele itt a végébe, egyre inkább nekem lett igazam, neked kevésbé.

0: szerinted nem. Jó, mondjuk azzal is lehet már gólkirály címet nyerni, hiszen az asszisztokban már megelőzte Mbappét, úgyhogy Messi bezsebelheti a VB gólkirály címet, a VB győzelmet, és akkor a VB aranylabdáját is, ugye, osztanak egy ilyet.
1: MVP, gondolom azért.
0: Mint MVP, igen, úgyhogy ezt elvihetik, ezt elviheti Messi. Spanyolok mivel bízhatnak?
2: Hát, hogyha úgy játszanak, ahogy az angolok ellen, tehát ugye úgy tudnának játszani, ahogy az angolok ellen, akkor én szerintem megverhetik az argentinokat.
0: Uh-huh.
2: Mert nem lesznek olyan bolondok, mint az angolok, hogy a végén csak védekezésre álltak.
0: Franciák, igen, és aztán az angolok. Igen. Hát igen, ez onnantól ezzel már taktika, illetve edzőfüggő, hogy hogy lesz, mint lesz. Minden esetre akkor te Spanyolországot mondasz, teljesen rendben van. Én mondjuk Argentint várok, de például Godoyt, az előbb Ladányi Balázs, ő is azt mondta, hogy az argentin győzelem. Ez a lényege ennek a kis sorozatnak, ennek a rovatnak, hogy megtudjuk, hogy kinek szurkol a magyar. Gábor, repülünk is tovább, mert lassan a műsoridőnk is véges, Dodinak is valamikor be kell szállnia. Úgyhogy elköszönünk, köszi szépen, hogy megint itt voltál velünk, és hogy beszéltünk. Hajrá, hajrá Spanyolország, hajrá Argentina. Jó, köszi szépen.
2: Próbálok a 100. is ott lenni.
0: Köszi, elő. Igen, jövő héten pedig a 100. adásunk lesz, arra utalt Gábor, az egyik állandó hallgatónk, úgyhogy köszönjük szépen. Folytatódik a kinek szurkol a magyar a VB-n, következő hallgatunk már is itt van. Halló, jó reggelt!
3: Jó reggelt, Marci vagyok.
0: Na, hello Marci, te kinek szurkolsz?
3: Sziasztok! Hát én Spanyolországnak természetesen.
0: Miért szurkolsz?
3: És európai csapatnak.
0: Európai csapatnak szurkolsz Spanyolország tekintetében. Na, akkor a kérdésem az az, mint ami volt az előbb Gáborhoz is, hogy mi a helyzet Lionel Messivel, mi a helyzet az argentin válogatottal, te hogy láttad az eddig az ő VB szereplésüket?
3: Tetszik ő is a játéka, ugye folyamatosan évről évre, meg különösen most újra ő is ilyen, tudom én, virágzása végén, tehát vagy mielőtt abba hagyná, akkor még egy nagy hajrát csinál, hogy jó eredménye legyen, azt tetszik. Hát most az argentinok, meg ugye az egész csapat, az meg nem jól össze van rakva, tehát a spanyolok azok szebben, egységesebben játszanak én szerint.
0: Igen, abszolút igaz. Te nem tudom, írtál nekünk végeredményt a tippre? Mert most nem tudok már lekörgetni addig, amikor írtad az üzenetet. Milyen végeredményt vársz?
3: Szerintem egy 2-1-es spanyol győzelem lesz.
0: 2-1-es spanyol győzelem. Gólszerzőt is mersz mondani?
3: Hát a Yamal az most betalál egyszer. Hát másikat nem tudom. Akkor mondom ezt a Pedro Polo-t, az a nyerő volt most a franciák ellen.
0: Igen, Pedro Polo, Laminem. Jó, oké, oké, köszönjük szépen, Marci, hogy becsatlakoztál, írtál nekünk, hallgatsz minket, akkor neked is hajrá Spanyolország, nekem meg hajrá Argentina.
3: Okay,
0: köszi, hello, szia.
1: Ő volt a Marci, aki nekem drukkolt az ajándék.
0: Igen, ő volt az a Marci.
1: Most így utólag is köszönöm szépen. Marci a drukkolás és a felajánlást, és nagyon drukkolok neked egyébként, hogy te nyerd a nap hallgatója címet.
0: Igen, ő volt, valóban tényleg ez nem jutott már szembe. Na jó van, drága hallgatók, elköszönünk, egy rövid zenére elmegyünk, annyira köszönünk csak, hogy elmegyünk zenélni, egy nagyon rövid zenére, hiszen addig van lehetősége Bánki Dodinak, Bánki Józsefnek beülni ide hozzánk a stúdióba, és akkor az utolsó egy órát is mindenféleképpen a VB döntőnek szenteljük. Ennyi volt akkor a... És most nem is fogunk többet, ugye? Nem fogunk többet kinek szurkol a magyar rovatot csinálni, hiszen véget ér a labdarúgó világbajnokság, így a végére sikerült 3-4-5 embert is felhívni, úgyhogy köszönjük, hogy ennyien itt vagytok velünk, és ennyien írtok. Na jó, elmegyünk zenélni, és jövünk vissza, akkor már Bánki József is itt lesz a sorainkban.
4: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Na hát pont falat érintettünk, bukóforduló, és már be is vetettük magunkat az utolsó 50 méterre, hogyha úszás nyelvére szeretnénk lefordítani a mostani beköszönésünket. 9 óra múlt egy picivel, 3 perccel egészen pontosan, július 18-án üljük a szombat reggeli kezdőkör 99. adását, és ahogy az előző hallgatónk Gábor volt, hogy emlékszem, mondta, hogy a századikat ő már nagyon várja, hát még mi, akik itt vagyunk a stúdióban. Károly Andi is itt van ma. Ciao,
3: reggelt,
2: Andi.
3: Sziasztok.
2: Szuper Levi, hello Levi.
4: Jó reggelt kívánok. Szia, Kristóf, te is itt vagy velünk.
2: Nagyon és Bánki József, ne viccel, nagyon örülök. És Bánki József, Dodi, hello,
5: jó reggelt.
2: Sziasztok. Így van. Na, a 06-30-55-55-605-re pedig továbbra is várjuk az üzeneteket. Írjatok nekünk a VB döntővel, a témánkkal kapcsolatban, hogy ti hogy láttátok, hogy látjátok az idei világbajnokságot, ami sajnos a végéhez közeledik, véget ér ezen a hétvégén. Sajnos? Vagy most már elég volt a sok meccs, amit lehetett nézni eddig a tévében?
5: Hát jönnek a bajnokságok, tehát jó ez. Hosszú volt szerintem, nagyon hosszú, és az elmúlt adásban vitatkoztunk, te mondtad, hogy a 64 csapat az jobb lenne, én meg azt mondom, hogy nem, így is híg a történet. Jó volt, szép volt, és többet kaptunk, mint amit vártam. Nagyon üde színfolt volt néhány kis csapat, de azt hiszem a két legjobb csapat jutott most a döntőbe.
2: Nem hiányzik nektek az a rengeteg, az elején, én mindig az a legjobb a, szerintem a tornákon, az elején, amikor egyszerre van 4-5 meccs, egyik meccs éri a másikat, leülsz a tévé-el és nézed délutántól egészen estig, vagy éppen most estétől hajnalig, reggelig. Most így, hogy már kevesebb a meccs, már csak napi egy van, egy héten 4 meccs, nekem annyira kevés most már. Nekem azért, hogy akarnám nagyon... azt a sokat, ami az elején volt, az volt a legjobb része.
4: Igen, mert... Elfogynak az ürügyek a család felé, hogy most akkor, nincs meccs, hát akkor most mit csináljak, tudod?
2: Igen. Szóval én nekem az nagyon hiányzik, hogy jöjjenek még a meccsek, még napi több mérkőzést is meg tudnék nézni, így most meg már csak 2 van hátra is vége.
5: Tapasztalatok alapján akkor nyom be a legtöbb szurkoló, mint a rajszög, mert ugye elég sok unalmas meccs van, kimegy amikor unalmas, kimegy, bever egy csört, vagy egy fröccsöt, aztán utána, mire a 4.-5. meccs végén van, azért ott vannak unalmas meccsek, tehát ott azért van hidratálás bőven tévé előtt is.
2: Tom Bradynek 7 aranygyűrűje van, most pont azt beszéltük, hogy elkezdtek, az idei VB lesz az először, amikor aranygyűrűt osztanak. Igen. A világbajnok játékosnak.
5: Hát az NHL-be is, nem?
2: Mint az NHL-be is, mint ott az amerikai sport. Tehát ez is egy ilyen jellemzője lesz így a végén a VB-nek, nem csak, hogy a himnuszokra másképpen állnak föl, nem csak, hogy van hidratációs szünet, nem csak az, hogy picivel később kezdődtek a meccsek az elején, hanem a végén aranygyűrűt is
3: osztanak. Ez a gyűrű valószínűleg nem lesz olyan speciális, mint amit ti kaptatok, mert ezt ott kapják meg, gondolom.
2: Nem, mert ugyanolyan speckó lesz, ugyanúgy.
3: De akkor legyen utólag
4: lesz gyártva?
2: Már le van gyártva, és azt fogják odaadni nekik az elején.
4: Ja, hát akkor nem ugyanolyan.
3: Hát nem, csak akkor az egyik csapatét kidobják a kukába, igen.
2: Tehát egészen pontosan, hogy rákeres az ember, akkor meg lehet már találni.
5: És ki kapja ezt? Mindenki?
2: Igen. Tehát a 30 darab aranygyűrűt fognak odaadni a mérkőzés
3: igen,
2: után.
3: Igen, speciális, de nem olyan, mint amit a Levi mondott, hogy a neve benne van, egy jellemző
2: pász. Hát egy dátum valószínűleg benne lesz.
4: Na, igen, ja, akkor mégsem annyira nem. Névre szóló. Elég jól néz ki mondjuk, de
2: szép. Szép.
5: Nagyon szép. Biztos, néhányan már rohannának az aciba vele.
2: Hogy tetszik egyébként az, hogy aranygyűrűt is osztanak ezen a világon? Ez is sajátosság.
5: Hát ezt akartam mondani, már 20 perces lesz a szünet, már Shakirát hallottam.
2: Mondjuk így is 20 perces, azt tudjuk.
5: Hát nem, 15 szokott.
2: Hát 20.
5: Jó, hát lesz ez 30 is, hát annyi reklámidőt. De ne, hát már ez Amerika, hát biztos voltam benne, hogy show műsor lesz majd. Nem tudom, ki a harmadik, mert te vagy jó ebbe. Madonna, Shakira.
2: Milyen? Shakira, Madonna meg egy számomra is ismeretlen. Igen. Amerikai elő, de BTS, vagy nem tudom mi pontosan a neve. Őt én sem is. Olyan, mint a Ross Nyuszi volt az NFL Super Bowl döntőjén, hogy őt sem ismertem elején, de BTS, nem tudom. Neked mond valami BTS, hogy... Hogy milyen zenéje mondod? Nekem se, tehát azért mondom, hogy nekem se. Egyébként, de ilyenkor, amikor kihozzák hírba, hogy 20 perces lesz a VB félideje, az már most is 20 perc, csak az senki nem számolja, amikor már azt hiszi, hogy negyed órás, de hogyha valaki elindítja a stoppert, és elkezdi mérni, akkor a szünetek most már a VB-n 18-19-20 perces volt.
5: Jó, lesz ez fél óra is a reklámidő miatt, mert minél többet eladni, hát a pénz határoz meg mindent, de ez nem jó. Hát majdnem újra kell melegíteni a játékosoknak. Tehát azért nem véletlenül volt ez negyed óra. Nem véletlenül voltak itt tradíciók, hagyományok a futballban. Ezt töli meg ez az amerikanizált hisztéria. Ez is a része annak. Mind amellett, hogy biztos nagyon nagy siker lesz a táncdalénekes nők meg a BTS vagy ki fellépése.
3: És Justin Bieber.
2: Bieber is fellép, igen.
3: Minden korosztályt lefednek.
2: Bieber is fel fog lépni. Levi, te hogy látod ezt az amerikai zálódást? Te azért kint játszottál nem is a rossz helyen, meg nem is a rossz bajnokságban, de hogy éled meg azt, hogy a foci is el-amerikaiasodik?
5: Azért annyit hagyd tegyek hozzá, az NHL meg az NBA más. Tehát azért az két külön kategória.
2: De ezek kell, hogy a negyedek, hidratációs szünetek, a félidei halftime az...
5: De a fociban, hogy begyűrűzik. Igen. Ezt engem is érdekel, mit mondod.
3: A Levi. BTS.
2: Azt... Vissza BTS, igen?
3: Igen. Egy dél-koreai fiú együttes.
2: Dél-koreai fiú együttes? Most fiú vagy együttes?
3: Fiú együttes.
2: Fiú együttes.
5: Az nagyon érdekes lesz.
2: Oké, azt nem ismerem én sem.
5: Az nagyon, alig várom.
2: És... Na szóval,
4: megvannak a tradíciók.
3: Na rájuk kíváncsi vagyok.
4: Megvannak a tradíciók ugye minden bajnokságban, de felülírja egyébként minden ligába valamilyen szinten azért a playoff és a döntő sorozat ezeknek a szüneteknek a hosszát. És hát persze, tehát egy gazdasági kérdés is, ki kell használni ezeket a holtidőket, minél jobban, minél jobb díleket megkötni, a bevételt maximalizálni, igazából ez tényleg erről szól, viszont veszélyes abból a szempontból, amit Dodi is mond, hogy minden mérkőzésnek, nyilván a futballnak is megvan a ritmusa, és elég problémát okozott a hidratációs szünet, egy teljesen más képet kaptunk minden ilyen szünet után, tehát konkrétan a két fél időből négy negyed lett, aztán most, hogyha az sem mindegy, hogy egy sportoló egy jól megszokott szünetben, mindenkinek megvan a rutinja, edzőnek, játékosnak, nem mindegy, hogy az negyed óra, 15 perc vagy 25 perc, vagy akár 20 perc, tehát ez nagyon, nagyon sok minden megváltozhat.
5: Így van.
2: De ezek mind miattunk vannak a nézőért, a fogyasztókért.
5: Persze, tehát ugye a játékosokért, az egészségük miatt van ez, persze.
2: Persze, de figyeld, hogyha 23 percen keresztül látsz egy meccset, aminek mondjuk egy rossz meccstervel kijött egy csapat, akkor ott hányszor láttunk itt ezen a VB-n is, hogy megváltozott a teljes játékép, és elkezdett focizni az egyik csapat a másikkal szemben, mert az edző tudott olyan plusz utasításokat adni, ami felülírta az eredetit, hiszen már volt 20 perc rálátása, hogy miben lehetne változni, és jobbá tudott, ez is a nézőér van, hogy ő jobban szórakozzon, meg jobb legyen a mérkőzés a második 23 percre.
3: De hogyha összekötjük az előző témánkkal, hogy a döntőben azt mondod, hogy minden a nézőért van, a reklám, a hidratációs szünet, a minden, a fél órás halftime show.
4: Szerintem ironikus volt, Kristóf.
5: Igen, nem,
3: nem.
5: Hát én azért ismerem annyira, hogy ennyi provokáció van benne, szerintem is, hogy minden a nézőkért van.
3: Akkor a bronz meccsen miért van letolva a néző?
2: Azt el kell engedni, azt le kell hozni.
4: Bronzmeccs, engedjük el.
2: Azt el kell engedni, azzal nem szabad foglalkozni a bronzmeccset. Senki nem foglalkozik
3: na,
2: vele.
3: Akkor...
2: Senki nem
4: fordítsuk meg egy kicsit egy olyan sportágat, ahol tényleg négy negyed van. Mi lenne, hogyha a vízilabdából két fél időt csinálnának?
3: Megfulladnának.
4: Teljesen megváltozna az egész játéknak a dinamikája. Tehát az, hogy szét lett szabdalva 2x45 perc, most már 4x21-2-re, az teljesen megváltoztatja az egész sportágnak a dinamikáját.
5: Fején találta a szöget a Levi, mert itt a kalmárok nem találták ki. Miért nem 4 negyed van akkor? Mert akkor nincs annyi
3: reklámidő.
5: Ugyanakkor
3: a kosárlabdában két fél idő volt, mondjuk más időintervallum, mint a foci, és abból 4 negyed lett.
5: Na.
4: És mi ez?
2: És milyen jó, hogy az lett.
4: Na, ennek majd utána nézzünk a 100. adásra.
3: Én játszottam mind a két fajtát, labdaváltozást is átéltem.
4: De nem volt más, amikor két fél idő volt, vagy négy negyed?
2: Nem, köszönöm.
3: De egyébként más volt, mert a hatása más. Szerintem az, hogy játszik, szünet. Játszik, szünet. Hogy ez ilyen, ad neki egy olyan, mint hogyha tovább tartana. Vagy nem tudom.
4: És a foci meccsen egy szünet helyett van 3. Az igen. Nagyon nagy különbség.
5: fizikálisan, meg mentálisan is egy újrakezdés minden ilyen ivószünet.
2: De ha jobb lesz
3: ugyanakkor
2: ez...
3: Ugyanakkor pihenés is.
2: És plusz pihenés is.
5: De ott le is merevethetsz, tehát...
2: Ha jobb lesz a meccs, akkor nem a nézőért van? Ha jobb lesz a második,
3: de alapvetően ki tudja pihenni magát abban a 2-3 percben, akkor attól is jobb lesz a meccs, és az meg a játékosért van. Úgyhogy ez ilyen, amilyen oldalról akarjuk nézni.
5: Komolyan mondja, Kristóf, hogy a nézőkért van? Hát biznisz az egész, ne ügyeskedj már.
2: Biznisz is, de közben meg azért...
5: Olli!
2: Mindenkinek jó. Ez azért a reklámoknak azért jó, mert a játékosoknak, az edzőknek pedig azért jó, mert bele tudnak még nyúlni, picit tudnak segíteni azzal, hogy azt amúgy hogy lehetne csinálni. Most kijössz egy rossz meccstervel a meccsre, 45 percen keresztül állnak szembe egymás, és nem történik semmi, az a jobb. Okay. Vagy hogyha megállítják 23 percet, kitalál valamit az edző, és tud rúgni kettőt az a csapata.
4: De például. Akkor ne így legyen meghatározva.
5: Így van, ez az.
4: Én gondoltam egy olyanra is, hogy miért nem vezetik be akkor a fociba, és akkor megvan minden oldva, reklámszünet, stb. Időkérés.
5: Na,
4: az egyetlen labdajáték, ahol nincs időkérés.
2: De ez az. Csak nem így van elnevezve.
4: Nem időkérés, nem. Hát hogyha úgy mész ki a pályára, hogy a taktikád él, és 20 perc után minden rendben, akkor nyilván nem kérsz időt, hanem a másik fog időt kérni. Tehát szerintem ez sokkal korrektebb lenne, mondjuk egy ilyen felállásban.
5: Még a bar is, hogy ez a challenge, még azt is be lehetne vezetni, és ez amerikanizált történet szintén, de van értelme. Ez itt egyértelműen csak a bizniszről szól. Itt a kalmárok győztek. Nem a nézőkért van.
4: Tehát ez nem, a hidratációs szünet az nem egy szakmai szünet, mert hogyha az lenne, hogy időkérés és szakmai szinten
2: de ők szakmára
4: adva,
2: tudják használni.
5: Arra húzzák rá.
2: Az edző szakmára húzza rá. Tehát nyilván rossz, szakmáról beszél a játékosával.
4: De mennyire rossz az edző? Hát emlékszem már, melyik meccs volt, most volt azt hiszem, pont az angol meccsen nagyon sok argentin helyzet, stb. És oda a Pickford mutatta, hogy na most már legyen azért.
2: Legyen szünet.
4: Sok helyzet után, itt ami pont azt hiszem a kapufa után, igen. Vagy nem tudom.
5: Aztán megtalálták a kulacsát.
2: Igen, az is jó.
4: Úgyhogy nem, de az időkéréssel ott abban ki tudnék békülni.
5: Uh-huh. Azzal én is, meg még a challenge is, hogy nem mindent. Ez sincs teljesen kidolgozva a VAR használat. Én mondjuk eltörölném.
2: A két edző döntő tényező, a középpálya, a kulcs, illetve aki nem hibázik, kapitálisat. Csapatként játszik mindkettő. Argentinoknak nehéz lesz, mert a spanyolok inkább siklanak, de nem a jégen, Levi. Ez pici neked üzenet. És a keménység, ez nem sok, most nem mindig lesz hasznos. Ja, és ha Messi jobban rúgja be a tizit, akkor ez döntet. Köszönjük szépen az üzenetet. Ha már Messi azért, ha most kap 11-es, majd vasárnap 3-ból azért nem fog hibázni. Tehát ha most Argentina...
4: Ha ő áll oda,
2: akkor valószínűleg most értékesíteni. Ha már Messi, akkor azt tudjátok, hogy ő egyébként mennyire speciális mezben szerepel ezen a VB-n? Nem úgy, nem olyanban, mint a többiek, hanem neki van, ugye nyilván 3 csillag ott van az argentin címer fölött, mint 3-szoros világbajnok. Középen van a VB címvédőt jelentő kis, hogy hívják ezt? Patch, úgy van angolul. Ez a kis...
4: Felvarró.
2: Hát igen, ott jelvény.
4: Kitűző.
2: Messinek a bal karján ott van egy olyan, hogy a Legacy, mint hogy neki ez már a 6. világbajnoksága, és ezzel is egyedülálló. Van egy ilyen jelvénye. Van egy olyan jelvény a jobb karján, ami a 2026-os logó, VB logója, de arannyal, mivel a címvédésre ez is visszautal, a 22-es címvédésre, és neki van egy teljesen speciális, különleges kis jelvénye, szintén a bal karján, 2014 és 2022-es dátumokkal rajta, ami azt jelenti, hogy akkor nyert VB aranylabdát. Ugye a Németország elleni meccsen, Brazíliában, meg a Katari meccsen, Franciaország ellen, úgyhogy ha már Messi, akkor még ennyire különleges a szerelése is, plusz már ő a legesélyesebb az aranylabda megnyerésére.
5: Utóbbi azt tudok hozzászólni, az előbbi ez nem, bár Uri Szabó volt az egész család nálunk, semmi hely nincs már a pályafutásában, amit rá lehet tenni.
2: Igen.
5: Ha megnyeri a világbajnokságot, szerintem nem kérdés.
2: 42%-nyi esélyt adnak Messinek, 28%-kal mögötte, kire tippelte ki a második legesélyesebb?
5: Rodri vagy Pedri?
2: Lamin Yamal.
5: Yamal?
2: Lamin valószínűleg azért, mert ő a Barszával gyakorlatilag a spanyol kupán kívül mindent megnyert, és spanyolként valószínűleg vagy Pedri, még Fabián Ruiz lehetne, mint a PSG-vel, aki PSG-vel, megnyert igen. konkrétan minden.
5: Hát, de ha azért az emberi ő... megnyerte, akkor megnyerheti Lamine Yamal is.
2: Tehát... Igen. De hogy Messi egyetérte, de szerintem ezzel mindenki egyetért. Ha megnyeri Argentin, akkor nem lehet másnak odaadni.
4: Én arra leszek kíváncsi még, és a véleményetekre is, hogy tényleg Maradónának a úgymond hagyatéka, és hogy őt megillették ezzel az isteni előtaggal, előnévvel, mint hogy isteni Diego, és hogy már Diego Maradona szinte egy vallás Argentinában, hogy ezekbe a magasságokba juthat el szerintem Messi. Tehát utoljára én tévében kisgyerekként láttam azt, hogy ugyanúgy ünnepelt az argentin válogatott, amikor Maradona volt, tehát mindenki őt emelgette, ő volt a magasban, most ugyanezt csinálják Messivel. Igen. Tehát, hogy ő is elfogja nyerni ezt a státuszt, vagy Maradonához senki nem érhet föl.
5: Az a kérdés, hogy az argentinokról beszélsz, vagy a világ megítéléséről, mert két különböző megítélés van a világon. Általában nem kérdés, hogy Messi a világ legjobb játékosa eredményekben, mentalitásban, karakterben. Viszont ha az argentinokat kérdezed, akkor Diego-t
4: mondják. Vagy a nápolyiakat.
5: Hát a nápolyiakat egyértelmű. Hát ott a spanyol negyedben, ott a Maradona, hát ott csak... És ugye Bud Spencer is, a Piedone is ott született, sőt, azt hiszem Sofia Loren is.
3: Sofia Loren is,
5: semmit nem találtunk, csak Maradonát.
4: Tehát az argentinoknál
5: még azért, mert ugye azért Messi már gyerekként elkerült a Katalóniába, tehát nem ott nőtt föl, uh-huh. és pont most hoztak egy olyan szabályt, hogy nem is lehetne válogatott, mert először Argentinába kell szerződést, pont ezért, az identitás megőrzése miatt, és Maradona meg Argentinában, ugye Argentinos Juniors Boca.
4: Tehát inkább őt
2: maguképnek érzik.
5: Az identitás nagyobb erő, de hát a
4: tehát Messi vallás nem lesz akkor Argentinában.
5: Olyan nem lesz. Szerintem olyan kultusza nem lesz, mint Diego Maradonának, de mint futballista szakmailag az elismertsége az őszintjén lesz. Meg Pelé, meg Cruyff.
3: Maradona megítéléséhez, vagy hát istenként kezeléséhez nem tett nagyon sokat hozzá pont a dél-olasz a nápolyi szerződése?
5: A dél-olaszoknál.
4: Az csak kiterjesztette világszintre.
3: Hogy
5: Barcelonába is, és ott nem volt annyira maradandó.
3: De Barcelonában mondjuk tudsz mondani egy olyan játékost, aki ilyen magasságokban van emelve. Jó, persze, most Barcelonában pont igen. De hogy Messi nem maradt meg Európában akkora istenként semmelyik klubnál, vagy javítsatok ki, mint Maradona Nápolyban.
5: Más a habitusa, sokkal visszafogottabb. Diego egy hihetetlen egyéniség volt. Nem létezett, hogy ne ráfigyeljen valaki, a bárhova megérkezett. Hát emlékszem rá, amikor Barcelonából helikopterre leszállt, tele volt a Szám, akkor még San Paolónak hívták, most már róla van elnevezve a Nápolyi stadion.
2: Vagy Barcelonát mondtál, hogy Nápolyban
5: leszállt. Barcelonából mert Nápolyba.
2: Igen. Nápolyba és ha Nápolyban leszállt, San Paolo teli volt. Igen.
5: És a telt ház fogadta, tehát már a bemutatása olyan volt, és hát olyanokat csinált, én láttam olyan felvételeket, amit azóta senkit, nem azóta, se előtte, se utána. Fölrúgta ilyen gyertyába a labdát, és fölrúgta még 8-szor.
2: De úgyhogy nem esett le. Hanem visszarúgta.
5: Hanem 10-szer. Nem is számoltam, mert az olyat nem tud megcsinálni senki, hogy 2-szer vagy 3-szor. Tehát olyan képesség.
2: Ez Gary Lineker mesélte pont a halála után, hogy amikor ő a Barcelonában volt ekkora játék, a csapattársa Lineker meg Maradona, bement a középkörbe, és ahogy Dodi mondja, elkezdte felrúgni a labdát. De nem így 3 méterre, 4 méter, hanem ilyen 20-30 méterekre fölrúgta. És mondta Lineker, hogy Maradona ezt úgy csinálta, hogy nem esett le, azonnal jött labda, visszarúgta ugyanannyira. Na, hogy ők is megpróbálják, hogy ez hogy lehet. Tehát világ, Gary Lineker is fantasztikus. Azt mondta, hogy ő 2-szer tudta megcsinálni, de volt olyan, hogy 3-szer is, de azt már nem tudta elérni.
5: Hát persze.
2: Azt mondta, hogy Maradona, amikor ezt elkezdte, ő 15-16-szor így megcsinál.
5: Azért még mind a kettő,
4: amikor megunta, nem amikor elrontotta.
5: Meg még mind a kettőnél nagyon erős a szolidaritás. Tehát Messi is rengeteg rászorulat segít úgy, hogy, de nem úgy, hogy kamera meg operatőrrel, hanem úgy, hogy csak utólag derül ki. Maradona is rengeteg elesett gyereken, szegényen segített ezt. Ez utólag derült ki, mert az a halál, amikor van marketingok, nagyon szolidáris valaki, és operatőrrel megy segíteni, az nem az. Ő egyik se ilyen.
2: Ha már Maradona, utóbbi napokban vettem észre egy olyan képet, ami előjött a 86-os VB győzelméről, hogy ugye felemelték a társak a meccs végén, amikor már kezébe volt a trófea, jobb kézzel tartja a trófeát, és bal kézzel pedig felemeli az égbe azt is. És kézzel a Dodi, ha hiszed, ha nem, a bal keze az pont a katari zászló előtt van, mögötte, ami, tehát lefotózták szemből, Maradona mögött, ahol bal keze mutat a katari zászlóra 86-ban. És ugye Messi hogy nyerte az első VB-jét? Katarban. Tehát olyan kis, ezt is mondtam neked, olyan kis misztikus kis mozaikus, sorszerű képek voltak már akkor is, amit akkor még nem is ért az ember, és így utóbb áll össze a kép.
3: Hát vagy történik valami olyan, amit bele lehet magyarázni.
2: Vagy történik olyan, amit bele lehet magyarázni, igen. Megérkezett egyik kedvenc hallgatónk. Hello, hello! Az angolok 2-1-re ütik a kakasokat. Kepeszik pedig 2-1-re kukorájáikat. Argentinának szurkolok, amit művelnek, mamák, papák, gyerekek, boldogság, öröm, könnyek az arcokon, hajrá Colorado, hajrá Hali, hajrá Körment, szép nyarat, Jenei Feri, cimboránként.
4: Colorado, mint Evelencs?
2: Igen, igen.
4: Akkor
2: igen.
4: Ő a naphallgatója.
2: Igen, de már ő is volt, és zseniális ajándékot kaptunk tőle vissza, úgyhogy igen, az még mindig üt, még igen. Az illata is.
3: Igen, a Patonai hegyes erős az nálam igen. Van, igen.
2: Igen, igen, mindenki vitt haza, úgyhogy köszönjük szépen. Na, tegyük fel, hogy Lionel Messi készül 11-es rúgni nektek, ti vagytok a kapus, mondjuk Pickford helyébe ti vagytok a Anglia válogatott kapusa, Messi áll veletek szembe. Merre mozdultok? Hogy mozdultok?
3: Középen mi van maradok. Odaírva, hogy fékre?
2: Hogy bár elevite, hogy?
4: Középen maradok.
2: Maradsz középen. Dodi, te mit csinálnál a kapus helyébe?
5: Fogalmam nincs, életemben nem lettem volna kapus.
2: Merre ugranál? Hát, Messi áll veled szemben.
5: Utolsó pillanatig kivárni.
2: Utolsó pillanatig kivársz, és akkor ahogy esik, akkor úgy pufan.
5: El, hogy aha. Mert...
2: Andi?
3: Nem emlékszem, mi van a kulacsra írva. Én... Mire elrúgja, akkor esne le, hogy ja.
2: Ja, már bement.
5: Mit írta?
4: Azért maradnál középen.
2: Pickfordnak az volt ír a Messihez, hogy csinálj egy fake left mozdulatot, hanem mozdulj be balra, aha. És aztán ugorjál jobbra. Aha. Ez volt beírva Pickfordnak, tehát hogy ugorjál jobbra, jobb kezéhez gondolom, hogy arra. Hiszen Messi az elmúlt kettőt úgy hagyta ki, hogy balra lőtt el a kapus bal kezéhez, úgy balra. És most Pickfordnak az volt az üzenet, hogy jobbra. Talán a legérdekesebb, ugye Enzo Fernández találta meg ezt a kulacsot, és nála talán azért vicces az egész történet, mert hogyha ő állt volna a 11-eshez, egy dolog volt odaírva Pickfordnak, hogy maradj középen. Na. Ennyi. És Enzo elkezdett röhögni, hogy középre, őt soha nem lőtte középre. Szóval az is érdekes, hogy ki írja, mi alapján írja, hány mintát vett abból, hogy ki hova lőtte a 11-eseket.
5: Hát nyilván hát azért Pickfordot is verve, én már a Sunderlandben is látom, hogy mielőtt az Everton leigazolta. Nem egyedül írta, abban biztos vagyok, tehát segítséget kapott a kapus edzőtől.
3: Meg olyan stáb van szerintem, hogy semmi más dolguk nincs, mint ezt a kulacsot elkészíteni.
2: Igen. Úgyhogy, de valószínűleg ez mindenkinek...
5: Kulacsosok.
2: Úgyhogy Pickfordnak az volt írva, hogy jobbra vetődjön el Messi 11-esénél. Na jó, hogy lesz-e 11-es a VB döntőben, vagy a bronz meccsen az előttünk van, azt most még nem tudjuk, de szerintem, hogyha most Argentina és Messi 10-hez jutna, akkor az háromból nem hagy ki, háromból egyet belül a világ legjobb játékosra.
5: Egy gólt kapott Unai Simon eddig. Egyet.
2: És egyet kapott eddig Unai Simon. Újabb ér, hogy kapjon még?
3: De több szerintem mint most nagyon más, hogy kell játszani
5: már
3: az most argentinoknak,
5: mint az argentin szurkoló.
2: Igen, de sajnos ezzel be is zárul az argentin kör, ugyanis most hírekre elmegyünk, addig picit elköszönünk, zenélünk, aztán jövünk vissza, és elfordulunk a 99. kezdőkaradás utolsó köréhez, de akkor is érdemes lesz velünk maradni.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Messi!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
13: Szoboszlai Dominik hosszabbított Liverpoolban. Ma van a mozdonyok éjszakája, ma már többnyire napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
13: Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoollal. A 25 éves magyar klasszis hosszú távú 2031-ig szóló megállapodást írt alá. Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz a 187. és egyben utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett. A Deschamps vezette együttes 4 éve Katarban és döntőt játszott, akkor pont az angolokat búcsúztatta 2-1-es győzelemmel a negyed döntőben. A Franciaország-Anglia bronzmérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Bronzérmet nyert a nők 68 kg-os kategóriájában Szabados Noémi, a Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. A magyar sportoló a bronzmérkőzésen az orosz Alina Shevchenkót győzte le. Lőrinc Tamás lett a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a tegnapi tisztújító közgyűlésen egyhangúlag választották meg. Megbízatása 5 évre szól. Maurus Schmid nyerte a francia országúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi 13. szakaszát. A svájci versenyző első alkalommal nyert etapot a legendás viadalon. Összetettben az élen nem történt változás, a szlovén Tadej Pogacar továbbra is magabiztosan vezet. A Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén a 4-szeres világbajnok Max Verstappen, míg a második gyakorláson a VBL lovas Kimi Antonelli volt a leggyorsabb. A 3. szabad edzés ma 12:30, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
13: Biztosított az ország üzemanyagellátása, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt. 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány. Hangsúlyozza legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. A testület ugyanakkor további reformokat javasol, például az igazságszolgáltatás, a korrupciós ügyek kivizsgálása, valamint az állami hirdetések elosztásának átláthatósága terén is. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz az új kormány több törvénymódosítása miatt. Vizsgálatot kezdeményeznek az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia, valamint a vizsgálóbizottságok működését átalakító jogszabály, továbbá a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvény ügyében. Tavaly csaknem 4 millió köbméterrel nőtt a hazai élőfa állomány. Az összmennyiség 423 millió köbméter volt. Tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A legelterjedtebb fajta az akác, a tölgy és a cser. A fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen. Rövidített útvonalon jár mától a Ráckevei hév, karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és Szigetszentmiklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-ig tart. Ha van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton, este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények. Minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a szép juhászni állomás között.
0: Közlekedés.
13: Az M1-esen Budapest felé a Lébényi szakaszon új baleset történt, a 152-es kilométernél a forgalomkorlátozásra kell számítani. Aztán szintén az M1-esen a Tatabánya és az M0-es között korábban kiépített terelésben több kilométeres a torlódás. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
13: A sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. Néhány északkeleti járásra riasztást adtak ki. A szél több felé megélénkül. Napközben 30 és 36, késő este 20-30 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 28 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 3:10 lesz, 5 perc múlva folytatjuk a 105.9 Nemzeti Sportrádiónak a szombat reggeli kezdőkör adását. 99. alkalommal vagyunk itt, és 10 óráig még itt is leszünk.
2: Tudod, kinek kellett volna a mai slágert elénekelni? Nenának. Nagyon nagy és lóbalon.
3: Igen.
1: A mait?
2: Miért? A 99.
3: Szerinted ismeri?
1: De, megvan. Hát most nem fogom elénekelni.
2: A BTS-t ismeri.
1: Igen. Most nem fogom elénekelni, de megvan, persze. Nagyon nagy ciklóbalon, jaj. Igen, és akkor 100-ra? Jövő héten? Arra nincsen úgy nagyon. Semmi.
2: Hát valamelyik százados teljébjük.
1: Igen.
4: 100,000 miles.
1: Például.
3: De csak a nem csak a 100 évesek a világ.
2: Igen.
1: De azt teljének lett föl akkor. Így. A nem csak a 100 évesek a világ. Na itt van Károly Andi velünk. Jó reggel, csáó.
3: Jó reggel, sziasztok.
1: Szuper Levi. Hello, Levi. Hello. És Bánki József, szia Dodi,
2: sziasztok, jó
1: reggelt! Jó
2: reggelt, Magyarország!
1: Jó reggelt, utolsó üzeneteket még várjuk, 06 30 55 55 605-ösre lehet küldeni nekünk, és természetesen az utolsó blogban is focival fogunk foglalkozni, de most már nem lesz Colorado Avalanche, nem lesz haladás, körment, egy pici VB még meg, hát egyébként egy jó nagy adag Ferencváros, hiszen nem csak jégkorong, mert mi arról beszéltünk itt most a szünetben itt Levivel, illetve Dodékkal, de a Fradi foci csapata csütörtökön is nyert, nagyon magabiztosan, csak úgy, ahogy mondtam múlt héten, hogy megint lesz egy kettős győzelem, ez így is történt, de hát egy nagyon-nagyon sima mérkőzés volt igazából. A másik fél időre már mondhatni, csak ki kellett vinni a meszt, és le kellett játszani a meccset. Valahol ugye a 9. perc magasságában dőlt el az egész párharc.
2: Eldött volna anélkül is, mert nagyon jól nézett ki a Fradi, és jól néz ki az egész, ahogy Borbé Balázs alakítja ezt a csapatot. Én van egy olyan nézésem, hogy egy nagyon szerethető Fradi lesz ez. Sokkal szerethetőbb, mint az elmúlt években. Én kedvetem Rabikinnek az öltözői egységét, ahogy egyben tartotta a csapatot, de szakmailag Borbé Balázs még többet tesz hozzá, és nem csak azért, mert átállt 3-védősről 4-védős rendszerre, hanem az egész csapat hozzáállása. Nabi Keitának a rehabilitása pedig döntő tényező. Én külföldi játékosban ilyet nem láttam még az NBA-ben, mint ő.
1: Dodi, neked nem tűnt fel az a rengeteg kis játék, kis kényszerítők, mint a futszálos gól a Zakariasszené? Tehát jó volt nézni, hogy van a csapatnak játéka, ami közönség szórakoztató.
2: Így van. Pontosan ez az, ami nagy változás, hogy felszabadultabban, tudatosabban, és nagyobb ambícióval játszanak, és a támadásokban főleg. Hát a Fradi szurkoló nem bírja elviselni, amikor félpályáról hazadogatják a labdát. Persze szakmailag van, amikor kötelező szinte és indokolt, de volt, amikor nem volt indokolt, és azt egyben megérzi a szurkoló, meg azt is megérzi, hogyha a csapat a Fradi filozófiának megfelelően játszik, és nem áll meg egy pillanatra se. Na most ez a megállás, ez a másik fél idő első 20 percében azért tetten érhető volt, de elfogadta a 15 ezer néző, szenzációs hangulat, remek idő volt egyébként, és a szurkolókon is érezhető az, hogy nagyon bizakodók, és összeterelte, összeborult megint minden fradista. Ez biztató a jövőre nézve, de nem szabad megnyugodni és hátradőlni, így kell folytatni, mert ez még ennél is jobb lesz.
1: Szerintem megdőlt az a tézis, hamis talán hipotézis, hogy csak felső polcos külföldi edző tudja sikerre vezetni a Ferencváros, mert hogyha valaki, akkor Borbély Balázs nem felső polcos.
2: De nem.
1: Mert szerintem...
2: Megjelent az Etóval a bajnokságot.
1: De egy Péter Stöger, egy Csehszok, egy Rebrov, illetve egy Robi Kínhez képest nem felső polcos, vagy nem ugyanazon a polcon van. És mégis.
3: Vagy a magyarok szemében nem az.
2: Hát pontosan, a magyar Stelázsinál a polc. Mert sem Rebrov, sem Csehszok nem volt. Még Stöger is, aki azért volt az RFC Köln edzője.
1: A Dortmund is volt.
2: Igen, de... Nemzetközi szinten egyik sem. De
1: hogy ez... nagy név volt, úgy értem, hogy nagy névként, felsőpolcos külföldi edzőként, és lehet, hogy az első meccsek alapján egy olyan magyar szakember, aki itt volt mondjuk, mondhatni végig kéznél, sokkal jobb eredményeket vagy játékot tud produkálni.
2: Különböző karakterek voltak, tehát Rebrov az hihetetlen alapos volt, tehát négyzetcentire kiszámolta a játékosok mozgását, minden edzőnek voltak erényei, hibái, de Borbély Balázs nagyon jó választás, mert mert egyrészt egy csalóközi magyar, aki nagyon erős Fradi identitással rendelkezik, ért a játékosok nyelvén, nagyon jól látja a játékot, és jól egyben tartja az öltözőt is. Hát azért ne feledjük, hogy rengeteg helyről és országból érkeztek játékosok, és vannak a Fradi keretében.
5: Ehhez csatlakoznék, Doni, mert hosszú-hosszú idő után először érzi azt az ember, amikor a Fradit nézi, és a nyilatkozatokat hallja, akár játékosoktól, akár edzőtől, hogy az identitás és a annyit emlegetett Fradi szív, tehát, hogy a külföldi edzőknél azért az, hogy Fradi szívről beszélgettünk, és ők kiemelik ezt, azért az soha nem úgy hangzott, mint hogyha én azt olyan nagyon-nagyon el akartam volna hinni. De most tényleg, ahogy te is mondod, hogy picit felszabadultabb, picit, nem tudom, családiasabb is, vagy úgy, mintha mindenki jobban megértené azt, hogy ez az egész valójában miről is szól. Tehát ezt egy magyar edző sokkal jobban át tudja érezni, és sokkal jobban át tudja adni a csapatának.
2: Én ezt pontosan tudom, és ez nálunk egy ősi igény, hogy összevarunk, és egy családot alkotunk, és volt szerencsém két külföldi edzővel is találkozni, akik átérezték. Az egyik Csercseszov volt, akit Hajnal Tomival körbevezettünk először a Népligetnél, és tényleg nagyon érdeklődő volt, és nagyon-nagyon magába szívta a fradizmus lényeket. A másik Tomás Dol volt, aki egy idő után még az öreg fiúkba is játszott, Ralf Cundikkal együtt, tudtuk egy bajnoki meccsen bevetni, tehát ők átérezték. Ugyanez igaz a külföldi játékosoknál is, például Uzunira, Goriárára, Lajdunira, Blazicra, Szomáliára, és most Christopher Zakariaserre. Ő a Fradi szív megtestesítője a külföldi játékosok közül, és amit Levi itt emlegett, ez a lényeg. A Fradi ebben mindig előrébb járt bármelyik klubnál. A tradíció, a hagyomány, az összefogás mind a mellett, hogy pontosan tudjuk, hogy a mi egykori játékosaink között is volt olyan, aki nem igazán felelt meg ezeknek a kritériumoknak, de mi azt néztük, hogy mi az, ami összeköt bennünket, és nem az, ami szétválaszt. Megpróbáltuk integrálni azok, akik hitványabbak voltak, de mindig az győzött, aki erősebben hitt a fradizmusban, meg ebbe az identitásba.
1: Az elején ugye zenével köszöntünk be, hogy milyen zenét választunk ki a századikra. Most Olasz Gergő cimborám írt egy jó tippet, hogy 100 forintnak 50 a fele. hogy azt lehetne vetenni jövő hétre adásra. Na de visszatérve a témánkra, megtalálta a Fradi hosszú távon a megoldását Borbély Balázs szemében, aki éveken keresztül ott lehet majd a csapat élén?
2: Hát ezt majd az élet dönti el, mert az Etonál is az első 5 fordulóban nem jöttek annyira az eredmények, de mégis bizalmat kapott, és itt ez az indulás meg nagyon jó, sokkal jobb, mint az Etonál volt, és a Fradi szurkolók bizalmát elnyerte. Én úgy érzem, a döntő többségét elnyerte Borbély Balázs. Én nagyon remélem, hogy igen, mert fontos, hogy valakihez kötődjön a szurkolótábor, már pedig nagyon igényes. A Fradi szurkolótábora nagyon-nagyon igényes. Volt olyan klasszis játékos, akit a klasszisa ellenére, a tudása ellenére, az eredmény ellenére sem fogadtak el, és főleg a B közép, mert nem látták benne azt a szenvedélyt.
1: Ő ki volt?
2: Hagyd ne mondjam.
1: Az elmúlt évekből? Vagy
2: igen.
1: Az elmúlt évekből.
2: Hagyd ne mondjam, mert pontosan az a lényeg, nem az, ami szétválaszt minket, hanem ami összeköt.
1: De már nincs a csapatnál.
2: Nincs.
1: Boli.
2: Na jó, van, nem.
1: Nem. Nem a Frank Boli. Jó.
2: Majd adás után elmondom.
1: Jó. Legyen úgy. Na és akkor a összességében megvan a Ferencváros továbbjutása, és akkor jön a Twente, a holland Twente. Szerintem elsőre nagyobb mindenkinek a várakozása. Úgy értem, hogy a Twente irányába, hogy talán egy nehezebb ellenfél, holland bajnokságból jön, még talán magasabbra is teszik így elsőre, mint a Fradit. Nem tudom, hogy kell-e jobban izgulni a Twentétől, mint a Vojvodinától kellett. Talán csak az szól mellettük, hogy valóban egy magas bajnokságból érkeznek, egy jobb bajnokságból, de nem hiszem, hogy ott a PSV és az Ajax Feyenoord 3-as alatti lévő csapatok annyira erősek lennének.
2: Egyszer-egyszer azért az AC-t...
1: Nem nyert itt a Grupa Arénában, amikor játszottunk hát
2: nem,
1: most
2: a néhány évezőt. Hát tudom, de meg nagyon nagy a szájuk is. Ugyanez volt a Vojvodinánál is. Új vidékről jöttek a hírek, hogy jó lesz, mert meg kiverjük a Fradit, aztán láttuk, hogy mi volt, egy ötössel végeztek. A Twentén is ugyanezt érzem. és hogy milyen a Fradi szurkoló lélektelen, nem fogjátok elhinni. Már tucatnyian megvetik az Amsterdamba szóló járatra a jegyet a meccs előtt.
1: Az Ajax Szolsz. Hát
2: nem, a Twentéhez.
1: Aztán az Ajax ellen.
2: Az első, de úgy voltak vele, igen. És jól érzed, mert ha netán nem jutott volna tovább a Fradi, akkor lehet, hogy az Ajax. Akkor az Ajax is. És azt mondják, Amsterdam, aztán így is, úgy is, és megvették már előre a jegyet sokan.
1: De nem ez lett, belőle.
2: Hát ez jobb így.
1: Így van. Viszont a Győr ugye kiesett, az izlandi Viking úr ellen egy másodpercig sem álltak továbbjutásra két mérkőzésen, és emiatt nem szerez pontot a Győr sem magának, sem a bajnokságban, sőt a magyar bajnokság emiatt a koeficiens pontokban vissza fog esni, és valószínűleg még megelőzi más bajnokság is, úgyhogy a Ferencváros megint egyedül marad, és szerezheti 7 év után a 8. is ugyanúgy a pontokat saját magának és a magyar bajnokságnak. Összességében a Győrnek leszereplés, tehát azt lehet mondani, hogy
2: nagyon komoly igen, nagyon szokoltam az Etonak. Egyrészt, mert egy rengeteg fiatal játékos van, nagyon fontos lett volna nekik is a tapasztalatszerzés, meg nagyon-nagyon jól játszottak, tehát nagyon jó futballt játszott az Eto, és ezért számomra keserű
1: hát a visszavágón.
2: Hát ne, ott kint, hát kint is. Hát kint az rettenetes volt.
1: Kint az hízelgő volt ez az
2: hát egy. Igen, az még rosszabb volt. És hát a magyar futball szempontjából is igen, amit te is mondasz, hogy sajnos nem tud senki fölnőni a Fradihoz, hogy segítsen a magyar futball megítélésén, meg a koeficiens pontokon. Hát bízunk azért a jobb folytatásba a paksiak részéről például.
1: Paks is, a Debrecen is, és most már a Győr is ugye a konferencia ligában folytatja, a Fradinak ott van az Európa Liga. El tudunk képzelni, hogy a konferencia ligába bejut háromból egy csapatunk? Nyilván most kezdi a Paks meg a Debrecen, a Győr
2: de a
1: ott folytatja.
2: Játszik a Paks. Hát.
1: Tehát akkor a Paksot gyakorlatilag ki is lehet zárni. A Győr egy luxemburgi ellenféle játszik, nem a felső polcról. Úgyhogy el tudjuk-e képzelni, hogy a Fradi mellé, ha sikerül a Fradinak bemennie megint egy fültelben, akkor csatlakozik mellé még egy magyar.
2: Bízunk benne, reménykedjünk, de semmi garancia nincs. Itt van a Győr esete. Sokkal esélyesebbnek tartottam, mint a Reykjavíkot.
1: Akkor, és a konferencia ligában? Luxemburgi?
2: Hát ott tovább kell jutni.
1: Hát tovább kell?
2: Persze, de egyébként a luxemburgi futball sem.
1: Ezt mondtuk, az izlandiak ellen is, igen.
2: Hát a luxemburgi válogatottban is rengeteg olyan honosított játékos van, akik nagyon, nagyon jól futballoznak. Nagyon jó játékosok, európai topbajnokságokból is, de az Etónak tovább kell jutnia. De én a Lokiba is bízom.
1: És aztán a Loki, aztán a Fradi után pedig a Győri Eto. Ezekben lehet bízni. A Paksa, ahogy beszéltük, hát ez nagy meglepetés lenne, sőt a Panathinaikos igazából. Nemrég játszott a Fradi ellen, ugye? Az előző idén volt, hogy Rafa Benitez vezette, Panathinaikos jött ide, ott volt korábbi Manchester United játékostól kezdve, igen. Tehát ott az egy erősebb ellenfél. Jó van, na, akkor VB bronzmeccs ma. Dodi, te mit mondasz erre? Mit tippelsz? Mit vársz? Anglia vagy Franciaország zárja az utolsó előtti mérkőzést? Hát,
2: két olyan jobban. Csalódott csapat, mint amikor egy nő kirúg egy férfit, körülbelül olyan csalódottság lehet bennük. Franciákban több a gondolat, meg a attraktivitás, tehát hát kérdés, hogy Deschamps hogy fogja felkészíteni őket. A motivációban annyiban mindenképp más, hogy Didier Deschampsnak az utolsó meccse lesz, és egy fantasztikus edzői karrier lezárás. Én ezért érzem azt, hogy a franciákban több szansz van. Ráadásul Tuchelnak nem biztos a pozíciója.
1: Azt mondod?
2: Azt.
1: Elődöntővel nincs na, biztos
2: igen,
1: pozíció?
2: Ez az argentin, ez nagyon megtalált.
1: Kiábrándító volt? Vagy?
2: Hát igen.
1: A vége?
2: Igen, de rá is kényszerítette az argentin csapat, de totálisan hátra cserélt. Tehát csak védőket. Mert ha rárugják a második gólt, amire nem nagyon volt esély, mert az argentinok fantasztikus, ahogy betolták őket, és kivitték a szélekre a játékot. És itt lép életbe az, hogy a döntőben két fantasztikus edző fog meccselni, Scaloni is, meg De La Fuente is fantasztikus edző. Ez most Tuchelnak ez kudarc szerintem, ez az angol szereplés. Még akkor is, ha akár korábban is kiesettek volna, mert ideig eljutni is nagy dolog, de hát Southgate kétszer EB döntőbe vezette az angol válogatottat. Nekem ettől függetlenül Tuchelnál jobban tetszett az angolok játéka, de az argentinok fantasztikus milyen egységet, mert én soha nem láttam még csapatot, főleg Dél-Amerikát, amely ilyen szinten egységes lenne. Így szeretnék egymást a játékosok, még a kispadon ülők is lángolnak, tűzelégnek.
5: Hát itt Messi az összetartó kapocs.
2: Hát ő meg aztán az.
5: Tehát
2: itt... Hát az...
1: De hogy, tudom, de hogy nincs irítség a többiekben az irányába, hanem mindenki beáll mögé, és pontosan
5: ennek.
1: Tudják azt, amit beszéltünk Ovecskin Janánt, hogy mindenki szeretné azt, hogy meglegyen neki a második VB győzelme, és ezáltal az egész csapatnak is.
2: De egy picit önzőik, és egy élmény nekik, hogy egy Messivel még egy világbajnoki címet tudnának nyerni, és azt hiszem az olaszok meg a brazilok után az argentinok lehetnek azok, akik dupláznak, és egy Messi ezzel... Egy Enzo Fernándeznek Diego Maradona például a mindene, de szerintem az, hogy Messivel ő világbajnok lehet, de ugyanez igaz McAllisterre, Rodrigo de Paura, meg a többiekre is.
1: Mindenki duplázhat gyakorlatilag ebből.
2: Ilyen egységes csapatot, meg így, meg a vérüket teszik ki, a lelküket teszik ki a pályára, fantasztikus, de a spanyolok meg az meg ötvözi az olasz katenácsót, meg a latinos technikát, zseniális csapat, és ahol egy Pedri meg egy Merino az utolsó negyed órára jön be, az milyen csapat? Az luxus. De ahogy Rodri a másik, tehát meggyőződésem, hogy Rodri, Pedri is fog kezdeni, most szerintem inkább ő fog.
3: De most azért nem kell máshogy játszani az argentinoknak? Nem lehet az utolsó pillanatra hagyni
2: úgy
3: azt, hogy elkezdjék?
1: Argentinoknak úgy
2: fognak.
3: Mert szerintem itt az első gólt nekik kell lőniük.
1: Teljesen mindegytétlenül.
2: Teljesen
3: mindegytétlenül.
2: A spanyolok, hát a franciákat úgy megfojtották, hogy momentumuk nem volt. Örültek, hogyha labdába értek. És egy úgy, hogy egy Dembélé, Barcola,
1: Mbappé. Duétok, ez a Olisse
5: mindenki. De itt az lesz, hogy a kivárás, és hogy az időzítés. Pet Cortina mondta nálunk a hoki válogatottba, hogy timing is everything. Tehát, hogy ki a...

0: percekben, mint most. Hát nézd meg, az argentinok is 85-92, azt hiszem, a két gól.
1: De én annyira várok egy olyat, és szakmai szemmel, Dodi, kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy meg fogja elhúzni bármelyik válogatott azt, hogy mondjuk repülő rajtal kezd. És az első negyed órát úgy meghúzza, hogy váratlanul. Mert egyébként ez váratlan lenne, ezzel talán meg lehetne lepni az ellenfelet. Én úgy várok egyébként egy olyat, hogy valaki tényleg egyébként úgy kezdjen, hogy annyira harapva, nem a kivárásra, meg majd érezzük meg egymást.
2: Rámennek a biztosra.
0: Igen, az de jó, mondja, hát én nem is emlékszem, hogy mikor volt ilyen.
1: Igen, ugye? De milyen jó lenne.
0: Sőt, olyan van, hogy kirúgják az ellenfél térfelének, hogy a bedobással jöjjenek, hogy le tudjanak támadni az ő térfelükre, nem hogy letámadás.
1: Igen.
0: Na, rég volt ilyen. Meglepte engem is.
2: Na, akkor ki lesz a világbajnok, és milyen eredményben szerintetek mi lesz a vége a holnapi döntőnek? A 23. labdarúgó világbajnokság döntője. 4 év múlva nem tudom, hol leszünk, hogy tudunk-e majd ugyanígy erről beszélgetni. Most mi lesz az idei VB döntő, ami holnap lesz? Erről tudunk most beszélni és kinyilatkoztatni végeredményt.
0: Kezdjük a hölgyek.
3: Én azt mondom, hogy bár eddig a spanyolok összesen 1 gólt kaptak az egész VB-n, de 3-2 Argentina.
2: Te hiszel az X-poszban? Dodi?
0: Én spanyol vagyok. Mind a mellett, hogy a legnagyobb tiszteletem az argentinoké, de tényleg. De a spanyol válogatott olyan futballt mutat be, ami ilyet én még nem is láttam, hogy a labdaszerzésben kíméletlenül megszerzik, és utána egyszerűen nem lehet elvenni tőlük. Ha Lamine Yamal önmagát tudja adni, és ott a szélen meg tudja venni az argentinokat, akkor én azt mondom Spanyolország, és kíváncsian várom, hogy Pedri visszakerül-e a csapatba, mert Rodri-Pedri párosnál nincs jobb középpályás duó szerintem jelenleg Európában, sőt a világon sem.
2: Akkor Spanyolország, Rodri?
3: Számszerű tipp?
0: Hát én ebben...
3: Valamit?
0: Hát 1-0-ra nyernek a spanyolok.
2: Gólgazdag 1-0. Levi?
1: 3-1 spanyol.
2: 3-1 spanyol, és
0: én is
2: 3-1-et mondok Argentinának, hogy 3-1 lesz, 3-0-át mondtam az elődöntőre.
1: 2-1 után a nagy kitámadás, és
2: sima győzem, bármi.
1: És...
2: Igazából ez az argentin csapat egy dolgot tud még nyerni. Bármi lesz, bárhogy alakul, az argentinok megnyerik ezt a világbajnokságot. Most még nem tudom, hogy. Azt ne kérdezz, de meg fogják nyerni ezt a
1: világbajnokságot. 24 óta nem kaptak ki, az argentinok meg 25-be kaptak ki utoljára, tehát azért...
2: És tudod, hogy miért fognak most nyerni?
1: Nagyon pikás, Copa America győztes, az EB győztes ellen, de nem kell lennie jó.
0: Scaloni a mennybe megy, hogyha megnyerik az argentinok, ha viszont nem, akkor úgy jár, mint Bilardo, hogy a VB győzelem után második hely.
2: Igen, de nem fog úgy járni, mert az argentinok valahogy megnyerik, azért, mert 3-1-re nyertek a negyeddöntőben, és az a csapat eddig a VB történetében, amely 3-1-re nyert negyeddöntőt, ilyen volt az olasz és a brazil, akkor mindig VB-t nyertek, úgyhogy az előzőt is már előtte megnyerték. Úgyhogy Scaloni pedig a olyan edző, aki az elmúlt 5 sorozatot megnyeri, ahol elindul, ez lehet most ezzel a idei VB-ben záró. Copa Finalissima, VB, Copa, és most még egy VB.
0: És még mindig éhesek a sikerre.
2: És még mindig akarják.
0: És tudod, milyen nagy lesz a tét?
2: Na milyen?
0: Mert mi téten nézzük az öreg fiúkon. Megyünk tétre, Győr mellé, ott nézzük.
2: Legyen ez a végszó. Pontosan 10 óra van, hajra Argentina holnapra, vamos Gaucho, és akkor Lionel Messinek legyen meg a másik VB trófeája. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, jövő héten jövünk a 100. adással. Sziasztok!
4: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: rádiót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És ez itt már a Sport délelőtt, 10 óra 1 perc, a pontos idő a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Kezdjük is meg a két órás műsoridőt, méghozzá Zorán Kunticssal, aki Elpap Istvánnak nyilatkozott.
3: Ugorjunk vissza az időbe, nem túl sokat, egy olyan 31 évet, Brüsszelben vagyunk, a kommentátor Török László.
4: Pisztes ragyogó labdával ugratja ki Koporovicsot, Koporovicsot, Kuntics lő, gól! Mit csinálsz? Mit csinálsz? De gyönyörű ez! Ha-ha! Kuntics volt az, aki belőtte a vezetőgólt.
3: Na hát nem csak a vezetőgólt, hanem a győztes gólt, sőt tulajdonképpen a BL főtáblát érő gólt, mert ugye az Üllői úton aztán 1-1 lett a második mérkőzés. Hát Zorán Kuntics, Kuntics Zorán itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban. Szervusz, nagy szeretettel köszöntelek. Több okból is rendkívül aktuális a jelenléted, hiszen hát egyfelől, ha más nem, ebből kiderült, hogy egykor a Ferencváros játékosa voltál, és az öreg fiúk között még most is néha pályára lépsz, másfelől viszont a Vojvodinában egyrészt játszottál játékosként is, másrészt pedig a játékos megfigyelői hálózatát vezeted a klubnak. Tehát akkor milyen érzésekkel nézted ezt a párharcot, és most nem az eredményre vagyok még egyelőre kíváncsi, hanem egyáltalán mondjuk, hogy ültél le az első meccs elé, hogy akkor most Vojvodina, Ferencváros, melyik ujjamba harapjak?
5: Jó napot kívánok minden hallgatónak, köszönöm a meghívást. Hát a sorsolás előtt ugye ott a Vojvodinában figyeltem az emberek, milyen kívánságai vannak, és mondták, hogy hát Budapest gyönyörű szép város, meg akkor játszunk a Ferencváros ellen, meg Hajduk Split, stb. Stb. Én annyira nem voltam bátor, el kell úgy mondjam, én inkább logikával próbálom gondolkozni, és mondtam, hogy inkább a Sheriff, ha lehet, mivel úgy gondoltam, hogy a Sheriff ellen lett volna nagyobb esélyünk. Hát megkaptunk, aki azt kívánta, hogy a Ferencváros megkapta, az tényleg gyönyörű, szép város, nagyon szép a stadionban játszottunk, de már lehet érezni, ugye első meccsen ott Újvidéken, hogy a Ferencváros jobb csapat. Szóval ennek ellenére, hogy nekünk második fél időben voltak két gólhelyzetek, két kapufát találtunk, nyerhetünk is volna ezen a meccsen, de valahogy a 9 perc alatt lehet érezni, hogy jobb játékos állománya rendelkezik a Ferencváros. A tegnapi meccsről ugye hát, talán irreális volt a kép az egészről, mivel ugye nagyon hamar jött a piros lap, és így nagyon nehéz volt a Vojvodinának, hogy megnyeri ezt a meccset.
3: Na, menjünk vissza még a párharc elé, ugye azt nyilván Újvidéken is tudták, hogy a Ferencvárosnál váltás volt a kispadon, ugye Robikin távozott, és Borbély Balázs érkezett, a Bajnok Győr edzője, és azért ugye ilyenkor mégiscsak nyáron amúgy is egy kicsit minden csapat formálódik, de ha még az edző is új, meg a játékrendszer is új, akkor az első ellenfeleknek azért ad egy talán egy plusz esélyt, mert a Vojvodina gondolom kevésbé, ilyen értelemben kevésbé változott az előző idény óta.
5: Igen, én az elnökkel, amikor beszéltem, én azt javasoltam, hogy a szakmai stáb inkább nézi a győri meccseket tavasszal, ahogy játszottak, mondom, szinte biztos voltam benne, hogy a Borbély nem fog játszani ugyanez a szisztémával, ahogy játszott a Robikin, ugye? Robikin focit talán néha túl bátor is volt, legalábbis én úgy éreztem, hogy figyeltem a magyar bajnokságot, úgyhogy ha jól emlékszem, a négy vesztes meccs volt az otthoni, és
3: hát azért nem lettek bajnokok.
5: És azért nem lett a bajnok, úgyhogy figyeltem, hogy és az elnök mondta, igen, és az az a véleményem, hogy inkább figyeljünk, hogy Győr, hogy játszott a Győr. Nyilvánvalóan elment is a pár játékos a Fradiból, hoztak csak egy játékos, egy belső véd a Franciaországba kettőből, többi maradtak, de Borbély azt hiszem már ezen a két meccsen megmutatta, hogy a tehetséges edzőről van szó, nagyon felkészült, látszik az aláírások, ha szabad így mondanom, a csapatnak lehet látni, hogy érezni, hogy mit játszanak, hogy tudják elérni az jó eredmény, úgyhogy szerintem egy jó döntés volt a Borbély hozni a Fradi kispadrájára.
3: Ugye Kín rendszeresen három belső védővel játszott, támadó futó szélsőkkel, Foxy, kemény Foxterrier középpályával a Borbély esetében itt négy védő van, és inkább labdaügyes passzolni tudó középpályás játék. Nyilván egy profi labdarúgónak több játékrendszert is kell tudni ismerni, meg alkalmazni, de mennyire, hogyan értékeled a Fradi, mennyire tudja készségszinten alkalmazni ezt az új struktúrát, amiben Borbély játszatja őket?
5: Hát itt minőségi játékosra van szó, tudod, szerintem az nem lesz problémája, hogy gyorsan átveszik az játékosok az új stílus, ami képviseli a Balázs, ugye. Én bátran tudnám kijelenteni, hogy az idején szerintem torony magasan meg is fog nyerni a Fradi a bajnokságot. Szerintem az a véleményem, mert a játékos állománya az rendben van. Nem hiszem, hogy Győr ismételni fogja ezt a utolsó idény. Szerintem olyan középmezőnbe fog elvégezni. Úgyhogy de ugye úgy érzem, hogy elég nagy csönd van most a foci kluboknál, mivel nem lehet tudni, hogy mi lesz a budzsétjük, ugye? Nem tudom, mi lesz a Fradiban szinten ezen a téren, milyen változások lesznek, hol lesznek, úgyhogy nyilvánvalóan ettől is függ, hogy milyen játékos fogják hozni, még, ugye? Gondolom a Fradinak az a cél, hogy bekerüljenek a csapatkörbe Európa Ligába.
3: Hát igen, és ugye az átigazolási ablak az nyitva van augusztus végéig, addigra meg már látni fogja a Ferencváros, hogy milyen keretre van szüksége a következő évhez. Ráadásul magyar szabály is van, tehát továbbra is a magyarokra is nyilván figyelni kell. Lesz még itt mozgás, de a Győrnél is, mert semmi, nincs az kőbevés, vagy Vitális Milán, vagy Tóth Rajmund a Győrrel kezdi el a következő idényt is, hát most még ott vannak, de most már a konferencia, tehát most már a Fradi van a legmagasabban jegyezve a magyar kupa csapatok közül. Még vissza erre a Vojvodina elleni párharcra, ugye a tavaszra elég irányomta a bélyegét az, hogy egyszerre két meghatározó magyar válogatott játékos távozott a télen, Varga Barnabás ugye Görögországba, és Tóth Alexa Bornemuszba, illetve a Premier League-be, és Ötvös Bence is megsérült, tehát alig maradt, vagy körülbelül épp annyi hadrafogható magyarja maradt Robi Kinnek, és a magyar ajánláshoz végig tartotta magát a Fradi. A következő év az ilyen értelemben, az előttünk álló év, az nyilván egy jó tervezhetőbb év, de ennek tükrében várható-e, hogy még érkeznek magyarok a nyáron a Fradihoz, vagy megpróbálják a saját utánpótlásból feltölteni magyarokkal a keretet, de hát az meg nem tudni még egyelőre, hogy milyen minőség.
5: Hát nyilvánvaló nem hiszem, hogy ugyanezt a hibát megcsinálják az idény is, hogy a magyar játékos, a minőségi magyar játékos, ha szenvedtek valamikor a Ferencváros, úgyhogy nem hiszem, hogy ezen a téren most lesznek a gondok. Hát én úgy gondolom, hogy egy magyar játékosnak kell, hogy legyen hogy a célja, hogy legjobb magyar foci csapatban játszanak, ugye? Az én véleményem. Úgyhogy én ebbe hiszek, hogy a vezetőség és edzővel együtt ugye időben reagálnak és hoznak még minőségi magyar játékosok, és hogy ne legyen mondom még egyszer problémája, amilyen volt tavaly ezen a téren.
3: Hát amikor te a Ferencvárosba kerültél 95-ben, mert ugye mindenki úgy beszél, hát Kuntics a Fradi, de hát igazából egy idényt töltöttél a Fradiban, ugye azt a híres idényt, amikor a BL főtáblás volt a csapat, de akkor hát a csapat nagyja alig volt légiós, Kuznyecov volt, meg szerbek voltatok, Kopunovics, Milovanovics, meg te, körülbelül ennyi légiós volt azt hiszem a csapatnál, igen. És szinte mindenki, a nagy többség saját nevelésű játékos volt akkor a Fradiban. Tudom, hogy a világ változott, de például a mai Vojvodinára, ha ránézek, ott is azért elég kevés légiós van, tehát mindent összevetve szerbek adják a, a csapatnak a pályán is, meg a kispadon is a nagyját. Te ugye ott vagy a játékos megfigyelők élén, milyen koncepció szerint rakjátok ti össze a Vojvodinában a keretet? Hány százalék saját nevelés, hány százalék máshonnan igazolt játékos a szervek között?
5: Nagyon figyelünk a saját utánpótlásunkra. U17-es csapatunk az megnyerte a bajnokságot, ami elég szép siker, mivel ugye az Zvezda meg a Partizán ezen a téren előbb járnak, mint mi, de mondom, az itt, tavaly mi nyertünk meg azt a bajnokságot. Vannak sok tehetséges játékos, igen. Csak itt nagyon, hogy is mondom, óvatosan kell lenni, kell találni ezt a balansz, balansz, jól mondtam.
3: Egyensúly. De balansz is jó.
5: Igen, egyensúly kell találni, hogy nem szabad, már jó, mondjuk van a pár nagyon ügyes tehetséges játékos, rakjunk be a csapatba, azért nem így működik a dolog, nagyon óvatosan kell bánni velünk, főleg úgy, hogy mivel mondom, a Vojvodina célok elég komolyak, mert a tavaly mi másodikok lettünk, a Partizán mögöttünk lett, szóval ez nagyon régen történt ilyesmi, el kell, hogy mondjam, hogy mondjuk a hagyomány alapján az Vojvodina az harmadik klub Szerbiában, de tavaly mi ezt a Partizán tudtuk átugrani a tabellán, és ez elég szép sikernek számít. Úgyhogy az idén is elég hangosan terveztünk, hogy bekerüljünk a hocsinak a valami csapatkörbe, de sorsolás volt kegyetlen, és ugye első meccs játszottunk a Ferencvárossal, most a következő ellenfélnek Ajax lesz.
3: Igen, mert persze a Fradinak is az Ajax lett volna, aki
5: így
3: kap.
5: Van. Hát az... Igen. Úgyhogy ez nem volt szerencse ezen a téren, de mondom...
3: Bocsánat, közbevágok, ez az a konferencia liga, amit arra találtak, hogy a kis csapatok is vigyék valamire, erre egy Ajax, egy többszörös bekésbé elgyőztes Ajax jön szembe a második selejtező
5: körben. Pontosan. Úgyhogy tegnap is kispadon szép számok voltak a fiatal játékosok, akik mondom a saját nevelés játékos. Szerbiában szintén van ezt a fiatal játékos szabály, kettő fiatal játékosok játszani kell 9 percig. Úgyhogy mondom, az legfontosabb, hogy ez egyensúly találunk. Nem könnyű hozni Nyugat-Európából játékos Szerbiába. Meg, hogy is mondtam, elég rossz hírek van, mondjuk a szerb országban, ha szabad így mondom, akkor milyenek a körülmények, stb. El kell, hogy mondjam, hogy inkább színesború, vagy őket valahogy könnyebb tudjunk hozni, olyannyira nem válogatnak, de nyilvánvaló ők élvezik az elsőségi mondjuk a fizikai téren, érte, szóval atletikusabbak mondjuk, mint a fehér emberek, ha szabad így mondanom, úgyhogy vannak azért náluk, hát mondjuk a Bami Dele, aki Ferencváros játékos, ő Vojvodinából jött, ugye Fradiból, és örültem, hogy mikor láttam, hogy jól játszik, és hát nagyon hasznosan Európában
3: is. Hát a kinti meccsen ülött a győztes.
5: Kinti meccsen rúgott gól is, igen. Úgyhogy igen, mondom, itt legfontosabb, hogy egyensúlyt találjunk. És visszatérve, hogy mondtad, ezt a korosztály, ami 95-ben bekerült, hogy a bajnok csapatkörbe, bajnok ligája csapatkörbe, ugye többsége voltak a magyarok. Tehát más világban most élünk, persze. De valami szinten talán elveszíti az identitás. Én jobban örültem volna, jó, én külföldi vagyok, de én jobban örültem volna, ha inkább a magyar játékosok többsége lenne most a Ferencváros. Ez az én kívánságom.
3: De téged nagyon gyorsan befogadtak a Fradinál, nem?
5: Hát nyilvánvaló...
3: Mondjuk gyorsan rúgtad a gólt Brüsszelben, az sokat segít.
5: Igen, könnyen. Meg az egy másik dolog az, hogy mi tényleg próbáltunk nyelvet megtanulni, szóval mi nem tudtuk magyarul se a Dejan, se a Goran, mikor ide kerültünk Magyarországon, és próbáltuk beilleszkedni, szóval én nagyon örültem, mikor láttam, hogy valaki, mint a külföldi, elkezd tanulni a nyelvet ott, ahol játszik. Szóval nálunk van egy román játékos, aki szintén nagyon beszél szerbül, és nagyon becsülöm, szóval... És gondolom az is
3: A szerbek ebben mindig élen járnak. Tehát nem csak a futballban, kosárlabdában és vízilabdában, és aki Magyarországon van, az esetek többségében pillanatok alatt tud kommunikálni. Nem tudom, ez mitől van, de valószínűleg azért, mert ott is azért van magyar környezet, és nem tudom, de... Na, visszatérve még a Vojvodinára, mint szerb csapatra, nyilván a Vojvodina Szerbiában nem a Fradi, mondjuk a Sven az Zvezda a Fradi Szerbiában, de a Partizán is azért inkább azt közelíti adott esetben, mint Vojvodinát, még akkor is, ha most mögötte végzett a mögöttünk levő idényben. Mennyire nehéz megtartani? Tehát a Svenának és a Partizánnak az elszívó hatása az milyen Szerbián belül? Tehát egy Vojvodina mennyire tudja megtartani országon belül a saját tehetségeit?
5: Hát mondhatom azt, hogy könnyebb, mivel ezek a fiatal játékosok tudják, hogy ha bekerülnek a felnőtt csapat keretbe, és megkapják lehetőséget, és játszanak, akkor az valószínű a klub gyorsan fog eladni őket. Szóval,
3: külföldre.
5: Külföldre nyilvánvaló, igen. Igen. Úgyhogy van pár példa, én már majdnem 3 év ott dolgozom, és már pár fiatal játékos sikerült eladni egy csatár 3,5 millió euróért Millwallból, Championship-be. Tavaly eladtunk egy balbekünk, aki 2005-ös korosztály, 2,5 millió euróért. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó a szerb foci, mint a kiugró deszka vagy lépcső. Ugye szerintem az előnye, ha szabad így mondanom, a szerb bajnokságban, hogy azért jönnek a menedzserek, jönnek a scoutok, jönnek a külföldi klub, a képviselők, és akkor nézi onnan.
3: Hát meg ez történelmileg így van, mert amíg Magyarország még 90-ig be volt zárkózva, a jugoszlávok 60-as, 70-es, 80-as években edzők már mindenhol ott voltak, innentől a játékosok is mindenhol ott voltak, mert igen, ahol már edző ott van, ott már játékos is ott van, és valahogy a inkább szerves részeivé lettek a nyugat-európai futballnak, mint mi.
5: Ez így van, ez mert hagyomány, hogy szabad, szabad így mondanom. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz most a helyzet a magyar fociban, mert a budzsétű nem lesz ennyit, mint eddig, miből fogják élni ezek a klubok, szóval...
3: Hát mondjuk ez a Fradira talán a legkevésbé, mert a Fradi az UEFA-tól ugye 7 év zsinórba ott van az alapszakaszban, azért azok súlyos pénzek, és mondjuk Tóth Alex átigazolási pénze is magyar léptékkel egy extra pénz.
5: És tehát, a többiek?
3: Hát az megint egy, hát azért csak van piac is a világon, majd akkor tanulnak onnan élni.
5: Igen.
3: Meg mondjuk egy Újpestnek a MOL azért a tulajdonosa, szóval azért van.
5: Igen, de itt most a scouting, ez nagyon fontos, hogy ha találják olyan játékosok, hogy piacképesek.
3: Felértékelődik a scouting, az biztos.
5: Ez biztos, ez 100%.
3: Hát már csillog is a szemed, tehát még szerepet
5: imádom,
3: is válasz.
5: Én imádom ezt a munkát. Nem annyira stresses, mint az edzői munka, ugye? És általában, ha nincs eredmény, nem szoktál scoutot kirúgni, hanem az edző vagy a sportigazgató.
3: Na, csak megszületni volt nehéz. mennyire vagy... Tehát nyilván egyfelől érzék is kell hozzá, hogy észrevedd a talentumot egy fiatal játékos, a másfelől valahol tudomány is, hogy... mert az sem mindegy, hogy az egyébként mennyire állóképes, mennyire terhelhető, mennyire sérülékeny, tehát hogyan össze az egész, amikor valakit kiszúrsz, akkor hogyan térképezitek fel, hogy ő tényleg alkalmas arra a szintű futballra, amit mondjuk a Vojvodina igényel?
5: Nekünk van több platformák, ami ezek a videoplatformák, a Vyscout, a Sportbase, és ott mit kezdtünk bányászni, én így szoktam mondani, hogy mi nézzünk a kis videó akció különböző játékosok, és akkor, ha megtetszik valaki, akkor megpróbáljuk élőbe is megnézni. Hát, hogy is mondom, szerintem ez nem lehet tanulni, hogy legyen valaki jó scout. Ez az én véleményem. Vagy van szemed, vagy nincs szemed. Talán nem leszek nagyképp, ha azt mondom, hogy én úgy érzem, hogy nekem van ilyen tehetség, hogy tudok megállapítani, hogy mi lesz ebből játékosról. Mert mondjuk, ha mi nézünk egy U17, U18 meccset, és akkor nagyjából minden 10-en tudjuk nézni, hogy ki jó játékos, mondjuk a 22 játékos között, aki a pályán vannak. De ennek a játékosnak, aki mondjuk minden 10-nek legjobban tetszik, mi a végső potenciál, érted? Szóval én úgy érzem, hogy nekem van ezt a képességem, és nagyjából tudok. Testbeszéd, testbeszéd, az nincs, a platformon nincs olyan dolog, hogy testbeszéd, egy játékosnak is nézzük meg, hogy milyen a testbeszéd, hanem ezt próbáljuk a testbeszédet olvasni, hogy neki a milyen karakter.
3: Élőben.
5: Élőben.
3: Ott a pályaszélére.
5: Ott a pályaszélére, igen. Szóval azért csak egy kis apróság, ami nekem rengeteg segít. Van statisztika? Statisztika, én hiszem, meg nem is nagyon.
3: Fontos, de nem kizárólagosan fontos.
5: Pontosan. Nekünk van egy nagyon nagy példa, hogy statisztika ez annyira nem volt a legfontosabb dolog. Kerestünk egy winger, szélső támadó, és ajánlottak egy Franciaországból, KN csapatból egy játékos, aki nagyjából csere volt. Néztünk a platformák, a videók, stb. Néztünk nagyon labda, ugyes, nagyon jó cselez. Beadások nincsenek, mint a szélső, de ő minden passzba keresik a legjobb megoldást. Ő nem akar, hogy beadni, és lesz, ami lesz. Hanem mindig próbálja olyan célszerű passzokat a 16-oson belül bepasszolni. És akkor mondtuk, néztünk a statisztikát, mondjuk a KMB játszott 44 meccs, 2 gól, 2 gólpassz. Ez nagyon vékony, ugye? Yeah. És akkor néztünk, utolsó meccs, amit megnéztünk, hogy 0-0 játszottak ezt a csapat, a játékosunk négy olyan szituáció előkészített a csapatársainak, de ebből nem lett gólok. És akkor úgy mondtuk, na hozzunk ezt a játékos. Mert nem szabad elfelejteni.
3: Hát Francia... nem, meg nem feltétlenül kell szélen játszatni egyébként.
5: Igen, de mi pont a szélsőt kerestünk. És akkor én, de Francia második osztály, ez nagyon erős. Nagyon erős. És akkor mondtuk, jó, próbáljunk idehozni. Kérdez a játékos, van-e kedve? Nyilvánvaló, van, persze, mert ott nem játszik. 100 000 euró fizetünk érte. Jön Szerbiából, 11 gól rúgott, egy másfél, 11 gól, és 10-11 gólpassz. Egyik legjobb szélső volt. Szerbiából ellottunk 2,5 millió eurót. És szóval, ha figyeltünk a statisztikát, akkor nem biztos, hogy hoztunk volna, de mi láttunk benne a potenciál. És ez nagyon fontos. A potenciál végső határai. Na most az megállapítani, ez nagyon fontos.
3: Ez a művészete a scoutságnak. De hát mindjárt még mindjárt jönnek a hírek, de még a hírek előtt Szűcs Kornél hogyan került Újvidékre, illetve mi a véleményed róla? Beszélünk majd a hírek után arról is, hogy mi volt a tegnapi mérkőzésen, ugye, mert végül is az ő kiállítása alapjaiban el is döntötte a párharcot, azt kijelenthetjük, de most ne erről essék szó, hanem azokról a skillekről, amik miatt ő ott játszik Újvidéken.
5: Szűcs Kornél úgy került a Vovinához, hogy az elnök elküldte nekem a screenshotot a Transfermarkttól, mert valami játékos képviselő, a menedzser ajánlotta nekik, és akkor átküldte nekem, és nekünk az a feladat a scoutoknak, hogy megnézzük ezt a játékos, és akkor írjunk a vélemény az elnöknek. Mi hárman megnéztünk alaposan, írtunk a vélemény, a Szőcskönnek milyenek a kvalitásai, milyen minőségű játékos, mi a hiányosságai, szóval ez együtt, és akkor mi azt írtunk, hogy ebben pillanatban ő jobb, mint a mostani belső védő. Uh-huh. Ennek ellenére, hogy az utolsó időben Championship inkább jobb back poszton játszott, és akkor mi nem eldöntöttük, az elnök eldöntött, hogy hozzunk a Kornélt, kiválóan játszott magyar bajnokságban, szerb bajnokságban kiválóan játszott, csak mindig, ugye sok játékos tud játszani Vojvodinába, időzében mondom, a szerb játékos, sok játékos tud játszani Vojvodinába, és leszünk negyedik, ötödik, hatodik, vagy a második, nem tudjunk, de a mi szándékunk az, hogy minél több olyan játékos hozunk, akivel tudjunk elérni a klub céljai, és a klub céljai az volt, hogy európai bajnok. Igen, kupa szereplés próbálják kiharcolni. Szóval És ennek alapján vannak osztályzat, van A, B, C és D osztályzat nálunk a scoutingban. És mondom, Kornél, mondom még egyszer, kiváló srác, gyönyör, nagyon jó, alázatosan csinálja, abszolút nincs semmilyen gond a szerb bajnokságban. Na most elkezdtek, hogy jönnek az európai meccsek, ugye? Első meccsen elcsúszott.
3: Igen.
5: Igen.
3: A győztes gólnál.
5: De a győztes gólnál, igen. És tegnap nagyon
3: 9.
5: hamar. 9. perc. 9. percben kaptunk pirosat.
3: Jó, ezzel folytatjuk mindjárt. A Vojvodina Ferencváros párharccal, Kuntics Zoránnal, előbb azonban jönnek a hírek.
2: Zorán Kuntics hamarosan jön vissza a folytatásban Elpap Istvánnal együtt.
0: Ez a Sport délelőtt. Programajánló és élő kapcsolások a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Szoboszlai Dominik hosszabbított Liverpoolban, felülvizsgál több autópálya koncessziót a szaktárca, ma már többnyire napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok. Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoollal. A 25 éves magyar klasszis hosszú távú 2031-ig szóló megállapodást írt alá. Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz a 187. és egyben utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett. A Deschamps vezette együttes 4 éve Katarban is döntőt játszott, akkor pont az angolokat búcsúztatta 2-1-es győzelemmel a negyed döntőben. A Franciaország-Anglia bronzmérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Bronzérmet nyert a nők 68 kg-os kategóriájában Szabados Noémi, a Poyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen.
0: Sporthírek.
3: Őrinc Tamás lett a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a tegnapi tisztújító közgyűlésen egyhangulag választották meg, megbízatása 5 évre szól. Mauro Schmid nyerte a francia országúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi 13. szakaszát. A svájci versenyző első alkalommal nyert etapot a legendás viadalon. Összetettben az élen nem történt változás, a szlovén Tadej Pogacar továbbra is magabiztosan vezet. A Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén a négyszeres világbajnok Max Verstappen, míg a második gyakorláson a VBL lovas Kimi Antonelli volt a leggyorsabb. A harmadik szabad edzés ma 12:30, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják. További híreink következnek, teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az M6-os autópálya egyik szakaszán a koncesszió szerződése ügyében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Lázár János korábbi tárcavezető tavaly májusban döntött úgy, hogy idén ősztől egy a versenytársainál háromszor drágább ajánlatot adó cég üzemelteteti a Budapest-Dunaújváros szakaszt, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat. Vitézi Dávid szerint a döntés úgy született, hogy érdemben nem vizsgáltak olcsóbb lehetőségeket. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poseidon rendszer beszerzéseiről. 2 napja jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jó részt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket. Az ügyben feljelentést tesznek. Tegnap azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. A korábbinál közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a Magyar Közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. Ma rendezik meg a Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai is. A csimpánzokat ünneplik ma a Pécsi állatkertben. Az emberszabású fajta világnapjához kapcsolódóan ki lehet próbálni például a hangyahorgászatot, az ugandai csimpánzcsörgőket, és lehet készíteni csimpánz csemegét is. Felavatják majd azt a teraszt is, amely Jane Goodallnak a tanzániai táborát idézi.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Az M3-ason Vásárosnemény felé Gödöllő és Bakk között a...
0: Közlekedés!
3: Az M3-ason Vásárosnemény felé Gödöllő és Bakk között a növényzetet gondozzák mozgó terelés mellett. A 39-es kilométernél a belső sávot lezárták, jelenleg 4 kilométeres a torlódás. Aztán erős a forgalom az M7-esen Letenye felé Érdnél. A 16-os kilométernél torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: A sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. Néhány északkeleti járásra riasztást adtak ki. A szél több felé megélénkül, napközben 30-36, késő este 20-30 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 28 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szép napot, kedves hallgatók, ez a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt. A folytatásban ugyanúgy Zorán Kuntics, illetve Elpap István következik.
3: Továbbra is a mikrofonnal Elpap István, velem szembe pedig Kuntics Zorán, hiszen egy Ferencváros Vojvodina párharcot rendeztek, ki ne tudná, Ferencvárosban töltöttél egy évet, egy olyan évet, amikor még a első magyar bajnokok ligája csoportkörös Ferencváros játszott 95-ben, 95-96-ban, illetve most pedig a Vojvodina alkalmazásában vagy a játékos megfigyelői hálózat vezetője. Szűcs Kornélról beszélgettünk, Szűcs Kornélnak a, hát mondhatjuk nyugodtan, hogy hibája, mert ugye elkésett a mérkőzés 9. percébe, ez gyakorlatilag mindent alapjaiba fölborított, ha volt meccsterve a Vojvodinának, meg volt a Ferencvárosnak, bár pedig nyilván volt, amúgy sem egyszerű egy hazai vereség után visszavágót játszani. Borbély Balázs meg azt mondta, hogy ő neki lámpaláza van, mert még a Grupa Arénában tét meccsen nem szerepelt a csapattal. Hát ez a lámpaláz, ez szerintem oldódhatott a 9. percben, mert azért edzőként ő érezhette, hogy innentől ezt a mérkőzést nem csak, vagy a továbbjutás nem csak megoldható, hanem ez a mérkőzés nyerhető, és egy győztes meccs önbizalmat is ad, és a Fradi ilyen szempontból nagyon jól jött ki ebből a párharcból. Hát Vojvodina gondolom kevésbé, milyen volt a reakció Újvidéki részről a párharc végén?
4: Hát most mindenki tulajdonképpen sajnált az, hogy a Kornél megkapta a uténtelenül becsúszás után megkapta ugye a jogos piros lapot. Kár.
3: Gólhelyzetet akadályozott meg, ahogy a paragrafus szerint van, ugye?
4: Így van. És szóval jogos volt szerintem az kiállítás. Kár érte, mert nem fogok tudni, ugye soha, hogy mi lett volna, ha maradtunk volna a 11 meccs végéig. Szeretném talán egy kicsit hangsúlyozni, hogy tényleg első meccsen ugye nekünk is volt a gólhelyzeteik, hogy mi nyerhetünk volna ezt a meccset is, de valahogy mi tudtunk bizonyítani, hogy tudjuk nagyon kellemetlen ellenfele lenni. Mondjuk a szerb bajnokságban mi kétszer egymás után megvertünk a Zvezdát, ami nem is emlékszem, mikor történt ilyesmit, úgyhogy vannak, vagy voltak módszerek, hogy tudják, mint erősebb csapat ellen játszani, de mondom, a piros lap után az már. Én akkor csak hát azt kívántam, hogy ha lehet, hogy 60 percig, ha Fradi nem tud gólrúgni, akkor esetleg elkezdte volna gondolkozni, hogy na most mi van, ha esetleg Vojvodina berúg egy gól, mert én tudtam, hogy lesz valami, és szint volt is, ugye 2-0, azt hiszem a kettő ilyen gólhelyzeteig, a kaparalövések, ami...
3: De akkor már 2-0 volt.
4: De már 2-0 volt.
3: És a szünet már 2-0 volt, onnantól már nem nagyon voltak szerintem kérdések. Mondjuk, ha Borbély Balázs fejével gondolkodunk, mennyit lehet profitálni egy ilyen továbbjutásból? Nyilván lelkületileg sokat, tehát meg a csap győzni jó, és akkor az öltözőben is jó a légkör. Nem is hiszem, hogy itt túl sok szakmát kell mögé gondolni ennek, hogy 10 ember ellen játszott a Fradi, de legalább 10 ember ellen úgy játszott, hogy rugott 3 gólt, tehát legalább nem tette nehézzé magának a helyzetét. Szóval most Borbély Balázs szemével, vagy fejével, ha próbálsz gondolkodni, akkor te hogyan értékelnéd ezt a mérkőzést?
4: Lehet érezni, hogy azért Balázs, hogy is mondom, a másik meccs után is ő mondta, hogy nem hiszi, hogy a visszavágó ez könnyű lesz. Ennek ellenére, hogy nyert a Fradi ugye Újvidéken, azért egyfajta egészséges óvatosság van benne, szóval ő nem olyan fiatal edző, aki na most nyertünk, hogy na gyere, most megyünk, rúgjunk egy 5-6-ast hazai pályán, szóval nekem tetszik az ő gondolkozása, és úgy érzem, hogy az idény a Ferencvára sokáig fog vinni európai kupa szereplésen, legalábbis az én véleményem. Ennek köszönhetően, hogy nagyon a felkészült edzőről van szó, és lehet látni, hogy már most, hogy játékos mennyire tisztelik őt, ennek ellenére, hogy a fiatal emberről van szó, lehet érezni, hogy nagyon gyorsan megtalált a közös hang a játékosokat, lehet érezni mondjuk a Keita játékával, hogy mennyire másképp játszik itt, mondjuk amilyen Robi Kínel, ahogy játszott, szóval...
3: Ha játszott, mert, ha játszott, mert ott szinte nem is játszott.
4: Pontosan, pontosan. Úgyhogy...
3: Hát ő egy óriási erősítés, úgyhogy nem került különösebb pénzbe, mert ott volt.
4: Abszolút.
3: Itt Abu Fani volt ilyen, aki fél évig jegelt, nem is nevezte az Európa Ligába, és tavasszal meg hirtelen megtátosodott, más kérdés, hogy most elment.
4: Igen, Zvezdában. Igen, és nagyon dicsérik. Nagyon.
3: Vele fogsz találkozni még.
4: Igen. És szerintem nem csak a Keitára, hogy a minden játékossal szerintem az ő képessége, hogy mármint a Balázsnak, hogy tudja közös hang találni a játékos, ez nagyon fontos szerintem én, úgyhogy szép év jósoltam, hogy csinálok a Ferencvárosban, mert mondom, egy jó lépés volt hozni a Balázs. Ennek ellenére, hogy nyilvánvaló Győrben nagyon haragszanunk rá, mivel ugye nyert a bajnokság, és utána átment a konkurens.
3: Hát igen, de volt ő már korábban is a Fradinál, tehát nem arról van szó, hogy egy győri srác hirtelen ott hagyja őket, hanem ilyen az edzők élete. Szerintem ez nyugvó pontra fog előbb vagy utóbb jutni. Az első meccsen kezdett Lisztes Krisztián, aki mögött aztán szintén elég zilált évek vannak, mert azt a pályát nem futotta ki ugye Németországban, amit esetleg sokan jósoltak neki, ugye vissza is került most már másodszor kölcsönbe a Ferencvároshoz. Úgy nézett ki, hogy Borbély Balázs megadja neki a bizalmat, nem igazán ment neki a játék, volt egy nagy hibája, le is cserélték a szünetbe Újvidéken. Most nem volt kezdő, de most is pályára lépett. Mennyire nézed őt másként? Hát a papa mégiscsak játékos társad volt, hogy más nem mondjak, tőle kaptad azt a labdát Brüsszelbe, ami a Fradi közönség szívébe téged elhelyezett valószínű örökre. Szóval, amikor egy Lisztest látsz a pályán, akkor mire gondolsz, és amikor ezt az ifjabb Lisztes Krisztiánt látod, akkor te mit tanácsolnál neki, mert a tehetsége ott van, és valahogy az áttörés az nagyon hiányzik nála.
4: Azt tudom javasolni, hogy minél több időt töltse az apukával, és figyelje minden szavakra, ami az apukája elmondja neki, mert az apukája példaképe volt az edzésen, a meccsen, a munkamorál nagyon magas szintén van, alázatosan csinálta minden. És szerintem az ifjabb Lisztesnek hiányzik ezt a fajta hozzáállás, szóval mondjuk Újvidékén ugye mi úgy rúgtunk gól, hogy sarkozott a sarok, vagy a szögles sarokba, szóval ez elég felelőtlen.
3: Hát 5-0-nál se, de...
4: Igen, úgyhogy Talán így technikailag, talán képzettebb, mint az apukája, ami volt, gondolom én, talán nagyobb tehetség van benne, mint az apukája, ami volt, de viszont mondom, az apuka, ami elérte ezt, ugye nagyon magas szint, hát, ő elérte
3: a Bundesliga bajnok volt, hogy más nem mondjak.
4: Pontosan.
3: Annál nem sok följebb van.
4: Úgyhogy nagyon ismerem a Krisztián, szoktam játszani vele is az öreg fiúból, és mondom, azt tudom javasolni az ifjabb Krisztiánnak, hogy minél több időt töltse az apukával, figyelje rá, és próbálja elfogadni az ő tanácsait, mert ebben biztos vagy benne, hogy csak így tudja fejlődni. Mert tehetség az megvan, csak változtatni kell pár dologba.
3: Ugye rengetegen távoztak a Fradiból, de jellemzően nem olyanok, akik eddig túl nagy nyomot hagytak volna, mert a Fradi egy akkora kerettel rendelkezett, kölcsön volt adva rengeteg játékos, és most kicsit nyilván az idők szavára hallgatva, mert azért a büdzsét is figyelni kell, most kipucolták a keretet, de persze azért elment Makrekis, elment Abu Fani, elment Sissé, tehát olyan játékosok is mentek el, akik valamikor biztos meghatározóak voltak, lehet, hogy az utóbbi időben pont Abu Fanit leszámítva kevésbé, de azért így sem néz ki vékonynak a Fradi kerete. Még Lenny Joseph egyenesen a világbajnokságról érkezett, ugye, hát szünetbe ő állt be Lisztes helyett, ugye, Újvidéken, most már elfoglalta a helyét. Ezzel együtt egy, és támadó, ott van Akolace, ott van Kovacevic, ott van Gruber, ott sokan vannak, de egy Varga Barnabás, az egy fej, az nem hiányzik ebből a Fradiból? Vagy azt Borbély majd megoldja, hogy ne arra legyen kihegyezve a Fradi játéka?
4: Én úgy gondolom, hogy mikor Kovacevic hozták, az jó elképzelés volt, mivel
3: ugye ő céljébe
4: játszott, és én ott voltam többször céli meccsen, mert volt egy játékosok, aki minket nagyon érdekel, és tulajdonképpen Kovácsit mondom, élőben nagyon, nagyon gyakran látom, és olyan típus játékos, aki kontrázni vele nem lehet, mivel ugye ő inkább ilyen darabos típus, nem egy atléta, nem egy sprintelő játékos, nem egy sprintelő csatár, de viszont 16-osan belül nagyon brusztulós, nagyon, nagyon kellemetlen tud lenni, szóval, és ő valószínűleg nem fog egyedül eldönteni a meccseket, hogy kicselezik három játékos, semmiképpen, őt kell kiszolgálni. Úgyhogy én úgy éreztem...
3: De ezt még a Fradi eddig nem tudta megoldani valahogy. Tessék? Ezt a Fradi eddig nem tudta valahogy megoldani. A Kovácsevicsnek a megfelelő kiszolgálása, vagy ő nem volt rá alkalmas, nem tudom, de valahogy még a kémia nem jött össze.
4: Igen, de fél évre van, ugye?
3: Igen.
4: Most télen hozta.
3: Hát a Varga pótlása.
4: Varga pótlása, igen.
3: Rúgott gólokat, tehát nem arról van szó, hogy semmi, de ugye ott mindenki azt várta, hogy na akkor így teljesen egy az egybe pótolni Varga Barnabást.
4: Igen, nem, mert Varga Barnabás nekem egyik kedvenc játékosom volt, mert hihetetlen milyen a fejjátékos, szóval ez fantasztikus, tényleg nagyon jó tudja, lehet kombinálni vele, szóval ez abszolút az én, mondom, egyik kedvenc játékosom volt a Fradiban. És mondom, Kovácsevics nehéz játszott, ő célbe játszott, mindig kezdő volt, érte, szóval, de és idebe került a kocsinak a Ferencvárosba. Itt vannak csatárok, itt van a Joseph, itt van a Bami Dele, a Gruber, szóval itt van konkurencia, igazán a céljában nem volt konkurencia, szóval, és lehet, hogy ő ezt a, hogy is mondtam, egyszer játszik, utána nem játszik, stb. Ez játékos, nagyon kevés játékos van, aki ilyenfajta játékrendszer, szabad is mondanom, nyugodtan tud elviselni, egyszer játszom, utána háromszor nem játszom, stb. De szerintem én főleg a hazai bajnokságban, főleg olyan csapat ellen, aki kőkeményen védekezni fog, ő nagyon kellemetlen tud lenni, az az én
3: véleményem. Hát ilyen csapatok vannak a magyar bajnokságban, a meccsek többsége ilyen.
4: A meccsek többsége ilyen, szóval ilyenek ellen szerintem a Kovácsevics játéka nagyon hasznos lehet. Josephről beszélünk, inkább beszélünk a gyorsaságról, és a gyorsasághoz kerül terület. Szóval, ha kőkeményen védekeznek, akkor a terület nincs.
3: A Joseph majd a Twente ellen jó lesz.
4: Pontosan. Európában ő, meg a Jusuf Bamidele szerintem hasznos lehet, de mondjuk magyar bajnokságban én látom fantáziát a Kovácsevicsen, mert egy nagyon nagy munkabírású, szóval nem sajnálja a saját testedet, szóval nagyon harcias típus, úgyhogy sok gól várom tőle az idény.
3: A Vojvodina hova fut ki idén? Partizán elé, vagy a Partizán mögé, hogyan látod a újvidéki esélyeket?
4: Hát...
3: Nem az Ajax ellen, otthon.
4: Nem az Ajax ellen, de mi játszottunk Ajax ellen két év előtt.
3: Na.
4: Igen, ott...
3: De hát barátságos meccset?
4: No.
3: Selejtező. Na, azt nem tudtam. Jó.
4: Persze, két év előtt ott játszottunk, hogy csinálnak a Amsterdamon. 85. perc, a csatárunk 0-0 volt, 88. perc, vagy 5. Csatár ment a kapusra szembe, kapufát talált. Kontra, kaptunk gól, kikaptunk 1-0. Szóval igen, nagyon játszottunk a Amsterdamba, és a visszavágó az nem új vidékén, hanem a Bácskatópolyán játszottunk, és ott kikaptunk 3-1. Úgyhogy tudjuk, milyen erről képviseli az Ajax.
3: Hát meg ők is tudják, hogy mire kell számítani, akkor ezek szerint a Vojvodinától.
4: Igen. Ami picit én egy kicsit, hogy is mondom, nálunk, tudod, a szerbek nagyon, hogy is mondom, a mentalitás más, mint a magyaroké, vehemesebbek, van egyfajta eufória, tudom, másodikon lettünk, és akkor most megyünk, megverünk a felé. És én nagyon, nagyon régen megtanultam, az eufória, ez első lépés a vereség felé. Így szokott lenni. Na most azon a téren nekünk még tanulni kell. Az, amilyen egy kicsit ott a szerb kluboknál, én azt szeretném egy picit, hogy kevesebb eufória legyünk egy kicsit alázatosabban, és akkor talán tudjunk elérni ugyanez az eredmény, milyen elértünk tavaly, vagyis utolsó bajnokságban.
3: Na, hát nem tudom, a Fradiban mekkora az eufória, nyilván megkönnyebbülés azért van, mert fontos volt, kötelező volt, legalábbis úgy kezelték, és tovább jutottak, és nem az Ajax-szal kell játszani a konferencia ligában, hanem a jóval megoldhatóbb Twente ellen az Európa ligában.
4: Igen.
3: De közben Faramuci módon, ugye Joseph már itt van, de hát a világbajnokság meg még tart, sokat már nem, de még két meccs hátra van a 102-ből. Zárásnak erről is beváltsunk két szót nyilván, amit lehet láttál a VB-ből, mert azért egy VB-t azt néz az ember, még akkor is olyan lehetetlen időpontokban voltak sokszor a meccsek, de azért a végére azok maradtak, akiknek illik ott maradni, és rendeznek egy elég nehezen jósolható spanyol-argentin döntőt. Neked mik a megérzéseid, hogy a végig kiegyensúlyozott, nagyon koncentrált, nagyon jól kinéző spanyol válogatott, vagy a saját magát a hajánál fogva négyszer egymás után a Münchhausen báró módjára a bajból kihúzó argentinokat ez a flow elviszi most már a világkupáig?
4: Hát legmasabb foci tudás, ugye a spanyol, és a durvaság határain játszott az argentin csapat.
3: Hát ahogy kezdték az angol meccset, azt hittem, hogy lesz 5 piros, meg a lefújás után még 7.
4: Igen, plusz a Messi. Szóval van egy 10 harcos argentin játékos, hogy borzasztóan szemtelenek.
3: De azok igen. Is tudnak futballozni.
4: Tessék?
3: Azok is tudnak
4: futballozni. Tudnak futballozni, igen, de mondjuk az angolok ellen első fél idő, az nem rájöttünk, hogy igenis tudja futballozni, mert csak láttunk, hogy rengeteg szabálytalanság, borzasztó provokál játékosa van szó. Utolsó fél órát...
3: ott tudtak futballozni.
4: Ott tudtak futballozni, igen, na most az angol szövetségi kapitány döntése volt, hogy visszaállnak, vagy ez nem tudatos volt, hogy visszaállnak, nem tudom, mindegy, de rengeteg kritikát kapott emiatt, tulajdonképpen akkor lehet érezni, hogy minden percben, hogy most gól született, szóval argentinok gól fogják rúgni, szóval a levegőbe volt ezt a... Én, mivel szeretem a szép focion, inkább azt a spanyoloknak bízom, és mert legmagasabb szinte foció

0: a válogatott nyertek a bajnokság, de aki első meccstől kezdve ledaráltak mindegyiket, szóval nem.
1: Csak a brazilok 2002-ben. A brazil 2002-ben az ilyen volt. Neki a Ronaldóék, neki álltak, nyertek.
0: Igen,
1: de,
0: igen.
1: De az a kivétel.
0: Az a kivétel, igen, igen. Az ott eltett elég sok idő. Úgyhogy franciák ugye az első perctől kezdve megmutattak, hogy igen, és ő a legnagyobb esélyes, és lám, na most...
1: Készülnek a bronz meccsre.
0: Készülnek holnap a bronz meccsre, úgyhogy igen. Az olaszok, ugye az olaszok úgy nyertek ugye a világban most nincsenek, nem is voltak most a VB-n, de
1: harmadszor.
0: Kiszenvedve, szóval általában alig tudták tovább menni a csoportból, és akkor nyernek, szóval igen, de szenvedtek az argentinok rendesen, a spanyolok szinten, ugye, hogy jönnek ez a kis ország?
1: Zöldfoki-szigeten,
0: igen.
1: Akiket Argentina is alig vert ki, aztán a kiesése szakad.
0: Pontosan, igen, igen. Egy szabálytalansággal csináltak a spanyolok ellen.
1: Az le a kalapka.
0: Ez hogy? Szerintem ez valami foci egyetemhez tanulni kell, hogy csinálták ezt. Ja. És név nélkül játékosok, ismeretlen játékosok, ilyen fegyelmezett, én régóta nem láttam ilyen védekezések, hogy jól csináltak, megszervezett
1: védekezés. Hozzáteszem, egy kis szerencséjük is persze volt, de az kell hozzá.
0: Jó, de nem volt túl sok gólhelyzet a spanyolokban, nem emlékszem.
1: Abszolút megérdemelt. Abszolút. Megérdemelt pontszerzés volt.
0: Abszolút. Úgyhogy spanyolok mondtam.
1: Jó, egy kérdés, meg egy, amennyire lehet egy rövid válasz, Lamine Yamal. A VB egyik legnagyobb lehetséges sztárjaként harangozták be, és ezek a lehetséges nagy sztárok egyébként nem futottak rossz VB-t, mert Holland, Harry Kane, Mbappé, Messi, mindenki 6-7-8 góllal. Yamal ebből igaz, hogy ő meg döntőt játszik. Yamal ebből a szempontból ugye sérült is volt, a csereként is kezdte a VB-t, de azért ő még eddig adós a kiemelkedő. Vannak nagyszerű cselei, de hát vannak rossz eladott labdái, meg olyan nagyon kettős a szereplése. El tudod-e képzelni, hogy pont a döntőre meg kifut úgy, hogy na, én vagyok Lamine Yamal, szevasztok.
0: Abszolút. Egy kis
1: mert ilyen meccse még nem volt, amikor a végén ő volt, hogy na, ezt én megnyertem nektek. Lehet, hogy pont a döntő lesz az.
0: Pontosan. Nyilvánvaló a fiatal játékosan van szó, és ezek a hibák a fiatal játékosok, mondjuk, hogy logikusak, hogy normálisak, szabad így mondom. De én tudom elképzelni, hogy vasárnap talán meccsembere is lesz, hogy mert benne van ez a potenciál, benne van ez a...
1: De az első 15 percben fog kapni 4 olyat az argentinoktól, arra mérget vehetünk. Nem?
0: Az
1: szólni kell neki előre, hogy nyugi.
0: Az 1100, de szerintem a spanyol szövetség kapitány hihetetlen intelligens ember, aki tudja kezelni ezek a szituációt, hogy előkészíteni fogja az a Yamal, hogy mire számítson, és megpróbál megnyugtatni őt, úgyhogy mondom, én nem csodálok azon, hogy a Yamal meccsembere lesz.
1: Meglátjuk. Kunci Zorán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, akkor egy kalappal a Vojvodinának az Ajax ellen, hiszen tudjuk, hogy az a folytatás, a Fradi meg remélhetőleg a Twente ellen is folytatja majd ezt a sorozatot, amit a Vojvodin elkezdett.
2: Az elmúlt egy órában Zorán Kunticsot lehetett hallani, aki Árpap Istvánnal beszélgetett.
3: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Vasárnap jön a 23. labdarúgó világbajnokság döntője Argentína-Spanyolország mérkőzéssel. A VB döntőkre emlékezünk egy kicsit vissza különös tekintettel az argentin és a spanyol világbajnoki címre, illetve címekre. Emlékszik vissza a következő anyag. Szalai Kristóf összeállítása következik.
3: 22 labdarúgó világbajnokságot rendeztek a történelem során, és eddig 8 ország tudta megnyerni a futballvilág legrangosabb sorozatát. Uruguay, Olaszország, Németország, Brazília, Anglia, Franciaország, Spanyolország és Argentína. Az első világbajnokságot 1930-ban rendezték Uruguayban, ahol a házigazdák 4-2-re legyőzték Argentínát. Legutóbb pedig 2022-ben Argentina diadalmaskodott Franciaország ellen Katarban, ezzel szerezték meg a gaucsók a harmadik csillagot a címerük fölé. 2026-ban Argentina a negyedik csillagát szerezheti meg Spanyolország ellen, míg Jamalék a második VB sikerükre pályáznak. Az első olyan VB döntőre készülünk, ahol a regnáló világbajnok és a regnáló Európa bajnok játszik majd döntőt. Argentina először még 1978-ban nyert, akkor házigazdaként Mario Kempes vezérletével, a döntőben Hollandiát legyőzve 3-1-re.
4: Llega Kempes, el primer gol del partido marcó Kempes, Argentina 1, Kempes, Holanda 0 en el 37 de la primera. Dentro al segundo palo llega Naninga, gol, el gol de Naninga, por fin lo consiguió Holanda. Lo buscaba, lo estuvo buscando durante toda la segunda. Kempes de nuevo, jugada de gol para Argentina, marca Mario Alberto Kempes a trancas y barrancas, saliendo de varios trompicones para Bertoni, Bertoni, Bertoni, Bertoni, gol. Marcó Daniel Bertoni la sentencia definitiva 3-1, la jugada fue de Mario Alberto Kempes.
3: A rendes játékidő 1-1 lett az Argentina-Hollandia 78-as VB döntőben, aztán a hosszabbításban tudtak diadalmaskodni Kempes vezérletével a gaucsók. A folytatásban pedig Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője következik.
5: Ha 78-as VB-ről kérdezlek, akkor arról mi az élményed, mi jut eszedbe, milyen volt az argentin válogatott?
6: Gyenge. 78-as VB-ről természetesen mindenkinek az argentin magyar jut elsőnek eszébe, ami az argentinok első meccse volt. Az argentinok persze úgy voltak gyengék, nem voltak gyengék, de egyáltalán nem volt egy kiemelkedő csapat. Azt hiszem előtte egy évvel meg is vertük őket itt Budapesten viszonylag simán, és ott is vezettünk, és azért Garrido játékvezető sokat tett azért, hogy az argentinok az első meccsükön mondjuk győztesen távozzanak a pályáról. Az, hogy most nyilasít és törőcsiket kiállították, utólag vissza lehetett nézni, mert volt adó, amelyik teljes egészében lehette ezeket a meccseket, azért nem arról volt szó, hogy össze-vissza rúgdosták a törőcsiket, de mondjuk ilyen jó dél-amerikai módra a falt határon játszottak, inkább így mondom, mert egyébként hazai pályán mondjuk természetesen megtehettek, mert mi is megtettük volna fordított esetben, és mondjuk a kiállítások meg teljesen jogosak voltak, mert nem az volt, hogy még jogtalan kiállítás, mert tényleg törlesztett mind a kettő, úgyhogy az jogos volt, más kérdés, hogy ezzel nem kellett volna kiönteni a fürdővízzel a gyereket, mert akkor persze eltiltották őket itthon, meg amit akarsz, minden volt, de az argentinok nagyon stabil csapat volt Argentina, minden csapat részben volt világklasszis futballistája, mert Passerella minden körülmények között az volt a védelemben, Osvaldo Ardiaz minden körülmények között az volt a középpályán, ugye később a Spursnek volt légiósai, mint a Falkland háború alatt éppen ugye Tottenhamben játszott, előbb pedig Mario Kempest mondjuk nem kell mondani, de ő volt az egyetlen légiósuk, az összes többi otthon játszott, sőt azt hiszem Tarantini a balhátvéd neki klubja sem volt, tehát klubként föl volt tüntetve, hogy argentin labdarúgó szövetség, így volt a VB-n, így lett világbajnok, és nem az ötfoki szigetekről beszélgetünk, hanem Argentináról. Mario Kempest viszont a Valencia játékosa volt a világbajnokság alatt, tehát ő Európában futballozott, mindenki ismerte is a nevét, meg ő már ott volt a 74-es VB-n is, mert azért nagyon kicserélődött a 74-es, nem túl sokra hivatott, meg nem is túl sokra menő csapattól a 78-as, és hát Menottit ne felejtsük el, a szövetségi kapitányt, aki viszont egy korszakos hatalmas edző volt. Én azt gondolom, hogy ez elsősorban neki köszönhető, ez a, meg hát nyilván kicsit a hazai pályának is, de elsősorban neki köszönhető ez a siker, mert egy nagyon, nagyon jól összerakott és nagyon egységes argentin válogatott volt, és azt látjuk, hogy ezen a mostani VB-n is látjuk, hogy ez milyen sokra elég.
3: Hogy játszott Kempes egyébként ezen a 78-as világbajnokságon? Gólkirály lett, ugye?
6: Igen.
3: Megnyerték ugye a VB-t. Egyénileg ő milyen teljesítményt mutatott?
6: Hát Kempes olyan volt, mint egy paripa, tehát feltartóztathatatlan, tehát őserő, lobogó haj, ég a tűz a szemébe, 2-3 védőn át, bármikor labdával, testtel. Nem olyan volt, hogy bokából finoman, mint Messi, hanem beleadta minden erejét, minden dinamikáját, gyakorlatilag így átrágta a labdát. A döntőbe is olyan gólt lő, hogy közben rúgják fel, esik el, védővel, kapussal együtt, de valahogy talppal, de minden idegszálával arra tört, hogy a labdát a gólvonal mögött tudja. Ez a jó szó rá. Egyébként egy abszolút technikás futballista volt, tehát nem erről van szó, hogy ugatta volna a focit, de egy olyan őserő volt, amit vétek lett volna nem használni, és mert ott itt természetesen ráépítette az argentinok támadójátékát. Jelzem, hogy Luque, vagy Bertoni, vagy Hauseman, tehát egyébként jó futballisták játszottak elől Kempes körül is, de ahogy az lenni szokott, minden VB-nek megvannak ezek a, vagy megvoltak inkább a múltban ezek a játékosaiknek. Ott abban néhány hétben sül a lába, mint Paolo Rossi, vagy Schillaci, vagy Lineker, egy adott VB-n, amikor minden róla szól, és minden róla pattan be, hát Kempes pont ilyen volt 78-ban. Még annyi, hogy is 10-esben játszott, ami egyébként ugye az argentinoknál ABC rendben számozták a csapatukat, tehát Ubaldo Fiola kapus azt hiszem talán 7-esbe védett, és RDS 2-esbe játszott, meg volt egy Alonso nevű ember is, de 82-ben például RDS 1-esbe játszott. Tehát a kapus 5-ösbe vagy 7-esbe védett, annyi volt, és Kempeszre jött ki a 10-es, tehát ő tényleg a K betű pont a 10-es volt. 82-ben annyit változott a helyzet, hogy ABC rendben játszottak, de Maradona 10-es volt. Ő 10-en nem tudom, 5-ös lett volna, de azt mondták, azt azért mégse. Tehát ott ő megkapta azért a 10-esét.
3: A döntőre hogy emlékszel vissza? 1-1 lett ugye Hollandia-Argentina a fináléban, és 3-1-re nyert aztán hosszabbításban Argentina.
6: Hát ott annyi történt, hogy a hollandok gyakorlatilag kapitányt váltottak, mert már nem Rinus Michels volt a kapitányuk, hanem Ernst Happel, aki egyébként a mindegyők egyik legnagyobb edzője. De tényleg, amihez nyúlt aranyjá változott a keze alatt, ez mondjuk ezüsté, ez a VB. Egy az egyben a 74-es kezdőjük tudott volna kiállni, egyedül Wim van Hanegem nem volt ott, Feyenoordnak egy abszolút klasszis középpályása, de őszintén már a kora miatt nem volt ott, és Johan Cruyff nem volt ott, aki, hát, hogy pontosan miért nem volt ott, most azt mondják, hogy tiltakozásul az argentin katonai hunta miatt, nem tudni pontosan, de lényeg az, hogy Cruyff a 76-os EB után már nem nagyon volt válogatott, és nem vállalta ezt a VB-t. A helyükön gyakorlatilag a két Van der Kerkhoff, Iker, Willi és René Van der Kerkhoff játszott, de Johan Neeskens ott volt, Rensenbrink lépett elő első számú sztárra és gólfelelősség Cruyff távollétében, Johnny Rep ott volt, Kroll, Ari Hahn ott volt, ők mind a 70-es évek abszolút világklasszisai, és a döntőben nem tartották magukat rosszul, annyira nem egyébként, hogy a közvetlenül a lefújás előtt fejeltek a hollandok egy kapufát, tehát az bemegy, akkor 2-1, és akkor vége, akkor a hollandok lettek volna a világbajnokok, és aztán hosszabbításban jött Kempes.
3: Aztán jött Kempes, viszont aranylabdát nem nyerhetett 78-ban, akkor Kevin Keegan nyerte meg ezt az elismerést, megnyerhette
6: volna.
3: Aki ott se volt a VB-n, megnyerhette volna Kempes, hogyha azok a szabályok már akkor is érvényben vannak, mint most.
6: Tekintettel arra, hogy az aranylabda nagyon-nagyon sokáig az év főtornája specifikus volt, 1000%, hogy Kempes lett volna az aranylabdás 78-ban, mint ahogy Maradona 86-ban, de ő se nyerhette meg, így Igor Belanov lett az aranylabda, aki legalább ott volt a VB-n. De például Paolo Rossi aranylabdás lett 82-ben, úgyhogy mert ő megkaphatta, és nem csinált semmit egész évben, de azért 6 gólt lőtte a VB utolsó 3 meccsén, és ez úgy érezték egyébként teljes joggal, hogy aki megnyeri a 4 közéjutásról, mert nem negyed döntő volt, de a 4 közéjutásról döntő meccset, az elődöntőt, meg a döntőt egy világbajnokságon az egyik országnak, az kapjon egy aranylabdát is mellé.
3: Az 1978-as labdarúgó világbajnokságról a korabeli sajtó így emlékezett vissza.
7: A finálét Buenos Airesben a River Plate otthonában a Monumental stadionban játszották 1978. június 25-én több mint 70 ezer néző előtt. Ez a meccs sem telt el botrányok nélkül, hiszen az argentin válogatott a hivatalos kezdés után 8 perccel jelent csak meg a pályán, a hollandok pedig a bemelegítést abba hagyva, sorban állva várták őket. Amikor megjelentek, azon kezdtek el vitatkozni, hogy René Van den Kerkhoff pályán lehet a begipszelt kézzel, pedig a játékos minden meccsen így lépett pályára a tornán. A bíró az argentinoknak akart igazat adni, ám ekkor a hollandok azzal fenyegetőztek, ha Kerkhoff nem játszhat, ők sem fognak. A játékvezető ezután már nem akarta tovább húzni a vitát, és 17 perccel a hivatalos kezdés után végre elkezdődhetett a döntő. Kempes szerzett vezetést a 38. percben, és már a markukban érezhették a trófeát, amikor a 82. percben egyenlítettek a hollandok Nenninga találatával. Hosszabbítás következett, ahol először Kempes szerezte meg második találatát a meccsen, majd a 116. percben Bertoni biztosította be a győzelmet. Ezzel Hollandia zsinórban a második döntőjét veszítette el, szintén a házigazda ország ellen. Argentína először emelhette magasba a trófeát, és ők lettek az ötödik ország, amely saját rendezésű világbajnokságon tudott győzni. A torna gólkirálya, a döntőben duplázó argentin Mario Kempes lett 6 találattal. Érdekesség, hogy az argentin válogatott szövetségi kapitánya nem hívta be az akkor még csak 17 éves Diego Maradonát, aki így kénytelen volt kihagyni a világbajnokságot. Maradona a selejtezőkön már pályára léphetett az argentin nemzeti csapatban, és már akkor látták, hogy hatalmas tehetség. Menotti majd 40 évvel később beismerte, hogy megbánta már a döntését, de úgy fogalmazott, hogy amikor Maradonára néztem, egy fiút láttam, nekem pedig férfiakra volt szükségem.
3: 1986-ban Mexikóban Maradona vezette sikerre az Albicelestét, Nyugat-Németországot megverve 3-2-re.
8: Schumacher comes for it. He's not getting to it. Argentina have scored. And of course, the threats come from everywhere. José Luis Brown has scored in the FIFA World Cup final for Argentina. So much space and he has scored. Jorge Valdano makes it 2 for Argentina. Helped on his way, Rummenigge is there, and West Germany have scored, and they're still in it, and he is on the scoreboard in this tournament at last. Argentina have struggled with these, and do so again. Rudi Völler has levelled it for West Germany inside the last 10 minutes. An incredible finale. What a finish. Argentina set him on the way. Maradona, the playmaker, Buruşaga, the chance taker.
3: Újra Elpap István következik, akit a 86-os VB-ről argentin szempontból kérdeztem.
6: Az egy emberes csapat volt, a 86-os. Úgy egy emberes, hogy azért Valdanót és Buruşagát ne felejtsük el, tehát két komoly a támadó potenciált azt nem csak Maradona jelentette, hanem Buruşaga, aki a döntőt, eldöntő gólt is szerezte, és Valdano, aki szintén fontos gólokat szerzett, és a Real Madridnak volt akkor ugye a légiósa. Videóton ellen is játszott 85-ben az UEFA kupa döntőbe, de rajtuk kívül, vagy őket leszámítva, az egy hihetetlen középszerű argentin csapat volt. Persze könnyű így mondani, mert Maradona viszont úgy játszott, mint soha az általam látott VB-ken soha senki. Tehát Lionel Messi idei és 4 évvel ezelőtti produkciója meg se közelíti Maradona 86-os produkcióját, az kegyelmi állapotban volt a Dundi. Olyan gólokat, akkor kezdte a gólját az angolok ellen, és mindenki arról beszélt azon a meccs előtt egy olyan gólt is, hogy bevitte fél Angliát a gólvonalig gyakorlatilag. A belgáknak rúgott egy pontosan ugyanilyet, miközben minden meccsen minden védőt faragta 0-24-be, de tűrte, tehát jó állapotban volt. A VB döntőbe Lothar Matthäus fogta, Lothar akkor még nem irányítót játszott, hanem emberfogott védekező középpályást az NSK-ban. Ő fogta az utolsó percekig elsőrangúan, csak éppen egyszer lemaradt róla, beindította Maradona Buruşagát, és eldöntötte a világbajnokságot, mert ugye ott 2-0-ról kiegyenlítettek a németek a finishben 2-2-re, de ott még az argentinoknak volt még egy lap a kezükbe, az volt ez a Buruşaga féle gól. Egyébként nyomokba se emlékeztett a 78-as világban, tehát 8 évvel volt később, és gyakorlatilag Passarella ott volt, de ő se játszott. Tehát nem volt, gyakorlatilag nem volt. A Maradona játszhatott volna 78-ban, csak Menotti azt mondta, még túl fiatal, azt még ezt a gyereket még hagyjuk. 82-ben kiállították, úgyhogy Maradonának igazából a 86-os volt az első nagy VB-je, vagy az első olyan VB-je, amikor tényleg megmutathatta, mit tud. Amerikai kontinensen volt a VB, azt is neki találták ki, a hőséget jó bírta, azt csinálta, amit akart, lubickolt minden meccsen, és elképesztő produkciót tett le az asztalra.
3: Ugrunk egy kicsit az időben, méghozzá 1986-ról 2010-re, ugyanis ebben az évben rendeztek először világbajnokságot afrikai kontinensen, méghozzá Dél-Afrikában. Két EB siker között és a Pep Guardiola féle tiki-taka játékra alapuló Barcelona maggal rendelkező Spanyolország először nyert világbajnokságot. 0-0-ás döntetlent követően a döntőben, ami a rendes játékidőt illeti, a 2x15 perces hosszabbítás utolsó néhány percében Andrés Iniesta találtával örülhettek a spanyolok Hollandia ellen.
9: Ez nem túl jó, Fabregasnak lett így jó. Iniesta, gól! 116. perc! Iniesta, és nem volt les! Iniesta a fontos gólok szerzője! Andrés Iniesta góljával vezet Spanyolország a 116. percben!
3: A 2010-es VB döntőt Gundel Takács Gábor kommentálta. Most pedig a dél-afrikai világbajnokságról Elpap István mondja el véleményét.
6: Ugye azon a VB-n ott az argentinok elég dicstelen búcsút vettek. Hát előbb beszélünk a spanyolokról, tehát a spanyolok egyértelmű favoritok voltak, tehát ott nincs vita. A 2008-as EB győztes csapaton azért finom hangolt még Del Bosque, ugye mert Luis Aragonés volt még 2008-ban, de akkor már Vicente Del Bosque vette át a csapatot. Az mondhatni egy tökéletes válogatott volt, semmi nyom nem utalt arra, hogy az egyébként Spanyolországban, főleg abban az években nagyon kihegyezett Real Barca spanyol-katalán, vagy andalúziai-katalán ellentét, ott bármire is rányomná a bélyegét, ott olyan vidáman játszott Sergio Ramos Piqué oldalán, meg Puyol oldalán, hogy öröm volt nézni, ugye Casillas volt a kapuba, tehát tele volt Real meg Barca játékosokkal. Az a csapat, ugyan kikaptak Svájctól, de annak semmi jelentősége nem volt a kieséses szakaszba, aztán végigmentek. Végül is én azt gondolom, hogy a németek elleni meccs volt ott a valódi döntő, azt Kassai vezette egyébként, illetve a magyar játékvezetői hármas, az Puyol fejesével nyerték meg, mert a németek semmi jel nem utalta arra, hogy a németek ilyen jók lesznek, csak a németek ugye az előző VB-n, a hazai VB-jükön bronzérmesek lettek, és a 2010-es VB felkészülés finisében 10 vagy 11 emberük sérült meg, de csak ilyenek, mint a Ballack, meg a Frinks, meg tehát halálkomoly, stabil kezdő emberek. És akkor ott állt Joachim Löw, aki akkor lett kapitány a 2010-es VB előtt, 2006-os EB után, vagy VB után, ez inkább így pontos.
3: És akkor másodedzője volt
6: Klinsmannnak. Igen, Klinsmann mellett. És akkor Löw azt mondta, hogy hát jó, most akkor mit csináljunk? Itt van ez az U23-as Európa-bajnok csapatunk, akkor hozzunk onnan 8 embert. És akkor írten így került a semmiből, de a futballvilág így ismerte meg mondjuk Neuert, Özilt, hát ezek Kedirát, Boatenget, ezek voltak ezek az emberek. És a régiből azért Schweinsteiger, Klose, Podolski még ott volt, és egy nagyon jó mix jött, és ez az argentinok egy olyan 4-0-ával küldték haza, hogy Maradona szerintem élete végig néha álmodott azzal a meccsel. De a spanyolok nagyobb erőt képviseltek, mint a németek. Az egy kész kiforrott csapat volt, a német az egy ilyen meglepetés csapata volt a 2010-es évének, és akkor még ott voltak a hollandok, akiket a saját extra klasszisaik vittek, mert azért Snyder, Robben,
3: Van Persie,
6: ezek abszolút a csúcson, és Robben lábába ott volt, hogy a hollandok történelmi harmadik döntőjükből végre egyet nyerjenek, de Iker Casillas kétszer is egy az egybe kifogott ugye Robbenen, és aztán jött Iniesta, és megnyerte a hosszabbításba a spanyoloknak a világbajnokságot. Azt hiszem, hogy azt senki se gondolta volna, hogy akkor, hogy eleve a döntőbe jutásra is 16 évet kell várni, mert akkor annyira uralták a spanyolok a világfutballt, és még a következő EB-t is megnyerték 12-be. Csak aztán 14-be fejráltak, az a korosztály az ezzel le lett nullázva, és azóta is keresik önmagukat. Eléggé úgy néz ki, hogy most arra azért megtalálták.
3: 2026-ra valóban megtalálták önmagukat újra a spanyolok, viszont még, hogyha 2022-re visszatekintünk, akkor ott Lionel Messi volt a főszereplő a Lusail stadionban. Miután 2-2-es rendes játékidő után a hosszabbításban 3-3-ra végződő mérkőzésen 11-esekkel bizonyult jobbnak a címvédő Franciaország ellen. A mérkőzés kommentátora Hajdú B. István volt.
10: Di Maria egy csellel becsapja őt. Di Maria 11-es. Messi tehát. Belövi. Loris elrepül jobbra, és ez is jó labda. Micsoda paszt adott most Álvarez. Üres a túloldalon, Di Maria. Jön felé a labda, gól. Tadi-tadi való argentin támadás. Colomuani el tudja vinni. Colomuani, 11-es ez is. Mbappé, gól. Szép itt Franciaország, 2-1. A franciák játékában egy olyan tűz, aminek azért ennek kellett volna, hogy legyen. Mert ott van Mbappé, és ki is egyenlít. Messinek hagyja ott a labdát, nagy meccs eddig. Lautaro Martinez, Loris, és ez gól volt. 11-es. Marciniak mindenkit kiterel a 16-oson kívülre. Mbappé. És Mbappé belövi. Az első mérkőzés labda. És bent van. Argentína háromszoros világbajnok.
3: A 2022-es katari világbajnokságra Elpap Istvánnal emlékeztünk vissza argentin szempontból.
6: Szaúd-Arábia ellen láttuk, hogy mit műveltek, hát akkor ember nem volt, aki azt mondta volna, hogy majd a végén ők érnek oda, aztán
3: lám mégis.
6: Hát szerintem akkor is ez az elképesztő egység és tűz vitte őket, mint ami egyébként most is minden másodpercből, amit a pályán töltenek, lejön. Sőt, már amikor a himnuszt éneklik, már abból, meg, és ezek nem csak egymással egységesek, hanem láthatólag Scalonival is, és a szurkolóikkal is, és egy válogatottról beszélgetünk, nem egy klubról. Ezek igenis fontos dolgok, és az argentinok ezt nagyon tudják, vagy nagyon érzik, hogy miként kell csinálni. Én azon gondolkozom, hogy mi lehet Buenos Airesben ezekben a napokban, mert szerintem ott konkrétan megállt az élet, és ki tudja, mikor fog újraindulni, független attól, hogy mi a döntő vége. Hát ha megnyerik, akkor meg aztán akkor nem is tudom, mi lesz Argentinában.
3: A kérdés tehát már csak az, hogy Argentina negyedszer, vagy Spanyolország másodszor ül fel a világ futball trónjára. A döntő vasárnap este magyar idő szerint 9-kor New Yorkban, a MetLife stadionban lesz.
2: A magyar férfi kézilabda válogatott az U20-as korosztályban EB döntőt játszik Svédország ellen. Ennek kapcsán nyilatkozott a válogatott szövetségi edzője Sótonyi László Szabó Szilviának.
11: Szívből gratulálunk, és hatalmas örömet szereztetek nagyon sok embernek, akik szurkoltak és néztek a televízión keresztül benneteket. Ugye úgy fogalmaztál az értékelésedben, hogy fizikálisan jóval erősebb ellenfél várt rátok. Gondolom, hogy elsősorban ezt kellett ellensúlyozni, de milyen taktikával készültetek? Egy kicsit még a tegnapi meccsről beszéljünk.
12: Először is köszönjük a gratulációkat, és tényleg öröm, hogy ennyien csapat mellett vannak, és azt gondolom, hogy ezek a fiúk nagyon beleadják a szívüket, lelküket a meccsekbe, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy érdemes biztatni őket. A németek elleni mérkőzésre vonatkozó pedig az kell ugye tudomásul vennünk, hogy ez nem az U18. Itt sajnos egy olyan korba lépnek a csapatok, amikor egy nagyon markáns különbség kezd kirajzolódni a csapatok között, és az általában elmondható, hogy nem a mi javunkra történik, sajnos. Úgyhogy ez abban nyilvánul meg, hogy azért erőben, gyorsaságban sokszor, de főleg az erőben nagyon nagy különbség van, súlyban is. És ugye ezt taktikailag, főleg az egy-egyezés nagyon előtérbe került az egy-egyben az előnyszerzések, a cselezések, és egy kicsit már ez az EB is számolva, hogy taktikailag jóval egysíkúbb, mint az előzőek. Tehát erre készültünk fel, ezekre az egy-egyekre, hogy ezeket próbáljuk milyen távolságba fogadjuk, ki ellen mit kell védekezni, illetve hogyha idézőjelben baj történik, valakit megvernek egy az egybe, akkor a besegítéseknek a prioritása az, mi a sorrendje, mi a legfontosabb utána, mi következik, tehát kinek mi a feladata. És ez volt a kulcskérdés egyébként, hogy változtassunk még, tehát legyenek védekezési váltások, hogy ne tudjanak a németek alkalmazkodni, tehát a német csapat ne tudja ezt a felmegyek, játszok nyugodtan ezt a úgymond hadsereg jellegét elővenni, és az elején ez sikerült, ebbe jó belenyúlnunk, hogy a kulcsjátékost összezavartuk, a csapatot összezavartuk, úgyhogy ugye ez volt a kulcs, és ezt a srácok szépen végrehajtották ezúttal.
11: Te pontosan tudod, hogy mennyire fontos a végjáték, az utolsó percek, ugye úgy szoktatok fogalmazni, hogy az a money time. Ez jelzi a csapatod lelki erejét is, hogy itt most egy nagyon szoros végjáték volt, és mi jöttünk ki győztesen, egy német csapattal szemben.
12: Igen, általában ez az van a köztudatban, hogy ezek ilyen fordított előjellel szoktak megtörténni. A mi csapatunk mentálisan szerintem nagyon erős, és ugye mentális tervünk is volt a mérkőzésre, mentálisan is készültünk, és készülünk a végjátékokra is, készülünk a szoros helyzetekre, készülünk arra, amikor van egy ilyen rövid zárlat, most volt a németek ellen is egy 7 perces rövid zárlatunk a második félidőbe, hogy akkor mi a teendő. Összességében elmondható, hogy ez a csapat, amikor nagyon nagy presszió alatt van, nagyon nagy nyomás alatt van, akkor mindig elő tud húzni valamit, akkor nagyon, nagyon összeállnak, és nagyon egységesek lesznek, vagy leszünk. Úgyhogy nekünk jót tesz ez a krízis, és nekünk jót tesz az, hogy szoros a meccs. Szeretjük, úgymond, inkább azzal van probléma, amikor van egy pár gólos vezetés, és akkor borul meg a rendszer, mint hogy a németekkel és ennél az 5 gólos vezetésnél. Uh-huh. Ott olyan ki nem kényszerített hibák voltak, amivel saját munkra hoztuk az ellenfelet, és ez azért elég nagy luxus, tehát ezt is meg kell tanulni kezelni, és ennek az elcsúszásnak ennek hamarabb véget kell vetni, illetve a legjobb bele sem menni ezekbe a hiba sorozatokba.
11: Azért volt egy svédek elleni súlyos vereség, úgyhogy arra mindenképpen szeretnék kitérni, hogy neked milyen feladatod, vagy a szakmai stábnak milyen feladataitok voltak, hogy a fiúkat abból esetleg kirángatni, nem tudom, volt-e ilyen nagy csalódottság, hogy most mi lesz, vagy tényleg, ahogy mondod, mentálisan jó versenyző típusok ezek a srácok?
12: Nagyon fontos, hogy mérkőzésre haladunk, és nyilván ebben vannak gyengébb mérkőzések. Az, hogy a svédek ellen ez így történt, ennek több összetevője van. Igazából ami így elmondható, az, hogy a kezdés az nem a terveink szerint alakult, és ez a svéd csapat ez úgy elkezdett úgy a maga félelmetes erejébe játszani. Illetve megmondom őszintén, hogy amikor látszódott, hogy ez a mérkőzés már elment, akkor én is úgy cserélgettem, hogy próbáljak pihenőt adni a játékosoknak, hiszen nekünk másnap az létfontosságú meccs volt, hogy nyerjünk a románok ellen, mert ugye ellenkező esetben nem lett volna meg a továbbjutás, és ezen hangsúly volt, hogy ezt a mérkőzésnek a tanulságait le kell vonni, tanulni kell belőle, hogy mi a probléma, meg kell érteni, viszont jön egy következő mérkőzés, tehát siránkozni, meg sajnálkozni, meg most hibajavító videó, tehát ezekre nincs idő egy Európa bajnokságon, hogy ezekkel úgy nagyon foglalkozunk, kell menni előre, pozitívnak kellett lennünk, le kell önteni inkább a csapatba, és hát tudatosítani azt, hogy ez miért történt, ez a svéd kisiklás, hogy lehet ezt megelőzni, és ugye nyilván, hogy a következő meccset hogy tudjuk megnyerni.
11: Ma este 18:30 percről Szlovénia vár rátok az elődöntőben. Gondolom, hogy nem szabad kiindulni a csoportmérkőzésből, ahol 2 góllal nyertetek, hiszen egy teljesen más találkozó kezdődik.
12: Ez részben igaz, részben nem. A szlovénok ugye azóta is ugyanazokkal a játékosokkal ugyanazt a stílust játsszák. Taktikailag nem várható újdonság tőlük, és ugyanaz a játék várható, mint a csoportban. Talán annyi, hogy remélhetőleg az energiáik, mivel nagyon sokat játszanak a kulcsjátékosaik, talán nem tartanak ki annyi ideig. Az biztos, hogy a szlovénoknak ez egy nagyon fájó volt az ellenünk elszenvedett vereség, hiszen papíron ezeket az egyéni kvalitásokat, hogyha nézzük, akkor ez egy nagyon erős csapat, egy extra klasszis Anzsicsal soraiban, és biztos vagyok abban, hogy ő nekik ez egy nagyon nagy, úgy mondjam, a lelkükön egy nagyon nagy sebesülés, és biztos, hogy mindent meg fognak mozgatni a mérkőzés elején, még jobban, mint a csoportban, hogy nekünk visszavágjanak, és ezt nekünk kezelnünk kell, ezt nekünk ki kell majd használnunk, nekünk tudnunk kell a haditervet, hogy mi az, amit akarunk játszani. És egy kicsit ugye ez is, hogy közel van egymáshoz a két mérkőzés, de hát nekik is közel van. És itt, hogy a mentális energiákat hogy sikerül mára mozgósítani, ez a kulcskérdés, tehát azt próbáltuk megértetni a srácokkal, hogy ez az egy győzelem, ez azért fontos, mert hogyha ez megvan, akkor a csapat már mindenképpen éremmel tér haza, ami egy óriási dolog lenne. Ellenkező esetben még van egy bronzmérkőzés, egy szintén erős csapattal, ami nem tudjuk, hogy van, nyilván arra is úgy megyünk fel, hogy próbálunk nyerni és megverni őket, de ott nincs garantálva az érem.
2: Sortonyi László nyilatkozott Szabó Szilviának az elmúlt percekben. Tóth Edmond következik, a Tatabánya férfi kézilabda csapatának a vezetőedzője mondta el, csapata hogy készül fel a következő szezonra. Cserjés Bendegúz volt a riporter.
13: Tavaly évben is a szezont úgy kezdtük meg, hogy egy 2-3 napos csapatépítővel, lent a Tiszatónál, Sarudon vagyunk, 2 éjszakát töltünk, itt próbálunk tényleg közösen programokat szervezni, meg jól érezni magunkat. Ez csak az ismerkedésről és a kikapcsolódásról szól még egyelőre. Egy egyértelmű csapatépítés a célja. Kenúzni megyünk, a vízparton van több játék lehetőség, vízilabda, vagy láptenisz, vagy tagball, vagy akár kerékpározni. és mondjuk van egy vízi játszótér igaz gyerekeknek, de nagyon élvezi a csapat is együtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól el lehet tölteni az időt, és nagyon hasznos.
7: Mivel fog telni ezután a felkészülési időszak?
13: Hát hétfőn megkezdjük természetesen a rendes munkát, 6-7-es felkészülés van a tervben, plusz majd egy hét az első bajnoki előtt. 8 edzőmérkőzést terveztünk, én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült most összehozni, mert már sok külföldi csapattal tudunk játszani, jó csapatokkal, amellett, hogy persze rengeteg edzés lesz és sok munka, amellett tényleg jó minőségi edzőmérkőzésekkel tudunk készülni. Hétfőn elkezdődik a felkészülés, hát természetesen az elején még sokkal inkább a fizikális rész dominál, de aztán már az első pillanattól azért a taktikai dolgok is és már szerepet kaptak, hogy minél gyorsabban épüljön a csapat.
7: És hát van is mire felkészülni, hiszen a mai nap folyamán kiderült, hogy az Európa Ligában kik lesznek a csoportkörben az ellenfeleitek. Ugye ez az izlandi Valur, a szlovén Grossi Slován és a dánc Morsi Handblod. Mit gondolsz erről a sorsolásról?
13: Én azt gondolom, hogy ez egy jó csoport, szerintem 4 hasonló szövődű csapat. Tehát így láthatatlanban megmondom, őszintén nem ismerjük őket, csak azért amennyi információnk van ezekről a csapatokról, azért az izlandi bajnokcsapat, szlovén második, dán harmadik talán. Ezek szerintem nagyon-nagyon egyforma csapatok. Van esély egyértelműen a továbbjutásra, természetesen az is a célunk, hogy megnyerjük a csoportot, de ez 6 olyan mérkőzés, azt ami biztos, hogy a rutinszerzés, a nemzetközi rutinszerzése itt tökéletes lesz, mindegyiknél lesz esélyünk nyerni, idegenben is, otthon is, úgyhogy én jónak tartom, szerencsésnek ezt a sorsolást.
7: Hamarosan folytatódik az interjú Tóth Edmonddal, a Tatabánya férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjével, de előbb egy kis multidézés. A tataiakat az előző idényben vezette először a jelenlegi edző, és a harmadik helyet szerezték meg az NB1-ben, 40 ponttal végeztek. A bajnokságban 20-szor nyertek és 6-szor kaptak ki. A negyedik fordulóban nagy bravúrt értek el, hiszen az előttük végző Szegedet 34-30-ra legyőzték. Emellett a Magyar Kupában is jól szerepelt a Tatabánya, ott az elődöntőben a Nekát búcsúztatta, a döntőben pedig alul maradt a Veszprémmel szemben. Cseszregi Balázs tudósítása következik a fináléről.
14: 32-szer is megszerezte a Magyar Kupa győzelmet a Veszprém HC együttese, miután a döntőben 34-22-re legyőzte a Tatabányát. Egy pillanatig nem volt kérdés, azt gondolom, még akkor sem, mikor 3-0-ás Veszprém vezetés után Éles Benedek vezérletével 5-4-re megfordította az állást a Tatabánya, de aztán jött Appelgren a kapuban, elő pedig Ellison góljai, és ennek köszönhetően már a szünetben 6-tal ment a veszprémi együttes 15-9. A második játék részre pedig láthatóan már elfáradt a Tatabánya is, és folyamatosan nőtt a különbség. Csak az volt a kérdés, hogy mi lesz a vége. A vége pedig Van Veszprém, MOL Tatabánya 34-22, a bronzmérkőzésen pedig Szeged, Neka 34-26. Így a Magyar Kupát a Veszprém együttese nyerte, az ezüstérem a Tatabányáé lett.
7: Az április 19-én rendezett mérkőzést követően Éles Benedek állt Szabó Szilvia rendelkezésére.
15: Benni, hát lehetett tudni, hogy a Veszprém az esélyesebb, de mégis azt lehetett látni rajtatok, hogy mindent egy lapra feltéve mentetek bele ebbe a meccsbe. Hogyan készültetek, mit beszéltetek meg előtte?
16: Igen, ugye volt korábban egy mérkőzésünk, ahol tudtunk egy nagyon jó mérkőzés játszani a Veszprémmel, még talán azt mondom, hogy majd olyan pontot vagy pontokat szereztünk tőlük. Nyilván az egy másik mérkőzés volt, és úgy is készültünk erre a mérkőzésre, hogy szeretnénk egy hasonló meccset játszani. Sajnos nem jött össze, nagyon sok butaságot csináltunk, sok eladott labdánk volt, amit a Veszprém világ egyik legjobb csapata nyilván megbosszul egy ilyen helyzetben.
15: Ugye nagyon jól indítottad a meccset, hiszen az első gólokat csak te lőtted a csapatodnak, aztán utána mit tört meg, vagy kijött egész egyszerűen a különbség, vagy mi volt szerinted a kulcs ma?
16: Igen, hála Isten, jól sült a kezem az elején, utána azt éreztem, kicsit ott följebb is léptek rám, ott nem voltak már olyan helyeim, amiket el tudtam arra lőni, másfélre nem is játszottam annyit, amit azért kicsit sajnálok, de mindenki kapott játék lehetőséget, és az a legfontosabb, és örülünk el ennek az ezüstérnek.
15: Benni, te 2024 óta vagy ugye a klub játékosa, átérzed mégis, vagy az elmúlt napokban tudatosult benned, hogy mekkora dolog az, hogy egyrészt a négyes döntőben vagytok, másrészt 1989 után játszottatok ismét kupa döntőt.
16: Igen, hát ez egy óriási büszkeség számunkra, hogy mondtad, hogy történelmet írtunk 36 év után, ha jól tudom. Mint mondtam, az egy nyilvánosan álljuk, hogy ennyi lett a különbség, mert szerettünk volna egy talán egy kicsit szorosabb mérkőzés játszani, és akkor talán úgy jövünk lepára, hogy ez van, jobbak voltak, emiatt kicsit csalódottak vagyunk, mert több volt ebben. De mint mondtam, örülünk ennek az erősségnek, ez a realitás.
7: Nem csak a Magyar Kupa döntőjében, hanem az Európa Kupában is szerepelt a Tatabánya. Először a legjobb 32 között a norvég Nærbøt ejtette ki, majd a svájci Zúr ellen is tovább jutottak. A nyolcad döntőben a norvég Runárt is búcsúztatta a Tatabánya, a negyed döntőben pedig a török Nilufer sem jelentett akadályt. A menetelésnek a bosnyák Izvidász sem vetett véget. Egy-két gólos vereség után a bányász hárommal, tehát összesítésben egy góllal volt jobb ellenfelénél. Az oda-visszavágós döntőben mindkét mérkőzésen vereséget szenvedett a Tatabánya az észak-macedón Orid ellen. Az első meccs kifejezetten izgalmas volt. Az első fél időben még 13-8-ra vezetett az Orid, a másodikban szépen feljött a Tatabánya, de még egy gól hiányzott. 29-28 lett a végeredmény, utána Tóth Edmond vezető edző értékelt.
17: Én elégedett vagyok. Én azt gondolom, nekem teljes mértékben büszke vagyok a csapatomra. Azt, hogy most 7 góllal vezettek, ez a mai kézlabdában nem számít. Lehet látni, hogy vissza tudunk jönni, mi képesek vagyunk rá. Egy percig nem fordult meg a fejembe, hogy nem lesz szoros végjáték. Meccs előtt is erre készültem. Azt gondolom, én az egy gólos győzelmet, döntetlent is aláírtam volna azért, hogy hazépályán nyerjünk. Sajnos ebből az egyen szerencsétlen góllal a végén egy gólos hátrány lett, de szerintem teljesen mindegy a visszavágó szemszögéből. Mindig a második mérkőzés dönt, főleg, hogyha szoros, két egyforma szintű csapat játszik. Én azt gondolom, ezt ma bebizonyítottuk.
7: A hazai pálya nyomásáról az első negyed órában picit zavartnak tűnt a csapat, 3 gólt sikerült mindössze szerezni a támadójátékban, aztán viszont érkeztek a remek egyéni teljesítmények.
17: Hát mindig legfontosabb lesz a védekezés. Első fél időben nem kaptunk sok gólt, az a 13, én azt gondolom, nem volt sok. A másikban, ha ugyanint kaptunk volna, azért azzal elégedettebb lettem volna. Sajnos a 19-et kaptunk. Mindenképp az lesz az első, azokból tanuljunk. A másik nagyon fontos, hogy a saját ritmusunkba próbáljunk megjátszani, futnunk kell rájuk, ők nagyon lassították a játékot, nekünk nagyon tempót kell diktálni, mint a második fél időbe tettük, mert az elsőben igen, kicsit rányomta a bélyegét, ez a sok néző, a nagy akarás, annak általában nyögés a vége, idő kellett, mire a csapat szép fokozatosan ebbe belerázódott, kellett a szünet hozzá, hogy átbeszéljük, mindenkinek letisztuljon a fejébe, az a második fél időben az a 20 gól azért mutatja, hogy képesek vagyunk mi erre, de igen, tanulni kell a védekezésben az ő játékaiból, mi volt a hiba, a kicsit jobb kapus teljesítmény fog kelleni. Egyértelmű, hogy nem lehet úgy megnyerni egy Európa Kupa döntőt, ha a két mérkőzésben az egyiken nem játszunk jól.
7: A finálét követően Éles Benedek is megszólalt.
18: Nagyon beragadtunk az öltözőbe, úgy gondolom, hogy talán egy kicsit el is izgultuk, de nem vagyok hozzászokva, hogy konkrétan teltház előtt játszunk, de talán az volt a legnagyobb baj, hogy nem tudtunk lenormálásokat vinni, ami az idejében nekünk különösen nagy fegyverünk. A másik félre meg úgy jöttünk ki az öltözőből, hogy nincs vesztenivalónk, talán 5 vagy 6 volt közte. Tudtunk vinni lenormálásokat, bár sokáig még ott is 5 volt közte, de ott az Okrid is belehibázott, volt egy-két védésünk, és lenormálásból azért tudtunk vinni is néhány gólt, volt 2-3 üres kapus találatunk is, és talán ez volt a kulcsotok.
19: Szerdán hivatalossá vált, hogy bronzérmesek lettetek az NB1-ben, azt, ahhoz is gratulálok, és azt is biztos megünnepeltétek. Mennyire befolyásolta vajon azt a mérkőzés kezdése, hogy azért mégiscsak egy bronzérmet ünnepelhettetek szerdán?
18: Azért óriási ünneplés nem volt, hiszen azért mégiscsak erre a mesekkel fókuszálunk, de nyilván nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, azért nekünk ez már egy óriási dolog, azért nem számoltunk ezzel. Az, hogy mi harmadikok lettünk, viszonylag hamar eldőlt, az pedig szerintem zseniális.
7: A második mérkőzés már egyértelműbb volt. Az Ohrid 31-25-re győzte le a Tatabányát, a magyar csapat így ezüstéremmel távozott. Jó András tudósítása a meccsről.
20: Sorozatban második alkalommal észak-macedón csapat nyert az Európa Kupát, bajnok az Ohrid. Ohrid Tatabánya 31-25, összesítésben 60-53. A hatodik percben szerzett először vezetést a Tatabánya, ekkor 3-2-re vezetett. Majd jöttek a problémák. Rengeteg eladott labda. Mosindi nem kezdte jól a mérkőzést. Hiába Andó Arián sorozatos bravúrja, a Tatabánya zsinórban 4 támadáson keresztül nem tudott gólt szerezni. Jött is a fordítás, a 12. percben 5-4. Úgy tűnt, az Okrid nagyobb előnyt tud kialakítani, hiszen 7-4 volt már a 15. percben, de ismét Andót kell kiemelnem. A 21. percben egyenlített, majd a 23. percben fordítani is tudott a Tatabánya. Iván Kovics a 23. perc legvégén piros lapot kapott, ő az első mérkőzésen 7 gólt lőtt az Okrid színeiben, ekkor még örültünk ennek. A hibák azonban nem szűntek, sőt, mindkét oldalon rengeteg volt. A fél időben az Okrid vezetett 12-11-re. Aztán a második fél időben egy egészen más észak-macedón csapatot láthattunk a pályán. Nagyon-nagyon gyorsan hatalmas előnyt alakítottak ki. A 35. percben már 17-12-re vezetett a hazai együttes. A 41. percben 21-16, továbbra is tartós volt az előny, viszont a 46. perc egy egészen nagy változás jött be. Tatabányai lendület és zárult az olló, 22-20 volt a részeredmény, de megállt a játék, hiszen Taleski a harmadik 2 perces kiáltását is összeszedte, így piros lapot kapott. Azt hiszem ez volt az utolsó szög a koporsóba, innen pedig már csak egy jobban nyílt az olló, 24-21, aztán 27-24, majd aztán a legvégén már a mérkőzés végeredményről tudok beszámolni, 31-25-re nyert az Okrid, összesítésben tehát 60-53-ra múlta felül a Tatabányát, így története során először megnyerte az Európa kupát, és egyébként sorozatban második alkalommal Észak-Macedón csapat nyert.
7: Az előző idényben tehát a Tatabánya alaposan felvitte magának a mércét. NB1 harmadik helyezett, Magyar Kupa és Európa Kupa ezüstérmes. Tóth Edmonddal, a csapat vezetőedzőjével folytatjuk, akitől azt kérdeztem, hogy ilyen sikerekkel a hátuk mögött hogyan állnak hozzá a következő idényhez.
0: Abszolút pozitívan, én azt gondolom az Európa Kupa szereplés az tavaly egy nagyon jó szezon volt, ez meg jó döntés volt, hogy ott indultunk, mert szinte csak jó csapatokkal játszottunk. Úgyhogy nagyon hasznos volt, azért most itt komolyabb csapatokkal fogunk találkozni. Természetesen belevetjük magunkat ezzel rá, mindenki szeretné magát megmutatni a nemzetközi porondon is, mindenki szeretné kipróbálni magát, én is látni akarom a csapatot, meg azt gondolom, amit mondtam, hogy olyan tapasztalatokat tudunk gyűjteni, amit majd tudunk kamatoztatni a magyar bajnokságban.
7: Mennyiben alakult át a csapat az előző idényhez képest?
0: Hát nagyon nagy átalakulás nincsen, én azt gondolom azért a mag megmaradt, azért volt mozgás, mert jött új játékos, természetesen elment 4 játékos, de jött új 5 játékos helyette, ezek mind magyar játékosok. Én azt gondolom, hogy nagyon jó keretet sikerült összerakni, ami a legfontosabb, hogy tényleg jó csapat formálódjon, aztán én nagyon bízom benne, hogy az eredményekben is meg fog mutatkozni majd. Nehéz lesz a tavalyi sikeres évet überelni, de természetesen azon leszünk. Szerintem adott hozzá minden, de hát mint tudjuk azért a sportban bármi megtörténhet, úgyhogy reméljük azért a sérülések majd elkerülnek minket.
7: Említetted, hogy az érkezők azok mind magyarok, hát gondolom nem véletlen alakult ez így.
0: Természetesen ez célunk volt. Már tavaly is, amikor elkezdtük a munkát, főleg itt a közös munkát a klubbal, hogy erre törekszünk, hogy azért lehetőleg egyre több magyar játékos legyen. Én azt gondolom, hogy olyan szezon futottunk, amire már szívesen jönnek, és könnyebb igazolnunk, mert most már hívogató szó, ha valaki Tatabányára szeretne jönni, vagy maga a klub. És azt gondolom, hogy sikerült olyan fiatalokat ide csávítanunk, akiben megvan a rövid távon, középtávon a lehetőség, hogy a válogatotthoz oda kerüljenek, ez abszolút célunk, hogy minél több játékost adjunk a válogatottnak, itt fejlődjenek, és utána tényleg a nemzeti csapatunkat is a hosszú távon stabillá tegyék, stabil játékosok legyenek, úgyhogy szerintem jó irányba haladunk.
7: Amikor ilyen hosszú távú tervezésről van szó, akkor hogy lehet mérlegre pakolni az aktuális eredményességet, vagy mondjuk a mostani idényt, és hogy lehet ezt jól kezelni, hogy a hosszú táv érdekében megfelelően tudjon működni?
0: Természetesen az eredményesség az mindig nagyon fontos, az elsődleges, de azért nem lehet csak abba az irányba menni. Mondom, fontos az építkezés, fontos az, hogy fiatal játékosokat tudjunk beépíteni. Természetesen szükség van a idősebb, rutinosabb játékosokra is, de az, hogy olyan játékosokat hozzunk, akik hosszabb távon, mondom, a klub kötelékében maradnak, meghatározó játékosok lesznek az évek alatt. Egyértelmű ez a cél, hogy nagy mozgást legyen, hanem egy stabil mag kialakuljon.
7: Kész a keret erre az idényre?
0: Abszolút, igen. Igen, hál' Istennek időben sikerült lezárnunk, még volt egy híja, de az a Karai Miklós személyével bezárult. Szerintem teljes mértékben gomb lett a keret.
7: Mik az elvárások? Mert ugye most az előbb beszéltünk arról, hogy hogyan lehet mérlegre rakni a rövid távú és hosszú távú elvárásokat, de azért tehát mindenképp az, hogy ugye NB1-ben a harmadik helyet szereztétek meg tavaly, illetve ahogy arról már beszéltünk, az Eurókupában döntőig jutottatok, és az, hogy az Euróligában pedig az első kalapból sorsoltak titeket, az mind azt mutatja, hogy azért bizony sikereket kell elérni.
0: Hogy hát, mint említettem, ez nagyon fontos. Tudom, hogy tavaly magasra tettük a mércét, de mindenképpen szeretnénk megugrani. A bajnokságban most már tényleg azt gondolom, hogy igen, a harmadik hely megtartása egyértelműen az a cél, közelíteni az első 2 csapathoz minél jobban, mint mindig. A nemzetközi porondon egyértelmű, hogy szeretnénk tovább jutni a csoportból, utána az egyenes kiesés, meg majd látjuk, hogy ott milyen csapat jön, minél tovább jutni, hogy minél több mérkőzés játszhassunk. A magyar kupa az a szintén azért a szerencse is kell eljutni a döntőig, de minden sorozatban szeretnénk kihozni a maximumot, de igazából ez a cél, hogy ami a legfontosabb, én azt gondolom, hogy a bajnokságban a bronzérem megszerzése.
2: Az elmúlt percekben Tóth Edmondot, a Tatabánya férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjét lehetett hallani. Kedves hallgatók, ennyi volt a mai Sport délelőtt. Köszönöm szépen a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Ez az ember tenkes kapitány.
3: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
4: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
5: Ne izgalj, tárulj csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányodat.
6: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában egy viszonylag fiatal sportágat, az úszásból, futásból és kerékpározásból álló triatlont mutatom be Önöknek, illetve annak is magyarországi fellegvárát, a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot. Utazásunkat egy kis időutazással kezdjük, aki pedig segít benne, az a Tisza Triatlon elnöke, vezetőedzője, korábbi sikeres versenyzője, Lémon Tibor.
1: 1992-t írunk, elkezdődött egy sikersztori, amit talán akkor még nem sokan gondoltak, hogy sikersztorivá válik.
2: Igen, hát ebben a Tiszaújvárosi Triatlon történelemben megkerülhetetlen Dr. Márkus Gábor, ő volt az alapító neve, illetve a családja. Igazából egy baráti szerveződés kapcsán alakult meg ez a klub 92-ben, illetve előtte is volt egy ilyen tömegsport rendezvényekre, amatőr rendezvényekre járó baráti társaság itt a városban, és kellett egy olyan ember, aki ennek az élére állt, meg igazából kifogyhatatlan energiákkal, meg kreativitással rendelkezett, és 92-ben jutottak el odáig a korábbi kollégák, hogy megalakították ennek hivatalos formáját, öltötték, és nem tudták nyilván ők se, hogy mikor terv nem volt, inkább vágyak vagy lelkesedés, azt gondolom, aztán nagyon hamar elkezdődött itt a szervezkedés, utánpótlás csapat, mellett az amatőr, idősebb versenyzők dolgoztak, és akkor szépen épülgetett a klub, és nagyon hamar a versenyrendezés is a portfólióra került, mert 92-ben már párhuzamosan a szervezetfejlesztéssel az első Tisza Triatlon, tehát magyar versenyt megrendezték akkor még Medencébe, egy másik helyszínen, tehát nem itt a központiban, ahol most megy, de elindult. 93-ban már talán országos bajnokság, ha nem is, akkor egy válogató verseny volt, Tiszába úsztak, tehát ez egy igazi hőskor volt, a triatlonnak is egy hőskora, de én is itt akkor találkoztam először az itteni csapattal, én nem innen származom, nem itt éltem, de 93-ban egy olyan rendezvény, olyan lelkes csapattal találkoztam. Akkoriban az nagy szó volt, indult 350-400 ember, a Tisza holtákban versenyeztünk, egy nagyon jó hangulatú verseny volt, komoly diakkal, és akkor éreztem meg én is, meg szerintem az itteni szervezők is, hogy erre érdemes még lapot húzni. És akkor innentől kezdve tulajdonképpen exponenciálisan nőtt a klub, az eredmények is jöttek, ezzel párhuzamosan én ideigazoltam Budapestről, egy ideig még Budapesten edzettem, aztán később költöztem ide fizikailag is, és a Márkus család nem csak Márkus Gábor az alapító kapcsán volt bekapcsolva a történetbe, hanem a legidősebb fiú Márkus Gábor, ifjabb Márkus Gábor, ő válogatott szintig jutott, igazából mi edzéspartnerek is voltunk, meg csapattársak, és egészen komoly szintig elért, tulajdonképpen nagyon jó esélye volt a kvalifikáció az első olimpiai játékokra, ahol megjelentett a triatlon 2000 Sydney-ben, viszont 98-ban egy sajnálatos autóbalesetben elhunyt. Nyilván egy törés bekövetkezett, de nem a fejlődésben, hanem itt újra butoltak. Elsősorban a család nyilván, ezzel együtt a egyesület, és igazából még nagyobb fordulatszámra kapcsolt mindkettő. Úgyhogy nem volt egyszer.

0: A történet, és hogy ha már itt sétálunk a sportcentrum meg a klubház mellett, akkor ezzel egy időben egy nagyon jó dolog is történt, ami segített a triatlon fejlődésében. 98-ban átadták ezt a sportcentrumot, ahol kaptunk egy helyet, egy triatlon klubházat, amit egyébként megcsodál még most is mindenki, aki idejön, pedig ez már, ha jól számom, 20, nem is tudom, 7 éve volt, illetve minden edzés lehetőségünk meg volt, egy úszoda épült, atlétika pálya, kondicionáló terem, fedett csarnokok. Tehát igazából tudunk úgy edzeni, hogy ki sem megyünk a telepen kívülre, úgyhogy az biztos, hogy a lehetőségben itt érte utol a város a klubot, és akkor tulajdonképpen már csak tudatosan kellett fejleszteni a szakmai munkát, meg a lehetőséget.
1: És akkor el is érkezünk a mai napig, és ugye említettük már ennek a nagyon szép létesítménynek az átadását. Fontos volt az, hogy azért egy olyan álom, ami 92-ben megszületett, hogy a város mögé álljon és megteremtse a feltételeket, és most már jó látni azt, hogy immár akkreditált nemzetközi edzőközpontként is a Nemzetközi Triatlon Szövetség elismerte a helyet. De hogyha arról beszélünk, hogy triatlon, most már annyiszor elmondtuk, hogy triatlon, ha ne adj Isten valaki nincs ezzel teljesen tisztában, ugye akkor önök úsznak, bicikliznek, futnak, de egy picit talán közvetítéseket elnézve nevezhetnünk ezt kvadratlonnak is, hiszen ugye egy nagyon-nagyon újfajta elem, ami igenis befolyásolja az eredményt, az az öltözködés. Erről egy picit beszélgessünk, a négy, illetve nyilván a három sportról és erről a köztes elemről.
0: Igen, hát nem az a különlegessége, hogy úszunk, kerékpázunk és futunk, hanem az, hogy ezt non-stop megállás nélkül csinálják, és ugye minden számot összeköt egy depó gyakorlat, tehát úszás után villámgyorsan le kell rakni az úszófelszerelést, fel a sisakot, felvenni a kerékpárt, és menni tovább, és itt egész elképesztő technikák vannak már, nyilván erre készülnek mentálisan is, meg fizikailag is, tehát gyakorolni kell ezeket a dolgokat. Tényleg tulajdonképpen úgy történik egy váltás a depóban, tehát ahol a felszereléseket tároljátok, onnan fölveszik a biciklit, vagy onnan fölveszik a futásért a futócipőt. Tehát olyan gyorsan történik, hogy szinte csak azt látja az ember, hogy kicsit lassítanak és már mennek. Tehát ott is egy non-stop haladás történik, és valóban ezek különösen nemzetközi mezőnyben, ahol nagyon kiélezett, egy-két másodperces különbséggel érnek be a versenyük egy két órás verseny végén is, ezek komoly tényezők tudnak lenni, ezek a depóban nyert vagy elvesztett másodpercek.
1: Még mindig Lémon Tiborral beszélgetek, a klub elnöke, a vezetőedző, és ahogy említettük, nagyon sok különböző pozíciót betöltött már, de egy biztos, hogy megint csak, ahogy korábban a Márkus név, most már a Lémon név is egy nagyon-nagyon jól csengő név a triatlon sport berkein belül, és ugye legtöbben az elmúlt időszakban talán éppen a fiának, Lémon Csongornak a sikerei kapcsán találkozhattak a triatlonnal. Ugye véget ért a szezon, ugye Csongi Ausztráliában befejezte a szezont, nagyon szép sikereket ért el, és gyanítom, hogy ez még mindig egy felfelé ívelő pályafutás.
0: Igen, Csongor eredményei tulajdonképpen ennek a elmúlt 21 néhány évnek a kicsúsodása eddig, illetve hát remélem ez csak egy állomása még, akár a Csongor, akár az egyesület eredményeit vesszük figyelembe. Azért itt ugye beszéltünk a történelemről, a körülményekről, a támogatókról, de van egy viszonylag komoly szakmai stáb, ami az utánpótlás neveléstől most már az elit képzésig, meg tudományos háttérig egyebekig tart. Tehát azért a Csongor annak a több évtizednyi tapasztalatnak és kialakult rendszernek a végterméke, mondhatom így, ami a hosszú távú fejlesztésről szól. Amik ezt támasztják még az ő esetében, az a nagyon egyenletes teljesítmény, tehát most már harmadik évben van top 10-ben a világbajnoki sorozatban, tehát ez nálunk a világbajnokság, kicsit hasonlít a Forma 1-hez, hogy a végén ugye a pontok döntik el. 3 éve volt 10., aztán 5., tavaly idén 6., de mindenképpen most már a következő lépcső a dobogó. A sok mindenem múlik, az idén is terve volt, de ettől függetlenül távolról szemlélve az eredményeket, azért ez egy jó összkép. Talán az egész nemzetközi mezőny legegyenletesebben teljesítő versenyzője, úgyhogy ez előbb-utóbb, ha más nem, a statisztika alapján is ki kell, hogy dobja a dobogós vagy annál jobb eredményt is. Illetve hát beszéltünk ugye fiatalabb versenyzőkkel, néhány évvel fiatalabbakkal, akik ugyanezen az úton vannak. Én azt gondolom, hogy nem a Csongor az utolsó, aki világ top 10 versenyzőek közé tartozik, hanem jönnek mögötte az edzőtársai is.
1: De vajon hogyan látta idei saját teljesítményét a jelenkor legsikeresebb magyar versenyzője, Lémon Csongor?
2: A szezon utolsó harmadával úgy gondolom maximálisan elégedett vagyok, illetve így összességében az egész szezonnal, hiszen talán az eddig legeredményesebb szezonomat tudtam zárni így a Super Tri összetett győzelemmel. Minimális hiányérzet maradt bennem a szezon első néhány versenyével kapcsolatban, hiszen ott egy betegség miatt kicsit döcögősen indultak a VB sorozat versenyei. Ott nagyon jó lett volna egy kicsit előrébb végezni, például Japánban, illetve Olaszországban, ami nagyon jól tudott volna most jönni Ausztráliában a világbajnoki utolsó széria futamon. Annak a segítségével úgy gondolom, egy kicsit közelebb tudtam volna lenni a dobogóhoz, de ebből is értékes tapasztalatokat tudtunk levonni, és mindent kisimítva és átbeszélve úgy gondolom, hogy többek lettünk ettől, és ezeket fogjuk tudni alkalmazni a következő szezon kezdetén, illetve a szezon közben is. Ez a második hetem, hogy újra edzésbe léptem, egy kis pihenőt követően. Most még novemberben itthon vagyunk, aztán decemberben egyből meg is kezdődik az edzőtáborozás. Spanyolországban megyünk melegégövi edzőtáborba, ahol elsődleges szempont a kilométergyűjtés lesz, illetve majd, ahogy ráfordulunk a következő évre az ünnepek után, ott egyre specifikusabb edzésekkel fogunk a szezonra készülni, és azt hiszem március közepén, illetve március végén lesz az első VTCS futam Abu Dhabiban, amin ott szeretnék lenni, és ezzel igazából meg is szeretném kezdeni a világbajnoki szériában való versenyzést, és továbbra is ezen a szérián lesz a fókusz a jövőbeli szezonban. Nagyon bízom benne, hogy már egy dobogós összetett helyezésért lehetek majd versenyben.

0: Léman Csongor után vissza az édesapához, Léman Tiborhoz.
1: Azt viszont nagyon jól tudjuk, hogy bizony Magyarországon nagyon sokan olimpiai szemüvegen keresztül mérik a sportot. Mekkora az elvárás, vagy mekkora a teher ebből a szempontból, és ugye azért 2028 most már itt van a nyakunkon, és hát azért Csongor nincs egyedül, aki erre az olimpiára készülhet, vagy készül.
2: Igen, ez olyan teher, amit el kell tudni viselni, hiszen amikor az olimpián kiáll a versenyző a pontonra, akkor ott nagyon egyedül van 54 másik versenyzővel, de az ennél jóval nagyobb teher. Tehát ez a kiválasztódás egyik ismérve, hogy ezt képes elviselni. Nyilván ebben minden segítséget nyújtunk neki, meg hát kiválasztódnak azok a versenyzők, akik mentálisan erősek, hogy ezt elbírják. Nagy a teher, de ez egyben ösztökéli is. Nagyon jó a hátország, 23-ban. Nem csak a Kis Gergely, most a Kropkó gyerekek hoztak világbajnoki érmeket, tehát ezek mind ott tolonganak. Nyilván ezek elől is kicsit menekülni kell, de minél kompetitívebb egy sportág, annál magasabb szintet tud törni nemzetközileg. Évről évre ez a központ otthont ad nemzetközi edzőtáboroknak, nemzetközi edzőképzésnek, és hogy hogyan kapcsolódtunk be a nemzetközi triatlon életbe, ismét egy Márkus nevet kell említeni, mert a Nemzetközi Szövetség sportigazgatóját úgy hívják, hogy Márkus Gergely, és ez nem véletlen névazonosság, hanem ő a középső Márkus gyerek, illetve a legfiatalabb Márkus Balázs, pedig a Tiszaújvárosi Triatlon Világkupa szervezésében vállal nagy szerepet, illetve nem beszéltünk ugye nyilván a Tiszaújvárosi Világkupáról, ami már 27. alkalommal került megrendezésre. Ez volt még az a kapocs, ami nagyon hamar bekapcsolt a nemzetközi vérkeringésbe Magyarországot, illetve Tiszaújvárost.
1: 34 éve alakult a Tiszaújvárosi Triatlon Klub, és az idén a 34. Tisza Triatlon versenyt rendezték. A folytonossága az egészen hihetetlen.
2: Igen, hát ehhez kellenek ezek az emberek, illetve még nagyon sok, akit nem említettem. Generációk kinevelik a következő generációkat, ez nem csak a sportolók között, meg az edzők között történik, hanem a versenyszervezői csapatunk is olyan, amelyik megújul minden évben, és egy fontos pillére akár a magyar versenyrendszernek. Nagyon sok tiszaújvárosi versenyrendező vesz részt más versenyek rendezésében, versenybíróként, szervezőként. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy szelet, amit mi képviselünk a triatlon sportágban, minden téren, és azt gondolom, hogy nagyon sokat tudunk adni a magyar triatlonnak, meg hát úgy néz ki most már a nemzetközinek is.

0: itt a Sporthely, Tiszaújvárosban vagyunk, és a Tisza Triatlon Klubnál vendégeskedünk, és nem titok, az első kapcsolat, amikor megkerestem önöket, ugye akkor az éppen Filip Anikóval történt a telefonon, roppant segítőkészen útba igazított, most már itt is ülünk, és hát ugye Filip Anikó irodavezető, de egészen pontosan egy ilyen, ugye azt tetszett, hogy ez egy kis klub, de egy ilyen kis klubnál, ami mégiscsak Magyarország egyik, hanem a legnagyobb triatlon klubja, mit csinál egy irodavezető?
1: Sok mindent. Titkárnő, irodavezető, pénzügyi területekkel is foglalkozom, főként pályázatírásokkal, elszámolásokkal, és minden tulajdonképpen a klubnak az ügyviteli dolgai.
0: És gyanítom, hogy az adminisztráció is önhöz tartozik. Hány versenyzővel szerepel most jelenleg a Triathlon Klub?
1: Igazolt versenyzőnk 63 fő. Ezen kívül mindig foglalkozunk nem igazolt versenyzőkkel is, akik sportolnak itt nálunk, illetve nagyon sok gyerek tanul nálunk meg úszni, és összességében 100-120 fővel mindig foglalkoznak a kollégák.
0: Hiszen ugye az élsport mellett talán mondhatjuk azt, hogy sokkal fontosabb a tömegsport, az utánpótlássport, tehát tényleg az, hogy minél több egészséges és boldog gyereket neveljenek.
1: Igen, fontos nagyon. Szoktunk rendezni városi szinten futóversenyt, kerékpárversenyt, amihez vannak támogatóink. Az tömegsport jelleggel szervezzük. Tehát a városban, itt kisváros, ismernek minket. Részt veszünk egyébként sokszor olyan versenyeken is, tömegsportversenyeken, mint a Barátságmaraton Miskolcon, vagy Debrecenben rendszeresen van ez az Oxigén Kupa, oda is járunk a gyerekekkel.
0: Viszont ugye manapság már egy ilyen klubot összefogni, akár anyagilag, akár szervezésileg, akár tényleg az irodában, azt hiszem, hogy legalább olyan fontos, hiszen egy biztos, hogy ön nélkül itt nem történne semmi.
1: Biztos nem így van, de mindenki munkája fontos, gondolom, hogy az enyém, és igen, összefogom a konkrét munkát is. Tehát Tibor az mindenkinek a vezetője, sportban is, és pénzügyben is, alatta mindenki dolgozik. Tehát összefogni a munkát, azt igen, közösen fogjuk össze, és az aktív dolgok a gyerekekkel kapcsolatban, az mindent itt nálam történik. Minden adminisztráció, jelentkezés, szállásfoglalás, mi mindent közösen csinálunk itt.
0: És azt hiszem, hogy ez a kulcs szó, hogy csapatmunka, és ugye amikor 34 évvel ezelőtt megalakult ez a Tisza Triathlon Klub, akkor nem hiszem, hogy sokan gondolták, hogy ez egy ekkora nagy sikersztori lett, de hát ennek a sikernek tényleg a kulcsa az a közös munka, és tényleg itt szinte egy család és hangulatban dolgoznak együtt.
1: Igen, tényleg baráti hangulatban dolgozunk együtt, megbízunk egymásban, tudjuk ki mit csinál, a feladatokat felosztjuk, de rendesen úgy működünk, mint bármilyen más munkahely, tehát hogy ez fontos, mert ennek így kell történnie szerintem mindenhol.
0: És hát nemzetközileg is elismert Tiszaújváros és a Triathlon Klub, hiszen ugye világkupa futamot rendeznek, nemzetközileg akreditált edzőközponté vált a Tiszaújvárosi Triathlon Klub, tehát azért valószínűleg valamit jól csinálnak.
1: Reméljük, hogy jól csináljuk, szeretjük ezt csinálni. Egyébként ez ebből indul ki az egész. A másik meg az, hogy próbálunk példát is mutatni, mert saját gyerekeink itt nőttek fel, a Tibinek mind a három gyereke, nekem szintén mind a három gyerekem, így sportolnak. A sportra való szeretetet itt adjuk meg, és a családias légkörben vagyunk, ez azt jelenti, hogy szeretjük ezt csinálni.

0: velem szemben most már Balogh Bence. A Triatlon Székház folyosóján állunk, ezért is talán egy picit a visszhang, de muszáj volt egy picit körülnézünk itt, hiszen a falat végig-végig hosszú métereken képek, tablók, sikersztorik fedik és borítják, és Bence, említetted, hogy te is korábban sportoltál, de átváltottál most már ugye utánpótlás edzőként, segíted a klub munkáját. Tényleg sikersztori, és talán lassan el is fogy a falfelület.
1: Igen, 2006-ban jöttem ide Tiszaújvárosban, itt kezdtem meg a tanulmányaimat a gimnáziumban, és 2006-tól sportolok itt a városban, és 2013-ban pedig edzőként próbáltam szerencsét, és azóta is próbálom, és így van a falon pedig a sikereknek a története, plakátok különféle formájában látható. Fogy a falfelület szerencsére, mert van mit kirakni, nagyjából ez az irány, hogy el is fogyasszuk a rendelkezésre álló falfelületünket.
0: Ugye te sportoltál, és onnan viszont az egyik talán legnagyobb és általam legnagyobbra becsült tevékenységet végzett, gyerekeket tanítasz, gyerekeket oktatsz, gyerekeket edzel, tehát tényleg azt a tudást és tapasztalatot, amit te szereztél a sportban, megpróbálod és átadod a fiataloknak.
1: Így van az irány, az, hogy felnőtt létre alkalmas, egészséges, trapabíró gyerekeket neveljünk azokból, akik nálunk sportolnak. Körülbelül ilyen 40-50 fő a gyereklétszámunk, ez egészen 6 éves kortól, tehát az úszásoktatástól indulunk, egész a gimnázium év végéig szokott kitartani, onnan már azért elit sportról beszélünk. Ezt különböző csoportokban felosztva végezzük az edző kollégákkal. Körülbelül egy csoportban 10-12 fő sportol, ahogy nőnek a gyerekek, ez a létszám úgy csökken, ugye? Viszont a kisebb csoportokban ott akár 15-20 fő is összejöhet.
0: És ugye mit mögöttünk egyébként éppen a lányok diskurálnak, hiszen a klubházban vagyunk, és mögöttünk egy klubhelyiség, de ha végignézünk, azért nyilván itt vannak az öltözők, a különböző tárolóhelyiségek. Itt elmentünk egy ajtó, mert a rengeteg sok trófa és gyönyörű szép érem és egyéb relikvia ott volt. Tehát tényleg látható, hogy ez a 34 éve alapított sportklub nagyon-nagyon nagy sikereket szerzett már az elmúlt időben. Ha a mostani fiatalokat nézzük, akkor milyen egyébként a kilátás, tehát Tiszaújvárosban mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű a gyerekeket sportolásra bírni?
1: Hát én azt gondolom, hogy egyre nehezebb, viszont van egy nagyon jó rendszerünk, egy utánpótlás nevelő rendszerünk, amiben belenőnek a gyerekek. Tehát egész fiatalkorban már 6 éves kortól úszásra tanítjuk őket, és ott csöppennek bele ebbe a vérkeringés, ami a triatlonhoz kapcsolja majd idővel őket. Aki végigcsinálja 6-7 éves korától ezt az életpályát, annak könnyű. Aki esetleg a közepére csöppen bele 10-14 éves kor között, annak nehezebb jóval. Viszont pont, hogy ez a felmenő rendszer jó hatása, hogy fokozatosan kapja úgymond a terhelést évről évre a gyerkőc, és nem tűnik fel annyira neki, hogy ő egyre többet edz, holott egyre többet edz, csak egyre erősebb is lesz, és ezáltal egy picit így a napjai részévé válik, ahogy kell, és szerintem egy ilyen sportoló gyereknek a sport, és szerintem így könnyű kicsit kiszakadni a monotonitásból, az iskola világából, a képernyő elől. Szeretnek azt gondolom ide járni ezáltal, hogy ennyi munkát belefektetnek, és így könnyebb azért felállni a számítógép, vagy a tévé elől, vagy a telefon elől, hogy egy olyan elfoglaltság elé áll az ember, amit szeret, meg vágyik rá, hogy itt a közegre is gondolok elsősorban, meg a mozgás szeretetére, meg arra a csapatra, amit összegyűlik délutánonként. Örömmel járnak a gyerekek ide sportolni, és szerintem ez megkönnyíti a dolgukat.
0: Utánpótlás edzőként dolgozol, jelenleg és teljesen méltán, elsősorban a Lehman Csongor révén figyelt fel mindenki a közelmúltban a tiszaújvárosi triatlonra. Vannak-e olyan nevek, és tudom, ez mindig hálátlan kérdés, de vannak olyan emberek, akiket mondjuk már most jó, ha megismerünk és megtanuljuk a nevét, hiszen mondjuk 3-5-10 év múlva igenis komoly erőt képviseltek majd akár a Magyarország, akár a világ triatlonjában.
1: Abszolút, minden korosztályban vannak kiemelkedő ilyen teljesítő sportolók, ez egyértelműen az eredmények mutatják ezeket, tehát ezen nem veszünk össze szerintem, ha neveket mondok. Amire esetleg még kitérhetünk, hogy szerintem büszkék lehetünk arra, hogy minden korosztályban, most így visszagondolok, vannak olyan versenyzők, akik dobogós érmeket hoznak országos bajnokságokról, vagy európai delegáltakká válnak, tehát Európa bajnokságokon képviselik az országot és a klubunkat. A junior korosztályban, akik a 16-18 éves korban, Filip Zóra például, ő rendszeres Európa bajnokság résztvevője, illetve a dobogóra felmondhatni már évek óta az országos bajnokságokon, Bán Petra, Izsák Csabi, ők pedig a mögötte a következő generáció képviselői, és ők is a korosztályok élmezőnyéhez tartoznak, és még mehetnék tovább is, de inkább azt mondom, hogy szerencsére minden korosztályban vannak olyan gyerekek, akik kiemelkedően teljesítenek.
0: Ez ez itt még mindig a sporthely, még mindig Tiszaújvárosban vagyunk, még mindig triatlonozunk, és velem szemben most már Kis Gergely, egy háromszoros utánpótlás világbajnoki érmes, az Elé 10 program keretében már nagyon-nagyon készülsz, illetve célként szemed előtt lebeg a Los Angeles-i olimpia 2028-ban. Egy fiatalembertől nagyon nagy eredmények ezek, minek köszönheted mindezt a sok sikert?
2: Igen, ha olimpiába gondolkozunk, akkor a 28-as olimpia lebeg a szemem előtt. Ennek a kvalifikációja mindjárt kezdődik, úgyhogy tettek mezeire kell lépni, hogyha tényleg valóra akarom váltani. Ezeket az eredményeket úgy tudtam elérni, kellett hozzá egy klubváltás 21. októberében, amikor ide költöztem Tiszaújvárosba. Ez egy elég nagy fordulópont volt az életemben, nem csak amiatt, mert klubot váltottam, hanem elköltöztem Budapestről ide egy sokkal kisebb, de sokkal triatlonközpontúbb városba. Úgyhogy ez mindenképpen kellett hozzá, meg a szüleim támogatása, mert ők toltak azért végig, meg tolnak még mindig. A 22-ben Abu Dhabiban volt az első ezüstérmem egyéniben, és utána pedig tavaly 24-ben volt egy mixváltó harmadik helyezésem és egy egyéni harmadik helyezésem.
0: És akkor gondolom a cél az, hogy meglegyen a nagy ugrás és utánpótlás után a felnőtt mezőnyben is megáld a helyed.
2: Igen, tavaly volt az utolsó évem 23-ban, az nagyon jól sikerült, most a felnőttek között próbálom minél közelebb kerülni.
0: Említetted, hogy el kell kezdeni beletenni a munkát, gyanítom, hogy azért ezt ti megteszitek nap, mint nap, túl vagytok a mai edzésen, illetve hogy néz ki most a programotok?
2: Igen, én már elkezdtem edzeni, én reggel voltam 7-kor úszni, és majd, hogyha vége ennek a beszélgetésnek, akkor folytatom bringázással.
0: Jó nagy adag kitartás és tényleg beletett munka kell ahhoz, hogy valaki sikeres lehessen. Mi ebben az élvezetet? Azt mondd meg nekem és nekünk kérlek, hogy mi abban az élvezet, hogy reggel 7-kor felkelsz és úszol mondjuk hány kilométert úsztál ma?
2: Ma 4500 méter.
0: Tehát mi ebben a szépség? Ezt hozd meg velünk kérlek, hiszen aki sosem csinálta, lehet, hogy nem tudja, és lehet, hogy éppen ettől fog kedvet kapni.
2: Rengetegféleképpen meg lehet találni ennek a szépségét. Ha csak arra gondolsz, hogy mozogni egyébként tényleg minden edzés után egy kicsit jobban érzi magát az ember. Szóval így a mozgásnak az öröme is, illetve nyilván mi nagyon szeretünk versenyezni, szóval arra is készülünk, és érzed edzésről edzésre, hogy jobban megy, jobb időket tudsz csinálni, ennek is megvan a fejlődés élménye. Illetve egy kicsit egy ilyen önsanyargatásnak is az is, hogy minél több órát beleteszel, annál keményebbnek érzed magad.
0: Van egy olyan közeli példakép, akire igenis lehet támaszkodni, ugye Lehmann Csongor nagyon szép sikereket ért el most már a felnőttek között. Ővele milyen a kapcsolatotok, és hát mekkora motiváció mondjuk nektek fiatalabbaknak?
2: Nagyon jó. Így hárman, Gyusza, Csongi meg én, mi állandóan együtt készülünk az egész évben. Együtt utazunk a versenyekre, szóval nagyon közeli nekünk hármunknak a kapcsolatunk. Ebben még Tibi van benne, mint vezetőedzőnk. Az is nagyon hiteles, hogy ő is triatlonozott elég komoly szinten, illetve edzőként is most már olyan utat járt be, ami tényleg példaértékű.
0: Kis Gergely után most pedig következzen egy még fiatalabb tehetség, Kovács Gyula, aki azonban fiatal kora ellenére már letette a névjegyét.
3: 15 éves koromban jöttem ide Tiszaújvárosba, középiskolába. Azóta itt maradtam, és nagyon szeretek itt lenni. Azóta elvégeztem a gimnáziumot, de továbbra is itt lakok, és itt Tiszaújvárosban edzek, és itt készülök az összes versenyre.
0: Ugye ez egy érdekes történet, hiszen ugye azért Tiszaújváros senkit nem megbántva, nem a világ közepe, viszont triatlonilag talán mondhatjuk azt, hogy legalábbis Magyarország közepe.
3: Igen, ez teljesen igaz, hogy Magyarországnak a legjobb városa az, hogy valaki triatlonozzon, az Tiszaújváros. Ha valaki komolyan gondolja, szerintem mindenféleképp ide kell jönnie, hogy én is tettem még fiatal koromban, és eddig úgy tűnt, és biztos vagyok benne, hogy így is lesz, hogy bevált.
0: 2019 óta élsz a városban. Mik a hosszú távú tervét, hisz olimpiai kerettag vagy, és Brisbane lehet a cél? Azért ezek nagyon komoly célok egy fiatal embernek.
3: Igen, ha olimpiáról beszélünk, akkor szerintem a brisbane-i 2032-es olimpia lehet reális számomra. De ha most kicsit közelebb jövünk, akkor most az a célom, hogy feljebb lépkedjek a ranglistán az elitek között is.
0: Mert hogy éppen az idén volt egy nagyon-nagyon komoly eredményed a mixváltóban.
3: Igen, idén a felnőtt elit Európa bajnokságon, a mixváltóban a magyar csapattal a harmadik helyezést értünk el, ami nagyon nagy eredménynek számít.
0: Azért itt nagyon nagy elődök vannak a tiszaújvárosi triatlon sportban, és hát kérdés, hogy ti mennyire tudtok felnőni hozzájuk.
3: Igen, rengeteg példakép van előttünk, akár a rég múltra visszanézve, akár a jelenre visszanézve, folyamatosan olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik motiválnak. Mi is közé akarunk tartozni, és szerintem elég jó úton járunk ahhoz, hogy mi is motivációvá váljunk később.
0: Egyébként pontosan ez kell a fiataloknak, motiváció. Miért kezdjen el mondjuk valaki triatlonozni, hogyha mondjuk most még abban a cipőben jár, ahol te jártál 15 éves korodban?
3: Hát attól függ, milyen céljai vannak. Triatlonozni, bárki triatlonozhat, és bárkinek ajánlom is, mert nagyon jó sportág. Aki csak mozogni szeretne azért, mert nem fog beleunni abba, hogy e-sportágat csinál, hogy minden nap lemegy futni, vagy minden nap lemegy úszni, mert tudja váltogatni. Aki meg komolyan gondolja annak, meg azért, mert ez egy nagyon felfelé ívelő sportág, és ha szeretne egy ilyen sportág része lenni, ami egyre sikeresebb Magyarországon is, így mindenkit csak bátorítani tudnék.
0: Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Tiszaújvárosi Triatlon Klubba látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!
4: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ma rendezik a bronzmérkőzést a labdarúgó VB-n. Pályázaton keresi a NAV következő elnökét a pénzügyminisztérium. Ma már többnyire napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool-lal. A 25 éves magyar klasszis hosszú távú 2031-ig szóló megállapodást írt alá. Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz az utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett. A Deschamps vezette együttes 4 éve Katarban is döntőt játszott, akkor éppen az angolokat búcsúztatta 2-1-es győzelemmel a negyeddöntőben. Anglia 1982 óta nem tudja legyőzni tétmérkőzésen Franciaországot, ráadásul 60 éve érmet sem nyert a VB-n. A Franciaország-Anglia bronzmérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Lőrinc Tamás lett a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a tegnapi tisztújító közgyűlésen egyhangúlag választották meg, megbízatása 5 évre szól. Mauro Schmidt sikerével zárult a francia országúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi 13. szakasza. A svájci versenyző első alkalommal nyert etapot a legendás viadalon. Összetettben az élen nem történt változás, a szlovén Tadej Pogacar továbbra is magabiztosan vezet. A Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén a 4-szeres világbajnok Max Verstappen, míg a második gyakorláson a VB-n lovas Kimi Antonelli volt a leggyorsabb. A 3. szabad edzés ezekben a percekben kezdődött el, és az M4 Sporton élőben láthatják.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom és a Magyar Közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezési feltételek között szerepel a legalább 10 éves vezetői tapasztalat, az aktív, tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint a pályázónak nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél. A pályázathoz az egyéb dokumentumok mellett vezetői programot is be kell nyújtani. A jelentkezési határidő július 31-e, a kinevezésről augusztus végéig dönt a pénzügyminiszter. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton, este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények. Minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szépjuhászné állomás között.
0: Közlekedés.
2: Az M1-esen Budapest felé a Tatabánya és az M0-es autóút között korábban kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt időszakos torlódás tapasztalható. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M7-esen Letenye felé Érdnél baleset történt, a 18-es kilométernél a belső sávot lezárták, több kilométeres a dugó. Aztán az M0-áson Szigetszent Miklósnál az M5-ös felé két autó összeütközött. A 19-es kilométernél a belső sáv van zárva, már 5 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. Néhány északkeleti járásra riasztást adtak ki. A szél több felé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20-30 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 28 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Szoboszlai meghosszabbította szerződését a Liverpoollal, ma rendezik a bronzmérkőzést a labdarúgó VB-n, döntőbe jutott a junior férfi kézilabda válogatott az EB-n. Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoollal. A 25 éves magyar klasszis hosszú távú 2031-ig szóló megállapodást írt alá. További részletek Bitman Emil összeállításában.
2: In my football career, I can say this is in a top three.
3: Ez a nap a futball pályafutásom három legszebb napjában biztosan benne van. Erről beszélt Szoboszlai Dominik a Liverpool FC-nek adott interjújában. A világhírű angol klub pénteken délután 4 órakor kürtölte világá, hogy egyik legjobbja szerződést hosszabbított. A brit sajtóban az elmúlt egy évben folyamatosan téma volt a jövője. A hírek szerint a Real Madrid is érdeklődött iránta. A találgatásoknak vége Szoboszlai 2031-ig aláírt. A válogatott csapatkapitánya többi között arról is beszélt az interjúban, hogy a családjával együtt nagyon boldog Liverpoolban. Örül annak, hogy megszületett a megállapodás, számára pedig nem volt kérdés, igent mond az új ajánlatra. A céljai és a motivációja pedig változatlan.
2: I wanna set the example.
3: Példát akarok mutatni, szeretnék mindenki számára példakép lenni, amennyire csak tőlem telik. Amikor először aláírtam, azt mondtam, mindent meg akarok nyerni. Ez egyetlen pillanatra sem változott meg azóta sem. Ugyanaz maradt, mindent meg akarok nyerni, amit csak lehetséges ebben az országban, és mondjuk a bajnokok ligáját is. Készen állok harcolni érte. Mondta Szoboszlai Dominik, aki az elmúlt három évben letette a névjegyét Liverpoolban. Gyorsan alapember lett, a legutóbbi idényben pedig már egyértelműen ő volt az angolok legjobbja. Meg is választották a csapatnál a szezon legjobb játékosának. Szoboszlai a szurkolók egyik nagy kedvence, a jövő csapatkapitányát látják benne.
2: Thanks for them.
3: Köszönöm nekik, hogy az előző szezonban minden eddiginél jobban hajtottak engem. Csak hajtsanak minket továbbra is, mert tudjuk, hogy a legutóbbi idény nem volt az, amit megérdemeltek. Szeretnénk nekik megadni mindent, amit csak szeretnének. Jegyezte meg a Liverpool FC-nek adott interjúban a középpályás, aki profi pályafutása alatt az angolok színeiben játszott eddig a legtöbb mérkőzést. Az elmúlt három évben minden sorozatot figyelembe véve 147 meccsen lépett pályára. Ezeken 28 gól és 26 gólpassza mérlege. A Pullal 2024-ben ligakupa győztes, 2025-ben pedig bajnok lett. A közös történet most tovább íródhat még 5 évig. A következő nagy lépés pedig az lehet, ha a jövőben a világ egyik leghíresebb és legjobb klubjának, a Liverpoolnak, Szoboszlai Dominik személyében magyar csapatkapitánya lenne.
1: Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz az utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett. A Deschamps vezette együttes 4 éve Katárban is döntőt játszott, akkor éppen az angolokat búcsúztatta a negyed döntőben. A szövetségi kapitányként, tehát utolsó mérkőzésére készülő 57 éves szakembert hallják.
4: Többre vágytunk a világbajnokságon, de most a bronzmérkőzés vár ránk. Nagy felelősséggel jár ennek a meznek a viselése, szóval nem egy barátságos mérkőzésre készülünk Anglia ellen. A szakmai stábtól és a játékosoktól elvárom, hogy mindent megtegyenek. Nekem pedig ez a mérkőzés lesz az utolsó szövetségi kapitányként. Hiányozni fog a francia válogatott, amellyel csodálatos pillanatokat éltünk át. Összesen 25 évet töltöttem el játékosként és szövetségi kapitányként a csapatnál, ami fantasztikus érzés.
1: A VB döntőt, a Spanyolország-Argentina mérkőzést pedig majd holnap rendezik New Yorkban. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott az M4 Sportnak a Debrecen labdarúgó csapatának nyári szerzeménye, Sergi Samper, a 31 éves középpályás, a Barcelona világhírű La Masia akadémiáján nevelkedett. A katalán csapattal pedig bajnokok ligáját, spanyol bajnokságot és királykupát is nyert. Sergi Samper, aki 6 mérkőzésen Lionel Messivel is pályára lépett, a VB döntő kapcsán így nyilatkozott.
5: It's not surprise because I know very well how.
6: Nem meglepetés a döntőbe jutásuk, hiszen jól tudom, milyen játékerőt képviselnek, és kiváló teljesítményt nyújtanak. Rendkívül nehéz a többi csapatnak a spanyolok ellen játszani. Bent vagyunk a döntőben, és komoly mérkőzés előtt állunk. De nem könnyű ez nekem, mert óriási Messi rajongó vagyok, ráadásul játszottunk is együtt a Barcelonában. Nehéz mit mondani, mert ő a példaképem. Őrület belegondolni, hogy csapattársak voltunk, csak le kellett passzolni neki a labdát, és a többi mit megcsinálta. Akkor még fel sem fogtam, hogy a történelem legjobbjával játszom.
1: A kanadai erdőtüzek miatt aggasztó hírek érkeztek a levegő minőségéről, a VB döntő helyszínéről, New Yorkból. Most úgy tűnik, hogy megoldódik a probléma. Nárai Balázs a helyszínről küldött tudósítást.
7: A labdarúgó világbajnokság döntője előtti természetes izgalmat egy komoly aggodalom egészíti ki egy nappal az összecsapás előtt, mégpedig a levegő. Pénteken nem csak New York, de az Egyesült Államok teljes északkeleti részének lakossága szó szerint a fellélegzésre várt. Már második napja borított mindent a fullasztó és füstszagú levegő. Péntekre pedig, ahogy az észak felől Kanadából érkező füst terjedt, Washington is a legrosszabb levegőjű világvárosok közé került. Szó szerint bizarr és szürreális volt a bágyatag, szűrt napsütés délben, miközben néhány száz méteres távolságban fekvő tárgyakat, épületeket is már csak kissé homályosan lehetett látni. Néhány órát utcán kellett töltenem munka miatt, ráadásul nagyobb utat kellett biciklivel megtennem. Elő is került a vastag maszk. Az elmúlt napokban az orvosok, szakemberek mindenkit arra kértek az érintett területeken, még az egészségeseket is, hogy korlátozzák a kintlétet. A légkondicionálókat pedig a belső levegő keringetésére állítsák át. A Minneapolis, Chicago, Boston, New York, Washington által határolt területen ennyire egészségtelen rég volt már a levegő, illetve legutóbb 2023 nyarán közelítette meg ezt, ugyancsak kanadai erdőtüzek miatt. A szakemberek a sporttevékenységtől mindenkit óvtak. Nem véletlen, hogy New Yorkban az év sporteseményének, a labdarúgó világbajnokság döntőjének szervezői aggódtak. Hogy akkor most mi lesz? Komoly volt a dilemma, hogy kitegyék-e a játékosokat a nyilvánvalóan egészségtelen körülményeknek, és persze a közönséget is ennek, vagy változtassanak. Manhattanben pénteken az utcán állva a felhőkarcolók csúcsát is alig lehetett kivenni. Olyan sűrű volt a levegő a több ezer kilométerről a szél által befújt füst miatt. Most úgy tűnik, hogy az aggodalmak oldódnak, és megoldódik a probléma, mert szerencsére a várt fellélegzés egy átvonuló viharzóna és délire váló szélirány miatt szombatra megérkezik. A remények szerint vasárnap itteni délutánra sem tér vissza a füstköd. Tényleg kitisztul a levegő, és tisztán, élesen hallja majd a bíró sípszavát, az a nagyjából 80 ezer ember a stadionban, meg az a néhány milliárd a világon, amikor elkezdődik a Spanyolország-Argentína világbajnoki döntő.
1: A labdarúgó világbajnokság mai bronzmérkőzését, valamint a holnapi döntőt az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Döntőbe jutott a magyar férfi junior kézilabda válogatott a romániai Európa-bajnokságon, miután a tegnapi elődöntőben 31-24-re legyőzte Szlovéniát. A korosztályos nemzeti együttes a holnapi kolozsvári fináléban a svédek ellen lép majd pályára. A szövetségi edzőt, Sótonyi Lászlót, Katona László hívta fel telefonon.
8: Kontrollált mérkőzés volt, amit mi kontrolláltunk az első pillanattól kezdve. Nagyon jó, hogy a srácok a taktika szerint jártak el. Én igazából az 55. perc körül nyugodtam meg, tehát azért ez a pálya mellett nem volt ennyire egyértelmű talán. De örülök, hogy így sikerült lehoznunk ezt a mérkőzést.
9: Mi az, amivel leginkább elégedett a mérkőzéssel kapcsolatban?
8: Ez a mérkőzés mind az eddigi Európa-bajnokságon egy csapat, vagyok leginkább elégedett, ahogy mérkőzésről mérkőzésre fejlődik. Mindig van, aki a csapatnak segíti minden pillanatban. A rendszerben egyre jobban érzik egymást a játékot, hogy kompatibilisnek tudom forgatni a csapatot. Tehát én azt gondolom, mindenkire már szombuszka vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Lőrinc Tamás lett a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Az egyedüléként induló olimpiai bajnokot a tegnapi tisztújító közgyűlésen egyhangulag választották meg. Megbízatása 5 évre szól. Lőrinc Tamással Dedecsik Ferenc beszélgetett.
10: Nagyon nagy pillanata az életemben, és emiatt még fontosabb, hogy hogy ekkora egyetértésben és ilyen egységben döntött a magyar birkózás, hogy én legyek a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, de ezt egy nagyon nagy felelősségként is élem meg, hiszen, ahogy mondtam a beszédemben is, 2 évvel az olimpia előtt nagyon sok feladat vár még ránk, de addig, amíg bármilyen irányba nézek, és olyan emberek állnak mellettem, és olyan emberekre számíthatok, akiket gyerekkorom óta ismerek, akikkel egy a célunk, azokkal szerintem sokkal könnyebb lesz bármilyen csatát megvívni a jövőben. Számomra ez nagyon fontos lesz, hogy meglegyen feléjük a kommunikáció, meghallgassam őket, és fent tudjuk tartani ezt az egységet, mert amíg így működik a magyar birkózó közösség, addig szerintem bármire képesek vagyunk, és ez egy nagyon nagy lépés afelé, hogy egy jó olimpiát is tudjunk magunk mögött.
11: Említetted, hogy az olimpiai ciklus felénél vagyunk, nyilván a kvalifikációs időszak majd csak ezután indul el. Sportolóként tudod, hogy milyen az, hogy féltáv elnökként és egy szervezetet vezetni és így átvenni, az milyen feladatok elé állít téged most?
10: Nyilván egy nagyon jó csapat van mellettem, akik évek óta ebbe vannak. Én is az elmúlt éveket már a szőnyeg mellett az akadémián töltöttem, nagyon sok mindenbe beleálltam a szövetség működésébe, úgyhogy szerintem ez egy folyamatosabb és rugalmas átállás lesz, de ami még fontosabb, hogy egy olyan szakembergárdánk van, és olyan versenyzőink állnak ezelőtt a kvalifikációs rendszer előtt, ami számomra is ismeretlen, hiszen birkózásban soha nem volt ilyen, úgyhogy ezt csak egy egységes, jó csapattal tudjuk megugrani, és én úgy gondolom, hogy ez megvan, és olyan versenyzőink vannak, akik a Los Angeles olimpia idejében lesznek szerintem a birkózásban a legjobb korban, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, nagyon bízom bennük, és mi minden támogatást meg fogunk nekik adni ahhoz, hogy ők a legtöbbet kihozzák magukból.
1: Lőrinc Tamást hallották. Mauro Schmid nyerte a franciaországúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi 13. szakaszát, a svájci versenyző első alkalommal nyert etapot a legendás viadalon. Összetettben az élen nem történt változás, a szlovén Tadej Pogácsár továbbra is magabiztosan vezet. Mauro Schmid a tegnapi szakasz győztes értékel.
3: Az utolsó 3 kilométeren próbáltam jól gazdálkodni az erőmmel, bízva abban, hogy szorosan az ellenfelem mögött tudok maradni, majdnem a célvonalig, hogy majd akkor előzzek. Éreztem, hogy jobb, ha nem támadok korán. Normál esetben gyorsabb vagyok sprintben, de egy olyan napon, mint a mai, ez a tempó is kifizetődő volt. A végén már nagyon nem voltunk frissek.
1: A Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén a 4-szeres világbajnok Max Verstappen, míg a második gyakorláson a VB lovas Kimi Antonelli volt a leggyorsabb. A 3. szabad edzés fél egykor már meg is kezdődött, tehát javában tart, és az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. A mai vendégem egy nagyon érdekes személyiség, vízilabda, de nem azért vízilabda, mert bármi közöm is lett volna valaha a vízilabdához, hanem mert egy olyan ember a vízilabdázók közül, akinek mondhatom azt, hogy ezer arca van, és mind az ezer arca egy olyan személyiséget tükröz, ami önmagában is megállná helyét. Állítólag 50 éves, de ezt így most mondom neked, hogy én is közel 50 vagyok, de a szemem talán még nem annyira rossz, hogy meg tudja mit érni, hogy messze vagy te még látszólag, és ahogy ismerlek még az 50-től. Tehát egy olimpiai bajnok vízilabdázó, külföldön élt hosszabb ideig, olasz állampolgár, olasz válogatott tagsága is volt, majdnem utazott az olasz válogatottal az olimpiára. Minden poszton bevethető szövetségi kapitány is volt, a női szövetségi kapitány mellett is dolgozott, klubedző is volt, jelenleg a Nemzeti Sportügynökségnél dolgozik, mint sportszakmai és módszertani igazgató, ahol szintén ugyanúgy megállja helyét, mint olimpiai bajnokként a vízilabdában. Köszöntelek, Mertz Tamás!
2: Szia Pista, köszönöm ezt a meghívást és ezt a beharangozót, és gyorsan végigszaladtál egy jó néhány dolgon, ami valóban a karrierem során, vagy az életem során jellemző volt, vagy számottevő volt.
1: Még abból az időből, amikor még akár egymás ellen is játszottunk, nekem az a kép él rólad, hogy régebben a kapunk kívül te bárhol bevethető voltál, tehát bármelyik szélén, elől-hátul, iszonyatosan aktív, rettentő jó helyzetfelismeréssel, jó szemkontaktussal, tehát jó kommunikációs képességgel és jó szemkontaktussal, és szinte minden helyzetből gólerős voltál. Ez bennem, mint kapusban akkor egy óriási félelmet keltett, mert azok a legrosszabb játékosok egy kapus számára, akik mindenhonnan veszélyesek tudnak lenni, és akiket nagyon nehéz kiszámítani, és téged borzasztóan nehéz volt kiszámítani. Már látszott rajta, hogy rettentő jó csapatember vagy, nagyon jól illeszkedsz a közönségbe. Később, amikor megismertük egymást, akkor azért az szintén kiderült, hogy jó hangulatot is tudsz teremteni. Mindenkivel megtalálod azt a hangnemet, amiben a másik tud működni veled, tehát amivel te és ő meg tudjátok egymást szólítani. És azt gondolom, hogy ha ez nem így lenne, akkor nem lenne kis túlzással azt mondom, hogy kikövezve az utad, amit természetesen saját magadnak köveztél ki, onnantól kezdve, hogy a Klauzár térről leindultál vízilabdázni.
2: Sok állomást megint említettél, de akkor maradjunk annál, hogy valóban a Klauzár térről indultam a 7. kerületbe, ami talán akkor inkább hírhedt környék volt, most meg híresebb helynek mondhatják, a szórakozó helyeknek az egyik ilyen központja. Egy pár utcára mellettünk fiatal korában élt Faragó Tamás is, két házzal mellettem a Kis Gergő nevelkedett, és ismertük is egymást egész fiatalon, még akkor egyikünk sem volt vízilabdajátékos sem, úgyhogy valóban onnan indultam, de látom, hogy sok mindent jegyzeteltél, és említetted azt, hogy kapus poszton kívül mindenhol játszottam.
1: Nehogy azt mondd, hogy...
2: Hát képzeld, van két ifi országos mérkőzésem kapusposzton is, a Kási színeiben, országos bajnokságot is az év végén megnyertük, hogy ez biztos, hogy nem volt fölírva hozzád. Ez mondjuk egy kényszerhelyzet volt, mert egy kapusunk volt nevezve arra az idényre, a Kökény Balázs, még talán emlékszel rá is, és nem volt másik, és ő megsérült, vagy beteg lett, valami baj lett, és úgy le kellett védeni két mérkőzést, amíg visszatért, hogy egész jól levédtem, mert jók voltak előttem a srácok, akik tisztították a területet, tudod, mindig ez a trükki egyébként, hogy az ember jó kapus legyen, az sem árt, hogyha előtte jól szaladgálnak a többiek. Úgyhogy még ebbe is belekóstoltam, de ezt inkább azért meghagy,

0: többieknek, úgyhogy valóban szerettem minden poszton föltülni, de valami kényszerhelyzet is volt ez szerintem, hogy minden posztra bevethető játékossá váltam. Igazából nem úsztam nagyon gyorsan se. Igyekeztem minél gyorsabban fejleszteni magamat, hogy utolérjem a többieket. Nem voltam kifejezetten erős sem, úgyhogy megpróbáltam abban ügyeskedni, amiben igazából lehet, tehát technikai fejlesztéseket végeztem magamon, figyeltem a Benedek Tibiéket, akik beleöltek, ugye Tibor 2 éve volt idősebb nálam, és ott nőtt fel előttem, és figyeltem, hogy mekkora energiát beleraknak abba, hogy egyre jobbak legyenek. Én pedig kitaláltam magamnak bizonyos fejlesztéseket, amiben természetesen társakra leltem az edzőimbe, akik mutatták ezt az utat, itt a Kásiben nőttem fel, ahol a legjobb edzők vettek minket körül. Lehetőség volt, korlátlan felület a császárúszodában hajdanán reggeltől estig, kizavartak bennünket a végén az úszómesterek, meg sötétedés után már a lámpát is ránk ottották. Tehát valahogy így nőttem fel én fiatalkorba, és hát az, hogy a személyiségem amilyen lett, az nem tudom, talán örököltem édesanyámtól, édesapámtól, amíg nagyon nyitott személyiségek voltak, és így is neveltek bennünket, hogy barátkozzunk, jól érezzük magunkat, én is valahogy ebbe éreztem magamat jól, és jó közegbe is kerültem, mint mondtam, a Kásiben sok ilyen srác vett körül. Amikor azt mondjuk, hogy vízilabdázni kezdünk, akkor persze beleszeretünk egy sportágba, beleszeretünk abba a társaságba, abba a közegbe, ami körülvesz bennünket, én és ebben nevelkedtem, és jó néhány olyan srác van manapság is körülöttem, akik abból az időszakból ismerek, és azóta is tartjuk a kapcsolatot.
1: Szerinted azért játszottál több poszton, mert egy poszton neked kevés lett volna játszani, említetted, hogy kényszer megoldásod, de azt még nem mondtad ki, hogy miért, vagy azért, mert jobban érezted magad több szerepben kipróbálva, és talán az apró helyzetekben jobban fel tudtad magad találni, és eredményesebb tudtál lenni. Tehát, hogy hiányzik az neked a pályafutásodból, hogy egy posztos játékos lehettél volna, és hogy akkor mi lettél volna, vagy pedig véleményed szerint teljesen jó volt az úgy, hogy te több poszton próbálkoztál, és nagyjából össze-vissza tudtál menni a pályán, és bár azt mondod, hogy nem voltál gyors, nem úsztál jól, emlékeim szerint azért nem voltál lassú, tehát hogy inkább a gyorsabb és energikusabb játékosok közé tartoztál, és azt is mondtad, hogy nem voltál erős, de azért a termetet sem ad okot arra, hogy kételkedjünk abba, hogy elég erős voltál, és elég erős vagy még jelen pillanatban is, hisz még mindig edzésben vagy. Tehát hiányzik az neked, hogy egy posztos játékos lehettél volna, vagy a személyiségedből adódóan voltál több posztos, és nem is tudtál volna egy posztos játékos lenni, mert ahogy említettem, hogy ezer arcod van, és van egy Mertz Tamás arcod, természetesen azt a karakteredet viszed mindenbe, de hogy így nagyon sok pozícióban meg tudod állni a helyed, és hogyha valaki azt gondolja, hogy van az a mondás, hogy több lovat megülni egy fenékkel nem lehet, te pont az ellenkező példa vagy, mert olyan, mintha téged nem erodálnának a feladatok, tehát hogy bármilyen feladatot is kapsz, akárhány szerepben kell, hogy jelen legyél, mindenket ugyanúgy megtudod, amit csak azzal foglalkozni, és csak az létezne számodra, hogy azért kevés ilyen ember van, mert azért ez alapvetően feltételez egy érzelmi és egy intelligenciát és egy felkészültséget, valamint egy olyan megfontoltságot, hogy pontosan tudod meg jelenlétet, hogy pontosan tudod, hogy abban a szerepben neked mit kell tenned ahhoz, hogy saját magad elvárásainak megfelelj, ami meg bőven elég a hallgatóságodnak, vagy azokkal, akikkel foglalkozol, vagy egyáltalán annak a munkának megfelelj, amit éppen végzel. Tehát
0: szerintem a helyzet szülte, hiányoztak posztok a csapatból, ahol elkezdtem nevelkedni. Center sem volt igazándiból 2, oda is be kellett segíteni. Hátvédből sem volt 3, oda is be kellett segíteni. De azért igazándiból külső pozícióban volt leghasznosabb a játékom, ezért inkább ott játszottam. Tehát a kényszer szülte, aztán így lehetett igazándiból bekerülni az utánpótlás válogatottba is. Lehet, hogy egyébként, hogy ráfeküdtem volna egy bizonyos pozícióra, ami valószínűleg egy külső pozíció lett volna, az hosszú távon nagyobb esélyt adott volna arra, hogy esetleg még szilárdabban, akár egy válogatottban tudjak konkurálni az aktuális versenytársakkal, mert ha azt nézzük egyébként baloldali játékosból, ami a leglehetségesebb pozíció lehetett volna számomra, ott azért rengetegen voltak, és egy csapatban 3 kerül be, általában 2 vagy 3, univerziális játékosból pedig az a tendencia, hogy inkább abban az időszakban, amikor mondjuk Kemény Dénes, vagy akár előtte Horkai György volt a szövetségi kapitány, egy univerziális játékost preferáltak a szövetségi kapitányok elvinni, és mindig igazándiból az aktuális hasonló típusú játékossal kellett konkurálni. Amikor én fiatal voltam, először a Tóth Frankkal konkuráltam, ő volt az idősebb, amikor végül kikerültem egy hasonló típusú játékos, aki több poszton bevethető volt, ugye Varga Tamás volt, aki belépett erre a posztra, kívül is, belül is védekezni is tudott, tehát mindegyik pozícióban. Én nem bánom ezt egyébként, én azt gondolom, hogy kicsit megelőztem a koromat ezzel a játékkal, mert ha megnézzük most a nemzetközi vízilabdát, van, hogy 4-5-6 ilyen játékost is tartanak a csapatban, egy adott csapatban, és pont ez az ereje a csapatoknak, akár a Ferencvárost, ha nézzük, akár egy olasz vagy egy magyar válogatottat, akár egy spanyol válogatottat, rengeteg ilyen játékost látunk, azt mondom, hogy most szinte a jelen vízilabdában egy ilyen típusú játékos, mint én, szinte biztos, hogy válogatott lenne hosszú ideig, akkor egyébként sokkal nehezebb volt. Aztán mi volt a másik kérdése, amit kanyarodtál?
1: Nem is kérdés, hogy inkább egy olyan megállapítás, hogy azért vagy ilyen ember, mert több poszton játszottál, vagy azért játszottál több poszton, és nem tudtál megállapodni egyen, mert olyan ember vagy, hogy szeretsz így zsizsegni és mozogni, mert hogy te minden pozícióban, ahogy említettem is, te úgy helyt tudsz állni, mint hogyha csak azt az egyet csinálnál. Tehát, hogy ha beúsztál második centernek, akkor úgy játszottál, mint egy klasszikus center, ha bekkeltél, akkor úgy bekkeltél, ahogy egy back, ha kapásoldal, akkor úgy játszottál, mint egy kapásoldali játékos, de azért az látszódott mindig a szemedben meg a mozgáson, hogy még mindig keresed azt, hogy te hogyan tudnál valahogy többet belevinni abba az egy pozícióba, de ezt mondhatom arra is, amikor szövetségkapitány voltál, vagy a mostani munkádhoz is, hogy nekiben mindegyikhez úgy állsz, hogy az ember egyből meggyőződ arról, hogy te ebbe jó vagy. Tehát, hogy te ezt, amit most csinálsz, ebbe a lehető legjobb vagy.
0: Mindig bennem volt egyfajta maximalizmus a gyerekkoromtól kezdve, hogy ha már valamit csinálunk, és ez mindig elhangzott minden vasárnap a nagyapámnál, aki mondhatom hajdanán a 60-as, 70-es évek Magyarország legjobb műbútor asztalosa volt, és mindig ezt elmondta vasárnap az ebédnél a húsleves és a rántott hús között, hogy soha nem szólalt meg, szinte egy mondatot sem mondott az ebéd közben, csak azt, amikor megállt, és azt mondta, hogy fiam, mindegy, hogy mit csinálsz, az a lényeg, hogy jól csináljad. És akkor utána nem is szólalt meg, a csoki tortát megettük, és hazamentünk. Ezt utána a következő hét vasárnap újra hallottuk ezt a mondatot, ez így ment hosszú éveken át. Akkor nem is találtam olyan nagy értelmét ennek, de azért mégis ott a tudat alatt bennem volt az, hogy csináljunk valamit jól, mert félig csinálni nem sok értelme van valamit. Úgyhogy mindig, amikor belevetettem magamat, akkor mindig az volt bennem, hogy tényleg igyekezzünk tökéletesre vinni, és az, hogy nem féltem a feladattól, az talán mindig bennem volt. Ha elmentem egy vizsgára, tudtam azt magam belül, hogy annyira nem készültem föl, azért megpróbáltam a maximumot kihúzni, vagy legalább elhitetni a tanárral, a szóbeli vizsga volt, hogy igenis én tudom azt az anyagot, és abba az irányba terelem, amiben én jártas vagyok, vagy én magabiztos vagyok, abba az irányba tereltem mindig a beszélgetést, vagy akár a felelést is, és ilyen irányban tudtam azt a magabiztosságot hozni folyamatában. Természetesen azért a tudást azt bővítettem, ha valami belefogtam, azt igyekeztem körüljárni, jó példákat hozni, azoktól ellesni azokat a jó példákat, akár játékosként, edzőként, most is egyébként a mostani munkában figyelem azt, hogy tud valami igazán jól működni, és mi az, amit esetleg én magam tudok belerakni, egyébként a saját személyiségemmel, a saját gondolataimmal, vagy olyan irányba terelni az egészet, ami esetleg egy más szintre helyezheti, és hatékonyá teheti azt a munkát, ami azt eredményezheti, hogy végül azt mondják, hogy jól végezte a dolgát.
1: Visszatérve a nagypapád, neked is vannak ilyen mondásaid, amit elmondasz a vasárnapi ebéd alkalmával a leves és a főétel között? A gyermekének van két lányod?
0: Igen, van két lányom egyébként, még kínjukból nevetnek azokon a mondások, amit el szoktam mondani, de nincsenek ilyen visszatérő nagy mondások, mint a nagyapámnak, inkább olyan humoros megjegyzések, amiken azért még mindig nevetnek, azért egyszer-egyszer szóviccek, ők is kedvelik, de már azt gondolom, hogy az én lányom már nehezen tudok olyan poént behozni, amit még nem ismernek. Sajnálom azokat a fiúkat egyébként, akikkel majd megismerkednek, egyébként majd itt a itthoni beszélgetésben igyekszem magasra tenni a humor lécet, úgyhogy meg is kell nevettetni azoknak a lányoknak, azoknak a fiúknak majd a lányaimat, akik majd egyszer majd az udvarlóik szeretnének lenni.
1: Plusz majd veled is le kell ülni, gondolom a vasárnapi ebédnél, és meg kell tanuljuk azokat azt a humorlistát, amit a mert papa elő tud majd nekik adni.
0: Hát nagyon várom egyébként, hogy jöjjenek, meg újra el tudom sütni azokat a poénokat, amin már a lányaim már nem annyira nevetnek.
1: De bízunk benne, hogy hamarosan akkor ilyen tekintetben bővülni fog a vasárnapi ebédnél a létszám az asztal körül. Visszatérnek a lányaid Olaszországban születtek, amikor kint éltetek. Te hosszú időt töltöttél Olaszországban, ilyen szempontból egy szerencsés embernek mondhatod magad, hiszen egy másik kultúrát is magadba tudtál szívni, olyannyira, hogy még olasz állampolgár is vagy. És ahogy ahogy említettem az elején, szóba jött, hogy te válogatott legyen, miután már nem voltál magyar válogatott kerettag, akkor jött az, hogy esetleg ott be tudjál kerülni. Azt hiszem, ez a Recco időszakában volt.
0: Öt vagy hat csapatban játszottam Olaszországban. A honosításom az valóban Recco-ban, amikor Recco-ban játszottam, akkor már 6.-7. éve játszottam Olaszországban, akkor történt meg, de már tulajdonképpen az első Olaszországban lévő csapatomnál, Savonában szóba került, és a procedúra az ott kezdődött már a 2004-es évben, amikor beléptünk az Unióba, hogy gyorsult ez a folyamat ilyen szempontból az én személyemben, hiszen uniós állampolgár voltam, és hát ugye ismerjük a sportot, hogyha valaki nem külföldiként játszik egy adott országban, hanem honosítottként, akkor több lehetőséget ad az adott klubnak. Ezt kihasználják itthon a magyar klubok is több sportágban. Így volt ez Olaszországban is, nem csak én, hanem jó néhány magyar társam olasz állampolgárságot vett fel abban az időben, és játszottunk olaszként, és nem számítottunk bele így a kvótába. Én viszonylag fiatalon nem kaptam már meghívót a magyar válogatott felé. 2001-ben voltam utoljára válogatott, amikor még csak 27 éves voltam, és úgy éreztem, hogy egyébként nagyon sok van még a játékomban, és azt éreztem, hogy egyre jobb vagyok. Ez ment egy ideig, aztán utána persze van egy lefelé menet is egyébként a játékos karrierben 35-36 éves korban. Na, nekem ebbe az időszakban hívtak be az olasz válogatottba. És nem is mentem be először, bár hívtak, és akkor már világbajnok volt az olasz válogatott. De aztán utána annyira kacérkodtam ezzel, az olimpia annyira csábító, és tudjuk azt, hogy mennyire jó ott lenni, és olaszként is éreztem magamat valamilyen szinten, hiszen tizenvalány éve ott éltem, lányaim ott születtek, rengeteg barátom volt, mindenkit ismertem, hogy nagy hezitálás után azért elfogadtam ezt az edzőtáborra való felkérést. Bementem néhány edzőmérkőzést, majd hivatalos mérkőzést is játszottam az olaszoknál. Utólag nem feltétlenül bánom, hogy aztán utána úgy alakult, hogy nem voltam ott az olimpián. Kicsit vele más érzésem is volt ezzel kapcsolatban. Azért leginkább magyar válogatott szerettem lenni. Ez egy érdekes helyzet volt, hogy egy ilyen hosszú kintöltött év után, és tizenvalány év óta nem volt magyar meghívom, onnan jött a világbajnok olasz válogatottól jött egy meghívó, akik egyébként utána ezüstérmesek lettek azon az olimpián. Ki tudja, mi lett volna akkor, hogyha esetleg én is bent vagyok, rosszabb vagy jobb eredmény lett volna, de érdekes helyzet lett volna, de egy érdekes kitérő volt. Na, ebből is nagyon sokat tanultam, mert azért keveseknek adatik meg, hogy be tud nézni az igazán konkurens válogatottnak a házatájékán, hogy ott hogy dolgoznak, milyen körülmények vannak, hogy dolgozik az a Alessandro Campagna, aki most is egyébként a szövetségi kapitány. Amikor én még játékos voltam, akkor már szövetségi kapitány volt Görögországban, Olaszországban, és utána pedig, amikor én voltam a szövetségi kapitány 5,5 éven keresztül, mint magyar szövetségi kapitány, akkor konkurensek voltunk. Az ő játékosából egyszer csak konkurens szövetségi kapitány lettem, és vittük egymás ellen a csapatainkat, és elég áldász, kemény csatákat vívtunk, és tudtam egy picit az ő fejével is gondolkodni, mert ismertem minden beszédét, felkészítését, taktikai elemét, úgyhogy ez egy érdekes helyzet volt, hogy beleláttam a kártyáim mögé.
1: Olyannyira hihető ez, amit mondasz, és olyannyira így lehet, hogy ahogy kint éltél Olaszországban, több edződ is volt, és nagyon jó edződ is voltak. Ugye idehaza is nagyon jó edződ voltak a válogatottnál, a klubnál. Majd belelátta ott egy az olasz válogatottnak a háttér működésébe. Ahogy említetted, olyan dolgokat láthattál, amit külsősök nem, amit klubnál nem, ahogy készülnek a magyar válogatott ellen, ahogy készülnek egy másik válogatott ellen, hogy ezért ez nagyon keveseknek adódik meg. És nekem nagyon sokszor megfordul az a fejemben a saját életemmel kapcsolatban, hogy vajon az életem eddigi során azok, amik történtek, miért történnek meg, hogy miért kerülök azokba a helyzetekbe, amikbe, és nekem mi az, amit nekem onnan el kell hozzak, mi az, amit én majd a későbbiek során fel tudok használni abban azon a területen, abban a szakmában, azokban az élethelyzetekben, amiben a jövőben belekeveredek, vagy belekeverem saját magam. És hogyha visszanézünk, ugye, ha megnézed azt, hogy voltál válogatott idehaz, olimpiai bajnok, rengeteg utánpótlásba, azt nem is mondom, rengeteg olyan nemzetközi megméretetésen vettél részt többnyire sikerrel, ami azért nagyon keveseknek adódik meg, majd külföldön ugyanez, hogy több klubban játszottál Olaszországban, válogatotthoz egészen közel kerültél, és amikor hazajöttél utána a BVSC-be játszottál még, akkor arra emlékszem, és akkor játszottunk is egymás ellen a bajnokságban, arra emlékszem, BVSC úszodában, ez nagyon megvan nekem, igen.
0: Egy picit hadd javítsalak ki, az Egerben játszottam egy évre, ebbe a tizenvalány évig, amíg játszottam, külföldön egy évre hazajöttem, az Eger játékosa voltam, egy éven át 2006 és 2007 között, majd utána újra visszamentem Olaszországba, és már úgy tértem újra 2013-ban haza, hogy a BVSC-nek az edzője lettem.
1: És akkor itt folytatjuk, hogy edző lettél, és hogy ebből az edzői pozícióból a BVSC-től kerültél Tibi után oda, mint szövetségi kapitány, férfi válogatott szövetségi kapitány. Hogy itt állhat össze az a kép, hogy mennyi minden történt veled, játszottál itt, játszottál ott, sikerek itt, sikerek ott, klubban, válogatottban, ismered az ottani szövetségkapitány működését, ismered a hazai rendszert, és akkor te vagy a szövetségkapitány, úgyhogy iszonyatosan nagy információ és tapasztalat van benned, ami azért nem mindenkinek adódott meg, vagy talán még nem is volt olyan szövetségkapitány, aki ott közel került a válogatotthoz. Ugye Tibi volt olasz állampolgár is, de ő neki a válogatottságot nem került szóba, tehát hogy ő ilyen szinten nem láthatott bele az ottani válogatott működésébe. Egy kérdés, milyen volt Tibi után? Ez egy picit más téma, milyen volt Tibi után átvenni egy olyan válogatottat, amit tudod, hogy Benedek Tibor vitt, és egy riói, nem tudom, te hogy ítélted meg akkor, hogy az az eredményesség az milyen volt, ugye annak én aktívan részese lehettem, a megítélése, hogy az eredmény sokkal rosszabbnak tűnt, mint amit belülről éreztünk, de azért sokszor van így, mert előfordul az, hogy nyersz, és úgy érzed, hogy ebben azért több volt, és van úgy, hogy veszítesz, és azt mondod, hogy ez szép volt, tehát el tudod fogadni a vereséget is, és a győzelmet is pont nem úgy, ahogy az kéne, tehát abszolút fordított érzésekkel. Mi akkor úgy éreztük Rio után, hogy ebben sokkal több volt, és lehetett is volna, és hajszálakon múlott, mert több döntetlen is akadályozta az, hogy előbbre tudjunk jutni. Milyen érzés volt ezután a riói 5. hely után átvenni Benedek Tibortól a szövetségkapitányi pozíciót?
0: Egész különleges helyzet volt. Talán az se titok egyébként, hogy volt, amikor Benedek Tibi szövetségi kapitány lett, akkor az is szóba került, hogy másodedzője legyek, de annyira sok feladat volt a BVSC kispadján, és olyan kevés lehetőségem volt, hogy onnan elmenjek. Másodedzőim sem nagyon voltak, hogy ezt nem tudtam akkor ezt bevállalni, hogy kettő szerepkörbe kerüljek. Nem is biztos, hogy mindig jó egyébként, hogy egy klubedző a sok feladata mellett egy ilyet évközben bevállal, különösen, amikor évközben nagyon sok feladat van vállalatotnál. Ezért is volt különleges, hogy hiszen majdnem részese voltam én is a Tibornak a munkásságának. Tiborral nekünk nagyon-nagyon szoros volt a kapcsolatunk, különösen ez Olaszországban, már gyerekkorban is közel kerültünk egymáshoz a Kásiben, de akkor lett igazándiból szoros a kapcsolatunk, amikor Olaszországban éltünk. Volt, amikor egymástól 50 kilométerre, volt, amikor 50 méterre laktunk egymástól Szóri városában, és a gyerekeinket együtt nevelgettük ott kint Olaszországban, sőt, a kisebbik gyerkőcének, Barkának én vagyok a keresztapukája, a feleségemmel együtt vagyunk a keresztszülei, és tehát szinte mondhatjuk, hogy egy családban éldegéltünk, vagy éreztük magunkat tartozónak, és a Tibor, amikor ugye itt ez a helyzet adódott, hogy viszi tovább, vagy a válogatott, vagy nem viszi, akkor én afelé próbáltam én őt is terelni, hogy igenis vigye tovább. Nem mindig a kapitánynak a kezében van természetesen a sorsa. Végül úgy alakult, hogy ugye 2016-ban ez a ominózus Rio után végül úgy döntött, hogy nem viszi tovább a válogatottat. Ez nehéz helyzet, amikor arra számít egy kapitány a csapatával együtt, érzi benne a potenciált, nagyon nagy esélyt lát arra, hogy nyer, de mégis belül egy nagyon nagy törés is történik. Ahogy mondtad, hogy sok jó dolgot megéltem én is, azért elmondhatom, hogy sok rosszat is megéltem, akár játékosként és kapitányként, tehát ebben is vannak bőven tapasztalataim. Körülnéztem én is, ugye akkor a pályázatot írtak ki, akkor ez bevett szokás volt, hogy pályázatot írtak ki, és nem is kevesen, 13-an pályáztak. Én nem gondoltam, hogy ilyen sokan pályáznak, hiszen azt megelőző alkalom, akkor 3-4 pályázó, hogyha éppen adódott, akkor nagyon-nagyon sok pályázó érkezett erre a posztra. De előtte egyébként megkérdeztem őként a Tibort, hogy annyira jóba vagyunk, és annyira én az, őt láttam volna inkább továbbra is kapitányként, hogy ha ő tényleg nem vállalja, akkor van-e benne rossz érzés, hogy én egyébként beadom én is a pályázatomat, és azt mondta, hogy persze nyugodtan adjam be. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ha valakinek van ötlete, gondolata, ambíciója, ereje, üres a kispadtát, akkor nem volt ő már kapitány, hanem szabaddá vált ilyen téren a kispad, akkor azoknak, akik érzik magukban az erőt, hogy valamit tudnának segíteni a magyar válogatottnak, azoknak jelentkezni kell egy ilyen helyzetben. Ilyen, ezért beadtam a pályázatomat, de nagyon fiatal edző voltam, még 3,5 éve vittem egyáltalán a BVSC kispadját. Talán még nem is volt meg az igazi rutin, ami igazán kell egy szövetségi kapitányi pozícióhoz, de ahogy mondtad, hogy talán ebbe lehet, hogy valami belülről jön, hogyha már valamibe belekezdek, akkor próbálom nagyon-nagyon maximalistán is jól csinálni. Úgyhogy megírtam a pályázatomat, elindult a folyamat, nem volt egyébként egy könnyű indulás, nem tudom mennyire emlékszel, azért 17-ben nagyon volt fiatal csapat volt, nagyon sokan abba hagyták, jó néhányan nem jöttek vissza a válogatottba, voltak, akik nagyon sokan hezitáltak, tehát nagyon nem erre számítottam én sem, amikor így elindultam így, mint a kapitányi pályázatommal. Aztán utána azért jöttek belőle jó történetek, azonnal egy világbajnoki ezüstérem, lett utána a következő évre egy kisebb fajta krízis is, majd utána újra sikerült kimászni, EB rossz szereplés után világkupa győzelem. Szóval volt itt, de mondhatom azt, hogy 5,5 év alatt, amíg kapitány voltam, 6 világeseményen indultunk, különböző világeseményen, és mindenhonnan sikerült érmet szerezni, ebben volt 3 aranyérem, ezüstérem, bronzérem, tehát mindenhonnan sikerült azért szállítani egy-egy érmet, ami azért talán ritka, hogy valaki egy olyan kapitány, hogy valaki minden tornáról, ahol lehetséges volt, onnan szállított valami érmet. És szinte minden évben szinte nulláról újra kellett építeni a csapatot, mert mindig valami történt egyik évről a másikra, ami megbolygatta ezt az aktuális időszakot. Ezért nem feltétlenül volt folyamatos az a lehetőség, hogy nyugodtan végig dolgozzak. De nagyon élveztem minden pillanatát, egy nagyon fontos pozíció, azért ezt mindannyian tudjuk, magyar vízilabda válogatottnak a férfi szövetségi kapitányának lenni, az talán a legerősebb pozíció talán a világ vízilabda sportjában.
1: Hát meg a legnagyobb megfelelési kényszer is talán.
0: Az egész biztos, ezt te tudod legjobban, mert hiszen elnökségi tag is vagy, és alelnöke vagy a magyar vízilabda szövetségnek.
1: Annyit még így hozzáfűznék a szövetségi kapitányi részethez, hogy Rióig, ahogy Tibivel mentünk, ő 4-3,5-ig lehettem ennek az egész mikroklímának a részese. Ugye Tibivel vittük ő, mint szövetségkapitány, mint csapatmenedzser és kapus edző, egész Rióig a férfi válogatottat. Én akkor elkezdtem azt úgy észlelni, hogy valami változik. Tehát, hogy az a csapat, aki voltunk régen, az teljesen más volt, és nagyon furcsa hangzik, és ilyen demagógnak is tűnhet talán, de régen minden más volt, meg jobb volt, nem ezt szeretném mondani, sokkal inkább azt, hogy más volt a csapat szelleme, vagy a szellemisége, mint ami után elkezdett kialakulni, már Rióban is érezhető volt ez. Tehát ez a fiatal brigád, ez nem jobb vagy rosszabb, csak más volt, és valahogy olyan érzésem volt, hogy sok módszer, ami esetleg velünk működött, az már nem működött. Tehát, hogy és ez nem abból fakad, hogy ők kevésbé jó játékosok, vagy jobb játékosok, vagy nagyobb egó, vagy egyénileg voltak jók, vagy csapatban tudnának, vagy tudtunk mi esetleg jobban egy kicsikét játszani, és mi kevésbé voltunk jó játékosok, de csapatban meg sokkal erősebbek voltunk. Ebből nagyon sok kombinációt ki lehetne hozni, hanem inkább az, hogy más eszközök kellettek hozzá, és akkor én azt kezdtem el érzékelni, nehezebb velük bánni egy picit, és te ezt kaptad meg, és ezt a riói csapatot neked le kellett fiatalítani, neked meg kellett változtatni, úgyhogy Tibi már elkezdett behozni fiatal játékosokat, tehát kezdte behozni a rendszerbe a Manhercet, az Alánkit, tehát hogy őket már próbálta behozni a Dumihoz, a Danihoz, akik azért még akkor nagyon karakteresen meghatározó játékosai voltak a csapatnak, Viktor, Nagy Viktor, tehát hogy elkezdett változni a csapat, elkezdett fiatalodni, és egy fiatalítás mindig óriási veszélyeket rejteget magába, és én akkor azt kezdtem látni, hogy ez a csapat, amit te megkapsz, amivel te elkezdesz foglalkozni, sokkal több energiát, sokkal több embert igényel, mármint hogy belőled sokkal többet igényel, mert hogy ők így sokkal jobban szívták az energiát, és ez nem, ahogy említettem, nem jó vagy rossz, hanem ez egy picit más hozzáállás kellett, és az, hogy a te karaktereddel, lazaságoddal és az ezeralcúságoddal beleálltál, azért látszott, hogy ez így megindult az elején már ez a csapat, tehát hogy így elkezdett szárnyalni, és vették azt az adást, amit te hoztál be, tehát azt az energiát. Ahogy említetted, hogy voltak benne hullámvölgyek, szerintem ez mindig előfordulnak ezek a hullámvölgyek. Ettől függetlenül én biztosan állíthatom, hogy ez egy nagyon szép időszaka volt a magyar vízilabdázásnak. Az EB-éremmel, az ezüstérmekkel, az olimpiai bronzzal, és ott hozzáteszem, az olimpiai bronz az úgy, hogy ott egy évvel ki lett még tolva az egész, tehát hogy azt így, most már így lassan kezdjük elfelejteni, nem 20-ban volt az olimpia, hanem 21-ben, és ott rá kellett tenni még egy évet, és akkor úgy kellett megtartani a keretedzéseket is, hogy közben volt egy iszonyatosan terhelt és korlátozott edzés lehetőségi időszak. Mehettek az edzések, tudtunk edzeni, de azért mégis korlátozva voltak, tehát hogy nem úgy volt az egész, hogy elképzeljük most már a hétköznapokban szinte nem is emlékezve arra, ami akkor történt, hogy ott és akkor is úgy tartasz edzést, ahogy szeretnél, nincsenek azok az orvosi vizsgálatok, akkor azért mindig orvosi vizsgálat volt, és ami talán a legszembetűnőbb, hogy néző nélkül kellett nektek részt vennetek az eseményen, és azért a magyar vízilabdában, akárhol játszottunk, vagy játszik a magyar vízilabda válogatott férfinő a világ bármelyik pontján, ott azért mindig vannak magyar szurkolók. Tehát, hogy én ennyit tennék hozzá, hogy ilyen szempontból szerintem neked ez egy ilyen extra időszak volt, és nem csak a játékos összetétellel és a fiatalítással, és egy akár generációs kihívásnak is nevezhetjük ezt, hogy ennek meg kellett, hogy felejét te az új generációnak, mert akkor volt egy ilyen nagy váltás érzésem szerint, de lehet, hogy akár még tévedek is, vagy rosszul látom ezt. És jött a Covid, végén ugye az olimpiával, ahol azért megint csak egy olyan kihívásnak voltál állítva, hogy neked, tehát rajta talán sokkal jobb teher volt, mint addig bármelyik szövetségkapitányon. Ettől függetlenül nagyon szép időszak volt, és hasznos is, amiből utána sikerült újra tovább lépned.
0: Ha egy picit visszaugrunk arra az időszakra, amikor átvettem a csapatot Tibortól, azért azt hadd említsem meg, hogy az is ritka, hogy Tibor kiváló munkát végzett, és világbajnoki címig, EB-ezüstig vezette a csapatot, és úgy lettek ötödikek az olimpián, hogy egyszer se, tehát tudod a legjobban, hogy nem kaptatok ki egyszer se rendes játékidőben, hiszen csak büntetőkkel tudtak titeket legyőzni. Tehát nem volt elvesztett mérkőzése a Benedek Tibor féle csapatnak. Nem véletlenül, hogy hiányérzet maradt sokakban. Nekem az első dolgom az volt, hogy keretet kellett hirdetni, csapatot kellett összerakni, azok a játékosok, akik jöttek be, azoknak meg kellett találni a közös hangot. Én azt képzeltem el, hogy valami olyan közeget alakítok ki, ami talán ezért is választottak engem szerintem, mert azt gondolta az akkori elnökség, Kemény Dénes elnökségével, hogy talán éppen ez a fajta szellem, amit én tudok magammal hozni, azt tudja átlendetni a csapatot, hogy újra jókedvel jöjjenek vállalatotba, bízzanak benne, és jól érezzék magukat az edzéseken. Mind a mellett ugye természetesen legyen megfelelő munka, szellemiség tudjon működni. Szóval ez volt az egyik legnehezebb, legnagyobb kihívás abban az időszakban, hogy a játékosok visszataláljanak, találják meg a közös nevezőt az új kapitánnyal, akit nem feltétlenül ismertek túlságosan, hiszen a legtöbbükkel nem játszottam együtt sem, nem is volt munkakapcsolatom. Szerintem ez folyamatosan azért alakult az évek során, és jó irányba ment. Úgyhogy azt gondolom, amiért voltak sikerek, az biztos, hogy ennek köszönhetők voltak. Egy ilyen emberközeli kapitánynak érzem magamat. Természetesen, amikor nincsen siker, akkor általában ezt rólják fel, vagy ezt szokták fölrólni, hogy túlságosan emberközeli volt a kapitány. Pont ezért tudtak egy kicsit, ezért nem jött meg az elvárt eredmény. Én azt gondolom, hogy én nem akartam más lenni, mint ami voltam, és valami, amit belülről éreztem, és szerintem én így tudtam afelé terelni a csapatot azok felé, az eredmények felé. Nem mondom, hogy ha visszatekintenék akár arra az időszakra, nem próbálnék meg egy-két dologba belenyúlni így utólag, de az utólag történő okoskodás lenne. Már annak függvényében nyúlnék vissza, hogy láttam, hogy mi történt. Tehát ez mindig egy nagyon nehéz dolog. Utólag mindenki okos már nem csak a fociban, hanem vízilabdában is mindenki, ráadásul okos, mindenki ért hozzá. Azért a magyar sporttársadalom azért így van bekódolva.
1: Mennyire tudtad elengedni a vízilabdát? Mert most így elkezdtünk erről beszélgetni, hogy egyre lelkesebb vagy, és egyre jobban mész bele a szakmába, és egyre jobban látom azt az arcod, amit akkor is láttam, mint szövetségkapitány, vagy mint edző. Úgyhogy most nagyon gyorsan vissza tudtál ülni abba, hogy vissza tudtál szellemülni abba, hogy át tudtál szellemülni abba a pozícióba, mint szövetségkapitány. Mennyire tudtad elengedni az elmúlt évek alatt a vízilabdát?
0: Járok folyamatosan mérkőzésekre. Valamikor csak azért megyek ki, mert a lányaim mondják, hogy ki kéne menni. Nem tudom, mi a céljuk egyébként, hogy
1: mindig ugyanannak a csapatban
0: lévő fiúkat.
1: Meccsére jártak, hogy akkor kezd el figyelni, kiket találkozom majd a vasárnapért, miért alkalmával onnan.
0: Úgyhogy van, amikor ők csábítanak ki különböző mérkőzésekre. De
1: lányod röplabdázik, bocsánat.
0: Lányaim röplabdáznak egyébként, tehát nem szakmai fejlődési lehetőségként látják egyébként a vízilabda mérkőzésre való kitekintéseket. Úgyhogy járom ők elég sokszor, sok barátom van a vízilabdában, akik miatt érdeklődöm egyébként a szakmai kifutásuk miatt, akár szurkolóként, támogatóként, barátként, vagy érdeklődőként egyébként csak azért megyek ki esetleg, mert jó mérkőzést akarok látni. Úgyhogy van ilyen, volt egyébként az elmúlt másfél-két évben mondhatom olyan szakmai megkeresés, amin elgondolkoztam, hogy esetleg visszatérjek a vízilabdába. Leginkább külföldi válogatottaknak a szövetségi kapitányi pozíciója volt ez, ami miatt valamiért nem akartam. 12 évig voltam külföldön, nem feltétlenül akarok belevágni egy külföldi kalandba, nem mondok azonnal nemet, meghallgatom őket, kíváncsi vagyok egyébként.
1: Azért jól esik, nem?
0: Jó, mindig jól esik egyébként az ember, ugye van hívás.
1: Ez egyfajta elismerés azért.
0: Így van, így van. Úgyhogy nem zártam le teljesen a vízilabdát. Nagyon szeretem, amit most csinálok egyébként, ugye a Nemzeti Sportügynökségnek ez a sportszakmai igazgató, és sok sporttal foglalkozok. Ebben ugye hasonlítunk, mert te is ugye honvéd elnökeként sok sportra lárátsz. Régen egy kicsit rövidebb, kisebb volt a fókusz, ugye csak a saját sportágunkat néztük. Most pedig egyébként egészen széles az objektív, figyeljük a többi sportágnak a működését, szereplését, a hatékonyságát. Úgyhogy ez nagyon érdekes, és ebben is szeretnék még azért jobb lenni, tehát nem gondolom azt, hogy beültem a sportszakmai igazgató pozícióba, és ne lehetnék egy pár évvel sokkal jobb, mint amilyen éppen vagyok. Úgyhogy itt ebben is látok sok lehetőséget ezen a téren, de kacérkodok egy-két gondolattal, hogy valahogy a vízilabdában is bennmaradni valamilyen funkcióban van, és erre lehetőség, ami egyébként nem üti ki a jelenlegi munkámat. Erről majd talán majd a jövő eldönti, hogy ez mennyire lesz komoly, vagy nem lesz komoly, de szívem mélyén egyébként továbbra is vízilabda szerelmese vagyok, és nem tudom becsukni a szememet, hogy innentől nincsen vízilabda az életemben, mert nagyon kedvelem ezt a sportágot, és azt szeretném, hogy hát azért még látok hiányosságot a sportágunkban, amik azért akár klubszinten, nemzetközi szinten, válogatott szinten, amit azért merem remélni, hogy ha valamilyen szinten belelépek, akkor talán azon a szinten tudok valami jót is tenni az én munkámmal. Úgyhogy nem egy lezárt dolog még az életemben.
1: Szerintem ezt teljesen lezárni nem is szabad, meg nem is szabad elfelejtenünk a múltunkat, hiszen lényegében annak köszönhetjük azt, ahol most tartunk, és hogyha azt elmondhatjuk magunkról, hogy elégedettek vagyunk, akkor büszkének kell lenni arra a táptalajra, ami most állunk, és azt úgy hívják, hogy vízilabda, és annak minden olyan ága, boga, napja, hete, hónapja és eredménye, ami stabilitást ad nekünk abban, hogy úgy tudjuk végezni a munkánkat, ahogy végezzük, és ad egy olyan erős önbizalmat, hogy tovább is tudjunk lépni. Említette, és ez tetszett, hogy voltak nagyon rossz élményeid is, akár mint játékos, akár mint szövetségkapitány. Ez is hozzátartozik azért a sikerekhez, tehát hogy csak sikerek önmagában nem okvetlen értékelhetőek annyira, hogyha nincsenek ezek a nagy bukfencek a pályafutás alatt, és valóban egy játékos azért hétről hétre meg tudja élni a sikereket és a kudarcokat felváltva akár, vagy nagyon-nagyon mélyre kerülve, viszont ott lehetősége van arra, hogy bizonyítson a következő mérkőzés alkalmával, ami viszonylag gyorsan el is tud jönni. Szövetségkapitányként hogy tudtad ezeket kezelni, a sikereket és a kudarcokat? Tehát azért volt nagyon-nagyon szép számban sikered, mint szövetségkapitány, és azért voltak olyanok, amiket azért nagyon nehéz lehetett megélni, amit nem is okvetlen kell mindenki órára kötni természetesen, mert vannak olyan kudarcok, ami nem okvetlen eredményfüggő, tehát hogy nem az eredményhez kötöd a kudarcodat, hanem érzés, hogy valamit esetleg nem tudtál megoldani, és ezt most is említetted, hogy lehet, hogy van, amit másképp csinálnál, mint akkor. Van, adsz nekünk egy kis betekintést, hogy említetted ezeket a nehéz pillanatokat, hogy mint szövetségkapitány és mint játékos, hogy ez mennyire különíthető el, tehát mennyire tudod azt te külön választani, hogy inkább akkor azt vállalom be, hogy játékosként legyen valami bukta, vagy inkább szövetségkapitányként, és mennyire tudtál túllépni ezen, mint játékos, és mennyire tudtál ezen túllépni, mint szövetségkapitány.
0: Nagyon nagy törés volt játékos koromban, amikor végül nem kaptam meghívót magyar válogatottba. Korábban is mondtam, hogy úgy éreztem, hogy még egy picit túl korai, még nem válogatott keretben lenni. Ez egy másik kérdés, hogy esetleg bekerülni az aktuális csapatba, vagy nem kerülni, de ott lenni a válogatott körül. Tehát azért az egy fájó pont volt, és új feladatokat, új kihívásokat kezdtem keresni az életemben. Erre volt jó egyébként Olaszország. Azt tűztem ki akkor magamnak, hogy olasz bajnokok szeretnék lenni. Nem volt akkor nagyon más lehetőségem a sportban kitörni. Olasz bajnok, aktuális csapatommal nemzetközi kupát megnyerni. Ez sikerült végül is a Savonával is a 2005-ös évben. Aztán utána később azt tűztem ki magamnak, amikor éppen már nem voltam a Savonában, hogy a világ legjobb csapatában, a Prorekkóban szerettem volna játszani. Bár nem voltam addig, akkor már fiatal, azt hiszem 34-35 éves voltam, végül leszerződtem a Prorekkóval, és akkor Madaras Norbival, Kásás Tomival és Benedek Tibivel együtt játszottunk abba az évben, négyen voltunk egy csapatban, és hát tulajdonképpen a Bajnokok Ligáján kívül mindent megnyertünk, szuperkupát, bajnokságot, kupát. A Bajnokok Ligájában elvesztettük pont Kis Gergőjék ellen a Primorac Kotor ellen a döntőt. Az egy fájó pont volt, ez valahogy hiányzott, de mindig új célokat talál. Klubéletben, egy klubszereplőként gyorsabban, ahogy te is mondod, jön az új bajnokság, jön az új, elvesztesz egy hétvégén egy meccset, de már lehet, hogy már szerdán vagy szombaton játszod a következő mérkőzést, és javítási lehetőség van. Ugyanez a lehetőség fönnáll, amikor klubedző leszel 3,5 évig, hogy ez egy középcsapatot vittem a BVSC-t, hol nyertünk, hol veszítettünk, tehát azonnal van lehetőség a javításra is, hogyha a krízis van. Na hát ez sokkal nehezebb szövetségi kapitányként, hiszen van, hogy egy év telik el, hogy a csúcseseményen újra odaálljon a szövetségi kapitány a medence partra, és terelje a csapatot a győzelem felé. Lehet, hogy meg sem éri. Egy magyar szövetségi kapitánynak mindig ott forog, ráadásul a lehetőség, hogy az elnökség úgy dönt, hogy nem is viheti tovább a csapatot.
1: Azért mondjuk el, hogy úgy van általában a szövetségi kapitányoknál a szerződési kikötés, hogy négybe kell lenni. Ha nincs négybe, akkor bontható a szerződés.
0: Igen, tehát jól hangzik, hogy 4 éves a szerződés, de mégis fölbontható szinte azonnal abban a pillanatban, amikor nem jön meg legalább az elődöntős lehetősége az aktuális évnek a legfontosabb eseményén. És hát ez érdekes helyzet volt, ugye 2017 első eseményem a világbajnokság, mondhatjuk jól sikerült, bár félig volt csak tele a pohár, mert elvesztettük itthon Budapesten a világbajnoki döntőt, de hát ez is térem azért, azt gondolom, hogy visszatekintve természetesen szép, de nagyon közel voltunk egy államhoz, hogy itthon nyerjünk világbajnoki címet, és azonnal a következő évben senki nem nézi egyébként, hogy éppen ki van a keretben, hogy éppen nem jöttek el a kulcsjátékosok, mert úgy egyeztünk meg velük, hogy azt az évet kihagyják. Jött az Európa-bajnokság, ami fontos esemény volt. Az sem volt érdekes, hogy előtte világligán itthon ezüstérmet nyertünk, és azt mindenki úgy érezte, hogy kicsit elvették tőlünk azt a budapesti világligát, mert nyerhettük volna. A fő esemény a barcelonai Európa-bajnokság volt, ahol lebőgött a csapat, az a viszonylag rutintalan a fiatal csapat, és 8. lett. Talán az volt az egyedüli jó dolog abban az évben, hogy szinte rákövetkezett egy hónapra egy világkupa, amivel nem mindig adódik, ugye egy szövetségi kapitánynak is mondom, valamikor egy évig kell várni, hogy kijavíthassa a bizonyítványt, és azonnal világkupán találtuk magunkat egy fiatal csapattal, és behúztuk azt a világkupát, amit utoljára 1999-ben nyerte kemény dénes féle csapat. Tehát átstruktúráltuk egy picit a csapatot, sok motivált játékos jött. Mostanában is azért látok ilyen sajtónyilatkozatot, hogy mennyire fontos, hogy inkább olyan játékosok legyenek a csapatban, akik motiváltak és hisznek a sikerben, mint azok, akik nem tudják, hiába nagyon jó játékosok, de nem tudják 100% odarikni magukat. Hát itt pont ez volt a recept ott a világkupán, berlini világkupán, hogy mindenki valahogy nagyon odarakta magát, hozott egy sikert, átlendültünk azon a kudarcon, amire utána már nem is annyira emlékeztünk, hogy volt egy EB mögöttünk, de természetesen mondhatom, hogy talán legszomorúbb és legfájó élménye az a 22-es budapesti világbajnokság, ami valóban lebőgött a magyar csapat velem együtt egyébként itt Budapesten, és nem jutottunk be a legjobb négybe, és ez afelé terelte az egész szövetségi kapitányi pozíciót, hogy végül közös megegyezéssel szerződést bontottunk a szövetséggel. Azért ez sokáig bennem maradt, és én is sokáig vaciláltam, hogy akarok egyáltalán vízilabdával foglalkozni, vagy mással foglalkozni. Akkor jobbnak tűnt egyébként egy picit kilépni ebből a közegből, és új irányt venni, de hogy te is mondod, valahogy azért ez a vízilabda, annak köszönhetjük magunkat, ameddig eljutottunk, és nem is akarok, és nem is szeretnék a vízilabda nélküli életet élni, mert szeretem, sok barátom, sok élmény köt oda. Ebben vagyunk igazándiból jók, tehát ebben a feladatban. Másban is igyekszünk helytállni, és azt gondolom, hogy te is kiválóan viszed az elnökséget a Honvédba, és én is igyekszem a maximumot kihozni magamból, de tudjuk azt, hogy egyébként, hogy ott az egy maradandó és élmény volt, vagy lehetőség volt, amit vittünk a vízilabdában.
1: És tudod, mi ennek az extra bukéja ennek, hogy te szövetségkapitány lettél, majd utána a közös megegyezéssel a szövetséggel, vagy az elnökséggel, vagy a munkáltatóddal bontottátok a szerződést? Ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus, hozzáteszem, hogy annak ellenére, hogy volt egy olyan, hogy olimpiai bajnokként, már ugye olimpiai bajnok társad ittként is már benne voltunk az elnökségben, és támogattunk abban, hogy te szövetségkapitány legyél, majd olimpiai bajnokokként benne voltunk az elnökségben, amikor azt támogattuk, hogy akkor közös megegyezéssel legyen megszüntetve. És ez adott esetben lehetne egy óriási katasztrófa és törés is egy csapaton belül, azon a csapaton belül, ami közösségünk nekünk van a Viberen, és ott vagyunk rajta, és néha eszetlenkedünk olyanokat, hogy
0: jobb, ha nem olvassa. Igen. Más ember, aki benne van.
1: Hogy ez nem törte meg azt a közösséget. És szerintem ez borzasztóan fontos, hogy és ez rajtad múlott. Tehát, hogy ez a te nagyságod, hogy ezen felül tudtál emelkedni, hogy te azt betudtad a szövetségkapitányi pozíciódnak, és nem egy olyan emberi játszmának, vagy a sértődésnek lett ez az áldozata, hogy te kikerülsz ebből a csoportból, vagy megtörik ennek a csoportnak az egysége, hogy te személyesre vetted volna azt, hogy mi, akik ott voltunk, és ugye nekünk az a feladatunk, hogy a magyar vízilabda alakuljon és pozitív irány, ahogy neked is szövetségkapitánként. És ezt egy óriási nagy dolognak tartom, hogy ezen te felül tudtál emelkedni, és ezt, erről nem beszéltünk még, és ezt én nem mondtam, de ez egy nagyon nagy, tehát ez egy emberi nagyság, hogy te felmérted, hogy az annak a pozíciónak szól az a nem, vagy az a gondolkodás, hogy akkor most igen vagy nem, és nem dobtad ezzel együtt kukába, vagy nem öntötted ki ezt a pozíciót az egész olimpiai bajnok társaiddal együtt, akik akkor ott voltak, amikor igen, és utána azt mondták, hogy ez lehet, hogy most már inkább nem, és ez egy óriási nagy dolog. Nem tudom, hogy sikerült-e ezt így valahogy átadnom neked ezt az üzenetet, amit így nagyjából 10 percen keresztül próbáltam megfogalmazni.
0: Ha nem tudom, mennyire emlékszel vissza arra az elnökségi ülésre, amikor végül ezt nagyjából így bejelentettük ez a szerződésbontáshoz, de nem rohantam el utána, tehát nem úgy volt, hogy vége lett az elnökségen, és kirohantam az ajtón, és fölháborodtam volna. Szerintem jó, ott maradtam, beszélgettem jó néhány ottakkal, megbeszéltük a jövő lehetőségeit ilyen téren, úgyhogy abszolút nem éreztem azt, hogy sértődött lennék valamelyitekre, és ugye nagyon sok, nem mindenki tudja, hogy az elnökségben nagyon sok olyan személy van, akivel valóban együtt játszottunk itt az elmúlt időszakban, és erősen szakmabeli olimpiai bajnok társaink. Azt gondolom, ez a feladatotok, hogy itt ilyen téren állást foglaljatok, és döntsetek, és a legjobb belátásotok szerint tereljétek a vízilabdát, ahogy te is mondod. Valószínűleg én is a ti helyetekben lettem, ugyanígy ezt az álláspontot képviseltem volna, mint ti. És a kapcsolatok azok persze nem sérülhetnek ezért azért, mert változás történt ott az én pozíciómban. Az egy kelemetlen volt számomra, hogy keresgéltem magamat utána, ezt nem is titkolom, hogy azért egy picit úgy éreztem, hogy nem láttam, hogy merre tovább, azért hosszú távra terveztem, 4 éves szerződésem volt, illetve 3 éves, hiszen a 21-es olimpia után csak 3 évig írtunk alá a 24-es olimpiáig, és éreztem magamba potenciált is, hogy szépen lassan megfiatalítjuk ezt a csapatot, és úgy érünk 24-re az olimpiáig, hogy újra fölépítünk egy csapatot, csak ez közben jött, hogy egy nagyon szem előtt lévő Budapesten rendező világbajnokság nagyon nagyon előtérbe helyezte a vízilabdát, és nem nagyon lehetett ezt másképpen kommunikálni is, és kezelni is ezt a helyzetet, mint egy nem jól sikerült eredmény után, aminek ennek kellett lenni a következménye, és nincs is ezzel semmi gond.
1: A beszélgetésünk első részletén hallgassuk meg Mersz Tamás zenét.
2: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
2: Úszogumi!
6: Pontos!
7: Ó, magyarul!
8: Még a nyelvújítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Zene után folytatjuk tovább, mert Tamás olimpiai bajnok vízilabdázóval. Bevasz minket, hogy a mostani feladatod, ez pontosan mi várja a Nemzeti Sportügynökségnél?
2: Hát most már közel két éve a Nemzeti Sportügynökség egy picit átstruktúrálódott. A sportért felelős államtitkárságnak a háttérintézményeként működik. Itt vagyok valóban én a sportszakmai igazgató. Az én igazgatóságomhoz tartozik a Nemzeti Versenysportfejlesztési Program, ami tulajdonképpen az olimpiai és nem olimpiai sportágaknak a szövetségeinek a finanszírozását hivatott biztosítani, lebonyolítani és elszámolásokat mi is mi intézzük, illetve hozzánk tartozik a kiemelt edzői program, ami a Magyar Edzők Társaságától vettük át, és Magyarországon a 155 kimagasló edzőtnek a foglalkoztatását biztosítjuk. Nálunk van egy új program is, ami közel 500 edzőnek biztosítja a finanszírozását, ezzel a nevelőedző program, illetve van egy talán a legkedvesebb programunk, a Heraklész program, ami nem egy új program, hiszen már több mint 20 éves, de egy picit újra gondoltuk, új programelemekkel bővítettük, és viszonylag nagy szabadságot kaptunk a lebonyolításához, de továbbra is a legfontosabb feladata az, hogy a központi felkészülését biztosítsa több mint 900 fiatal utánpótláskorú sportolóknak. Hát tulajdonképpen ezekkel foglalkozom napi szinten.
1: Van olyan eleme a mostani munkádnak, ahol felfedezed azt, vagy felfedezni véled azt, amit hozol magaddal, mint szövetségkapitán, vagy vízilabdázó? Tehát, hogy vannak olyan elemek, hogy hopp, ezeket már ilyen analógián keresztül végeztem, mint szövetségkapitány, és most is valami hasonlót csinálsz, és van-e olyan, amit itt tanultál meg, és azt mondtad, hogy ezt ott nagyon jól lehetne alkalmazni, így, hogy ennyi sportágra, ennyi emberre, ennyi edzőre teljesen más perspektívából rálátsz?
2: Érdekes, mert ugye tudjuk, hogy amikor egy szövetségi kapitány keretet hirdet egy aktuális eseményre, akkor 20-22 embert hív be, és abból választja ki a legjobb 13-at vagy 15-öt, attól függően, hogy milyen eseményre készülnek. Hát most itt is 20-22 ember az, aki hozzám tartozik, bár két főosztály belül, de körülbelül ennyi az a létszám, aki hozzám tartozik, és akivel napi szintű kapcsolatom van. Amit egy kicsit a kapitányi, vagy mondhatom azt, hogy edzői tapasztalataimból hoztam, az, és egyébként ami picit az arszpolitikáimhoz is hozzátartozott, az az emberekkel való bánásmód. És én biztos voltam akkor edzőként is, vagy szövetségi kapitányként is, meg most, mint úgymond egy pőnöke a beosztottaknak, hogy akkor tudnak jól dolgozni, hogyha biztos a mögöttük lévő háttér, a feladatok jól ki vannak osztva, ha megfelelő emberek kerülnek az adott helyre, és nyugodt körülményeket tudunk teremteni minden szempontból, akkor tudják leadni a munkavállalók a legjobb teljesítményüket. Ezt gondoltam szövetségi kapitányként és edzőként, és ezt gondolom most is, mint munkáltató vagy főnök, aki felelősséggel tartozik az emberei iránt, hogy ezt a fajta légkört szeretném megteremteni, mert akkor tudunk szerintem hatékonyak lenni. Én nem gondolom azt, hogy egy stresszes, negatív környezetben tudja valaki a legjobb munkáját leadni. Hogyan is lenne az, hogyha folyamatosan negatív visszajelzésekkel bombáznék, az előbb-utóbb a saját magát betekeri a velünk dolgozó ember is egy olyan spirálba, amiből aztán utána nagyon nehéz kijönni, inkább pozitív tölteteket, sok visszajelzést. Azt, amit egyébként saját magam is észrevettem még az edzői munkámban, hogy minél többet beszélgetek, minél több visszajelzést adok a velem dolgozóknak, nagyon vágynak ezekre a visszajelzése a napi teendők, elvégzett teendők mellett az emberek. És kellenek, az természetesen meg lehet fogalmazni a negatív visszajelzéseket is, kell is az, hogyha valami nem működik, de hogyha valami jó és jól végzi valaki munkáját, arról kapjon egy idézőjelben lévő simogatást, egy szóban lévő visszajelzést, ami jó érzéssel tölti el, és szívesen jön le a következő nap is, jön be az irodába, vagy a medencés világba a következő nap az úszodába. Úgyhogy ezt próbálom átmenteni és magammal hozni, meg azt a fajta profizmust, hogy lássam, hogy az embereim készülnek, szívesen csinálják, együttműködnek, és a társaikkal is úgy kommunikálnak, hogy a napi szinten, hiszen ők vannak leginkább együtt, hogy egymást minél jobban elviseljék, támogassák a napi szintű munkában, egymást húzzák fölfelé, mint hogy inkább lefelé.
1: Nagyon leragadtunk a vízilabdánál, és ezt próbáljuk boncolgatni most már több oldalról, ami nagyon jól esik, megmondom őszintén, mert tényleg sokszínűen tudjuk ezt úgy érzem tenni, és sok olyat mondtál, ami számomra is nagyon érdekes, és azt hittem, hogy sok mindent tudok rólad, de kiderül, hogy azért van még itt olyan Mersz Tamás titok, hát nem titok, de egy olyan ezerarcúságod, amiről még én sem tudtam. Kiderült ez aközben, miközben én készültem belőled, és olvasgattam, és hallgattam veled interjúkat, hogy a megméretetéseket továbbra is keresed, és hogyha nem is nagyon látványosan, de a háttérben szörfözöl és teniszezel, ami megint csak annak a tanúbizonsága, hogy szereted a kihívásokat, és szeretsz új utakra lépni, és kalandozni a kihívások irányába. Mennyire komoly nálad így ez a hobbi sport, meg az a szabadidő eltöltés, amit azért aktívan kell, vagy ajánlatos eltölteni, mert azért a szörf, bár vízisportnak nevezhetjük, azért sok köze nincsen a vízilabdához, ahogy a tenisznek sem.
2: A szörf az inkább egy gyerekkori szerelem, abból mostanában kevés volt, és
1: picit ilyen... windsurf, vagy
2: windsurf, abszolút windsurf, tehát amikor mi fiatalok voltunk, akkor szinte csak az létezett, úgyhogy windsurf. Nézegettem a kitesurfösöket, illetve a különböző válfaját a szörfnek, de hogyha szörf, akkor egyelőre windsurf, és szerintem maradok is annál. Ami inkább egy komolyabb tevékenységé fajult, úgy mondhatnám, az a tenisz. Imádtam nézni gyerekkoromban ugye McEnroe-Borg mérkőzéseket, azon nőttünk föl később, André Agassi, Boris Becker, tehát ezek voltak nekem a nagy kedvenceim. Felnőtt korra megint más szintre helyeződött a tenisz, szinte mondhatom, hogy azért ez a... Nézni is nagyon szerettem a tenisz, de amikor volt egy picivel több szabadidőm, és Magyarországon éltünk már, visszajöttünk Olaszországból, találtam rá időt és energiát, valahogy beépítettem az aktuális életembe, hogy valahogy elkezdjek teniszezni, oktatóval is egy kicsit játszottam, most már azért vannak állandó partnereim, akivel játszom. Hát nem vagyok elégedett, miért is lennék elégedett, úgyhogy még tovább próbálom fejleszteni magamat, hogy jobb legyek, de azért kisebb fajt, nagyobb győzelmek, kis szórakozás, sport is egyben, kihívás is, mérkőzés, tehát hiányzik azért az a fajta megméretetés, hogy valakivel összemérjük az erőnket, azért ezt is meg tudja adni a tenisz. És hát mondhatom, hogy tényleg a tenisz a királyok sportja, tehát minél magasabb szintre helyezi magát a teniszben, szerintem annál inkább élvezi ezt a sportágot. Én így vagyok vele, úgyhogy nem telik el olyan hét, hogy egyszer vagy kétszer el ne menjek teniszezni. Lehet, hogy ezek egész extrém időpontok, reggel 6 óra, 7 óra, akkor megyek el munkaidő előtt, de beleillesztem az életembe, úgyhogy ez egy folyamatos kihívás. Minden nap sportolok egyébként, szinte mondhatom, hogy minden nap sportolunk, sőt, talán itt megoszthatunk a rádió hallgatókkal, van egy, ha nevét nem is mondom, aki a fitness klubunknak, de egy közösségi.
1: Szerintem kimondhatod a nevét.
2: Az Eper Kutyák klubjában, örülni fog a mesterünk Fetter Balázs, aki ennek a vezére és támogatója. Hogy miért ez a neve, azt szerintem azt majd egyszer, ha valaki vele találkozik, az kérdezze meg. Hetente kétszer ugye találkozunk online formában, csütörtökön és vasárnap mindenki a saját lakásában, vagy éppen, hogyha nyaral, akkor akár a strandról is bejelentkezik. Úgyhogy ez is egyfajta közösségi élménye a sportolásnak. Néha még az is előfordul, hogy ez... egy-két havonta személyesen is találkozunk. Tehát jó tartozni ebbe a társaságba. Szerintem ez is hozzá tartozik, hogy olyan emberek vannak ebbe a kis klubunkba, sportklubunkba, akikkel szeretünk együtt lenni, és sportolni is együtt szívesen. Úgyhogy erről szerintem most elég talán ennyi és elég, de az, a lényeg az, hogy valamilyen sport mindig, minden nap szerepel azért az életemben, és hogyha nem, akkor egy picit rosszul érzem magamat.
1: És ugye a szabadidő hasznos eltöltése és a zenét kombináljuk, akkor azt olvastam rólad, hogy saját magadnak te szoktál zongorán, illetve gitáron játszani. Ez mennyire komoly? Már ne arra úgy, hogy ezt kérdezem, de hogy ezt nem tudtam róla. Tényleg azt hittem, hogy sok mindent tudok rólad, de hát ezt amikor olvastam, akkor nagyon meglepődtem, mert azért ez nem olyan, hogy leülök, és akkor elkezdem nyomogatni a zongorán, és akkor egyből összeáll a kislány a zongoránál, vagy gitározni, azért ez kell egyfajta irányultság.
2: Képzeld el, hogy múlt héten voltunk a feleségem, meg Mel a Zeneakadémián egy fantasztikus előadáson, a Szolnoki Filharmonikus Zenekar volt ott, egészen különleges nemzetközi művészekkel együtt léptek fel, és azt mondtam a feleségemnek, hogy tudod, én itt a Zeneakadémián egyszer fölléptem, és nem akart elni, és tényleg a Zeneakadémián 9 éves koromban felléptem, és azóta egyébként nem voltam a Zeneakadémián, és a nagy színpadon, a zongorán fölléptem, és egy kis darabot eljátszottam, ha jól emlékszem, vagy Mozartnak, vagy Brahmsnak az egyik is darabját játszottam a nagy színpadon, ugyanis én előbb zongoráztam, mint vízilabdáztam. Úgyhogy 8-9 évesen még rendszeresen órákra jártam, szolfés órákra jártam. Ez valamennyire megmaradt, ez a zongora szeretet. Természetesen lepasszoltam a zongorázást, amikor naponta 5-6 órát vízilabdáztunk, akkor nem annyira fért bele, hogy klampírozzak otthon, de mindig volt nagy zongoránk a családba, és a családba szinte minden, majdnem minden tagja zenészkedett valamilyen formában, volt, aki még profi zenész is volt. És ugye ez megmaradt most 1-2 éve. Én is vettem egy komolyabb hangszert, amivel nagyobb élmény otthon is elfér a sarokba, és nem egy óriási Bösendorfer zongora foglalja a helyet, mint korábban a Klauzál téren, ahol volt zongoránk, hogy térjünk oda-vissza is egyébként a 7. kerületbe. A gitár az most valamilyen lepattant, az inkább ilyen tínédzser hóbort volt, hogy megtanuljak azért az alapakkordokat, és ilyen bulikba előveszi azért egy fiatal fiú, akkor viszonylag gyorsan sikert arat.
1: De ének mellé volt?
2: Persze volt ének. Ének is mellé, gitározás, tehát az, de van gitárom is, ha kell, akkor ha nem is nagy élményt okozóan, de el tudok játszani egy-két darabot, de inkább az zongora, amiben időnként megpróbálom önkifejezni magamat, nem megbántva a családot, hogy igyekszem, hogy akkor ezeket a perceket megejteni, amikor ők nincsenek otthon, hogy azért nehogy kiüssem a biztosítékot.
1: Ha már hobbiknál tartunk, akkor eléggé kiveséztük, és azért egy embernek, ha még belefér a munkája mellett egy tenisz, meg még az edzések, és a szörf, hogyha úgy van, és még a zene is, van még esetleg valami meglepetés hobbid, amit így nem sikerült összeszednem a netről, vagy amit még nem hallottam rólad, de azért kíváncsiak lennénk rá, hogy van-e még, ami belefér ezt a más életébe?
2: Most azt gondolom, hogy nincsen, tehát azért szupermen én sem vagyok. Ami fontos része az életemnek az, hogy a lányaimnak a sporteseményeire járok, igazából szurkolóvá avanzsálódom. Igazán most már csak a nagyobbik lányom röplabdázik, a kisebbik elkezdett táncolni. A tánccal nem lép fel, úgyhogy ilyen téren arra nem járunk, csak hozzuk, visszük, amikor edzése van. A röplabda az viszont folyamatosan napi renden van. Mira most a Vasas Balát igazolt az Újpestbe. Korábban egyébként szívesen beszélek róla, ha nem gond, mert büszke is vagyok rá egyébként, mert az összes utánpótlás korosztályban, utánpótlás csapataiban, korosztályos csapatokban válogatottjának a csapatkapitánya volt. Tényleg nagyon ügyesen fogta össze a csapatot, nem csak, hogy jól játszott, hanem tényleg ebben is kiteljesedett. Na, ő tényleg egyébként minden hangszeren játszik, úgymond, mert egyetemre jár, és emellett még sportolni tud, ezt mindannyian tudjuk, hogy ez nagyon nehéz ezt összehangolni, különösen most ilyen magas szinten, mint ahol ő van, de tényleg nagyon büszke vagyok, úgyhogy ha hobbi, akkor talán ez a sportra járás, ha nem vízilabda, akkor röplabda.
1: Akkor hobbiként is apuka szerepet töltesz be, nem csak a vasárnapi ebédnél, vagy a mindennapokban, a hétköznapokban, hanem a hétvégén, amikor a lányodnak kell szurkolni. Szakmailag nézed a mérkőzéseit, vagy úgy nézed, mint apuka?
2: Hát képzeld, hogy eljutottam arra a szintre, de nem akartam tényleg nagyképű lenni, hogy azért egy csomó mindent azért akár szakmailag is átlátok már. Sok mindent nem, tehát nem tényleg nem akarom túl minősíteni magamat, de látom azt, hogy mikor játszik jól, mikor választ jól, ki az a játékos, aki nem feltétlenül hozza az aznapi önmagát, mi az, amin elmegy esetleg egy meccs. De szakmailag sosem szólok bele. Néha megengedek magamnak egy-két ilyen megjegyzést, amit teszek, de inkább, ha ő kérdez, akkor inkább olyan tapasztalatokat osztok meg vele, amik számára hasznos lehet, és valóban hiteles tud lenni. Hogyan dolgozzuk fel a vereséget, vagy akár a győzelmet, hogyan lendülünk át egyik ilyen pillanatból a másikba, hogyan lehet összehangolni ilyen helyzeteket. hogyan viszonyuljunk akár a csapattársunkhoz, edzőkhöz, milyen kommunikációs fogásokat lehet akár ő, mint játékos, mi az, amit tud esetleg használni játékostársával, edzőjével, hogy esetleg az aktuális csapathelyzetet előrebb vigye. Tehát ilyenekről szoktunk beszélgetni Mirával elég sokat, de azt gondolom, hogy sokszor nagyon jó meglátásai vannak magától, úgyhogy nem is feltétlenül van erre szüksége, de azért úgy látom, azért szívesen meghallgat, és azért nem feltétlenül mondja mindig, hogy hülyeség, amit mondok.
1: Még akkor is, hogyha sokszor viccelsz.
0: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ma rendezik a bronzmérkőzést a labdarúgó VB-n. 16 évre vinné le a választási korhatárt Magyar Péter. Holnap hidegfront érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz az utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett. A Deschamps vezette együttes 4 éve Katarban is döntőt játszott. Akkor éppen az angolokat búcsúztatta a negyed döntőben. Anglia 1982 óta nem tudja legyőzni tétmérkőzésen Franciaországot, ráadásul 60 éve érmet sem nyert a VB-n. A labdarúgó világbajnokság holnapi döntőjét sem kell elhalasztani, vagy más színhelyre vinni, hiszen a kanadai erdőtüzek okozta a levegőszennyezés az argentin-spanyol mérkőzés megrendezését már nem fenyegetik. A VB mai bronzmérkőzését, valamint a holnapi New York-i döntőt az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Az évtizedek óta a klub kötelékében dolgozó, az elmúlt években az aktuális legidősebb fiú utánpótlás csapatot irányító Kis György lett a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencváros vezetőedzője. A klub mai tájékoztatása szerint a játékos keret is kialakult a következő idényre. A 198-szoros válogatott Lékai Máté maradt, a már korábban bejelentett játékosok mellett a nyáron viszont távozott többek között Csörgő Kristóf, Debreceni Dávid, Füzi Dániel, Győri Mátyás, Kis Bence, valamint Ancsin Gábor is.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk a közös dolgainkba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adóalapkedvezményének eltörlését, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András megerősítette azt is, hogy egyszerűsítik az adórendszert. Eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Erről a főpolgármester számolt be a közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkás lakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Rövidített útvonalon jár mától a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és Szikes-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat, onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart.
0: Közlekedés.
2: Az M0-as autóút déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös autópálya felé vezető oldalon két személyautó ütközött össze. A 20-as kilométernél a középső sávot zárták le, 5 kilométeres a torlódás.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél több felé megerősödik, holnap délután ismét hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Éjszaka 15-22, holnap napközben 27-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A zene után továbbra is vendégem, Márc Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó. Fél évszázad, de hosszú idő, mégis nagyon-nagyon gyorsan elrepült. Azt hiszem, ebben egyetérthetünk. Te már túl vagy, te már benne vagy, én még csak leszek. Ott, hogy elmondhassam ezt magamra, hogy már eltelt fél évszázad. Hogy tekintesz vissza erre a fél évszázadra? Összességében.
2: Amikor jöttem ide be, akkor megkérdeztem a kollégádat, hogy miről fogunk beszélni, és azt mondta, hogy rólam, mármint, hogy rólad, így mondta nekem. És úgy veszem észre, hogy ilyen korszakai vannak az életemnek. Volt ugye a kis fiatal korszak, amikor nem volt vízilabda, aztán volt egy olyan időszak, hogy már volt vízilabda, Magyarországon éltem, volt utána egy hosszabb időszak, amikor Olaszországban éltünk a családommal, majd utána volt egy 10 éves időszak, amiből 3 év edzőként, vezetőedzőként, majd több mint 5 év szövetségi kapitányként, de közel 10 évig edzősködtem. Most egy új időszak van, sport, mondhatjuk, hogy talán sportvezetőként, vagy legalábbis államirányításban történő megfelelés az, ami éppen történik az életemben, illetve nagyon sokszor megyek cégekhez, akár motivációs előadásokat tartok, amiket nagyon-nagyon szeretek és nagyon élvezek. Úgyhogy ezek teljesítik ki az életemet. Mindegyiknek megvolt a maga szépsége, nehézsége is, mert gondolom nincs olyan. Talán azért tudunk örülni a sikereinknek, amikor tudjuk azt, hogy mélyponton is vagyunk. Mélypontról is tudunk fölfelé lendülni, tehát kellenek azok a mélypontok, hogy elgondolkozzunk, hogy mennyire értékesek is azok a pillanatok, amiket meg tudunk élni később vagy előtte. Úgyhogy én, ha visszatekintek erre az 50 évre, el sem tudom képzelni, hogy ez már tényleg eltelt 50 év, tehát ez egy picit rémisztős egyébként, hogy ennyi már mögöttem van. Én belülről még mindig nagyon fiatalnak érzem magamat, és azt gondolom, hogy ez jó, vagy legalábbis én ezt jónak tekintem. Néha a csontjaimon és az ízületeimben azt érzem, hogy azért valahol itt van ez az 50 év. Egy kicsit nehezebben kell ki az ágyból időnként, de szeretném az elkövetkező időszakot még hatványozottan, még jobban megélni, bármilyen pillanata is jön itt, akár utazás, család szempontjából, akár a minden pillanat, akár talán mondhatom azt, hogy sok olyan dolog ment el, főleg a sportkarrierem alatt, amit nem tartottunk fontosnak, vagy nem terült előtérbe, akár az, hogy most igyekszem sokkal többet eljárni színházba, koncertekre, különböző eseményekre. A barátoknak a szeretete és megtartása nekem nagyon-nagyon fontos, úgyhogy ezért én nem csak mondom, hanem teszek is. Tehát nem hagyom egyébként, hogy egy baráti kapcsolat azon múljon, hogy engem fölhívnak, mert én majd őt fölhívom. Úgyhogy ez elfordulhat elő, és néha rohanok egyik helyről a másik helyre, és próbálok sok minden programot is, lehetőséget, beszélgetéseket magamba szívni, és 48 órát belepréselni a 24 órába, de élvezem, amit csinálok, és próbálom továbbra is élvezni, és megélni nagyon a következő időszakot, ami előttem van.
1: Nagyon érdekes most abban a pozícióban lenni, amiben én vagyok, mert ha azt mondjuk, hogy 50 év, és milyen gyorsan eltelt, és mennyire fiatalnak érezzük még magunkat, ha ezt egy 18 éves hallgatja, akkor valószínű az a vélem, hogy az öreg taták itt beszélgetnek, a nem tudom miről. Ha egy 70 éves, vagy 80 éves hallgatja, akkor ezek még fiatal emberek, még előttük az élet. Így, ahogy ezt elmondtad, és látszik, vagy érződik már belőled az az élettapasztalat és rutin, ami már azért változtatja azokat a preferenciákat, meg azokat a fókuszokat, amit egy ember 50 éves korában már elkezd keresni, és amilyen irányba elmegy, és amilyen volt eddig az 50 éves kor előtt, és ez nem az 50, ha valaki 50 lesz, akkor hirtelen megváltozik, hanem ez ilyen szépen lassan érik, és azt látom itt, ahogy beszélgetek emberekkel, hogy így korosztály függően, hogy amikor kérdezem őket, hogy mi volt eddig, akkor teljesen másképp adják elő ezt. Teljesen más az elégedettségi szint, és amikor megkérdezem, hogy van-e bakancslistája, és mit szeretne még csinálni, és nagyon sokan azt mondják, hogy úgy nincs. Hogy így nem látják ezt, és anélkül, hogy én most ezt feltettem annak ezt a kérdést, már tovább lépti az 50-en túlra, mondjuk a következő 50-esre, és elkezdted mondani, hogy mik a fontosak, és mik azokra, amikre szeretnél odafigyelni. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azon a szinten vagy, abban az érettségi fázisban vagy, hogy már már nem csak visszafelé nézel úgy, hogy mi az, amit átértékelsz, és mi az, amit hogyan esetleg látsz másképp, és bemered vallani, hogyha valamit elrontottál, és másképp kellett volna csinálni, hanem már előre is nézel, és már elkezdesz, már nem azt mondod, hogy még ezt meg kéne nyerni, meg még azt össze kéne hozni, hanem inkább az érzelmek, meg az emberi kapcsolatok lesznek fontosabbak, és azok az események, amiket azokkal az emberekkel tudsz megélni, akik számodra a legfontosabbak. Tehát, hogy egy teljesen másfajta építkezés van fókuszban. Én legalábbis most így ezt vettem ki a szavaidból, vagy a gondolataidból, de ha megkérdezném, hogy van-e bagancslistád, és hogy mi az, amit még itt szeretnél beteljesíteni az életedbe, akkor mit mondanál el? Ha van egyáltalán ilyened még? Vagy már?
2: Nincs kifejezett bagancslistám. Nagyon nem szeretek utazásban lenni, hogy úgy csúnyán mondjam egyébként, tehát nem szeretek egyik helyről a másik helyre utazni, nagyon szeretek valahol már lenni új helyen, amit még nem tapasztaltam meg. Úgyhogy ez egy kettősség bennem, mert nem szeretem azokat a fáradalmokat repülni, utazni, kocsiban ülni sokat, viszont van jó néhány olyan célállomás, amit szeretnék akár megnézni, ami hiányzik az életemből, de nem kergetem ezeket a helyzeteket feltétlenül, majd jönnek egyébként, ha jönniük kell. Szeretem inkább megélni a pillanatokat. Szeretnék sok jó pillanatot együtt élni, akár a családommal, barátaimmal, szeretteimmel, és jól élvezni az életet. Nem, tudom, ugye kint is ugye ittunk egy kávét, mielőtt bejöttünk, és sokat beszélgettünk erről a kávékultúráról. Amikor elmegyünk egy pár napra Olaszországba, ugye elég gyakran szoktunk akár lemenni Triestbe, vagy Grádóba, amik ilyen 5-5,5 óra alatt, bár nem mondok 5-5, mert akkor valószínűleg egy picit gyorsan mentem, inkább legyen 6.
1: Tudsz egy rövidebb utat.
2: Balatonról 5, és kimenni. Én nem feltétlenül azt szeretném, hogy rohangálunk egyik boltból a másikba, hanem szeretek beülni egy kávézóba, egy kicsit ott nézni az embereket, ahogy jönnek, mennek, elüldögélni a napon, akár ott a tengerparton üldögélni, beszélgetni, nem feltétlenül rohanni, nem feltétlenül végigrohanni az összes látványosságát az adott városnak, hanem egy kicsit átélni azt a légkört, azt az atmoszférát, amiben benne vagyunk. Tehát nekem ez ami hiányzik, amit minél többször szeretnék megélni, és akár új helyeken, akár új emberekkel, de a régieket megtartva, ápolva a régi kapcsolatokat, és nagyon nehéz egyébként, nem tudom, te hogy vagy vele, nagyon sokat kell tenni, hogy azok a régi barátok, akik valahol ott vannak egyébként, és nem találkozunk velük már régóta, azokat bent tartani egyébként valahogy a társaságodban. Nekem ugyan rengeteg olasz barátom van, akiket nagyon-nagyon kedvelek, de itthon Magyarországon is van nagyon nagy társaság, akikből nem feltétlenül látok mindig mindenkit, de azért igyekszem szakítani rá időt, és abban bízom egyébként, hogy az elkövetkező jó néhány év, legyen az jó sok év, az arról szól, hogy együtt vagyunk, jókat eszünk, jól érezzük magunkat ebbe a közegbe, jókat nevetünk, akár lehet nosztalgiázni, és én nézek azért vissza egyébként, mert van mire emlékezni, és ez jó dolog egyébként szerintem, de azért szeretnék még egy pár dolgot, akár új dolgot is megélni. Aztán, hogy majd ez vízilabdában lesz-e, vagy egyébként másfajta légkörben, vagy másfajta feladatokban, azt még én sem tudom feltétlenül, de lepjen meg a sors.
1: Nagyon szeretném összefoglalni a beszélgetésünket, hogy mennyire volt ez nekem tetszetős, és mennyire sokat kaptam ettől a beszélgetéstől. Nagyon nehéz lenne, mert szinte újra kéne az egészet elmondanom, amiket elmondtál, minden gondolatodban volt valami nagyon-nagyon magvas, de egyet kiemelek, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és talán ezzel köszönnék el a hallgatóktól, hogy amit mondtál, hogy te úgy építed a barátságokat, hogy nem várod meg, hogy ők felhívnak téged, hanem majd te felhívod őket. Hogy ez a fajta proaktivitási igény, hogy te építsed a jövődet, vagy te építsd a baráti társaságodat, vagy te építsd a saját jólétedet, hogyha ez mindenkire egy picit átragadna, akkor talán sokkal jobb világot tudnánk élni. És talán ennek a mai beszélgetésnek nekem ez volt a legfőbb üzenete, úgyhogy rengeteg hasznos dolgot mondtál, de ez óriási tanulság, hogy mennyire egyszerű dolog az élet kezelése, és mennyire lehet bonyolítani teljesen feleslegesen, amikor választhatjuk azt, hogy felhívjuk a barátunkat, vagy felhívjuk a szeretőnket, mert hiányzik, és mi majd teszünk azért, hogy ezt a kapcsolatot építsük. Úgyhogy én köszönöm a mai beszélgetést neked, Tomi, és hát nagyon sok sikert kívánok neked. Féltem, nem féltelek, mert eddig is mindig feltaláltad magad, és mindig hasznos dolgot tudtál művelni, és tudtál adni mindenkinek, aki a társaságodban, vagy a kis közösségedben van. Ehhez neked sok erőt, egészséget, kitartást kívánok, minimum még a következő fél évszázadra, és köszönöm, hogy beszélgethettünk.
2: Köszönöm a meghívást is, hogy itt lehettem.
1: Ezzel búcsúzom a tisztelt hallgatóktól, találkozunk a jövő héten. Kellemes hétvégét mindenkinek.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a mai nap szerkesztője Szabó Bence, és indul maratoni adásunk, hiszen 15 órakor kezdjük az adást, és majd valamikor hajnalban a bronzmérkőzés után, jó esetben olyan 1 óra tájban, hogyha hosszabbítás vagy 11-esek lesznek, akkor akár 2 óra tájban fejezzük be adásunkat, hiszen ma már a világbajnokság utolsó előtti mérkőzéséhez érkezünk, a Franciaország-Anglia összecsapáshoz, és természetesen a mai műsorunk is erre a mérkőzésre fókuszál. Éppen ezért köszöntöm a stúdióban Mészői Gézát, abból az apropóból, hogy beszélgetni fogunk majd erről a meccsről, meg a világbajnokságról, és ugye neked azért a franciákhoz van kötődésed.
2: Így van, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, így van, a francia csapat azért mindig is közel áll hozzám. Deschamps-pal ellene még játszhattam, amikor a Marseille-nak volt a csapatkapitánya, és az első mérkőzésem idegenben a Stade Vélodrome-ban volt a marseilliek ellen, és büszkén mondhatom, hogy 1-1-es döntetlen tértünk el, pedig akkor ugye nyerték meg az első BL kiírást, úgyhogy azóta is hát nagyon-nagyon figyelemmel kísérem, és hát most is nagyon-nagyon érdekes VB-t, és hát Deschamps-nak nagyon-nagyon drukkolok, hogy föl tudja tenni az íra a pontot, és legyen neki még egy bronzérme is a sok arany meg az ezüstérem mellett.
1: Ott a pályán, ahogy láttad, mondtad, hogy játszottál ellene, ott is ilyen irányító szerepkörben volt? Már kinézhettük belőle, hogy szövetségi kapitány lesz?
2: Igen, azért lehet érezni egy játékos karrierjében, azért is, mert csapatkapitány volt, és meghatározó volt. Persze ott azért volt Laurent Blanc, volt Barthez a kapuban, akkor láttuk is, emlékezzünk rá, akik nagyon szeretik a focit, hogy megcsókolta mindig a kis kopasz fejét a Laurent Blanc a Barthez-nek, de Deschamps nagyon-nagyon figyeltek minden rezdülésére, és aki a pálya tengelyében játszik, aztán az különösen irányítónak kell, és össze kellett kötnie a védekezést a támadással, és a védőket a támadó. Úgyhogy lehetett érezni azt a karizmát, ami kell egy ilyen sikeres edzőpályafutáshoz.
1: El kell, hogy mondjam, megosztom a hallgatókkal is azt a kissé kellemetlen élményemet, hogy amikor az Európa-bajnokságot ugye Budapesten rendezték, akkor a francia válogatott is itt játszott, és úgy volt, hogy majd Gárdonyban fognak edzőtáborozni. Már letelepítették a bicikliket, kamerarendszer, tehát óriási készültség a szállodában, mindenütt. Aztán Deschamps úgy döntött, hogy mégsem hagyja Budapestet, hanem inkább itt marad a szállodában, és ezért meghiúsult ez a dolog. Hát sajnáltam nagyon, mert hogy ugye én, nekem Gárdonyhoz van kötődésem. Hát ilyenek vannak azért, nyilván egy kapitány húzhat váratlant, itt is hallottuk a világbajnokságon, hogy voltak olyan csapatok, amelyek elköltöztek a helyszínről,

0: válogatottak, mert hogy zavarták őket ott a pihenésben.
1: Igen, hát ez egy hosszú időszak, ugye több héten át ott kell lenni, és ilyenkor a vezetés, a szövetségi kapitányok azért szeretnek minél nagyobb nyugalmat a csapatnak, és hogy ne legyen semmiféle zavaró körülmény. Lehetett ez egy ilyen is, hogy hallottuk, hogy el kellett költözni nem is tudom melyik csapat volt ez, amelyik most elköltözött.
0: Most hirtelen nekem sem jut eszembe, mert Szabó Bence haja biztos ki segít vele, hogy ki volt az.
1: Besugják. De az biztos, hogy az viszont nem egy jó dolog, hogy az utolsó pillanatban, amikor már le van szervezve minden, az nem annyira elegáns.
0: Igen, kezdjük azért azzal, mert azért nem mindenki emlékszik arra már, hogy mikor játszottál Franciaországban, te hogy kerültél oda? Mert akkor még nem volt olyan nagy divat Franciaországba igazolni.
1: Igen, ez 93-ban történt, előtte már megjártam Dél-Koreát, tehát hogy voltam már profi 90-ben, ami egy komoly év volt számomra, és akár egy erőllétileg ott lehetett már érezni, hogy a dél-koreaiak azért nagyon-nagyon komolyan gondolják, sok külföldi edzőt próbáltak oda szerződtetni az országukba, és több játékost is, és többek között ezért is történt az én kiválasztásom is, és aztán utána 93-ban Balla György volt a menedzserem, aki több magyar játékost is Belgiumba, Franciaországba tudott elszerződtetni, és nekem is szerencsém volt velem, mert Le Havre-ba kerültem, és egy ott, ahol most Négo is szerepelt, most már ugye azt hiszem, hogy eligazolt igen, most Ciprusra. Idén nyáron Ciprusra. Igen, ilyen érdekes, hogy én is Franciaországból Ciprusra igazoltam, akkor az apuval voltunk Limassolba együtt, és 4 évet tudtam Franciaországba lehúzni, 2 Le Havre-ba, és akkor az első évemben a France Football alapján én lettem a második legjobb külföldi játékos, de való így igaz, ahogy mondod, hogy akkor azért nem voltak annyira a mérkőzések úgy közvetítve. Imre Matyi volt, aki egy nagyon híres újságíró volt, ő volt a tudósító, de ennyire azért nem tudtunk, mint ahogy ma látjuk, hogy aki kint játszik ezekben a topligákban, akkor szinte minden mérkőzésüket látjuk ezeknek a magyar játékosoknak, és utána 2 évet még Lille-be lehúztam, és utána 98-ba mentem ki Ciprusra az apuval együtt egy klubba szerepeltünk, azért tulajdonképpen én azért választottam ezt, mert már akkor egy kicsit edzői fejjel szerettem volna gondolkodni, hogy megnézni testközelből, hogy az apu mi az, amit nagyon-nagyon jól csinál, sok ilyen volt, és mi az, amit esetleg én elhagynék. Úgyhogy nagyon fontos volt számomra ez az időszak is.
0: Na még erről majd beszélünk, de ugye voltak elődeid, akik ott voltak, Csapó Karcsi, Burcsa Győző, Hannik
1: Kislaci, Zombori Sanyi,
0: Törő. Igen, tehát azért gondolom jó hírit keltették.
1: Kovács Kálmánt ne felejtsük el, igen, az aki az Auxerre volt, és második gólkirályi címet is behúzta, úgyhogy tényleg, de nehéz volt ott azért megragadni, és nem nagyon sikerült a magyar játékosoknak. Nekem nagyon szerencsém volt a Le Havre-val, hogy egyből berobbantam, és segítettek, utána megtanultam a nyelvet, úgyhogy, de az elején nagyon-nagyon nehéznek éreztem, és nagyon nagy változás volt a magyar futball és a francia futball között.
0: Azért most, ha nézzük a francia bajnokságot, akkor nagyon sok neves játékos szerepel, de a franciák nagy többsége az másik bajnokságban játszik. Most milyen ez a francia bajnokság?
1: Igen, szerintem azért ott van a top ligák között, és Olaszországot szerintem egyértelműen a francia bajnokság megelőzte az elmúlt időszakban. Aztán most azt látom, hogy egy komoly reformot fognak elindítani az olaszok, de a franciák azért azt gondolom, hogy persze természetesen a spanyol, angol azért előttük van, de a franciák azért ott vannak a dobogó környékén, és ez a francia válogatott is azért valamilyen szinten profitált belőle, még akkor is, hogyha azért nagyon sok játékos Angliában, illetve Spanyolországban játszanak profiként.
0: Meg hát azért ne feledjük el, hogy éppen itt Budapesten megvédték a BL címüket a Paris Saint-Germain jóvoltából, és hát azért egy picit talán, ha nem is ilyen értelem, de mégis egy visszavágó lesz ez a mai mérkőzés, ez a Franciaország-Anglia. Hát az Arsenal ugye kikapott a Párizstól.
1: Így van. Azt érzem, hogy a Paris Saint-Germain is az elmúlt években nagyon stabilan, ugye másodszor is meg tudta védeni a BL címét, hogy azért nagyon sokat fejlődtek, és nagyon akarták azt, hogy ne csak a francia bajnokságot lehozzák ezt szinte zsigerből, de hogy nemzetközi szinten is nagyok akarnak lenni. Úgyhogy éppen ezért hát nagyon sokat is áldoztak erre, és jó játékos keretet alakítottak ki. De én érzésem szerint a francia bajnokságnak is nagyon jót tesz, hogy a Paris Saint-Germain nemzetközileg is az egyik kimagasló csapat most.
0: Ugye Mbappé-nek nem sikerült a Bajnokok Ligáját megnyerni, mert hogy távozott, hát a Real Madridnak sem sikerült, nem sikerült Mbappé-nek világbajnoknak lenni, nem sikerült, de most sikerül-e majd bronzérmesnek lenni, ez itt a nagy kérdés.
1: Igen, hát nagyon drukkolok neki, mert akár Deschampsnak is nagyon szép lenne, hogyha ez föl tudná tenni az íra a pontot, de ott vannak az angolok, akik ugye egy nappal kevesebbet tudtak pihenni, és nekik azért ez egy nagyon-nagyon fájó vereség így az argentinok ellen az utolsó pillanatban, úgyhogy nagyon kell, hogy a szövetség kapitányukat is, hogy egy kicsit megsegítsék, és hogy összefogjanak, mert szerintem ez a mérkőzés azért ez befolyásolhatja, hogy folytatódik-e a közös munka a jövőben.
0: Erről is beszélünk majd még, de most nézzük egy picit ezt a világbajnokságot, ugye óriási dicsimnuszokat hallunk itt a FIFA vezetőitől, hogy mennyire jó döntés volt, hogy ennyi csapat van. Hát mi mondtuk, milyen hosszú a világbajnokság, de én már azt számolom, hogy sajnos már holnap vége van, nem tudom, te hogy vagy vele. És azért voltak jó meccsek, igaz, volt feledhető is. Te hogy láttad ezt a VB-t eddig?
1: Igen, egy picit én is megijedtem az elején, 48 csapat, először milyen formában lesz. Ami zseniálisan működött, hogy a nagy sztárok rögtön a góllövő cipőjüket megtalálták, és a csoport mérkőzéseken ugye mind az összes olyan játékos, aki a gólkirályi címér versenyben lehetett, az mind betalált, és ezáltal egy sok gólos mérkőzések voltak, úgyhogy én abszolút pozitívnak éreztem, de nem szeretném már ezt az emelést, hogy még emeljék még 64-re, pedig lehet, hogy fogják, igaz? Úgyhogy ez egy kicsit ijesztő, hogy akkor hány országban lesz majd megrendezve, még több, nem is három, hanem még több országban, tehát egy kicsit ez ijesztő, ez a 48 is egy picit sok volt, mégis a csoportmérkőzések alkalmával tényleg inkább jó mérkőzéseket láttunk, és egy-egy felejtő volt, de abszolút pozitív volt, hogy teltház volt minden egyes stadionban, az amerikaiak nagyon tudják ezt a szervezést, de azt gondolom, hogy Kanada és Mexikó is fölnőtt ehhez a feladathoz.
0: Igen, ugye voltak olyan csapatok, amelyek még akár nem is jártak világbajnokságon, mint a Zöldfoki Szigetek, de hát például az argentinok ellen, akik ugye VB döntőt játszanak holnap, micsoda meccset játszott a Zöldfoki
1: Igen,
0: Szigetek?
1: Igen, nagyon letették a névjegyüket, és talán pont erre a nevükből is kiindul Zöldfoki Szigetek, hát kik ezek, hát nem is láttuk még őket játszani. Igaz, hogy van egy magyar, ugye, aki játszott a Videotonba, hogy az a játékos is azt a címeres mezt viseli már a magyar válogatott meze után, de ettől függetlenül nem gondoltuk volna, hogy a Zöldfoki Szigetek, hogy ennyire megnehezíti.
0: Stopira,
1: igen. Hogy ennyire megnehezíti azt, hogy argentin válogatott is, hogy milyen nehézségek árán tudott tulajdonképpen győzni. Úgyhogy voltak ilyen érdekes mérkőzések. Az afrikaiak a csoportmérkőzésen szerintem nagyon jól teljesítettek, aztán utána az egyenes kieséses szakaszban már nem tudtak, már csak egy-egy csapat volt, a Marokkó, igaz? Marokkó, Egyiptom, aki be tudott jutni a továbbiakban. Úgyhogy, de én azt gondolom, hogy a Zöldfoki Szigetek az életette a névegyét ebben a VB-n.
0: De azért milyen érdekes ez, hogy a Zöldfoki Szigetek ugye nem kapott ki Spanyolországtól, az egyik résztvevőtől, mert ott 0-0 lett. Itt az egyik kollégám mondta a Nemzeti Sportkörben, hogy lehet, hogy megdől majd az éppen a 82-es VB-n elért a magyar 10-1-es csúcs. Hát 0-0 lett a vége, úgyhogy jót nevettünk utána rajta. És hát ugye nem kapott ki Argentinától sem rendes játékidőben, csak hosszabbításban, tehát elmondhatja magáról, hogy a két VB döntőstől nem kapott ki 90 perc alatt.
1: Igen, úgyhogy ők nagyon-nagyon büszkén, és ebből még profitálhatnak majd. Eleve megismerték, mindenki azért ránézett, hogy merre is van ez a Zöldfoki Szigetek, hogy a Venezuela környékén, és hogy azért a futballban is szépen letették a névegyüket, úgyhogy szerintem egy nagyon sikeres VB-nek mondhatják ők, az biztos, hogy ez jó volt ezen elindulni.
0: Ugye sokan mondták, hogy na vagy most előre törnek az ázsiai csapatok, az afrikai csapatok, innen-onnan. Hát azért, ha megnézzük, a négy között most is van három európai. Azért még mindig itt van Európában a foci?
1: Igen, azt gondolom, hogy ez így is van rendjén. Argentinoknak azért azt gondolom, hogy aki szereti a focit, az örül. Hát élvezett nézni, ahogy a himnuszt, ahogy éneklik az argentinok. És talán, hogyha egy picit majd beszélünk majd a későbbiekben, hogy biztos, hogy ettől lehet majd igazán jó mérkőzés, hogy futballozni is tudnak, de hihetetlen érzelmek vannak az argentinokban, és éppen ezért a három európai mellett az argentinok, hát ildomos, hogy ott legyenek, mint címvédő, de a három európai csapat pedig mindenképpen talán lehet mondani a legjobb négy, de hogy a két döntőt játszó csapatról azt lehet mondani, hogy a két legjobb futballt és a legjobb futballal jutottak a döntőbe.
0: Igen, hát ugye most a csalódottak csatájának is nevezik sokan ezt a bronzmérkőzést, de hát azért mégiscsak egy bronzéremért játszanak, és azért az benne marad a történelem könyvekben. De ha nézzük a két elődöntőt, hát engem teljesen meglepett. Én megmondom őszintén, a francia válogatottban tuti biztos voltam, hogy bejut a fináléba, és azt mondtam, hogy három ilyen játékos, mint Dembele, Mbappé, vagy éppen Olisei, nem játszhat egy napon ilyen rosszul, mint ahogy végül is megtörtént, mert hogy a spanyolok kioltották a fociukat. Te is így véled, hogy a spanyolok tették tönkre a francia focit?
1: Igen, illetve a franciáknak az a fajta védekezése, az ami a középső zónában, illetve akár az ellenfél térfelén, hogy mennyi labdát tudtak szerezni, az már előre mutató volt, hogy Marokkó ellen is, hogy nem arról voltak, hogy akkor majd most mi menjünk oda, szerezzünk labdát, és hogy tehát egy picit tényleg abban bíztak, és talán ebbe belekényelmesedtek abba, hogy nálunk van a négy legjobb játékos az előrejátékban, és hogy majd úgyis gólt fogunk rúgni, és egyetértek, ahogy mondod, hogy senki nem gondolta, hogy azért mind a hárman tulajdonképpen betliznek, és semmiféle helyzetük nem lesz. De én abban látom, hogy az a fajta agresszivitás, van ilyen, amikor, tehát nem az ő napjuk volt, ezt lehet mondani, ezt felejtsük el. És talán ezért bízom abban, hogy most már eltelt nekik azért egy nappal több idejük van, mint az angoloknak, hogy föl akarják tenni erre az íra a pontot, hogy ez mégis úgy menjenek el, hogy egy jó világbajnokság és Deschampot meg szépen búcsúztassák. Úgyhogy én abban látom, hogy rossz napot fogtak ki a három nagy sztárjuk, és de a védekezésben, hogy a labda nélküli, hogy meg kell szerezni a labdát, abban nem voltak kellően agresszívok, és a spanyolok meg úgy eldugták a labdát, hogy ők tényleg nem is találkoztak vele.
0: Hát igen, ott középpályán eldőlt, mert ott sokkal jobbak voltak a spanyolok, és ha belegondolsz abba, hogy egy Pedri 20 percet játszik egy spanyol válogatottban, akkor nagyon-nagyon erősek.
1: Elképesztő, hogy milyen játékosok vannak, bár azt a franciák is azért el tudták mondani, hogy még a négy jó játékos mellett azért még tudtak még a padról is betenni legalább hármat, akik az előrejátékban tudták segíteni, de mégis, és be is tette Deschamp ezeket a játékot a spanyolok ellen, de egyszerűen nem volt a spanyolok ellen kulcs, hogy mit is kéne csinálni, mert teljesen a spanyolok diktálták a tempót.
0: Ugye sokan mondják, hogy egy ilyen hosszú sorozatot nem lehet úgy végigjátszani, hogy minden meccsen nagyon jól játszol. Hát az angolok úgy kezdtek, hogy ugye megverték a horvátokat egy parádés meccsen, bár véleményem szerint az volt a szerencséjük ott az angoloknak azért, hogy a horvátok is játszani akartak, mert hogyha beállnak védekezni, nyilván nehezebb dolga van az angol csapatnak, viszont az utolsó meccsen például nem tudtak a második fél időben, hát nem azt mondom, hogy lépni se, de teljesen beszorultak a kapu elé.
1: Igen, ez érdekes, érdemes átgondolni, aki a futballal foglalkozik, hogy ennyire magadra húzod az ellenfelet, ráadásul egy ilyen ellenfelet, akkor az nem egy jó ómen, és teljesen föladni a támadásokat, csak kihúzni. Igaz, hogy rövid idő volt, és már láttunk már ilyet, hogy kihúzzák, de pont egy argentin válogatott ellen azért, akik nagyon sok helyzetet, és előtte is kapufájuk volt, sok helyzet volt már a góljuk előtt is. Szerintem ez egy hibás döntés volt a szövetségi kapitány részéről is, és az egész csapat is, tehát nem lehet csak az edzőre, kicsit én megvédem a Mundér becsületét, hogy nem hiszem, hogy csak az edzőt lehet ebben hibásnak vélni.
0: Akkor nyilván van egy meccsterv, ahogy Beneferi szokta mindig mondani, hogy van egy meccsterv, megbeszélik, de ha rákényszeríti az argentin csapat, hogy visszaálljanak, akkor mit tudsz onnan a pad mellől csinálni?
1: Akkor azért azt, hogy olyan játékosokat próbálok még betenni, hogy szélső játékosokat, megkapjuk a labdát, próbáljuk eljuttatni, és menjünk föl az ellenfél térfelére. Tehát csak pont nehéz azért, mert a spanyolok után az argentinok a második olyan csapat, aki azért nagyon tudja birtokolni a labdát. Messi mindig megjátszható volt, nem figyeltek a pontrugásra, mondjuk abból rúgták az első góljukat az argentinok, hogy a Messi megcsinálta a kiszögletet, és a kipattanón nem helyezkedett angol játékos, tehát azért ez nagy hiba volt, nagyon-nagyon behúzottak a 16-oson belőre, úgyhogy lehetett volna azért, de a maga a felfogás is a játékosoknak is, tehát ez most nagyon egyszerű azt mondani a játékos részéről, hát az edző azt mondta, hogy leviszi azokat a játékosokat, akiket az előrejátékban tudtunk volna használni, de ez nagyon egy ilyen leveszem a felelősséget magamról. Én azt gondolom, hogy a közép úton van az igazság valahol.
0: Hát persze Robbie Keane is ott védekezett sokszor a saját 16-osán belül. Tehát azért igen, rá volt kényszerítve.
1: Nagyon, igen, nagyon-nagyon mélyen visszajött. Mondjuk ő a labdabirtokláskor is hát nagyon-nagyon fontos szerepe volt, és nagyon-nagyon jó játszott, hihetetlen. Tehát aki a Bayern Münchenben játszott, én azt figyeltem, hogy különböző más nem német válogatottban volt egy jó pár játékosuk a Bayernből, és hogy hihetetlen jó játszottak Erik Kane, én azt gondolom, hogy hihetetlen nagyot tett, és még bízunk benne, hogy a két év múlva való Európa-bajnokságon ő még bőven, még meghatározó lesz az angol válogatottnak.
0: Kicsit csapongunk itt a francia meg az angol csapat körül, de azt azért még szeretném veled megbeszélni, hogy például a fiam is küldött két képet. Az egyiken, amikor az argentinok ellen Marokkó gólját nem adták meg, mert ráléptek ott a védő lábára, és küldte a másikat, amikor Messi rálépett az angol védő lábára, és ugye ebből lett a győztes gólja tulajdonképpen az argentinoknak, hogy rálépett a lábára, tovább vitte, jobban beadta, és akkor jött Lautaro Martínez, hogy sokan mondják, hogy segítik az argentin válogatottat. Te hogy érzed? Volt ilyen?
1: Hát ugye még azt nem is említettük, hogy amikor az első mérkőzésén a Messinek, amikor én egy picit úgy éreztem, hogy véletlenül, de kőkeményen rálépett, igen, a vádliára az ellenfélnek, és ilyenért már láttunk már kiállítást, és valóban lehetett volna, de mitől fosztott meg volna bennünket, hogyha a Messit akkor kiállítja, akkor biztos, hogy nem öt gólos, akkor már hirtelen a csoportmeccsen azt hiszem, hogy öt gólt is rúgott. Tehát ugye utólag én azt mondom, hogy jó döntés volt, és ez nem biztos, hogy Messinek szólt feltétlen, de az is lehet egy picit, hogy benne lehetett, hogy látta a játékvezető, hoppá, ez a Messi, nehogy már kiállítsam már a 20. percben, mert nagyon az első félidő közepén lehetett
0: valamikor.
1: Nem
0: volt egy Vanzákli, aki kiállította volna, mert ugye ő megtette
1: az első válogatottsága alkalmával Budapesten, igen, a Messi már nem töltött sokat a pályán, úgyhogy most is lehetett volna ez. Én örülök azért, mert megmutatta a zsenialitását 39 évesen is, úgyhogy egy picit lehet mondani az elfogultak, akik éppen nem az argentinoknak a drukkolnak. Én nem érzem annyira úgy, hogy feltétlen az argentinokat támogatták volna a különböző játékvezetői döntések, de egy-egy az biztos, hogy lehetett volna más döntés is.
0: Igen, mert hát azért, akik tovább mennek, azt is mondják, hogy Messi a legjobb reklámhordozó még mindig. Hát csak ha szétnézünk, hány Messi mezben szurkolót látunk ott a nézőtéren, akkor ennek van alapja is, hogy rengeteg pénzt hoz ez a FIFA-nak.
1: Így van, úgyhogy szerintem ez egy ilyen döntés is volt, de mondom, azt lehetett érezni, hogy olyan picit olyan esetlen mozgás volt, tehát nem volt az a kimondott szándékosság, de hogyha a VAR megnézi, és nagyon lelassítja ott, és megállítja, hogy a stopliai, hogy ott voltak az ellenfél vádliában, az kétségtelen, tehát hogy meg lehetett volna hozni ezt a döntést, de az egész futball óriási hiányérzet lenne most, azt hiszem, bennünk.
0: Ha már szóba hoztad ezt a VAR-t, hát azért volt egy-két olyan ítélet, egy-két olyan döntés, ami borzolta az idegeket. Nekem például az a horvát-portugál meccsen volt, amikor a labda csipje most megszólalt, nem szólalt meg, tehát mit csinálsz ilyenkor a pályán, vagyis ez történik?
1: Igen, tehát főleg ott edzőként vagy játékosként ezt ott átélni, hogy látod, hogy tényleg mi történik, és ezt még a VAR se látja lassítva. Ez számomra, ez szinte hihetetlen. Én tudom, hogy ezzel kell együtt élni, de sokszor ez a vonalazás is, hogy ez egy tized másodperc is számít, hogy pont mikor húzza meg, hogy a lába, hogy lehet látni, hogy esetleg elhagyja a labdát, vagy mennyire hagyja el a lábát már a játékosnak a labda, hogy mikor állítják meg, hogy a vonalat behúzzák. Tehát az is azért ezzel is tudnak picit játszani. Tehát nehéz dolog, de hát ezzel kell együtt élnünk, azt hiszem most már.
0: És mit szólsz az asszisztensek működéséhez? Mert azért sokszor látjuk, hogy nem vállalják be, hogy behúzzák például a lest, hanem megvárják a VAR döntést, hogy ne hibázzanak.
1: De sajnos éppen a VAR miatt van ez, hogy már annyira mondják, hogy végig megy az akció, aztán majd úgyis megnézi a VAR, de amikor már ott van, hogy egy méterrel lehet látni, hogy előrébb helyezkedik a támadó, akkor még ott olyan szabálytalanságok, meg olyan sérülés veszélyes dolgok is lehetnek ebbe, amit be kéne vállalni. Tehát jobban kéne azt mondani a játékvezetői testületnek, a főnöknek, hogy gyerekek, itt amikor már látod szabad szemmel, akkor egyszerűen be kell húzni a lest, és nem engedni, hogy végig menjen.
0: Hegedűs Lajos akkor a Puskás Akadémia kapusa volt, amikor azt hiszem, hogy Kisvárdán vagy Mezőköves, de nem tudom most hirtelen melyiken, elengedték ugye, hogy menjen az akció, fölemelte a lábát a saját térfejének a felező, körülbelül a közepén, elrúgta a labdát, meghúzódott, lefújták, hogy les volt, 6 hétig meg nem tudott védeni, mert ha nem engedik tovább, akkor valószínűleg ez nem történik.
1: Igen, én is a tapasztalatomból mondom, hogy azért ezt a VAR-nak figyelembe kéne, nem is a VAR-nak, hanem a játékvezetői testületnek, tehát akár Magyarországon, vagy éppen a világbajnokságon működő játékvezetőknek, hogy föl kell vállalni, tehát ne bízzanak annyira a VAR-ba. És azért volt egy-két játékvezető, aki ennek megfelelően szerette, hogy akkor én döntök, gyerekek, itt igen, majd a VAR majd rám szólnak, hogyha esetleg...
0: Itt tényleg... a nyitó meccsen?
1: A nyitó meccsen.
0: Piros lap. Szája létett kéznél.
1: Igen, jó, ezt nem látta, ugye, a játékvezető, és ott kellett azért, hogy utólag a VAR mondja azt, hogy akkor... Ezt nem is értettem, hogy pont akkor az első mérkőzésem, ilyenkor mindig fölhívják a játékosoknak a figyelmét, hogy van egy új szabály, és hogy most már nem lehet ilyet csinálni. Erre puff, az első meccsen meg is csinálja egyből.
0: Mit szóltál ezekhez az ivószünetekhez?
1: Amikor ilyen meleg van, akkor nagyon-nagyon jól tud lenni, és aztán tudjuk, hogy volt 20 fok is, amikor éppen a légkondicionált behúzott stadionokban akkor is megvolt, akkor pedig azért mindenki érezte, hogy ez a reklám miatt menjenek. Hát most ugye a világbajnoki döntőn pedig, majd még a félidő is elképzelhető, hogy hosszabb szünet lesz, és nem negyed óra.
0: 11 perc lesz a műsor maga,
1: 11 perc a műsor, én is ezt láttam, de lehet, hogy 20 perc lesz maga, ami azért szokatlan, és azért nagyon-nagyon... De hát ez biznisz, főleg Amerikában azért tudjuk, hogy azért hozzá vannak szokva, és szerintem ehhez is hozzá kell. Én nem éreztem akkora problémának ezt az ivószünetet, és tudom, hogy ugye nincsen lehetősége a futballban az edzőknek időt kérni, és ez meg nagyon-nagyon jó tud lenni, igen. És ez tulajdonképpen az. Tehát én inkább erről az oldalról, hogy oké, van ennek egy reklámértéke is, de hogy nekem, hogy tudok egy 20-23 perc után a csapattal egy kicsit beszélni, az hihetetlen hasznos is tud lenni. Mint ahogy láttuk is, hogy sok csapatnak megváltozott egészen, addig 0-0 volt, és utána jöttek a 20. perc után a gólok.
0: Azt viszont el tudnám képzelni, hogy mondjuk a magyar bajnokságban is a játékvezető megindokolja a döntést, hogy miért szünettik ez vagy az, miért ez az ítélet. Szerintem ez nagyon jó dolog, hogy nyilvánosságra hozzák.
1: Igen, nagyon látványos az, hogy hangosan a mikrofonba bemondja, az egész stadion hallja, hogy akkor miért volt ez a döntés. Egyetértek, hogy ez jó lenne bevezetni Magyarországon is.
0: Ami viszont még föltűnő volt, hogy kevesebb volt sokkal a pályán a fetrengés, az időhúzás, ez viszont egy nagyon pozitív.
1: Igen, tehát ezek az időhúzások, főleg én azért el voltam kényeztetve, és sokszor olyan csapataim voltak, ami a támadást akartuk mi erőltetni, és amikor volt egy ellenfél, és az időhúzás, hogy negyedik cserét is meghúzta, akkor játékvezető nem vette észre, hogy a közelebbi helyen kell elhagyják a pályát, fetrengtek, tehát hogy most már ezekkel a szabályokkal nagyon-nagyon jól megszigorították, és valóban nem volt ez a sok idegesítő fetrengés, úgyhogy ez jó irányba vitte el a futballt érzésem szerint.
0: Érdekesek azért ezek a bírói beosztások, hát volt olyan, ugye a játékvezető, aki három pirosat adott rögtön az első meccsen, utána kapott meccseket, hát most megolvastuk, hogy a bronz meccsen, meg az aranymérkőzésen is kiket osztottak be, például Katárból a mai játékvezetőt hazaküldték, úgy látszik, hogy akkor van hibá, vagy lehet javítani, ha valaki hibázott. Tehát, hogy ennyire...
1: Igen, tehát én sem éreztem azt. Persze, amikor Deschamps elvesztette, hogy nem tudtak bejutni a döntőben, akkor egy picit a játékvezetőt is hibázta, ugyanakkor meg valóban nem volt olyan mérkőzés eredményét befolyásoló rossz döntései a Franciaország szempontjából, de mégis azért egy jobb játékvezetőt képzeltem volna el egy spanyol francia mérkőzésen a döntőbe jutásért. Aztán volt amerikai játékvezető, aki szintén nem az igazi top, úgyhogy ezt nem mindig találta el a FIFA azért, hogy milyen játékvezetőket delegálnak, úgyhogy ebben azért lehetne még egy picit jobban csinálják a dolgukat.
0: Hát azért a szalvadori futball, most nem tudom, megmondom őszintén megítélni, hogy milyen, csak tudjuk, ugye 82-ben legyőztük őket 10-1-re, de azért ez egy picit meglepő, hogy egy VB döntőt egy olyan országbeli bíróra bíznak, ahol azért szerintem a színvonal nem hasonló, mint akár Argentinában, vagy akár Spanyolországban.
1: Igen, tehát ugye most megpróbáltak, ugye, hogy akkor ne Európából, ne Dél-Amerikából, de ugye Salvador, tudjuk, hogy pont oda tartozik, tehát hogy még ez sem érti az ember, hogy miért pont őt választották, és valóban ilyenkor azért egy ilyen nívójú meccsen minimum, ami több BL-t vezetett játékvezetőről kellett volna, hogy ott döntsenek. Úgyhogy ez számomra is egy kicsit értetlen. De magyar bízom benne, hogy nem ő fog dönteni.
0: Nem kaphatott lehetőséget, mert hogy nem jutottunk ki, azért hiányzik az is. Nem csak a magyar csapat, hogy nem jutott ki, hanem játékvezető
1: is. Igen, mert azért el kell mondani, hogy mindig is voltak olyan magyar játékvezetők, Pul Sándor, Kassai Viktor, akik nagyon-nagyon helytálltak, és hát nagyon-nagyon minőségi mérkőzéseket tudtak vezetni a nemzetközi élmezőnyben is.
0: Az órámra nézek, akkor azt látom, hogy jönnek nálunk most a friss hírek, és majd folytatjuk utána Mészöly Gézával.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Ez az ember tenkes kapitány.
4: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
5: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
6: Ne izgalj, tárul csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányodat.
7: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Este bronzmérkőzést rendeznek a labdarúgó VB-n. Magyar Péter 16 évre csökkenteni a választási korhatárt. Holnap hidegfront érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
8: Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon az elődöntő két vesztese, Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz az utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett. 2022-ben pedig ezüstérmet szerzett. Anglia 1982 óta nem tudja legyőzni tétmérkőzésen Franciaországot. Ráadásul 60 éve érmet sem nyert a VB-n. A labdarúgó világbajnokság holnapi döntőjét sem kell elhalasztani, vagy más színhelyre vinni, hiszen a kanadai erdőtüzek okozta a levegőszennyezés az argentin-spanyol mérkőzés megrendezését már nem fenyegeti. A VB mai bronzmérkőzését, valamint a holnapi New Yorki döntőt az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Az évtizedek óta a klub kötelékében dolgozó, az elmúlt években az aktuális legidősebb fiú utánpótlás csapatot irányító Kis György lett a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencváros vezetőedzője. A játékos keret is kialakult a következő idényre. A 198-szoros válogatott Lékai Máté maradt, a már korábban bejelentett játékosok mellett a nyáron viszont távozott többek között Csörgő Kristóf, Debreceni Dávid, Füzi Dániel, Győri Mátyás, Kis Bence, valamint Ancsin Gábor is. Nem jutott az elődöntőbe magyar, a Bokcsarnokban zajló Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékverseny ma délelőtti programjában. A hazai indulók közül többen arra várnak, hogy legyőzőik, döntőbe jutása esetén a Vigaszágon folytathassák a küzdelmet. A magyar férfi strand röplabda válogatott nagy csatában kikapott a lettektől. Így nem jutott be az elődöntőbe a Nemzetek Kupája 8-as döntőjében a Városligetben.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A bejegyzésre reagált Lannert Judit is. Az oktatási miniszter támogatja Magyar Péter kezdeményezését. Még Karácsony Gergely főpolgármester egyelőre csak az önkormányzati választásokra tenné érvényessé a választói korhatár 16 évre csökkentését. Újabb kórházban fejlesztették a légkondicionáló rendszert, jelentette be Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, a júniusban megkezdett klímafejlesztési programba bevonták a Szolnoki MÁV kórházat, amelyben az elavult elektromos vezetékek felújítása mellett 10 újabb légkondicionáló berendezést szereltek fel. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezési feltételek között szerepel a legalább 10 éves vezetői tapasztalat, az aktív, tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint a pályázónak nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél. A pályázathoz az egyéb dokumentumok mellett vezetői programot is be kell nyújtani. A jelentkezési határidő július 31-e. A részletes kiírás a kormány.hu oldalon található. A pénzügyminiszter augusztus végéig dönt a kinevezésről.
2: Közlekedés.
8: Korábban két személyautó ütközött össze az M0-ás autó déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 20-as kilométernél a középső sávot lezárták, már 8 kilométeres a torlódás.
2: Időjárás.
8: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél többfelé megerősödik, holnap délután ismét hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Éjszaka 15-22, holnap napközben 27-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
0: 15 óra 37 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, Szabó Bence a mai műsor szerkesztője, Egréder István pedig a hangmérnök, vendégünk pedig Mésző Géza, akivel folytatjuk a már megkezdett beszélgetésünket, a mai bronzmérkőzésre koncentrálunk azért már, itt a világbajnokságról is sokat beszéltünk, és azzal még adós vagyok a kedves hallgatóknak, meg neked is, hogy a norvég válogatott volt, amelyik egyébként elköltözött a szállodából, mert túl nagy volt a zaj, meg egyéb dolgok voltak, ami miatt úgy döntöttek, hogy gyorsan elmennek egy másik helyszínre, mert hogy nagyon fontos ezeknél a csapatoknál, hogy hogyan tudnak készülni a mérkőzésre. Hát azért tapasztaltuk azt is itt a lebonyolítás kapcsán, hogy volt, amikor valaki egy héttel később játszotta a következő mérkőzését. Nem tudom, ezeket hogy lehet áthidalni edzői tapasztalatait szerint, vagy például, ha egy nappal kevesebbet játszol, mint a vetétárs.
1: Igen, vagy nagyon sokat utazni például, igen, hogy több kilométeres túrák voltak a repülőgéppel, úgyhogy ez sem egyszerű. És a regeneráció is, nem véletlenül éreztem azt, és mondtam már, hogy a franciák azért persze óriási sokkot kaptak, hogy akkor nem játszhatnak döntőt, és az angolok úgy szintén, de azért ilyenkor számít az is, hogy ki tud pihenni egy picit többet, mennyire megy a regeneráció. Most már ez minden csapatnál látjuk, hogy milyen komoly stábok működnek, és hogy mennyire fontos, hogy még kihozzák a maximumot az utolsó mérkőzéseken magukból a játékosok. Úgyhogy ezen azért eldőlhet sok minden, mint ahogy az argentinok is, hát nagyon szerencsésen mondható, hogy nem kellett még a hosszabbításban, hanem még a rendes játékidő alatt is meg tudták nyerni a mérkőzést most, amikor egy nappal kevesebbet pihennek, mint a spanyolok.
0: Igen, hát messzívre visszatérve egy picit, ugye mondják sokan, hogy egy jóval gyengébb bajnokságban játszik, nem a Barcelonában most, ugye, hanem Amerikában, és sokkal pihentebbnek tűnik, és dinamikusabbnak, mint mondjuk 4 éve, amikor ugye azért mégiscsak megnyerték a VB-t.
1: Igen, én is azt érzem, hogy ez mindenképpen nagyon-nagyon jó jött neki, és azért tudták pihentetni, lecserélték azért többször, hogy azért csak 39 éves, tehát azért ez egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény, amit nyújtott, és mégis ahogy a labdához ér, azt meg egyszerűen élvezett nézni, és sok olyan gólt is szerzett, amit felejthetetlen lesz, és az önzetlensége is nem véletlen, hogy azért mennyi gólpaszt is tudott adni, hogy egyszerűen nem olyan nyomasztó, mint ahogy az éreztük azért egy más játékosoknál, hogy akár lehet egy hogy mindig őt kell keresni, és mindig neki adni a labdát, hanem valahogy természetes, hogy ő ezt úgymond meghálálja, hogy dolgoznak érte, helyette is egy picit, és amikor meg játékba hozzák, akkor szinte 90%-ban, vagy még fölötte is jó döntéseket hoz.
0: És ugye a másik oldalon pedig, hát voltak olyan játékosok, akik a budapesti BL döntő után gyakorlatilag táskát cseréltek, és indultak az edzőtáborba.
1: Igen, tehát hogy ott biztos, hogy a felkészülés során nagyon fontos volt, hogy azért a pihentetés és a jó formába hozás az működjön, és most már nem is mondtam, hogy 47 napja vannak együtt, ez rettentő hosszú idő, és tényleg utána ott van, és majd a bajnokságban is kéne szerepelniük, de hogy biztos, hogy egy hetet fognak kapni, így az utolsó mérkőzése kapcsán, és a jövő hetet még biztos, hogy nem kell futballal tölteniük, és aztán majd augusztusban majd becsatlakoznak majd a klubjukba, úgyhogy valóban ez rettentően fontos, de most már annyira fejlett ez a része is a futballnak, hogy azt hiszem, hogy minden egyes csapat, aki itt most szerepel ebben a négyesben, hogy az orvosi team, a stáb az hihetetlenül magas szinten van, és a regenerációt mindent elkövetnek, hogy jó állapotban legyenek a játékosok.
0: És ugye nyilván az is fontos, említetted ezt a 47 napot, hogy ha ugyanazzal a szobatársal, vagy 47 napig, ha ugyanaz a metódus mindig, hogy reggelizek, edzek, ezt csinálok, azt csinálok, ez hogy lehet fenntartani, hogy ne unják meg egymást, ne legyenek veszekedések, mert hát azért minél több időt töltesz valakivel együtt, annál hamarabb kirobbanhat bármi apróság miatt is vita.
1: Igen, hallottuk, hogy Scaloni például nagyon-nagyon odafigyel, hogy az egész tábjuk olyan argentin sztékeket is vittek magukkal, amiben szépen sütögettek, tehát több olyan programot is kell ilyenkor a szövetségi kapitánynak betennie, amitől jól érzik magukat a játékosok, és mégis nem csak a futballról szól, hanem a közösség építéséről, és szerintem ebben is nagyon-nagyon élen járt, és lehet látni ezen az argentin csapaton, hogy ők mennyire együtt vannak, és nekik a címeres mez, hogy mit jelent. Úgyhogy én ezért várom azt, hogy egy nagyon-nagyon érdekes találkozó lesz, mert egy nagyon-nagyon jó futballt játszó spanyol válogatott, és viszont óriási érzelmekkel, legalább olyan futballtudással, ráadásul a világ egyik legjobb játékosa náluk van Messi személyében, és nagyon-nagyon jó formában van, úgyhogy éppen ezért szerintem nagyon-nagyon jó döntőre van kilátás, de én azt várom, hogy a ma esti mérkőzés is izgalmakat hoz, mert igenis van tétje a kezdeti sok után és a csalódottság után.
0: Focira? Most nyílt focit fog játszani?
1: Igen, tehát én azt érzem, hogy azért most ha beszélt ugye a franciák négyeséről, hogy ők mind a négyen bekakukkoltak, és hogy most azért ők is meg akarják mutatni, a Mbappétől kezdve Olisén át mindegyik játékos, hogy azért én, nekem ez tényleg egy jó VB-m, és most ilyen szempontból nem mindegy ez a bronzérem, ez sokat ér. Tehát, hogy szerintem nagyon jó az EB-hez képest, hogy itt lejátsszák én ezt abszolút jónak tartom. Azért is, mert a magyar válogatott is szerzett 64-ben, még édesapám is benne volt ebbe, amikor is bronzérmet szerzett a magyar válogatott.
0: Igen, éppen itt a visszajátszás című műsorunkban meghallgathatták most a kedves hallgatók a minap azt a meccset, amikor a brazilokat verte a magyar csapat 1966-ban, abnak volt az évfordulója, és hát ugye 66-ban pont az angolok lettek világbajnokok, és hát sokan arra számítottak, hogy most ennyi idő után majd megint sikerül neki.
1: Igen, hát nagyon közel voltak, és tényleg Tuchel nagyon-nagyon jó ráérzett dolgokra, és kibékült éppen azzal a játékossal, Bellinghammel, akivel volt egy kis nézeteltérése. Beszéltünk arról, hogy azért Kane hihetetlen jó állapotban van, és meghatározó voltam a csapatnak, úgyhogy lehetett élvezni ezt az angol csapatnak a játékát. Éppen ezért volt, hogy annyira akart nyerni, hogy ez rosszul sült el. Ő is azért elismeri, hogy ő azt gondolja, hogy nem változtatna most sem, és hogy kiáll emellett, hogy ő jót akart, de azért összességében azt gondolom, hogy 10-ből vagy nagyon sokból mindenki azt érzi, hogy egy picit hibás döntések voltak, és sajnos az edzői szakma is ilyen, hogy valamikor hát nem jönnek be azok az elgondolások, amit éppen a szakvezető gondol.
0: Neked tetszett az angol válogatott? Mert én egy kicsit úgy gondolom, ha nincs Bellingham, akkor elég szürke lenne.
1: Igen, Kane azért még ott volt mellette, és azért az egy-két meccsen, igen, de nagyon szép gólokat fejelt, gólokat szerzett, gyönyörű megoldásai voltak. Én nekem nagyon-nagyon szeretem az ilyen centert, ráadásul, aki vissza is tud lépni, de azért odaír a 16-oson belőre, de hogyha még rajta kívül kéne még azért kiemeljünk, hogy ki volt még kiemelkedő, már lehet, hogy nem tudnánk, és nem tudnánk azt mondani, hogy kinőtt föl ehhez a két játékoshoz. Ez is egy picit azért kevésnek tűnik, mert a franciáknál említettük, hogy volt 4 nagyon extra játékosuk, plusz a padról is volt 3 beszálló, tehát hogy egy picit ez kevés volt az a fajta minőségi jó játék az angolok részéről, de hozták a mérkőzéseket, és azért ez az elmúlt 60 évben azért ez nem nagyon volt. Nagyon közel voltak ahhoz, hogy ismét VB döntőt játszhassanak, de ez most nem sikerült.
0: Hát ugye mondják, hogy a Premier League a legerősebb bajnokság, de hát ugye ott nem csak angolok játszanak, hanem világsztárok több válogatottból.
1: Igen, hát ezért is az egyik legjobb bajnokság, mert nagyon sok komoly sztár van. Ha beszéltünk egy picit az olaszokról, hogy azért az is válható majd, hogy megújulnak, ott pedig pont az volt, hogy ott meg már nem játszottak már olyan világsztárok ebben az olasz bajnokságban, ami akár a nemzeti csapatukra is, ugye most már harmadszor nem sikerült neki kijutni a világbajnokságra.
0: Én még januárban elterveztem, hogy majd a VB alatt pont kint leszek egy hetet Olaszországban. Így is történt. Alig találtunk olyan helyet, ahol a mérkőzést adták volna a tévében. Egyszerűen nem foglalkoztak a világbajnoksággal az olaszok.
1: Mi nem vagyunk.
0: Beszélgettem ott velük egy kicsit, és mondták, hogy hát most ez így van, és akkor kérdeztem, nézik a meccset itt a kávézóban, azt mondták, hogy nem, teniszt nézünk a Sinnert. Tehát be se kapcsolták, képzeld el, tehát óriási.
1: Ja, a Sinner, mert Wimbledonban döntött
0: igen,
1: játszott.
0: Igen, úgyhogy
1: érdekes. De ez egy valahol jó hozzáállás, hogy akkor nem akarják itt, de viszont nagyon várják, és én is kíváncsian várom, hogy Guardiola tényleg elvállalja-e, és ő lehet egy olasz szövetség kapja, de Maldini már mindenképpen jó, hogy ő a sportigazgató, és szerintem abból lesz, és kell is egy jó olasz válogatott, jó lenne a Klopp, ugyanúgy elvállalná a német szövetségkapitányi posztot, és akkor lesz még két jó csapat emellett a négy mellett.
0: Meg egy biztonságért kell szerződtetniük, hogy nehogy ellopják a kapusnak a kis papírfecniét, amikor büntetőt rúg mondjuk a bosnyák válogatott. De a kis srác azt tudod, kiutazott a világbajnokságra, igen, a szövetség kiutaztotta. Visszatérve még egy picit a négy közé, ugye az 4 csapat jutott be, de sokan azt mondták, hogy akár Norvégia is ott lehetett volna, ami óriási meglepetés lett volna, a Svájc, a másik társaság, másik része pedig azt mondta nálunk is, hogy nincs rájuk szükség ott a 4 között. Jó, hogy ez a 4 csapat jutott be, te hogy látod?
1: Én is úgy érzem, hogy a legjobb 4 jutott tulajdonképpen az elődöntőkbe, és tényleg a futball alapján is azt lehet mondani, hogy ez a 4 csapat. Persze ott Norvégiát azért sajnáltuk, mert egy nagyon a szurkolóikkal együtt, ahogy összetalálkoztak, és nagyon-nagyon jó volt Halanda, hogy ahogy játszott ezen a világbajnokságon, a góljai élményszámba mentek.
0: De az utolsó meccsen ő is elfogyott.
1: De hogy ő is valahogy nem tudta föltenni már az íre a pontot már az utolsó mérkőzésén, és talán ezért sem sikerült a norvég csapatnak tovább jutnia.
0: És a Svájc az mit szólsz?
1: Svájc az hihetetlen, ugye nekünk ugye az EB ott volt a csoportunkba, és az első fél időben ott gyengén játszottunk, és kikaptunk tőlük, és onnantól kezdve azért nagyon figyelem az ő játékukat, ugyanaz a szövetségkapitány van náluk, és egy nagyon komoly eredményt értek el ezzel a továbbjutással, és szerintem ők büszkék lehetnek arra. Mi ezt abszolút elfogadtuk volna, azt hiszem magyarként, hogy a magyar válogatott szerepeljen így, ahogy Svájc, de egy picit előttünk vannak, persze azért is, mert ők kijutottak, mi meg nem, de jó lenne szépen utánuk kapaszkodni, és egy ilyen kis országként, hogy ilyen szép eredményt értek el.
0: Akkor most egy kicsit tippeljünk erre a mai meg a holnapi mérkőzésre, hogy látod?
1: Igazából nagyon nehéz ezt tényleg eldönteni, és azt érzem, hogy a kezdeti trauma után mind a két válogatott szerintem motivált lesz, és akarnak. Én a franciákat egy picit közelebb érzem magamhoz, Deschampsnak nagyon kívánom azt, hogy jó legyen a vége, de Tuchelnek is igazából szeretném, hogy legyen folytatása ezzel az angol válogatottal. Most egy rossz döntése volt, de viszont két győztes nem lehet, úgyhogy egy picit 60-40-ben a franciákat, de lehet, hogy ez egy kicsit a szívem is diktálja, de meg talán ha arról beszéltünk, hogy a négy játékos mindegyik rosszul játszott, most bízom benne, hogy az a hét előrelévő játékos, aki azért három valószínűleg ugye a padon kell, hogy kezdjen, de hogy azért több olyan játékosa van a francia válogatottnak, aki meccset tud eldönteni, gólokat tud szerezni, ezért én ezért is a franciákat érzem egy picit esélyesebbnek.
0: És a döntőben?
1: A döntőben pedig hát nagyon érdekes, nagyon élvezem a spanyol futballt is. Ugye még arról nem beszéltünk, hogy a két szakvezető, ugye a Louis, hogy ő mestere volt a Scaloninak, és még tanította is. És éppen ahogy mondtam, hogy az az érzelmesség, ami benne van az argentinokban, ugyanakkor futballozni is tudnak, ők a címvédők, mégis egy picit a spanyolokat érzem, hogyha ebből jól ki tudnak jönni, akkor a spanyolokat érzem egy picivel esélyesebbnek, de hát tudjuk, hogy a VB döntő az teljesen más, nagyon fontos lehet, hogy kiszerzi az első gólt. Ha sikerül az argentinoknak gólt szerezni, akkor azért most nehéz lesz már nekik ezt a hogy majd a 75. perctől majd megfordítjuk a meccset. Egy spanyol válogatott ellen szerintem a nehezebb dolguk lesz, hogyha a 75. percig mondjuk a spanyolok vezetnek. Tehát én spanyol VB győzelmet érzek, de ugyanakkor meg hihetetlenül élvezem azt az érzelmességet és azt a latinos futballt, amit az argentinok játszanak, és a franciák pedig a mai napon behúzhatják a bronzérmet.
0: Hogy szoktál meccset nézni? Otthon, társaságban, hangon, kiabálva?
1: Ugye egy picit beszélgettünk már erről, szeretem, mert a Mésző Foci Sulinak van egy nagyon szép nagy tévéje a pályán, és a teraszon a gyerekeink, akiknek tartunk táborozást, azok nem éjszaka maradnak fönt, hanem a nagy melegben délbe bemennek, és akkor visszanézik a mérkőzést. Az edzőinkkel is többször néztük a VB alatt a mérkőzéseket, de tulajdonképpen egy picit jobban szeretem elvonultan, és akár ezt a mai meccset is, meg a holnapi döntőt is tulajdonképpen szűk családi körben, és nagyon odafigyelve a mérkőzésre. Mert lehet ezt visszanézni és elemezni dolgokat, de én ez olyan nagy mérkőzések ezek, hogy szeretem ezt élőben és egy pici nyugalomban végignézni.
0: Édesapáddal néztél annak idején így világbajnokságot, amikor nem volt ott a magyar csapat?
1: Igen, természetesen. Ugye nekem ugye a 66-os világbajnokság, ez nagyon fontos volt, mert azért születtem, ezt már ugye többször lenyilatkoztam, és fontos volt, hogy a brazilok ellen az édesanyám nem gondolta volna, hogy meg fogjuk nyerni, és akkor mondta az apu, hogy ha lesz pénzünk, akkor tartsanak meg engem, és akkor ez volt ugye 66 júliusában, és én pedig 67 februárban megszülettem. Éppen azért, mert akár megnyertük a brazil mérkőzést. De utána persze a 78-as világbajnokságot például együtt néztem az apuval, amikor Argentinában Nyilasi Törőcsi féle csapat játszott, akkor azt sokat néztük együtt, és nagyon nagy élmény volt. Sőt, ugye láttam itt a stúdióban Szepesi Gyuri bácsinak a fotóját is, és én még lehettem az édesapámmal, és hárman mentünk együtt a magyar válogatottnak a mérkőzésére. Még akkor a Grupama Arénába voltak a meccsek, és akkor együtt mentünk, hát óriási élmény volt a két ilyen nagysággal együtt lenni. Úgyhogy ez mindig egy szép emlék, amikor együtt nézhettem a mérkőzést.
0: Ugye említettük már ezt a 66-os brazilok elleni mérkőzést, ami nagyszerű volt, de hát ugye csütörtökön lett volna 85 éves édesapád, és hát most már azért elég régóta nincsen közöttünk.
1: Sajnos igen, 22-ben hunyt el, és hát nagyon-nagyon nehéz volt földolgozni, és azt hiszem, hogy a hiánya az a mai napig ugyanan erősen él bennem, és nagyon-nagyon hiányzik, mert vele tudtam olyan dolgokról is beszélgetni, ami egyszerűen mással persze megtörténik, de mégsem ugyanaz. És hát óriási nagy drukkerem volt, még amikor az Újpest edzője voltam, és jött ki, és vasas tartozásunkhoz függetlenül óriási Újpest drukker lett. Úgyhogy nagyon hiányzik, és remélem, hogy ebben az évben egy nagyon szép emléket tudunk neki állítani a vasas vezetéssel közösen a Fáj utcában, a Vasas stadionban. Ezt októberre tervezzük. Készül a szobor, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez megtörténhet, és megtörténik majd. Úgyhogy akkor lesz aztán ő különösen halhatatlan.
0: Ugye említetted Újpestet, a Vasast, hát edzősködtél jó pár helyen, te is nem hiányzik most, hogy nem vagy ott az NB1-ben, nem keresnek?
1: De hiányzik azért, de én most a focisulimmal annyira megtaláltam itt a közös hangot a játékosokkal, és a sajátomat csinálhatom, a saját tehetségeimet tudom palléroztatni, és az én tapasztalataimmal is egy picit segíteni. Ha lesz megkeresés, volt is igazából, most is nyáron egy picit beszélgettünk egy-két dologról, de mégis a konkrétum utána már nem folytatódott, és igazából most jelen pillanatban készen állok, tehát abszolút edzéseket vezetek, és van már felnőtt csapatunk is, ami a Budapest első osztályban fog szerepelni, mint Mészöly focisuli, és 4 évvel ezelőtt a BLASZ 4-ből indultunk, és lépegettünk föl évről évre a ranglétán, úgyhogy készen állok, és figyelem a nemzetközi futballt is, és mert ebben nincsen megállás, és óriási változások vannak 5-7 éven belül, és alatt is, úgyhogy kell, és én is tartom magam ehhez, mert még a futball érdekes számomra nagyon.
0: Nem is tudom most, hogy tartanak téged a szurkolók száma, nyilván mint vasasos, meg újpesti, neked most melyik áll közelebb így a lelkedhez?
1: Igazából egyiket sem tudom azt mondani, hogy akkor hát nekem azért egy fontosabb az egyik, mint a másik. Vasasban nevelkedtem, ott lettem először játékos, NB1-es játékos, Ilovszky Rudi bácsi tett be, annak idején 18 éves voltam, ott lehettem először NB1-es edző is a Vasas csapatánál, nem először, bocsánat, Újpesten, de utána kerültem a Vasashoz, úgyhogy a Reac edzősége után kerültem Újpestre, ami viszont annyira megszerettette az egész klubot, meg az egész millió, amit Újpesten lett, ugye akkor nagyon-nagyon újpestinek éreztem magam, és tiszta szívemből az Újpestet szolgáltam, amellett, hogy sose tagadtam meg a Vasast, és ott nevelkedtem, hogy az volt az igazi olyan környezetem, ahol tulajdonképpen futballistává válhattam. Úgyhogy szerintem az egyik, a másik nem zárja ki, látjuk, hogy most Angelotti például a brazil szövetségi kapitány, ezt azért egy 10 évvel ezelőtt nem gondoltuk volna még, hogy egy olasz lehet mondjuk egy brazil kapitány, vagy éppen Guardiola, hogy fölmerül, hogy az olasz szövetségi kapitány, tehát hogy ma már szerintem, ráadásul az elmúlt években az Újpest és a Vasas szurkolótábora óriási nagy egyetértésben van, és tényleg jó a kapcsolat, ugye két szomszéd vár és szomszéd kerület.
0: És most újra az NB1-ben a Vasas
1: is. És újra az NB1-ben a két csapat most meg tud mérkőzni egymással, de most azért gondolom, hogy presztízs mérkőzés lesz, és mind a két szurkolótábor a sajátjainak fog inkább szurkolni. Úgyhogy nem tudom, és nem is akarom, egy nagyon szép időszak volt, ráadásul 3-szor lehettem az Újpest edzője, és óriási élményeket szereztem, és ahogy a szurkolótábor, ahogy fogadott most például az utolsó időszakomban, az felejthetetlen, de természetesen a Vasas pedig azért az mindig is a családom volt, és lesz, és remélem, hogy ez így lesz a jövőben is.
0: Nyilván mindkét csapatnál mások lesznek a célok, a Vasas, mint hosszú idő után visszajutó, gondolom a biztos bentmaradást tűzi ki célul, még az Újpest sokak szerint most a bajnokság egyik esélyese lesz.
1: Igen, én is így érzem, hogy a Vasasnak talán jó egy kicsit levenni a terhet a játékosokról, és azt mondani, hogy gyerekek, nagyon stabilan most bent kell maradni. Szerintem a vezetés sok jó dolgot is megtett, akár gondolok itt az igazolások tekintetében, hogy megpróbálja szépen erősíteni, és egy igazi NB1-es keretet varázsolni már rögtön már az elején is. Az Újpestnél pedig valóban nem lehet más a cél, mint hogy most már a dobogó felé menjenek, és akár a végső győzelemre is esélyesek lehetnek. Úgyhogy kívánom mind a két csapatnak, hogy a tervei megvalósuljanak majd ebben az idényben is.
0: Azért is aktuális erről beszélni, mert hogy a jövő héten pénteken már kezdődik egy Nyíregyháza-Újpest mérkőzéssel az NB1 itt a világbajnokság után rögtön. Hát a VB résztvevők gondolom majd még pihennek, de nekünk meg itt lesz ez az NB1, elindult már a kupasorozat. Milyennek várod ezt a bajnokságot most?
1: Igen, azt érzem, hogy azért megfelfrissültek úgymond a csapatok, és komoly átalakuláson ment, lehet mondani a Ferencvárosról is, az Újpest is megpróbál a német kapcsolataiból táplálkozni és megerősíteni a keretét. Tudjuk, hogy a Nyíregyháza azért a hazai pályán, egy fantasztikus stadionban nagyon-nagyon veszélyes tud lenni, tehát nem lesz könnyű a kezdés. A Vasas pedig a Győrrel fog találkozni majd vasárnap. Azon én is ott leszek személyesen a stadionban, és nagyon-nagyon szurkolok, hogy a nyitány jól sikerüljön a Vasas csapatomnak.
0: Hát köszönjük szépen, hogy befáradtál így a stúdióba a bronzmérkőzés napján is, és rendelkezésre álltál, és hát azért gondolom, hogy majd még ilyen NB1-es csapat kispatáján is láthatunk.
1: Bízom benne én is. Köszönöm szépen én is a meghívást.
0: Köszönjük szépen, Mésző Géza volt a vendégünk, kedves hallgatóink, hamarosan 16 óra lesz, és majd a következő órában VB-kvízünk lesz, hiszen tegnap Tóth Béla kollégánk egy igen jó kis műsort állított össze, kollégáink versenyeznek a VB történelmi ismeretekből, ezt fogjuk megismételni itt a bronzmérkőzés napján majd.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
0: valamint mobil alkalmazáson. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Játszunk méghozzá a szerkesztőség három tagjával, akik részt vállaltak ebből a világbajnokságból riporterként, Edvi László, Katona László és Regős László, aki Pális, úgyhogy a Lászlók csatájában van egy Pális. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok!
2: Következik az első feladat, villámkérdések a most zajló világbajnokságról, és a formátuma jól megszokott, sorban haladunk majd, a feltett kérdésre 5 másodpercen belül lehet választ adni. Újdonság, hogy ugye itt minden helyes megoldás egy pontot ér, és lehet majd rabolni is, hogyha egy játékos nem tudja a választ, vagy helytelenül válaszol, akkor van lehetőség rabolni, és itt a gyorsaság számít majd, tehát a másik két játékos közül, aki hamarabb felteszi a kezét, miután lejárt az 5 másodperc, vagy elhangzott a helytelen válasz, akkor neki van lehetősége akkor egy helyes válaszsal rabolni. Balról kezdjünk, tehát Laca, téd az első kérdés, ami a következő. Milyen végeredmény született a Mexikó városi nyitómérkőzésen?
4: 2-0.
2: Kinek?
4: Mexikó Dél-Afrika 2-0.
2: Nagyszerű. Egy pont tehát Lacának. Laci, melyik válogatott ellen szerzett Mester 3-ast Lionel Messi?
5: Az első mérkőzése volt, de nem ugrik be a...
2: Letelt az 5 másodperc, és itt Lacat tette fel szerintem hamarabb.
4: Algéria.
2: Nagyszerű. Még egy pont Lacána. László, kinek az eltiltását törölte a FIFA az amerikai elnök közbenjárására?
3: Balogán, amerikai játékos csatár.
2: Egy pont. Laca, melyik válogatott cserélt szövetségi kapitányt egyetlen csoportmérkőzés után?
4: Tunézia.
2: Nagyszerű, helyes a válasz. Laci, hány újonc szerepelt ezen a világbajnokságon? 5, 4, 3, 2, 1.
5: 6.
2: Nem jó a válasz, Laca.
4: 3.
2: Nem jó, ez sem. Neked még van egy lehetőség.
3: 5.
2: 4. Körbe lőttétek. Ugye Zöldfoki köztársaság, Jordánia, Üzbegisztán, Curaçao. Ez a 4. Úgyhogy most nem kap pontot
3: ja,
2: senki.
3: És Haiti meg ilyen leánykori
2: Haiti nevén. Haiti már volt. Meg Zaire, ugye kongói déke. László, ki

0: Hibázta el Németország utolsó 11-esét Paraguay ellen a legjobb 16 között.
1: Jonathan vagy Jonathan Tá.
0: Jó, helyes a válasz. Laca, hol rendezik meg a bronzmérkőzést?
2: Az Egyesült Államokban.
0: Város kell, város.
2: Miami.
0: Nagyszerű.
2: Tényleg?
0: Igen. Utolsó másodpercben te meg volt a válasz. Laci, kit állítottak ki először szájjeltakarás miatt?
3: Fogalmam sincs.
0: Úgyhogy a rablásra itt a lehetőség.
1: Miguel Almirón, Paraguay.
0: Nagyszerű. Lászlónak jár a plusz egy pont. És a következő kérdés is. Hány gólt kapott ezen a VB-n a spanyol válogatott ez idáig?
1: Egy. Ausztria ellen. Nem is. Nem is Ausztria.
2: Ez mínusz pont.
0: Ez nem számít bele.
1: Túl sokat akartam.
0: Igen, igen, úgyhogy egyelőre inkább. Hallgassuk a következő kérdést. Laca, ez neked szól. A korábbi világbajnokok közül melyik válogatott nem jutott tovább a csoportból sem?
2: Uruguay.
0: Nagyszerű. Laci, ki szerezte a brazilok utolsó gólját ezen a tornán? 3, 2, 1.
1: Brazília, ugye? Az a kérdés.
0: Így van.
1: Neymar.
0: Nagyszerű. Büntetőből ugye beállt csereként, és aztán hát beállította a végeredményt. És az utolsó kérdés ebben a játékban neked szól, László. Melyik egyenes kieséses mérkőzésen játszott mindkét válogatottban egy-egy legalább 40 éves játékos? Egyenes kieséses mérkőzés, mind a két csapatban volt egy legalább 40 éves játékos.
1: Argentina, Zöldfoki, Szigetek.
0: Nem jó, nem jó. És akkor a rablás?
2: Nem ezt tippeltem volna.
0: Laco?
2: Nem tudom.
0: Nem? Portugália, Horvátország, ugye Ronaldo Modric. És Modric.
2: Valóban.
0: Ez még volt a világkérdések
2: mondta is, hogy örül, hogy...
1: Ez nekem jól ment szerintem.
0: Na, most egyelőre még nem számolunk pontokat. Jön a második feladat, és itt látok magatok előtt jó néhány színes cédulát. Hát, akinek a leghosszabb akarja, az el tudja érni. És igazságosan anélkül, hogy megnéznétek, osszátok el, kérlek. 12 cédula van, a színek nem számítanak, tehát húzzatok mindenki magának 4-4 cédulát, és hogyha majd megforgatjátok ezt a cetlit, akkor ott különböző színekben, ugye van fehér, zöld, kék és rózsaszín, találtok mindegyik cédulán számot, ezek a számok mind-mind különbözőek. És a játék az a számháború nevet viseli, ha jól megnézitek, akkor látjátok, hogy milyen számok szerepelnek a cédulákon, és mindegyik egy-egy VB rekordhoz fűződik. A játék a következő, különböző csúcs teljesítményeket fogok említeni, és a ti feladatotok az, hogy a kezetekben lévő cédulákon szereplő számok közül eldöntsétek, hogy melyik tartozhat ehhez a VB rekordhoz. Mivel mindegyik szám, illetve mindegyik cédulán szereplő szám különbözik, így hát egy adott csúcs teljesítményre egy játékos tudja felemelni a megfelelő pillanatban a cédulát, hogyha sikerül a megfelelő cédulát felemelni, akkor az 2 pontot ér, és további 2 pont gyűjthető be, ha azt is megmondjátok majd, hogy hát kié ez a csúcs teljesítmény. Stim, van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
2: 2+2 pontot így lehet van szerezni.
0: Akkor jöjjön az első, a legtöbb világbajnoki cím. Erre keressük a megfelelő számot. A legtöbb világbajnoki cím, nagyszerű, Brazil. Laci az öttel.
3: Brazília, mondjam az éveket is?
0: Hát, hogyha tudod.
3: Hát persze, hogy tudom. 1958, 62, 70, 2002, és mit hagytam ki? 94-et Amerikát.
0: Nagyszerű, igen. Tökéletes. 2+2 pont, úgyhogy jár a maximális 4. Következő. És ugye erre a cédulára már nincs is szükséged. A legtöbb gól egy játékostól egy világbajnokságon.
2: 13-as, Gilles Fontaine, Franciaország, 1958.
0: Év? Nagyszerű, itt is 2+2 pont. A legtöbb VB ezüstérem. A legtöbb VB ezüstérem.
2: 4.
0: Ha meg tudod mondani, hogy...
2: Németország.
0: Nagyszerű. Akkor itt is a 2+2 pont jár Lacának. Ugye ezzel a németek azért elég jól állnak, mert a világbajnoki címeket tekintve is 4, a bronzérmeket tekintve is 4, és ezüstből is 4 van nekik. A következő kategória a legtöbb védés egy világbajnoki mérkőzésen.
3: legtöbb?
0: A legtöbb védés, kapus védés, védés egy világbajnoki mérkőzésen.
2: 90 perc alatt, vagy akár 120 perc alatt?
0: Egy teljes mérkőzés lehet 120 perc is. A legtöbb védés egy világbajnoki mérkőzésen.
1: Na jó, felmutatom,
0: László
1: 12. László
0: felemelte a 12-t.
1: Livákovics, Horvátország valamikor, valamilyen formában?
0: Nem jó a válasz.
1: Ja.
0: A 12 az marad nálad, mert az nem jó. De még 16, van egy esély.
2: Szerintem, és Tim Howard Belgium ellen 2014 8-at döntő.
0: Ez is tökéletes válasz, 2 plusz 2 pont.
2: És ezt közelítette meg most a kuraszaui Room.
0: Uh-huh. Csak neki ugye 90 perc állt rendelkezésére a 120 helyett, ami Howardnak. Nagyszerű, úgyhogy túl vagyunk 4 csúcs teljesítményen. Jön az 5. A legtöbb gól, amit egy nemzet válogatottja szerzett a világbajnokságokon, tehát az összes világbajnokságon, a legtöbb gól, amit egy válogatott szerzett. Na, várjuk a cédula emelést.
2: Gyanítom, hogy ez a 247, ez
1: kicsit sok.
0: Melyik válogatotthoz fűződhet?
2: Brazília.
0: Nagyszerű. Itt is 2 plusz 2 pont. Nálad elfogytak a cédulák, az összes pontot megszerezted, ami szerezhető ebben a játékban. A következő kategória a legtöbb részvétel világbajnoki döntőben csapatszinten. Tehát melyik csapat szerepelt a legtöbb világbajnoki döntőben, és mennyi?
3: Németország 8 világbajnoki döntő szerepel, 4 aranyérem, 4 ezüstérem, elmondjam.
0: Segítettem neked azzal, igen, hogy elmondtam.
3: Hát azt én tudom, ezt én magamnak elmondom, hogy tudjam. De a világbajnoki címek ugye sajnos 54, ezt pontosan tudjuk, igen? 74, 90 és 2014. Ezüstérmek 66, 82, 86.
0: Igen.
3: És mikor buktak még világbajnoki döntőt? Azt mondja, 82...
1: 21.
3: A brazilokkal igen, szemben 2002-ben.
0: Nagyszerű, ez is 2 plusz 2 pont. Következik az a G jelű feladat, ugye? A legtöbb gól egy világbajnoki mérkőzésen. Tehát a legtöbb gól egy világbajnoki mérkőzésen. A két válogatott góljainak a számát, hogyha összeadjuk, akkor megszületik.
1: Valószínűleg a 12-es lesz az.
0: Na de melyik mérkőzés lehet?
1: Ugye a magyar NSK az 8-3, az nem elegendő, ahol még kellene egyet pluszba tenni.
0: Na?
1: 8-4, 9-3, 10-1, az csak 11 gól. Volt egy 8-4 valahol, valamikor?
0: Itt azt mondtuk, hogy nincsen rablási lehetőség. A 12-re megadom neked a 2 pontot, tehát az helyes, de Laci fogja...
3: 7-5 Ausztria-Svájc. Igen, Ausztria-Svájc 7-5, 54-ben, igen.
0: Úgyhogy csak 2 pont, László.
1: Az is elég.
0: Következő. A legtöbb gól, amit egy válogatott szerzett egy világbajnokságon. Egy tornán a legtöbb gól egy válogatottól. Na melyik lehet ez? Hogyha végignéztek a cédulákon, ami előttetek van.
3: Nálam van.
0: Igen?
3: Nem tudom, melyik a kettő közül.
0: Megmondod, hogy melyik az a két szám, ami ott
3: 26
0: van
3: előttet? 26-27-es. Hát könnyű lenne, hogyha 26 és 84 lenne nálam például.
1: Nálam van egy 28-as.
0: Na,
1: tehát még az is
0: így
1: játszhat.
0: Igazán izgalmas. Na ki lesz a bátrabb és ki lesz a gyorsabb? 5, 4.
1: Jó, én bevállalom, hogy 28, és akkor talán a 2002-es brazil válogatott.
0: Nem jó, sem a 28, sem a brazil válogatott. Neked még van egy lehetőséged akár, Laci. Na, 26 vagy 27?
2: Hát ez csak beszemed.
3: Ez csak tipp tud lenni. Ez mint a Polip annak idején a világbajnokságnak, aki tippelt, azt hiszem, a Németország.
0: Póla Polip.
2: Póla, ja. Igen, 2010-ben.
3: Igen.
0: De jól tippelt.
2: Sajnos.
0: Na, 26. Mondd a válogatottat. Melyik lehet az? Nagyon gondolkodni kell.
3: Ez az, igen, mert Brazíliát mondanám, de 70-ben túl kevés mérkőzés volt. Túl kevés mérkőzés volt 70-ben.
0: Kevés mérkőzés volt akkor, amikor ez megszületett, ez a rekord.
3: Magyar válogatott 54-ben szerzett 9-et, plusz 8-at, az 17, meg 8 az 25, meg 2 az 27.
0: Na, úgyhogy most legalább így jár a 2 pont, mert azt eltaláltad, hogy a magyar válogatott, viszont a 26-os helyett a 27-es, az cserél majd ki.
2: Viszont én megadnám Lacinak a 28-ra legalább egy pontot, mert Puskás gólya szabályos volt.
0: Jó, beleszámoltad, igaz? Nagyszerű. Következő. A legtöbb megnyert 11-es párbaj a világbajnokságokon. Egy csapat természetesen. A legtöbb megnyert 11-es párbaj.
1: Jó, ez mindenféleképpen én leszek, akkor szerintem legyen csak a hatos.
0: Uh-huh. Ez eddig jó, 2 pont.
1: Hát, elvileg a németek nem jók ebben, de azért mégis.
0: Jók a németek egyébként, de nem az övék a legtöbb.
1: Akkor Olaszország.
0: Nem.
1: Francia.
0: Na, nincsen rablási lehetőség.
3: Argentina.
0: Így van. 7-11-es párbaja igen. volt Argentinának, és abból csak egyet buktak el. 1990-ben 2-11-es párbajt nyertek meg, 1980 és 2014-ben 1-1, és 2022-ben ugye 2-11-es párbaj a hollandok elleni negyed döntő, és a fináléban is egy. Úgyhogy az argentinok ebben a kategóriában kiemelkedőek.
1: Akkor a 7-est eldobom.
0: Nem, az...
1: 6-ost?
0: A 6-os az. Igen, tehát az jó, 2 hát pont jár, mert a 6-ot azt eltaláltad. Maradt még 3 C-dúl előttetek. A legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként. Ez ezen a tornán frissült. A legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként.
1: Hát akkor gondolom, hogy ez talán ez, de nem biztos, hogy Didier Deschamps.
0: Az jó, tehát arra jár a 2 pont, de nem 28, hanem 26. Úgyhogy Lacitól elvetted azt a lehetőséget.
1: Ja.
0: Maradt még 2, és már csak nálad van C-dula.
1: Akkor kinek jár a pont?
0: Hát Lacinak jár a 2 pont azért, mert tudta Didier Deschamps. Hát de felemelt a céduláját.
1: Hát nem tudom.
0: Itt most a szerkesztőre tekintek, rázza a fejét, nem adunk pontot. Illetve a rablás az megvalósult, és adjuk a 2 pontot. A legtöbb piros lap egy világbajnokságon. Már csak te vagy játékban, László.
1: Akkor gondolom, hogy a 28 lesz.
0: Igen,
1: az.
0: És akkor azt kellene megmondani, hogy melyik világbajnokság ez.
1: Szerintem az már 32 csapatos lehetett. 2006.
0: Nagyszerű. Hát ezt eltaláltad.
1: Nürnbergi csatával.
0: És akkor így, mert neked könnyű dolgod van, de azért nem feltétlen lesz könnyű kitalálni a játékost. Ugye most 4 pontot szereztél, jön az utolsó. A legtöbb fejes gól egy játékostól a világbajnokságokon.
1: Miroslav Klose.
0: 7-tel. Nagyszerű. Ez 4 pont megint csak. Miroslav Klose volt, ugye...
2: Ez összesen?
0: Összesen, igen. De szerintem meg tudjátok mondani azt a mérkőzést, amikor egy mérkőzésen 3-at ért el.
2: De... Kocsi Sándornak hány fejes gólja van VB-ken?
0: Abban a 11-ből nagyon jó,
3: egy VB-n szerepel, szegény is 5 meccse volt.
0: Ugye de ezt a kategóriát fejet, 66 óta számolják, úgyhogy ja. Valószínűleg Kocsi Sándor lehet, hogy még nem esik számításba ebben.
2: Ezt minden meg kérdezni, hogy hányat fejelt a 11-ből.
0: Lehet most összesíteni 2 játékot követően, hogy hogyan áll a sorrend. Nagyon szoros az élmezőny. Regős Lászlónak van eddig 21 pontja. Katona Lászlónak 19 pontja, és Edvi László sincsen messze a maga 10 pontjával, úgyhogy még itt minden lehetséges, 2 játék, amin túl vagyunk, jön még további 3, és az utolsó játékban korlátlan számú pontot lehet kis túlzásra szerezni, de azért nem ez az igazság, és itt hívom fel a figyelmet, megint a hallgatók figyelmét, hogy lehet játszani velünk. Egy kérdésre várjuk a helyes választ SMS-ben, illetve Viberen. A kérdés a következő. Melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? A telefonszámunk, illetve az SMS számunk plusz 3630 555 5605, érkeztek már helyes válaszok, úgyhogy tudunk majd sorsolni egy ajándékcsomagot a Nemzeti Sportrádió kínálatából. Még egyszer a telefonszám plusz 3630 555 5605, és melyik válogatott szerepelt ez ideig a legtöbb világbajnokságon? A 3. játékunk pedig a döntő dömping, több részes a feladat. Első körben egy zenei összeállítást fogtok hallani olyan dalokból, amelyek a világbajnokság évében uralták a különféle népszerűségű listákat, és ez alapján kellene majd kitalálnotok, vagy megsatszolnotok, hogy melyik évről van szó. Itt a gyorsaság és a bátorság dönt, tehát aki... Hogyha befejeződött a zenei összeállítás, hamarabb felteszi a kezét, az tippelhet majd először.
2: Tehát 3 pontot kell hallgatni.
0: Végig kell hallgatni, igen. 3 pontot szerez az, aki az évszámot helyesen eltalálja, és további 5 pont gyűjthető majd, hogyha az adott kérdésekre helyesen válaszol. Jöjjön akkor először az A jelű zeneszám.

0: Hú, most itt nem tudom eldönteni, hogy kiemelte hamarabb. Átadom
1: a lehetőséget, mondjad a...
0: Várj, Márk szerinted kiemelte hamarabb.
1: De hol, László, mikor?
0: László, akkor a tiéd a lehetőség.
1: Egy évszámot kell mondani, 2002?
0: Nem jó, úgyhogy
2: 2006.
0: Van. Tökéletes.
2: Shakirától a Hips Don't Lie.
0: Nagyon jó.
1: Mester Tamás Altassel.
0: Nagyszerű. Bár ez nem volt kérdés maga. Meg de ha 2006, melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
2: Olaszország, Franciaország 1-1, 11-es párbajt követően 5-3.
0: Nagyszerű, tehát ez már plusz egy pont a három mellé, és van még három további kérdés. Hányadik világbajnoki címét szerezte meg Olaszország?
2: Negyediket.
0: Nagyszerű. Ki végezte el a mindent eldöntő 11-est?
2: Fabio Grosso.
0: Nagyszerű ez is. És ki volt a mérkőzés játékvezetője?
2: Horacio Elizondo.
0: Maximális pontszám, begyűjtötted mind a 8-at. És ugye érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy nem Elizondo volt az, aki észrevette Zidane fejesét.
2: Hanem az asszisztens.
0: Aki? Ki volt?
2: A kollégája.
0: Az már nem hangzik el, hogy mi a neve. Meghagyjuk ezt a hallgatóknak, meg a balladai homálynak.
2: Aki tudja, írja meg SMS-ben.
0: Igen, van mihez felzárkóznotok, akkor így látva ezt a teljesítményt. Következik a B jelű zeneszám.

0: Márk, megint segítséget kérek. Na, Laci? Egy évszám.
1: Viszont Bon Jovit kell helyre raknom.
0: Igen.
1: A Play, ez a New Jersey albumon van a
0: igen.
1: Bon Jovitól, és 80 és 90 között gondolkozok. Azt mondja, hogy 90-nél korábban jelent meg a New Jersey album. 86.
0: Nagyszerű, eltaláltad, végül is kizártad igen a lehetőségek közül, és jót választottál. Ugye Bon Jovi Kft. Igen. És Falco Rock Me Amadeus volt az
1: nem
0: első.
1: Az nem az én műfajom. Bon Jovi, igen.
0: Az biztos, hogy a következő kérdések már a te műfajod lesznek. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
1: NSK Argentina nyert 3-2-re, 2-0-ra vezetett Argentina, utána jött a németek, kiegyenítettek, és buta módon lehet, hogy ő hosszabbításig mentek volna, adott egy zseniális paszt Valdanónak, Maradona egyszer szabadult meg 20 másodpercre Mateusztól, és ezzel 3-2-re nyert, még a rendes játékidőben Argentina.
0: Nagyszerű, bár ezért most csak egy pont jár, de ha megmondod azt, hogy melyik stadion adott otthont ennek a finálénak, akkor még egy pontot kapsz. Melyik stadion
1: ez
0: lehetett ez?
1: Viszont Mexikó, akkor nyilvánvalóan a Mexikó City, az Azteca stadionban kellett rendezzék.
0: Igen. Plusz egy pont. Hányadik gólját szerezte címeres dressben az a José Luis Brown, aki ugye a döntő első gólját lőtte? Na de hányadik volt az argentin?
1: Már az argentin válogatottban?
0: Aha. José Luis Brown. Talán segít az, hogyha tudod, hogy milyen játékos volt ő. Csatár, argentin. Középpályás, védő, kapus.
1: Az elsőt.
0: Így van, az elsőt.
1: Az elsőt.
0: És egyébként az egyetlen. Tehát többet nem is lőtt. És nagyon jó pillanatban tette. És még egy kérdés kettő pontért. Ki volt a két szövetségi kapitány?
1: Hát a németeknél egyértelműen a Franz Beckenbauer volt.
0: Igen.
1: Ugye, és Bilárdó volt az argentinoknál. Igen, Bilárdó.
0: Te is begyűjtötted a maximális pontszámot. Jár a 8 pont. Hát eddig nagyon jól állunk. Van hova zárkózni, Laci. Jön a C.

0: Csak azért teszem fel a kezem, hogy legalább a tipp meg legyen. 58?
1: Nem. Úgyhogy maradt nálatok két lehetőség. Na, ki lesz a bátrabb? Edvi László vagy Regős László Pál?
2: Akkor mondok egy 54-et.
1: Tökéletes. Igen, 1954. Mambo Italiano volt az egyik, a másik meg Rock. Igen. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt 1954-ben, és milyen eredmény született?
2: Magyarország és NSK, és 3-2-re győzött a német csapat.
1: Ez egyrészt plusz egy pont a három mellé, és van még további három kérdésem. Hol tért el a döntőben pályára küldött magyar válogatott összeállítása az aranycsapat klasszikus felállásától?
2: Budai 2 nem kezdett.
1: Igen, ki kezdett helyette?
2: Tóth Mihály.
1: Nagyszerű, ez tökéletes. Egy pont. Melyik német játékos duplázott?
2: Döntőben?
1: Na, a döntőben, hát természetesen hol máshol.
2: Hát az egyik támadó, Helmut Rán.
1: Tökéletes. Jó a válasz. És az utolsó kérdés. Ki volt a partjelző, aki elérte, hogy Ling játékvezető érvénytelenítse Puskás Ferenc, hát mondjuk úgy, hogy második gólját 2-3-nál?
2: Velszi volt, az biztos.
1: Na, de mi lehetett a neve?
2: A kereszt vagy a vezeték neve?
1: A vezeték neve nekem tökéletesen elég. Ez a nehezebb.
2: Olvastam.
1: Igen.
2: Már.
1: Na, ma adok még 5 másodpercet rá. 5, 4, 3.
2: Griffith.
1: Tökéletes. Benjamin Marvin Griffith. Ő volt, és 8 pont ez így. Úgyhogy a döntő dömpinget egyelőre viszed, és hát Katona Lászlónak
0: van. De azért nem szerzek valója pontot, mert alálövök éppen mindig. Tehát 4 évvel alálövök.
1: Na, jöjjön a D lehetőség.

0: Na, Katona Lászlónak itt a lehetőség, hogy?
1: Hát szerintem ez most már 94 kell, hogy
0: nagyszerű, eltaláltad! 1994, melyik két válogatott játszott a VB döntőt, és megint csak az eredményre is kíváncsiak vagyunk.
1: 0-0 lett a brazil-olasz döntő, aztán 11-es párbajt követően nyertek a brazilok. Kell a gólszám?
0: Hát figyelj, én 3-2. Úgy emlékszem, hogy nagyszerű.
1: Jó.
0: Ki volt a brazil válogatott szövetségi kapitánya?
1: Jaj, ez...
0: Aha, ez
1: nem,
0: a nehezem.
1: Nem, Zagallo.
0: Nem.
1: Pereira.
0: Igen, Carlos Alberto Pereira. Következő kérdés, eddig van ugye mindent összevetve 5 pontod. Helyi idő szerint hány órakor kezdődött a mérkőzés?
1: Hát...
0: Hogyha tudod a helyszínt, akkor az azért segít, hogy nagyjából hány órakor lehetett a kezdés.
1: Legyen egy délután 3 óra.
0: Az nem jó. Talán itt a többiek tudnak segíteni, hogy mi volt a helyszín.
2: Hát Los Angeles.
1: Akkor dél.
2: De ott 9 óra az eltérés, ugye, magyar idővel.
0: Majdnem dél, igen, fél egy volt. És hát nem lesz kérdés, de azt hiszem, hogy azt mindenki tudja a résztvevők közül, hogy kifújta a sípot.
1: Hull Sándor.
0: És nem ez a kérdés, hanem az, hogy bár mindenki Roberto Baggio hibájára emlékszik, de melyik két olasz hibázott még a 11-es párbajban?
1: Massaro az egyik.
0: Ő volt az egyik.
1: De valamiért azt hiszem, hogy
0: Baresi. Nagyszerű. Ő volt az első, aki odaállt és kihagyta ugye a csapatkapitány. A 8-ból 7 pontot megszerezték sikeresen, úgyhogy ez is derekas teljesítmény. Van a döntő dömpingből még egy lehetőség játszani, és eltalálni a zenei összeállítás szerint az évszámot, jön tehát az utolsó.

0: Katona László volt, aki hamar
1: bemeltek. Ezeket mindig el fogom vinni, 2022.
0: Nem jó.
1: Miért?
0: Nem jó.
1: Sokkal ipadal előbb volt már.
2: Szerintem na, sokkal Laca, korábbi. Emelted még. De lehet, hogy nem sokkal. 2014.
0: Nem jó, hát nem jó. Várjál, mert csak egyedül.
3: 2018.
0: Nagyszerű. És megvan a nevető harmadik.
2: Te úgy nagyon otthon vagy a 21. század üzenében.
3: Hát nem. Ti vagytok kevésbé otthon.
0: Ugye Dua Lipa és Calvin Harris One Kiss, és Majka Mindenki Táncol, ezek és ez 2018. Így van. Hát 2022, de ugye Laca volt az, aki még messzebb tette. Na minden esetre 2018,
2: hát
0: és akkor Edvi Lászlón a világ füle. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
3: Franciaország, Horvátország 4-2.
0: Nagyszerű. Ki szerezte az első gólt?
3: Az öngól volt, szerintem Mandzsukicsnak az öngólja volt.
0: Tökéletes. Melyik két szakvezető példáját követve lett világbajnok játékosként és szövetségi kapitányként is természetesen? Didier Deschamps.
3: Zagallo, illetve Franz Beckenbauer.
0: Nagyszerű, és 2 pontért az utolsó kérdés. A rendes játékidőben 2 további VB döntő zárult 4-2-es végeredménnyel. Melyik kettő volt az?
3: Rendes játékidőben?
0: Uh-huh. Itt hagyunk azért több gondolkodási időt, mert ezt végig kell pörgetni.
3: A Uruguay-Argentina 30-ból.
0: Nagyszerű, igen.
3: Egyik 4-2-es, és
0: na, még
3: mi kaptunk ki 4-2-re, 38-ban.
0: Tökéletes, igen, megvan mind a 8
3: magyar
0: pont.
3: Olasz, igen.
0: Tökéletes. 8 pont, és akkor 3 feladat után azt hiszem, hogy anélkül, hogy elárulnánk, hogy hogyan áll, hogyan fest valójában a sorrend a játékosok között, de egyre izgalmasabb. Nem is áruljuk még most el, majd a 4. feladat után, de itt megint csak játékra invitálom a hallgatókat, mert látjuk, hogy jó néhány helyes válasz érkezett már, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy 2 játékos között is, illetve 2 játékos is ajándékcsomaggal gazdagodhat helyes válasszal. A kérdés az, hogy melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. Az SMS számunk +36 30 555 56 05. Ide várjuk továbbra is a helyes választ a kérdésre, hogy melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. Már jó néhány helyes válasz érkezett. És menjünk tovább a 4. feladattal, amely során a magyar válogatott világbajnoki szereplését vesszük górcső alá. Ehhez kapcsolódóan kell majd feladatokat megoldanotok. Magyaros 9-es, ez a fantázia neve ennek a feladattípusnak. Közvetítés részletet, újságcikkeket, valamint kezdő felállást fogtok látni, hallani, és ez alapján kellene majd beazonosítani a magyar csapatnak a VB mérkőzését, tehát ki az ellenfél, és melyik évben történt maga a mérkőzés, és mi lett a végeredmény. Ha ez sikerül, ez már 3 pontot ér, és további 2 pont szerezhető még egy-egy helyes válaszsal, ami ehhez a mérkőzéshez kapcsolódik. 1-től 9-ig lehet majd számot választani, és mivel a 2. feladat után Regős László állt az élen, így ővé az első választási lehetőség, tehát 1-től 9-ig tudsz mondani egy számot.
2: A magyaros 9-es, akkor kezdjük a 9-essel.
0: 9-es, és én nézem gyorsan a papírlapomat, hogy ez egy közvetítés részlet lesz, úgyhogy Jámbor Tamás hangmérnök kollégánk már mutatja is ezt a közvetítés részletet.
4: 3-2-re vezetünk, 5 perc van még hátra. Kocsis lefejeli a labdát a kapus kirúgása után. Ott van Palotásnál, Palotás kifordul vele. Továbbadja Nándihoz, 35 méterre vagyunk a kaputól. Lőd rá Nándi, hiszen olyan bombáid vannak. Nem, Kocsisnak híveli, Kocsis fejel! Gól! Gól! Gól! Nem van a hálóban! A 4. magyar gól! Nem van! Bravo, fiúk! Grosics felugrik! Nagyszerű, tudja, hogy itt vagyok, infelé, most már hallgatóim, 4-2, Kocsis, 2 csodálatos, fejes volt, jaj, de szép!
0: Na, melyik mérkőzés?
2: 1954, és picit gondban vagyok, mert 4-2-re vertük a brazilokat és Uruguayt is a negyed döntőben, illetve az elődöntőben, úgyhogy tippelni fogok, szerintem ez Uruguay és a hosszabbítás.
0: Így van, ugye az azért segített, az hogy kiszerzett 2 gólt. 4-2 Magyar-Uruguay 1954, ez stimmel, és arra vagyok még kíváncsi, hogy Kocsison kívül kilőtt még gólt ezen a mérkőzésen. 2 magyar játékos, melyik az a 2?
2: Legyen hideg kuti.
0: Nagyszerű.
2: És cibor.
0: Eltaláltad. Vagy hát fogalmazunk úgy, hogy tudtad. Úgyhogy ez 5 pont. Ez is maximális pontszám. Katona László, te voltál a második a sorrendben. A 9-es kivételével tudsz választani még az 1 és 8 között.
1: Legyen akkor az 5-ös.
0: 5-ös, és nézem a papírjegyzetemet. Itt egy nemzeti sportból, egy lapszámból hallhatunk egy tudósítást.
5: Sokáig nem lehet elfelejteni ezt a Rancaguai mérkőzést. Amikor Leo Horn játékvezető a félidő végét jelezte, nem csak a szurkoló sereg tapsa kísérte az öltözőbe esőtől csapzott, pihegő játékosainkat, hanem a körülöttem lévő külföldi újságírók is lelkesen ünnepelték fiainkat. Általánosan az volt a vélemény, hogy ha a második félidőben is így bírja a magyar csapat, mint az első félidőben, akkor nem veszítheti el a mérkőzést.
0: Ez a nehezebb talán. Laci?
1: Tehát egy döntőt keresünk.
0: Nem, a nem. Magyar válogatottnak egy VB mérkőzését.
1: Aha.
0: Azért itt...
1: Leo Horn neve az...
0: Igen, az segíthetett, és nem tudom az elejére, az első mondatra mennyire figyeltél fel.
1: Nem nagyon.
0: Azt elismétlem akkor, hogy ne essen kárba végül is a lehetőség. Sokáig nem lehet elfelejteni ezt a Rancaguai mérkőzést.
1: Lehet, hogy a Svédországban van, és egy 58-as mérkőzés? Nem, mert akkor nem, 62-es vagy 66-os valami.
0: Hát a kettő közül kell most már
1: legyen
0: választani.
1: A
2: Rancagua.
0: Hát az Rancagua.
2: Gondolom.
1: Hát, akkor 62.
0: Nagyszerű. De akkor melyik mérkőzés lehet itt?
1: Hát melyik, igen. Hát melyik.
0: Ez eddig csak egy pont, mert az évszámot azt eltaláltad.
1: Hát, melyik mérkőzés?
0: Ez nehéz, mert túl sok konkrétum nincsen természetesen ebben.
1: Ki kellene találnom az ellenfelet első körben, vagy egyáltalán játszottunk.
0: No.
1: Szovjetek ellen, nem tudom.
0: Nem, ez nem sikerült. Anglia volt az ellenfél, úgyhogy egy pont írható egyelőre a számládra, de van még lehetőség itt, hogyha válaszolsz arra helyesen, hogy meddig jutott a magyar válogatott.
1: 62-ben? Csoportkör.
0: Nem, a negyed döntőben kapott ki Csehszlovákiától. Ugye Anglia, és ez volt az első mérkőzés. Nézek rátok, hogy pluszpontot nem adunk, de 2-1.
3: 2-1 után, és ugye után ott az Argentina elleni 0-0 a csoportkör vége, ami már nem osztott, nem szólt.
2: Köszönöm, igen. Bulgária.
3: Igen, és ugye és már nem osztott, és utána...
2: Ekkor játszott először Anglia és Argentina egymás ellen világbajnokságon. Ebben a csoportban.
0: 5-ös, 9-es kilőve, Edvi, Laci, te következel, válaszek számat. 3-as, itt pedig megint csak egy tudósítást hallhatunk a nemzeti sportból.
5: Teleki és Toldi góljaira kétszer Fauci válaszolt, de Vince és Toldi újabb gólja válasz nélkül maradt. Napos, meleg idő, 6000 néző. Az olasz Barlaszina jó bíró volt, a nápolyi közönség hevesen szurkolt ellenünk.
0: Nem könnyű ez sem, de azért itt volt néhány árulkodó név.
3: Toldi, hogy volt Toldi? Mert igen.
0: Toldi, Vince, Teleki, Fauci, Barlaszina, és volt egy nápa is, ami azért sokat segíthet. Na itt azt hiszem, hogy igazából...
3: Vagy az elődöntő, vagy a negyeddöntő, ugye, és a... Vagy az elődöntő, vagy a negyeddöntő 38-ból, ugye ez a 38-as VB, nem lehet...
0: Biztos? A helyszín az azért sokat segít.
3: Nápoly.
0: Na még 5 másodperc. 5, 4, 3, 2, 1...
3: 38-as VB Magyarország...
0: Nem, a 38-as VB-t azt nem Olaszországban rendezték, hanem Franciaországban. Ugye az, ami segíthetett volna, hogy Nápoly.
3: Mert 34-es VB.
0: És ez a 34-es VB, az évszám ugye az megvan, igen. És ki lehetett az ellenfél, még azért járhat egy pont.
3: 34-es VB-n egy meccset nyertünk.
0: Igen.
3: Egy meccset nyertünk.
0: De melyik volt az a mérkőzés, és ki volt az ellenfél? 5, 4, 3, 2, 1... Nincsen rablás, pontért,
2: de... Ez az volt, amelyiket megnyertük? Hát mert, most mert Holland-Kelet-India ellen nyertünk, vagy hát Indonézia, de ez nem az a meccs szerintem a nevek alapján.
0: Igen. Ez, nem, ez az Egyiptom elleni mérkőzés, és itt már lelövöm a vonalat. Egyiptom ellen játszottunk Nápolyban, nyert a magyar válogatott.
2: Akkor kettőt nyert.
0: És az lett volna még a kérdés, hogy ugye itt a nyolcad döntőben találkoztunk Egyiptommal, de ezen túljutott a magyar válogatott, hol fejeződött be végül a szereplés? Hát Laci, talán kettő pontért ezt még meg tudod mondani.
3: Hát ugye 16 csapatos volt a VB, Egyiptomot megvertünk 4-2-re, és Ausztria verte meg bennünket a következő körben, tehát a negyed döntőben Ausztria verte meg Magyarországot. Tehát igen.
0: Erre jár a Holland-India maga kettő lehet, pont, igen.
3: Igen.
0: Na de hát nem menjünk bele a részletekbe, mert lehet, hogy lesz majd szó a továbbiakban arról a döntőről, vagy arról a világbajnokságról is. Laca, megint visszatérünk hozzád. 1, 2, 4, 6, 7, 8, ezek közül kell választani. Kettes pedig egy közvetítés részlet, megint csak Jánbor Tamás kollégánk segít.
4: Fazekas töblete a jobb oldalról, meg középen nyilasszi fel, gól, gól, gól! Fazekas nagyon jó labdával szökteti, Pölöskei meglódul! Egyedül vezeti a labdát a kapura, nehéz szögből, gól, gól!
0: Na Laca, melyik év, melyik mérkőzés lehetett?
2: 1982.
0: Igen, ez eddig jó.
2: És legyen az El Salvador elleni 10-1.
0: Kizárásos alapon, mert nagyon sok sikerélményünk azért nem volt összességében. Végeredmény, mondj még.
2: 10-1 Magyarország javára.
0: Tökéletes, szerintem fel tudnád sorolni a magyar gólszerzőket, de én nem erre vagyok kíváncsi.
2: Szerencsére.
0: Ki szerezte a salvadori?
2: Ó, na erről volt szó az NBA
0: quizben. A salvadori gólt kiszerezte, igen. Hát Elbert Gábor biztosan,
2: És ne, sajnos nem fogom tudni, de mondok egy nevet.
0: Mondjál egy random salvadori nevet.
2: González.
0: Nem. Luis Baltazar Ramirez Zapata szerezte a salvadori a gólját, úgyhogy ez csupán 3 pontot ér. Nagyszerű. 1, 4, 6, 7, 8, László.
1: 4.
0: 4-es, és ez megint csak egy közvetítése részlet.
4: A fejek közül a legmagasabbra Enrique feje emelkedik, olyan, mint egy gumilabda, de az oldalvonalon kívülre került a labda. A bedobást Matesz átemeli, és aztán bizony Gerson megkapta a fölszabadító rugást. Ben középít, Mátrai a labda. Mátrai egyből előre, oldalt, ott áll Matesz Imre megint. Lapos labda, Albert ki jobbra, Bene elmehet a labdával. Egy csel, még vár egy gondolatnyit, átlövési kísérlet, Farkas lő, gól! De nagy gól!
1: Magyar-Brazil 66-ból 3-1 a végeredmény.
0: Tökéletes, jár a 3 pont. Hányszor talált be Bene Ferenc ezen a világbajnokságon? Megint csak azért hosszabb gondolkodási időt kapsz.
1: 6. Sok?
0: Sok.
1: 5.
0: Pontot erre már nem kapsz. Szabadon rablás nem pontért.
2: 3-at mond. Danék, vagy tippelnék.
0: Laci?
3: Ugye ezen lőtt egyet, a bulgárok ellen biztos, hogy lőtt, egy szovjeteknél nem, a bulgároknak biztos, hogy lőtt.
1: Portugálok.
3: Portugálnak is ő lőtte a gólt.
1: Korea?
3: Ott nem volt. Nem. Nem, ez a 4 meccsünk volt összesen, ugye a portugál, brazil, bulgár és a szovjetek elleni.
2: A szovjeteknek biztos lőtt, mert ezt
3: Ferenc
2: mondta, hogy ő a legutóbbi egyenes kieséses szakaszban szerzett
0: gólt. Aggódtam, hogy itt állandó szakértőnknél, Bene Ferencnél mind a hármótoknak lesz jelenése, de megmentettétek a becsületeteket. Maradt még Laci, Edvi Laci, rád nézek, 1, 6, 7, 8, ebből a 4 számból kellene választani egyet. 1, és végre egy kezdő felállást kapsz. Ez eddig nem volt még. Adok neked egy cédulát, egy kezdő felállással, és hogyha megteszed, felolvasod nekünk ezt a kezdő 11-et, ami alapján be kellene azonosítani a...
3: Kardos, Róth Antal, Garaba Imre, Sallai, Bognár, Nagy Antal, Détári, Péter, Eszterházi, Kiprik. Na, ez akkor az 86, ez egészen biztos.
0: Nagyszerű, de melyik meccs?
3: Ugye a 80-an, ami 3 mérkőzést játszottunk, Kiprik, ez a Kardos, Róth, Garaba, Sallai, Péter, Szonya, Bognár, Gyuri, Nagy Antal, a franciák ellen már nem így kezdtünk, Kanada ellen nem tisztelő volt a kapuban, akkor ez a 0-6. Tehát ez a szovjetok elleni 0-6.
0: Kizárásos alapon, igen. Tökéletes. Ugye két gólt szerzett a magyar csapat ezen a VB-n, nem többet. Ki igen. volt a két gólszerző?
3: Hát a Kanada ellen szereztük ugye Eszterházi, illetve Détári, amit azóta is emlegettünk, az utolsó gólunk, amit világbajnokságon szereztünk. Remélem, hogy ti még megéritek.
2: Legutóbbi.
0: Igen, legutóbbi.
3: Remélem, hogy ti még megéritek, hogy a magyar válogatott valaha gólt szerezze világbajnokságon. Én már nem bízok benne.
0: 5 pont, ezért jár a maximális pontszám, és maradt még 3 világbajnokság és 3 magyar válogatott szereplés. 6-7-8. Laca egyet választ ezek közül.
2: 8-as.
0: 8-as. Ez, azt látom, hogy megint egy kezdő felállás. Adok neked egy cédulát, és rajta 11 névvel, és hogyha ezt a 11 nevet felolvasod, kérlek szépen.
2: Gújdár Sándor a kapuban, Török Kocsis Kereki Tót a védelem, Csapó Nyilasi Pintér Zombori a középpálya, elő pedig Törőcsik és Nagy László.
0: Na mikor állhatott fel így a magyar
2: szerintem
0: csapat?
2: Szerintem ez 78. Uh-huh. És melyik meccs legyen az argentin? Az legyen, mert Nyilas és Törőcsik kezdett, és őket ugye eltiltották utána. Argentina ellen 2-1-re kikaptunk.
0: Tökéletes megoldás, 3 pont, egy kérdés.
2: Egy Garrido nevű portugál hazavezette a mérkőzést.
0: Nem ez lesz a
3: az
0: kérdés.
3: Az utolsó fordulóval játszottam mind a kettő egyébként, tehát a franciák ellen játszottak, mert csak egy-egy meccs eltiltást kaptak, tehát kétesélyes volt a dolog.
0: De megnéztem, és valóban igen, ebben az összeállításban csak az argentinok ellen játszottunk, de az a kérdés, hogy ki szerezte a magyar csapat egyetlen gólját?
2: Ezen a
0: találkozón, igen.
2: Nagy László.
0: Nem jó, nem jár a plusz 2 pont.
3: Csapó.
0: Így van.
3: Ez klasszikus, igen.
0: Maradt még a 6-os és a 7-es, Katona László választhat egyet.
1: 6-os.
0: Itt a Nemzeti Sportból hallhatunk egy tudósítást. Tehát a 6-ost választotta. Igen. Bocsánat, igen. Itt most mea culpa, ez az én hibám. Kapsz egy kezdő felállást.
1: Na végre.
0: Egyenlőlegen valóban a feltétel.
1: Kapuban Szabó Antal. Hát két fős védelem, Bolgár Gyula, illetve Bíró Sándor, a középpályán Szalai Antal, Szűcs György, Lázár Gyula, és a támadó ötös Sas Ferenc, Vince Jenő, Sárosi György, Zsengelér Gyula és Titkos Pál. Gondolom ez a 38-as VB csapat kell, hogy legyen, és a döntőben az olaszok elleni 4-2-es verességgel záródó találkozó.
0: Nagyszerű, ez eddig 3 pont.
3: Tudtam, hogy tippelted.
1: Tudtam, mert hogy a Toldi nem játszott. Toldi nem
0: na,
1: játszott.
0: Na, és jó helyen járunk, mert hogy ez lesz a kérdés, Toldi. Hogy melyik 3 játékos kimaradása keltett meglepetést. Tehát 3 játékos, aki addig a világbajnokságon azért főszereplő volt, kimaradt, melyik ez a 3 játékos. Az egyiket megmondtad.
1: Ugye azért keresztnevet nem mondtam, úgy zárójelbe hozzáteszem, mert abban már gondjaim aha. lennének, de Cseh létezik, hogy volt egy támadó, akit Cseh nem. évvel illettek, nem?
0: Nem. Toldi az egyik, aki nem játszott ezen
1: tébetűs.
0: A döntőn. Igen, ez eddig igen. jó.
1: Tehát volt a titkos Toldi, és még egy.
0: Na, ki volt a másik? Toldi Géza megvan. Ugye itt azért, akik pályára kerültek, Polgár Gyula, Szűcs György és Vince Jenő. És kimaradt egyrészt Toldi Géza, és ki volt a másik tébetűs. Megint csak nincsen rablás pontért, de van
1: Tóth.
0: Még...
1: Tóth?
0: Nem. 5 másodperced még van akár egy jó válaszra.
1: Nem élek ezzel.
2: Turay.
0: Turay, oh. így van. Na és még Kohut. Egy játékos. Nem, pedig jó a kezdés.
1: Mint a K betű.
0: Igen. És akkor már nagyon
2: volt. Pedig a tébetős csatásorban Kohut is benne volt. Tényleg. Ugye na? a szóvégi tét számították.
1: Korányi.
0: Nagyon jó, megvan. Végül is, hát 2 pontot nem kapsz maximálist erre, de egyet adunk, és akkor így 3+1 a 4 pont, és Edvi Lászlónak nem maradt más, mint a 7-es. Itt következik akkor a tudósítás.
5: A 77. percben Grosics túl röviden rúgja Sárosihoz a labdát, a hátvéd nem tudja átvenni, Medvin éri el, ő 13 méterrel Grosics mellett a kapu bal oldalába lövi a velsziek győztes gólját, 2-1.
3: 1958, amikor ugye kétszer találkoztunk a velsziekkel, a csoportmeccs során ugye döntetlent játszottunk velük, és utána az a furcsa kiírás volt, hogy hogy mi azonos pontszámmal végeztünk velük, nem is tudom, milyen pótselejtezőnek hívhatták ezt, vagy nem is tudom, milyen körnek, ott kikaptunk 2-1-re tőlük. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy ugye a világbajnoki ezüstérmünk után 4 évvel a lepusztított szerencsétlen csapatunk nem tudott tovább jutni a csoportból. Tehát,
0: igen, azt is megtaláltad, hogy ez az a meccs, amit a csoportkörön túl kellett.
3: Tehát a 2-1-es, amikor kikaptunk tőlük.
0: Vesz volt az egyik csoport ellenfél, melyik másik két csapattal szerepelt még egy kvartettben a magyar együttes.
3: Tudni kéne, de nem fog beugrani.
0: Ez is viszonylag nehéz kérdés.
3: Igen, döntetlent játszottunk Velszel, valakit legyőztünk. Hú, ez nem fog menni, ez az 58 a legsötétebb számomra. 58...
0: Na még néhány másodperc gondolkodás idő. Hát ha 5-4-3-2-1, akkor most már játékon túl. A házigazda talán segíthet.
3: Svédországgal játszottunk, igen, és nem tudom, ki volt.
2: Svédektől kaptunk ki, ugye?
0: És még egy együttes
2: kellene.
0: Valakit
2: megvertünk.
0: Mexikó. Így oldan fel, tehát ezt a Gordiusi csomót. Túl vagyunk 4 játékon, már csak egy maradt, ahol azért még jó néhány pont szerezhető, és akkor most érdemes rátekinteni arra, hogy hogyan állunk. Edvi Lászlónak most ugye 3 pont járt azért, mert megfejtette kiválóan, hogy 1958-ról és a velszi magyar összecsapásról van szó, addig pedig megint csak játékra invitálom a hallgatókat. A plusz 3630-555-5605-ös SMS számra, illetve Viber üzenetben erre a telefonszámra várjuk a helyes válaszokat a következő kérdésre. Melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? A helyes válaszadók közt Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot sorsolunk ki, és az utolsó feladatot megelőzően a sorrend a következő. A harmadik Katona László 34 ponttal. A második Edvi László 36 ponttal. Az első 48 ponttal Regős László Pál. Egy picit ellépett, de még utolérhető, mert hogy következik az utolsó feladat, a pontvadászat, és itt jó néhány pont gyűjthető. Itt nagyot lehet nyerni, és még akár Lacát is utol lehet érni. 3 kategóriát hallhattok majd, azok közül kell választanatok egyet, és a feladat, hogy a korábbi kvízekből jól ismert bélyeggyűjtés mintájára az adott kategória minél több szereplőjét kellene összegyűjtenetek. Adott majd egy skatúja, és az alapján kell tehát összegyűjteni a lehető legtöbb elemet. A 3 választási lehetőség a következő. Holnaptól már szebben csillog, a 10-es mágiája, Kispad koptatók. Katona László, te vagy a harmadik, úgyhogy tiéd az első lehetőség. A 3 kategória közül holnaptól már szebben csillog, a 10-es mágiája, Kispad koptatók.
1: Holnaptól már szebben csillog?
0: Legyen akkor ez, és itt a feladat az, hogy sorolt fel az eddigi világbajnokságok bronzérmeseit.
1: Jaj, de jó. Amióta
2: ez is te számítottál.
0: Amióta van, igen.
1: Hát akkor mikor volt a legelső? Ez az első kérdés leginkább.
0: Volt már a legelső VB-n is bronzérem, bár ott nem bronzmérkőzésen osztották ki. Annyit segítek.
1: De onnan, figyelj, nem onnan indulok, ahonnan indulok, hanem 22-ből.
0: Igen.
1: Horvátország, Belgium. Szerintem a hollandok is nyertek egy bronzérmet 2014-ben, 2010-ben.
0: Not ki volt.
1: Az egy, pedig nemrég volt. Ugye a döntő a spanyolok nyerték.
0: Igen.
1: Brazilok?
0: Nem. Még akár visszatérhetsz ide, hogyha esetleg nem jut az eszedbe.
1: Jaj, 2010. Na jó, nem. 2006-ban a németek.
0: Igen.
1: 2002-ben török. A horvátok, 94-ben, és ez már a nehezebbik része, a svédek.
0: Igen.
1: A bolgárokat verték talán. 90-ben nem az angolok, az biztos.
0: Nem.
1: Akkor az olaszok.
0: Így van.
1: És akkor 86.
0: Egyre nehezedik.
1: Nyugat-német, argentin döntő, és akkor, hogy ki volt valójában az elődöntő, a franciák.
0: Tökéletes.
1: És akkor 82... Valamiért azt hiszem, hogy a házigazda spanyolok?
0: Nem, olyan csapat, amely eddig még nem hangzott el egyszer
1: sem. Belgák?
0: Az már elhangzott.
1: Ja, tényleg.
0: 82. Itt azért egy olyan korszak, egy korszakos kelet-európai csapat, ennyit segítek.
1: Lengyelek.
0: Nagyon jó.
1: És akkor 78.
0: Igen.
1: Ott ugye holland döntő a argentinokkal.
0: Igen.
1: Valamiért a nyugatnémetek?
0: Nem.
1: Akkor olaszok.
0: Nem.
1: Nem.
0: Visszatérhetsz még ide. 74.
1: Az is Lengyelország.
0: Nagyon jó.
1: És akkor 70. Na, itt 70. Már 70-nél, igen. Olasz győzelem, nem, az olaszok voltak a döntőben a brazilokkal.
0: És a többieknek azért mondom, hogy van a végén rablási lehetőség, tehát amit Laci nem tud, azt ti mondhatjátok majd magatoknak.
1: Nyugatnémetek.
0: Nagyon jó, 70.
1: 66. Portugália.
0: Igen.
1: 62.
0: Nem könnyű feladat, igen, ez a szépsége. Itt
1: az 58 az már Svédország.
0: Nem.
1: Nem? Nem lettek harmadikok a svédek? Ja, mert döntőben voltak. Jó, akkor 62. Csehszlovákia? Nem.
0: Menjünk tovább, 62 nincs meg egyelőre.
1: 58-ban akkor legyen-e nem, Szovjetunió? Nem.
0: Menjünk tovább.
1: 54. Ott az...
0: Volt szó róla itt korábban az adásban. Tehát
1: most vagy Uruguay, vagy az osztrákok. Uruguay.
0: Hát, hogyha megmondom, hogy mi a helyes válasz, akkor segítek.
1: Akkor Ausztria.
0: Igen.
1: 50. A döntő megvan, de hogy végül is...
3: Mert nem volt döntő.
0: De ez nem számít.
1: De akkor még vannak bronzérmesek.
0: Van, persze.
1: Valamiért azt hiszem... De tudom, hogy nem, mert most vagy az 50-es, vagy a 30-as Egyesült Államok? Egyik se valójában.
0: Elfogadom a 30-asnak.
1: Köszönöm. Az 50-es meg akkor legyen a... Biztos egy európai ország talán átment oda.
0: Na hát voltak európaiak, igen.
1: Németek, ők akkoriban nem nagyon futballozgattak. Magyar válogatott nem volt... Ausztria?
0: Nem, akkor 38 és 34 maradt még.
1: 38 valamiért a házigazda franciák?
0: Nem.
1: Éppen a franciák voltak 58-ban a bronzérmesek?
0: Jól mondtad, igen, hát azt meg bepótoljuk, igen. És akkor 34.
1: De akkor a 38-at nem tudtam.
0: 38-at azt nem tudtam.
2: Valamit valamiért.
1: Jó, legyen a 38, nem, a 38 legyen Csehszlovákia.
0: Még nem. Továbbra sem tudod.
1: Jó, akkor a 34 viszont a csehszlovákok döntősök voltak, ha minden igaz, tehát akkor ők nem lehettek.
0: 34.
1: Argentína.
0: Nem jó.
1: Brazília.
0: Nem, jó. Figyelj, ami kimaradt, és azt hiszem, hogy itt a közelmúltból kiindulva a 2010-es talán még meg tudott találni. Hogyha azon gondolkodsz
1: egy picit. Igen. Nem Uruguay, mert ők veszítettek, és a holland-spanyol döntő volt, ahol meg németek?
0: Nagyon jó, megvan. Jó. 17 pontot számoltam össze, Márk, megerősítesz ebben, és akkor kimaradt végül is itt az 1978-as, a 62-es, az 50-es, a 38-as és a 34-es bronz érmes, és hát itt most van rablási lehetőség, de bátornak és minél gyorsabbnak kell lenni.
1: Aki én is visszatérhetek, hát, én is?
0: Nem.
2: 78 Brazília.
0: 78 Brazília, igen, plusz egy pont Lacának, és Laci, neked is van egy rablási lehetőséged. Maradt ugye 34, 38, 50, 62. No? Hogyha nincsen bármilyen tipp, akkor azt hiszem, hogy megyünk tovább. Megyünk tovább. 34 Németország, 38 Brazília, 50 Svédország, 62 Csíl.

0: Már én a szám, sosem tudom, hogy senkem, soha nem tudom, egyetlen futballistárs, hogy milyen számú mezben játszik.
1: Már pedig itt most ezt kell
0: igen,
1: majd,
0: gondoltam. Hogy
1: 10-es mezben hány labdarúgó, illetve jó néhány labdarúgó nyert már világbajnokságot. A második világháború után rendezett VB-ken már volt messzám, úgyhogy 1950-től indulóan össze kellene gyűjteni azokat a játékosokat, akik 10-es mezben lettek világbajnokok.
0: Tehát 50-től kellene indulnunk, így ugye van. Nyilvánvalóan fogalmam nincs az uruguayiaknak, ki volt a 10-ese.
1: A rablási lehetőség lesz a végén, úgyhogy
0: már most mondhatják, mert fogalmam nincsen. 54-ben nálunk Puskás volt a 10-es.
1: De a világbajnokra vagyok kíváncsi.
0: Ja, bocsánat, a világbajnokra. Ja.
1: Hát, ez igen, már nehezebb.
0: Igen, tudtam, hogy ez...
1: Ez, igen, ez a nehezebb. Az NSK válogatottjából ki volt vajon 10-esben?
0: Fritz Walter lett volna 10-es? Nem tippelek, mert nyilván nem, de ezt nem találtam.
1: Mehetünk tovább, talán a következő az könnyebb lesz.
0: 58-ban Pelé volt a 10-es.
1: Nagyszerű, és akkor itt azt hiszem, hogy további 3-esen.
0: 62-ben szintén Pelé volt, igen, a 10-es. Az angoloknál...
1: 66. Ja, arról van szó, arról a tornáról.
0: Bobby Moore volt a 10-es? Bobby Charlton.
1: Nem.
0: Oké, okay. Jó, nem tippelek, 70-ben nyilván ismételten. Pelé volt a 10-es. Uh-huh. A németeknél a 10-es, mert hú, ki volt?
1: 74-ben. Volt...
0: 74-ben ugye Gerd Müller 13-asban játszott.
1: Megkímélek a...
0: Nem volt 10-es.
1: Igen, van, nem volt 10-es.
0: 40, nem volt 10-es.
1: Nagyon érdekes, a németeknél nem osztották ki a 10-es.
0: 78-ban, az egy érdekes volt, mert azt hiszem ott betűrendben kapták az argentinok akkor az izét a
1: betűrend szerint is egy nagyon jó játékosra jött ki a 10-es.
0: Igen. Kempesz volt a 10-es.
1: Uh-huh,
0: Kempesz volt a 10-es. 82-ben ugyebár az olaszoknál
1: ez nagyon nehéz.
0: Ez nagyon nehéz.
1: Meg nem mondanám.
2: Melyik a kérdés? Biztos.
0: 82-es az olaszoknál volt a 10-es.
1: Olasz 10-es. Hogyha nincsen meg, akkor mehetünk tovább.
0: Cabrinit mondanám azért.
1: Nem Cabrini.
0: 86-os Maradona.
1: Tökéletes.
0: Maradona, azon nincs miről beszélgetni. A 90-ben Mateusz volt a 10-es.
1: Ez is olyan, hogy 94-es az, hát, hogyha engem megnyúznak sem.
0: Hajlát, ha te nem tudod, akkor én sem. 94-ben vagy brazil volt a 10-es.
1: Nem egy klasszis játékos, fogalmazunk úgy. Akkor
0: hogy került 10-es mezbe? Na mindegy, lehet, hogy visszatérek rá, de nem biztos. 98-ban a franciáknál Zidane volt a 10-es.
1: Uh-huh. Tökéletes.
0: Zidane volt a 10-es, 0-2-ben a braziloknál a...
1: Ez már talán könnyebb.
0: Hát ő a Ronaldo volt. A...
1: Nem.
0: Nem Ronaldo volt.
1: Mehetünk tovább.
0: Igen. Ki volt a 10-es a braziloknál? Uh-huh. Na mindent, elviszik a srácok. 06-ban az olaszoknál fogalmam nincs, ki volt a 10-es mezben.
1: Ez sem könnyű. Nem, nincsen még rablás, majd a végén.
0: Jó, nem is tippelek. 10-esbe.
1: 2010.
0: A spanyoloknak ki volt a 10-ese?
1: Ez sem könnyű amúgy.
0: Igen.
1: Minden esetre azért mondjuk korábbi spanyol válogatott tagból is fel lehet idézni akár. Tehát a 2012-esben is azt hiszem, hogy ő volt a 10-es. Menjünk tovább?
0: Menjünk tovább.
1: 14.
0: Németeknél ki volt 10-es mezben?
1: Na.
0: Schweinig, Rose.
1: Igen, azért, hogyha itt számokkal végig haladsz, akkor talán könnyebb.
0: Igen. Hátvédek közül nem. Schweinig, Rose, Klose nem 10-esbe játszott. 18-esbe játszott a végig a pályafutását. A válogatottban Klose 18.
2: 11-esben a válogatottban.
1: 10. 2010, 10-es, illetve 2014, bocsánat, 10-es mez. Na mondj egy tippet. Azért néhányat most kizártál itt fejben. Hogyha esetleg a kizárt, azok közül, akiket nem zártál ki, azok közül tudsz mondani egy támadó játékost. Annyit elárulok, hogy támadó játékos a 10-essel.
0: Nyilván támadó játékos volt. Nem.
1: Gólt is szerzett, azt hiszem, ezen a VB-n. most csak emléke.

0: Miből próbálkozom?
1: Szerintem nem.
0: Nem szerzett gólt? Akkor nem akarlak átverni.
1: Viszont korábban igen.
0: 2010-ben igen, azt tudom.
1: Na. Meg 6-ban is.
0: Na jó.
2: Jó, ezen még lehet, hogy elgondolkoznék, akkor lehet, hogy meglennem. 18-ban a fiatal franciáknál Bappé még nem volt tízes. Bappé volt a tízes. Bappé már megkapta fiatalon. A tízest 22...
0: Hát ez egyszerű lesz.
2: Ben pedig Messi persze.
0: Tökéletes.
2: Messi. Egy másodpercet gondolkozhatok.
0: Visszatérhetsz, igen.
2: Nem, a többire nincs esélye.
0: Jó, akkor többi, a 14-esen gondolkozzál.
2: Gondolkozok, hogy ki lehetett a 14-es a 14-ben, ki lehetett a németeknél.
0: Ez eddig 7 pont egyébként a javadra.
2: Támadó játékos.
0: Illetve volt. Igen, mert a Pelét azt háromszor elhangzott, igen, az végül is hozzájáró még az a 2 pont. Én viszont úgyis csak 9-et számolok össze, mert nem hangzott el, illetve a 74-es nem volt. Hát akkor a 74-esre is megadunk még egy pontot.
2: Hát az lehet megmondani, hogyha nem, ha nem volt 10-es, igen, hogy ki volt a 10-es, tehát...
0: 10 pont már jársz.
2: Biztos.
0: Igen,
2: mondjátok a 14-est, mondjátok.
0: Nincsen, akkor feladom.
3: Rablási
0: lehetőség.
3: Hogy működik? Bármennyit lehet mondani?
0: Hát először is rablási lehetőség.
2: Egyet.
0: Ki szeretne mondani biztosan egyet? Akkor Lata, kezd te. Akkor viszont felcserélve megyünk tovább, igen.
4: De akkor legyen az, hogy amiket nem tud, amikről nincs információ. Tudsz mondani évszámokat?
0: Tudok mondani.
4: És akkor úgy
0: 50, kell. 50, 54, 66, 82, 94, 2002, 2006, 2010 és 2014, ahol nem hangzott el a tízes.
4: Kezd az 50-essel, kérlek.
0: Választási lehetőség van, mivel rablás.
3: Menjünk visszafele, 2014 Lukasz Podolski.
0: Így van. Na most már beugrott, Laci. 2014 Lukasz Podolski.
2: Igen, nem játszott 14-ben gyakorlatilag. Igen, ugye a világbajnok, hogy túl volt a zenitelen.
4: Hát én meg megtörném a sort, akkor legyen 50, igen? És ott az urugvai... Schiaffino.
0: Nagyon jó! Plusz egy pont.
4: Ezért nem hát szomorú, hogy ez csak egy pontot ér.
0: És ezt odaadta volna neked, látod?
3: Hát én meg gondoltam, hogy udvarias leszek.
0: Na, mit tudsz még?
3: 66 Bobby Charlton.
0: Nem. Na, neked van-e tipped arra?
4: Szerintem az a
0: na.
4: Furcsa gólt lövő
3: Hörsz volt.
0: Nagyon jó, Hörsz. Plusz egy pont Katona Lacinak.
4: Ezek az egy pontokkal nem tudok előrébb lépni, tehát teljesen
0: mindegy. De még
4: van
0: rablási lehetőséged, mert most raboltál éppen Lacától, úgyhogy mondhatsz még egyet. 2006, 2010, 2002, 94.
4: 2002 Rivaldo.
0: Nagyon jó. Laca?
3: 2006 Francesco Totti.
0: Uh-huh. Na és akkor maradt 2010, 94 és 82. Van-e még bátorság, illetve tudás?
4: 54 volt?
0: Nem. Bocsánat, azt kihagytam. Igen, 54.
3: Nem tudom, legyen Helmut Rán.
0: Nem. Laca, ha ezt megmondod.
3: Az 54-es? Aha. Inkább a 2010-est mondanám előbb. Fabregas.
0: Nagyon jó. Elfogyott-e a muníció?
4: Hát van név. Tehát 82-94.
0: Maradt, igen.
4: Meg ugye 54.
0: Uh-huh. Ez a három.
4: 82-ben a Paolo Rossi nem 10-es volt?
0: Nem.
4: Jó, mert...
0: Na, akkor... Laca, maradt.
4: Jó, nem.
3: Mondjam, nyugodtan most tudnám, de most te jössz.
0: Na, utolsó van, egy lehetőség.
4: Hogy, jó, akkor 82, lehet, hogy rosszul is mondom a nevét, Boni Senya?
0: Nem.
4: Jó.
0: Laca?
3: Senki. Nincs több.
0: 54, Werner Librich. 82, 82,
3: hát
0: Giuseppe Dossena. 94,
4: Romário.
0: Rai.
3: 11-es volt Rai. A Romário.
0: 94-es brazil válogatottban Rai volt a tízes. Hát ott a tízesnek
2: Pelé igazából... Pelé után.
3: Pelé három Rai és
0: erre mondta azt, hogyha megnyúznak sem. Nagyszerű. És azt hiszem, hogy most, ha megint számolunk egyet, akkor tudunk Lacának segíteni abban, hogy mennyi pontot hogy kell mindenképpen választom. Szereznie a győzelemhez. 52 pontnál tart most Regős László. 54 pontja van Katona Lászlónak. és 46 pontja Edvi Lászlónak, úgyhogy hát ha 3 pontot összegyűjtesz, akkor már kispad koptatók, ami nem lesz meglepetés, a világbajnok válogatottak szövetségi kapitányát kellene megnevezni.
2: Tudta, hogy nem szabad választani ezt.
0: Úgyhogy utolsó feladat, ha 3 pontot összegyűjtesz, akkor megvan a győzelem, de azt hiszem, hogy itt fölényessé is lehet tenni.
2: Miért? Hát rabolhat, Laci, még rabolhat.
0: Illetve igen,
2: rabolhat, Laci, hát ha csak 3-at mondod.
0: Nagyon jó.
3: Szóval 2022 Lionel Scaloni.
0: Uh-huh, tökéletes.
3: 2018 Didier Deschamps. 2014 Joachim Löw. 2010 Vicente del Bosque. 2006 Marcello Lippi. 2002 Luis Felipe Scolari. 98 Aim Jacquet. 94 Carlos Alberto Pereira.
4: Jó, igen.
3: 90 Beckenbauer.
0: Igen.
3: 86-os is elhangzott, Biraldo, valami ilyesmi, de erre mindjárt visszatérek. 82 Olaszország, arra is visszatérek. 78 Menotti, uh-huh. Cesar Luis Menotti, 74 Németország, illetve NSK, ezt is tudom, nyilván majd, tudom. Igen. De jövök még, 70 Zagallo.
0: Tökéletes.
3: 66 Alf Ramsey.
0: Nagyon jó. Mindig egyelőre kiváló.
3: Igen, ott a két brazilt, azt nem tudom, a
0: 58-62,
3: de nem ugyanaz volt, azt tudom.
0: 54 akkor.
3: 54, igen. Németeknél. Arra is visszatérek.
4: Német fóbiád van, ahogy...
3: Hát most még 4-ből 2-t már elmondtam.
0: 50.
2: Nem sok kapitányuk volt a németeknek.
3: Az 50-es Uruguayt nem tudom. Azon gondolkozom, hogy a olasz úriembert hogy hívták, aki kettőt nyert, és...
0: Uh-huh. Eddig... Az sokat segít, hogyha tudod, hogy hívják.
3: Mert hogy ez a kérdés, igen.
4: És a 30-as nem tudod.
3: A 30-es Uruguayt sem tudom szerintem.
4: De jó.
3: Mert te igen?
0: Nem. Na de hogyha...
4: De négyet, amit te nem, azt igen.
0: Itt a sor végére értél, és még azt mondtad, hogy visszatérsz néhányra.
3: Igen.
0: Egyre van lehetőséged egyre visszatérni.
3: Mert?
0: Hát a többit átugodtad.
3: Bárhol visszatérhettek. Hát bármikor, bármit mondhattak.
0: Na akkor.
3: Jó.
0: Még hogy átgondolok.
3: Még a két németet azt illene tudni.
0: Uh-huh. Addig számolok egyet, legalább. Hogy hány pontnál tartasz.
3: Jó, köszönöm.
0: 12-t számoltam.
3: 12.
0: Úgyhogy ez már a mennyi?
3: Na jó.
0: 4 pont hátránya volt, vagy 2 pont hátránya?
3: 2 volt, úgyhogy
0: már 10 pont előnnyel vagy.
3: Tehát ha minden tud a Laci, akkor lesz X, mert 22 VB volt. Úgyhogy, tehát ha még egyet mondok.
0: Ha egyet kitalálsz, akkor...
4: Jó, játsszuk addig, amíg kitalálod.
3: Nem. Próbáljátok.
4: Most a Lacit egy kicsit, háttérbe szorítjuk.
0: Nem, várj. Először még Lacának akkor van egy lehetőség arra, hogy egyet mondjál, egyel még megnyerheted.
3: De nem jut eszembe sajnos.
0: Akkor itt viszont de, rablási lehetőség
3: van. Beleszólhatok majd, ha
2: esetleg. De felváltok, én akkor mondanunk.
0: Igen, mind a ketten akartok rabolni.
2: Jó.
0: Akkor ki kezdje?
4: Helmut Schön, 74.
0: Nagyszerű, tehát akkor egyet kipipáltunk. Edvi Laci.
2: Sepp Herberger, 54.
0: Nagyszerű.
4: Itt van a papíromon, és a 34-38-asnál megint a keresztnébe vagyok. Problémás, Pioli.
0: Nem.
2: Nem. Pozzi volnak hívták azt. Pozzi.
0: Pozzó. Hát ez nem lesz pont egyikőtök számára sem, de Pozzó, igen. Vittorio Pozzó.
3: Pozzó.
0: Így van.
2: Mondhatod,
0: igen.
2: Ezó Beárzott, 82 az olaszoktól.
0: Katona László.
4: Ja, hogy nekem...
2: 86-os maradt.
0: 86, 62, 58,
3: azt nem mondtam.
0: És a 30-as is kimaradt. Na?
4: A brazilokat nem, sajnos nem.
0: 86.
2: Akkor a... Adásban mondtam.
3: De valami hasonló, mint amit én mondtam.
4: Te valami Biraldót mondtál, ugye?
0: Igen. Néhány más a hangzó nem stimmel.
3: Bilardo.
0: Bilardo, igen.
2: Carlos Bilardo.
0: Carlos Bilardo, így van. És akkor Laci, neked már, mint Edvi Laci, a brazil kapitányok közül, meg az uruguayi kapitányok közül megvan-e bárki? Nem, nincs? Laca?
3: Nincs.
0: Akkor itt véget ért a játék, a pontszerző hadjárat. Igen, elmondom. 30-ban Alberto Supici volt az uruguayi szövetségi kapitány. 50-ben Juan López Fontana. 58-ban Vicente Feola, és 62-ben Aymoré Moreira volt a brazilok szövetségi kapitánya. Úgyhogy, urak, nagyon szépen köszönöm a játékot. Következik az ünnepélyes eredmény hirdetés. A harmadik helyen végzett 48 ponttal Edvi László. Jár a gratuláció, jár a taps.
2: Köszönöm.
0: A második lett, és ezüstérmesként zárt, holnaptól már szebben csillog. Katona László 55 pont.
4: Szép. Valójában utolsó előtti.
0: És az első lett, és ezzel a kvízjátékunk nyertese 64 ponttal Regős László Pál.
3: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek és játszottatok. Mi remélem,
2: köszönjük,
0: élveztétek.
2: Köszönjük.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazása.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
11: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok, és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
12: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Nemzeti Sportkrónika.
13: Ma rendezik a bronzmérkőzést a labdarúgó világbajnokságon. Gianni Infantinót a németek nem támogatják, de a többség igen. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
13: Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon az elődöntő két vesztese, Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz az utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett, 2022-ben pedig ezüstérmet szerzett. Didier Deschampsot halljuk.
14: Többre vágytunk a világbajnokságon, de most a bronzmérkőzés vár ránk. Nagy felelősséggel jár ennek a meznek a viselése, szóval nem egy barátságos mérkőzésre készülünk Anglia ellen. A szakmai stábtól és a játékosoktól elvárom, hogy mindent megtegyenek. Nekem pedig ez a mérkőzés lesz az utolsó szövetségi kapitányként. Hiányozni fog a francia válogatott, amellyel csodálatos pillanatokat éltünk át. Összesen 25 évet töltöttem el játékosként és szövetségi kapitányként a csapatnál, ami fantasztikus érzés.
13: Anglia 1982 óta nem tudja legyőzni tétmérkőzésen Franciaországot, ráadásul 60 éve érmet sem nyert a VB-n. Az angolok szövetségi kapitánya Thomas Tuchel így várja a mai találkozót.
15: If we win the game, we have the best results of a World Cup in 60 years.
16: Ami a mostani mérkőzést illeti, senki nem akarta mai találkozón szerepelni. Mind a négy csapat New Yorkban szeretett volna játszani, de ez egy hivatalos világbajnoki mérkőzés. Most lehetőségünk lesz arra, hogy Angliának 60 év után világbajnoki érmet szerezzünk. Egy nagy mérkőzés vár ránk a világ egyik legjobb csapata ellen. Talán éppen a legjobb válogatott ellen, amely a Spanyolország elleni elődöntőig a legjobb formában futballozott. És ez egy újabb alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy valóban olyan jó csapat vagyunk, mint amelynek az egész torna során látszottunk. Efelől egyébként semmi kétségem sincs. Lesznek változások, de hogy pontosan mennyi, azt még nem tudom.
15: Made of what we showed through the whole tournament, so there is no doubt about that. There will be changes, I don't know how many.
13: A mai lesz a világbajnokságok történetének 21. bronzmérkőzése. Franciaország harmadszor, Anglia először viheti haza a harmadik helyért járó érmet. A labdarúgó világbajnokság holnapi döntőjét sem kell elhalasztani vagy más színhelyre vinni, hiszen a kanadai erdőtüzek okozta levegőszennyezés az argentin-spanyol mérkőzés megrendezését már nem fenyegeti. Mindenről részleteket a Rádió Washingtoni tudósítójától, Nárai Balázstól tudhatunk meg.
17: A labdarúgó világbajnokság döntője előtti természetes izgalmat egy komoly aggodalom egészíti ki egy nappal az összecsapás előtt, mégpedig a levegő. Pénteken nem csak New York, de az Egyesült Államok teljes északkeleti részének lakossága szó szerint a fellélegzésre várt. Már második napja borított mindent, a fullasztó és füstszagú levegő. Péntekre pedig, ahogy az észak felől Kanadából érkező füst terjedt, Washington is a legrosszabb levegőjű világvárosok közé került. Szó szerint bizarr és szürreális volt a bágyatag, szűrt napsütés délben, miközben néhány száz méteres távolságban fekvő tárgyakat, épületeket is már csak kissé homályosan lehetett látni. Néhány órát utcán kellett töltenem munka miatt, ráadásul nagyobb utat kellett biciklivel megtennem. Elő is került a vastag maszk, még a koronavírus idejéből, és nem voltam egyedül ezzel. Az elmúlt napokban az orvosok, szakemberek mindenkit arra kértek az érintett területeken, még az egészségeseket is, hogy korlátozzák a kintlétet. A légkondicionálókat pedig a belső levegő keringetésére állítsák át. A Minneapolis, Chicago, Boston, New York, Washington által határolt területen ennyire egészségtelen rég volt már a levegő, illetve legutóbb 2023 nyarán közelítette meg ezt, ugyancsak kanadai erdőtüzek miatt. A szakemberek a sporttevékenységtől mindenkit óvtak. Nem véletlen, hogy New Yorkban az év sporteseményének, a labdarúgó világbajnokság döntőjének szervezői aggódtak. Hogy akkor most mi lesz? Komoly volt a dilemma, hogy kitegyék-e a játékosokat a nyilvánvalóan egészségtelen körülményeknek, és persze a közönséget is ennek, vagy változtassanak. Manhattanben pénteken az utcán állva a felhőkarcolók csúcsát is alig lehetett kivenni. Olyan sűrű volt a levegő a több ezer kilométerről a szél által befújt füst miatt. Most úgy tűnik, hogy az aggodalmak oldódnak, és megoldódik a probléma, mert szerencsére a várt fellélegzés egy átvonuló viharzóna és délire váló szélirány miatt szombatra megérkezik. A remények szerint vasárnap itteni délutánra sem tér vissza a füstköd. Tényleg kitisztul a levegő, és tisztán, élesen hallja majd a bíró sípszavát, az a nagyjából 80 ezer ember a stadionban, meg az a néhány milliárd a világon, amikor elkezdődik a Spanyolország-Argentína világbajnoki döntő. A levegő minőséggel kapcsolatos probléma a szombati bronzmérkőzésen biztosan nem merül fel, hiszen az délen, Floridában, Miami stadionjában tartják, hiszen ott csap össze Franciaország és Anglia válogatottja.
13: A VB mai bronzmérkőzését, valamint a holnapi New York-i döntőt a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség jövő évi elnökválasztásán a legtöbb tagállam a tisztséget jelenleg is betöltő Gianni Infantinót fogja támogatni, a The Guardian szerint. A londoni lap azt írta, hogy a FIFA 211 tagszövetsége közül csak néhány nem küldött az újraválasztását támogató levelet Infantino számára, megjegyezve ugyanakkor, hogy a kivételek között van a Német Futballszövetség. Az 56 éves svájci olasz sportvezető áprilisban jelentette be, hogy újraindul a FIFA elnöki posztért. Jelenleg ő az egyetlen hivatalos jelölt, bár november 18-áig még mások is pályázhatnak. A választást 2027 márciusában a FIFA marokkói kongresszusán tartják.
0: Nemzeti Sportkrónika.
13: Az évtizedek óta a klub kötelékében dolgozó, az elmúlt években az aktuális legidősebb fiú utánpótlás csapatot irányító Kis György lett a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencváros vezető edzője. A játékos keret is kialakult a következő idényre, a 198-szoros válogatott Lékai Máté marad, a már korábban bejelentett játékosok mellett, a nyáron viszont távozott többek között Csörgő Kristóf, Debreceni Dávid, Füzi Dániel, Győri Mátyás, Kis Bence, illetve Ancsin Gábor is. Döntőbe jutott a magyar férfi junior kézilabda válogatott a romániai Európa-bajnokságon tegnap, miután az elődöntőben 31-24-re legyőzte Szlovéniát. A korosztályos nemzeti együttes a holnapi kolozsvári fináléban a svédek ellen lép majd pályára. U20-as csapatunk az EB-n a csoportkörben egyszer már összecsapott a svédekkel, akkor az északiak 16 góllal győzték le a mieinket. Sotonyi László szövetségi edzőt a tegnapi sikerrel megvívott elődöntő után Katona László hívta fel telefonon.
2: Mit lát a csapattal kapcsolatban, hogy mennyi energiája van még egy ilyen Európa-bajnokság véghajráját illetően? Van még azért energia?
4: Hát ezt a félholtak is feléletnek egy döntően, lesz. Az biztos, hogy a mérkőzésen azt kívántam, hogy a svédekkel szeretném játszani a döntőt, ezt mondtam a srácoknak, és nagyon örülök, hogy lehet, hogy van a svédekkel még egyszer játszani.
2: mi lesz majd a taktika, bár hát ne ennyire nyersen, de a lényeg az, hogy kell valamit változtatni, vagy a szlovének elleni mutatott játék elegendő lehet akár az aranyéremre?
4: Én azt gondolom, hogy eddig is az volt a kulcs, hogy minden csapatot elemeztük mentálisan, taktikailag is mindenki ellen más a taktika. Svédek ellen is meg lesz az a recept, ami szerintem hatásos lehet.
13: A VB lovas Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót a Forma 1-es belga nagydíjon. Az olaszt az időmérőn Max Verstappen a Red Bull-al és Lando Norris a McLarennel követte, de utóbbi helyét George Russell veheti át a 10 rajt helyes büntetés nyomán. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, míg Vánca István a 67 kilóban harcolta ki a bronzmérkőzést. A bokcsarnokban zajló Poyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. A magyar férfi strandröplabda válogatott nagy csatában kikapott a lettektől, így nem jutott be az elődöntőbe a Nemzetek Kupája 8-as döntőjében a Városligetben. A Nemzeti Sportkrónika ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket, Berelmesét hallották, viszonthallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 17 óra 35 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és váltán történt most itt a hangmérnöki poszton. Bredák József kezel innentől a berendezéseket. Kérdeztem tőle, hogy hajnal egyik vagy kettőig tervezte a munkáját, mert természetesen az attól is függ, hogy milyen hosszúra nyúlik ma a Franciaország-Anglia mérkőzés, a világbajnoki bronzmérkőzés, hiszen lehet 90 perc után is döntés, de akár 11-esig is eljuthatunk, és akkor itt hajnalozunk majd Bredák Józsival, közösen meg a kedves hallgatókkal, mert természetesen közvetíteni fogjuk ezt a mérkőzést. És hát mi másról is beszélnénk most itt fél hat után, mint labdarúgásról. Ugye volt ma már vendégünk Mésző Géza, akivel egy kicsit elemeztük a világbajnokságot, bírói döntéseket, mérkőzéseket, kitértünk természetesen a bronzmérkőzésre. Ugyanezt tette Szabó Bence Hamar Istvánnal, a korábbi válogatott labdarúgóval.
3: A labdarúgó világbajnokságon most már csak egy bronzmeccs, illetve egy világbajnoki döntő van hátra. Te mit szólsz ez a két párharchoz, hogy így alakult, hogy egy angol-francia, illetve egy spanyol-argentin lesz majd a hátra lévő két mérkőzés? Hogyan látod az elődöntőt, akár meg tényleg mit szólsz ez, ami előttünk áll?
4: Én nagyon örülök ennek a bronzmeccs párosításnak, illetve a döntő párosításának is. Egy angol-francia az mindig pikáns, már csak a múltból vett, azt gondoljunk itt a 100 éves háborúra, meg mindenféle előzményére, történelmi, politikai előzményeire, tehát a két óriási nemzet játékosai, futballistai csapnak össze ma, ez mindig pikány számomra, és nagyon-nagyon várom, annak ellenére, hogy ugye nem döntő, hanem idézőjelben csak bronzmeccs, de mind a kettőjüknek szerintem sokat jelentene ez a bronzérem, már csak gondolok itt a franciákra, ugye, hogy Deschamps mester ugye visszavonul, már ezt már ugye tavaly bejelentette, hogy a VB végeztével ő föláll a kispadról, és átadja a helyét, most már tudjuk, hogy kinek, hogy ez ide lesz az új szövetségkapitány a franciáknál a VB utántól, és várom ezt a Deschamps búcsú meccsét is, a játékosok is szerintem nagyon oda fogják tenni magukat, annak ellenére, hogy ugye még a spanyolok elleni elődöntős vereség bennük van, de ők pont ezért szerintem nagyon oda rakják magukat, hogy szép szájízzel búcsúzzanak ők maguk is a tornától, és egy bronzérem azért valamiféle vigaszt lenne számukra, illetve a mesterüket is így szépen búcsúztatnák egy világbajnoki bronzéremmel, mert ha azt nézzük, hogy milyen statisztikával fog Deschamps mester elbúcsúzni a válogatottól, hát ugye 18-ban VB-t nyertek, 22-ben VB ezüst, most pedig egy VB bronz, ha összejön nekik, az nagyon díszes regula lenne itt a mestert illetően.
3: És azért a másik oldalt se felejtsük el, hogy azért Angliának nagyon hosszú idő után lehetne egyáltalán világbajnoki érme.
4: Igen, igen, az angolok is ugye hát 18-ban pont a belgáktól kaptak ki a bronzmeccsen, illetve hát az érdekesség, hogy eddig ők a történelem folyamán ugye az angolok két VB bronzmeccsük volt, mind a kettőt elbukták, és hát ez is a franciák mellett szól a statisztika is, ők meg három bronzmeccset játszottak eddig, mind a hármat megnyerték. Tehát igazából a franciák mellett szól minden, de hát a futballból ugye, mint tudjuk, a labda gömbölyű is minden megtörténhet, tehát az angoloknak is nagyon kellene, de én azt mondom, hogy Tuchel mesternek még azért van ideje az angol csapattal a jövőben érmeket szerezni. Én azt mondom, és úgy érzem, hogy a franciák fogják ezt a harmadik helyet megszerezni, már csak, hogy méltóan elbúcsúzhassanak a mesterük.
3: Azt egyébként miként látod? Ugye elég sokat beszélhettünk arról, hogy azért ettől a francia válogatottal mindenki többet várt az elődöntőben. Ugye egy végül is eredményre, játékra tekintünk, egy viszonylag sima vereséget szenvedtek a spanyoloktól. Ez téged is meglepett? Ugye, mert azért ebbe a francia csapatban elképesztő klasszisok vannak, ha egyénileg nézzük.
4: Nagyon meglepett. Kifejezhetem így is magam, mert én is azt vártam, hogy dominálni fognak, hogy lesznek lehetőségeik folyamatosan a meccs folyamán, és ezt abszolút nem érzékeltük a mérkőzésen, mert az elején még ugyan voltak próbálkozásaik, de ugye a 20. perc környékétől, a 25. perctől átvették a spanyolok az irányítást, ugye a 11-es után meg egyértelműen a vezető góljuk után, és végig kézben tartották a spanyolok a meccset, kioltották itt a franciák próbálkozásait, még lehetőségeik sem voltak. A 90. percig nem kapura lövésük sem volt, itt a hosszabbításban volt két kapura lövés a francia csapatnak, tehát annyira meggyőző volt a spanyolok játéka is, meg így a végeredményt illetően is, már 2-0 nem csak nem is fejezte ki talán igazából hülyen a mérkőzés képét, mert annyira jobbak voltak a spanyolok, tehát esélyt sem adtak a franciáknak. A sok passzos játékukat, tehát a döntőre nézve is sokat jelenthet a spanyoloknak, hogy ilyen magabiztosan búcsúztatták a francia csapatot. Azt a francia csapatot, akik ugye a négy bekerüléskor azt mondták, hogy a legesélyesebb a négy közül a francia válogatott a VB győzelemre, és hát a spanyolok mellintézték őket az elődöntőben egy nagyon magabiztos és jó játékkal.
3: A 104 mérkőzésből most már csak tényleg kettő maradt hátra, hogyha így mérleget kell vonni, nyilván azért várjuk meg a döntőt is, de ugye ez, már csak azért mondom, mert az előző VB-n talán a világbajnokság történetének az egyik legjobb meccsét hozta a döntő, de, de így hogyan látod ezt a 104 mérkőzést, milyen volt ez a világbajnokság?
4: Megmondom őszintén, gyengébb minőséget vártam, nyögvenyelősebb, gólképtelenebb, gólszegényebb mérkőzéseket vártam ugye a VB előtt, de kellemesen kellett csalódnom, hogy jó mérkőzések, a kis csapatok is próbáltak futballozni, mindenki meg akarta mutatni magát itt ezen a plénumon most a világbajnokságon, és gólgazdag, látványos, izgalmakban bővelkedő mérkőzések voltak, gondoljunk csak tényleg az argentinok mérkőzéseire, hát olyan mentális erő van ebben az argentin csapatban, most visszatérve ugye a döntőre, döntőt illetően is nem beszéltem róluk, hogy hát a spanyolokat méltattam, hát akkor mit mondjunk az argentinokra, akik állandó hátrányból álltak, minden mérkőzésen egyszerűen nem volt megállt parancsoló csapat számukra, elindultak és mindenképpen meg akarták nyerni a mérkőzést, nem estek két, ha nem volt szerencséjük az angolok elleni elődöntőn is kapufák sora, a kapus Pickford bravúrja, és nem folyamatosan hajtották, űzték a mérkőzést, végigvitték, és meg lett az eredménye, mert ragyogó fordítás volt az angolok elleni, de mondhatnánk itt ugye a egyiptomi meccset is, a svájci, tehát ez egy csodálatos mentális erődől tesznek tanúbizonyságot, és ez, ami elbizonyított a döntőt illetően, mert a francia-spanyol meccs után azt mondtam, már meg is van, ez egy elődehozott döntő volt, az elődöntő a francia-spanyol, és akkor meg is van itt a torna győztes, hogy a spanyolok fogják nyerni, de hát azért az argentinok olyan mentális erődöt tettek tanúbizonyságot, plusz még ott van nekik ugye Scaloni, aki minden tornát megnyert már velük, hogy nem lehet leírni az argentinokat sem, sőt, én azt mondanám, hogy teljesen egyenlő esélyekkel indulnak itt a döntőt, illetően a spanyol, illetve az argentin csapat.
3: Ami tényleg egy érdekes dolog, ugye, hogy az argentinok minden helyzetből tudtak eddig fordítani, de ami a másik oldalt illetve, hogy a spanyolok mindössze egy gólt kaptak az egész torna alatt. Ebből fakadóan jön a kérdés, hogy mennyire lehet az félő, hogyha a spanyol válogatott gólt szerez a meccs elején, hogy akkor azt nem biztos, hogy egy izgalmas meccs lesz belőle.
4: Hát, hogyha nem az argentin lenne az ellenfél a döntőben, azt mondanám, hogy ettől okkal félhetünk, de ez az argentin csapat bárkinek képes gólt lőni. Olyan egyéniségeik vannak, hát itt Messin kívül, Lautaro Martínez, tehát óriási focistáik vannak, akik el tudnak dönteni mérkőzéseket, el is döntöttek már eddig is. Tehát a spanyolok úgy érzem, hogy ha meg is szerzik azt a vezetést, akkor nem dőlhetnek hátra, és nem érezhetik magukat, mert a VB győztesnek, ha az argentinok bármikor tudnak gólt szerezni.
3: És akkor te mire gondolsz, mi lesz az a döntőn, mire, hogyan alakul?
4: Tehát a bronz meccsen én francia bronzot jósolok, a döntőt illetően pedig teljesen tanástalan vagyok. Igazából mindkét csapat jó futballt játszik, látványos focit prezentál, tehát bárki is nyeri a döntőt. Én azt fogom mondani, hogy megérdemeltem, és jó játékot mutatva lett világbajnok az idei világbajnokunk.
3: És egyébként, hogyha már Amerikában van a döntő, akkor szerintem szóba kell hoznom azt a bizonyos képet, nyilván, ami most körbejárta a sajtót megint, ugye a Messinek és a Yamalnak a közös képe. Te mit szóltál ehhez ahhoz a képhez, ami 2007-ben készült?
4: Ja, mert hogy Yamal igen, hogy Messi rajongóként, és milyen nagyra vitte, és ugyanolyan sztár lehet belőle, illetve most is nagy sztár Yamal is. Hát ezért érdemes a futballba belekezdeni minden gyereknek, ez örök példa lehet előttük, hogy bármi lehet. Az életben is, de a futballban is ki tudod magadból hozni a még elképzelhetetlen dolgot is.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokságról beszélgetett Szabó Bence Hamar Istvánnal, korábbi válogatott labdarúgóval.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: 17 óra 49 perc van. Már készülünk az éjszakai bronzmérkőzésre a labdarúgó világbajnokságon. Itt van velünk Zsoldos Barna. Na nem foci ügyben, hanem Formula 1 ügyben, de azért úgy kérdezem, hogy követed azért a labdarúgó világbajnokságot?
5: Igen, természetesen.
4: Kinek szurkolsz?
5: Hát nem igazán szurkolok senkinek. Nem tetszik, hogyha valamelyik csapat jó kezdeményező játékot mutat be. Eddig a franciákra volt ez jellemző, úgyhogy talán most a bronzmeccsen inkább nekik.
4: És könnyebb megtippelni szerinted labdarúgásban, ki lesz a világbajnok, mint a Formula 1-ben?
5: Hát szerintem hasonlóan nehéz mind a kettő.
4: A belgák ugye már kiestek, nem jutottak tovább, viszont most Belgiumban lesz a futam holnap, és ma volt az időmérő. Milyen volt a mai időmérő?
5: Az időmérő eleje viszonylag nyugatmederben csordogált, aztán a döntő szakaszban felpörögtek az események. A szabad edzések alapján azt vártuk a kvalifikáció előtt, hogy Kimi Antonelli viszonylag domináns stílusban magabiztosan megszerzi a pole pozíciót, viszont a döntő etapban az első kísérletek során nem hozta ki a maximumot a Mercedeséből, akkor még csak a második idő volt az övé, és hárman álltak egy tizeden belül. Ekkor még azt is gondolhattuk volna, hogy egy nagy tűzijáték lesz a hajrában, viszont ekkor az olasz tinédzser megrázta magát, és amikor igazán számított, akkor még fél másodpercet tudott faragni az idejéből, és így viszonylag magabiztosan megszerezte a pole pozíciót, Max Verstappennek 0,3 adott, Lando Norrisnak pedig 4-et, viszont a brit versenyző a motorkomponensek cseréje miatt 10 helyen hátrébb indul, úgyhogy holnap a rajtrácson George Russell lesz a harmadik, aki viszont fél másodperccel elmaradt Mercedes-es csapattársától.
4: Na akkor fejtsük ki, hogy mi volt ez, miért kapott büntetést?
5: Norrisnak már tudhattuk a hétvége elején, hogy ez a büntetés elkerülhetetlen. Viszonylag régóta van már az F1-ben egy ilyen szabály, hogy a hajtóegységnek a komponenseit limitálják, hogy egy évben mennyit lehet felhasználni, és ő túllépte ezt a limitszámot az egyik komponenssel, az elektronikai vezérlőegységgel, megkapta a negyediket is, és ez automatikusan 10 helyes rajtbüntetést ér.
4: Onnan van bármi esélye?
5: Hát az időmérős tempója biztató volt a McLarennek, de azért a 13. helyről indulva nyilvánvalóan csak a kármentés lehet a célja. Így a harmadik helyről, hogyha nekivághatott volna, akkor talán még a dobogóban is reménykedhetett volna. Valószínűleg így csak az erős pont szerzés lehet a célja.
4: Természetesen azért ez mindenképpen jó mondjuk Antonellinek, mert így el tud menni a csapattárstól a verseny végére több ponttal.
5: Hogyha megmarad közöttük ez az erős sorrend és ez a tempó különbség, akkor ennek mindenképp van realitása, és az elmúlt hetekben is inkább azt láthattuk, hogy a pehes futamai miatt csökkent közöttük a különbség, ugye kétszer is nullázott technikai hiba miatt, és hiába ért be a legutóbbi futamon Nagy-Britanniában Russell a második helyen, ő is elismerte, hogy a tempója nem volt megfelelő, küszködik azzal, hogy ebből az autóból ki tudja hozni a maximumot, és ez a mostani időmérőn is így volt, azért csapattársak között fél másodperc az jelentős különbség, szóval hogyha a versenyre nem tud nagyon nagyot előrelépni, akkor Antonellinek ez a 25 pontos előnye nőhet, de azért azt se felejtsük el, hogy ezen a pályán nagyon fontos a szélárnyék, és Russell a harmadik helyről indul, van egy hosszú egyenes az ötös kanyar előtt, ott már volt rá példa, hogy a harmadik helyről induló versenyző a szélárnyékból profitálva el tudott fordulni az élen.
4: Hogyan lehet ezt a szélárnyékot jól kihasználni?
5: Hát megfelelő helyezkedéssel, persze jó adag szerencsével is, és attól függően, hogy a többieknek hogy sikerül ez a raj, de tényleg, hogyha ott a Kemel egyenesben valaki jó szélárnyékot fog, akkor az sokat jelenthet. Ennek a hatását most az időmérőn is láttuk a Red Bullnál. Isaac Hadjarnak szintén rajtbüntetése van, és ő szintén úgy vágott neki ennek az időmérőnek, hogy tudta, hogy hátra fogják sorolni. Így neki a döntőetapban semmi más nem volt a célja, csak az, hogy szélárnyékkal segítse a csapattársát Max Verstappen, és ez olyan jól sikerült, hogy Verstappen végül a második helyet ért el, pedig a saját bevallása szerint is legfeljebb csak hatodik lett volna, mert szerinte legalább másfél-két tizedet jelentett ebben a körben.
4: Verstappennek akkor így nincs is esélye a versenyen, hogy esetleg megszorongassa ott Antonellit?
5: Hát ő maga is úgy fogalmazott, hogy inkább a tükröt kell majd néznie, semmint, hogy Antonelli sarkát tapossa, de azért láttunk már meglepetéseket idén, a remény hal meg utoljára, nyilvánvalóan eddig az eddigi trendek nem azt sugalták, hogy most a Red Bull hirtelen felléphet a Mercedes szintjére, de egy-egy megvillanás már láthattunk ettől a csapattól is, például Ausztriában Verstappen éppen csak lemaradt a győzelemről, itt azért ezen a pályán ez valószínűtlenebb.
4: Beszélgettünk itt több hétvégén, és azért küzdöttek a versenyzők a meleggel. Mi a helyzet Belgiumban?
5: Belgiumban most kellemes az idő, milyen 21-22 fok körüli a hőmérséklet, és ez nyilván az aszfalt hőmérsékletre is hatással van, tehát a gumik túlmelegedése ezúttal nem jelent problémát, és valószínűleg ez ahhoz is majd vezet, hogy a futamon egy kerékcserével le lehet tudni az egész versenytávot. Inkább akkor lett volna esélyes a két kerékcsere, hogyha valóban nagy hőség fogadta volna a mezőnyt itt Belgiumban.
4: Ez kinek kedvezhet, hogy kevés lesz a gumicsere?
5: Egyelőre nehéz megmondani. Nyilvánvalóan a stratégiai változatosság az elméletben a kihívóknak kedvezhet, tehát minden, ami a stabilitás jelenti, az a domináns pozícióban lévő pilótáknak vagy csapatoknak kedvez elméletileg. Úgyhogy ha Antonelli a rajtot nem rontja el nagyon, vagy nem veszít sok pozíciót, és utána fut egy tiszta versenyt, akkor a szabad edzések és az időmérő alapján is egyértelműen ő tűnik favoritnak.
4: Most ugye a Ferrari kettőse egy-egy helyet előreléphetett itt a büntetés miatt. Nekik azért lesz beleszólási esélyük a dobogós helyekért, vagy az első helyért esetleg?
5: Talán a dobogós helyekre lehet esély. Nyilvánvalóan, amikor egy olyan csapatról beszélünk, amelyik az elmúlt három futamból kettőt megnyert, annak azért viszonylag keserű csalódás az, hogy fél másodperccel lemarad az időmérőn, és végül még egy büntetésnek köszönhetően is csak a negyedik-ötödik helyről indulhatnak el a pilóták. Valamennyire számítottak rá, tehát azt mondták már csütörtökön is, hogy itt Spában jóval több az egyenes, mint Silverstone-ban, és az az igazi gyenge pontjuk. Úgyhogy az ő várakozásaik szerint többé-kevésbé ez a realitás, de nyilvánvalóan az elmúlt hetek eredményei alapján azért bíztunk abban, hogy egy jó kis Mercedes-Ferrari csata itt is kialakulhat. Egyelőre nem ez tűnik valószínűnek, de azért versenykörülmények között valamennyire változhatnak az erőviszonyok.
4: Azért Hamilton az utóbbi időben valahogy mindig ott van az elején, nem volt ez mindig így.
5: Nem, hát tavaly abszolút mélypontra került, talán pályafutása leggyengébb idényét teljesítette. Ferrarinál is elmondták, hogy alábecsülték a csapatváltásnak a jelentőségét, a kihívás nagyságát, viszont abban az egy évben nagyon sokat tanult, a csapattársai, munkatársai hallgattak a visszajelzéseire, sikerült összecsiszolódni, és kifejezetten stabil teljesítményt nyújt, mind a csapattársához képest, mind azt figyelve, hogy menni van az autóban. Ezúttal is csak néhány század másodperc volt a különbség a két pilóta között, úgyhogy Hamilton abszolút magára talált, és hogyha a Ferrari jobb ütemben, nagyobb ütemben tud fejleszteni, akkor még talán neki is lehet keresni valója az élmezőnyben, a bajnokságban.
4: Egyébként ez jellemző, hogy ha valaki elmegy egy másik csapathoz, akkor ilyen nehezen szoknak össze?
5: Hát ez változó. Ez tényleg körülményektől és szituációtól változik, mert olyat is láttunk már, hogy valaki átigazolt a Ferrarihoz egy másik csapattól, és azonnal megnyerte az első versenyét. Így volt ez Alonsoval és Räikkönennel is. De hát az egy másik éra volt. idén azért, vagyis ebben a technikai érában, ebben a rendszerben nehezebb a helyzet. Hamiltonnak ehhez egy kicsit több idő kellett, azért ő már egy idősebb pilóta, nagyon régóta itt van az F1-ben, ember emlékezet óta a Mercedes motoros autókkal versenyez, ez egy óriási jelentőségű változás volt, de úgy tűnik, hogy a második évében sikerült beilleszkednie.
4: Ugye a labdarúgásról már beszéltünk, és ugye ott is van mindig meccsterv. Hát gondolom Antonellinek az a meccsterve, hogy maradjon ott az elején, ahol indul, de mi lehet a többieké?
5: Hát a többiek nagyon, igazából ez a technikai sportok jellemzője, hogy abszolút függsz az autódtól, tehát az összteljesítmény legalább 70-75%-ban azon múlik, hogy milyen az autód. Nagy csodák nincsenek, hogyha esetleg azt tapasztaljuk, hogy mondjuk a Red Bullnak vagy a Ferrarinak a versenytempója jóval jobb, mint az időmérős, akkor esetleg zavarba lehet hozni Antonellit, de azért ne felejtsük el, hogy még Russell is ott van a képben a Mercedes-szel, neki szintén általában a verseny teljesítménye egy picit jobb, mint amikor az időmérőn így lemarad, mint most fél másodperccel, úgyhogy egyelőre nehéz latolgatni az esélyeket, illetve azt, hogy milyen módszerekkel, milyen eszközökkel lehetne Antonellit legyőzni, hát nehéz a helyzet.
4: Ha most nézzük a rajtsorrendet, és nagyjából ez lesz a vége, akkor ez hogyan befolyásolja a Formula 1 állását?
5: Hát akkor Antonelli jelentősen meglép Russelltől, tehát plusz 10 pontot hozzá tudna tenni az eddigi 25 pontos előnyéhez, mindazonáltal még az idény felénél sem járunk, és azért tavaly láthattuk, hogy idény közben a fejlesztések függvényében óriásit változhat a kép, sőt még csapaton belül is. Tehát tavaly a szezon ezen szakaszában inkább azt láttuk, hogy a WB címért harcoló McLaren pilóták közül Piastri volt az erősebb, és aztán ősszel megfordult a sorrend csapaton belül is, Verstappen pedig abszolút a semmiből megjelent a hajrában, több mint 100 pontos hátrány dolgozott le, és végül csak 2 egységnyivel maradt le a WB címről, úgyhogy még hogyha most Antonellinek sikerül is növelni az előnyét, az még messze nem jelenti azt, hogy eldőlt a WB cím sorsa.
4: Köszönjük szépen, holnap tehát 3 órakor kezdődik ugye a belga nagydíj.
5: Így van.
4: Zsollós Barnát hallottuk, hamarosan folytatjuk majd a körkapcsolást, de először most jön egy zene.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Labdarúgással folytatjuk a körkapcsolást. A Nyíregyháza-Újpest összecsapása jövő hét pénteken elrajtol az NB1 idei kiírása. A szezon előtt a bajnokság erőviszonyairól és várható esélyeiről Laki Barbara kérdezte Bodnár Zalánt, a Nemzeti Sport újságíróját.
3: Már csak néhány nap és kezdetét veszik az NB1 idei kiírásának küzdelmei. Beszélgessünk először is egy kicsit a bajnok csapatról, a Győrről, akik már elkezdték a szereplést idén a nemzetközi porondon. A BL selejtező sajnos nem úgy alakult, ahogyan tervezték volna, illetve náluk a vezetőedző személye is megváltozott. Mit várhatunk a tavalyi bajnok csapattól? Esélyesek lesznek a címvédésre?
4: Hát igen, nagyon nagy változások történtek Győrben. Ugye az edző Borbély Balázs szerintem kulcs szereplője volt a sikernek az előző idényben, tehát akár azt is mondhatom, hogy a legfőbb letéteményese volt a bajnoki címnek, nagyon jó csapatot állított össze rövid idő alatt Győrben, és óriási veszteség a távozása, ez meglátható csapaton a nemzetközi porondon is, azért gondolom, hogy tovább terveztek a bajnok ligás elejtezőjében, de hát amikor egy edzőváltás történik, akkor tényleg újra kell az egészet hangolni, az egész zenekart. Azt gondolom, hogy idén nem lesz bajnok az Eto, jó csapat lesz továbbra is, de az, amíg az új edző megtalálja a saját taktikáját, saját elképzeléseit, és erre a játékosok is ráhangolódnak, összecsiszolódnak vele, az időt fog igénybe venni, és ezt az időt, amit elvesztegetnek a bajnokság elején, azt már nem lesz könnyű visszahozni a későbbiekben. A játékos kerete egyébként alapvetően nem sokat változott, talán Piscsúr a legnagyobb, vagy talán az egyetlen fontos távozó a csapatból, aki ugye Zsironában került. De hát nyilván most, amikor beszélgetünk, akkor még nagyon sok van hátra az átigazolási időszakból, és Vitális Milán a csapat válogatott játékosa is, és mondhatni legjobbja, folyamatosan kérők által bombázva van, úgyhogy ha őt mondjuk elveszíti az Eto erre az idényre, akkor az megint egy új helyzetet idéz elő, akkor viszont azt lehet mondani, hogy súlyosan meggyengül a keret a csapatnak, úgyhogy jelen tudásunk alapján sokat nem gyengült a keret, de az edzőváltással azért időre lesz szükség, hogy újra előző idény erős csapatát láthassuk.
3: A Ferencvárosnál is vannak távozójátékosok, kulcsjátékosok, őket mennyire sikerült pótolni, hiszen azért a Ferencváros is már elkezdte a nemzetközi szereplést, és tovább jutottak az Európa Liga selejtezőben. Náluk mennyire sikerült a tavalyi szezonhoz képest javulni és pótolni ezeket a hiányzó játékosokat?
4: Ha olyan abszolút értelembe vennénk a veszteségeket, akkor azt lehet mondani, hogy a Ferencvárostól távozott a legtöbb nagy nevű, fontos játékos, hiszen azért ugye elvesztették Sissét, elvesztették Abufánit, Makreskis mind a kezdőcsapatból, és hát Pesic, Romao, most akik így eszembe jutnak a távozók között, tehát tőlük távozott a legtöbb fontos játékos, viszont ugye hozzá kell tennünk, hogy a Ferencvárosnak volt a legmélyebb és legnépesebb kerete, hiszen ugye ők évek óta folyamatosan az európai porondon is küzdöttek, általában tavaszig eljutva, hosszan menetelve, úgyhogy nekik szükségük volt tulajdonképpen még több mint két teljesen.

0: egyes csapatra. Ez most szűkül egy kicsit, de azért itt a Vojvodina ellen nagyon jól nézett ki a csapat, ahhoz képest, amit ugye egy ilyen változás hozni szokott, és hát ha Borbélyba Lászlóba került az előbb az Edo kapcsán, akkor nyilván meg kell említenünk, hogy a Ferencvárosnál kezdte meg most a munkát, és hát az, hogy az egyébként legerősebb keretű csapatnál van pillanatnyilag az NBA talán legjobb vagy legmagasabbra tagsált edzője, az azért azt mutatja, hogy a Ferencváros az idén is a legkomolyabb bajnok esélyesként kell számolni.
1: Miben változott a Ferencváros játéka a Borbély Balázs alatt a Robi Kín által elképzeltekhez képest?
0: Hát itt még nagyon kicsi a mintánk, hiszen tulajdonképpen két tétmérkőzést láthattunk Borbély Balázssal. Én azt gondolom, hogy most az első dolga az, hogy azért valahogy ezt a tehát egyrészt az elveszett bajnoki cím után egy kicsit visszahozza a csapatnak a önbizalmát, a győzelembe vetett hitét, és ez a Vojvodina elleni párharc, ez pont alkalmas volt erre. Nyilván meg ő is keresi azért a taktikát, hiszen azért egy olyan csapatnál, amely minden mérkőzést uralni szeretne, labdabirtoklásban, helyzetek számában, ellenfél tér felén töltött időben, ami a Ferencvárostól elvárható ebben a mezőnyben, azért az át kell alakítani a csapatot. A Győrben azért nem mindig erre kellett berendezkednie minden mérkőzésen, úgyhogy ezt kell áthidalnia majd a Ferencvárosnál, ott mások az elvárások, mások a nem csak az eredményben, de a játék képében is más elvárásokat támasztanak a szurkolók a Ferencvárosra szemben. Úgyhogy, de hát látva, hogy Győrben milyen gyorsan sikerült ütőképes csapatot összeállítani, én nem féltem ezen a téren.
1: Egy kicsit beszélgessünk a tavalyi év bronzérmeséről, a Paksról, akik ugye hát igazából teljes magyar kerettel rendelkeznek. Mennyire lesznek továbbra is versenyképesek egy ilyen mezőnyben, ahol azért a csapatok többsége igyekszik nemzetközi játékosokkal erősíteni?
0: Igen, hát ugye a Paks, ez tudjuk, hogy hitettette mellett, hogy csak magyar játékosok vannak, és most a nyáron tulajdonképpen eddig legalábbis a keret nagyon-nagyon keveset változott. Igazából az elmúlt napokban érkezett két játékos, egyik Kispestről Rád Gergő, illetve Békés Csabáról Kuzma Hunor, és a távozók között pedig tulajdonképpen Ádám Martin a legnagyobb név, aki viszont már nem volt kezdőjátékos jó ideje Pakson, tehát a stabilitásra helyezik a hangsúlyt, vezetőedző ott változatlan, tehát annak ellenére, hogy a NBA-ben 12 csapatból 7-nél történt edzőváltás, Pakson továbbra is Bognár György nyugodtan dolgozhat, ő mindig elmondja, hogy Pakson soha nincs nyomás alá helyezve, minden eredményt, minden sikert megbecsülnek a klubnál, nyugodtan tud dolgozni, és ezt nagyon nagyra értékeli, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Paks továbbra is élcsapat lesz, bajnoki címért küzdő, dobogóért küzdő csapat, amely nagyon keveset változott, összeszokottak a játékosai, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha esetleg még jön egy válság a Ferencvárosnál, vagy az Etónál, akkor a Paks történetesen először talán még a bajnoki címet is jó eséllyel célba veheti.
1: És átigazolás terén a Debrecen is húzott egy nagyot, hiszen a Barcelona Akadémiáján nevelkedő Bajnokok Ligája győztes spanyol játékost igazoltak. A DVSC tavaly is azért megszorongatta akár a Fradit, akár a Győr csapatát. Idén mennyire szólhatnak majd vajon bele a győzelemért folytatott küzdelembe?
0: Szerintem ők is dobogó esélyes csapat maradnak. A bajnoki címetben azt nem tudom elképzelni, hogy bajnokok legyenek, de azt igen, hogy dobogós helyen végezzenek. Itt a Debrecennél tudom talán a legkevésbé megbecsülni, hogy ez a nyári átigazolási időszak eddig pozitív vagy negatív mérleg, hiszen nagyon aktívak voltak a transferpiacon. Sok játékos érkezett, köztük jó nevű játékosok, ahogy te is említetted, Szerhi Szempert, vagy Diózsőrből Macsó Máté érkezése szerintem az egy jó húzás volt, és hát érkeztek bolgár, francia, bosnyák, légiósok, akikről egyelőre nem sokat tudunk, nem sokat láttuk őket, de hát hogyha valami beválik, akkor az nagyot lökhet a csapaton, viszont közben azért elvesztettek kulcsjátékosokat, hiszen ne felejtjük, hogy Bárány Donát Hollandiába szerződött, Szűcs Tamás Portugáliába szerződött, Szuhodovszki Soma ugyan nem volt fix kezdőjátékos, de az ő elvesztése is fájdalmasan érintheti a Lokit, Demin Patrik, szóval azért a mérleg mindkét serpenyőjében bőven találunk játékosokat, úgyhogy nehéz egyenre megtippelni, hogy erősödött, gyengült, vagy pedig stagnál majd itt a Debrecennek a játékereje. Minden esetre ők tényleg a talán legaktívabb csapat voltak itt a mostani átigazolási időszakban.
1: A Zalaegerszeg csapata pedig sokáig úgy tűnt, hogy versenyben lehet a nemzetközi szereplést érő helyekért a tabellán, végül a kupadöntőben sem sikerült bebiztosítaniuk ezt. Az ő szempontjukból mennyire lehet hasonló a tavalyihoz képest az idei szezon?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. A végére, az idény végére elfáradt a Zalaegerszeg, meg az ellenfelek is jobban kiismerték a taktikájukat, de tényleg volt egy olyan időszak, amikor még simán el lehetett képzelni, hogy nemzetközi kupa szereplés lesz ebből itt a nyáron, az ősszel. Hát ugye ők elkezdtek egy más utat, mint a NB1-es csapatok többsége, külföldi tulajdonossal, külföldi edzővel, sok külföldi játékossal. Az előző idényben jól bevált náluk, főleg ez a dél-amerikai támadó szekcióba szerződtetett játékosok repítették a csapatot, látványosan is, gólerősen is játszott az Ete. Ugye itt is történt sok változás, hiszen egyrészt a kispadon is változás történt, ott ugye portugál edző érkezett, és hát a játékosok közül is elvesztették João Victort, Ákle Viktorit, de ismét érkeztek tényleg a világ minden tájáról játékosok, brazil, szenegáli, nem is tudom, kosztarikai játékos érkezett az EP-hez, szóval, hogyha olyan hatékonysággal találnak bele ezekbe a játékosokba, mint az előző idényben, ahol mindenki tényleg a támadósorba bevált a dél-amerikaiak közül, akkor lehet, hogy ismét egy nagyon jó szereplés kinézhet nekik. Nuno Campos után talán próbálnak ezen a vonalon maradni a latin foci vonalán edzői szinten is, játékosok szintjén is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki fogja ez magát forni itt az NBA-ben, vagy pedig egy ilyen egyidényes kisebb csoda volt ez, úgyhogy az Ete az egyik olyan csapat, amelynek a leginkább várom a szereplését, hogy itt mire jutok ebben az idényben.
1: A Puskás Akadémiával kapcsolatban is történtek változások. Onnan is távoztak kulcsjátékosok, illetve Hornyák Zsolt, aki igazából az egész csapatot tavaly előtt majdnem a bajnoki címre vezette, ő is távozott a kispadról. Számukra mi lehet a reális cél ebben az idényben?
0: Igen, nagyon nehéz ezt megjósolni, hiszen talán a Puskás Akadémia gyengült a legtöbbet itt a holt idényben. Abban a tekintetben biztosan, hogy továbbra is az egyetlen klub, amely még nem igazolt ebben a transfer időszakban, és hát ugye elvesztett válogatott játékosokat, Szappanos Pétert, kapust, Margráf Ákost a védelemből, és hát a legfontosabb távozó pedig nyilván Hornyák Zsolt, aki 7 éven át irányította a csapatot, és a saját arculatára formálta egy győztes mentalitású csapatot, alakított ki. Hát Babó Leventének szerintem nagyon nehéz dolga lesz, hogy NB1-es újoncként ezzel a csapattal, amely keretében gyengült, bizonyítson, úgyhogy azt gondolom, hogy a Puskás Akadémia idén feltétlenül nem az érmekér lesz versenyben, hanem inkább a középmezőny csapatai közé tartozik majd.
1: És ugye említetted a távozó Szappanos Pétert és Markgráf Ákost, akik mindketten az Újpestet erősítik majd az idei szezontól. Hát az Újpesttel kapcsolatban szerintem sokan reménykednek már abba, hogy végre ők is harcban legyenek a bajnoki címért.
0: Még nem tartom bajnok esélyesnek az Újpestet. Ugye nyilván ez az első idény, amikor Dárdai Pál végig tud dolgozni sportigazgatóként, mert eddig csak ugye tört idénye volt a klub élén. Ott kitartottak az edző mellett, Szélesi Zoltán mellett. Nyilván ugye az a két erősítés felcsútról, aki érkezett, ők szerintem jók lesznek, és hát amit nem tudunk, hogy mennyire válnak be a külföldi igazolások, togói játékos is érkezett, brazil játékos is érkezett, és hát Nyíregyházáról Tiani, akit láttunk az NBA-ben, nem a rosszabb légiósok közé tartozott, tehát el tudom képzelni, hogy ő is akár kezdő csapatba be tud kerülni. Szóval jobb idényt várok az Újpesttől, erősebb lett a kerete, mint volt, de azért még nem mondanám, hogy mondjuk a Ferencváros keretéhez hasonló, tehát bajnok esélyesek között én nem tartom számon az Újpestet, talán a mondjuk dobogóért talán harcolhat, vagy inkább én azt gondolom, hogy a mezőny első felében lesz, de reálisan ilyen negyedik, ötödik helye várom az újpestieket.
1: A tavalyi év talán egyik meglepetés csapata lehetett a Kisvárda, hiszen több erősebb és nagyobb csapatnak okoztak nehezebb pillanatokat.
0: Ők azért inkább gyengültek, mint erősödtek. Popola Dubájba távozott a középpályáról, aki egy nagyon nagy munkabírású középpályás volt. Ugye változik a felállás a klub élén, hiszen az előző idényben Révész Attila a vezetőedzői pozíciót is ellátta a sportigazgatói mellett. most kinevezett külön vezetőedzőt Supka Attila személyében. Itt a nyári felkészülési mérkőzések nem mutattak túlságosan meggyőző a képet a Kisvárdáról. Játékban tulajdonképpen egyik mérkőzésen sem mutattak sokat, de hát nyilván a felkészülési meg az edzőmeccsek azok teljesen más, mint a bajnokság. Az előző idényben az első felében tudtak végezni a mezőnynek, én nagyon meg lennék lepve, ha most is az első felében tudnának végezni. Azt gondolom, hogy inkább a második felében lesznek, talán kiesési gondjaik nem lesznek, de még azt is el tudom képzelni. Mindenképpen visszaesést várok a csapattól.
1: És a tavalyi év utolsó kétben maradt csapata, a Nyíregyháza és az MTK sokáig menekült a kiesés elől. Végül sikerült bennmaradniuk, ők mennyire tudnak stabilabbak lenni?
0: Igen, én azt gondolom, hogy az MTK kimondottan jó átigazolási időszakot tudhat magáénak eddig, aztán mi meglátjuk, hogy változik-e augusztus végéig a keret, de azt gondolom, hogy elég biztató, hogy ugye meg tudták szerezni Szuhadovszki Csomát Debrecenből, meg tudták szerezni Nyers Ádámot a Honvédtól, aki az előző MB2-es idényben nagyon jó teljesítmény nyújtott, Jurek Gábor, Belényesi Csaba a védelembe Kecskemétről, Demién Patrik visszatért, akár Hinnora Kristófot is mondhatnám. Szóval az MTK-n azt látom, hogy ott erősödés történt. Ugye nyilván két legenda, klublegenda azért visszavonult, Kádár Tamás és Németh Krisztián, ők azért már az utóbbi időben nem feltétlenül kezdőként tudtak hozzátenni a csapat teljesítményéhez. Rajtuk kívül tulajdonképpen Polievka az egyetlen fontosabb távozó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az MTK erősödött. Pinezics Máté alatt az idény második felé, vagy inkább azt mondom, hogy az utolsó harmadára már az a játék volt látható, amit ő kezdettől szeretett volna a csapatával nyújtani. Úgyhogy ott láttam a fejlődést idényen belül is, úgyhogy ő tud tovább dolgozni a kerettel. Én azt gondolom, az MTK az jobb teljesítményhez képest, mint az előző idényben.
1: Már csak két csapat maradt, akikről nem beszéltünk. Hát az ő tavalyi NB1-es szereplésükről nem tudunk szót ejteni, hiszen tavaly még a másodosztályban szerepeltek, idén viszont már az élvonalban fognak versenyezni. A Honvéd és a Vasas ugye mindkettő hatalmas múlttal rendelkező csapat, akik végre ismét az első osztályban bizonyíthatnak. Mennyire tudják majd gyorsan felvenni az élvonal ritmusát, mennyire lehetnek ők akár harcban, nem is a bajnoki címért, de a dobogós helyezésekért.
0: Igen, hát én azt gondolom, hogy a kettőjük közül a Vashasnak van jobb esélye a jó szereplésre az élvonalban. Nyilván mind a kettőnek a első idényében, újra élvonalbeli idényében a bennmaradás lesz az elsődleges cél, de talán a Vashasnak van esélye arra, hogy ennél magasztosabb célokat is megfogalmazni, hiszen egyrészt az MB2-ben is kicsivel jobb csapatnak mutatta magát, és ugye meg is nyerte a másodosztály küzdelmeit, és hát a nyári igazolások is szerintem kifejezetten jól sikerültek a Vasasnál, hiszen azért sikerült szinte, hát nem is szinte, hanem minden poszt, minden csapat részbe erősíteni. Gondolok itt arra, hogy azért a védelemben Csóka Bence érkezett előre, érkezett az előző MB2-es idény gólkirálya Pálinkás Gergő, nagy fogásnak gondolom Kovács Réti Márkot, úgyhogy és Kosta Márk is csatlakozott a csapathoz, és jelentős távozó egyelőre nincs a Vasasnál. Erős Gábor keze alatt jó kis csapat egység is formálódott az előző idényben, úgyhogy szerintem a Vasas az, hát megkockáztatom, hogy sima bennmaradó lesz. A Honvédnál sokkal több a kérdőjel, szerintem egy kerete is gyengébb, az erősítések sem voltak eddig szemetszúróak a Honvédnál, és hát ott is történt egy edzőváltás, Fetko Tamás azért meglepetésre küldte el a klub, és külföldi svájci edzővel próbálkozik a Honvéd, úgyhogy ez nagyon talányos, hogy sikerül majd nekik ez. A Vasas csak magyarokkal játszik, ahogy a Paks. Ez korábban már a Vasasnál nem sült el olyan jól, de én úgy érzem, hogy most sokkal inkább megvan a kohézió a csapatban. A Honvéd próbálkozik külföldről is szerződtetni, és ugye az edzője is külföldi, úgyhogy ott több a kérdője, szerintem a Honvédnak azért lesznek gondjai a bennmaradás kiharcolásával.
1: Összességében mire számíthatunk az idei NB1-es szezonból? Ismét több szereplős lesz ez a bajnoki címért folytatott versenyfutás, és ismét láthatjuk-e esetleg, hogy az utolsó pillanatig küzdenek a csapatok a bajnoki címért?
0: Hát, ha lehet egy kívánságom az idényre, akkor nekem ez, hogy az utolsó pillanatig kiélzett legyen a bajnoki versenyfutás, hiszen azért az elmúlt években inkább azt szoktuk meg, hogy a kiesésért óriási csata zajlik. Ugye ebben a 12 csapatos bajnokságban volt ugye két kieső, most már ez változik, hiszen csak egy fix kieső lesz, és egy az utolsó előtti csapatnak osztályozott kell majd játszania. Ez talán egy picit nagyobb biztonságérzetet nyújthat a kiesés ellen küzdőknek, de minden évben azt láttuk, hogy azért 4-5 csapat küzd a kiesés elkerüléséért, ez okozta az igaz izgalmakat, miközben a Ferencváros nagy magabiztossággal általában behúzta a bajnoki címet, ez előző évben megváltozott, ez nagyon jó volt látni, mert ugye ha már nem az NB1 a legnívósabb, legszínvonalasabb, legnagyobb tempójú, stb. Bajnokság Európában, akkor legalább az legyen meg, hogy az izgalom megmaradjon a végéig.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: legjobban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Labdarúgás.
1: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Antonelli indulhat az élről a belga nagydíjon. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény módosítást, megszűnik államfői megbízatása. Hidegfronthoz zivatarokat, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
4: Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es belga nagydíj időmérőjét. Így a holnapi futamon ő indulhat majd az élről. Még a második rajtkockából a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-lal. Az időmérőn a harmadik helyet a brit Lando Norris szerezte meg a McLarennel, de helyét a tizedik rajthelyes büntetése miatt a szintén Mercedes-es brit George Russell veheti át. A belga nagydíj holnap közép-európai idő szerint 15 órakor kezdődik. Az évtizedek óta a klub kötelékében dolgozó, az elmúlt években az aktuális legidősebb fiú utánpótlás csapatot irányító Kis György lett a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencváros vezetőedzője. A játékos keret is kialakult a következő idényre. A 198-szoros válogatott Lékai Máté maradt. A már korábban bejelentett játékosok mellett a nyáron viszont távozott többek között Csörgő Kristóf, Debreceni Dávid, Füzi Dániel, Győri Mátyás, Kis Bence, valamint Ancsin Gábor is. Andrássy Márton második, Nai Dávid és Szabó Áron pedig a harmadik helyen végzett a Cságáncsosok World Tour sorozatának Szarajevói állomásán. Ma este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon az elődöntő két vesztese, Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz az utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett, 2022-ben pedig ezüstérmet szerzett. Anglia 1982 óta nem tudja legyőzni tétmérkőzésen Franciaországot. Ráadásul 60 éve érmet sem nyert a VB-n. A bronzmérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetít.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Informatikai karbantartás miatt ma és holnap korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAP vagy KAÜ azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés. Kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbeton aljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasútvonalon 2023-ban Lázár János akkori közlekedési és beruházási miniszter állította le a személyszállítást. Halálra gázoltak egy kerékpárost Győrben. A rendőrség keresi a cserben hagyó sofőrt. A baleset délelőtt történt a Szent István út és a Gárdonyi utca kereszteződésében. Az autó vezetője és utasai segítségnyújtás nélkül elhagyták a helyszínt. Az esetről fénykép is készült, amelyen látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig behorpadt. A rendőrség közzétette a keresett férfi fényképét, és várja a lakosság segítségét.
1: Közlekedés.
4: Rövidített útvonalon jár mától a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart.
1: Időjárás.
4: Holnap napos, felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hideg front érkezik záporokkal és viharos széllel kísért zivatarokkal. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik majd a levegő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Kedves hallgatók, mint ahogy korábban hallhatták, pénteken rajtol az NB1 idei kiírása a Nyíregyháza Újpest mérkőzéssel, ami biztos, hogy sok csapat átalakul, változik a keret, az MTK kerete is, de biztos, hogy nem lesz ott Kádár Tamás, a korábbi válogatott labdarúgó, aki az idény végén befejezte pályafutását. Most először nyilatkozik erről Szabó Bencének, de természetesen szóba kerül a világbajnokság is.
3: Hosszú idő után az első olyan nyarad lehet, amikor nem kell azon gondolkodni, hogy mi lesz majd a következő idényben, milyen a felkészülés, hanem most nyugodtabban telhet a nyarad, de egyáltalán ezt kérdezem elsőként, hogy nyugodtabban telik-e, illetve mennyire van benned különleges érzés azzal kapcsolatban, hogy most kicsit most más a forgatókönyv.
4: Most a család lett a fő szerepbe, múlt héten megszületett a kislányom, második gyerekünk, úgyhogy igazából a nyár az ebből állt, hogy előkészülődjünk és várjuk a csöpséget.
3: Hát akkor ehhez mindenképpen gratulálok. Élvezed ezt az apa szerepet? Már ugye említetted, hogy a második gyerek.
4: Igen, de most inkább azt élvezem, hogy együtt tudok lenni a családdal, és nem kell azon izgulnom este, hogy rendesen felkészüljek a következő napra, menjek edzésre, edzőtáborra. Ez egy másfajta szerepkör, amit most jelen pillanatban azért élvezek, hogy itt tudok lenni folyamatosan 0-24-ben a családban.
3: És esetleg gondolkoztál már a folytatáson, hogy majd mivel fognak telni a mindennapok majd adott esetben ősszel, vagy a későbbiekben?
4: Most egyelőre itthon vagyok és babázok, illetve mindent egyre segítek a feleségemnek, és a jövőre nézve még nem gondolkodtam igazából, hogy mit tartogat számomra. Kíváncsian várom, de most jelen pillanatban, hogy mondom, csak a családra fókuszálok.
3: A focitól mennyire szakadtál el? Követted-e a világbajnokságot, vagy nézed-e a mostani európai mérkőzéseket, bajnoki mérkőzéseket, NB1-et, úgy, mint már néző? Mennyire várod, hogy mennyire érdekel?
4: Mindig is szerettem igazából nézni a mérkőzéseket. Feleségem is párszor mondta is, hogy már túl sokat nézem, de a nagyobb mérkőzéseket, azokat mindig meg szerettem nézni. Pár bajnokságot figyelemmel követtem is, és folyamatosan figyelemmel is fogok szerintem követni. Az MTK-nak az egyik edzőmeccsén a kisfiammal voltam is kint megnézni, illetve amit tudok a világbajnokságon, azt próbálom követni. Nem mindig tudom, de azért az esti mérkőzéseket abba bele tudok nézegetni.
3: És kinek szurkoltál a VB-n? Ugye Angliában eltöltöttél egy hosszabb időszakot, ebbe az irányba érdemes keresgélni?
4: Nem volt kifejezetten, meg soha nem volt kedvenc csapatom vagy válogatottam, de én azért szerettem volna, hogy az angolok a döntőbe jussanak, ugye ez nem sikerült, de azt gondolom, hogy egy izgalmas döntő elé nézünk.
3: És szerinted, hogyha már így mondod ezt a döntőt, akkor te mit vársz? Ki lehet a világbajnok 2026-ban?
4: Fogalmam sincs, kettő nagyon jó válogatottról beszélünk, nagyon jó játékosok alkotják. Ha valakinek oda kéne adni az aranyérmet, én azt mondanám, hogy a spanyolok.
3: Hát akkor meglátjuk ezt mindenképpen majd vasárnap, de beszéljünk inkább akkor rólad, mert ugye tényleg egy jelentős, életedben egy jelentős szakasz zártál azzal, hogy felhagytál a labdarúgással, ugye ez a mindennapjaidat meghatározta. Gyerekkorodtól kezdve számodra ez egy ilyen magától értetődő dolog volt, hogy te ezzel fogsz foglalkozni?
4: Megmondom őszintén, hogy én 14 éves koromban kezdtem el nagypályán focizni, előtte nekem a kézilabda volt ugye a napi szinten olyan sport, amit csináltam, mellette azért ugye fociztam, és viszont ugye mivel veszprémi srác vagyok, ott ugye a kézilabda erős így az általános iskolába a kézit erőltették, és amikor elkerültem középiskolába, akkor már tudtam, hogy a focival szeretnék tovább menni, úgyhogy nekem 14 évesen kezdődött igazából a nagypályás focikor, orszakom, úgyhogy nem beszélhetünk arról, hogy mindig is az lett volna a fejembe. Próbáltam csak igazából élvezni a játékot, és mindig igazából csak a pályán szerettem volna lenni, de olyan fiatalon igazából még meg sem fordult a fejembe, hogy akár bármilyen karriert be tudok futni, mint sportoló.
3: És mikortól kezdve volt ez számodra ilyen tudatosabb, hogy a labdarúgásban azért neked ehhez van tehetséged, és te igen, komoly karrier előtt is állhatsz. Mikor volt ez az első gondolatod?
4: A tehetség az meg volt fiatal koromban is. Egy sportágazatos iskolában jártam, és hát majdnem minden labdasportban tehetségesebb voltam a többieknél, de a kézi volt az, amit ugye nagyon szerettem a futball mellett, és mivel az az iskola közel állt akkor még ugye a Fotexhez, most már ugye MKB Veszprém, ugye értelemszerűen a kézilabda volt az első számú sport, viszont lehetséges, hogy ez miatt szerettem volna váltani.
3: Ha veszítettünk egy válogatott kézilabdázót?
4: Nem tudom, valószínűleg nem tudtam volna olyan karriert befutni a kézilabdába, mint a fociba, de ugye ez már igazából rejtély maradt, hogy mi lehetett volna. Viszont amikor Egerszegre kerültem, akkor valószínűleg egy kicsit tudatosult bennem, hogy itt még lehet valami, mert mindig is idősebbekkel voltam körülvéve, és lépkedtem följebb a ranglétrákon, és igazából eltelt 2,5 év, hogy be tudtam mutatkozni az NB1-be, és onnantól kezdve azért már tudtam, hogy ugye mindent fel kell tenni erre a focira, úgyhogy a tanulmányaimat is hátam mögött hagytam, és csak a foci volt az, amivel foglalkoztam, és érdekelt.
3: És ugye a tehetséged eléggé gyorsan megvilágzott, hiszen a Newcastle-nek is felkeltette az érdeklődését. Ez hogyan zajlott? Ugye egy viszonylag komoly összeget fizettek ki annak idején, érted?
4: Még nem voltam 18 éves, mikor aláírtam a szerződést. 2 hetet voltam próbajátékon Angliában, az első héten Boltonba. Azt az akkori menedzsereim intézték, ugye Bogdan Ári akkor már ott volt. Ott egyet edzettem mondhatni a Reserve-vel, ugye fiatalabb, hát ugye akkor is idősebbek voltak, mint én, de majdnem egy korosztály, és utána jöttek értem Newcastle-ből, és vittek át kocsival, az pedig akkori Egerszegnek az edzőjének a menedzsere intézte a próbajátékot, és ott már a felnőttekkel voltam, és mind a két csapatnál igazából meg voltak velem elégedve, és Newcastle igazából tárgyalásokat szeretett volna kezdeményezni, és hát elég gyorsan ugye dűlőre is jutottunk, és hát ugye így alakult akkor a szerződés.
3: Ahol ugye később játszottál is a másodosztályban, és bajnokok is lettetek a Championship-ben. Ott azért, mármint így magyar futball tekintetében eléggé felkapott labdarúgó voltál, nem? Már nem, amikor te egy angol másodosztályt nyertél?
4: Akkor már igen, utána be is kerültem ugye a válogatottba is, felnőtt szinten, utánpótlás válogatottba folyamatosan részt tudtam venni. Nagyon sok sérülésem volt Angliában, így ugye nem tudtam kiteljesedni, de hát ugye mit is váratunk egy olyan embertől, aki 16 évesen még Magyarország NB1-be játszik, és akkor nem az intenzitás, odafigyelés volt, mint jelen pillanatban van. Úgyhogy nem voltam igazából így felkészítve az angol stílusra, és hát egy elég sok izomsérülésem volt, sípcsontörés, stb. És valószínűleg ez is tudtam úgy kiteljesedni Angliába, de ott igen, ott abban a másodosztályban ott játszottam mérkőzéseken, kezdőként is, úgyhogy nagyon örültem, hogy részt is tudtam lenni a bajnoki csapatnak.
3: Ugye a karriered során leginkább középhátvédként, illetve balhátvédként szerepeltél. Neked melyik volt a komfortosabb, vagy melyik volt a számodra az ideális poszt?
4: Mindig is a belső védő volt az, amit nagyon szerettem játszani, viszont fiatalabb koromban balhátvédként többet számoltak velem, mivel nem volt meg a rutinom, illetve a testépítésem is azért más volt, mint most az utolsó időszakomban. Be kellett egy kicsit érnem, el kellett erősödnöm, fejben is igazából jobban kellett koncentrálnom ahhoz, hogy tudjanak velem számolni középhátvédbe, viszont mindig is a középhátvédet szerettem jobban játszani.
3: Ugye Anglia után elkerültél Hollandiába, és Magyarországon is játszottál a Diósgyőr együttesében, ami abban az időben egy olyan csapat volt, ugye a Diósgyőr, ami kijutott a Nemzetközi Kupába, és ott is szerepelt, és onnan igazolt le téged a lengyel csapat a Lech Poznan. Karrierednek ez egyik ilyen teteje, vagy legjobb időszaka? Ugye abban az időszakban volt az, hogy a magyar válogatott is kijutott az Európa-bajnokságra.
4: A karrierem csúcspontja, hát igazából ez a Lengyelország, illetve utána a Dinamo Kijev, azt gondolom, hogy az volt a karrierem csúcspontja. Igazából ez egy tudatos felépítés volt, Angliára után muszáj volt váltanom. Ugye, ahogy említettem, sok sérülésem volt, vissza kellett utána lépnem lépcsőfokokat, hogy újra felépítsem magam, és újra tudjak olyan szezonokat produkálni, ahol azért nincsenek komolyabb sérülések. A Hollandia az nem volt egy jó választás, ott igazából ugye fél évet voltam, csak onnan el kellett jönnöm. Az egy nagyon jó döntés volt, hogy utána hazajöttem, és a Győrző csapatában voltam két éven keresztül. Nagyon szerettem ott lenni, az egyik, ha nem a legmeghatározóbb szakom volt a Diósgyőrbe, hogy újra focistának érezzem magam, illetve akkorra már kialakult a karakterem, amit tudtam átadni a csapatnak, és ott már kialakult egy vezéregyenség szerepem, amit nyilván sok mindenkinek köszönhetek, de mellette azért benne volt ugye a saját részről is egy nagy munka, nagy erőfejtés, hogy kialakuljon minden, és igen, hát utána a lengyelországi időszak, az meg ugye ott már ugráltam a lépcsőfokokat, azt gondolom, hogy elég tudatosan építettem ott a karrieremet, akkoriban azért még nem volt az a nagy divat, ha lehet így fogalmazni, hogy magyar játékos topligába kerüljön fiatalként, de ugye azóta nagyon sok minden változott a futballba, modernizálva lett minden, de akkor abban a pillanatban az egy nagyon jó döntés volt, hogy Lengyelországba kerültem. Nagyon szerettem a lengyel légkört, ugye bajnokságot is nyertünk, a szuperkupát is, úgyhogy igazából az egy sikeres időszak volt, illetve ugye megkoronázva a 2016-os Európa bajnokság.
3: Gondolom válogatott szempontból, ugye a világbajnokságra nem sikerült kijutni, mint ami most is zajlik például labdarúgó világbajnokság, de egy ilyen Európa bajnokság az felérhetett egy olyannal, ráadásul ugye 44 év után jutottunk ki.
4: Igen, abszolút. Mindig is szívügyem volt a válogatott, illetve akkor ugye 26 évesen a karrierem, mondhatni, legjobb időszakába, így, hogy ki tudtunk jutni az Európa-bajnokságra, és azt gondolom, hogy sikeresen is tudtunk megcsinálni ezt az Európa-bajnokságot. Nagyon sokan ugye nézték az a mérkőzéseket, szüleim is kint voltak Franciaországból, úgyhogy ez egy felejthetetlen élmény volt. Úgyhogy,
3: igen, emlékszem rá, még anyukáddal még volt is videó a Nemzeti Sporton.
4: Igen, úgyhogy örülök, hogy részese tudtam lenni, illetve azt, hogy ugye játszottam a mérkőzéseken is.
3: Egyébként utána éreztél valami változást, vagy már előtte is éreztél változást a magyar labdarúgásnak a megítélésébe? Többen megismertek, többen fordultak hozzátok szeretettel, tehát ebben éreztél változást az évek folyamán?
4: Hát ott ugye igen, igazából még ugye külföldön éltem, szóval amikor jöttem haza Magyarországra, sose voltam az ember, aki szeretett így a középpontban lenni, vagy mutogatni magát, úgyhogy én mindig szerettem a háttérben lenni. Úgyhogy én így nem tapasztaltam nagyon sok minden nyilván, ugye az a bajnokság után, amikor Budapesten voltam, és megismertek, akkor azért jöttek oda az emberek, az úgy jól esett, de én mindig is tartottam magam a normális kerékvágásba, és nem az, hogy akkor most feltűnni és középpontba kerülni.
3: Ugye a lengyelországi sikerekről már ejtettél szót, hogy bajnokságot is nyertetek például, és utána kerültél a Dinamo Kievhez, ahol a legtöbb mérkőzésed van a karriered során, több mint 100 találkozót játszottál a Kievnek a színeiben. Hogyan emlékszel vissza az ukrán csapatra, milyen volt akkor a Dinamo Kievnek a játékosának lenni?
4: Nagyon örültem, amikor a Dinamo Kievbe tudtam igazolni, nem volt egyszerű oda igazolni, ugye a bajnokság után arra számítottam, hogy ráadásul sikeres Európa bajnokságom volt, hogy el tudok igazolni egyből, ami nem történt meg. Rá fél évre tudtam ugye a Dinamo Kievhez igazolni, és azért mindenki tudta már akkor is, illetve én is, hogy ez egy nagy klub, nagy múltú klub, illetve hogy nagyon nagy játékosok is alkották, illetve alkotják a keretet. Akkor ugye történt egy változás a Dinamo Kiev keretében, hogy inkább az ukrán játékosokat helyezik előtérbe, és próbálnak fiatalítani, de emellett ugye megmaradtak a külföldi játékosok, de a létszámot lejjebb vették, de így is azt gondolom, hogy világsztárok voltak ott, már mint csak arra gondolok, hogy Domagoj Vidával tudtam együtt játszani, azért az mindent elmond. És hát ott a három évvel ott én is ugye feljebb és feljebb lépkedtem a ranglistán a csapatba is. Annak örülök, hogy majdnem mindig, amikor egészséges voltam, akkor kezdőként számítottak rám. Azt gondolom, hogy jó teljesítményt is tudtam nyújtani. Azt bánom, hogy a Bajnokok Ligája selejtező körbe nem sikerült bejutnom a csapattal, illetve hogy nem tudtunk bajnokságot nyerni, de emellett az Európa Ligába jól szerepeltünk, illetve nyertünk ugye kupát is, szuperkupát. Úgyhogy sikeres időszakot hagytam ott magam mögött Kijevbe, de azt gondoltam, hogy három év után már ideje, hogy váltsak.
3: és ugye akkor kerültél Kínába. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy sztárként, mert ugye a kínai futball abban az időben nagyon sok pénzt fektetett bele abba, hogy Európában neves játékosokat tudjon oda csábítani. Te is így kerültél oda ilyen értelemben? Sztárként kezeltek téged?
4: Mivel ugye csak 5 külföldi lehetett a csapatoknál a keretbe, és ezek közül is csak 3 játszatott, 4 játszatott kezdőként, így azt gondolom, hogy igen, de hogyha megnézem a neveket, akkor meg azt gondolom, hogy nem. Azért mégis volt egy olyan csapattársam, mint Fellaini vagy Graziano Pelli, akik azért nagyobb szintet képviseltek a karrierükbe, angol Premier Ligába játszottak, nekem ez ugye nem adott meg, de úgy tekintettek rám, mint egy európai sztár, bár én sose kezeltem így magam, de örültem ennek a titulusnak.
3: És milyen volt Ázsiában élni, Kínában élni? Azért kevés magyar futballista fordult meg ott, ha jól emlékszem, rajtad kívül talán még 2-3-an lehettek.
4: Igen, páran voltak csak. Nem volt egyszerű, mert a Covid időszakban igazoltam ki, és a bajnokság is így zajlott, hogy karanténba, szóval nézők nélkül voltak a mérkőzések, nekünk hotelba kellett lenni több hónapon keresztül a többi csapattal, ahonnan nem lehetett kimenni, szóval nem volt egy egyszerű, hogy az a kínai lét. A második év is ugyanígy zajlott le, hogy karanténban voltunk, és én már nem bírtam ezt a bezártságot, a kultúrával nem lett volna bajom. Voltam már több országban, általában mindenhol egyedül, nem volt igazából így problémám. Soha nem vagyok az az ember, akinek kelljen az a tér, hogy menjen és élvezze. Én el vagyok, tudtam azt, hogy miért vagyok ott. Nyilván a foci volt az elsődleges, de ez a folyamatos bezártság, ez a folyamatos szabályok, ezekkel már nem tudtam így együtt élni, úgyhogy 2 év után, hiába még lett volna 2 évem a szerződésemből, de én ott azt mondtam a klub vezetésnek, hogy találjunk megoldást.
3: És ugye akkor kerültél haza az NB1-be, Újpestre igazoltál, de itt párhuzamosan még azért én felvetném a válogatottat is, ugye 57 darab válogatott mérkőzésed van, ezeken 1 gólt szereztél, és ugye volt egy ilyen emlékezetes mérkőzés Horvátországban, ami után már nem szerepeltél a válogatottban, mert te hogyan tekintesz vissza, minek tulajdonítod ezt, ugye itt sok felvetés volt azzal kapcsolatban is, hogy ott ugye volt egy hibád, és akkor az alapján már a Rossi nem akart tőled számolni.
4: Az utolsó időszakon már azért folyamatosan úgy mentem be, hogy én a Dinamo Kievvel azért heti 7 nap alatt 3 meccseket játszottam, és ugye, mint mondtam, ugye mindenhol ugye egészséges voltam, és egészséges voltam, a kezdőként szerepeltem. Az utolsó időszakomban válogatottban már többször voltak olyan mérkőzéseim, amikor nem játszottam jól, valószínűleg ez az a fáradtság miatt, illetve volt ez a pont a horvátok mérkőzése előtt, amikor úgy mentem be a válogatottba, hogy nagyon fáradt voltam, és a válogatottban se kaptam meg azt a kellő kipihenés frissességet, amit ilyenkor azért meg kéne kapni a játékosnak, és egyből bedobtak egy kétedzéses időszakba, amikor a 2 nappal a meccs után vagy a legfáradtabb, ráadásul meg utaztam is, ami ugye nem segített, és hát ugye volt ez a horvátok elleni mérkőzés, amikor azért, na azt gondolom nem egyet, hanem 2 is hibáztam, amiből 2 gól lett, és nem éreztem magam olyan állapotban, hogy én ezt tudjam folytatni, úgyhogy én ott cserét kértem, és utána igazából már elgondolkodtam azon, hogy így ennek így nincsen értelme, mert nyilván a válogatott mindig is a legfontosabb volt, és valószínűleg ezért is, ugye, amikor jött egy lehetőség a kínai, akkor én már ott gondolkodtam, hogy a saját magamat fogom előtérbe helyezni, és hogyha jön egy ilyen lehetőség, ami anyagilag is meghatározó tud lenni az én karrieremben és jövőmben, akkor én azt el fogom fogadni, és akkor átadom a helyemet a válogatottba. Nyilván itt voltak előzmények is, ami azért rá tudott segíteni, de abban nem akarok belemenni, mert sose az ember voltam, aki utólag nyitja ki a száját, és mint ahogy mondtam, a válogatott mindig is a szívügyem volt, viszont azért nehéz a nyelni sok esetben, amikor még aktív játékos vagy, és spekulációk jönnek így, vagy a szövetségi kapitány valamit nyilatkozik, és arra nem tudsz reagálni. Szóval ez egy ilyen világ, én ezt elfogadtam, megbékéltem vele, de nem akarok én most így belemenni, hogy a döntés akkor miért volt, hogy volt, úgyhogy úgy ezzel mindenki dönts el, amit akar, úgyhogy nincs ezzel probléma.
3: És elégedett vagy így összességében a válogatott karrieredben, vagy lehetett volna ebben több?
4: Hát, hogyha nem igazolok Kínába, és maradok mondjuk Dinamo Kievbe, vagy akár még tudok építeni a karrierembe feljebb, akkor most valószínűleg arról beszélünk, hogy ott lennék azért a több válogatott meccsem lenne, nem akarok számokba belemenni, de azt gondolom, hogyha maradtam volna Európába, és folyamatosan játszok, akkor ugyanúgy kapok meghívót, de viszont akkor az a válogatott azért oké, volt egy 16-os EB-nk, de azért nem volt az a felelőtlen sikeres időszakunk, és azért amikor folyamatosan úgy megy be az ember a válogatottba, hogy rosszul játszik, de mondjuk a klubjában meg jól, akkor utána, amikor visszamegy a klubjába, akkor kell idő, amire újra fel tudja venni azt a versenyt, hogy ne gondolkozzon, stb. Úgyhogy én ott a vége fele már nem voltam ott olyan helyzetben, hogy mindig jól játszak. Nyilván én is öregettem, fáradtabb lettem, stb. De azt gondolom, hogyha ez nem lett volna, és nincsen Kína, akkor több válogatott meccsem lenne. De hogyha csak azt az 57 válogatott meccset kell néznem, illetve a karriert, akkor az elégedett vagyok, igen.
3: Elég szép szám az 57 válogatottság. Visszakanyarodva, ugye Kína után hazatértél, Újpesten játszottál, illetve Pakson, de ugye ezek inkább rövidebb időszakok voltak. Az MTK-nál húztál le még 3 évet így a karrierednek a végén, és végül onnan voltál vissza. Az MTK-nál találtad meg inkább magadat?
4: Köztudott, hogy Újpestre jöttem haza, ugye akkor ugye szó volt arról, hogy megveszik a klubot, és felépítenek egy olyan infrastruktúrát, ami ugye most megtörtént a MOL-lal, és Kovács Zoltán kérésére jöttem. Akkor kineveztük egy edzőt, akivel volt egy összetűzésem, amit ő nem tudott elengedni, hiába többször is mondtam, hogy csapatjátékos vagyok, és a csapatot nézem. Ráadásul akkor Újpest kieső helyen volt, úgy jöttem a csapathoz, de ő nem tudott ezzel megbékélni, úgyhogy letettek a második csapatba, és hát ugye nyáron nem vették meg a klubot. Hiába 2 hetet még edzettem az első csapattal a felkészülésen, és az edző utána látta, hogy milyen játékos vagyok, és hogy látta tényleg, hogy a csapatot helyezem előtérbe. Ő a tulajdonosnak akkor mondta, hogy szerződtessenek le, de a tulajdonos akkor már nem akart ezzel foglalkozni, és hát utána olyan helyzetben voltam, hogy azért nem volt egyszerű,

0: hogy ez tényleg ez valós lenne, akkor meg már hiába könyörgött a tulajdonosnak, hogy igazoljanak le, a tulajdonos nem akarta. Utána Paksra tudtam, mindenféleképpen szerettem volna NBA-ben maradni, és a Pakstól jött egy ilyen lehetőség. Waltner Robi volt ugye a vezetőedző, én játékosként még Egerszegen játszottam vele együtt 16 évesen, illetve még szobatársam is volt, és ennek fényében akkor lementünk Paksra, viszont feleségem akkor terhes volt már, úgyhogy mindenféleképpen az volt a fő cél, hogy egy évet maradjunk Pakson, illetve egy olyan teljesítmény nyújtsak, hogy utána vissza tudjunk jönni a fővárosba.
1: Igen, és ahogy utaltam, az MTK-nál talán úgy megtaláltad a helyedet így a karriered végére igazán, nem?
0: Igen, az MTK-ba úgy mentem, hogy azért nagyon sok játékost ismertem, illetve játszottam velük együtt a válogatottban főképp, úgyhogy tudtam, hogy hova kerülök, illetve mindig is szerettem az olyan csapatokat, ahol vannak fiatal tehetséges játékosok, már mindig is csapatjátékos voltam, és mindig is szerettem igazából segíteni a csapatot, főleg a kommunikációmmal, úgyhogy azt gondolom, hogy mind a fiatalokkal, mind a külföldiekkel, mindenkivel jól meg tudtam találni a közös hangot. Szerencsémre ugye mindenki azért felnézett rám, és mindenki követte azokat az utasításokat, amiket mondtam, de ez mellett ugye az edzőkkel is azt gondolom, hogy elég jól megtaláltam a közös hangot, úgyhogy ők is segítettek nekem, és azt gondolom, hogy én is segítettem nekik, és az MTK-ban azt gondolom, hogy ez a három év így az utolsó időszakomban ez több, mint jó volt. Jó, nagyon jól éreztem magam, megkaptam a figyelmet, folyamatosan játszottam, úgyhogy nem voltak úgy nagyobb sérülések. Most az utolsó évenben 36 évesen a legtöbb játékpercem nekem volt, úgyhogy ezekre egy büszke vagyok, és örülök, hogy az MTK-ba fejeztem be a karrieremet.
1: Lett volna ebben több adott esetben? Mert most ugye mondod, hogy ez jól alakult ez a vége. Adott esetben azt is feltehetném ezt a kérdést is, hogy az MTK valamelyes meghosszabbította a pályafutásodat? Vagy már volt benned olyan, hogy akkor te leszeretnéd zárni, hol szeretnéd lezárni, ilyenekbe mikortól kezdve gondolkodtál?
0: 2 éves szerződést kötöttem az MTK-val, utána, amikor hosszabbítottunk, akkor ők szerettek volna 1+1 szerződést ajánlani, én akkor visszautasítottam ezt, mivel tudtam, hogy szeretnénk második gyereket a feleségemmel, és hogyha ez összejön, akkor én nem fogom már itt hagyni őt egyedül edzőtáborokba menni, vagy mérkőzésekre, és azt gondolom, hogy 36 évesen el tudom dönteni, és meg tudom engedni magamnak, hogy én döntsem el, hogy mikor akarom befejezni, és mivel ugye összejött a második gyerek, így tudtam azt, hogy akkor a szezon végén én ezt visszavonulok, és akkor utána már csak a családra fókuszálok, úgyhogy itt inkább én voltam az, aki eldöntötte ezt, és nem vártam meg, hogy az MTK bármit is ajánljon, de ők is tisztában voltak ezzel, mert mindig is korrekt módon kommunikáltunk, mindig egyenesek voltunk egymás fele, úgyhogy ezt így tiszteltem azért a vezetőkbe is, hogy ők is megértették a döntésemet. Hogyha nem jött volna össze a második gyerek, akkor nem fejeztem volna be a labdarúgást, akkor valószínű, hogy játszottam volna még, viszont nincsen semmi rossz érzésem ezzel kapcsolatosan, mert nem biztos, hogy ezt a folyamatos felkészülést, strapát, ami ugye a focival jár, ezt tudtam volna még úgy elviselni, hogy mindennapos felkészülési kényszer, fizikálisan, mentálisan, úgyhogy így örülök, hogy így le tudtam ezt így zárni. És mint mondtam, büszke vagyok. Nyilván a karrieremből kihozhattam volna többet is, hogyha úgy alakulnak a dolgok, de nem mindig a játékos az, aki erről tehet. Ugye ott vannak a menedzserek is. Én is beleszerettem egy pár ilyenbe, úgyhogy összességében amit én tudtam, azt megtettem.
2: Kádár Tamással beszélgetett Szabó Bence abból az apropóból, hogy befejezte aktív labdarúgó pályafutását. Labdarúgással folytatjuk így 19 óra 6 perckor. Tomislav Szivics labdarúgóedző Magyarországon 4 élvonalbeli klubnál dolgozott. Legnagyobb sikereit a KTE és a DVTK edzőjeként aratta. A Lilafehérekkel Magyar Kupát, a Miskolciakkal Liga Kupát nyert. Szabó Bence beszélgetett az augusztusban 60. születésnapját ünneplő szerb-magyar szakemberrel.
1: Az egykori Jugoszláviában nőttél fel. Hogy kerültél te kapcsolatba a futballal? Bár ott gondolom azért ugyanúgy nemzeti sport, mint nálunk Magyarországon.
3: Hát az nagyon régen volt. Nagyon régen. Most augusztusban már 60 leszek. Szóval nagyon szalad az idő. Ha most már nem is nagyon régen volt, mikor indultam. Hát mint kisgyerek indultam. Szabadkán, aztán mentem Zvezdába. Tehetséges futballista voltam. És akkor nem szeretném most végigmenni, mint mikor kezdtem, mint játékos. Franciaországban játszottam 2 év. Ferenc-szigeten voltam, ott már kezdtem edzősködni is, ott játékos edző voltam, és akkor itt kezdtem edzősködni. Hát érdekes dolgok, érdekes dolgok.

0: Az a csapat, ahol én elmentem akkor, Perra-szigeten első külföldi voltam. 35 év nem volt bajnok a csapat, és az elnök mondja, engemet nem érdekel a második hely. Mondom, engemet se. És akkor így indultam, és egyből megcsináltam azt a...
1: Tehát bajnok lettél.
0: Bajnok lettem egyből, gyönyörű érzés, és egy fiatal kezdő edzőnek az egy bomba motiváció volt utána. Okay, Ferosziget, Ferosziget, de ott is kell első lenni. Utcában is kell első lenni. Emeletben is első kell lenni, ha van 8 lakás, akkor az is verseny. De jó kezdtem, és akkor 6 év ott voltam, és akkor micsoda az élet. Jugoszláv válogatott, 3-szor volt csoportban Ferosziget-tel együtt. És akkor ők, a vezetők jöttek, és látták, hogy ott van egy kis jugoszláv ember, aki valamit ott megcsinálta, és akkor hívták, és mondtak, ha én akarom, akkor kapom egy szövetségi posztot, U17.
1: Hívtak először ilyen szakértőnek, hogy ugye te ismered a feröeri focit? Vagy?
0: Hát igen, mikor jöttek, akkor találkoztam, akkor ők hallották rólam, hogy mit csináltam én ott a szigeten. Visszakerülem, csak egy párhuzamos, muszáj mondanom azt, hogy most voltam, 30 év után Ferosziget-i csapat hívott engemet, mint VIP vendég, 30 év után.
1: A 30 éves a bajnoki cím, ugye?
0: Igen, igen. Hát ez gyönyörű volt. Ez olyan jó érzés, hogy az a kis szigetek nem felejtek el, és akkor ott mondták sok szépen, hogy én indítom a focit a szigeten. Ott is volt egy magyar szerintem, aki válogatott.
1: Így van, Turi Géza.
0: Igen, Turi Géza. Bocsánat, nem tudom nevét, mert sokkal később jött. De láttam a nevét. Szóval, és akkor ott és akkor visszajöttem, Jugoszláviának meghívták, akkor voltam U17 szövetségkapitány, 3 év, nagyon sikeres, és kerültem a csapattal az EB-re. Az volt az egyik. Akkor kaptam a idősebbeket, 92-es, ők velek is kijutottam EB-re, és akkor kaptam a világbajnokokat, aki voltak, a Veljko Paunovic volt az övé szövetségkapitány, mikor világbajnokok voltak, elment, és akkor én átvettem. Az mondjuk volt egy legnehezebb feladat, mert a fiatal emberek, akik világbajnokok lettek, mindegyik elment külföldre, első pénz, akkor jött a kocsi, akkor volt a tetkó.
1: És akkor nehéz volt velük bánni?
0: Szép lányok, minden volt, csak nem foci. De ők velek is kijutottam az éberre. Szóval sikeres volt ez a válogatott rész. Aztán mentem mindent ide-oda, jöttem Magyarországra.
1: De azt akartam még kérdezni egyébként, hogy én úgy tudom, hogy te még játékos korodban is elkerültél Kecskemétre.
0: Igen, igen, az az érdekes. Voltam én, és akkor hoztam az Zoran Kuntić, én. Az volt, 3. osztály volt.
1: Szerbiában is együtt játszottatok?
0: Igen, kisgyerekbe, Serdülőbe. Hát egykor vagyunk. Én 66, ő 67. És akkor igen, voltunk. Akkor a Linko Jóska volt az edző. Zoran volt a zseni, nagy különbség, nagyon nagy különbség csinálta a pályán. Majdnem repült. Én voltam mondjuk okay játékos, nem voltam rossz, de Zoran volt az, aki csinálja. Ő volt abban az időben a Messi. Abban az osztályban, és onnan ment a Vidibe, és talán a Fradiba.
1: Fradiba is, igen.
0: Igen, igen, igen. Az volt a játékos rész nagyjából.
1: És akkor így eldőlt nálad, hogy, vagy mikor dőlt el nálad, hogy te inkább edző leszel, és nem a játékos pályafutásod lesz a dominánsabb?
0: Érdekes dolog, 24 éves voltam, Franciában játszottam, 3. osztályban, és akkor nagyon-nagyon jól játszottam, 8 meccsből 10 gól rúgtam, és akkor valaki látta, és akkor mentem Lyonba próbajátékra, Raymond Domenech volt az edző. Akkor a Lyonba, azt lehet Google-ba bejutni, és ott megsérültem, de nagyon elszakadt a comb, egy erős ember bement, és akkor 6 hónapot vége lett, és akkor próbálkoztam én visszajönni, vissza is jöttem, de soha nem volt mind akkor. És akkor döntöttem, hogy oké, nem veszítem az időt, akkor könyveket a kezembe, és kezdtem már edzősködni, mint játékos.
1: Tehát már elég fiatalon.
0: Igen, igen, elég. De látom, hogy van benne valami, bármelyik öltözőben voltam, én voltam az, aki beszélt a...
1: Csapatkapitány is volt-e?
0: Voltam.
1: És akkor betődjön fel az, hogy ha már egyszer voltál játékos Kecskemét, akkor hogy kerültél oda edzőnek?
0: Hát ez viszont teljes véletlen, ez egy érdekes sztori. Jött egy...
1: Nem maradt meg a kapcsolat korábbról? Hogy a...
0: Nem annyira, nem. A Rózsa Palival maradt, az nekem a Haraszti úr mellett a Rózsa Pali, az a kettő legjobb elnökek, akivel dolgoztam. De az volt egy barátom, jött Szabadkára, és mondja, téged nem érdekel Magyarország második osztály? Mondom, ne haragudjál, de nem, mert akkor már voltam a szövetségkapitány. Gyerünk, nézzünk egy meccset. Kecskemét, oké, gyerünk. unatkoztam, mert volt idem, eljöttünk, az egy nagyon érdekes sztori, és akkor ott Rózsa Pali volt, ő átvette akkor a klubot, ebbe kettő volt, nagy volt a fű, volt egy pár pocakos játékos, ilyen-olyan, és meccs után kérdezi, na, hogy tetszik? Na mondom, de mikor játszik az első csapat? Hát ez az első. És akkor én megköszöntem neki, ne haragudja, de most engemet azt nem érdekel, más a tervem, és stb. Stb. Ez neki viszont tetszett. Másnap jött Szabadkára, kávézunk egyet. A kávézunk. Mit hiányzik, hogy gondolsz? Mondom, sok minden hiányzik, de tudok így beszélgetésben mondani, de nem érdekel. Oké. Harmadik, negyedik nap újra és újra, és akkor jött, hogy mit akar ő. Akar, hogy 3 év belül legyen be egyes, mert akkor 100 év lesz a klubnak. És akkor adja nekem 3 év szerződés, ha ez, ha az, az, az, az. Mondom, figyelj, én igazából nem hiszem azt a 3 év szerződés, azt nem ismerem sok edzőt. Volt egy Wenger, volt egy Ferguson, ott a Rehagel, és akkor nagyon kell gondolkozni, ki volt még több, mint 1-2 év. De mondom, akkor, ha úgy gondolsz, akkor gyere, akkor én leírom neked, hogy, és te, hogy legyen valami biztonság. Oké, megállapodtunk, és kezdtünk. Hát az is érdekes volt. Kezdtünk, és akkor már mindenki alapozás után beszélt, hogy Kecskeméten valami történik. Kezdtünk nyerni azt, és jött az első meccs, azt se fogok felejteni, érdekes dolgok. A Makka ellen játszottunk, és 0-0 volt. Egy, nem tudom, sok kapufa, minden volt, és akkor Rózsa Pali volt egy nagyon, nagyon ambiciós elnök. Jó van, lesz ez. Mondom, Pali, cseréld ki a kapufát, mert kockás. Ha nem volt kockás, akkor lehet, hogy bement. Így kiment mindegyik. és ő másnap kicserélte. És akkor volt meg egy következő meccs, Bőcsre mentünk, emlékszem, egy 3-as kaptunk, egy zakó. Egy döntetlen itthon, és idegenbe zakó. És akkor a harmadik meccs jön a Mezőkövest. 5. perc, piros lap, Ivan Lovrić. Piros lap, és 11-es. És a kapus, a Tóth Zoli volt a kapus, kivette. Utána 35 méterrel a Savic szabadrugásba betalált a Ficog. És itt kezdtünk. Ez a mondom, mert volt az a vékony vonal. Vagy mész a levesbe, vagy valami történt.
1: Akkor már úgy érezted, hogy...
0: Hát
1: akkor,
0: ez a edzői élet. Nem kell senki, hogy magyarázza. 3 vesztett meccs viszonylátás. Ez lehet beszélni, dumálni, ezt azt amaz, de az tény. És akkor még szépen kezdtünk, és akkor jön a Fradi, a Csampionival. Második osztály, akkor Fradi volt második Igen. osztályba, és az én elnököm, a Rózsa Pál, mondta, oké, első év nem kell itt a Fradi. Mondom, Pali, miért várunk a következő? Na azért, mert Fradi az nagy csapat, tudom, tisztelem, de hagy versenyezünk. Erre jött a Fradi egy 4-0 Kecskeméten. És innentől kezdve indul az egész sztori, ami utána jött. Azért magyaráztam, mert érdekes. Azért, mert ha előtte kikaptam a Kövest, hogy berúgja a 11-es, akkor most nem beszélünk semmiről.
1: Igen, akkor lehet, hogy másképpen alakulnak a dolgok.
0: Igen. Utána ezt itt a változás volt, és nagyon jól mentünk. Vége volt az, hogy 13 pont volt előnyünk, mint a Fradinak. És volt egy nagy meccs itt a Ülői úton. Akkor még Fradinak volt, ha nyer, akkor tudnak utolérni. 2-1 nekünk, Kassai Viktor volt a bíró. Teltház volt. Óriási meccs. Montvai Tibi 2 gól.
1: Úgyhogy a Fradi pályán is tudtatok gyerni.
0: Nem is egyszer. Hogy hívja az a német edző, aki volt?
1: A Doll?
0: A Doll. Ő ellen is nyertem egyszer, kétszer. Szóval elég jó arány Fradi ellen.
1: Nyilván te ott egy akkor sikeres edző voltál. Nem vetődött fel az adott esetben, hogy akár a Ferencváros megkeressen mindezek után, vagy egyébként más olyan nagyobb magyar csapat megkeressen, mert ugye te akkor rögtön már az első évedben, mint egy edző, te berobbantál.
0: Igen, erről álmodtam, nem titok, ezt is vártam. És ahhoz nem történt, egyre frusztrált többet. Mondom, most mit csinálok jó, mikor? És akkor szóba kerültem a Fradiba, és akkor a Bruckner lett. Voltunk 2, és akkor ő mellett döntöttek, oké. És utána a Újpester 3-szor tárgyaltam. 3-szor. Az is most egy érdekes dolog, ha engedsz ezt a pár pillanat. A Duchatel úr volt a tulajdonos. Ez az utolsó volt, mikor mindent megjegyeztünk. Szállodában voltunk, nem is tudom, hogy hív. Kezeket fogtunk, és akkor mondja, de van nekem az én barátom, aki pályaedző, akkor még pár kérdés veled. Most én mondom, oké. Jött a csávó, kezdte engemet kérdezni, melyik rendszerbe fogok játszani, két csatár, egy csatár, Kabát Peti meg a Rajci voltak, ki fog játszani, ki nem, mennyi a távolsága a vonal között, meg ilyeneket. Akkor kezdtem nézni fölfele, hogy ez a titkos kamera, vagy ez valami vicc, vagy mi ez. Nem volt sehol. És egyszer én fölálltam, és mondom köszönöm szépen, és kimentem a szállodába. Hívja az én ügynököm, hogy mit csinálok, hülye vagyok. Mondom, hát neki van edző, tudja minden. Akkor még hívnak engemet. A távolság. Ha te előtte nem tudtad, hogy akkor még hívsz. Most, hogy ez nekem furcsa volt, és én nem akartam többet beszélni se. Hát ebből volt egy kis sztori, és mi az élet? Ez most elmentem Paksra. És első meccs alapozás után Megyeri 6-0 Paksnak. Emlékszel erre?
1: Igen, igen.
0: És az ember, aki nekem föltette a kérdéseket, hogy távolság, ő volt az edző Újpestnek akkor. És egy pár újságírót tudták ezt. Ez óriási volt. És megyünk sajtóra. Voltak sokan, és én csak kezdtem nevetni. Hát az mindenki leesett a székről. Hát mondom, gondolom, hogy a távolság most elég jó volt. És azután az az ember elment. Szóval micsoda az élet? Élet adja a választ.
1: Már mondtad, hogy így Paksra kerültél. Te ott már jól beszéltél magyarul? Vagy mikortól kezdve beszéltél te jól magyarul?
0: Hát az én barátaik azt mondták, hogy csak odáig jó, ameddig nem megtudom a nyelvet, hogy ne beszéljem sokat. Tudtam az iskolába, és akkor, mikor jöttem Kecskemétre, akkor még többet. És a...
1: Ja, tanultál az iskolában magyarul?
0: Igen, igen. Szabadkán, igen.
1: Akkor ez így adva volt neked. A kecskeméti kupa győzelemről beszélünk egy kicsit, mert szerintem az is egy nagyon érdekes sztori, és a karrierednek az egyik fénypontja, nem?
0: Igen, kérdés nélkül, igen. Hát az volt az első nagyon nagy dolog, de itt is van előjáték, hogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Sok minden történt az a döntő előtt, mert a dr. Mezei volt az edző, és az is érdekes, hogy én levizsgáztam a profi licencemet, és ő volt a...
1: Nála? Nekem.
0: Igen, uh-huh. Nála, igen. Ami érdekes volt. És akkor a Vidi ellen már nyertünk ott Fehérváron, és akkor mondtam, hogy még biztos fogunk nyerni a kupát is, mert jobb csapat vagyunk. Nem tetszettek.
1: És abban az évben volt a Vidi bajnok?
0: Igen, abban az évben. Ők bajnokok, és most játszanak a dupláért. És én három hónap minden újságban mondtam, míg a kupát nyerünk. Annyira már a dr. Mezei kivolt rám, de azt megértem, de én erre játszottam. Hogy ő velem foglalkozik. Az egész öltözőbe beragadta az én nyilatkozom, stb. És én mondtam az öltözőbe, ezt a meccset már nyertünk. Senki nem hitte nekem. Pedig 11. perc, vagy 11. volt 2-0. Mert fókuszat oda vittem, és az egész terhelt rám vittem, a játékosokat elszabadultam. Ti csak focizottak, én fogok ebben foglalkozni. Az nem volt annyira szép, de ez is taktikában.
1: Ez kicsit olyan, mint amit a Mourinho is sokszor csinált, nem?
0: Hát igen, de ez az enyém. Nem ismételtem a Mourinho-tól. Ez az én személyiségem, mert nagyon fiatal korú kezdtem edzősködni, és minden volt fontos nekem. És akkor én tudtam, hogy gyenge csapat, hát Vidi volt a nagyon jó csapat. És akkor valamit ki kell találni, hogy tudsz versenyezni ilyen csapatokkal, és akkor mindegyik apróság játszik. Bejött.
1: És hát kupagyőztes lett a Kecskemét úgy, hogy amit még az előbbiekben mondtál, hogy a tulajdonos mondta neked, hogy a 100. évfordulóra valami szépet kell csinálni.
0: De itt is van egy pici érdekes sztori, mert én velem sok minden érdekes nagyon. Mikor följutottunk Kecskeméttel, akkor voltam még egy év, és elmentem. Mert akkor már kezdtek jönni ez az emberek, aki gondolják, hogy most ők. Okay, én elmentem, vissza. Újra lettem a szövetség kapitány, és Salai István jön, mint sportigazgató, és első 10 forduló, elfelejtettem, hogy hívott az edző, aki Maldivi szigetre elment. Ő volt a...
1: Urbányi.
0: Urbányi, igen, igen, igen. Ő volt az edző, és hozták az erősítés, minden szuper, csak hogy bemutatnak most, hogy nem volt a szívítse, az az oka, miért volt, hanem valaki más. Én ebben nem foglalkoztam engem, mert ezt nem érdekelt. De 10 forduló után utolsó hely. És pont voltam a U19-e Bulgáriát, voltunk a selejtező, és hívja Rózsa Pali, hogy van hely beszélni. Pedig én követtem, és volt egy pár ezer ember klubház előtt, aki skandáltak a nevemet. Mondom, bármikor van, persze. 5 óra belül jött a Szofiába Rózsa Pál, és akkor itt beszélgettünk egy picit, megjegyeztünk, és akkor mondtam neki, de mi lesz, ha megnyerem a kupát. Egy kicsit ideges volt. Annyira ideges, hogy mondta, írd, amit akarsz, utolsó helyen vagyunk, milyen kupa győztes, mit gondolsz te rólam? Már, mint jóba volt, máma is, én szerettem nagyon. Írd, amit akarsz, és én leírtam.
1: És senki nem gondolta, akkor csak te, hogy senki a kupa győzelmek
0: lehet. Senki nem gondolta, senki az égvilágon. És mikor följutottunk a döntőbe, a Palinak nem volt jó már. És akkor kupa, az is egy érdekes, kupa előtt én rendeltem egy szállodát, 3 zenekör Szerbiából, és nem tudom mennyi barát. Mindenki jött, és az én pályázom kérdezte, mi lesz, ha nem nyerünk? Hát akkor mondom, szomorú dalokat fogunk énekelni. Az is valamikor szép. Pedig nyertünk, és ez egy óriási dolog volt. Nagyon-nagyon.
1: Hát igen, a Kecskemét se azóta, se előtte nem tudott sajnos, kupát ünnepelni, igen, és hát ugye most is a másodosztályban van a csapat, ráadásul ugye van egy másik olyan csapat, amivel nyerték kupát, és ritka nyaradhatunk rá a Diósgyőrre, ahol szintén nagyon szeretnek téged. Liga kupát nyertél velük, Magyar Kupa döntőbe szerepeltél.
0: Azt elvettek tőlem, azt a Solymosi Peti elvette. Sajnos az úgy volt, mert mindenki látta, mikor kiállította a Kádár Tamit, hogy kéz volt, nem volt kéz. Utána meg tévében, stúdióban mindenki mondta, de ők is emberek, csak hibáznak. Biztos vagyok, hogy nem volt szándékos, de történt. Ott is gyönyörű idő volt, hogy nem mondják, hogy véletlenül, és azt is kell hozzátenni. Ez nem Fradi, ez nem Újpest, ez nem Vidi. Ez volt egy Kecskemét, és ez volt egy Diósgyőr. Viszont nagyon-nagyon jó focit játszottunk Diósgyőrbe. 3 kör mentünk Európába, amikor Fradi másodikban kiesett, ha visszatérünk.
1: Igen, hát ugye ott a Krasznodár volt a végállomás, de már magában az a menetelés, amit a Diósgyőr csinált.
0: Igen, és kár, hogy megmértünk azt a Magyar Kupát 11-esekkel, de 3 nap a döntő előtt azt mondták, hogy nem bírok a pálya környékben lenni, valami kihúzták, valami nyilatkozott, mit tudom én, mikor mit mondtam. Viszont sokat beszéltem, az változnám, ha van 2 életem, egy kicsit ebbe korrigálnám magamat, másikban nem, de az nagy bűn volt, hogy nem tudtam vezetni azt a 3. döntőt. És nem tudok, melyik külföldi edző azt megcsinálta Magyarországon, hogy 3 döntőt játszott. Még egyszer hozzáteszem, nem volt Radi, nem Újpest, nem Vidi, nem Győr. Annak van súlya.
1: Igen, és a Diósgyőr, hogyha megnézzük a szereplését, arra az időszakra szerintem nagyon boldogan tekintenek vissza a szurkolók. Az volt a nagy aranykort követően a Diósgyőrnek a legszebb évei.
0: Hát az kérdés nélkül. Hozzáteszem, hogy nagyon jó stábom volt, mindenhol, ahol volt. Erős emberek szeretem mellettem, és az úgy is volt, ott is, meg Kecskeméten is, meg bárhol dolgoztam, és 6500 átlag volt a nézőszám. Azt mondtam ezeknek utána, mert ők nem bírták elviselni, hogy minden meccs végén nekem skandálnak. Irigyek voltak, féltékeny voltak. Mondom, én ezt nem fizetem, nem tudok fizetni annyit, hogy 10 ember lehet, 20 esetleg, de 10 000 az nem lehet. És akkor ez zavarta őket, és akkor volt nekem egy olyan opció, hogy 2+1, és ők nem hívták azt a 3. Mai nap se tudom miért, és akkor kezdtünk egy kicsit tovább. Én mondtam neki, mit gondolom rólok, az a 2 ember, a Sánta Gergő meg a Szabó Tamás, és akkor elment az idő. Nem akarok senkivel vitatkozni, csak nézzünk meg a számokat, semmi többet. Mi volt előtte, mi volt utána, és akkor kapunk a választ.
1: Hát igen, ugye most ez a nagy múltú csapat a másodosztályban szerepel, ahogy a Kecskemét is. Hogyha visszagondolsz, gondolom ez a 2 csapat volt, ami a szívedhez a legközelebb áll Magyarországon. Ki tudsz emelni ilyen egy-egy mérkőzéseket, amik neked a legemlékezetesebb?
0: Háló jó Istennek, szerencsére van több is. Van több is. Persze, hogy kupa döntő a Vidi ellen 2-szer. Egyszer a Miskolc.
1: Liga kupa,
0: és Magyar Kupa a Kecskeméte 2-szer a Vidi ellen. Az a csúcs. De akarok mondani azt is, hogy a Paksa van 2 meccs a Újpest ellen, meg a Győr ellen, Győrbe.
1: Igen, az egy nagyon érdekes találkozó volt, amikor 3-0-ra ment a Győr.
0: Igen, 3-0 ment fél idő. De úgy, hogy sokkal jobban fociztunk. És én bementem az öltözőbe fél időbe, és dicsértem a játékot. Ezek néznek, hogy mi van most velem, mert nem vagyok olyan típus, hogy mondom valamit, amit nem gondolom. De tényleg úgy volt, 3 szöglet, Győr 3 gól. Semmi más, többi összes, és mondom, figyeljetek arra a szögletekre, de jó, játszunk így tovább. És akkor Könyves Norbi 93. percben picokba eltalált, 4-3. Az is egy óriási dolog volt, a Pinter Attila volt második oldalon. Hát ez óriási háború volt.
1: Hát igen, voltak ilyen edzői nagy csaták is az NB1-ben. Ugye vezetted még ezek után a Paksot is, ismételten oda visszatértél, meg a Mezőkövesdet is. Több lehetőséged Magyarországon nem volt dolgozni?
0: Nem volt, mert tudod, sokat beszéltem, sok ellenfér szereztem, mert én egyedül voltam abban az időben, egyetlen egy külföldi edző voltam én. Összes többi voltak magyarok, és akkor persze, hogy...
1: De téged úgy nem fogadtak be? Mármint, hogy beszélsz magyarul, itt éltél köztünk 20 évet, vagy 15 évet, tehát hát nem fogadtak el téged?
0: Hát tudod, elején nem, utána igen. Legtöbbet szerettem a Baromi Józsi bács, nagyon tiszteltem. Persze többiekkel is jóban voltam, most nem sorolom, Weber Gyuri, meg sok jó barátom szereztem. Elején azt gondoltak, ki ez a kicsi, most jött ők nekünk osztani az észt. Egyből másik focit játszott. És akkor azt adta nekem egy kicsit erőt, egy picit többet beszéltem, mint kellett, de eredmény is volt. Én nem félre beszéltem semmit. És akkor úgy alakult, hogy harcoltam állandóan.
1: Ezek után Szerbiába úgymond hazatértél, és több olyan klubnál is dolgoztál, amik a kiesés ellen mentek. Miért ilyen lehetőségeket kaptál szerinted? Miért nem kaptál egy olyat, amit fel tudsz építeni?
0: Sose nem kaptam egy olyan, sose. Érdekes kérdés, nekem is. Nem tudok úgy, most már vége fele járok, van még egy 10 év, lehet, hogy annyit se. Félnek tőlem ezek a vezetők, mert erős karakter vagyok, és csak a fociról tudok beszélni, és a mai világ már nem csak arról szól. Kell egy kicsit üzletember is lenni, ezt, politikus, ezt, amit én annyira nem értettem, most már egy picit értem, miről van szó. Pénzt kell csinálni, van klubprojekte, ezt a fiatal játékos kell forszírozni, aztat, akkor veszed eztet, hogy eladsz több pénzért, stb. Én csak eredményre hajtottam, ami mai világon nem jó.
1: Lassan a végéhez érkezve, azt meg kell említeni, amit te is mondtál már, hogy azért egy kerek évforduló közeledik majd számodra. Mi az, amit lehetne neked kívánni a 60. születésnapod utánra, hogyan szeretnéd folytatni a pályafutásodat?
0: Hát most már egy picit labdára kell állni, és megnézni, hogy állnak a többi játékosok. És most már nem szabad, én is elfogadtam bármelyik munkát utóbbi éven, mert 5 év nem dolgoztam, összevesztettem egy elnökkel. A szövetségi elnöke Szerbiában, aki most elszokott az országba, szóval ebbe is igazam volt, de nem akarok erről beszélni se, de 5 év nem adta, hogy dolgozom sehol. És akkor utána muszáj volt elfogadni bármelyik munkát, mert 5 év az 5 év. 2 gyerek, egyetemista, nem volt könnyű azt átélni, de fölálltam ebből is, ami ritka. 5 év után fölállni az nagyon-nagyon ritka és nehéz. De sikerült. És azért átvettem bármelyik csapatot, csak hogy dolgozom, hogy bizonyítom. Igazságtalanság volt. És hát most szeretném egy valamit olyan kapni, hogy tudom mutatni, mire képes vagyok. Mert
1: ez... Akár Magyarországon is most már?
0: Bárhol, én nem választom. Bárhol, engemet azt nem zavar. Mert tudod, ezt, amit utóbbi időben csináltam, az legnehezebb a fociba. Csapat szétesett, kiesik, és neked van 5 nap, hogy összeállítod ezt, hogy fölállnak, hogy fociznak, és hogy nyernek. Hát ez se alapoztam őket, se én választottam őket. Ez van, öreg, old meg. És nincs időt. Most és azonnal. És én ezt csináltam, 4-szer sikeres voltam. Most is én sikeres voltam. Most, ami volt előtt, azt már annyira nem tudtam ennyi hibát javítani, amennyit ezek tudtak megcsinálni odáig. De ez legnehezebb a fociba, és azt gondolom, hogy ezután valami jobb jár nekem is.
2: Szabó Bence beszélgetett Tomislav Sziviccsel, aki 4 magyar élvonalbeli klubnál is dolgozott korábban, a KTE, valamint a DVTK edzőjeként, a Lilafehérekkel magyar kupát, a Miskolciakkal pedig Liga kupát nyert.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Ez az ember tenkes kapitány.
5: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
6: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
7: Ne izgalj, tárulj csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányban.
8: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16:55 kor. A Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Antonelli indulhat az élről a belga nagydíjon. Sólyog Tamás aláírja az alaptörvénymódosítást, hidegfronthoz zivatarokat. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
9: Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es belga nagy díj időmérőjét, így a holnapi futamon ő indulhat majd az élről, míg a második rajtkockából a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-lal. Az időmérőn a harmadik helyet a brit Lando Norris szerezte meg a McLarennel, ám helyét a 10 rajthelyes büntetése miatt a szintén Mercedes-es brit George Russell veheti át. A belga nagy díj holnap közép-európai idő szerint 15 órakor kezdődik. Tadej Pogácsár idén a negyedik, összesen a 25. szakasz győzelmét aratta a Tour de France-on. A francia kerékpáros körverseny 14. szakaszát a sárga trikót viselő szlovén nyerte, összetettben 4 perc, 30 másodperces előnnyel vezet Jonas Vingegaard előtt. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, míg Vánca István a 72 kilóban nyert bronzérmet a bokcsarnokban zajló Poják Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. Andrássy Márton második, Nai Dávid és Szabó Áron pedig a harmadik helyen végzett a cságáncsosok World Tour sorozatának szarajevói állomásán. Este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon az elődöntő két vesztese, Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz az utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett. 2022-ben pedig ezüstérmet szerzett. Anglia 1982 óta nem tudja legyőzni tétmérkőzésen Franciaországot. Ráadásul 60 éve érmet sem nyert a VB-n. A bronzmérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Sólyog Tamás aláírja az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást. Ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált. Ledölt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült, és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Lannert Judit oktatási miniszter támogatja Magyar Péter kezdeményezését, még Karácsony Gergely főpolgármester egyelőre csak az önkormányzati választásokra tenni érvényessé a választói korhatár 16 évre csökkentését. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adó alapkedvezményének eltörlését, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András megerősítette azt is, hogy egyszerűsítik az adórendszert. Eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási külön adót és a települési adókat.
3: Közlekedés.
9: Rövidített útvonalon jár augusztus 10-ig a ráckevei hév, karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére.
3: Időjárás.
9: Holnap napos, felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hideg front érkezik záporokkal és viharos széllel kísért zivatarokkal. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik majd a levegő.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 40 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Röplabdával folytatjuk a Körkapcsolást. A következő fél óra műsorvezető szerkesztője Virányi Zsolt.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Stúdiónkban a vendégeink 17 évesen röplabdázó hölgyek, akik az Európa-bajnokságon történelmi sikert értek el, hiszen az U18-as női röplabda EB-n bronzérmet szerzett a magyar válogatott Kőnik Gábor irányításával, aki egyébként már vagy 17 éve, tehát majdnem 20 éve az utánpótlásban dolgozik. Ez nem csak azt jelzi, hogy milyen fiatalok vagyunk, de hát most fiatalok leszünk, és a hallgatók is, mert még egyszer mondom, hogy három fiatal röplabdázó hölgy itt a vendégünk, Kőnik Gáborral együtt, és hát mivel ez a beszélgetés most egyelőre csak és kizárólag ugye itt a rádióban hallható, nekem nem könnyű és nem is nehéz megkülönböztetni a két Zsombók testvérpár, de azért nem olyan nehéz, mert már rájuk tettem képzeletben egy A és egy E betűt. Velem szemben Zsombók Anna, aztán itt mellettem Zsombók Eszter, velem szemben Kőnik Gábor, illetve Szabados Emma. A hosszú bevezető után mindenki egy rövid választ adjon arra, hogy mit jelent számára ez a EB bronzérem, és hogy könnyebb legyen, akkor most úgy kezdjük, hogy Szabados Emmával. Szia Emma, sziasztok! Sziasztok. Szóval mit jelent neked egy szóval, vagy akár két szóval ez az EB bronz? Milyen hosszú út vezetett idáig?
3: Hát azt gondolom, hogy ez szerintem mindannyiunknak egy történelmi siker, és még szerintem megpróbáljuk felfogni, hogy ez mit is jelent számunkra, és hogy mit is értünk el, de ha egy szóval kéne, akkor azt mondanám, hogy történelem, vagy hogy felfoghatatlan érzés.
2: Folytassuk a mellettem ülő Zsombók Eszterrel.
4: Hát számomra is egy hihetetlen érzés, az életem egyik legjobb élménye volt, szerintem azt mondhatom, így az elején nem biztos, hogy gondoltuk volna, hogy bejutunk egyáltalán négybe, vagy érmet szerzünk, de én nagyon büszke vagyok a csapatra és mindenkire, hogy sikerült ezt elérnünk.
2: Igen, egy kicsit majd legközelebb, még közelebb mehetsz a mikrofonhoz. Anna, ugye ikrek vagytok, és hétfőn ünnepeltétek, tehát nemrég a 17. születésnapotokat, de még 16 évesen, a szintén 16 éves Pampu Gréta is, aki szintén már felnőtt válogatottban is bemutatkozott. Szóval akkor, amikor a bronzérem a nyakatokba került, akkor még 16 évesek voltatok, de a lényeg, hogy neked mit jelent, honnan közelíted meg ezt az EB bronzérmet, ugye Eszti azt mondja, hogy nem is feltétlenül volt ez annyira egyértelmű, mert ezt taglaljuk, egy kicsit részletezzük, hogy hogy jutottatok el a bronzéremig, de nem volt ez olyan egyértelmű, hogy meg lehet.
4: Hát számomra is nagyon nagy büszkeség, hogy haza tudtuk hozni ezt a bronzérmet, és még tényleg felfoghatatlan, szerintem az egész csapat nevében mondhatom, hogy csak még most kezdjük tényleg elhinni, hogy ezt el tudtuk érni, és nagyon büszke vagyok az egész csapatra.
2: Gábor?
5: Hát ha egy szó, vagy maximum kettő, akkor hatalmas büszkeség. Ezt máshogy nem lehet jellemezni.
2: Amit a bevezetőben mondtam, hogy tényleg most már majdnem két évtizede dolgozol az utánpótlásban, korosztályos válogatottaknál, amikor a Vasas a Bajnokok Ligájában játszott, te akkor is már mindig az utánpótlást is nézted. Ezt tegyük tisztába egy kicsit, hogy ez honnan jött neked a röplabda, nyilván majd a hölgyeket is megkérdezem, a beszélgetés végez közeledve, de hogy ennyire az utánpótlást figyeled, ehhez biztos, hogy kell egy külön érzék és tehetség.
5: Hát ez tényleg nagyon régre vonatkoztatható vissza. Én dr. Kocsis Attilánél, Gabi néninél kezdtem el ezt a szakmát kitanulni. És
2: aki
5: hát
2: olimpiai, meg világbajnoki sikereket ért el, tehát olimpián negyedik volt a válogatott.
5: És nem mellesleg, ha jól tudom, akkor az utolsó Európa-bajnoki érmünk is hozzá csatolható.
2: Még 87 után 28 évig nem is voltunk az Európa-bajnokságon.
5: Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő föntről most nagyon büszke. Mert hát egy tanítvány érte el ezt a sikert, úgyhogy...
2: És ahogy hallom a hangodon, meg is hatódtál így, hogy Kocsis Attilánra gondoltál. Hol kezdődött a kapcsolatotok? Budapesten, Budán?
5: Nem, a testnevelési egyetemen találkoztunk.
2: Oktatott?
5: Nem. Az unokája volt a barátnőm. Még akkor.
2: Micsoda kulisszatitkok.
5: És aztán így találtunk egymásra Gabi nénivel is.
2: Mit tanultál tőle elsősorban, amit a mai napig is kamatoztatsz?
5: Rengeteget, de elsősorban ő ugye nem csak testnevelő tanár és mesteredző volt, hanem pszichológus is. Ezt kevesen tudják róla, és hát az utánpótlásban azért sok pszichológia kell, úgyhogy én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy a röplabdának az alapjait, illetve a csapatmenedzsment részét, azon kívül a pszichológiai részében is tudott segíteni, ami szerintem egy jóval nehezebb téma.
2: Ismét a hölgyekhez fordulok. Emma, kezdjük azzal, hogy milyen ennek a csapatnak a pszichológiája. Tehát mennyit kell hozzátenni, hát ez ugye közismert ebben a sportban, hogy de azt is tudjuk már, hogy ne csak mindig a nőkre fogjuk, azért ugye 2016 óta, amikor a Veszprém egy hatalmas előnyt elbukott, és nem lett Bajnokok Ligája győztes a férfi kézilabdában, azóta ez a tétel, hogy a nők így, meg úgy, meg hogy bírják, és hogy honnan, és hogy milyen gödrök vannak. Szóval Emma, nézzük azt, hogy ennek a csapatnak mi a pszichológiai fegyvere, és aztán majd Gáborról is kérdezlek egy kicsit, hogy mi az, amit ő hozzá tud tenni. Hát most itt mindenki hal mindent, nem fogunk kimenni.
3: Azt gondolom, hogy ennek a csapatnak mindig is az erőssége az a csapategység volt, és az, hogy nem voltak se klikkesedések, se olyanok, hogy valakit kiközösítünk, hanem szerintem bárkivel le tudtunk volna ülni beszélgetni, és ezért tudtunk eljutni oda, ahova most eljutottunk, mert bárkihez fordult el a pályán, akár pályán kívül mindenkibe tudta találni egy olyan dolgot, ami segített ahhoz, hogy átlendüljünk egy nehezebb hullámvölgyön.
2: Hány éve ismeritek egyébként Gábort? Tehát utánpótlás szinten, ahogy mondtam, most már azért 5-6-7 éve, vagy még több?
3: Hát nekem a Gábor, mint edzőm, kevesebb, mint egy éve a válogatottban, de így nyilván tudtam is mindig, hogy ki az a König Gábor, és hogy tudtam, hogy a Gábor kicsoda, de hogy így, mint edző, így szerintem szeptember-októberben találkoztunk először.
2: Anna, Eszter? Esztire nézek elsősorban, tehát ti is még csak egy éve, vagy azért a Vasas miatt már régebb óta?
4: Hát tavaly Gábor volt a vezetőedzőnk a Vasas SC-ben, szóval mi már azóta ismerjük egymást.
2: De akkor ez se egy olyan hosszú kapcsolat, akkor most jöhet az, hogy mindenki kicsit azért mondja meg, hogy mit tud ő hozzátenni ebben a nagy csapatban, mert nyilván nem egy vezetőedző van, bedugja a fülét Gábor, ha ez könnyít egy kicsit. Anna?
4: Szerintem nem csak szakmailag, hanem emberileg is nagyon sokat hozzá tudod adni az egész csapatnak, mert tényleg Gábor egy olyan edző, akivel bármit meg tudsz beszélni, hogyha esetleg valamilyen problémád van, és egyébként szerintem ez így nagyon sokat segített nekünk.
2: Szigorú edző? Mennyire kell Gábor neked kiabálnod? Vagy más pedagógiai módszerhez fordulsz? Mert azért ez egy olyan korosztály, ami nyilván érzékenyebb.
5: Igen, ennek a mérleg billenésnek kell megtalálni a tökéletes
2: egyensúlyát,
5: igen. Én azt gondolom, hogy vannak olyan időszakok, amikor kell, és kell is az, hogy valaki egy kicsit határozottan lépjen föl, de ugyanakkor azt is érteni kell, hogy ebben a generációban azért már nem feltétlenül az kell, hogy dolgozzon, mint 20-30 évvel ezelőtt, hogy ez a poroszos rend. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy elég tiszták és világosak a szabályok. Én nagyon ellene vagyok a késésnek. Én azt gondolom, hogy egy olyan sportágban, ahol 10 század másodpercenek döntenek, nincs idő egy perces késésre, hiszen ha valaki nem tudja a 24 óráját beosztani, akkor nagyon nehéz elvárni azt, hogy 10 század másodpercek alatt is akár egy pontos végrehajtást, vagy egy pontos végpozíciót, akár blokkpozíciót betartsunk, úgyhogy szerintem ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, és szerintem ez egy hosszabb beszélgetést is megér.
2: Időnk azért van, büntetés volt? Tehát ha valaki késett, akkor van valamilyen büntetés, vagy már megtanulta mindenki?
5: Hát akadtak. Most egyébként, ha jól emlékszem...
2: Nem
5: emlékszem,
2: már, hogy kire néztél, de kicsit már ugye most...
5: Nem azért, mert az embernek lett volna ilyen. Akadt már, de azt gondolom, hogy egyébként ebben a nyári időszakban talán nem.
2: Ez nagyon fontos a felnőtt jégkorong válogatottban, de a nőknél is, még a férfiaknál egyaránt. Pont ugyanígy ebben a szituációban, amikor a stúdióba ide hívom őket, vagy ide hívjuk őket, akkor negyed órával hamarabb ide érnek. Tehát van, hogy még értekezletet tartunk, vagy beszélgetünk, és ők már itt vannak, és akkor kvázi menni kell értük, fogadni kell őket, de ez mindenképp egy fontos dolog, mert valóban pontatlanság az erényt nem jelent, és mindenképpen csak bajjal járhat. Na nézzük ezt az Európa-bajnokságot. Rögtön az első meccsen azt olvastam, hogy a görögök ellen az első játszma elment. Na akkor ki mire gondolt? Ugye hosszú egy Európa-bajnokság, ez meg végképp, hogy 7 meccs, és még utána jött az elődöntő meg a helyosztó. Mondjuk, nézek akkor Annára, Zsombók Annára, ott megkezdődik egy EB, ismeretlen szituáció, U18-as EB, de lehet, hogy már nem annyira ismeretlen, de mégis az első játszma elmegy, ez sosem kedvező.
4: Hát szerintem az első meccsen még össze kellett teljesen szoknunk, mert még szoknunk kellett a pályát és ezt a teljes hangulatot, de igazából szerintem mindenki arra gondolt, hogy csak a következővel kell foglalkozni, és hogyha annyiba beleragadunk, hogy elvesztünk egy szettet, akkor nem tudunk tovább lépni.
2: Ezt ez ilyen könnyű, mert sokszor mondják a sportolók, hogy hát akkor a következőre kell figyelni. Valóban, ha az előző hibákon rágódsz, akkor valószínűleg a másodikat is elveszíted. Te hogy vagy ezzel, Eszti?
4: Hát én nem szoktam nagyon az előző hibákon gondolkodni, én is mindig próbálok túllépni, és ezt így a többieknek is mondani, ezzel segíteni őket. És tényleg nagyon fontos, hogy ilyenkor ne ragadjunk bele egy-egy pontba, mert akár ez rám vett egy szetre vagy meccsre is.
2: Emma, posztodból adódóan, te ott mire gondoltál az első játszma elvesztésekor, vagy úgy tényleg lendültél tovább, hogy majd a következő jobb lesz?
3: Hát igazából szerintem, amint lefújták az első szettet, mindannyian úgy álltunk hozzá, hogy hát oké, 1-0, akkor megyünk tovább, és hogy szerencsére 3 szettet kell nyerni, úgyhogy szerintem mindannyian betudtuk ezt annak, hogy nagyon izgultunk, nem feltétlen edzettünk nagyon sokat így együtt 14-en, de szerintem ez így volt jó, és abból tudtunk erőt meríteni, hogy kikaptuk ezt az első szettet.
2: Nézem a kezedet, mert a posztodat még nem árultam el, hogy feladó vagy, tehát egy fontos ember, ott irányítasz a hálónál, kinek hogyan adod a labdákat. Ugye Zsombók Anna az Európa-bajnokságon a legjobb centernek választott játékos, és Zsombók Eszter pedig a legtöbb pontot szerezte, de ugye a magyar válogatott amúgy is jól teljesített az EB bronz mellett, mert hogy Eszti te lettél az első, a pont királynő te lettél, utána mögötted Pampu Gréta, és még a negyedik helyen is szerintem ott volt Anna, tehát hogy ez se semmi, miközben nem a döntőt játszottátok. De akkor visszakanyarodva akár ide, amit előbb mondtam, hogy neked a bal kezed mikor és hogyan sérült meg, Emma? Mert az is kétséges volt, gondolom, hogy egyáltalán hogy tudsz onnan felállni, ez egy borzasztó nagy gödör lehetett, és nagyon nagy elégtétel, hogy ott lehettél az EB-n.
3: Nekem tavaly májusban volt egy késztű csonttörésem, ami azt jelentette, hogy egy lemezt raktak a kezembe. Igazából szerintem attól a pillanattól kezdve, hogy tudtam, hogy megműtenek, úgy álltam hozzá, hogy akkor ez most ennek oka van, és hogy most ebből még erősebben fogok visszajönni, és igazából már augusztusban a klubomnál az alapozást is el tudtam kezdeni, nyilván még nem 100%-osan, de már az első válogatott összetartáson ott tudtam lenni, és beleadni mindent, amit tudok.
2: És bármilyen fájdalom van még, amikor mondjuk a feladásnál ott hozzáérsz a labdához, hogy ezt már megoldották az orvosok?
3: Nincsen feltétlen fájdalom. Nyilván vannak olyan pillanatok, mikor mondjuk túlerőltetem, és akkor érzem, hogy ott van valami, ami nem hozzám tartozik, de alapvetően nincs, nem akadályos semmibe.
2: Neked mi volt a legemlékezetesebb ebből a 7 csoportmeccsből? Most hagyjuk még az elődöntőt, meg a bronzmeccset.
3: Hát szerintem mindannyiunknak a bolgár 2-0-ról felállunk, az azért elég sok izgalom volt bennünk, de a legnagyobb élmény szerintem amúgy a német meccs volt, mikor szerintem akkor mindenki mindent beleadott, és én szerintem meglepetésszerű 3-0-át tudtunk játszani a németekkel.
2: Ha jól számolom, az a 6. csoportmeccs volt, tehát a bolgárok előtt, és ha már nem verjük meg a németeket, főleg nem 3-0-ra, akkor már más a lányzó fekvése, akkor már a 4 közéjutást is gondolom veszélyben lehetett volna. Az első 3 meccs, Gábor, akkor arról szólt, hogy így összecsiszolni ezt a csapatot, mert ezek szerint akkor hiába vagy te rutinos utánpótlás edző, ezt a csapatot úgy szépen egy év alatt kellett felépítened, meg gondolom még a, ugye januárban volt egy selejtező, ahonnan ki lehetett egyáltalán jutni erre az U18-as röplabda EB-re.
5: Igen, hát ha már ez a Mevza szóba került, ugye a Mevzán sem ebben a csapat összetételben voltunk, ott is voltak sajnálatos sérülések, ott is szereztünk sajnos sérüléseket, és itt pedig, ugye itt a lányok már említették, hogy itt az első mérkőzésünk előtt túl sokat nem töltöttünk együtt így ebben a formában 14-en, hiszen az általad már említett 3 lány, tehát a Gréti, az Eszti és a Pancsó, ők ugye a felnőtt válogatottból jöttek vissza.
2: Az Európa Liga
5: szereplésről, igen, és hát gyakorlatilag a kiutazásunk előtt egy pár nappal megtartott Heraklész kupán találkozott először úgymond az a csapat, akikkel aztán később kimentünk az Európa-bajnokságra.
2: De ez így nagyon nehéz lehet, vagy hogy működik ez a röplabdában, mert mégis posztok vannak.
5: Nehéz, de ugyanakkor szerencsénkre ez a feladóütő kapcsolat tekintve, hogy Emma már játszott ezzel a 3 lányzóval az előző korosztályban, azért sokat segített, és a Heraklész kupán független attól, hogy nem edzettünk együtt, egy nagyon jó képet mutatott a csapat, és szerintem ez nagyon fontos. vissza az Európa-bajnokság első három meccse. Szerintem jó volt a sorsolás, mert szépen föl tudtunk készülni a nehezebb meccsekre, és bár én nem kaptam meg a kérdést, én az első szett elvesztése után abszolút nem estem kétségbe, hiszen az a szettet is többnyire mi uraltuk, és szerintem az mutatta, hogy ebből hosszú távon nem lesz gond azon a meccsen.
2: Volt olyan pillanat, amikor kétségbe estél?
5: Nem.
2: Nem szoktál. A siker egyik titka nálad.
5: Nem sűrűn, inkább azt mondom. Hiszem, hogy látszott a csapaton, hogy van tartása, úgyhogy nem aggódtam egy percig se.
2: Na ezt honnan látod? Mert valóban a fiatal csapat a felnőtt válogatottban is, hát ugye kiszámoltam az Európa Liga egyik mérkőzésén, hogy 21 éves átlag életkor Kis Gréta meg mondjuk Lembocki Zóra nélkül, tehát elképesztő fiatal, hogy Hemzsegnek a 18 év alatti játékosok, nem tudom másképp megfogalmazni, és ez azért egy elég ritkaság számba menő dolog, és így a felnőtt válogatottból meg ugye utánpótlás válogatottba, tehát a magabiztosság az egyik fő tulajdonsága az edzőnek, a vezetőedzőnek, amitől ti is még magabiztosabbak vagytok, ami kell, gondolom én, Eszti.
4: Hát szerintem igen, meg tényleg, amikor hát ránézünk a Gáborra, akkor így nem az idegességet látjuk rajta, hanem tényleg így mindig próbál minket támogatni, akár időkérésnél is. Szóval szerintem ez is lendületet tud adni ilyenkor a csapatnak.
2: És akkor azért megyünk tovább, tehát volt ez az első három meccs, amire Gábor azt mondta, hogy König Gábor, aki itt a vendég a Nemzeti Sportrádióban, ugye a Zsombó Kannával, Zsombó Keszterrel és a Szabados Emmával, U18-as EB bronzérmes női röplabda válogatottról van szó. Szóval az első három meccs szerencsés sorsolás, mert 3-1-es siker, görögök, a házigazda, a litvánok és a finnek ellen. De utána jött egy nagyon érdekes meccs, a későbbi bronz meccsen legyőzött franciák ellen egy, az mennyire lehetett vízválasztó, hiszen ott is 0-2-ről felállt a csapat, de azt elvesztettétek.
5: Biztos vagyok benne, hogy a bronzmérkőzésre vízválasztó volt, viszont ott a mérkőzés után azt mondtuk, hogy minden megszerzett pont nagyon fontos lehet, és ez azért kiderült a végén, hogy igenis fontos volt. Azon a meccsen, vagy azután a meccs után, illetve a következő napi holland meccs után volt bennem egy picike kis csalódottság, tekintve, hogy független attól, hogy 2-0-ról jöttünk vissza, az egy nyert meccs volt, csak ott az ötödik szedben a franciák ellen beragadtunk egy állásba, és azon a mérkőzésen nem is nagyon volt más lehetőségünk, hiszen azon a mérkőzésen Emma volt az egyetlen feladója a keretnek, mert egy sajnálatos sérülés miatt nem volt második számú feladónk azon a mérkőzésen már, így egy picit ott beragadtunk, és ott nem volt már sok lépésünk. Tehát ott meg volt az esély annak, hogy 0-2-ről ugyanúgy 3-2-re nyerjünk, és a következő mérkőzésen a hollandok ellen, ott pedig benne volt a mérkőzésben simán a 3-1-es győzelem is, ott a negyedik szettben szintén a végjátékot egy picit elrontottuk, viszont az ötödikben nem szaladtunk bele ugyanabba a hibába, és azt viszont sikerült megnyerni, úgyhogy ennek a két szettes mérkőzésnek azért ilyen nagy szerepe volt abban, hogy mi tovább jussunk.
2: A lányok arról meséltek, hogy hogy telik egy ilyen nagyon hosszú torna, hét mérkőzés, mivel lehet még tölteni az időt, amikor mondjuk van egy nap szabadság esetleg, vagy amikor nem kell játszani. Emma? Tehát akár most időrendben haladunk, hogy már öt meccsen vagyunk túl, a három könnyebb győzelem, aztán a két egyik veresség, a másik pedig 3-2-es siker, nyögvenyelősebb meccs, de fontos pontokat szereztetek.
3: Alapvetően a pihenő napunk arról szólt, hogy legyen benne egy kis mozgás, szóval van, aki ilyen átmozgató kondit csinált, van, aki meg egy órát labdázott, illetve mindenki járt masszázsra, és próbáltunk minél jobban regenerálódni, illetve azon volt a hangsúly, hogy pihenjünk, vagy készüljünk a következő meccsre videózás szempontjából, de nagyon sokat olvastunk, illetve társasjátékoztunk is, így kisebb csapatokba, úgyhogy alapvetően elég jól teltek ezek a pihenőnapok is.
2: Ez ugye Litvániában, egy kisvárosban, ott bármi más lehetett csinálni, vagy inkább mindenki a szobában maradt, vagy egy történelmi óvárost esetleg megnézett?
5: Hát az első szünnapon, a harmadik mérkőzés után történt ez, és azt hiszem a második szünnapon a lányoknak volt egy kis szabad idejük, és elmentek két stábtaggal egy közeli kis plázába kávéztak, talán egy ilyen programot tudtunk berakni. Egyébként tényleg pici város, Olyan nagyon nagy dolgokat biztos, hogy nem láttak, de igazság szerint egy Európa-bajnokság sajnos nem is arról szól, hogy megnézzük a nevezetességeket. Ezt mindenki tudta, én azt gondolom, hogy teljesen normálisan kezelték ezt a lányok, és nem is nagyon hiszem, hogy arra vágytak a szűnnapon, hogy ők majd most sétáljanak 2,5-3 órákat a szakadó esőbe, meg a 18 fokba, mert ott nem ilyen idő volt.
2: Tehát ott egyáltalán nem nyári szép napsütésben teltek a napok, na de például ez mekkora könnyebbség a szakmai stábnak, hogy így kialakulnak jó értelembe vett klikkek, vagy kisebb csapatok, és ők el is tudják tölteni az időt anélkül, hogy mondjuk nem csak a telefonokat nyomkodják, mert ugye ennek korosztálynak, meg a még fiatalabbnak ez jellemző tevékenysége.
5: Hát már amikor náluk van a telefon, de egyébként igen, szerencsére...
2: Elveszitek?
5: Igen.
2: Nagyon jó.
5: Legtöbb esetben igen. Többek között egyébként ez is van a háttérben, hogy találják fel magukat, foglalják el egymást, találják meg a számításaikat, a saját kis brancsukat, és akkor abból azért kialakulhat mindig valami szorosabb kötődés, és hát nem mellesleg gyakorlatilag egymásra vannak utalva, ahogy a pályán is.
2: Melyik a kedvenc társasjáték? Eszter és Anna, most kezdjük Esztivel.
4: Egyébként szoktunk únozni, meg most vettem Litvániába egy double, szóval azzal is játszottunk. De egyébként francia kártyázni is szoktunk, és akkor vagy speedezünk, vagy Kent kupét játszunk.
2: Anna, neked milyen a kártyával a szerencséd, szerencsefaktor?
3: Hát én únozni nagyon szeretek, mert hát abba sokszor nyerni szoktam. Az egy nagyon jó kártyajáték, én ezt nagyon szeretem.
2: Tehát a csapategység akkor adott ezek szerint, meg folyamatosan fejlesztitek is magatokat, és akkor most mi is fejlődjünk egy kicsit fölfelé. 5 meccs megvan, a bolgár meccset mindenképp meg kellett nyerni a 4 közé jutásért, Gábor?
5: Meg.

0: vagy akár mondhatnám azt is, hogy Pancsónak mondjuk leblokkolni egy német Anettet, vagy éppenséggel. Tehát, hogy ezek mindig olyan dolgok, amiből csak profitálhat egy fiatal játékos, független attól, hogy mennyit szerepel a csapatban. És aztán utána a saját korosztályában ez mindig egy picit profitál ebből a csapat, illetve az egyén is. Úgyhogy nyilván ez egy szükséges plusz volt ahhoz, hogy ilyen eredményesek legyenek ők is.
1: 17 évesen ki miről álmodik? Most kezdjük Annával, Zsombók Annával.
2: Hát ugye nekem...
1: Akár klubszinten, akár válogatott szinten.
2: Nekem ugye azzal már az álmom eleve teljesült, hogy a négybe tudtunk jutni az EB-n, és az csak a plusz volt, hogy tényleg érmet is tudtunk hozni. De igazából ugye mi jövőre a szezont az Óbudába fogjuk kezdeni, és igazából én abból ki akarom hozni a maximumot, és minél több játék lehetőséget szeretnék majd kapni.
1: Mármint az extraligás első csapatban, igen. Tehát nem a Vasas SC-ben, nem a Kisvasasban, hanem a Nagyvasasban, így talán közérthetőbb.
2: Igen, igen.
1: Tehát ez a, és mondjuk a U19-es világbajnokság, hiszen oda is kijutott ez a csapat most az EB bronzéremmel, ez most még ilyenkor nem fordul meg az ember fejében, hogy majd mi lesz?
2: Hát igazából szerintem még azt se fogtuk fel rendesen, hogy tényleg egy világbajnokság résztvevő csapata leszünk, és igazából én már csak nagyon izgatott vagyok miatta, de még így nem igazán fogtam fel.
1: Emma?
3: Szerintem még azt se fogtuk fel teljesen, hogy bronzérmet nyertünk az Európa-bajnokságon, de
1: pedig
3: szerintem...
1: itt van, mondjuk azt nézem, hogy mindenki előtt itt van, tehát mindenki elhozta majd a fotó kedvért.
3: Igen, szerintem mindannyiunknak teljesült egy álma, vagyis mikor szerintem életemben először megkaptam válogatott meghívót, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd itt fogunk ülni egy EB bronzéremmel a nyakunkba, de ezzel biztos, hogy kipipáltunk egy bakancslistás élményt. De így a világbajnoksággal kapcsolatban még nem fogalmazódott meg senkibe se semmilyen eredmény, amit el szeretnénk írni. Ott is addig megyünk, ameddig tudunk, és lehet ott is tudunk történelmet írni.
1: Eszti, neked milyen álmaid vannak?
4: Hát azzal egyetértetek a többiekkel, hogy tényleg kipipáltuk ezt, hogy egy bronzérmet tudtunk szerezni, és még mindig nagyon hihetetlen és felfoghatatlan számomra. De így tovább nézve mondjuk a jövő szezont én is majd az Óbudába fogok játszani a Pannival, és én is majd szeretnék minél több játék lehetőséget kapni, és megnyerni a bajnokságot és a kupát. Szóval igen, még ilyen céljaim vannak így a kövi szezonra.
1: Gábor, az nagyon érdekelne egy szakmailag szakvezetőként, hogy miként látod, most nem a világbajnokságot, hanem azt tényleg az átmenetet, hogy ez a korosztály mire lehet képes, mert a női röplabda azért 2015 óta minden Európa-bajnokságra kijutott, sőt, most kijutott már a 2028-asra, ha jól mondom, mert ugye most 26-ban lesz Európa-bajnokság, és a 28-asra, és ugye a világranglista pontokat azért kell gyűjtögetni, hogy hát, ha egy történelmi tett, hogy 82 után ismét világbajnokságon legyen jövőre a válogatott, ráadásul a tengeren túlon, tehát itt vannak bőven álmok, és már csillan is ragyog fel mind a három fiatal hölgynek a szeme, hát igen, tehát, hogy ez milyen, hogy most azért itt vannak eredmények, van perspektíva, tehát a világ az meg ugye nyilván nagyon, nem mondom, hogy előttünk van, de nagyon komolyan ők is már ott vannak, ahova most mi léptünk többen. Mondjuk ha a svédeke, Isabel Haag személyére gondolunk, hogy egy világklasszis Koneljánóban játszik, miközben itt egy kicsit a stúdió levegője úgy látszik, egy köhögésre készítette a fiatal hölgyeket. Szóval mit jelenthet ez így szakmailag, hogy lépegetünk előre, jönnek a sikerek utánpótlás szinten, felnőtt szinten, de a világ is ugyanezt azért el szokta érni, és 32 csapatos már a világbajnokság, tehát oda azért nagyon sok hasonszörű csapat már kijutott a legutóbbi tavalyi VB-re, és mi meg még akkor nem, de most szeretnénk a következőre.
0: Hát nyilván az látszik, hogy a felnőtt válogatottba is fiatalítunk, az nem véletlen, hogy ennyi fiatal van a keretbe. Bár a lányok szeme fölcsillant a tengeren túllal, azt azért hozzá kell tenni, hogy egyelőre még csak a felnőtt világbajnokságon biztos, hogy ott lesz, az utánpótlás még nem, de vannak
1: ilyen
0: pletykák.
1: Én is arra gondoltam, igen, tehát hogy a felnőtt VB lesz,
0: igen,
1: ott.
0: Igen, csak én láttam az arcokat.
1: Ők már reménykedtek az U19-es helyszínen, azt még nem tudjuk.
0: Az U19-re is azt pletykálják, hogy ott lesz valahol, de ez még nem 100%-os, július közepe, augusztus eleje az, amikor hivatalos információ jön arról, hogy ez hol is lesz. De visszakanyarodva, nyilván, hogyha felnőtt válogatott is kvalifikálja magát, az megint egy érdekes kérdés lesz.
1: És ez a válogatott most, amelyik az EB-n bronzérmet szerzett így, hogy Pampugréta, a két zsomboklány, ott volt már a felnőtt válogatottban, tehát tényleg lehet azt mondani, hogy mondjuk 5-10 évre előre látott te is azt, hogy mit lehet majd a felnőtt válogatottból kihozni, hogy van elég merítés, van elég utánpótlásbázis, és hát még itt a klubok életét is bele tehetjük, mert ez most csak a jéghegy csúcs

0: hogy U18-as EB bronzérem, azt se szeretném, hogy ezzel elfedjünk problémákat, vagy hiányosságokat.
1: Szerencsés helyzetben vagyunk, mert ahogy már említettem, az előző válogatott keret, tehát a 2008-9-es keretről is beszélhetünk már, ott előtte volt azért egy nagyobb lúk, ott még a 2006-osok között van egy-kettő, de ott utána, ha megnézzük a mostani keretet, ilyen 99-2000, és akkor utána van még egy-két 2002-es, de utána egy 4 év szünet, és akkor 2006 jön vissza. Szóval itt a 2008-9-es gárdával kezdenénk, és ugye az abból beépített játékosok is ott vannak. Aztán utána vannak a 2009-esek, de én azt gondolom, hogy lesz még itt olyan 2009-2010-es játékos, aki akár még most talán még nincs azon a szinten, de elképzelhető, hogy ott lehet. És azt is hozzátenném, hogy az, hogy most itt kiemelünk 3-4 embert, az csapat nélkül azért nehéz. Tehát az, hogy a legtöbb pontot szerezze az Esztó, ahhoz azért kellett mögé egy olyan csapat, aki alá dolgozik ennek a dolognak, tehát védekeznünk kellett, blokkolnunk kellett, úgy kellett alakítani, hogy ez jó legyen. Ebben nyilván az ikertesó benne volt.
0: Itt megállunk egy pillanatra, mert akkor a teljesség igényével, most itt majd kijavítotok, vagy felsorolok egy csomó nevet, ha valakit kihagyok, akkor az a véletlen műve, és majd szóltok. Szóval Horváth Emma center, Szombathelyi Sportiskolából, Szüle Anna libero az Újpestből, Zsombok Anna, ugye itt van a stúdióban, Szabados Emma szintén, center a Vasasból, Feladó az Újpestből, aztán a másik Zsombók lány, ugye Eszter itt mellettem feladó átlóként szintén a Vasasból, Kecskés Dóra ugyanezen a poszton Vasas SC, Csicskovics Léna Ágnes feladó a Vasasból, Bite Adél center Vasas, Sándor Nóra Vasas feladó, Ilonka Kallasára center a Békés Csabából, Hámori Panka ütő a Smavzból, és a Nyíregyházi Pampuk Grétát már mondtam, és kihagytam még kettő nevet, Sánta Laura ütő a Vasasból, valamint Kling Dóra, ő is ütő, ő pedig az újpesti, remélem, hogy nem hagytam ki senkit.
1: A Vértes Luca kimaradt a felsorolásból.
0: És igazad van, liberóként, hát ez egy teszt volt, hogy figyeltek-e, de komolyra fordítva, ez egy nagyon hosszú névsor, de még azért arra válaszolj, hogy például, hogy lehet megoldani azt, ugye ez is egy népszerű kérdés, akár a norvég labdarúgó válogatott világbajnoki szereplése kapcsán is, hogy a skandinávok nem arra hegyezik magukat, szerintem semmilyen sportágban, hogy 15-16-17-18 éves korban legyenek a legjobbak, hanem majd felnőtt szinten, és ezt nagyon jól felépítették. Hogy látod ezt a kérdést itt ebben a helyzetben, itt a női röplabda válogatott helyzetében? Tehát, hogy magyarán 6 év múlva is vagy velem, vagy mással, de ugyanígy beszélgethessünk mondjuk, ha nem is egy felnőtt EB bronzérem után, de minimum egy felnőtt EB 12 bejutás után.
1: Szerintem utánpótlás edzőként nem is lehet más feladatunk, mint az, hogy megpróbáljunk olyan játékosokat adni a sportágnak, akik később lehetnek. Nyilván erre meg kell találni az alanyt, mert azért van Magyarországon bőven olyan, akiben tehetség ugyan lenne, de elszántság, elhivatottság kevésbé, és ezeket a játékosokat kell megtalálni, és hogyha ezt megtalálja az ember, akkor őket kell nagyon nehezen elengedni, már olyan szempontból, hogy nem szabad velük elhitetni, hogy készen vannak, vagy hasonló, és őket kell nagyon megtartani a sportágnak, illetve hát nyilván sokszor velük kell a legkeményebbnek is lenni, mert egyszerűen én azt szoktam mondani, ha valakihez nem szólnak hozzá, akkor azt az edző már elengedte.
0: Hozzátok azért hozzászólnak, ugye?
2: Igen.
0: Még van egy érdekes idézet, méghozzá a felnőtt jégkorong válogatott, most ugye az NHL-es draft listára került Szongott Domán a Buffalohoz, és ő mondta, hogy idehaza egyáltalán nem divat a plusz munka és annak a kultúrája. Na fiatal hölgyek, ti mennyire szeretitek, amikor még az edzés után pluszban kell, vagy magatoktól azt mondjátok, hogy még dolgoznátok egy fél órát, hogy még jobb legyek. Na, ki ez? Eszti, te vagy a bevállalós.
2: Igen, én egyébként szeretem ezeket a plusz munkákat, mert ez tényleg ilyenkor az egyén fejlődését szolgálja, szóval én ezeket nagyon szeretem, és támogatom is, hogy legyen ilyen.
0: Anna?
3: Én is egyetértek, de ahhoz kell belső motiváció, hogy valaki tényleg elkezdjen plusz munkát végezni, és tényleg igazából ez csak a mi fejlődésünket szolgálja, szóval szerintem jó, hogyha vannak ilyen külön edzések.
0: Emma, te is ebben hiszel, hogy direkt hiába mondja az edző, hogy csináld, ha te nem akarod, akkor az hosszú távon úgy sem működik.
4: Abszolút egyetértek. Így most a válogatottra kitérve nálunk is van olyan, hogy ugye semmelyik Ikerrel, illetve a Grétivel sem tudtunk annyit együtt dolgozni, hogy edzés után volt olyan, hogy még szerettünk volna együtt ütni például a Pancsóval, és akkor még, mit tudom, egy kosárnyi labdát elüzöttünk, hogy úgy fejezzük be az edzést, hogy pozitívummal, és hogy jól ment, úgyhogy én ezt támogatom, csak van, amikor nehéz rávenni magadat, hogy még egy kicsit.
0: Zárásról egy meccsről nem beszéltünk, nem is fogunk az elődöntőről, ott ugye kikaptatok a törököktől azért, akik a világi élvonalába tartoznak felnőtt szinten, de egy játszmát nagyon nagy csatában nyertetek ellenük. Jött a francia meccs, ugye azzal kezdtük a beszélgetés elején valahol, hogy itt mindenki a visszavágás gondolatában, de azt hogy éltétek meg? Tehát hogy készültetek tényleg? Mert a lényeg az, hogy összejött. Én azt mondom, hogy könnyedén, de nyilván ez nem volt olyan könnyű, de a 3-2-es vereség után 3-1-re legyőztük a bronzmeccsen a franciákat, és most azért van itt az érem, mert különben a negyedik helyezett nem kapott volna érmet.
1: Ez igaz.
0: Ki, milyen motivációval indult neki ennek a bronzmeccsnek? Hát most kezdjük megint Annával, Zsombók Anna. Tehát ki milyen motivációval, hogy volt-e félelem bennetek, ki mit érzett, amikor jött ez az utolsó, majdnem 2 héten át tartó sorozat, de hát a legfontosabb meccs, ahol eldől, hogy érmesek vagytok, vagy sem.
3: Szerintem egyébként félelem nem volt bennünk, inkább csak mindenki nagyon izgatott volt, és már fejben nagyon készültünk a meccsre, és mindenki úgy állt hozzá ehhez, hogy mi érem nélkül nem szeretnénk hazamenni, és egymást motiváltuk, meg így nagyon támogattuk, hogy ez így létrejöjjön.
0: Emma?
4: Szerintem semmelyikünk nem izgult, mert annyira abba a tudatba álltunk ki a pályára, hogy mi ezt megnyerjük, és mi visszük haza a bronzérmet, hogy szerintem semmi stressz nélkül játszottunk, és szerintem az is egy pozitívum, hogy szerintem nem tudtuk teljesen felfogni, hogy ennek most mekkora tétje van, hogy ez most egy EB bronzmérkőzés, hanem hogy csak odaálltunk, hogy akkor ma mindenki belerakja a maradékot, és hogy meglátjuk, hogy mire lesz elég, és hál' Istennek azt gondolom, hogy a 3-1-es visszavágás egy nagyon pozitív zárása volt.
0: Hogy ünnepeltétek meg ezt? És ilyen könnyű volt, ahogy elmondták a lányok?
2: Egyébként én is ugyanígy éltem, meg én úgy álltam ennek neki a mesnek, hogy tényleg ez az esélyünk van, hogy egy nagyon szép bronzérem lókasson a nyakunkba, és mi a Panival egymástól születésnapunkra azt is kértük, hogy hadd térjünk haza egy éremmel, szóval nagyon örülök, hogy ez teljesült, és a meccs előtt én nem éreztem azt a csapaton, hogy lett volna bármilyen félelem, vagy izgulás, inkább tényleg csak mindenki nagyon várta. És az ünneplést illetően elmentünk este mekizni, és nagyon jól esett, mert már hetek óta nem ehettünk ilyesmit.
0: Se telefon, se gyors étkez, de se késés. Most ez a 3 dolog, ami kapásból eszembe jut, az zárszó Kőnig Gábor, és aztán majd mindjárt be is fejezzük. Mikor találkozik ez a csapat legközelebb? Mi a jövő?
1: Hát most egy pici átmeneti időszak is lesz. Szeptemberben már a következő Európa-bajnokságra van egy selejtezőnk, egy mevzatornánk. Ez már az U20-es korosztályban, ami nem a következő nyáron, hanem az azutáni nyáron lenne esedékes.
0: Tehát 2028-ban.
1: 2028-ban, igen. Ez a 2008-9-es válogatottat érinti, tehát nyilván a 8-asok visszacsatlakozhatnak a 9-esekhez, illetve nyilvánvalóan, hogyha van olyan 10-es, akkor nyugodtan benne lehet ő is a keretbe. Nekik lesz egy EB-selejtezőjük, az első kör, tehát amit most januárban nyertünk mevzát, az most szeptemberben lesz, illetve annak a második köre, az pedig majd valamikor a tavasz folyamán. Ez a következő lépcsőfok, és hát nyilván ezen ebben a szezonban sokkal nehezebb lesz összetartást levezényelni, hiszen a lányoknak a döntő többsége már extraligás csapatokban fog játszani, és itt ugye nemzetközi indulások vannak, úgyhogy ez egy nehézség lesz. Valószínűleg itt inkább ez a munka áttolódik inkább majd a nyárra, és évközben sokkal kevesebb lesz erre a lehetőség, de a mostani stratégia kidolgozása jelenleg is a szövetség kezében van, úgyhogy annak majd az eredményét nyilván várjuk, és akkor annak tükrében fogunk tudni tovább készülni.
0: Köszönjük szépen, szimpatikus szerény társaság, történelmi eredmény az U18-as női röplabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott bronzérmes lett végül a franciáknak visszavágva a bronzmeccsen 3-1-re nyerve. Mindez Litvániában, illetve az utolsó 2 meccs az már Lettországban, Rigában, a fővárosban történt. A vendégeink voltak a szövetségi edző König Gábor, illetve a játékosok közül Zsombók Eszter, Zsombók Anna és Szabados Emma. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Virányi Zsolt búcsúzik.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 20 óra 21 perc van. Úgymond közeledünk a nap végéhez, bár hosszú lesz ez a napunk, hiszen 23 órakor kezdődik majd a világbajnokságon a bronzmérkőzés, a Franciaország-Anglia találkozó, amelyet természetesen közvetítünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Szóval azért kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit olvashatunk majd holnap a Nemzeti Sportban. Itt van velünk a lap mai szerkesztője, Estót János.
2: Szép estét kívánok! A Nemzeti Sport vasárnapi számában 6 oldalon át vezetjük fel a spanyol-argentin futball VB döntőt, Lionel Messire is fókuszálva. Az argentin zseni mindent megnyert már klub és egyéni szinten, az évtizedben a válogatottal is felért a csúcsra, és a vasárnapi döntő lesz feltehetően az utolsó nagy tánca, az utolsó nagy dobása, amely az eredménytől függetlenül is vélhetően emlékezetes marad. Vasárnap ő lett minden idők legidősebb mezőnyjátékosa, aki pályára lép VB döntőben, és ha még gólt is szerez, akkor ő lesz a legidősebb játékos, aki valaha fináléban a kapuba talált. Ugyebár ezt a rekordot jelenleg Nils Lindholm tartja, még 1958-ból jó régről. Aztán van egy beszélgetésünk a 2002-es VB-n pályára lépő, a Liverpool-lal 2005-ben BL-t nyerő Jerzy Dudekkel, aki a világbajnokság döntője előtt természetesen a két kapusra, Emiliano Martinezre és Unai Simonra fókuszálva nyilatkozott lapunknak, ugyebár egy 60-szoros lengyel válogatott kapusról van szó. Ő azt mondta, hogy mindketten nagyszerűek, szerinte Martinez rutinosabb, jobban védi a lövéseket és az ittszereket, viszont Unai Simon lábbal erősebb, remekül passzol és helyezkedik, és ragyogóan érzi a játék alakulását. Még egy kis futball, de ez már nem a VB-hez kapcsolódva. Kevés portugál futballista nőtt annyira a szurkolók szívéhez, mint Nuno Gomes. A Benfica ikonikus csatára 79 alkalommal szerepelt a portugál válogatottban, és olyan klasszisokkal futballozott együtt, mint Luis Figo, illetve Cristiano Ronaldo. Manapság Lisszabon közelébe él, nem szakadt el a futballtól, de hát a játék nagyon hiányzik neki. Egy nagyon szomorú pillanatát is felelevenítette pályafutásának, nevezetesen Fejér Miklós halálát. És minden csak futballról essék szó, még két gyors ajánlat. Különleges évadon van túl a Honvéd férfi vízilabda csapata. 2025-26-os kiírásban mind a három versenysorozatban, amelyben elindult, döntőt játszott. Erre emlékezünk vissza, ezt elemezgeti kollégánk Szívos Márton vezetőedző közreműködésével. És van egy anyagunk a harmadik csapatával, a negyedik külföldi idényére készülő mérész Beatrixal, egy kosárlabdázó hölgyről van szó, aki augusztustól a lengyel élvonalbeli Sosnoviechez szerződött. 26 esztendős, 185 centi magas középjátékos ő, Vasasnál és a Beacnál töltött 7 évadot, aztán 20-22-ben vágott neki Európának, akkor az olasz élvonalbeli Cremonában kezdte a légióskodást, majd legutóbb Sepsiszentgyörgyön játszott, felidézi az erdélyi időszakát, és mesél arról is, hogy mi szólt amellett, hogy Lengyelországban folytassa a pályafutását.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Antonelli indulhat az élről a belga nagydíjon. Holnaptól nem Súlyog Tamás a köztársasági elnök. Hidegfronthoz zivatarokat, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es belga nagydíj időmérőjét. Így a holnapi futamon ő indulhat majd az élről, míg a második rajtkockából a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-lal. Az időmérőn a harmadik helyet a brit Lando Norris szerezte meg a McLarennel, ám helyét a 10 rajt helyes büntetése miatt a szintén Mercedes-es brit George Russell veheti át. A belga nagy díj holnap közép-európai idő szerint 15 órakor kezdődik. Tadej Pogacar idén a negyedik, összesen a 25. szakasz győzelmét aratta a Tour de France-on. A francia kerékpáros körverseny 14. szakaszát a sárga trikót viselő szlovén nyerte. Összetettben 4 perc, 30 másodperces előnnyel vezet Jonas Vingegaard előtt. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, még Vánca István a 72 kilóban nyert bronzérmet a bokcsarnokban zajló Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. Andrássy Márton második, Nai Dávid és Szabó Áron pedig a harmadik helyen végzett a cselgáncsosok World Tour sorozatának szarajevói állomásán. Este magyar idő szerint 11 órától Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon az elődöntő két vesztese, Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz az utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett. 2022-ben pedig ezüstérmet szerzett. Anglia 1982 óta nem tudja legyőzni tétmérkőzésen Franciaországot. Ráadásul 60 éve érmet sem nyert a VB-n. A bronzmérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást. Ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Hétfőtől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma. Közölte a miniszterelnök, miután Súlyog Tamás bejelentette, aláírja az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter azt írta, az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Hozzátette, az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás, létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbízatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte, és önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt. Az ellenzéki frakció úgy fogalmazott, Magyar Péter alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, a Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szemben támogatja a békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját. Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, ledőlte az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Ezt Zsétvári Bence frakcióvezető írta közösségi oldalán.
0: Közlekedés.
2: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a Ráckevei hív augusztus 10-éig. A szerelvények csak a Közvágó híd és Szigetszent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben is meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére.
0: Időjárás.
2: Holnap napos, felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfront érkezik záporokkal és viharos széllel kísérte zivatarokkal. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: Kedves hallgatók, labdarúgással folytatjuk. A héten ünnepelte 76. születésnapját Egervári Sándor, korábbi szövetségi kapitány. Most hallgassák meg egy vele készült beszélgetésünket.
5: Isten értessen sokáig, szép kerek évforduló, 75 éves vagy.
6: Igen, meg kellett ezt élni, de hát, hál' Istennek sok szép élménnyel gazdagodtam. Családi kötelékben is természetesen, meg a sportban is.
5: Ami örök, az pomáz, mert hogy itt ülünk most éppen a lakásodban, és hát itt is születtél.
6: Igen, én innen 100 méterre születtem a szomszédos utcában. Valamikor a bába asszony megfogta a lábamat, és megemelt. Azt mondta, körülbelül 3 kilós lehet a gyerek. Tehát abban az időben azért nem kórházba születtünk, hanem háznál. Büszke vagyok, hogy a mai napig itt élek. Itt vannak a gyökereim, ebből táplálkozom. Sok szép élmény és barátság fűződik ehhez a ma már városhoz. Gyerekkoromban ez egy 6000-es falu volt.
5: A bába asszony, azt gondolom, azért nem tudta megmondani, hogy majd futballista leszel, meg edző, szövetségi kapitány.
6: Nem, ezt nem. Apám bízott benne nyilvánvalóan. Apukám nagyon büszke volt a futball múltamra is, meg az edzői múltamra is. Nagy hódolója volt a labdarúgásnak. 5 éves koromban én már a stadionban voltam, 55-ben a magyar válogatott mérkőzéseit néztem. Apám nagy Kocsis Sándor Sanyinak a fanja volt, úgyhogy mondta apám, hogy ne a Puskást nézzem, hanem a Kocsis Sanyit, mert az az ő kedvence. Hát így nőttem fel.
5: Akkor sportos család volt a tiétek? Más is sportolt már előtted is?
6: Nem, én voltam egyedül ilyen kiugró. Édesapám is gyári munkás volt, anyukám is szövőnő ugyanabban a pomázi gyárban, úgyhogy nem volt jellemző a sport hagyományok folytatása. Én voltam az úttörője a családnak.
5: De hát gondolom, hogy itt azért még zajlott javában a te idődben a grund élet, mikor és hol vettél először föl futballcipőt mérkőzésre?
6: Jaj, hát olyan 14-15 éves lehettem, amikor úgynevezett kölyök csapatba játszottunk Pomázon, és a klub megvett számunkra ezeket a régi szöges toplis futballcipőket, ormótlanok voltak. De mi nagyon büszkén, én a tükör előtt álltam, fölálltam egy székre, és úgy néztem, hogy illeszkedik a lábamra a stoplis cipő.
5: Akkor így kezdődött a futball, de hát azért eljutottál igen magas szintre.
6: Hát igen, szép lassan. 16 évesen már a Pomáz első csapatába futballoztam. A pályán nőttem föl, 5 percre volt a lakhelyünktől a futballpálya, úgyhogy én a futballpálya neveltje voltam elsősorban. Ha sötétedés kapcsán kellett hazaérnem, ha nem értem haza, akkor nagy balhé volt apám részéről, de azért viszonylag jó nevelt gyerek voltam, megérkeztem a vacsorára.
5: És akkor Pomázról hova vezetett az utat futballban?
6: 18 évesen katonának vonultunk be a Pintér Sanyival, akivel együtt végeztem a 8. általános iskolát is. A Budai Laci bácsi volt akkor a Kossuth KFS-ének a edzője, sokat tanultunk tőle is. Onnan kerültem én leszerelés után 20 évesen a budapesti Spartakuszba, ahol a Hidegkutin Andi bácsi volt, tehát aranycsapat két meghatározó tagja edzett abban az időben. Nagyszerű közösségekben voltam, ahol sok segítőkész érett jó futballista között tanultuk a szakmát, meg természetesen a Nándi bácsiéktól.
5: Hát akkor ez már egy nagy előrelépés volt, és akkor onnan jött az NB1?
6: Hát igen, a szomszéd pálya, a Honvéd pálya nem volt messze, úgyhogy a Honvédba igazoltam 72-be, 22 évesen. Azt is tudom, hogy október 1-én játszottam az első NB1-es mérkőzésemet az Iós Győr ellen, amit megnyertünk. Hát ezek gyönyörű élmények voltak, meghatározóak a futballkarrieremet illetően.
5: Mi volt a posztod?
6: Én elsősorban védő voltam, tehát védővénám van. Nem a romboló védő voltam, hanem a megelőző. Inkább elvettem sportszerűen a labdát az ellenfelektől, tehát jó elővételeztem a várható szituációt. Az volt a jellemző az akkori honvédos időszakomra.
5: Te akkor végül is oda kerültél Kocsis Sándor klubjához, bár sokak szerint a Ferencváros volt a kedvence, de a Honvédnál játszottál, ott kik voltak akkor a pályatársak?
6: Hát a Honvédban Kocsis Lajos, Kozma Misi, Pintér Sanyi, akivel folyamatosan együtt játszottunk, Ruzsinszki, Tajti Józsi. Jó, nagyon jó csapatunk volt, de a bajnokságot nem nagyon tudott nyerni a Újpesten kívül senki. Fazekas, Bene, Dunai Kettő, Zámbó, csodálatos csatársoruk volt. Dobogóra a Honvéddal felértünk, de messze menő bajnoki reményeink nem voltak.
5: Hát akkor meggyűlt velük a bajot, gondolom, a bajnokságban.
6: Volt gondom Újpest ellen játszani, igen. Nem volt egyszerű. Külön-külön is el tudtak dönteni egy mérkőzést, de ők együtt zseniálisak voltak.
5: A legnagyobb sikered ez volt, ez a bronzérem?
6: Futballkarrieremben? Igen, magyar kupa győztesek is voltunk meg a bronzérem a bajnokságban.
5: Hát akkor rengeteg jó futballista volt a magyar csapatokban. Válogatottság esetleg?
6: Nem, én egyszer voltam olimpiai válogatott. Egerbe játszottunk egy csehk ellen egy mérkőzést. Többre nem futotta.
5: És a Honvédnál ott mennyi ideig voltál?
6: 4 évet voltam a Honvédban, aztán eligazoltam egy évre Szegedre. A Szeol csapatában játszottam. Simán bemaradtunk a bajnokságban, ami kiváló eredmény volt az ottani szegedi futballélet kapcsán.
5: De hogy kerültél oda?
6: A Gújdár Sanyit kellett kiváltani, lejárt a honvédségi katona ideje a Gulyónak, és vissza kellett volna menni Szegedre. A Szeol engem igazolt le. Én voltam a kiváltója. Jól éreztem magam, egy gyönyörű egyetemi városban föltaláltam magam nagyon hamar. Sok csinos lány mellett könnyű volt a feladat.
5: De ott nem sokáig maradtál, csak egy évet?
6: Csak egy évet, igen.
5: És utána?
6: Visszajöttem az MTK-ba, Budapestre, úgyhogy a Mezei Gyuri által irányított MTK akkor nagy meglepetésre a dobogon végzett. Egy nagyon fegyelmezett csapatjátékot játszó MTK képes volt felborítani többször is a papírformát, és befutottunk a bronzéremre. Nagyszerű közösségünk volt, jól éreztem magam.
5: Ott kikkel játszottál együtt, mert azért már Honvédból hallottunk neveket, kik voltak az MTK-ban?
6: Koritár Lajos, Brűnyi Béla, Fülöp Feriék, Morgós Gabi, sok jó futballista volt, de igazából az erőnk a egységes csapatjátékban volt, ami elsősorban a Mezei Gyuri érdeme volt.
5: De ott a Nemzetközi Kupában is nyertetek valamilyen.
6: Ilyen Totó Kupa mérkőzésen szerepeltünk nagyon jól. Bayern Münchent is megvertük annak idején Münchenben. A válogatottjait nélkülöző, nem a Beckenbauerek nem voltak a pályán, de a nagy bravúr volt. Ez nemzetközileg ennyi volt, sokkal több lehetőségünk nem volt.
5: És itt is fejezted be az aktív játékot az MTK-nál?
6: Igen, 81-ben, 31 évesen viszonylag hamar.
5: Volt ennek oka?
6: Volt, igen. Kiesett a csapata NB1-ből, én pedig már alacsonyabb osztályban nem akartam futballozni.
5: De te már aktív pályafutásod alatt is kacsingattál így az edzői pálya felé? Hát most különösen úgy, hogy ugye ott volt Mezei György az edződ.
6: Igen, elsősorban a Gyuri javaslatára elkezdtem a TFN a szakedzői tanfolyamot, úgyhogy én elvégeztem, mire abba hagytam a pályafutásomat, meg volt az edzői diplomám.
5: És akkor rögtön kaptál is állást?
6: Hát rögtön nem. Kellett egy pár év a Mezei Gyuri által vezetett olimpiai válogatott mellett dolgoztam. Később a úgynevezett mexikói világbajnokságra kijutó magyar válogatott pályaedzője voltam a Tajti Józsival együtt.
5: Hát azért ezek komoly állások.
6: Hát igen, meglehetősen magasan kezdtem, igen, magasra emeltem a lécet.
5: Sokat beszélnek most megint 86-ról, ugye, hogy Mezei Györgyről kiadtak egy könyvet, ő is mondott egy-két dolgot. Mondj már valamit erről a 86-os VB-ről, mert azt sírjuk vissza, azt az időszakot újra, mindig-mindig, hogy jussunk ki egy világbajnokságra.
6: Hát nagyszerű közösség volt, és a Mezei Gyuri egy egészen újfajta felkészülési módszert vezetett be. Mentünk spanyolországi Benidormi edzőtáborba, és télen nem a térdigérő hóba futottunk, hanem ragyogó körülmények között labdás edzésekkel kapták a játékosok a terhelést, így aztán le tudtuk győzni abban az időben a felkészülés során még a spanyolokat is, úgyhogy. De hát abban az időben úgy jutottunk ki, hogy vertük a hollandokat, az osztrákokat, és viszonylag simán kiharcolta az a csapat a világbajnoki szereplést nagyszerű csapatokkal szemben.
5: Sőt, hát ugye sokak véleménye szerint világbajnoki éremesélyes volt legalább a válogatott.
6: Hát igen, de sajnos a helyszín és az ottani időjárás nem nagyon kedvezett számunkra. Teljesen új közeg volt, és az a fajta melós csapatjáték, ami jellemezte a korábbi évek sikereit, azt ott Mexikóban nem tudtuk megvalósítani.
5: Igen, de hát erre gondolom, hogy készültetek, vagy tudtátok, hogy ilyen körülmények lesznek.
6: Természetesen készültünk erre. Nem a tészta program miatt, de kétségtelenül egy rossz állapotba kezdtük el a világbajnokságot, tehát nem voltak meg azok a dinamikus, közös együttes labda visszaszerzéseink, ami jellemezte a kontráink lehetőségét. Igen, a sajnos nagy blama volt.
5: Sokan azt mondják, hogy azért, mert ott, amikor más pihent, akkor a csapatot 40 fokba edzett. Elképzelhető, hogy ez is volt probléma?
6: Hát nem. Nem. Az igazság az, hogy a orosz mérkőzés előtt, vagy szovjet mérkőzés előtt, az utolsó felkészülési mérkőzésünkön kiváló fizikai állapotban voltak a játékosok. Ritmusváltásokkal én vezettem a mérkőzést egyébként, mint pályaedző. Még rá is szóltam a kiprikékre, hogy ne most sprinteljetek majd a hétvégén. Mert olyan jó állapotban érezték magukat, hogy jól esett nekik villogni. 4 nappal később meg nem sikerült.
5: Igen, éppen ezért ugyanúgy, mint az 54-es VB-ről is sok mendemond a kering, itt is volt arról szó 86-ban, hogy esetleg megmérgezték a csapat, ilyen különféle teóriák. Gondolom, ezeket te is hallottad.
6: Én meg is tapasztaltam. Tehát az öltözőben volt olyan oxigénpalack, amiből buborékolt a oxigén, dús levegő, hittük mi azt. utólag mondták, hogy nem biztos, hogy az oxigén volt, mert csak azon a mérkőzésen volt oda bekészítve, hanem valami központi idegrendszerre ható gáz is lehetett abból. De hát ezt csak utólag tudjuk, és bizonyítani sem tudjuk, de a feltételezés nem alaptalan szerintem.
4: Hát igen, különösen visszahallgatjuk a játékosok vélekedését is, hogy mit éreztek, mit...
6: Sérültek, rosszul voltak, igen. Tehát hány ingerük volt a mérkőzés kezdetén már.
4: Hát ez az, ami biztos, hogy megmarad a történelemből. Mindenkinek nagyon fájt ez a vereség, bár azért még így is tovább lehetett volna jutni. Volt még a magyar csapatban annyi, hogy ha ezt a szovjetek elleni nagyverést túléli, akkor tovább jut, akkor ott még jó eredményt érhet el, vagy az már akkor ott tönkrement?
6: Bíztunk benne, nagy bravúr volt, hogy az oroszok veresége után le tudtuk győzni a Kanadát. A franciák viszont megint nagy falatnak bizonyultak a harmadik csoportmérkőzésünkön, úgyhogy Platini által fémjelzett francia válogatott akkor felülmúlt minket.
4: Igen, és hát ott sokat mondjuk azóta is, hogy egy gólon múlott tulajdonképpen a továbbjutás.
6: Igen, mert meg lehetett volna nem is, azt hiszem kettő vagy három gól inkább, de hát sajnos leszerepelt az akkori nagyon sikeres válogatott. Sajnos szét is esett a csapat, Mezei Gyuri lemondott, és sajnos a folytatás se sikerült úgy, ahogy azt elvárhattuk volna két évvel korábban.
4: A te karrieredben ez mit jelentett?
6: Hát egy nagy csalódás volt valamennyiünknek, pláne akik mi ott ültünk a kispadon. De mindenből ebből is lehetett tanulni. Tehát volt ennek szakmai tanúsága is számunkra, amit mi természetesen magunk közt meg is beszéltük.
4: Szoktatok erről még beszélni? Hát most már ugye csak Mezei Györggyel.
6: Hát ezt a témát nem igazán szoktuk megemlíteni, inkább előre tekintettünk, tanácsokat adtunk egymásnak. Én sok kedves figyelmeztetést kaptam a Gyuritól a későbbiek során. Én sokat tanultam tőle az ő felkészítési módszerét a csapatjáték szervezésbe. Én elsősorban az ő iránymutatására támaszkodtam.
4: Sokan azt is mondják, hogy talán éppen ez volt a baj, hogy úgy senki nem beszélt róla, hanem ez úgy ott maradt a levegőben, hogy nem jutottunk tovább.
6: Igen, igen, igen, de hát forrongottak az időben a magyar társadalom, és tehát azért a nagy változások közepette már politikai, társadalmi berendezkedést illetően is sok komoly változás volt, úgyhogy nehéz volt egy megfelelő irányt találni bárki számára.
4: Hogyan alakult a te életed? Mikor lettél önálló edző?
6: A BVSC-nél voltam először önálló, előtte a Bot Józsi irányításával, meg a Mezei Gyuri irányításával a Honvéddal bajnokságot nyertünk, ami akkor egy nagyon jó, sikeres eredmény volt, pláne úgy, hogy a Honvéddal a Mezei Gyurival való bajnokságot úgy nyertük, hogy az előző évben osztályzón maradtunk benne az NB1-be, azt hiszem pont Kazincz Barcika, aki most megint jeleskedik. Kazincz Barcika ellen játszott a Honvéd egy ilyen kiki mérkőzést, hogy benn maradjon az NB1-be. És utána bajnokságot nyertünk a következő bajnoki évbe, ami egy nagyon nagy siker volt valamennyiünk életébe.
4: Pedig hát azért abban az időben nem volt olyan egyszerű a labdarúgás, nem volt pénz a futballban, fizetéseket így úgy kapták a játékosok, ezekkel is meg kellett küzdened végig a pályafutásod alatt?
6: Igen, volt nehéz időszakok voltak. Volt idő, mikor a stadionok vagy a sportpályák helyére bevásárlóközpontokat építettek. Nekem volt olyan időszakom, a MTK-val bajnokságot nyert Illés Bélával, meg Halmai Gabikkal, Lőrinc Emilekkel. Csak úgy tudtunk edzést tartani, hogy belopozkodtunk a sörgyár pályára, átugorva a kerítést, hogy edzeni tudjunk. Azért ma már sokkal jobb viszonyok vannak, az, amikor edzést alig tudsz tartani egy-egy komoly eső utáni stadionban nem engedtek be minket. Sokkal nehezebb időszakot. Volt annak azért nevelő ereje, hogy megküzdöttünk azért, hogy tudjunk egyáltalán edzeni. Tehát örömmel mentünk és ugráltunk át a kerítésen, hogy edzeni tudjunk. Ma erre nincs szüksége a futballistáknak, sokkal jobb körülményeket tud teremteni a jelenlegi társadalom.
5: Nézzük akkor itt a vezetőedzői feladataidat. A BVSC-nél ott 3 évet voltál?
6: Igen. A Garabai Imrét menesztette akkor a BVSC, és nagyon kell gondolkodnom az évszámokon. Nem fontos, igen. A lényeg az, hogy az első évben sikerült a bemaradást biztosítani a csapat számára. A második évben 6. voltunk, a 3. évben pedig majdnem megnyertük a bajnokságot. A stadionban egy ilyen kiki meccsen a Fradi diadalmaskodott rajtunk, mert szegény orosz Feli kihagyta a 11-est. Közel álltunk nagyon ahhoz, hogy meglepjük az egész magyar futballtársadalmat, és nevelő egyesületként a BVSC legyen az NB1 bajnoka. Úgyhogy az egy szép időszaka volt, a bemutatkozás jól sikerült. A BVSC egy nagyszerű lehetőséget nyújtott számunkra, de aztán jött a társadalmi változás következtében a Kőbányai Sörgyárnak a privatizációja, a dél-afrikai, már a szponzori támogatás nem jött, és esett össze sajnos az egyébként sikeresen működő akkori BVSC.
5: Neked hova vezetett az utad akkor, az MTK-hoz?
6: Nem. Egy ideig nem is volt állásom, tehát évedzője lettem a BVSC-vel nyújtott teljesítmény kapcsán, de igazából meghívást, vezetőedzői meghívást nem kaptam, csak Érdre, ahol az MB3-ból feljutottunk az MB2-be, és egy nagyszerű közösséget tudhattam magaménak. Öröm volt köztük élni, működni. Az is egy sikeres vállalkozás volt, még akkor is, hogyha nem NB1-es szintű. De élveztem a munkát.
5: Mi volt az oka? Elgondolkodtál rajta, hogy miért nem kerestek NB1-ből?
6: Nem tudom. Igazából erre magyarázatot nem tudok.
5: És hova mentél Érdről?
6: Hát jött az MTK az első alkalommal. A Fülöp Feli Várszegivel leültetett, és megkötöttük a szerződést. Egy jó képességű közösség volt, de nem tudtak a dobogon végezni az előző évben sem, és az első évben már bajnokságot nyertünk, ráadásul 19 ponttal előztük meg a második Ferencvárost. Aztán jött a hideg zuhany, mert nem hosszabbította meg a Várszegi a szerződésemet.
5: Én hallottam erről egy pletykát, most akkor tisztázhatjuk, hogy igaz-e, hogy állítólag hoztak ide szerb játékosokat, hogy válasszák közülük, és mondtad, hogy hát neked nem kellenek. És akkor azt mondták, ha nem kellenek, akkor te se kell lesz. Volt ilyen valóban?
6: A külföldi játékosok idehozatala az a Várszeginek a központi témája volt. Én nem igényeltem, de vitára nem volt ok, vagy lehetőségem sem, mert ő adta a pénzt, és ő mondta, jó, hát akkor nem. És akkor hozta ő ide a Hollandiából a Henten KT-t, akivel európai középmezőnybe akarta vinni az MTK-t. De hát a slusszpoén ebben az volt, hogy következő évben én elmentem a Dunaferhez Dunaujvárosba, és akkori MTK-ra 16 pontot verve lettünk bajnokok éppen a MTK pályán, amikor 4-1-re nyertünk ellenük, úgyhogy a sors visszaadta nekem azt a nagyszerű érzést, hogy ismét az MTK pályán ünneplem a bajnokságot, csak éppen a másik csapatba, mert a Várszegi nem hosszabbított szerződést. Érdekes volt ez a szituáció is.
5: Amikor mondtad, hogy a BVSC-vel majdnem sikerült a bravúr, hogy élen végezzetek, hát ez sikerült akkor az MTK-val is, sikerült a Dunaferrel is.
6: Igen. Hát ez egy sikeres időszak volt. Nagyon jó közösségben dolgoztam, nagyszerű játékosokkal, még a vezetőkkel is nagyon jó viszonyt ápoltam, bár voltak konfliktusaim még Dunaújvárosban is, de a játékosok kiálltak mellettem, úgyhogy.
5: Mi álltott azok a konfliktusnak, ha egyszer egy MB2-ből feljutó csapatból csináltál bajnokot?
6: Hát volt egy olyan kérés a Dunafer szakosztály vezetőjétől, hogy a környező településeken játszunk fel, ilyen hírverő mérkőzéseket kellett játszani. Én mondtam, hogy azzal igazából nem tudom jól fölkészíteni a csapatot, mert rúgunk 8-10 gólt, nem érek vele semmit. Inkább egymás közt játszunk 8-8 ellen. A nagy vita volt belőle, és megsértődött a vezetés, hogy mi az, hogy én nem fogadom meg az ő igényeiket, hogy miért nem afelé halad a közösségünk. És hát ki akartak paterolni a vezetőedzői székből, de a két csapatkapitánya, Jekyll Tóni meg a Lengyel Feri fölmentek a elnökhöz, és mondták, hogy akkor ők se lépnek pályára. Tehát kiálltak mellettem a játékosok, ami nagy erő volt számomra, és nagyon jó megerősítés, hogy jó úton vagyok a csapatépítéssel. Tehát hiteles embernek éreztették a vezetőkkel, hogy ők a Sanyi bácsival szeretnék befejezni a bajnokságot.
5: És a végén, amikor neked lett igazott bajnokok lettetek, mondták, hogy elnézést?
6: Hát én nagyon jó kapcsolatban vagyok a mai napig is Szabó, a Johnnyval, mi csak így hívjuk a klubnak a vezetőjével. Most is meghívtak, hogy a 25 éve bajnokságot nyert csapatot össze szeretnék hívni, hogy el tudok-e menni. Mondom, erre mindenképp, ha levisz valamelyik kollégám autóval, akkor örömmel megyek azok a nagyszerű sportemberek közé, akikkel 25 évvel ezelőtt együtt dolgoztam. A Dunafer, mint cég esett szét sajnos, mert a privatizáció ott is beleszólt a dologba.
5: Utána hogy kerültél vissza az MTK-ba?
6: Jaj, hát bekaptam a cumit, mert a Várszegi visszahívott engem, mert megtudta, hogy Újpesttel tárgyalok, és úgy volt, hogy fölkérnek Újpesten, és ő nagy riválissal lettem volna az akkori MTK-nak, és azt mondta, inkább odahoz az MTK-hoz, mert ő akkor kiépíti az MTK elé a megvásárolt Ferencvárost. Tehát ő ott taktikázott. Én örültem, hogy vissza tudok menni, mert az MTK-ban jól éreztem magam. A Fülöp Feri játékos társam volt annak idején az MTK-ban. Így aztán kiváló kapcsolatot tudtunk kialakítani. De hát sajnos nem egészen bajnok esélyesként mentem vissza ismét az MTK-ba. Akkori Ferencváros nagyon erősítette magát többek között az én dunaújvárosi játékosaimmal, mert arról szólt a fáma, hogy ha én az MTK-ba aláírok, játékosaim mondták, hogy őket is csalja a Várszegi, de a MTK-ba nem tud szerződést adni nekik, csak a Fradiba, de ott dupla pénzért.

0: BL mérkőzéseket játszani.
1: Kedves hallgatók, Egervári Sándorral készült beszélgetésünket hallgathatták meg, a kiváló szövetségi kapitány ezen a héten ünnepelte 76. születésnapját.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk, ettől féltünk, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kedves hallgatók, 85 éve született Mészöly Kálmán, aki már sajnos nincs közöttünk. Most Fejér Balázs interjújával emlékezünk az egykori kiváló szövetségi kapitányra.
6: Meghatározó volt ebben a korban, a gyermekkorban az, hogy egy ideig édesapa nélkül voltak. Hazajött 47-ben.
7: Mi jöttünk haza, az egész család.
6: Németországban?
7: Mi Németországban voltunk, a húgom ott született, Braunauba, hol Hitler szülő városa. Az édesapám az a Magyar Király Statisztikai Hivatal főtanácsosa volt, tehát egy nagyon komoly beosztásban dolgozott. Ott is megvoltak a helyünk minden az égvilágon, és könyörögtek, hogy Hermésző, hogy ne menjen haza. Jöttek ilyen országokból, meg ott vannak az oroszok, meg minden, az apám engem nem érdekel, nekem látnom kell, hogy van, mint van. Szép házunk volt itthon, Budapesten. Hát sajnos semmit nem találtunk meg, és semmi nem volt. Utána nagyon-nagyon keményen meg kellett küzdeni nekünk is, gyerekeknek, de édesanyámnak elsősorban, mert édesapám többször ugye mind nyugatos, reakciós, nagyon-nagyon-nagyon nehéz körülmények között volt. Hazajöttünk, akkor csak ő hórukos munkába helyezkedhetett el. Ő is, aki a legnagyobb végzettsége volt, és a legnagyobb menő volt a Királyi Statisztikai Hivatalba. Akkor vett, mint a hordároknak ez a kocsi, ez a kétkerekű, és akkor bútorszállítástól kezdve, gyümölcsszállításuk, akkor zöldségesekhez, és akkor mentünk, mivel le toltuk, meg költöztetés. Szóval borzasztó volt. Nagyon jó volt ez a keménység azért nekünk is ilyen tekintetben, de azért gondoljon bele, hogy fél cipőbe korcsolyáztunk. Egyetlen, egyszer nem volt hosszú nadrágunk, kifújta a szél a lábunkat, mert volt egy Schweikart nevű srác, nagyon jó síelő volt a Schwab-hegyen. Azok el is mentek Németországba, mert oda tartoztak tulajdonképpen, és odaadtak a sílécüket félcipőre, az Almaréten ott síeltünk. És hát kifújta a szél a lábunkat, és volt egy nagynénénk, aki ilyen nagyságos asszonyszerű volt, és nem lehetett káromkodni, meg nagyon csúnyán beszélni előttem. Jött a Mici néni, és akkor mondtuk neki, hogy Mici néni, mint tessék megnézni a láb, hogy néz ki a lábunk, kifújta a szél. Nem merte nekünk mondani, szólt édesanyámnak, hogy gyere csak. Mondd meg, hogy menjenek be a fürdőszobába, és pisíjék le egymás lábát. Én még a nyakát is lepisíltem a bátyámnak, és akkor ugye egy kicsit elmúlt ez a dolog. Kesztyű, meg ilyesmi, meg sapka. Hát soha nem is, azóta se hordok abszolút ilyen dolgokat. Nagyon nehéz volt, ugye 47 után, mikor hazajöttünk, és hát korrektül, tisztességesen felnőttünk. A húgom az ugye kint született, ő neki szerencséje volt, mert német anyakönyvi kivonat, közben beleszeretett egy német családba, sövényházi, még a nevük is ott arra Sopron és környékéről valók. Egyszer mondták, hogy mennek el turistáskodni, adjak egy nagy bőröndöt nekik. Mondom, biztos, hogy azért mentek, hogy turistán, igen, soha többet nem jöttek vissza. De szerencséje volt, mert a srác is az

0: Onnal megkapta az állampolgárságot, és a húgom is megkapta. Na most itt ebben volt egy olyan dolog, ami érdekes, hogy húgom meg volt őrülve, a stewardess akart lenni mindenféleképp. És akkor volt a latabár lányoknak a lezuhanása, ugye az IL-18-al, és az anyám is megtudta, meghalott, és mondta, hogy öcsi, megy a húgod felvételizni, intézkedjél, hogy ne vegyék föl. Hát intézkedtem is, hogy nem vették föl. De mondjuk ez egy ilyen dolog volt, hogy tényleg annyira akart, még egyszer-egyszer el tudott menni, aztán utána le volt állítva teljesen. Ezek ugye leléptek, kimentek, hát mindenük meg lett szépen, gyönyörűen kezdtek ott létezni. Lett két kislány. Most én nagyot ugrottam. Mi lett ez a két kislány?
1: Stewardess.
0: A Lufthansa-nál csak az óceánjáratokon megy ez a két lány. Ott is most már ugye kis gyerekek vannak. Tehát kicsit azért messze vannak, elég sokat jártam ki, főleg mikor már befejeztem a játékot, és akkor edző lettem, meg kapitány, akkor nagyon szívesen, szeretettel vártak, rengeteg német haverom volt, úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon-nagyon jó volt. Mire ki akartam térni, hogy onnan a három kerületből mindenki az MTK-ba ment. A fiúk csapata volt az MTK. És apukám mondta, hogy öcsi, nem, MTK-ban nem, mert ott van a Sipos Feri, a világ legjobb középhát, hogy ez soha a büdös életben nem kerülsz be a csapatba.
2: Tüdőbecenével.
0: Igen. Egyébként óriási barátom lett, és nagyon-nagyon sokat köszönhettem a játékos pályafutásomhoz, ő rengeteget hozzátett. És akkor jött a Vasas. Elkerültem a Vasasba.
2: Ez véletlen volt?
0: Nagyon véletlen volt, de kerestek már egy center off, ott pontosan közvetlenül középhátvéd poszt volt, ugye center off, mert a Kontakarcsi abbahagyta, a többiek, akik ilyen idősebbek, az mind abbahagyták, és akkor nekem szerencsém volt, hogy oda tudtam kerülni, lépésről lépésre. Az volt a szerencse, hogy már akkor ifjúsági válogatott is voltunk, a Farkas Jancsi, aki a legjobb barátom volt, és együtt kerültünk oda 58-ba, a Vasasba. Az ifjúsági válogatottba egy nagy eredményt értünk el 60-ba Bécsbe, megnyertük az ifjúsági Európa-bajnokságot, és az adott egy löketet mindenfajta értelemben. Már engem is, akkor már hívtak a B-válogatottba, Faragótól kezdve a Szőcs Jancsi, Kovács Árom, Bödör Laci, Taliga, Salgótarjánból. Szóval nagyon sok jó játékossal kerültünk össze, és mind jobban és jobban kezdtünk mi is figyelni saját magunkra. De mondom, az eszünkbe nem jutott, voltak meghívások, hogy leléptünk volna, mert nagyon nagy lehetőség előtt álltunk, a Real Madrid hívott, az Internacionálé, Jancsival együtt, a Farkas Jancsival.
2: Az ember vigasztalhatta magát azért azzal, hogy a Vasas az ugyanolyan jó csapat volt.
0: Igen, abban az időben nagyon, nagyon, és aztán később...
2: Hát miért menjek el, hogyha egy nagyon jó csapatban játszom?
0: Jó, de hát azért ez jó, nagy persze. Differencia volt anyagilag, minden. Nekünk azért szerencsénk volt, mert a Vasas az borzasztó rendes volt, mert ugye a lakás körülményeink nagyon rosszak voltak, és akkor már közelítettünk az esküvőhöz is minden, és a lakást kaptunk, állásunk meg volt, szóval a Vasas az nagyon-nagyon korrekt volt ilyen tekintetben velünk. Nem véletlen, hogy nem mentünk más klubhoz, akár hogy kikeresett meg, mert itt olyan, amit nem tudtunk és nem ismertünk, meg apukám se tudta, hogy olyan összetartozás volt, olyan baráti. Pláne, amikor bekerültem a csapatba, hát a Berendi, a Sárosi, a Kárpáti Béla, a Radu Jóska, Radu Csordás, két Szilágyi, akinek csóklomot köszöntünk, hogy kikérte magának, hogy hogy képzelitek, hát azért nem vagyok annyira öreg. Szóval egy nagy társaság volt, amiről mi nekünk fogalma, meg a papámnak se volt fogalma. Lehet, hogy ő benne járt az, hogy hát nem egy olyan csapathoz kell menni, ami nem nekünk való, már olyan tekintetben, hogy a politikai nézetek miatt, ugye, hogy nem mindegy. Hála Istennek, hogy tényleg így volt, és ezzel soha senki nem bántott, és nem kérlektek, hogy ti kik vagytok, mik vagytok, hanem csak a futballon keresztül ítéltek meg. Tehát egy nagyon-nagyon komoly és nagyon jó csapat. Aztán később során ugye olyan hírneveket szereztünk magunknak Vasason keresztül Dél-Amerikába, ami kevés csapatnak volt meg, hogy hexagonál tornát nyertünk, meg oktogonál tornára kimentünk, a Pelékkel játszottunk egymással szembe, egy szállodában laktunk, nagyon nagy jó barátság volt közöttünk, szóval rengeteget hozott ezek a nemzetközi mérkőzések. Már akkor is, és most ez sokkal nagyobb volumenű ilyen tekintetben, és sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni most egy kupa mérkőzésen, nem véletlen, hogy mindenki anyagiaktól kezdve minden, meg az átigazolásokat is már úgy szerkesztik, úgy csinálják. De mindesetre én mégis azt mondom, hogy annak az időszaknak nagyon-nagyon drukkoltunk a Puskáséknak, én a Kocsisanyinak voltam a drukkere, mert jó fejelt és olyan hullámosra volt befésülve a haja, és akkor szóval jó, szép volt, gyönyörű volt, néha úgy mondom is, meg azért ráférne ezekre a fiatalokra, néha hát mondjuk az én csapatomnál azért mindig voltak beszélgetések, meg élményszerűen próbáltuk elmondani, hogy hogy megy ez meg a futások, hogy mennyit kell futni, meg mit kell csinálni. A csapatunk is jó volt, veretlenül nyertünk bajnokságot, nem is egyszer, és mondom, szeretetteljes összefogás volt, és a Vasas ebbe verhetetlen volt. A barátság nálunk szent és sértetetlen volt.
2: Abban az időben, a 60-as évek elején, közepén, lehet mondani, hogy a Vasas uralta az NB1-et, hiszen 4 bajnoki cím volt, ott közte ugye a Győrnek, a Ferencvárosnak sikerült, és csak a 60-as évek végén kezdődött az Újpest nagy sorozata. A Vasas ezt az időszakot abszolút uralta a magyar labdarúgásban.
0: Teljesen, igen. Hát jó, mondjuk az, ahogy mi oda kerültünk, Ilovszky Rudi bácsi egy évvel előtte került fel az első csapathoz, meg még egy-két edző, akik azért nem teljesen odavalók voltak, de az, hogy egy Ilovszky volt az edzőnk, aki kegyetlen, kemény, és mindig mondtam neki, mindig büntetett, és rögtön pénz és minden. Mondom, Rudi bácsi, hát hogy van az? Hát ma én hátul őrzök mindent, elől meg a barátom, a Farkasancsi, és ha valami van, mindkettőnket büntet meg mindig ütre-főre, akkor a büntetések. Igen, azt tanulja meg, kedves Kálmán, mindig azt a lovat kell ütni, amelyik húz. Na, ez megmaradt nekem, hogy most már tudom, akármi van, meg akár. De hát ez is jó volt a Rudi bácsi. Kemény volt velünk szemben, de igazságos, úgyhogy azok nagyon nagy dolgok voltak, és az eredmények is jöttek. Akkor azért nem ilyen átigazolások voltak. Lehetett, mert ugye Pál Laci az idei igazolása, ugye hát az ott azért beleszólt a szakszervezet, persze, de nem külföldi játékos volt, hanem csak a magyar NB1-ből tudtál szerezni. Nagyon megnézték a Rudi bácsi, akkor még utána volt próba, amikor ki oda kerültek, és akkor mi is elhúztuk az órunkat, a szánkat, hogy mi ezt hozták ide, de mit akar ez itt állunk, mert azért voltak ilyen dolgok, de alapvetően sokat jelentett, hogy a középerő kupa mérkőzéseink az mind nemzetközi volt, és abban is verhetetlenek voltunk, és pedig nagyon jó csapatokkal játszottunk, az olaszoktól volt egy csomó jó csapat, Atalanta, Róma, Inter. Jó időszak volt az a magyar futball, az edzések, ugye akkor kezdődtek a délutáni edzések, de amellett be kellett járni. 4 órás munkaidő kedvezményünk volt a 8-ból, és 4-et be kellett járni. És volt egy nagyon jó főnököm, Váci úton a Magyar Acél Árugyával dolgoztam, Farkas Dezső bácsi volt a főnököm.
2: Esztergályosként?
0: Nem.
2: De a tanult szakma az az?
0: A tanult szakmám az, az IHC-kkal együtt jártam a MON-ba, hanem egy ilyen Gyegó nevű gyártás előkészítő gazdasági osztály, ez volt a raktárnak a neve, és ott voltam. Hát ilyen raktáros féle, de mindig lejártam a műhelybe, ott nézelődtem, mindig tetszett nagyon. De az igazság az, a MON-ba volt igazi, mert a MON-ba olyan esztergapadok és olyan fajta kis csiribeli dolgokat kell csinálni, hogy ott egy fogást a vértől elnézték, akkor már véged volt, és akkor már botrány volt, hogy mi van, hogy van. De az is egy nagyon korrekt, komoly dolog volt. Olyan szakmai főnökünk volt, aki nagyon-nagyon értette. Jó oktató volt, és tudta, hogy futballisták vagyunk, mert a Vasasból voltunk 6-an, itt a MON-ba, és akkor még játszottunk a MON 3-as osztályú műhelyének a futballcsapatába, és az is egy óriási volt, akkor mikor már ki megtudták, hogy játszunk, mert akkor még nem volt akkor a nagy dírdúr a nevünk után. Mikor megtudták, akkor már balésztak, hogy a miért játszhatnak itt Ihász, Kékesi, Farkas, Mészőj, 4-en, 5-en, 6-an ben voltunk a műhely csapatába. De az is olyan volt, vége volt, már mentünk be, Csőrsz utcába a TF felé volt egy kis vendéglő, és ott is az összefogás, összetartozás, mi nekünk akkor már volt 120 forintos kalóriapénzünk, meg ugye prémium, akkor meg tudtuk őket hívni. A másik, ami most egy kicsit talán valami ilyesmit láttam, az összetartozás. Mi akkor borzasztóan. Szóval nálunk akkor olyan összefogás volt, és ugye nagyjából mindenki tudta, ha kimész valahol futballozni, ha nem érsz el eredményt, akkor ne is legyen egy forint zseppénzed se, mert szétszednek a határon. De ha véletlenül valami olyat már letettél, akkor jó, rendben van, ugye egyrészt Terpitka elvtárs volt a MLS főnöke, és a VAM parancsnokság szintén atya úristene. Na most nem eget rengető nagy dolgot, de tudtunk egy kicsit azért mindig olyan dolgokat hozni magunknak. Ahhoz, hogy ez meglegyen, hát azért az meg kellett nyerni a meccseket. Mondom, összetartozás volt. Nekünk névnapok, születésnapok, meg egyebek, az mindig megvolt a csapat részéről.
2: De ez jellemző volt az ellenfelekkel is, nem? Egy kettős rangadó után, én ahogy tudom, ugyanúgy a Ferencváros, a Vasas, a Honvéd, vagy csak a Fradival? Újpest Honvéddal, nem?
0: Nem. Se az Újpesttel, se a...
2: Ez miért alakult így?
0: Nem tudom, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert a Fradival semmi elkötelező dolog nem volt. De hát én elsősorban a Rákosival és a Albert Flórival tartottam a nagy kapcsolatot, és a Jancsi is, mert a Jancsi tulajdonképpen a Vágyid utcában lakott, az köpése volt ugye a Fradi pályától, és ott a bátyja ott kezdett is játszani. A Jancsi az rögtön egyenesen Vasashoz került, valahol játszott egy ilyen egész kis uli-buli csapatba. De valahogy az volt, és azt hiszem, mi nagyon sokat beszélgettünk, meg jártunk együtt sok felé, és mindig mondta a Jancsi, te milyen rendes ez a bundzsák, te milyen ez a mahos. Elküldött a anyámba, pardon, de mégis azért, hogy oktatta meg, segítette. A bundzsák, mikor oda kerültem, Vasasba, center a magas, vékony, és akkor valahogy passzolt egy labdát, és bal lábbal, és valóban elizéltem. Te itt akarsz játszani, center a fut. Ezzel így taszajtod a labdát, nem szégyeled magad? Maradj kín, én akarod, kimaradok egy párat, rúgok neked. Kimaradt velem, rúgott is, még magamnak kimaradtam. Szóval volt ilyenre is figyelem. A mahos ugye az nagyon nagy szabadrugás rugó volt, és nálunk nem volt sípos, mert a sípos felé az MTK-ban az fantasztikus volt a szabadrugásai, és a mahos az meg bevágta. És akkor mindig mondtuk, hogy Feri bátyám, hát majd mi? Ne, hogy micsa itt, miért vagyok én itt? Mit akartok ti? Mondjuk ebben ő féltékeny volt. Aztán a végén átvettem ugye a 11-es rugásokat, azt a kerületbe is én rúgtam, fiatal srácrétemre. Vasasba is egy bizonyos idő után, aztán a válogatottba is. Egyetlen egyszer vagytam ki franciák ellen. De megnyertük a mérkőzést itt a Népstadionba, de akkor valaki rüszkölt, vagy ugatott, vagy mitten valami, mivel zavart meg, és az megzavart. Nem tudott megzavarni, mert kín a Gilmárnak a brazil meccsen azért mertem rugni, és olyan eléggé magabiztosan, mert Dél-Amerikában vagy ötször berúgtam neki, és mindig integetett, hogy mezli. Akkor is megváltoztatni akartam, és akkor az utolsó ötöt hátraléptem. Na, ugyanoda rúgom, és jó volt, hogy ugyanoda rúgtam, nem tudtam megfogni. És volt törődés egymással. Mi fiatal kis rácok voltunk, és nagyon sok a bundzsákék idősebb játékos, és majdnem ők mondták, hogy mit vegyél, mi az üzlet, amikor azt már autót tudtunk venni, ugye, mert azért nyertük a bajnokságot, hoztuk a Vámról, a Vámon keresztül is a dolgokat, tehát azért közelebb kerültünk mindenhez. Nekem egy pár rokonom kim volt, és azoktól kaptam az ajándékozási papírt, hogy adja ajándékkocsi, az Opel, amit kaptam. De már akkor is, hogy nekünk autónk volt, és azt is tisztelettel, meg ahogy a viselkedésben, hogyha valaki nem úgy viselkedett, már az öregek már rögtön állj meg, te, mit gondolsz, ki vagy te, vagy hogy van? Szóval, és ez nem rossz indulatból. Meg a másik az, hogy a közönségünk. Hát nem volt olyan sok, mint a Fradinak, természetes, de imádták a szurkolók a Vasast, mert a bundzsákékon keresztül a Raduj, a Csordás, az két Szilágyi, a hajtás volt, és nem ismertek elveszett labdát. Ezt meg belénk plántálták. Tehát mi ezeket meg kellett, hogy tanuljuk természetesen. És lehet ilyen vagány, olyan vagány, de a pályán, hogy valaki valami olyan dolgot csináljon. Nagyon jó iskola volt.
2: Amit kapott a labdarúgástól a Vasasban, a kerületben és a családban, mindezt hogy sikerült utána, vagy hogy tudta átültetni, átplantálni az edzői munkájába, meg amikor szövetségi kapitány volt?
0: Nagyon észnék kellett legyek, mert ugye mind a két fiam futballozott, illetve az egyik, mert a másik az kapus, az más megítélés van, a Kálmán, de a Géza, és ahogy engem neveltek, amilyen keményen, és ahogy mondtam, hogy mind a kettőnek, hogy ez egy olyan pálya, gyönyörű, itt akkor vagy csak jó, hogy a csúcson tudsz lenni. Tehát azért futballozni, mert most te kedveled, azt nem, akkor menj el pingpongozni, vagy teniszezni, vagy olyan, a futball az nem. A futball az egy nagyon-nagyon korrekt, kollektív játék, és hála Istennek, hogy én, ahogy megszenvedtem mindent, azt el tudtam mondani egy gyerekének, ugye, mert volt a brazil meccsen ez a válogatottban a vállammal ez a dolog, ez borzasztó, ez mai napig is, amiket értem, az a fájdalmaim voltak, azt hittem, hogy végem van, és nem tudunk vele mit csinálni. vagy volt a szemoperációm Torinóba, fejbe rúgott a Hitchens, aki pedig egy jó haverom volt, egy center csatár Angliából, és a Torinóban játszott, és az fejbe rúgott, szétszakadt a könycsatornám, ez a bal szemem, és ezt operálni kellett, de hál' Istennek megúsztam. Akkor volt a kezemmel, ez 11 hétig volt gizbe, ez a navikuláre csonttörés, és hát az Ilovszkit ismeri kell, hogy bajnokságra álltunk, és mondta azt, hogy a Kálmikám, van egy ortopédista barátom, és elmegyünk holnap oda. Miért, mit akar csinálni? Ha majd meglátjuk, hogy mit tud. Eddig volt egy ilyen, csináltak egy ilyen tokot, abba beletették, és akkor ilyen föntről így le volt szíjjal, de gyönyörűen meg volt csinálni, és akkor be volt bandázsra hozva. És 11 hétből az első hetet nem játszottam, a többit az végig minden ebből bajnokságra álltam.
2: Nem lehetett hiányozni.
0: Nem lehetett, és akkor az újpestiek vizettek, hogy a Mészőnek, mert mi hosszú dresszbe kellett játszani nyáron, hogy ne lássák, hogy mi van. És játszottunk a Partizán ellen, középpörök kupa mérkőzést, és hát ugye nagyon sok jó haverok voltunk közöttünk, egymással minden, és akkor volt egy ilyen kis, aki jött oda, és itt Mészöli, Jementi, Bogáti, Picsú, már is itt kezdett izenni. Igen, mondom, majd kapsz olyat a fejedre, hogy aztán megnézted, hogy jött a szöglet, ez egy ilyen alumínium blokkba volt benne. Na, adtam neki le a földre. Árbitró, árbitró, Mészöli, és kezdte ott izenni, álljon föl, na, de azt tudta, többet nem lehetett csinálni, mert akkor már kezdtek figyelni, és mindenki nézte, és fogták, mint a boxolók, na, megfogta a kezemet. De hát akkor már csak két hét volt hátra, akkor már valahogy kibírtuk. Vagy akkor nem is tettem már rá, hanem csak bandázs volt. A bandázs azt meg megfogta, az már nem volt rossz. Tehát mondjuk ilyen dolgok, akkor a sérülésem a lábammal. Szóval nem volt, hogy na, jaj, most nyafogok, meg nem, meg ezért, akkor szólt a bundzsák. Hát akkor ne futballozzál, hát ez a tudtad, hogy a futball az ilyen, ez szóval nem lehetett, mert az idősebbek is. Tehát mindenki tudott példát mutatni valamibe, hogy nincs itten prüszkölés, meg sírás, meg nyafogás, meg mit. Igen, a izét el tudod venni, a szajrét, a doxaórát, meg ők adták meg a tippet, hogy nem muszáj, lehet venni a doxába aranyat, és nem arany. Lehet venni ilyet, akkor lehet a kornavin órát venni, ami a kevesebb, de azért nagyon megy. Szóval jó dolog, és összetartozás volt, és nem azért voltak velünk kedvesek, vagy haverok, mert vasas, mert meg a párt, semmi köze nem volt hozzá. Semmi ilyen, hogy mi ezt magunknak ki erőszakoskodtuk, vagy jó volt a kollektív szellem, fradistákat nagyon szerettük, a Honvéd tívvel volt egy kis problémák, de az MTK-val nagyon-nagyon jó volt a viszonyat, ugye Sándor Csikar az volt a nekem is a kedvencem az MTK-ba. Mindenre odafigyelt a Karcsi, mint csapatkapitány. Amíg a Bozsi tudott játszani velünk, nem sokat játszott, körülbelül 5-10 meccset játszottunk, mikor kevés időre hozták be, mert meg akarták csinálni, aztán nagyon okos dolog volt, hogy megcsinálták a százszoros válogatottságot. Két Szilágyi, ugye? Hát a Gyuszi bácsi 21-be született, én meg 41-be. Kárpáti Béla az 29-es volt. És akkor utána jöttek a többiek, a Sárosi Laci, Berendi, Csordás, Raduj, azt hiszem, ezek 32-esek, és utána már jöttek a többiek, 39, 40-esek, 41-esek, mi voltunk ezek a fiatalok. De olyan tisztelettel beszéltünk egymással, meg a közös vacsora, vagy ebéd, vagy születésnap. Szóval az nagyon-nagyon példaértékű volt, és nem véletlenül, hogy az egész magyar labdarúgás akkor topon volt. Tehát minden, ó, benne voltak striciségek, meg mi se voltunk ám egy egyszerű hurkatöltelékek, ahogy ne. Volt a trikotázsa a Bozsiknak, és ment a Jancsihoz, hogy kéne neki fonal. Mondta, jó, mennyi? Hát amit tudsz hozzá. Jött a vámvizsgálat. Ki az? Azt mondja, Jancsi, az enyém. Hát azt mondja, Jancsikám, hát mennyi? Milyen a család? Hát nekünk nagyon nagy családunk van. Mindenki köt, horgol. Elkezdtünk dilizni, a Pali elkezdett rögni. De jó, na menjenek már, ne is hagyjanak békén. Szóval már ők is egy kicsit másképp. De persze megvoltak az eredmények is. Nem volt, hogy jajon vertek, és akkor na ott jó pufáskodsz.
2: A hangulat, a lelkület az hasonló volt azoknál a csapatoknál, ahol dolgozott? Akár válogatott, akár klub szinten?
0: Hát nem. Én először ugye a Békés Csabánál tevékenykedtem, és az nekem jó volt, mert ott fiatalabb játékos is, ott szimpatizáltam velük. Na most a válogatottban az volt egy nagyon nagy szerencsénk, hogy a Mezei Gyurit, akit nagyon-nagyon jól ismertem, ugye gyerekkorunktól kezdve, ő nem volt olyan játékos, mint én, hogy NB1 meg válogatott, de elméletileg nagyon-nagyon toppon volt. és amikor kerültem NB1-es csapathoz, akkor akartam, hogy jöjjön mellém pályaedzőnek. Szarvas Laci volt még akkor, aki aztán később kiment külföldön élt, aztán hazajött, akkor a Mezeivel is, meg velem együtt is dolgozott a válogatottnál. Én ahogy oda kerültem, én nem zsákban macskáztam, hogy most ez meg az. Elmondtam, hogy nekem mi a kérésem, mi a vagányság, hogy van, nem kell az. Akarsz egy cigarettát, szólsz, és elszívod a cigarettát. Ha akarsz inni a kis fröccsöt, meg fogod inni a kis fröccsöt. Teljesen más szisztéma szerint kezdtem a saját életemet, ahogy éltem, és ami pozitív dolog volt, és azért az volt a másik, amiért nem tudtak bántani, hogy vagányok voltunk, de azt nem lehet elmenni, hogy a mésző nem hajt, vagy nem teszi magát oda a pályán, sérült vagy nem sérült, vagy akármi. Ez ilyen példaértékű volt nekik, és aztán kezdtek ők is erre az egész dologra beállni, és az egymással való viselkedés, és akkor voltak a beszélgetések, akkor külön ugye leültünk minden. Nagyon sok helyen nem volt ember számba véve a futballista, és nagyon sok futballistának olyan iskolai végzettsége volt, hogy levoltak a nagy korrekt politikai vezetőktől, degradálva, ez dumál, meg én meg egyszerűen mondtam, hogy mi maga mit csinált? Van egy pártkönyve, meg itt húzzerázza magát. Szóval mi ebben nagyon összetartók voltunk, és főleg ami azért voltunk összetartók, mert több olyan dolog volt, amire én aztán utána felhívtam a figyelmet, hogy törőcsikék. Megtaláltak nála $100, leszállította a buszról. Mondom, ne szállítsa le, mert nem engedem, hogy leszáll. Akkor maga is le fog szállni, hogy képzeli maga. És akkor megvolt a $100. Akkor volt olyan, hogy olyan csacsik voltak, hogy volt a buszoknál ugye a hamutartó. Betették a hamutartóba. Akkor leszállítottak bennünket a buszról, és addig ők átnézték az egészet, és akkor a buszsofőr ott maradhatott. És ahogy jöttünk vissza, a buszsofőr mondja, Kálmán, a 2-es, 4-es, 6-os, 8-asnál ne üljenek vissza a székbe, miért? Ne törődj vele. És akkor mondtam nekik, mert nem volt a dollár. És akkor ők kiszedték, hát persze, hogy megbuktak, elvették, de legalább nem buktak úgy meg, hogy le kell szállítani. A szégyen volt ilyen, hogy leszállítottak, és akkor gyere. Ez mind buzdította egy kicsit a társaságot, a csapatot. És ez jó, jó volt.
2: Visszagondolva mindenre összességében csinálna valamit másképp?
0: Nem. Nem, mert a következő, hát most lesz a televízió, most épp néztem, Mésző a kapitány, hogy ez is, amikor ezt a filmet készítették, úgy belementem. De nem volt róla szó, hogy majd mi, meg nem lehet káromkodni. Szóval ez ilyen volt, és akkor nem helyes, hogy állandóan a káromkodás, de sajnos ez benne volt. Meg a másik, hogy az, aki nem tud hajtani, tedd már oda magad meg, akkor ne játszál. Akkor ne, mondd meg, hogy minél nem tudsz, kész. Mentünk ki Romániába. Nagyon fontos volt a román mérkőzés. A kis Salait, én azért tisztelem ezt a, nem vagyunk jóba a kapitányunkkal, de egyedül a Mésző merte megcsinálni, hogy ezt a debreceni kis suhancot bemertem tenni, és azt mondtam, egy feladatod van. A Jordanescu-t meg kell enned. Ha ide megy, ha oda megy, ha mit csinál, és megette a Jordanescu-t. Ez egy ilyen jó dolog volt. Na most ő mit csinált? Betette ezt a kis váb gyereket, de olyan gólt rúgott, ami egy döntő jelentősége volt a Norvég-kereli mérkőzésre, vagy a Priskin, aki egy jó futballista, ilyen gólt tudjon rúgni, és így, és a másik, ami egy kicsit, hát nem azonos az én dolgaimmal, de olyanokat valósított meg a csapat mellett, ami nélkül egy kapitány nem dolgozhat. Emiatt tisztelem őt, mert ő azért nem magyar. Szerencsésebb helyzet volt, mert mindent megkapott, és mindent megadtak neki, mindenfajta értelemben. Én úgy tudtam dolgokat intézni, hogy jó viszonyban voltam a Górékkal, lejött a Korom Mihály, és akkor kérdezte, hogy mi van, hogy, és akkor mondtam, hogy volna egy két dolog, meg szeretnék mondani. Nem a szobába jött le velünk, hanem kino Tatai edzőtábor középső kagyló vagy akármilyen dolgozik. És én ott akkor mindent elmondtam. És csak nézett. Azt mondja, ez igaz. És akkor ott volt a Buda, aki a Góré volt. És akkor mondtam, hogy itt van a Buda elvtárs is. Nem tud mondani, hogy milyen célprémium van a románok ellen, mert koronavírus, ha nem nyerünk a románok ellen, mehetünk a lecsóba. Pista, és nem mondtad meg a srác, majd meg fogjuk mondani. Nem, Pista Mácsi, nem meg fogjuk mondani. Mi az, hogy meg fogjuk mondani? Hát ez gyerekes dolog. Na most egy Mésző ilyet egy miniszterre, ezt már én mondani a másik miniszter előtt, és akkor néztek, hogy mi van, hogy van. Rögtön lett a dolog. Ezekért kellett, hogy ők menjenek, hajtsanak. Tehát azt mondtam nekik, ide figyelj, ha már nem a tisztességből hajtod a futballt, hát akkor legalább ezért, mert van egy kis pénz, egy kis extra. És akkor ők is elkezdtek beszélgetni egymás között, mert azért megvolt, aki visszadrótozta nekem, hogy öreg, ez nagyon jó volt, mert a srácok is. Ha volt olyan, hogy nem vagyunk tatai edzőtáborban. Én is tudtam, hogy mit csináltunk mi, mikor mi voltunk táborban. Egy csatos üveg volt a szódavíz, ugye? A fele szóda volt, a fele bor. És ki volt téve, hogy hülye az erkére. Hát ki látta, hogy az mi van, meg hogy van, csak mikor itt áll belőle. Na most megyek egyszer végig a szobákon, és előtte eltűntek már, és nagyon gyanús volt, hogy úristen, itt van, elmentek a vacsora után, és ott nézelődtem utánuk, hogy mi van. És megyek este végig 10 órakor, és bementem, a parocai volt ott akkor. Nagyon kedveltem pedig a srácot. Megyek baszva, hello, jó estét, mi visel? A paróka, tudod megszólalni. Mondom, paróka, be vagy.
1: Én vagyok, menjél be a törőjék szobájába, és nézd meg a törőjék, hogy na, de akkor mondd meg, hogy mi van. Na, mondom, tudod mit?
0: Csomagolj és takarodj fel Pestre. Itt tovább nem vagy az edzőtábor. Hogy képzeled te? Besmúzolod a játékos társadat a kapitánynak? Pakoljál és menjél. Kimentem. Nekiestek természetesen az egész. 5 perc jöttek, hogy bocsánat, nincs bocsánat. Elzavartam a paróhoz. Pedig a legkiválóbb játékosnak nem is tudott olyan pályát befutni, mert talán egyszer-egyszer visszakerült a vár, de már nem tudta azt nyújtani. Ezek nagyon komoly dolgok. Rengeteget tanultam a Zilovszki, a Baróti, hát a Baróti az egy zseni, hát az egy úri ember, az egy királya volt. A Zilovszki Rudi bácsi az egy nagyon kemény, az egy 4 polgárival rendelkezett, nem volt egy lakat Karcsi bácsi, meg tudhassák, láthassák, szóval a utas ezért rúgta ki, ami nagyon csúnya dolog volt, mert a futballban nagyon otthon volt. A lakat óriási volt. Mellette ültem, meg mellette voltam. Mondja, hogy Mészői, miért jössz mindig mellettem? Mondom, nem tudja, hogy miért jövök maga mellett, mert nem szerette hazudsz. Magának öntögetik a kisvöcsöt, azt mondjuk, hogy én vagyok a pályázó, és nekem is öntögetik a kisvöcsöt, és én is megiszom. Fú, de szemét vagy te. Fú, Mészői, az anyádé. Karcsi bácsi, óriási fazon. De a sós, hát ugye az neveket nem tudott megjegyezni, de mindig ott ültem közelébe hozzá. Hozzák a kaját, görögcsék integetnek, hogy ott ülsz, szóljál neki, zsíros a kaja, a kis fröccsöt. Karcsi bácsi, tessék a fogám, mi baj van? Karcsi bácsi, kicsit zsíros a kaja, lehetne kis fröccsöt? Neked? Hát természetes, de ez a sok hülye, mit akar, fazekas? Ki ilyen, mit ízik? Mondom, hát nem, hát oké, majd én fölálltam, kimentem, beintettem nekik, hogy egészségetekre megittem a kisröcsöt, és mondom a pincérnek, hogy ott volt egy asztal a WC bejáratánál, és mondom, ide hozzon ki a pultra, a tálcába egy olyan 20 darab kisröcsöt. Miért? Mondom, nem fognak jönni a srácok. Hát rögtön, mikor fölálltam és mentem vissza a helyemre, mindegyik rohadt szemét. Persze neked mi, jó jött, méterről, maradjál már te, hallgass meg, mi lesz. Kéreckedjetek ki WC-re, menjetek oda, és ott van a kisröcs, mindenkinek le van téve. Ki kellett kéreckedni, és tették fel a kezüket egymás után. A tizediknél azt mondja, a sós, mi van, Húgyos Józsik vannak itt a csapatban? Mert meg mindenki kéreckedett ki WC-re. De már akkor abban is egybe volt a csapat. És az nagyon fontos, hogy egy ilyen labdarúgó csapat, perdöntő minden egyes mérkőzés, de amelyiket olyan tét van, hogy az nagyon-nagyon magas, hát úgy együtt kell legyél, hogy tényleg, mintha testvérek vagytok, és az nem. És nem is tudtam másképp elfogadni, és egyformán próbáltam megítélni dolgokat velük kapcsolatosan. A 82-t azt nagyon sajnálom, mert sokkal-sokkal több volt abban a csapatban, és mi is ugye ez a belga, a Csernit Jenszki, ez milyen gólt tudott rúgni. Na mindegy, hát nem lehet visszacsinálni, bár ők erőszakosabban játszottak. És ugye hát a Kenderesi, az gyerekkori haverom, meg az ott él kín, de az már ott szerepelgetett, nem keresett még, kicsit hátrébb van a születésnapom egy pár nappal, de ha keres már, majd fogom neki mondani, hogy nem kell fővágjál, mert ez most másult ez a magyar csapat. Nekem nagyon fájt, de csak nekem, hogy nem is akarok ebből más bele kavarni. Az rengeteget jelentett, és ezt nagyon kevesen tudják meg, a könyvemben se szerepel annyi, hogy egy 3-szor voltam Európa válogatott, 3-szor voltam világ válogatott. Na most olyan játékosok közé kerültem be, hogy az hihetetlen. Ez megint egy ilyen felejthetetlen dolog számomra. Mindegyik srác ismert a csapatokba, az is egy jó dolog volt, közvetlenek voltak, de az, hogy Európa szintű nagy válogatottakban meghívtak, az nagyon-nagyon pozitív dolog volt, és az nagyon komoly értékű.
3: Kedves hallgatók! 85 éve született Mészői Kálmán, ráemlékeztünk Fehér Balázs korábbi interjújával.
4: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kedves hallgatók, 23 órakor kezdődik a világbajnokság bronzmérkőzése, a Franciaország-Anglia összecsapás. Mi is elkezdjük erre a hangolódást. Először hallgassák meg most, hogyan került el a VB bronzérmes mérkőzésig az angol válogatott.
2: Anglia 1966-os győzelme óta folyamatosan fogadkozik minden világbajnokságon, hogy az aranyéremért mennek. Ehhez képest sokszor okozott csalódást a csapat. Az idei VB-n azonban valóban az esélyesek között tartották számon őket, mivel a Thomas Tuchel által irányított keret olyan világklasszisokra támaszkodik, mint Harry Kane és Jude Bellingham. Emellett a védekezés és a támadójáték is elit szinten mozog, Bukayo Saka és a többi vezér egyéniség révén. Az angol válogatott magabiztos teljesítménnyel jutott túl a csoportkörön, majd az egyenes kieséses szakaszban is sorra vette az akadályokat. A döntő kapujában azonban Argentína megállította a csapatot, így Anglia számára a bronzmérkőzés maradt az utolsó lehetőség arra, hogy éremmel zárja a tornát. A csoportkör első mérkőzésén Horvátország volt az ellenfél. Bár a horvátok gyorsan jelezték, hogy nem szeretnének statiszta szerepet játszani, Anglia már az első félidőben fölénybe került. A középpályán Declan Rice uralta a játékot, míg Jude Bellingham folyamatosan veszélyt jelentett a horvát védelemre. A széleken Bukayo Saka és Phil Foden sebessége rendre megbontotta az ellenfél hátsó alakzatát. A találkozó végül 6 gólt hozott, az angolok 4-szer is betaláltak, és bár 2 gólt kaptak, összességében magabiztos teljesítménnyel kezdték a világbajnokságot.
3: Dallas városában több mint 90 ezer néző előtt a harmadik percben Perisic szöglete után sutáló lőtt 5 méterről jobb belsővel, jócskán fölé vágta a labdát. A 10. percben Modric rúgta fel a 16-oson belül Maduekét, a megítélt 11-es Harry Kane először kihagyta, hiába lőtte a bal sarok fölé a labdát, Livakovic védett. Törpeni játékvezető azonban a horvát kapus elmozdulása után újra rugatta a büntetőt. Kane ismét a bal sarkot célozta, Livakovic elment jobbra, 1-0. A 36. percben Sucic csinált egy higgadt a 16-oson belül, majd Baturinához gurított vissza, aki 17 méterről a jobb felső sarokba lőtt. Nem tartott sokáig a horvátok öröme, hiszen a 42. percben Rice szöglete után Harry Kane mélységből indulva 9 méterről a jobb sarokba fejelt. Az első félidő hosszabbításában jött az újabb horvát varázslat. Az 50. percben Pašalić emelt a 16-oson belülre, ahol Perisic fejelte vissza a labdát Musához, a dallasi csatár pedig jobb belsővel Pickford lábai mellett lőtt 8 méterről a kapu közepébe. A második félidő elején a 47. percben Anderson indította a jobb oldalon Bellinghamet, aki meglódult Guardiol mellett, majd a 16-oson belülre érve kiszorított helyzetből lőtt, a bal kapufáról vágódott be a labda a hálóba 3-2. A 85. percben a jobb szélen Sakához került a labda, aki remekül passzolt a bal oldalon helyezkedő Rashfordhoz, aki a 16-oson belül elfektette védőjét, majd 11 méterről a bal alsó sarokba lőtt. Anglia-Horvátország 4-2.
2: A 4-2-es siker fontos önbizalmat adott a folytatásra. A mérkőzés után a duplázó és ezzel kerek VB gólszámot elérő Harry Kane így nyilatkozott.
4: Az, hogy megszereztem a 10. VB gólomat, egy fantasztikus mérföldkő. Gary Linekernek is voltak nagyszerű világbajnokságai, szóval emiatt is nagyon örülök, hogy elértem ezt a gólszámot, ami ezen a csodálatos tornán igazán különleges. Túl vagyunk az első meccsen, jól érzem magam. Fizikailag és mentálisan is a megfelelő időben vagyok a legjobb formában. Ebben a szezonban sok gólt szereztem, és most játszottam a pályafutásom során a legmagasabb szinten. Hosszú utál még előttünk sok nehéz mérkőzéssel. Nagyon jó volt pályára lépni, minden percét élveztem, pláne amikor ilyen jól megy a játék. Már most várom a következő meccsünket.
2: A második csoportmérkőzés már jóval nehezebb feladatnak bizonyult. Ghana rendkívül szervezetten védekezett, kevés területet hagyott az angol támadóknak. Anglia ugyan többet birtokolta a labdát, több kapuralövést is jegyzett, de a befejezések pontatlanok voltak. Jordan Pickfordnak ugyanakkor több alkalommal is nagy védéseket kellett bemutatnia.
5: Az első félidőben nem igazán történt semmilyen említésre méltó, egyszer vette át a 16-oson belül a labdát Harry Kane, ő a bal lába fele cselezett, de a lövésébe kettő darab gánai védő is belevetődött. Ezen kívül, amit még feljegyezhettünk, az egy sárga lap volt, amelyet Declan Rice kapott, az a Declan Rice, aki a 75. válogatott meccsét játszotta. Jöttek azért sorban az angol lehetőségek a második játékrészben, de szám szerint ez maximum 3-4-et jelentett. Megint Harry Kane volt az, aki kapott egy labdát középen, miután O'Reilly visszaszerezte közel a gánai 16-oshoz. Végül kapura fordult, ballal tüzelt, célba vette a kapunak a bal alsó sarkát, de Assar megint szépen tudott hárítani, leérte erre a labdára. Aztán érkezett a pályára Bukayo Saka is, nyilván a jobb szélen kicsit felpezsdíteni az angol játékosokat, az angol támadó játékot. Ő volt az, aki tükörszélsőként befelé húzott a bal lába felé, szépen eltekerte a labdát, viszont Assar erre a lövésre is leért, és ki tudta tornászni a kapunak a jobb alsó sarkából. Ezt követően jött meg a 86. minutumban a legnagyobb angol lehetőség, amikor O'Reilly felé érkezett egy labda Reece James-től a 16-oson belülre, az ő fejéről pedig a kapufára, a felső létre pattant a labda, onnan pedig egy angolhoz pattant Harry Kane-hez, aki 5 méterről csúnyán fölé bombázta a labdát, még a kaput sem találta el. Ezután még voltak ugyan angol támadások, de veszélyt igazán egyik sem hordozott magában, úgyhogy így kialakult a végeredmény. Itt az L csoport, lehet, hogy csoport elsőségről döntő meccsén, Anglia, Gána 0-0.
2: A gól nélküli döntetlen után ugyan némi csalódottság érződött az angol táborban, de a csapat továbbra is kedvező helyzetből várhatta a zárófordulót. Az angolok szövetségi kapitánya Thomas Tuchel így értékelte a mérkőzést.
6: Megérdemeltük volna a győzelmet, de nehéz meccs volt, ahogy arra számítottunk is. Gána ezúttal még védekezőbb felfogásban játszott, mint az első meccsén. 4-5-1-es alakzatban álltak fel ellenünk, amit feltörni valódi türelemjáték addig, amíg az első gólt nem szerzed meg. Ilyen mély védekezés ellen nehéz intenzíven játszani, de mindkét félidő végén megtaláltuk a ritmusunkat. Ennek a jutalma ezúttal elmaradt, de így is minden rendben van.
2: Az utolsó csoportmérkőzésen Angliának győzelemre volt szüksége ahhoz, hogy biztosan az első helyen végezzen. A mérkőzés elején Panama fegyelmezetten védekezett, azonban az angolok fokozatosan átvették az irányítást. A második félidőben két szépen kidolgozott támadás végén megszerezték a vezetést, majd bebiztosították a győzelmet.
7: Az első félidő meglepetést keltő 0-0-ás állását követően a második játékrészben 5 perc leforgás alatt kettőt vágtak az angolok. A 62. percben Saka baloldali szögletét követően Bellingham lőtt a kapuba, majd 5 percre rá Kane Bellingham baloldali beadását fejelte a léc alá. 2-0-ra nyertek az angolok, és 7 ponttal a csoport élén végeztek.
2: Az ismét gólszerző Harry Kane megszerezte 11. VB gólját az angol válogatottban, és ezzel Gary Lineker csúcsát adta a múltnak.
8: Sorry, Gary. Elnézést, Gary, hogy megelőztelek. Eggyel már előtted járok. Komolyra fordítva a szót, biztos vagyok benne, hogy ő is örül a rekordomnak. Nagy büszkesége számomra, hogy már 11 VB gólnál járok az angol válogatott mezében. Köszönöm mindenkinek, aki hozzásegített ehhez. Viszont nem én, hanem a csapat az első, és a legfontosabb, hogy megnyertük a csoportot.
2: A kieséses szakasz első mérkőzése mindig különleges. A Kongói Demokratikus Köztársaság bátran futballozott, gyors kontráival többször is veszélyeztette az angol kaput. Anglia azonban higgadt maradt, a középpálya fokozatosan átvette az irányítást, és két jól felépített támadás után megszerezte a vezetést. Az afrikai válogatott ugyan szépített, de az angol védelem az utolsó percekben megőrizte az előnyt. A 2-1-es győzelemmel Anglia tovább jutott a 8-ad döntőbe. Az angol válogatott csapatkapitánya Harry Kane ismét duplázni tudott.
6: Őrült meccs volt, és mindenek előtt egy nagyon szívós, jól szervezett csapat ellen játszottunk. Nehéz helyzetbe kerültünk azzal, hogy korán gólt kaptunk, de az első ivószünet után magasabb fokozatba kapcsoltunk. A kapusuk viszont zseniális volt, hihetetlen védéseket mutatott be. Ezután már csak arról szólt a játék, hogy hajthatatlanul mentünk előre. Beszéltünk arról, hogy bárkiből lehet hős, bármelyikünk megvillanhat. Szerencsére ez most az én napom volt.
2: A torna egyik leglátványosabb mérkőzését Mexikó ellen játszotta az angol válogatott. A hazai közönség fantasztikus hangulatot teremtett, és Mexikó kétszer is felzárkózott. Anglia azonban minden nehéz helyzetre tudott válaszolni. A támadósor kiváló összjátékának köszönhetően 3 gólt szerzett, és bár a mexikóiak az utolsó percekig harcoltak az egyenlítésért, az angol védelem végül kitartott. Ez a siker már azt jelezte, hogy Anglia komoly esélyes lehet a végső győzelemre is. Thomas Tuchel a mérkőzés után elégedetten nyilatkozott.
9: Very proud, very proud.
4: Nagyon büszke vagyok. Mindennek össze kellett állnia ehhez, mert hihetetlenül kemény meccs volt. Amikor azt érezhettük, hogy elkaptuk a fonalat, rögtön visszavetett minket valami, de megfelelő volt a hozzáállásunk. Ez a csapat nagyon elszánt. Ha a dolgok nehezebbre fordulnak, akkor sem adja fel, nem veszíti el a hitét. Ma újabb lépést tettünk a célunk felé.
2: A negyed döntő igazi taktikai csatát hozott. Norvégia rendkívül fegyelmezett játékot mutatott be, és sokáig úgy tűnt, akár hosszabbítás vagy büntető párba is dönthet. A mérkőzés kulcsfigurája Jude Bellingham volt. A középpályás óriási munkát végzett, és 2 góljával gyakorlatilag egymaga döntött el az összecsapást.
10: Ödegorra, jobb oldalt Rielson teljesen üresen meg is kapja a labdát, középen bent, most már Sörloth is, na meg Haaland, jön a labda a középre, Haaland fejjel, és aztán Pickfordnak kell védeni, de ez a fejes középre tartott, úgyhogy az angol kapus könnyedén tudott hárítani, de jön az ellentámadás, a Harry Kane-t egy kicsit megrúgják, úgy látszik, hogy törpen játékvezetőnek nem volt feltétlenül ez feltűnő, mert tovább jöhetnek a norvégok a bal oldalról. Lövés, gól! Vezetnek a norvégok! Schneiderup a gólszerző! Ballal a 16-os vonaláról, inkább oldalról. Hát ez beadásokat lehet lenni, de úgy érezte, hogy ha ellövi, akkor ellövi. És a kapufáról vágódott be Schneiderup, aki valójában bekerült Nusa helyett a csapatba, megszerzi a vezetést a norvégoknak.
11: Most például gyönyörű passz.
10: Mégpedig Bellinghamnek a 16-oson belül. Balla ellövi gól! 1-1! Jude Bellingham újabb gólt szerez a világbajnokságon. Hát nem a semmiből, mert azért itt meg kellett teremtenie magának a helyzetet. Egy remek átvételt követően az 5-ös sarkáról bevágja a bal alsó sarokba a labdát.
12: Érkezik a hosszú oldalra, emelkednek a játékosok, és egy lövés, Pickford véd, és ott az ismétlés gól! Ott van az ismétlés gól bizony Heggentől, a norvégok védőjétől, akinek nem sokszor mondtuk a nevét az első félidőben, nem sokat ért labdához, de most ott volt, ahol lennie kellett. Jött egy lövés ott bent, egy norvég játékos, nem igazán tudom, hogy ki volt az, aki előtte, talán Ødegaard volt az, aki nem Ødegaard, ő lőtt a szögletet, talán ott, aki rádölt a labdára, Berge lehetett, ellőtte azt, Pickford ugyan ki tudta védeni azt, de a labda kipattant Heggem elé.
13: Review. Number 9 of all Norway. Push deliberately.
10: Igen, azaz érintette, megütötte, vagy hát nem is tudom, ellökte magától a norvég labdarúgó Erling Haaland. Ritka alkalmak egyike, hogy Haaland a gól esetében hibázik, mert nem ő lövi, 1-2, ő szabálytalankodik, úgyhogy nincs vezető találata a norvégoknak, Heggennek sincs meg az első gólja Norvégia színeiben. Kane kapu felé fejeli, és aztán ki tudja tenyerelni a labdát, Nyland kapus, olyannyira, hogy visszakerül a feladóhoz, megint Sakához, aztán James, Saka megint a jobb oldalt, bal lábára cselez, nem a jobb lábára Saka, jön a beadás, Gehinek ez hosszú meg mély, ezonban ezé érkezik a 16-os sarkánál, hogy megmentőként valahogy ezt a támadást még végbe vigye az angol válogatott. Rodgers-től a távolítás, és a kipattanó gól! Bellingham megint! 2-1-re vezet Anglia a 93. percben, és megint kipattan egy labda egy kapusra, ezúttal Nylandról. Tegnap a belgák cserekapusáról ment ki, akkor Merino vágta be a labdát. Hát most is mondjuk azért maradjunk annyiban a 90. perc után, csak ez már a hosszabbítás. Megszerzi a vezetést Anglia, Bellingham 6. gólja a világbajnokságon.
12: És most fújja le a francia játékvezető. A 2x15 perces hosszabbítás után Jude Bellingham duplájával megnyerik az angolok ezt a mai mérkőzést a norvégok ellen 2-1-re.
2: A 2-1-es győzelemmel Anglia bejutott a világbajnoki elődöntőbe, ahol már csak egyetlen siker választotta el a döntőtől. A torna egyik legjobban várt mérkőzésén Argentína volt az ellenfél. Mindkét válogatott óvatosan kezdett, hiszen egyetlen hiba is végzetes lehetett volna. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a második játék részben azonban felgyorsultak az események. Anglia megszerezte a vezetést, de Argentína gyorsan egyenlített, majd egy újabb, jól felépített támadás végén megszerezte a győztes gólt. Az angolok az utolsó percekben mindent megtettek az egyenlítésért, azonban az argentin védelem állta a rómokat.
14: Védekezésben rendezkedtek be a csapatok a mérkőzés elején, az első félidőben túl sok eseményről nem is nagyon tudunk beszámolni. Kaput eltaláló lövés nélkül zárult az első 45 perc. Annál nagyobb volt a feszültség, az amerikai játékvezető két sárgalapot is kiosztott, de ennél sokkal többet is kioszthatott volna. Végül is 0-0-al fordultak a csapatok. A második játék rész elején, egészen pontosan a mérkőzés 55. percében a meglepetésre az angolok kezdőcsapatába kerülő Rodgers remek jobboldali beadását Anthony Gordon fejelte a jobb alsó sarokba. Ezzel a találattal Anglia gyakorlatilag a semmiből megszerezte a vezetést. Ezt követően Thomas Tuchel védekezésre állította át a csapatát, folyamatosan hozta be a védekező játékosokat egyiket a másik után, és ez pedig megbosszulta magát, ugyanis a 85. percben Messi labdájából Enzo Fernández egyenlített még hozzá egy bombagóllal. Egy szöglet utáni szituáció volt ez, Fernández pedig 20-23 méterről jobbal egy ilyen nagyon érdekes módon belsővel rüsztel lőtte a labdát, bombagóllal egyenlítette át Argentína, és az angolok végül is nem tudták kihúzni, nem hogy a győzelmet nem tudták megőrizni, hanem hosszabbításra sem tudták menteni a mérkőzést, mert hogy a 92. percben immár a Messi ívelését követően a csereként pályára lépő Lautaro Martinez döntőbe fejelte Argentínát. Még egyszer a végeredmény, Anglia-Argentína 1-2.
2: A lefújás után óriási csalódottság uralkodott az angol játékosokon, hiszen karnyújtásnyira volt a világbajnoki döntő. Harry Kane így nyilatkozott.
15: Büszke vagyok a srácokra, a szurkolókra, mindenkire. Nagyrészt jó mérkőzést játszottunk, vezettünk 1-0-ra. Úgy nézett ki, kitartunk, de ezen a szinten ez nem elég. Kár, mert keményen dolgoztunk azért, hogy ide jussunk. Vér, verejték, izzadság és könnyek, minden benne volt, nagyon csalódottak vagyunk.
2: A torna azonban még nem ért véget Anglia számára. A csapat Franciaországgal találkozik a bronzmérkőzésen, amely ugyan nem pótolhatja az elveszített döntőt, mégis rendkívül fontos találkozó. Egy világbajnoki bronzérem komoly eredmény lenne az angol labdarúgás számára, és méltó lezárása lehetne egy összességében sikeres tornának. A játékosok számára ez az utolsó lehetőség arra, hogy győzelemmel búcsúzzanak a világbajnokságtól, míg a szurkolók abban bíznak, hogy kedvenceik még egyszer megmutatják azt a harcos mentalitást és támadó futballt, amely a torna során végig jellemezte őket. Bár a döntőről lemaradtak, Anglia ismét bebizonyította, hogy a világ élvonalába tartozik. A fiatal játékosok fejlődése, a rutinos futballisták teljesítménye és a csapat egysége biztató alapot jelenthet a következő nagy tornákra. Most azonban minden figyelem a bronzmérkőzésre irányul, ahol Anglia egy újabb emlékezetes győzelemmel szeretné lezárni világbajnoki szereplését. A mérkőzést megelőzően az angolok szövetségi kapitánya Thomas Tuchel így nyilatkozott.
16: If we win the game, we have the best results of a World Cup in 60 years.
17: Ami a mostani mérkőzést illeti, senki nem akarta mai találkozón szerepelni. Mind a négy csapat New Yorkban szeretett volna játszani, de ez egy hivatalos világbajnoki mérkőzés. Most lehetőségünk lesz arra, hogy Angliának 60 év után világbajnoki érmet szerezzünk. Egy nagy mérkőzés vár ránk a világ egyik legjobb csapata ellen. Talán éppen a legjobb válogatott ellen, amely a Spanyolország elleni elődöntőig a legjobb formában futballozott. És ez egy újabb alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy valóban olyan jó csapat vagyunk, mint amelynek az egész torna során látszottunk. Efelől egyébként semmi kétségem sincs. Lesznek változások, de hogy pontosan mennyi, azt még nem tudom.
16: Made of what we showed through the whole tournament, so there is no doubt about that. There will be changes, I don't know how many.
1: Kedves hallgatók, összeállítást hallhattak az angol válogatott útjáról a bronzmérkőzésig. Most következik a francia csapat.
18: Ma este az utolsó előtti, tehát a bronzmérkőzést rendezik a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Ennek apropóján összegyűjtjük, hogy a csapatok, amelyek a mai nap pályára lépnek, hogyan jutottak el egészen a fináléig. Most a francia válogatottal foglalkozunk majd, amelyre sokan azt mondták, hogy akár a végső győzelemre is esélyes lehet. Az, hogy végül ez miért nem sikerülhet, összeállításunk végéből természetesen kiderül. Elsőként viszont foglalkozzunk a csoportkörrel, hiszen Franciaország Szenegállal játszotta első csoportmérkőzését. Edvi László tudósítását hallhatják a találkozóról.
19: Megnyerte Franciaország a mérkőzést a hatodik nap első mérkőzésén, tehát Franciaország, Szenegál 3-1. Hát az első félidő meglehetősen unalmasra sikerült ezen a találkozón, mondhatjuk úgy is, hogy nehezen vették fel az üzemi hőmérsékletet a csapatok. A franciák kimondottan csalták a játékot az első játékrészben. Igazából szenegáli helyzetet láthattunk, talán kettőt, Jackson, illetve Szár volt az, aki próbálkozhatott. Aztán a második játék részben fölpörögtek az események. Előbb Olizé, aztán Mbappé próbálkozott, és a szenegáli kapusnak Mendynek kétszer is hárítania kellett. Aztán az 58. percben Mbappé gyanús körülmények között buktatta Sadio Mané. A játékvezető és a videóbíró sokáig vizsgált az esetet. Végül nem adott 11-est a francia csapat javára, ettől aztán felpaprikázódott a francia válogatott, és a 66. percben megszerezte a vezetést. Olizé nagyszerű passzát követően Mbappé elmozgott a védőjétől, és jobbról a hosszú sarokba lőtt, ezzel vezetett Franciaország a 66. percben 1-0-ra. Egy perccel később a szenegáli Jackson lesről talált be, vagyis maradt az 1-0-ás vezetés a franciáknak, majd a csereként beállt Barcola egy perccel azt követően, hogy pályára lépett, a 82. percben lyukra futott, és fantasztikus szép mozdulattal átemelt a labdát Mendy fölött. Ekkor már 2-0-ra vezetett Franciaország, és úgy tűnt, hogy eldől a találkozó. Azonban egy őrületes hajrát láthattunk. A pontok eloszlását nem befolyásolt ez a hajrá, de jó volt látni, ugyanis a 90 plusz 5. percben a kicsikét leeresztő és már a győzelmi mámorban talán eltűnő franciákkal szemben Bailly a cseleként beáll 18 éves PSG játékos jobbról a rövidre lőtt, és ezzel szépített Szenegál csapata, és amikor úgy gondolták az afrikaiak, hogy akár pontot is szerezhetnek, hát nagyjából ezt egy olyan 15 másodpercig gondolhatták, ugyanis a középkezdés követően ismételten érkezett Mbappé, és 3-1-re alakította az állást egy 28-29 méteres lövésről, így aztán Franciaország 3-1-re győzte le Szenegált.
18: A mérkőzést

0: és már az első naptól kezdve, amióta megérkezett, ahogy korábban is mondtam, akár a pályán, akár azon kívül rengeteget tesz a csapatért. Kívülről talán sokak önzőnek látják, de a valóság más. Szóval örülök neki, nagyon boldog vagyok a teljesítménye miatt.
1: A franciák második mérkőzése izgalmasra sikeredett, de nem feltétlen az eredmény miatt. Sokkal inkább az időjárási körülmények okozták a meglepetést. Erről bővebben a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgó szakértője, Vukovics László számol be.
2: Osztálykülönbségre gondoltunk mérkőzésre a két csapat között. Franciaország a harmadik a világranglistán, Irán az 57. És ezt meg is kaptuk a meccstől. A franciák nagyon bekezdtek, záporoztak a helyzetek. Három helyen cseréltek az előző mérkőzéshez képest, bekerült Digne, Manu Koné és Bradley Barcola. Nem gyengültek a franciák, sőt, nagyon jól játszottak. A 14. percben a jobb szélen Olise, aki már akkor több egyére vette meg Doskint, akit a Pilsenből ismerhetünk, a Ferencváros ellen játszott, kényszerítőzött Mbappéval, és a visszakapott labdát Mbappé a jobb összeköttre helyről 18 méterről ballal nagyon szépen lőtte a hosszú sarokba. Ennek a története az, hogy Mbappé 100. mérkőzését játsza, és 59. gólját lövi a válogatottba. Tehát fantasztikus mutatói vannak, és még valami, két gólra megközelítette Messit, aki 18 gólos a világbajnokság történetében, Mbappé pedig 16 gólos. Hatalmas vihar zúdult a pályára, a fél idő fele után, körülbelül a 30. perc körül kezdett esni az eső, és a szünetben, ugye villámlásnál van ez a szabály most a világbajnokságon, hogyha villám van, akkor minimum fél órára be kell szüntetni a mérkőzést, és utána 10 percenként nézik az időjárást. Na most itt beszüntették a mérkőzést a félidőben, és ez a mérkőzés így összesen, mivel 11-kor kezdődött magyar idő szerint, a második félidőt hajnali 2-kor kezdték, tehát 3 óra múlva kezdődött a második félidő, és így 4 óra hosszáig tartott ez a mérkőzés.
3: 2 óráig állt a mérkőzés viharszünet miatt.
2: Pontosan, újra kellett bemelegíteni, újra ráhangolódni. Na most ez a franciáknak sikerült megint csak jobban. Attól függetlenül, hogy az első 10 percben az irakiak sokkal jobban játszottak, mint addig. Itt már voltak támadásaik, a franciák növelni tudták az előnyüket, méghozzá egy óriási hibából. A mai modern futballban a kirúgásokat úgy szokták ugye elvégezni, hogy a kapus mellé föláll két védő. Na most a jobb oldali védő előtt volt a labda, le akarta passzolni a kapusának az ötösön, elpasszolta előtte, Dembélé egyből visszaadta középen Mbappénak, aki az üres kapuba lőtt. Aztán Dembélének igazságot szolgáltatott a sors, visszakapta, mert Olise fantasztikus gólpasszt adott neki a 66. percben, bal külsővel 30 méterről belökte két védő közé, Dembélé pedig az átvételével lerázta ezt a két védőt, és gyönyörűen lőtt a hosszú sarokba jobb lábbal a jobb összekötő helyéről.
1: Utolsó csoportmérkőzését Franciaország, később egészen a negyed döntőig jutó Norvégia ellen vívta, amely az egyenes kieséses szakaszban a brazil válogatottat is kiütötte. Ezt ugyan akkor még nem lehetett tudni, de sejteni már lehetett, hogy a norvég válogatott erős lesz. Német Kornél tudósítását hallják a mérkőzésről.
4: Csoportgyőztes a francia válogatott, Norvégia-Franciaország 1-4. A Paris Saint-Germain aranylabdás kiválósága nyitotta a gólok sorát, Mbappé zseniális labdájából a 7. percben Dembélé góljával került előnybe a francia válogatott. Ekkora már Mbappé szétforgácsolta a felső lécet, hiszen a 24. másodpercben Kylian Mbappé eltalálta a norvég kapufát. Aztán Dembélé duplázott megint csak Mbappé átadásából a 20. percben. 0-2 állt ekkor az eredményjelzőn a bostoni stadionban. A középkezdésből 5 érintésből végigvitték viszont a norvégok, és Télo Özgürd góljával hamar jött a szépítés. Ez azonban nem zavarta meg a franciákat, és Tchouaméni asszisztjából Dembélé a 32. percben megszerezte saját maga harmadik, csapata harmadik találatát. Elképesztően zseniális mesterhármas volt. Egyben ez volt a félidei eredmény is. Jól kezdte, mi több zseniálisan kezdte a második játékrészt. A norvég, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy B-csapat, hiszen például a legnagyobb sztárjuk Haaland a kispadról nézte végig ezt az összecsapást, és olyan játékosok kaptak lehetőséget Solbakken mestertől, akik eddig a világbajnokságon egyáltalán nem, vagy éppen, hogy csak pályára léptek. Az egyik ilyen Jürgen Larsen a támadó volt, aki az 50. percben 11-est hibázott, mennyien óriásit védett, sőt a francia kapusnak volt még egy nagyon nagy védés, a 72. percben Bob próbálkozását hárította. A végén a franciák nagyon takarékos üzemmódra kapcsoltak, a norvégok nem tudtak velük mit kezdeni. A kegyelemdöfés a 94. percben érkezett, amikor Désiré Doué állította be a végeredményt. Norvégia, Franciaország 1-4,

0: Franciaország tehát csoportgyőztes, Norvégia pedig másodikként jutott tovább.
1: A csoportmérkőzéseket követően jött az egyenes kieséses szakasz, ahol Franciaországnak először Svédországon kellett túlverekednie magát. Hogy sikerült-e, azt pontosan tudjuk, de hogy hogyan, arról Erdei Márk számol be.
2: Nem született meglepetés, a franciák kiütötték Svédországot. Franciaország, Svédország 3-0. A 21. percben jött az első igazán veszélyes francia akció, akkor Mbappé a leshatáról ugrott ki, majd bevezette a labdát a svéd 16-oson belőre, ugyan be is lőtte a kapuba a labdát, de végül kiderült, hogy nem a leshatáron, hanem azon is túl volt, és emiatt ezt a gólt, ezt elvették tőle, ekkor még tehát a franciák nem szerezték meg a vezetést. Aztán a hidratációs szünetet követően fokozódott ez a bizonyos francia nyomás. A 30. minutumban Rabiot lépett be a 16-oson belülre a bal oldalon, és az ötös bal csücskétől 2 méterre tüzelt, de Zetterström szépen belerakta a bal lábát a labda útjába, így pedig hárítani is tudott. Aztán újabb 2 perccel később Mbappé került kihagyhatatlan helyzetbe, hiszen egy jobbra érkező paszt követően 10 méterre a svéd kaputól egyből lőhetett, de a kapu üresen tátongó jobb oldalát nem találta el, csak a jobb kapufát, ahonnan kifelé pattant a labda. Ezt is megúszták tehát a svédek, csak úgy, mint a 35. percben Olise parád és megmozdulását, aki 15 méterre a svéd kaputól gondolt egyet, és a felé érkező felpattanó labdát kapura ollózta, de lövése a bal kapufán csattant, és a kipattanót Dembélé sem tudta gólra váltani. Az első félidő rendes játékidejének utolsó percében aztán jött a csattanó, hiszen Olise 20 méterről jobbról tolta befelé a labdát, ballal tüzelt, de a bal alsóba tartó labdát Zetterström szép mozdulattal elsőre még kitolta, aztán a gyors szögletet követően a bal oldalon Dembélé passzolt Mbappéhoz, aki balról 4 méter az alapvonaltól, és nagyjából 5 méterre a svéd kaputól a jobb lába felé cselezve ellőtte a védők és a kapus mellett a labdát, amivel megszerezte a hosszabbítás első másodperceiben a jól megérdemelt francia vezető gólt. Így tehát 1-0-ás gól előnnyel fordultak a csapatok a második játékrészre. Aztán itt a második félidő első nagy francia helyzetére. Első nagy francia helyzeten meg is hozta az első francia gólt, hiszen Olise vette észre középen Barcolát, aki a kapuval szemben találta magát, miután megfordult, 11 méterről a jobb felső sarokba vágta a labdát, ezzel pedig 2-0-ra alakította az eredményt. A 61. percben aztán Olise megint jobbra a 16-os vonalától bal lábbal tekert, kísértetiesen hasonlóan, mint az első játékrészben, de ezt is kiütötte Zetterström. A 72. minutonban aztán megint Olise került kihagyhatatlan helyzetbe, hiszen Mbappé ugratta ki, 1-1-ben vihette a kapusra, de megint Zetterström nyerte a kettejük párharcát, aki jól lépett ki és védte a lapos lövést. Aztán 2 perccel később változott a passz sorrend, hiszen Olise ugratta ki Mbappét a bal oldalon, és Mbappé 10 méterre a kaputól szeptől szemben a kapussal találta magát, szépen kifordította a jobb lábát, és így tekert a kapu bal alsó sarkába. Ezzel a góllal 75 percnyi játékot követően tehát 3-0-ra vezetett Franciaország, Mbappé második, összességében pedig a 6. világbajnoki góljával, már ami az idei világbajnokságot illeti. Utána még voltak ugyan francia lehetőségek, és egyszer Gyökeres is villant, de az ő középről 13 méterről érkező bombáját Menyan kiütötte a bal alsó sarokból. Itt tehát a 3-0-ás állás végül végeredményé alakult. Mbappé duplájával és Barcola szép találatával tehát a franciák hozták a papírformát, és a következő körben majd a nagy meglepetésre Németországot búcsúztató dél-amerikai Paraguayjal találkoznak majd szombaton magyar idő szerint este 11 órakor. Még egyszer tehát a végeredmény Franciaország, Svédország 3-0.
1: A franciák 8. döntőbe jutását követően a csapatkapitány Kylian Mbappé értékelt.
3: Persze tudom, hogy amikor játszok, akkor mit szeretnék, mit kell tennem, de ez nem csak rólam szól, hanem az egész csapatról. Az egész együtt összete megvalósította azt, amit szerettünk volna. Egy új sorozat kezdődött, ma jól játszottunk. Az elején szerintem egy kicsit visszafogottabbak voltunk, de aztán utána belelendültünk. Voltak lehetőségeink, amiket már korábban is kihasználtunk volna, de ez része a focinak, aztán amikor betaláltunk, onnantól megnyitottuk a mérkőzést. Az első gól megszerzését követően odafutottál a szövetségi kapitányhoz. Mi az, amit szerettél volna ezzel kifejezni? Igazából az egész csapatnak ez volt az ötlete. Együtt vagyunk ebben a csapatban, a szövetségi kapitányal együtt. Hát sajnos lehet kellett most átélni, amiben előbb-utóbb mindenkinek szembesülnie kell, sokkal fontosabb, mint a labdarúgás, de tudnia kell. Tudja is egyébként, de hogy az egész csapat értékeli őt, és soha nem lesz egyedül, hogyha velünk van, és együtt segítjük őt a folytatásban is.
1: A legjobb 16 között, tehát a 8. döntőben egy borzasztóan kemény mérkőzés várt a francia válogatottra. Az ellenfél Paraguay volt, a mérkőzés tudósítását pedig Tóth Bélától hallják.
4: küzdelmes mérkőzésen, a philadelphiai hőségben nyert a francia válogatott. Paraguay-Franciaország 0-1 a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőjében. 1998-ban már találkozott a két válogatott világbajnoki 8-at döntőben. 28 évvel későbbi győztes Laurent Blanc 114. perces aranygóljával jutott tovább. Philadelphiában is szenvedett a francia válogatott, amelynek nem csak a szívósan védekező dél-amerikai riválissal, hanem a 37 fokos hőséggel is meg kellett birkóznia. Hiába játszott fölényben Franciaország az első félidőben, a kaput egyszer sem találta el, Koné és Dembélé egyik megpattanó próbálkozása surrant le a kapufa mellett. A fordulás után Koné távoli kísérletét Hill a léc fölé tenyerelte, majd a második félidő felénél a frissen becserélt Doué szlalomozott végig a paraguayi 16-oson belül, Diego Gomez pedig megrúgta, varvizsgálat után ítélt büntetőt az üzbék játékvezető. Mbappé jobban helyezett a kapu bal alsó sarkába a 70. percben, 1-0 a franciák javára. A mérkőzés folytatásában töredezett, szakadozott volt a játék, jó néhány szabálytalanság lassította a mérkőzést, az eredmény viszont nem változott, igaz, a hosszabbításban Mbappé kétszer is lőhetett, Hill viszont bravúrral hárított mindannyiszor. A francia válogatott a története során sorozatban negyedjére jutott el a világbajnokságon a legjobb 8 együttes közé. Franciaország Paraguay tehát 1-0, a francia válogatott ellenfele a legjobb 8 között majd Marokkó lesz.
1: Ez volt a világbajnokságon az egyik legnehezebb mérkőzése a francia válogatottnak. Bene Ferenc értékelte a látottakat a találkozót követően.
5: Ahogy említetted, kevés szépséget vonultatott fel ez a találkozó labdarúgásból, bár taktikai szempontból nagyon-nagyon jól indult a találkozó, tehát Paraguay ezzel az 5-4-1-es védőharmadba visszahúzódó nagyon fegyelmezett és nagyon egységes játékával azért gyakorlatilag azt az irányvonalat indította el, ahogyan Németországot legyőzték, és hát valljuk meg őszintén, egy francia válogatottal szemben nem is lehet nyíltan futballozni, ez teljesen jogos volt és teljesen vállalható és reális mérkőzés terv volt. A francia válogatott megpróbált átlövéseket, megpróbált sorok közötti bepasszokkal, megpróbált szélső beadásokkal érvényesülni, ez mind nem működött egészen a második fél idő elejéig, amikor történt egy kulcs momentum, Deschamps cseréjének köszönhetően Barcola helyett Doué cseréje jelentette a fordulópontot. Becserélése után nem sokkal Doué második cselsorozatából 11-est harcolt ki, ezt Mbappé értékesítette, és innentől kezdve igazából az ember azt várta volna, hogy a paraguayi válogatott, ha nem is aránytalanul nagyot kockáztatva, de mivel tele van igazi klasszikus dél-amerikai jó futballistákkal, talán egy picivel nyíltabb futballt hoz elő, és bátrabban futballozik, és vagy azt is mondhatnám, hogy futballozik végre, hiszen eddig semmi mással nem törődtek egészen az első gólig, csak a játék tördelésével. Elég sok tisztátalan dolog volt a mérkőzésen, elég sok szabálytalanság, és próbálták kizökkenteni a franciákat. Hát ez a paraguayi válogatott meglepő módon 0-1 után sem változtatott a stratégiáján, a harcmodorán, a játékmodorán, és ennek teret adott az üzbég játékvezető, úgyhogy sajnos a francia válogatott nem volt képes újabb gólt szerezni és látványos kontrákat vezetni, a paraguayi válogatott pedig igaz, Franciaországgal összehasonlítva nem rendelkezett olyan minőséggel, hogy mondjuk beszorítsa a francia válogatottat, de nekem személy szerint furcsa volt, hogy továbbra is nagyon tisztátalanul futballoztak, és nagyon kevés energiát fektettek a támadásokba. Így borítékolható volt, hogy újabb gól nem születik a mérkőzésen. Talán a francia válogatottól elvárható lett volna, hogy esetleg egy kontratámadás befejez, de igazából mindvégig kontroll alatt tartották a találkozót, és gyakorlatilag, ha nem is volt egy látványos mérkőzés, én úgy gondolom, hogy a sikert elérték, hiszen megúszták sérülés nélkül, és egy minimális egygólos győzelmet arattak. Úgy gondolom, hogy megérdemelten. Deschampsnak azért nagyon-nagyon komoly kerete van, és most is meghúzta azokat a cseréket, hogy a padról meg tudták nyerni a mérkőzést. Továbbra is mondom, hogy a mérkőzés fordulópontja az Doué becserélése volt. Gratulálunk Deschampsnak, a francia válogatott készülhet Marokkóra. egy olyan marokkói csapat ellen, amelyik szintén hasonlóan védekező felfogásban futballozik, de sokkal több jó játékossal rendelkezik, és egy nagyon-nagyon érdekes mérkőzés előtt állunk, hiszen a francia lendületes, attraktív támadójáték fog egy nagyon-nagyon szervezett, és hát úgy gondolom szimpatikus marokkói csapattal szemben állni.
1: A negyed döntőben a legjobb 8 csapat között Franciaország tehát Marokkóval mérte összetudását. Az előző világbajnokságon ezüstérmes, az előző VB negyedik helyezettjével játszott, egy ígéretes találkozó volt kinézőben, de hogy végül mi lett az eredmény, arról Tóth Béla számol be.
6: Akárcsak 4 évvel ezelőtt, ezúttal is a franciák a jobbak. Franciaország, Marokkó 2-0 a labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében. Katarban ugyanez a két együttes az elődöntőben csapott össze, akkor úgy nyertek 2-0-ra a franciák, hogy Théo Hernández, valamint Kolo Muani volt eredményes. Most ebben a párharcban csak a legjobb 4 közé jutás volt a tét. A franciák az első fél időben nagy nyomást helyeztek afrikai riválisukra. A 4. percben Upamecano fejesét hárította Bono. A 28. percben viszont büntetőt végezhetett el Kylian Mbappé, akit a 16-oson belül buktatott Mazraoui a megítélt 11-est rosszul, a bal alsó felé gurította Kylian Mbappé, Bono pedig megfogta a labdát, hosszas videózás után lőhette el a 11-est Kylian Mbappé, talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem tudott túljárni Bono eszén. Még az első fél időben a 35. percben Doué 11 méterről jobban lőtt, Bono kitenyerelte ezt a próbálkozást, és még a szünetet megelőzően Ding távoli próbálkozása csattant a lécen. Az első fél időre marokkói részről mindössze 1 kapura lövés jutott. A szünet után pedig lehetett a mérkőzés képén változtatni akár a csapatoknak, a franciák viszont továbbra is nagy fölényben játszottak, és egy órányi játék után Mbappé találatával meg is szerezték a vezetést. Kylian Mbappé Doué átadásából 16 méterről jobban lőtt a bal oldalába a kapunak. Ebbe már nem tudott beleérni Bono sem. 6 perccel később pedig Dembélé növelte a franciák előnyét. 18 méterről jobban lőtt a bal alsóba, Bono ebben még belepaskolt, de hárítani nem tudott. Dembélé a gólt megelőzően legalább 30 méteren át vezette a labdát. A végén a becserélt Matetának még többször volt lehetősége, de gólt nem tudott elérni, még a marokkóiak egyetlen kaput eltalált próbálkozása Unahi nevéhez fűződik, az ő távoli próbálkozását Menyan tolta oldalra. A franciák tehát sorozatban 3. jutnak be a világbajnokság elődöntőjébe 2018 és 2022 után, tehát ismételten ott vannak a 4 között a franciák, a marokkóiak pedig nem tudják megismételni az előző VB-n mutatott teljesítményüket. Ezúttal Ashraf Hakimiék számára már a legjobb 8 között befejeződik a világbajnokság. Franciaország, Marokkó 2-0, a következő körben Spanyolországgal, vagy pedig Belgiummal találkozik majd a francia válogatott.
1: A francia válogatott magabiztos teljesítményét látva az eddigiek alapján az elődöntőben arra lehetett számítani, hogy Franciaországnak nagyobb esélye lesz majd a döntőbe jutásra, mint Spanyolországnak. Ennek ellenére nem sikerült beverekednie magát a fináléba Didier Deschamps együttesének, hiszen a spanyolok magabiztosan 2-0-ra győzték le a francia válogatottat. A találkozó értékelését Bene Ferenctől hallják.
7: A spanyol középpályán nyerte meg ezt a találkozót. De La Fuente mesterműve volt ez a mérkőzés. Úgy vette ki a francia támadó sort a pályáról, hogy gyakorlatilag labdabirtoklással, visszatámadásokkal és a középpálya uralásával el sem engedte juttatni a labdát gyakorlatilag a francia támadókig. Nyilván kellett Dinnek a hibája, amiből Jamal buktatásáért megítélt 11-est Oyar Zabal értékesítette, de innentől kezdve teljes mértékben szinte egy csapat volt a pályán. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy mindenféle statisztikában is uralták a találkozót a spanyolok, de továbbra is hangsúlyozom, hogy szakmailag, taktikailag és mérkőzés terv szempontjából kifogástalan volt a spanyol stratégia. Úgy tudták a francia válogatottnak a legerősebb oldalát kivenni, úgymond a méregfogát, hogy el sem jutott a mérkőzés nagy részében a labda a francia támadókig. Amikor eljutott a francia támadó harmadba a labda, elképesztő csapategységgel és hatalmas harci morállal az utolsó pillanatokig teljes koncentrációban semlegesítették a francia támadásokat a spanyolok. A végén két dolog volt számomra szimbolikus jelentőségű, hogy Mbappé Unai Simonnal szembeni szabálytalanságért, amikor már nem bírta nézni, hogy annyira nem ér labdába, kapott egy sárgalapot, kizökkentett a mérkőzésből, onnantól kezdve gyakorlatilag kaput sem talált a találkozó során. Nagyon indisponált volt. A másik szimbolikus jelentőségű esemény pedig az volt, hogy az utolsó 10 percet gyakorlatilag a spanyol közönség végig olézta, hatalmas labdabirtoklási fölénye volt a spanyol válogatottnak még a találkozó végén is, úgyhogy véleményem szerint teljesen megérdemelten jutott a spanyol gárda a döntőbe.
1: A találkozót követően Didier Deschamps, a francia szövetségi kapitány csalódottan, de reálisan értékelte az eredményt.
8: Csalódottak vagyunk, a játékosok is le vannak törve. Nagy céljaink voltak, de el kell ismernünk, hogy ezen a mérkőzésen nem nőttünk fel a feladathoz. Különösen technikailag a spanyolok irányították a meccset. Fáj, mert már csak egy lépés választott el bennünket a döntőtől. Ezúttal viszont a spanyol válogatottban volt meg az a plusz, ami belőlünk hiányzott, és nem tudtuk kellőképpen megnehezíteni a dolgukat. A cél most már az, hogy a lehető legjobban felkészítsem a játékosokat a bronzmérkőzésre, és hogy megszerezzük a harmadik helyet.
1: A bronzmérkőzésen pedig a francia válogatott ellenfele Anglia lesz majd, amely az elődöntőben Argentina ellen szenvedett 2-1-es vereséget. Két nagy múlttal rendelkező európai futballnemzet csap össze tehát 11 órától. Érdemes lesz követni a találkozót itt a Nemzeti Sportrádióban is.
9: Kedves hallgatók! Franciaország-Anglia mérkőzést rendeznek, tehát a világbajnokság bronzmérkőzésén majd 23 órakor. Nálunk most jön itt a Sportvilág, utána pedig meghallgathatják ennek a mérkőzésnek a közvetítését.
10: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
1: Ma rendezik a bronz mérkőzést a labdarúgó világbajnokságon. Gianni Infantinót a németek nem támogatják, de a többség igen. Lékai Máté marad a Ferencvárosnál. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Sportvilág.
1: Ma este magyar idő szerint 11 órától, azaz hamarosan Miami-ban csap össze a bronzéremért a labdarúgó világbajnokságon az elődöntő két vesztese, Franciaország és Anglia. Didier Deschamps számára ez lesz az utolsó mérkőzés szövetségi kapitányként a francia válogatott élén, amellyel 2018-ban világbajnok lett, 2022-ben pedig ezüstérmet szerzett. Didier Deschamps-ot halljuk.
2: Többre vágytunk a világbajnokságon, de most a bronzmérkőzés vár ránk. Nagy felelősséggel jár ennek a meznek a viselése, szóval nem egy barátságos mérkőzésre készülünk Anglia ellen. A szakmai stábtól és a játékosoktól elvárom, hogy mindent megtegyenek. Nekem pedig ez a mérkőzés lesz az utolsó szövetségi kapitányként. Hiányozni fog a francia válogatott, amellyel csodálatos pillanatokat éltünk át. Összesen 25 évet töltöttem el játékosként és szövetségi kapitányként a csapatnál, ami fantasztikus érzés.
1: Anglia 1982 óta nem tudja legyőzni tétmérkőzésen Franciaországot, ráadásul 60 éve érmet sem nyert a VB-n. Az angolok szövetségi kapitánya Thomas Tuchel így várja a mai találkozót.
3: If we win the game, we have the best results of a World Cup since 60 years.
4: Ami a mostani mérkőzést illeti, senki nem akart a mai találkozón szerepelni. Mind a négy csapat New Yorkban szeretett volna játszani, de ez egy hivatalos világbajnoki mérkőzés. Most lehetőségünk lesz arra, hogy Angliának 60 év után világbajnoki érmet szerezzünk. Egy nagy mérkőzés vár ránk a világ egyik legjobb csapata ellen. Talán éppen a legjobb válogatott ellen, amely a Spanyolország elleni elődöntőig a legjobb formában futballozott. És ez egy újabb alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy valóban olyan jó csapat vagyunk, mint amelynek az egész torna során látszottunk. Efelől egyébként semmi kétségem sincs. Lesznek változások, de hogy pontosan mennyi, azt még nem tudom.
3: Made of what we showed through the whole tournament, so there is no doubt about that. There will be changes, I don't know how many.
1: A mai lesz a világbajnokságok történetének 21. bronzmérkőzése. Franciaország harmadszor, Anglia először viheti haza a harmadik helyért járó érmet. A labdarúgó világbajnokság holnapi döntőjét sem kell elhalasztani vagy más helyszínre vinni, hiszen a kanadai erdőtüzek okozta levegőszennyezés az argentin-spanyol mérkőzés megrendezését már nem fenyegeti. Mindenről részleteket a Rádió Washingtoni tudósítójától, Nárai Balástól tudhatunk meg.
5: A labdarúgó világbajnokság döntője előtti természetes izgalmat egy komoly aggodalom egészíti ki egy nappal az összecsapás előtt, mégpedig a levegő. Pénteken nem csak New York, de az Egyesült Államok teljes északkeleti részének lakossága szó szerint a fellélegzésre várt. Már második napja borított mindent a fullasztó és füstszagú levegő. Péntekre pedig, ahogy az észak felől Kanadából érkező füst terjedt, Washington is a legrosszabb levegőjű világvárosok közé került. Szó szerint bizarr és szürreális volt a bágyatag, szűrt napsütés délben, miközben néhány száz méteres távolságban fekvő tárgyakat, épületeket is már csak kissé homályosan lehetett látni. Néhány órát utcán kellett töltenem munka miatt, ráadásul nagyobb utat kellett biciklivel megtennem. Elő is került a vastag maszk, még a koronavírus idejéből, és nem voltam egyedül ezzel. Az elmúlt napokban az orvosok, szakemberek mindenkit arra kértek az érintett területeken, még az egészségeseket is, hogy korlátozzák a kintlétet. A légkondicionálókat pedig a belső levegő keringetésére állítsák át. A Minneapolis, Chicago, Boston, New York, Washington által határolt területen ennyire egészségtelen rég volt már a levegő, illetve legutóbb 2023 nyarán közelítette meg ezt, ugyancsak kanadai erdőtüzek miatt. A szakemberek a sporttevékenységtől mindenkit óvtak. Nem véletlen, hogy New Yorkban az év sporteseményének, a labdarúgó világbajnokság döntőjének szervezői aggódtak. Hogy akkor most mi lesz? Komoly volt a dilemma, hogy kitegyék-e a játékosokat a nyilvánvalóan egészségtelen körülményeknek, és persze a közönséget is ennek, vagy változtassanak. Manhattanben pénteken az utcán állva a felhőkarcolók csúcsát is alig lehetett kivenni. Olyan sűrű volt a levegő a több ezer kilométerről a szél által befújt füst miatt. Most úgy tűnik, hogy az aggodalmak oldódnak, és megoldódik a probléma, mert szerencsére a várt fellélegzés egy átvonuló viharzóna és délire váló szélirány miatt szombatra megérkezik. A remények szerint vasárnap itteni délutánra sem tér vissza a füstköd. Tényleg kitisztul a levegő, és tisztán, élesen hallja majd a bíró sípszavát, az a nagyjából 80 ezer ember a stadionban, meg az a néhány milliárd a világon, amikor elkezdődik a Spanyolország-Argentína világbajnoki döntő. A levegő minőséggel kapcsolatos probléma a szombati bronzmérkőzésen biztosan nem merül fel, hiszen az délen, Floridában, Miami stadionjában tartják, hiszen ott csap össze Franciaország és Anglia válogatottja.
1: A VB mai bronzmérkőzését, valamint a holnapi New Yorki döntőt a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség jövő évi elnökválasztásán a legtöbb tagállam a tisztséget jelenleg is betöltő Gianni Infantinót fogja támogatni, a The Guardian szerint. A londoni lap azt írta, hogy a FIFA 211 tagszövetsége közül csak néhány nem küldött az újraválasztását támogató levelet Infantino számára, megjegyezve ugyanakkor, hogy a kivételek között van a Német Futballszövetség. Az 56 éves svájci-olasz sportvezető áprilisban jelentette be, hogy újraindul a FIFA elnöki posztért. Jelenleg ő az egyetlen hivatalos jelölt, bár november 18-ig még mások is pályázhatnak. A választást 2027 márciusában a FIFA marokkói kongresszusán tartják. A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján megjelent közleményében tudatta, hogy csatlakozott az UEFA-hoz, vagyis a labdarúgás új 2026. július 1-én hatályba lépett játékszabályai közül csak azokat az új szabályokat vezeti be, amelyeket az Európai Szövetség is. Mindez azt is jelenti, hogy az UEFA-hoz hasonlóan az MLS sem alkalmazza a FIFA egyes versenyein bevezetett általános hidratációs szünetet.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es belga nagydíj időmérőjét, így a holnapi futamon ő indulhat majd az élről. A második rajtkockából a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-lal. Az időmérőn a harmadik helyet a brit Lando Norris szerezte meg a McLarennel, ám helyét a 10 rajthelyes büntetése miatt a szintén Mercedes-es brit George Russell veheti át. A belga nagydíj holnap közép-európai idő szerint 15 órakor kezdődik. Az időmérő első három helyezettje így nyilatkozott.
6: Congratulations, Kimi Antonelli.
7: Gratulálok Kimi Antonellinek, egy újabb pole pozíciót szereztél ebben a szezonban. Milyen érzés, az a két fél belga mellett állsz, és előlük loptad el ezt a pole pozíciót. Tényleg félig belga vagy? Igen, mind a ketten. Jó tudni. Jó érzés, örülök, hogy megszereztem ezt a polt. Nem volt ez egy könnyű időmérő, sokat változott a pálya is, de körről-körre tudtam javulni, és így tudtam megszerezni a ezt a pole pozíciót. De persze egy holnap új nap víröd. Ott van Max mellette, majd a rajtrácson, úgyhogy jól kell rajtolnom, és utána pedig az ötös kanyarig meg kell tartanom ezt az első helyet. Mesélted, hogy az autó egyensúlyon nem volt jó, de aztán javítottatok, sikerült ezzel. Úgyhogy mennyire vagy büszke erre a körre, és milyen volt így? Igen, az utolsó kör az kiválóan sikerült. Különösen a kettes kanyarban tudtam sok időt nyerni, ez egy nagyon jó kör volt. Persze, azért voltak benne hibák, de azért ennek ellenére egy viszonylag tiszta kör volt, úgyhogy ennek nagyon örülök. Max, hozzád fordulok. Úgy tűnt, hogy azért, hogy ott voltál harcban az egész hétvégén, de most egy picit úgy tűnt, hogy esetleg a szélárnyék ez kicsit ellened dolgozott, és nem segített? Nem, egyértelműen segített. Ha nincs a szélárnyék, akkor most nem állnék itt, akkor a hatodik lettem volna, nincs a szélárnyék, úgyhogy most tudtuk, hogy ugye Isaacnak a rajtás végéről kell majd rajtolni, úgyhogy nagyon jó munkát végzett, hogy ilyen szélárnyékot adott az utolsó szektorban, és azért vagyok most itt, lehetek most itt. Holnap inkább majd a visszapillantomban fogok nézelődni, azt hiszem, de ez egy nagyon jó eredmény most itt. Az autó pedig elfogadható volt, hogy az egész hétvégén egész jól működött. Nincs a Mercedes szintjén természetesen, de örülünk annak, hogy az első kört megszereztük, és azt, hogy ezt csapatként elértük. Egészen jól nézhetek ki hosszú távon, ugye a versenyszimulációban. Ha ezt szem előtt tartod, akkor itt a hazai szurkolóid előtt, ha nevezhetjük így, akkor mire számíthatunk tőled holnap? Nagyon nehéz itt, ugye főleg az abroncsok miatt, de próbálom a legjobban majd nyújtani, és meglátjuk, hogy meg tudom tartani ezt a második helyet. Lando, hozzád fordulva. Milyen neked ez a hétvége? Ugye tegnap ugye a legjobb voltál, ugye, vagy voltál is a legjobb. Ugye sajnos lesz egy 10-es rajtbüntetés. Ez a legrosszabb hétvége, hogy most így visszatértél, és hogy jobb a teljesítményetek? Így van, valóban most mi nem is erőltünk semmit. Egyszerűen csak gyorsak vagyunk ezen a pályán, és örülök, hogy itt vagyok, de az nem jó érzés, hogy holnap valóban 10-helyről hátrébről fogok rajtolni. Jó lenne csatázni ezekkel a srácokkal, úgyhogy tényleg ezért is sajnálom. A legtöbbet kihoztuk ebből, nagyon jó időmérő volt, egy nagyon jó kört tudtam összerakni, és egész hétvégén elégedett, és boldog vagyok. Jó. Tényleg nekem is ez egy picit hazai futam, ami egy pici lökést ad. Bízom benne, hogy jó futamot tudok teljesíteni holnap, és hogy élvezni is tudom majd. Szerinted mire lehetsz képes holnap? Hol fogsz csatázni majd az élmezőnyben? Ez a terve egyértelmű. Nem tudom, hogy meddig tudok majd eljutni, vagy feljutni mezőnyben. Ma meglett a harmadik az időmérő, nem tudom, mire képes az autó majd a versenyen. Szerintem sok lehetőségünk adhat majd, hosszú lesz a futam. Jó, lehet itt előzni. Bízom benne, hogy egy jó show lesz majd a holnapi futam.
1: Tadej Pogacsár idén a negyedik, összesen a 25. szakasz győzelmét aratta a Tour de France-on. A francia kerékpáros körverseny 14. szakaszát a sárga trikót viselő szlovén nyerte. Összetettben 4 perc 30 másodperces előnnyel vezet Jonas Vingegaard előtt. Tadej Pogacsár a Várhegyi Benyámin beszélgetett.
8: Az ilyen pillanatokért érdemes dolgozni, és ezért szeretjük a kerékpár sportot, gondolom te is ezért szereted. Hát, ma minden szurkolónak meg kell köszönöm, aki eljött ide az utak szélére. Tényleg nagyon felejthetetlen volt látni ezt a közönséget ott a domboldalon, a hegy tetején, ez tényleg soha nem láttam ilyet még. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és azt gondolom, minden kerékpáros, minden versenyző, tényleg nagyon komolyan tiszteljük egymást, és mindannyian egy nagyon jó showt produkáltunk, és jó látni ezt a fajta versenyzést. A nagyszerű show, és te voltál a legjobb ismételten ezen belül. Mesélj kérlek a támadásról fölfelé a hágra. Tudtam, hogy Isaac talán nincsen 100%-os állapotban magához képest, úgyhogy vártam az utolsó 2 kilométer, hogy megnézzem, van-e bármilyen támadás. Aztán a végén a Decathlon és aztán Jonas is elég komoly tempót diktált fölfelé, úgyhogy egyesével szakadtak le a versenyzők. Én viszont jól éreztem magam, úgyhogy voltam vele az utolsó 2 kilométert megpróbálni. próbálom, jól ismerem, ráadásul nagyon komoly nézőmennyiség volt. Egyszerűen ilyenkor csak egy plusz löketet ad, hogy felérett célba. Úgyhogy megpróbáltam, és igen, jó érzéseim voltak, úgyhogy végül ezt ki is használtam. Az UE pedig első, második lett, hiszen Isaac végül második lett, és van egy 4,5 perces előny, egy újabb tökéletes nap. Igen, tényleg egy tökéletes nap. Ezt a szakaszt már az elejétől kezdve bekarikázva figyeltük. Nagyon jól ismerem ezt az etapot, csodálatosan szép, és igen, hihetetlen rész ez kerékpározáshoz. És nagyon jó emlékeim vannak innen, és ma mi csapatként egy újabbat nyertünk. Bejelölted már az elején. A holnapit is bejelölted már? Hát a holnapi az igen kicsit nehezebb, nem akarom túl magyarázni. De igen, a holnap az kemény nap lesz számunkra szerintem, de készek leszünk, hogy harcoljunk, és meglássuk, mi is történik. Nagyon sok opció van. Köszönöm, élvezd a dobogót!
1: Az évtizedek óta a klub kötelékében dolgozó, az elmúlt években az aktuális legidősebb fiú utánpótlás csapatot irányító Kis György lett a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencváros vezetőedzője. A játékos keret is kialakult a következő idényre, a 198-szoros válogatott Lékai Máté marad. A már korábban bejelentett játékosok mellett a nyáron viszont távozott többek között Csörgő Kristóf, Debreceni Dávid, Füzi Dániel, Győri Mátyás, Kis Bence, illetve Ancsin Gábor is. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, míg Vánca István a 72 kilóban nyert bronzérmet. A bokcsarnokban zajló Pólyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. Andrássy Márton második, Nai Dávid és Szabó Áron pedig a harmadik helyen végzett a cselgáncsozók World Tour sorozatának szarajevói állomásán. A magyar férfi strandröplabda válogatott nagy csatában kikapott a lettektől, így nem jutott be az elődöntőbe a Nemzetek Kupája 8-as döntőjében a Városligetben. A sportvilág most véget ért, hamarosan kezdődik az Anglia-Franciaország labdarúgó világbajnoki bronzmérkőzés. Tartsanak továbbra is velünk, Berelmesét hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.
10: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Hamarosan kezdődik a labdarúgó világbajnokság 103. mérkőzése, azaz a bronzcsata. Sok jelzővel illetik, csalódottak csatája, és még sorolhatnánk folyamatosan ezeket a jelzőket. A Franciaország-Anglia mérkőzés. Kommentátor társam Olasz Gergő, állandó szakértőnk pedig Vukovics László, és van most időnk még itt 23 óráig egy kicsit elemezni ezt a mostani mérkőzést, mert azért van miről beszélnünk, nem is csak a két csapat eddigi szerepléséről, hanem hogy azért, hogy kicserélődtek a játékosok a kezdő 11-ekben, és hát ti hogy látjátok, hogy ez a bronzmérkőzés sokak szerint ez egy fölösleges rossz, sokak szerint viszont le kell játszani, mert hát azért mégiscsak egy bronzmedáliát osztanak.
12: Én nem is feltétlenül a szakértő szerepét venném át, hiszen Vukovics László is itt van velünk a stúdióban. Talán csak rámutatnék arra, hogy rengeteg változás mind a két csapatban a kezdő 11 alapján erre lehet legalábbis következtetni. Olyan játékosok például az aranylabdás Ousmane Dembélé a franciáknál, vagy éppen az aranylabdára is esélyes Harry Kane a Bayern München kiválósága az angoloknál hiányzik a kezdő 11-ből. Nyilván van olyan játékos is, aki sérülés miatt nem áll a szövetségi kapitányok rendelkezésére, gondolok itt mondjuk most Salibára, az Arsenal belső védőjére, a francia válogatottból, de hát azért jócskán felforgatott kezdő 11-ek mind a két oldalon. Kérdés akkor, hogy most mennyire veszik komolyan ezt egyik, avagy másik válogatott a szövetségi kapitányoktól a mérkőzést megelőzően. Azt hallottuk Thomas Tuchel-től, az angoloktól, valamint Didier Deschamps-tól, akinek ez az utolsó mérkőzése lesz majd a francia kispadon. Egyébként 2012 óta irányítja a csapatot, és a legtöbb mérkőzéssel ő rendelkezik a francia válogatott kispadján, mint szövetségi kapitány, nyert világbajnokságot is, játékosként is és edzőként is, úgyhogy róla is majd rengeteget beszélünk. De hogy azért ennek a bronzmérkőzésnek már nem olyan a tétje, és valószínűleg a megítélése sem egyik csapat által sem.
13: Két csalódott csapat találkozója, köszöntöm én is a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Thomas Tuchel fogalmazta meg nagyon jól szerintem, hogy 22 csalódott játékos lesz a pályán, mert mindannyian a döntőben szerettek volna játszani, meg plusz akik bejönnek csereként, de természetesen most itt kell bizonyítani. Most elmondhatjuk, hogy profik a játékosok, ha már ott lesznek a pályán, akkor nyerni szeretnének, én ezt így gondolom, de ennek a mérkőzésnek közel sincs már akkora tétje. Itt igazán a FIFA meghirdette ezt, mert hogy a harmadik helyen le kell játszani, óriási biznisz, rengeteg néző, de ilyenkor a játékosokban már óriási csalódottság van, hát mindenki arra gondolt. Érdekesség, hogy a statisztikák alapján a FIFA világranglista első 4 helyezettje jutott a 4 közé, és most ugye ez a bronzcsata. Az angolok nagyon közel álltak hozzá, a franciák a meccs előtt álltak közelebb, mert a spanyolok elleni meccsen szerintem ott jobban játszottak a spanyolok. Itt most ezen a mérkőzésen, ahogy elmondtátok, mind a ketten nagyon sokan kicserélték mind a két csapatot a kapitányok. Itt azt nézik a kapitányok, hogy ki az, aki motiválható, ki az, aki önerőállapotban van, ki tud segíteni, és ha már ott vagyunk, akkor már. Az angolok például egyszer voltak világbajnokok, de soha nem szereztek semmilyen érmet ezen kívül. De most a harmadik helyen nem lennének annyira boldogok, de mégis boldogabbak, mintha negyedikek lennének.
11: Én azért egy picit így értetlenkedve állok ezelőtt a dolog előtt, megmondom őszintén, hát azért mégiscsak egy bronzérem, értem én ezt, hogy Európa-bajnokságon például nem játsszák le ezt, de hát azért mégiscsak valami megmarad emlékbe, ott van egy bronzérem. Oké, hogy a franciák nyilván szerettek volna döntőt játszani, bár a spanyolok elleni teljesítményük nem adott rá lehetőséget, mert hát kioltották teljesen a futballjukat. Nem tudom, hogy ma milyen forgatókönyvre számítasz, Laci. Franciáknál is cserék, majd mindjárt elmondjuk egyébként a kezdőcsapatokat, az angoloknál is cserék. Itt a motiváció fog most dönteni? Hát például azért Mbappé biztos, hogy motivált lesz, ha szeretne mondjuk gólkirály lenni.
13: Én onnan kezdeném, hogy egy pár év múlva föl fog értékelődni az, hogy világbajnokságú harmadik voltam, akkor már jó lesz visszagondolni arra, hogy mekkora dolog, hogy 48 csapatból.
11: Te is elfogadnád.
13: Hát micsoda, hát fantasztikus dolog lenne. De ezek a csapatok úgy jöttek, mint hogy világbajnokok szeretnének lenni, és most ez itt csalódás ebben a pillanatban. Itt az volt az edzők feladata, hogy ebből kihozzák a legtöbbet, amit az előbb próbáltam pedzegetni, ki az, akibe van annyi, hogy most meg tud tenni mindent a csapatért, és még friss is. Azt nem tudom, viszont olyan megérzésem van, hogy több gól esik ezen a találkozón. Tehát azt gondolom, hogy egy nyílt játékot fogunk játszani, vagy látni. Bátran föl fogják vállalni mind a két csapat a focit, és azok, akik nem játszottak eddig, bizonyítani szeretnének. Én szép játékot, gólokat, és tényleg sok gólt várok a mai mérkőzésen.
12: Ez lesz a harmadik alkalom az angol válogatottnál, hogy a bronzmérkőzésen szerepel. Korábban egyébként 1990-ben, valamint 2018-ban szerepelt, 90-ben 2-1-re kapott ki az olasz válogatott ellen a bronzmeccsen, ugye 2018-ban pedig a belga aranygenerációért a csúcsra gyakorlatilag, ott Kevin De Bruyne-ével, még Kylian Hazarddal és Thorgan Hazarddal is, amint Kylian Hazarddal is, úgyhogy azért voltak ott jeles belga játékosok, és ez mellett a franciák pedig már háromszor veszítettek el ilyen bronzmérkőzést, úgyhogy ez lesz a negyedik számukra, hogy így találkoznak. És hát említettük már azt, hogy azért jó ideje az angol válogatott nem szerepelhetett ilyen jeles mérkőzésen, vagy ha szerepelt is, akkor nem nyert, hiszen 1966-ban, amikor megnyerte a világbajnokságot, akkor szerezte egyetlen érmét így a világbajnokságról legutóbb. Mind a két oldalon 7 változtatás egyébként, erről biztosan beszélünk majd még a későbbiekben is, de talán arról egy pár szót említhetnénk, hogy Mbappé ott maradt a kezdő 11-ben, hiszen még van esélye arra, hogy a világbajnokság gólkirálya is legyen akár. Jelen esetben vezeti a góllövő listát Lionel Messivel egyetemben 8-8 találattal, de hát Mbappé, aki most a francia válogatott élén ezekben a pillanatokban vonul a gyepre, ott van, és akkor neki van esélye megnyerni megint az aranycipőt.
13: Arra leszek kíváncsi, hogy mennyire lesz önző Mbappé, mert ha nagyon önző valaki, akkor a foci elveszi a lehetőséget, hogy gólokat szerezzen, viszont a csapatjátékot megjátsza a szituációkat, tehát gondolok arra, amit a adott játékhelyzet megkíván, akkor vissza is fogja kapni ezektől a játékosoktól. Szerintem a második verzió lesz, szeretne gólkirály lenni, de a társak rá is fognak játszani, de ha jobb helyzetben lesz a másik, akkor szerintem le fogja adni.
11: Na hát akkor nézzük most már a két csapat összeállítás, aztán majd beszélünk a játékvezetőkről is. Ott is vannak azért érdekességek itt a bronzmeccsen, valamint a holnapi döntőn is majd. A francia csapatban mennyien van a kapuban Giusto, Konaté, Lacroix, Hernández, Zaire Emery, Rabiot, Olise, Cserki, Doué és Mbappé a kezdő csapatban. Ugye már elmondta itt olasz Gergő, Barcola és Dembele kimaradt, de Digne se került be a csapatba. Hát ugye azért ő vastagon benne volt abban, mondjuk, hogy a spanyolok ellen azt az első 11-est összehozta tulajdonképpen Jamalnak.
13: Igen, pattant a labda, és csak a labda ívét nézte, és félfordulatba el akarta rúgni. Jamalnak eddig mondhatjuk, hogy nem az ő VB-je ez, attól függetlenül, hogy voltak megvillanásai, de többet vártunk, de ott ez egy kulcsmomentum volt, hogy belépett oda a rugó láb és a labda közé, és tényleg eltalálta Jamalt, abszolút adható 11-es volt. Ez nagyon meghatározta annak a mérkőzésnek a végkimenetelét.
12: 7 változtatás mind a két oldalon, Balogh Balázs már elmondta a kezdő csapatát az angol válogatottnak, a francia válogatottnak, amelyben az angoléhoz hasonlóan akkor tehát 7 változás van, és csak hogy végig menjünk gyorsan, Malo Giusto, Theo Hernández, Konaté, Lacroix, Zaire Emery, Cherki és Doué sem kezdett a legutóbbi mérkőzésen, ahogyan Saliba sem, de ő sérülés miatt nincsen most ott a kezdő csapatban, és a helyükre került be Upamecano, Digne, Barcola, sőt ezek kerültek ki, ezek a játékosok. Saliba, mint azt említettem, kikerült, Upamecano, Digne, Barcola, Dembélé, Tchouaméni és Koundé is a hiányzók mellett, akik most nincsenek ott a kezdőcsapatban legalábbis, de bevethető a nagy részük csereként. És akkor Tuchel szintén hetet változtatott. Henderson, Kwanza, Konsa, Saka, Eze, Toni, valamint Rashford került be a kezdőcsapatba, és akkor, hogy végigmenjünk pontosan a kezdő 11-en, egy 4-1-4-1-es felállást vázoltak a mai mérkőzésre. Számunkra Henderson a kapuban, Kwanza, Konsa, Gay, valamint Spence a 4 hátvéd jobbra balra, Declan Rice lesz a védekező középpályás, ő azért ott maradt, mint a stabil tagja a középpályának, jobbra balra aztán a középpályán Saka, Eze, Rodgers, valamint Rashford, és a center pozícióban Ivan Toni kapott ma lehetőséget. Ez a kezdő 11-e tehát az angol csapatnak. És akkor rengeteg bekerülő, rengeteg kikerülő, ami egy picit meglepetés annak ellenére, hogy ez, és akkor idézőjelesen csupán egy bronzmérkőzés, az az, hogy Harry Kane sincsen ott, akinek azért szintén lenne még lehetősége gyarapítani saját góljainak számát. Jelenleg 6 találat talál a góllövőlista negyedik helyén, és lehet, hogy egyébként egyik utolsó világbajnoksága lesz Harry Kane-nek. Még azért kora alapján benne van egy, hiszen ő még mindig csupán 32 éves, úgyhogy még 2030-ban bőven ott lehet, de a góljai számát már nem sokáig gyarapíthatja. Mégsem kezdette ma őt Thomas Tuchel, csak úgy, mint Bellinghamet.
13: Egy speciális viszonyuk van Thomas Tuchelnek Harry Kane-nel, ő a csapat kapitánya, egy fantasztikus játékos, fantasztikus szezonokon van túl, itt is nagyon jól teljesített a világbajnokságon. Gondolom ezt megbeszélték, véleményem szerint a második fél időben be fog jönni Bellingham is a szünetbe, meg Kane is, lehet, hogy csak 30 percet játszanak, lehet, hogy teljes félidőt, de számít rájuk Tuchel, de így van megbeszélve most.
11: Ugye beszéltünk arról, hogy Deschampsnak ez lesz az utolsó mérkőzése, Laci, szerinted Tuchelnek is, mert azért az angol lapok igencsak támadják, a játékosok között is állítólag van, aki nem nagyon szívleli.
13: Én azt gondolom, hogy az angol szövetség elég határozottan kiállt Tuchel mellett, és én értem, hogy mire gondolnak, amikor sokan véleményezik, hogy most miért állt hátra az angol válogatott, csak azt elfelejtik, hogy az ellenfél nem az április 4 gépgyár volt, hanem az argentin válogatott. Tehát itt mindenki annyit játszik, amennyit az ellenfél enged, és itt most mondják olyan emberek, akik lehet, hogy kettőt nem degáztak életükbe, hogy Tuchel mit csinált, te jó Isten, hogy ilyen hibát hogy lehet elkövetni. Hát Tuchel bevezette a 4 közé Angliát, egy hajszára volt attól, hogy világbajnoki döntőt játszon, tehát én nem bírálnám őt, attól függetlenül, hogy tényleg benyomta őket nagyon Argentína, de itt összefüggnek a dolgok, Argentína annyira komolyan ritmust váltott, és az angolok nem nagyon tudtak kijönni.
12: És egy picit akkor méltassuk Deschampot is, Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya, 187. és egyben utolsó mérkőzése ez a francia válogatott kispadján. Remek mérlege van, ha csak a világbajnokságokat nézzük például, akkor 26 VB találkozójából 26 megnyert. Az egészen elképesztő, hát emlékezhetünk például a 2022-es döntőre, amikor vereséget szenvedett, meg most is kapott már ki a francia válogatott a spanyoloktól, de hogy az egy nagyon-nagyon jó arány, és a 187 eddigi mérkőzéséből, amelyben benne vannak természetesen a barátságos összecsapások is, 121-et megnyert a francia válogatottal, a legtöbb, amennyit francia szövetségi kapitány nyert. Most már viszont akkor ezzel a mérkőzéssel egy picit előre is gondolkodhatunk. Nem tudom, hogy vannak-e feltétlenül nevek már az ő pótlására, vagy hogy megvan-e már, hogy ki lesz az új szövetségi kapitány, de azt biztosan tudom, hogy egy korszak most lezárul, és hogy a francia válogatottnál azért kiváló játékosok vannak, de vajon lesz-e, aki ennyire jól össze tudja tartani ezt a francia válogatottat, mint tette Didier Deschamps az elmúlt években?
13: Nagyon nehéz örökséget vesz át, aki következik utána. Zinedine Zidane-t mondják legnagyobb esélyesnek, meglátjuk. Ugye 14 évvel ezelőtt kezdte Deschamps a munkáját, és ő játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnok, amit szintén nagyon kevesen mondhatnak el magukról. Így hirtelen Beckenbauer ugrik be nekem azonnal, aki ugyanezt megtette. Nagyon nehéz dolga lesz az új kapitánynak, de ha egy ekkora név lesz mondjuk, mint Zidane, akkor mögé szerintem beállnak a sorba. Rendkívül sok jó játékos van, ezt kell ütőképes csapattá alakítani, ami szerintem Deschampsnak remekül sikerült. Itt most, hogy az elődöntő a spanyolok ellen így alakult, ez pekhes dolog, mert 4 évente van világbajnokság, ez most ennyit kell várni, hogy ezt korrigálni tudják. De most ilyen az élet, most itt kell a harmadik helyért megnyerni a mérkőzést.
11: Mindjárt kezdődik a találkozó, a mérkőzés játékvezetője pedig a venezuelai Jesús Valenzuela lesz, érdekes név ez így. És eddig a játékvezető két mérkőzést vezetett, mégpedig Franciaországnak és Angliának is, Katárban, és két mérkőzés után őt hazaküldték. Itt ezen a tornán viszont ez már a negyedik találkozója, tehát azért ez is egy érdekes választás, legutóbb nem felelt meg ezek szerint a nemzetközi tendernek, most viszont ő kapta ezt a bronzmérkőzést, hát erről is voltak különböző vélemények, de hát adjuk meg a lehetőséget, hogy reméljük, hogy jól fújja ezt a meccset majd.
13: 4 év alatt rengeteget fejlődött.
11: Így van, és hát már a csapatok is készen állnak a kezdésre, természetesen azért itt mutatták közelről a két csapatkapitányt, Mbappét és Rice-t, én azért azt látom, hogy azért van rajtuk egy kis izgalom, tehát azért érzik ennek a találkozónak mégis a tétjét, és a közönség pedig már visszaszámol, és ebben a másodpercben most már elmondhatjuk, hogy 2-1, és akkor kezdődhet a találkozó, és a franciák kezdik, és hát ahogy már megszokhattunk ilyen kezdéseket, azonnal ki is rúgják az oldalvonalon túlra, de nem jött az az őrült nagy letámadás itt a szögletzászló közelében. Arra számítottam, hogy gyorsan letámadnak, igaz, azért megpróbálják az angolokat, ott a fehér mezben játszó angolokat, a kék mezben játszó franciák a 16-os előterében tartani. Egyelőre sikerrel, de labdát nem tudtak még szerezni. Spence tette most tovább már a labdát. Azért ő benne is van még egy érdekesség, hogy például ezt a védőmaszkot már elhagyta.
12: És két nagyon érdekes statisztika egyik, valamint másik oldalról. A franciáknak ez csupán a harmadik olyan világbajnoksága lehet, ha a mai napon nem találnak be rendes játékidőben, amikor nem szereznek gólt két egymást követő találkozón. Ez nagyon érdekes számomra. 1930-ban volt egy olyan világbajnokság, amikor két egymást követő mérkőzésen sem tudta gólt lőni. 2002-ben, valamint 2010-ben, de hát 2010-ben nem is sikerült jól annyira az a világbajnokság számukra. Míg az angoloknál egy statisztika az elődöntőről, ugye az angol válogatott vezetett Argentina ellen Gordon góljával, és az utolsó 30 percben, miután 1-0-ra vezettek, 12%-ban birtokolták csupán a labdát, míg Argentinánál ez a szám 80 fölött volt, ugye vannak olyanok is most már a modern statisztikákban, hogy egyik csapatnál sincsen a labda, hanem így valahogyan senkié a labda gyakorlatilag, tehát utazik éppen, és nem birtokolja senki, úgyhogy az egészen elképesztő az a 12%, és nagyon kevés. Most támadnak az angolok, jön egy beadás, de sikerül kifejelnie Konaténak, ha jól láttam, sőt Lacroix volt az, aki kicsúsztatta a franciáktól. Ez most egy éles beadás volt nagyjából a 16-os csücskétől, és könnyen belefejelhetett volna akár egy angol támadó is. Ez nem így lett, úgyhogy a második perc végén továbbra is 0-0 az állás a bronzmérkőzésen.
11: Valószínűleg azért az angolok kétszer nem akarnak bele sétálni ugyanabba a csapdában. Gondolok itt arra, hogy az argentinok ellen ugye 1-0-ás vezetésnél nagyon visszaálltak védekezni, és hát azért az összeállításukból is azt tűnik ki, hogy egy támadóbb jellegű csapatot küldött föl Tuchel, aki elismerte legutóbb a hibáját, és hát ugye valószínűleg akkor ezen változtatni is fog. Most azonban a franciák indulhatnak el az ellenfél térfele felé, de labdát szereznek, mégpedig Rice jó voltából, és egy lövés távolról, és ott a gól! Vezet az angol válogatott! Rice megszerezte ezt a pontatlan labdát, nem vették igazán komolyan, ő pedig megnézte magának a bal alsó sarkot, és tehetetlen volt a franciák kapusa, már meg is szerzi a mérkőzés első gólját az angol válogatott a harmadik percben. Hát azt hiszem, hogy ez a franciáknak mindenképpen hideg zuhany, és most így átalakul azért valószínűleg ez a bizonyos meccsterv. Mit fognak majd csinálni most ugyan a franciák, mert hát egy múlva vezet Anglia.
12: Bocsánat, Laci, ez teljesen úgy nézett ki, mintha egy edzés jelenet lett volna.
13: Igen, egy eladott labda, nem támadták meg Rice-t, ő vitte a labdát a félpályán, szerezte meg a bal összekötő helyéről, mögé kerültek, abban elment a védő, nem támadták meg, és ő 19 méterről jobb elsővel, nem is túl erősen, hanem jól helyezve a bal sarokba nyeste a labdát, úgyhogy mennyien nem is vetődött. Tehát nézte a labdát, és ő vetődni se volt lehetősége, vagy egyszerűen nem ugrott el a labdáért. Én jeleztem a mérkőzés előtt, hogy véleményem szerint nagyon sok gól lesz ezen a találkozón, ha be is kezdtek a fiúk.
12: Declan Rice szerzi meg tehát az angol válogatott vezetését a harmadik percben, éppen hogy csak átléptünk egyébként a harmadik minutumba, úgyhogy lehet, hogy mondjuk 100-120 másodpercnél éppen hogy csak több telt el ennél a találkozónál az első gól megszerzéséhez, és Kylian Mbappé, a csapatkapitány nagyon szomorúan konstatálja, hogy bizony vezet Anglia, és Anglia akkor most, ha nem is egy nagy lépést, mert még nagyon korán tartunk ebben a mérkőzésben, de egy lépést azért tett annak irányába, hogy bronzérmet szerezzen, és 1966 után ismét akkor éremmel a nyakában hagyjon el egy labdát.

0: pontosabban egy francia támadás, és Kylian Mbappé már a 16-oson belül elbombázta, de aztán egy blokkról lepattant, úgyhogy marad a labda a franciáknál, az angolok pedig feljebb tolják a védekezésüket. Negyedik perc most már, sőt az ötödik egészen pontosan, Franciaország, Anglia 0-1.
1: Ez egy középre játszott labda volt, de nem volt jó senkinek. Hátra került most az angolok kapusához Henderson, az, aki ugye ezen a mérkőzésen kapott most bizonyítási lehetőséget. Hát nem tudom, ti hogy vagytok veled, Pickfordnak azért voltak jó és kevésbé jó meccsei ezen a világbajnokságon. Minden esetre most nem ő kapott lehetőséget, ő is ott ül a kispadon. Jön előre az angolok támadása, most a franciák visszahúzódnak Mbappé kivételével a félvonalig, de Mbappé még csak a kezdőkörben sétál, ő várja majd a kiugrási lehetőséget, mert ő azért, ha labdát kap, és megindul, nehéz megállítani. De egyelőre nem kap labdát, az angolok pedig kényelmesen passzolgatnak, most visszavitték a saját térfelükre, aztán újra a francia térfélen pattog már a labda, illetve gurul, és megpróbálják ott kiugratni Rashfordot, azonban rövid volt a labda, ezt lefülelték a franciák, és már indulhatnak Theo Hernandez jó voltából a bal oldalon, de nem lesz ebből viharos támadás, hiszen megállnak, és szépen lassan pozíciós játékba kezdenek most a franciák is. Hát valószínűleg azért még sok hatása alatt vannak itt a bekapott góltól, és hát Rice-ról az jut eszembe, ugye, hogy a Real Madridnak rugott a bajnokok ligájában két szabadrugás gólt, állítólag előtte sem, meg utána sem egyet sem. De nézzük most megint az angolok, a jobb oldalon egy labdát kaphat most Saka, aki már bevezeti a 16-oson belőre, középre adja, ezzel nem tudja levenni, de ott van Rashford, elövi! Hát én ezt már majdnem bent láttam, de végül is nem lett belőle gól, hanem szöglet lesz belőle, hát eléggé átjáróháznak tűnik egyelőre a franciák védelme, és hát könnyedén megszerezhette volna a második találatát az angol csapat. Rashford levehette, mint egy 13 méterre a kaputól ellőtte, azonban a franciák védőjéről, Justorról kipattant a labda az alapvonalon túlra. Hát ez nagyon langyos francia kezdés.
2: Hát ha nincs a blokk, akkor ez is gól. Hát úgy látom, hogy a franciáknál kevésbé sikerült rendezni a csapategységet. Itt most egyedül a gól tudna segíteni a franciáknak, ha tudnának szerezni gólt, hogy kicsit erősödjön a mentális állapotuk, mert nagyon mélyen vannak most.
0: Declan Rice az első gólt szerzője adja be most majd ezt a baloldali sarokrugást, Declan Rice pedig már oda is áll. Egyelőre felemeli most a bal kezét, aztán nekifut a labdának, átíveli a hosszúra. Ez szörnyen pontatlan, talán bedobás lesz belőle, ha nem tudják bentartani. Még Quensa talán bentartotta, mutatja is a játékvezető, hogy mehet tovább, és akkor ezzel az, aki birtokolja. Most, mintha Lesserről lépett volna vissza a jobb hátvéd, de azért tovább tudja játszani a labdát, és már a 16-oson belül az angolok. Eze egy ballábas lövés lepattan, Doué veszi át, és fordulhat meg, akár egy gyors kontratámadáson is indulhatnak a franciák. Mbappé kilép, megszerezheti akár a 9. gólját is, de Spence remekül ért vissza, és Spence-nek volt egy egészen elképesztő szerelése már az argentinok ellen is, amikor egy óriásit mentett Giuliano Simeone kilépésekor, becsúszva szerel gyakorlatilag úgy, hogy 5-6 méteres hátránya is volt már, és utolérte az argentin jobbszélsőt, és Spence most is, ha nem is biztos góltól, de egy óriási lehetőségtől fosztja meg a francia válogatottat, és menti meg saját csapatát. Elterik most már a találkozóból 8 perc, és Anglia továbbra is 1-0-ra vezet Franciaország ellen itt a bronz mérkőzésen Declan Rice harmadik percben szerzett góljával.
1: Támad közben az angol csapat, és egy szabadrugás következik majd innen a 16-os és az oldalvonal közötti területről, az 5-össel egymagasságból. Ugyanis Justo volt az, aki szabálytalankodott ezével szemben, összeakadt a lábuk, és a játékvezető természetesen lefújta az esetet. Egyébként Mbappé azt a labdát, ha jól veszi át, az egy olyan labda volt, csak valahogy egy kicsit így mögé került, nem tudta maga elé húzni, akkor esélye nem lett volna az angol védőknek, mert akkor elindulhatott volna, de hát ez csak feltételes mód, rosszul vette át a labdát, ezért is érhetett oda szerintem Spence, aki egyébként behúzódott középre a bal oldalról, nem is kellett nagyon mást fogni, ugye természetesen csak Mbappét. És ahogy akkor szokásos, jön az angol csapatkapitány a szabadrugáshoz, és akár innen kapura is csavarhatja Rice, főleg ha azt nézzük, hogy az előbb is előtte 20 méterről és utat találta a labdája a hálóba, most lehet, hogy próbálkozik esetleg ide, meghúzza a rövid sarokra, hiszen csak egytagú sorfalat állítanak a franciák, Cherki állott a labda mögött, aztán jön az ívelés, azonban ezt a labdát föl tudják fejelni a levegőbe, kinél lesz a labda, most már megvan a franciáknak, indulhatnak előre, de ez egy nagyon pontatlan indítás oda Olisek felé, és a visszafutó Rice pedig átveszi a labdát, aztán nem is passzolja hátra, hanem nézi a társakat ott a felezővonal környékén, hogy kinek lehetne passzolni. Hát több volt ebben a szabadrugásban, Rice most nem volt olyan bátor, mint a lövésénél, így a 10. percben az ő góljával Anglia 1-0-ra vezet Franciaország ellen.
0: A világbajnokságon az angol csapat leggyorsabb találata volt ez, 2 perc és 14 másodperc egészen pontosan, úgyhogy ha azt másodpercre szeretnénk átváltani, a 134 másodperc tényleg

0: villámgyorsan előnyhöz jutott az angol válogatott Declan Rice révén, és ez már a hatodik olyan találata volt az angol csapatnak, amelyet az első fél időben jegyez itt a világbajnokságon. Csupán két nemzet válogatottja, az amerikai Egyesült Államoké, ők 8-at szereztek, valamint a spanyolok ők 7-et első fél időben. Egy hosszú indítás, de Malo Justo remekül leste le Rashford elől a labdát, úgyhogy már is a franciák támadhatnak. Kylian Mbappé pedig szépen tartja meg, sőt, remekül továbbítja Doué-hoz a bal oldalra. Jöhet egy beadás Theo Hernandeztől, Doué kapja meg középen, Cherki még mindig a 16-os előterében egy lövés, Henderson véd nagyot, már igen, csak középre jött a labda, nem kellett akkor átnyújtoznia, jött a kipattanóra, Zaire Emery ért oda, a lövése lepattan a blokkról, Henderson pedig maga elé pofozza, és nem veszi föl egyelőre a kezébe. Ez most egy élénk francia lehetőség volt, és lehet, hogy akkor így, vagy elterik most már 10 perc a találkozóból, a franciák is elkezdenek futballozni.
1: Hendersonnak, hogy visszanéztem az előbbi védését, hát eléggé dadogott a kezében ott a labda, pedig, mint ahogy Gergő is mondta, ez középre ment az elővés, de azért most valamit mutattak a franciák, egy picit talán éledeznek, és reméljük, hogy ez a mérkőzés egészben jót tesz majd a találkozó színvonalának. Most minden esetre jól hozzák ki a labdát a franciák, nem volt olyan illetve az angolok, nem volt olyan vitézes ez a letámadása a franciáknak. De most egy remek indítás, már a 16-oson belül egy lövés, 2-0 vezet Anglia. Hát megint mi történt? Les volt? Lehet, hogy csak lelkendezek itt. Igen, nekem is gyanús volt egy picit, hogy nagyon tisztán kapta meg a labdát most Saka, és az asszisztens, a venezuelai asszisztens pedig behúzza. Majd mindjárt megnézzük a visszajátszást. Talán, ha egy ütemmel hamarabb megy a labda, igen, valóban a visszajátszáson jól látszódik, hogy Saka lesen volt, belépett a 16-oson belül, egyébként jól oldotta meg, szépen visszaúzta bal lábbal egy lövőcsellel, aztán pedig belőtt a jobba. De nézzük most a másik oldalon egy francia lehetőség, míg a visszajátszást mutatták itt az operatőr, illetve a rendező kollégák, de a 16-oson belül megint hibáznak egy passzal ott a franciák, így nem lesz belőle lövés, nem lesz belőle francia gól. Na hát azért most van egy kis izgalom a mérkőzésen, helyzet itt lesz, gól ott, aztán helyzet megint itt, reméljük, hogy ez így marad a találkozó végéig.
2: Elég rendezetlenek a csapatok, főleg a franciák védekezése nem egységes. Hát említettétek mind a ketten, hogy 7-7 helyen változtak a kezdőcsapatok, de az angolok sokkal jobban alkalmazkodtak az eddig eltelt időszakhoz. Az Mbappé helyzetről még, amit Balogh Balázs ecsetelt, valóban, ha jól veszi át, Mbappé egyedül viszi kapusra, de megtört a ritmusa, és Spence nagyon szépen keresztezett. Ez a meccs eddig azt adja, amit én igazából vártam, hogy egy nyílt támadójáték mind a két csapat részéről, de a védekezések eddig nincsenek rendben.
0: És konkrétan a francia védelem, ami a kezdő csapatokat illeti, az előző Spanyolország elleni mérkőzéshez képest teljesen kicserélődött, hiszen most Justo, Konaté, Lacroix és Hernandez a négy hátvéd jobbról balra, akkor pedig úgy nézett ki a védelem még a spanyolok ellen, hogy Koundé volt a jobb hátvéd, Upamecano, valamint Saliba a két belső védő, és a bal hátvéd Digne össze is hozott egyébként egy 11-est, Lamine Yamalt rúgta meg a 16-oson belül, és azt abból szerezte Oyarzabal a spanyolok első találatát, azzal már vezetett Spanyolország, és végül 2-0-ra nyertek a spanyolok a franciák ellen, úgy, hogy gyakorlatilag teljesen megfojtották a francia támadógépezetet. Na, de most Olisse a 16-oson belülre tör, még mindig a bal lába felett cselez, Spencer oda megint remekül, aztán Tonyt buktatják, nem engedik gyorsan elvégezni a szabadrúgást, ez olykor sárgalapot szokott érni, de most érzésem szerint a venezuelai játékvezető megkegyelmez a francia védőjátékosnak. Saka az imént, amikor kilépett a helyzetből, akkor egyébként centerezhetett is volna, de jól cselezett végül a bal lába felé, és remekül rúgtál a hosszút. Más kérdés, hogy nagyjából egy olyan 60-70 centiméterrel a védője előtt tartózkodott, amikor az indítás pillanata volt, úgyhogy valóban jól érzékelte a partjelző. Most egy szép kényszerítő, és megint egy angol lehetőség. Tony próbálta volna meg odapasszolni a labdát csapattársának, sőt Rodgers volt az, aki elveszítette a labdát. Kylian Mbappé pedig egy szép cselt követően megjátsza most Doué-t, aki befele tör. A bal oldalon kapja meg, sőt most van Doué-nál a labda, a jobb lába irányába cselez, de nem tudja előni egyelőre. A bal oldalra kihúzódik Mbappé a 16-os csücskénél éppen. Két angol vele szemben, Saka, valamint Quenchá, az Mbappé-nak jó a cselet, centerez, aztán Gay-nek kell mentenie, szögletel jöhet majd a francia válogatott a 15. percben, amikor Anglia még mindig 1-0-ra vezet Rice góljával.
1: Olisek ott volt egyébként, az ötösön érkezett, úgyhogy el kellett rúgni, közben pedig gyorsan elvégzik a kis szögletet a franciák, nem lesz tehát belőle beadás, de hát az angol védelem azért jól fejel. Most viszont jön középre a labda, és bizonyítják ezt a dolgot, mert hogy Koné kifejelte a labdát, igaz franciákhoz kerül, még mindig az angol térfélen folyik a játék, és a franciák most próbálnak egy más sebességi fokozatba kapcsolni, ott az elején talán egy kicsit álmosan kezdték ezt a mérkőzést, hát rá is fizettek alaposan, hiszen Rice egy lövéssel megszerezte az angol válogatottnak gólt, és akkor, amikor lassan negyed óra telik el, ezt az előnyt tartja is az angol csapat, és hát igazándiból komoly lehetősége volt már azért a franciáknak is, csak nem tudtak még gólig eljutni. Nézzük, most hátulról indítanak újra támadást a franciák, ott a középkörben folyik a játék egyelőre, kis passzokkal jönnek, hát gondolom ezt a spanyolok ellen jól eltanulták, mert a spanyolok éppen ezzel ölték meg középpályán a franciák lendületét, fociát, és kaptak ki éppen azon a mérkőzésen, amit már Olasz Gergő említett. Olisek most kint itt a jobb oldalon, a bal lábával próbált valamit beadni, cselezgetni, nézelődni, aztán inkább tovább tette a labdát, előre húzódott most már ott Gusztól, de nem tud előre menni, hanem inkább hátrafele forgatják, ott pedig egy labdavesztés, és nem volt szabálytalanság, úgyhogy jöhet majd az angol csapat, egy újabb támadást vezethet, de nem lesz ez olyan viharos támadás, hiszen nem kell sietniük, vezetnek, várhatják a lehetőségeket a gyors indításokra, mert azzal egyenlőre a francia védelem nagyon összezavarható volt. Most ott a kezdőkörből megint lépett volna már ezzel a labda felé, de mármint, hogy az indítás sávjába, de nem kapta ezúttal a labdát, úgyhogy vissza is fordult, és Rice pedig mutatja, hogy csak nyugodtan mozogjatok visszafele a labda fele, és szépen játsszuk ezt itt a mi térfelünkön meg újra. Mondom még egyszer, nem sietnek a 16. percben, ugyanis 1-0-ra vezetnek a franciák ellen.
0: Ez még csak persze spekuláció, de milyen érdekes lenne, ha pont egy ilyen góllal veszíteni el mondjuk Franciaország Anglia ellen a bronzmérkőzést.
2: És az 1982-es VB, amit mondtál, Anglia-Franciaország mérkőzésen Brian Robson a 27. másodpercben szerezte meg a gólt, tehát az volt minden idők leggyorsabb angol világbajnoki gólja, és most szinte ismétli önmagát a történelem.
0: És hát akkor nyert az angol válogatott Franciaország ellen, igaz, az még csak a csoportkörben volt az a találkozó, nem egy bronz mérkőzésen, de most is ezek azért jó előjelek, a gyorsan szerzett gól, a picit rendezetten francia válogatott, valamint felforgatott francia válogatott, legalábbis az alapkezdőhöz képest biztosan, tehát azért ez egy így is nagyon erős francia csapat. Most is Justo például a labdával, ő a Chelsea kezdő jobb hátvédje, aztán bepasszolja Rabiónak, aki a Milan kezdője, tehát itt mindenki azért saját csapatában kezdőjátékosnak számít. Saka most viszont biztosan nem lesről lépett ki, és egyedül vezetheti a labdát a kapusra. Rákroa megint megcsinálja a Saka, cselt a bal lába felé, előné a hosszú irányába, de a blokkról lepattan. Saka nagyon a bal lábával szeretne gólt szerezni, az előbb sikerült neki, de akkor lesen volt, most nem volt lesen, de nem sikerül neki. Az előnye megvolt, egy picit kisodródott a labdával, ahogy megkapta, aztán még jó volt egyébként a cselés, de Lacroix most a helyén volt és blokkolni tudta ezt a próbálkozást. 18. perc, Franciaország, Anglia a 2026-os labdarúgó világbajnokság bronzmérkőzésén 0-1.
1: Igen, hát Saka most egy kicsit nem maga elé tette a labdát, hanem oldalra, ezzel pont egy ütemet veszített, azt az ütemet, amiért oda tudott lépni a franciák védője. De hát még nem múlt el a veszély, mert jön egy újabb szöglet, igaz, hogy Bellingham nincs most ott a pályán, Rice iveli középre a labdát, és van is fejes, és ott a második gól! Hát már megint nem figyeltek a franciák, hát teljesen tisztán ugrott föl tulajdonképpen ott az angol játékos Justo, aki gólt fejel, könnyedén, mintha edzésen lennénk, így mondta Olasz Gergő, fölugrott, megcsúsztatta a labdát, és ugyanoda lőtte szinte, egyáltalán fejelte, hova rúgta az imént Rice, de Konsa volt az, bocsánat, itt elnéztem a gólszerzőt, persze a kettes számmal játszó angol játékos. Hát ez hideg zuhany a franciáknak, Deschamps teljesen ledermedott látható a padon, mert egy ilyen gólt, hát edzésen valószínűleg 5 kör futást rendel el az edző, hogyha így védekezik a csapat szöglet gyakorlásnál.
2: Hát a legmérgesebb az edző, a pontrugásból kapsz gólt, mindenkinek megvan az embere. Itt mutatja épp a lassítás, hogy Rabiot fogta Konszát, vagyis éppen nem fogta, mert kiszabadult mellőle, és 5 méterről jött a rövid sarokra a labda felé, és becsúsztatta a hosszúba. Erről nem tehet a kapus, viszont nagyon rossz védekezés, és változatlanul azt tudom mondani, hogy fejbe az angol csapat sokkal jobban ott van ezen a mérkőzésen.
0: A francia válogatott pedig nem csak önmagának árnyéka, de azért a nagy csapatoknak is, hiszen az angol válogatottól így 20 perc alatt 2 gólt kapni, azért a világbajnokságon sem sok csapatnak sikerül.
2: és úgy kapott két gólt, hogy mellette még volt három helyzete Angliának. Tehát 20 perc alatt 5 helyzete volt Angliának, ebből látszik, hogy a franciák fejbe nem nagyon tudtak fölkészülni erre a mérkőzésre.
1: Azért dicsérjük Tuchelt, mert hogy ugye sokat változtatott, és bejöttek ezek a cserék, mert két ilyen ázt kimert hagyni, mint akiről beszéltünk, ugye Kent is meg Bellinghamet, és 2-0-ra vezetnek.
0: Ráadásul úgy, hogy remekül játszik az angol válogatott eddig. Declan Rice magára ültette most a vezérszerepét góllal és gólpasszal, járult hozzá eddig az angol vezetéshez, és 20 perc után akkor 2-0-ra vezetnek az angolok úgy, hogy a franciák ott folytatják, ahol a spanyolok ellen abba hagyták.
1: Itt a 20. van. Percben járunk, és most volt ugyan egy lehetőség, de csak ezekre a gyors indításokra próbálnak meg összpontosítani, mert ott a középpályán megint nem tudják uralni a teret.
2: A franciák teljesen ki vannak szolgáltatva annak, hogy Mbappé vagy Doué esetleg megvillan, mert teljesen csak abba bíznak, hogy hosszú labdával ezek a játékosok a gyorsaságukat, a klasszisukat kihasználják, de erre készültek az angolok, és a kapus itt is kiebb helyezkedik, mint akár Unai Simon, amikor Mbappé elé kijött 40 méterre. Tehát az angolok sokkal jobban szeretnék ezt a bronzérmet, mint a franciák. Itt most már Mbappé saját magáért játszik, úgy látom igazán, mert nagyon szeretne gólt lőni a gólkirályság miatt. De a franciák változatlanul azt tudom mondani, hogy nincsenek ott fejbe ezen a mérkőzésen egyelőre.
0: Spence kapja meg most a labdát a bal hátvédként, aztán visszapasszolja Ezének, ezzel pedig Gayhez passzol. Gay ugye most már a Manchester City közép hátvédje. Aztán egy jó mélységi átadás Tonynak, aki a 16-oson belül találja magát, eltűnik aztán egy pillanatra, majd megint majdnem buktatják. Hát itt most azért kétszer is volt olyan, hogy majdnem buktatták őt. Más kérdés, hogy egyébként már lesen tartózkodott az indítás pillanatában. Gyorsan el is végzik az ezért járó szabadrúgást a franciák, és Theo Hernández volt az, aki nyargalt a labdával. Sokan megkérdőjelezték azt a döntését a világbajnokság alatt Didier Deschamps-nak, hogy a bal hátvéd pozícióban rendre Lucas Digne-t favorizálja. Theo Hernández helyett, aki sokak szerint agilisebb, jobb balhátvéd, tehát Digne mellett döntött a francia szövetségi kapitány. Más kérdés, hogy lehet, hogy rá is ment a világbajnoki címere, hiszen Digne a 16-oson belül buktatta Lamine Yamalt, mint azt már említettük, és emiatt kapott 11-est a spanyol válogatott. Aztán természetesen a futballban nincsen ha, de ki tudja, mi történt volna, ha ott nem jut büntetőhöz a spanyol csapat. Malo Justo kapja meg most a labdát, támadnak a franciák. A 22. percben Olisénél a labda most a jobb oldalon, megpróbálja bepasszolni Serkinek, be is tudja játszani a Manchester City támadójának, aztán annyira betömörül az angol válogatott, hogy csak át tudja forgatni a jobb oldalról a bal oldalra Olisé. Kylian Mbappé egy távoli próbálkozás, nem sokkal száll lesz kapu mellé, nem véletlenül áll Kylian Mbappé a góllövőlista élén, holtversenyben Lionel Messivel 8 találattal, hát azért benne van a veszély Kylian Mbappé-ben még távolról is. Igaz, az egy másfél méterrel mellé szállt, de hát a semmiből villant.
2: Igen, az angoloknak már könnyebb készülni Mbappé-ból, mert tudják, hogy bármi a szituáció, úgyis kapura fog lőni.
1: Közben itt az ivószünet, úgyhogy Laci, van időnk beszélgetni erről a mérkőzésről. Hát őszinte leszek nekem, a francia válogatott teljesítmény ezzel a meccsen eddig óriási csalódás.
2: Minden összefügg mindennel, amit nyilatkoztak az edzők. Én Deschamps-ot olyan szempontból sajnálom, hogy az utolsó mérkőzése a francia válogatott élén szeretne méltóképpen búcsúzni, de hát bármi lesz, ő fantasztikus eredményeket ért el itt, de a csapat megadhatná neki azt, hogy bronzéremmel búcsúzzon, de itt ma azt látom, hogy nem sikerült összeszedni nem csak neki, hanem a játékosoknak, saját maguknak se, és Deschamps-nak se ezt a csapatot mára. Hiába cserélte ki 7 helyen a csapatot, a játékosok egyénileg lehet, hogy szeretnének, de csapatként nem látszik a franciákon, hogy mit szeretnének játszani, vagyis amit te is említettél nagyon jól, hogy csak a kontrákra, csak a hosszú labdákra rendezkednek be, és Mbappét most azért könnyebb levédekezni a mai mérkőzésen az angoloknak, mert ugye tudjuk, hogy a gólkirályságért versenyben van Messivel, és bármilyen pici, ha csak 10%-os esély is van, akkor ő kapura fog lőni.
1: Nem fog passzolni.
2: Nem fog passzolni senkinek, tehát olyan szögekből hagyják inkább belül a többieket, ő lőni fog, tudják majd blokkolni könnyebben. Az angolok viszont nagyon jól ráéreztek arra, hogy ez a francia csapat ma verhető, nekik sokkal többet jelent a bronzérem az elmondottak alapján, hogy eddig egyetlen világbajnoki érmük van, mondjuk az arany 1966-ból, de ezen kívül nem szereztek érmet világbajnokságon. Az angolok jó focit játszanak, és amit említett Olasz Gergő is, hogy 2 gólt rúgtak 20 perc alatt, na de amit utána én hozzátettem, hogy 5-öt is rúghattak volna, és ez mutatja meg, hogy melyik csapat mennyire tudott felkészülni erre a mai mérkőzésre.
0: És a francia válogatottra még egy kérdéssel kitérve Vukovics Lászlóhoz, hiszen van időnk itt a hidratációs szünet, az ivószünet alatt. azért, hogyha van egy olyan szövetségi kapitány egy válogatottnak, akivel aranyérmet nyer világbajnokságon, majd a rákövetkezendő VB-n ezüstérmet, akkor talán annyit megérdemelne az a szövetségi kapitány saját csapatától, hogy a búcsú mérkőzésén a szövetségi kapitánynak maximumon pörögjenek, és úgy játszanak, ahogyan egyébként tudnak, mert abban viszont biztos vagyok, hogy ez a francia válogatott ennél sokkal jobban tud játszani, ha akar.
2: Itt egy rendkívül hosszú tornáról van szó, azért kezdem ilyen messziről, mert hát nézzük meg a spanyolokat, hogy hogy együtt vannak, hogy elmondta Luis de la Fuente, hogy egy hangos szó, egy veszekedés nem volt, ő utitársakat keres, mert együtt kell lenni, ott nem lehet gigszer. Itt a francia válogatottnál, itt én azt gondolom, hogy van belső feszültség, 100%, és az kihat a játékra, és mindent, rengeteg mindent tudsz pótolni avval, ha óriási egység van a csapaton belül. Itt most a franciáknál nincs egység, ez Deschamps-nak a szakmai karrierjét nem befolyásolja meg az eddig elért eredményeit, de mai napra úgy látom, lehet itt döntőfordulat, hogy Mbappé vagy valaki megvillan, de egyelőre a franciák nagyon nincsenek ott fejbe.
1: Közben folytatódik a játék az ivószünet után, az angolok végezték el a kirúgást, és most már kigurította Henderson a labdát, és a jobb oldalon próbálnak akciót vezetni. Igen, hát Mésző Gézával is beszéltünk délután róla, hogy 47 napig együtt lenni, mindig megtalálni a motivációt nagyon nehéz, de emlékezzetek rá, hogy a horvátok ellen az angolok fantasztikusan kezdtek, aztán jött egy hullámvölgy a teljesítményükbe, lehet, hogy most megint fölfele ívelő formában vannak, még a franciák most már a második meccsen szenvednek, és nem csak erről a meccsről van szó, ugye, hanem az előzőről is, és hát lehet, hogy majd Olasz Gergőnek, amikor először mondta, olyan furcsán is néztem, hogy honnan veszi ezt, hogy nem fognak a franciák gólt rúgni, de lehet, hogy igaza lesz. De rúgnak-e újabbat az angolok? Megint egy jó indításod a jobb oldalra, és most is látható volt, hogy mekkorát futott Kwanzaa ezért a labdáért, hogy befussa ott az oldalvonalnál, pedig tulajdonképpen elengedhette volna a jobb oldali védő, de nem, befutotta, aztán pedig megérte nekik, mert hogy a franciáknak előre kellett vágni, és bedobást követően megint az angolok jöhettek. Tehát az angolok uralják a játékot, és hogyha nem fog változni itt az első félidőben valamit az állás, akkor könnyen lehet, hogy úgy lélekben teljesen föladják a franciák, mert hát mondom, nagyon sok van még ebből, és elég egy megpattanó lövés, egy rossz kapus mozdulat, vagy bármi, ami megváltoztathatja a mérkőzés képét, de egyelőre nagyon úgy fest itt a mérkőzés 27. percében, hogy az történik, amit az angolok akarnak.
0: És Kwanzaa mindössze második találatát szerezte ma az angol labdarúgó válogatottban, még a világbajnoki selejtező sorozatban talált be egyszer, mármint a felnőtt válogatottról beszélek természetesen, azóta nem jegyzett gólt itt az angoloknál, most viszont remek időben, hiszen azzal, hogy megduplázta az angolok előnyét, azért egyfajta magabiztosságot is adott a csapatnak, nem mintha az egy gólos előny ne lenne elég magabiztos, de hát azzal a másodikkal azért mégiscsak higgadtabbá tette saját nemzetének válogatottját. És hát szokták mondani, hogy a 2-0 a legveszélyesebb eredmény, de hát erre Vukovics László is azt szokta mondani, hogy bárcsak minden meccsen vezetne 2-0-ra a csapat, aminek szurkol. Közben egy lehetőség, Kylian Mbappé teszi kapura a labdát, érzésem szerint les volt egyébként, de Gay nagyot mentett, most szól a sípszó a játékvezetőtől, valóban les miatt jöhet szabadrúgással kifele majd az angol válogatott, azért is mondtam végig a mondandómat, miközben már alakult a helyzet, mert azért Kylian Mbappé ott a védők mögül, hát térdel, de
1: nem biztos, hogy les volt.
0: Érzésem szerint lesen tartózkodott Kylian Mbappé, biztosan majd ezt az esetet is ismétlik, megmutatják számunkra legalábbis lassítva, és akkor mi majd beszámolunk önöknek erről természetesen, hogy tudjanak róla, de valóban les határól indult Kylian Mbappé. 28. perc, most lépünk a 29-be. Franciaország, Anglia 0-2, úgy, hogy gyakorlatilag a franciák eddig, mintha pályán sem lettek volna.
1: Persze azért Mbappé jó labdát kapott, de tegyük hozzá, azért nem is kell sokat vitatkozni a lesről, mert hogy Hendersonba lőtte a labdát, és utána volt ott egy nagy mentés a gólvonalon, úgyhogy gól nem lett volna belőle semmiféleképpen, de azért Mbappén látszódik tényleg az, amit Vukovics László is mond meg, Olasz Gergő kollégám, hogy azért ő még szeretne valami olyat letenni itt, amivel esetleg gólkirály lehet, bár hát ő csak tud valamit érte tenni, aztán várnia kell a holnapi napot, hogy ugye ott mondjuk Messi hány gólt szerezzen azon a mérkőzésen, már ha szerez egyáltalán az argentin válogatott. Most újra a franciáknál a labda, most egy picit megint próbálják magukat aktivizálni, és az angolok pedig akár azokra a kontrákra is építhetnek, ami már bejött, ugyan les gólt lőttek abból csak. Ott a 16-os előterében most lelassul azonban a francia támadás, az kiteszik a jobb oldalra, és Justo még befutja az alapvonal előtt, aztán hátrafele teszi ezt Olise. bal lábán a labda természetesen viszi befele a pálya közepe felé, de nagyon tanástalan, megint átforgatja oda a bal oldalra, hogy aztán onnan próbálják meg megkerülni egy kicsit az angolok védelmét. Most megkapja a labdát Olisaki, átjött a másik oldalra, azonban ezt is el tudja fejelni ott az angol védelem, mégpedig Konta volt az, aki elfejelte, és utána pedig az angolok megszerzik a labdát, és itt látható, hogy most ez a franciák ott a 16-oson belül nem támadják meg olyan intenzitással a védőket, hogy abból labdát szerezzenek, aztán szépen inkább visszafele sodródnak a saját térfelük felé. Most talán az angolok próbálnak gyorsítani, ezzel veszél a labdát itt a felezővonal környékén, mégpedig az oldalvonal mellett, aztán ő is inkább befele indul egy kicsit, keresi a társat, nagyon magabiztosan teszi most tovább, aztán viszont rosszul kapja vissza. Olisek szerzi meg a labdát, középre teszi, ott van Mbappénál, Mbappé a 16-oson belül megtartja, a jobb lábán a labda, próbálja áthúzni a bal lábára, de addigra már odaért egy védő, és tudta szerelni, lövőhelyzetet szeretett volna saját magának kialakítani, de ketten is ott voltak mellette, így nem lett belőle lövés. Mondom, ő nagyon szeretne gólt szerezni, és neki elég egy villanás, és az akár megváltoztathatná a mérkőzést, ha valaki nem szurkol, hanem tényleg egy jó meccsre számít, akkor biztosan várja azt, hogy legyen egy francia gól, mert az egy újabb löketet adna. De Rice harmadik, valamint Konsa 18. percben szerzett találatával, a 31. percben Anglia továbbra is 2-0-ra vezet a bronzmérkőzés.
0: És nem úgy néz ki a francia válogatott, mintha éremért játszana. Persze, ahogyan Balogh Balázs kollégám említette, ez bármelyik pillanatban megváltozhat egy esetleges francia találatnál, és azért ebben a francia válogatottban ilyen minőségű támadókkal mindig benne lehet egy gól, akár Mbappé, akár Olise, akár Serki, de hát természetesen Doué-ról is említhetnénk, aki egyébként fiatal kora ellenére, hiszen Désiré Doué a Paris Saint-Germain balszélsője még mindig csupán 21 éves, már kettőszörös bajnokok ligája győztesnek mondhatja magát. Sokan karrierjük során nem érnek el ilyen magasságokba, akár a nemzetközi labdarúgás, toplabdarúgás sztárjai közül sem. Azért most van néhány, jó néhány olyan játékos, aki nem mondhatja kétszeres BL győztesnek magát, például Harry Kane sem az angolok kiválósága, aki most a cserepadon foglal helyet, Désiré Doué már kétszeres BL győztes. Az angolok saját térfelükön járatják a labdát, egy picit próbálják azt csinálni, mint az angolok tették a franciákkal, hogy az előny birtokában eldugják a labdát. Ez egyelőre jól is sikerül, hiszen Quenchával szemben volt most szabálytalan Désiré Doué, elnézést kér tőle, szent a béke kettejük között. A 32. percben pedig mi arról tudunk beszámolni, hogy Franciaország 2 gólos hátrányban Anglia ellen, hiszen az angolok 2-0-ra vezetnek a bronzmérkőzésen.
1: Közben Olasz Gergő beszélt itt a sztárjátékosokról, éppen Harry Kane jutott eszembe, hogy neki is el kellett igazolni a Németországba, hogy nyerjen valamit, mert a Tottenhammel ezt nem tudta megtenni, és hát jó lóra tett a Bayern Münchennel, igaz, hogy BL döntőbe nem jutott, ennek ellenére azért gyűjtött be egy néhány kupát. De nézzük most az angolok támadását, azonban most ez egy szerencsétlen passz volt, mert pont Spence sarkára pattant ez a passza, így aztán megszerezték a védők, a francia védők, és most kiforgatják oda bal oldalra, és hangos szóval üvöltve kérte Lacroix vissza a labdát Theo Hernandeztől, aki olyan kicsit lassúra vette a figurát. Hát vannak azért a francia csapatban, akik szeretnék megpörgetni, de hát egyelőre nem sok sikerrel. Na nézzük, most megint Mbappé kapja, pedig szerintem nem ő lett volna a labda útja, hiszen itt a szélén futott előre Gusto, és most kinyílik ott a terület az ő helyén, és meg is kapja Rashford a labdát. Rashford nem passzolhatta most oda Sakának, mert le sem volt, így megtartja, ellövi, és bizony kapaszkodnia kellett a francia kapusnak, Manyának, mert hogy jó lövés volt ez, oda a léc alá becsapódhatott volna, persze azért nem volt védhetetlen, hiszen védte is a francia kapus, és most közben azt figyelem, hogy mit fújt valami a játékvezető. Rashford egyébként gyönyörűen húzta át talppal egy köténybe a labdát, és csak kereste ott a francia, de hát van ilyen, előfordul ez a legnagyobb játékosokkal is, hogy kapnak egy jó kötényt. Zaire Emery volt egyébként, akinek ezt kiosztották, és utána pedig oda tartott a labda bizony a léc alá, ott a jobb felső sarok irányába, de nem tudom most mit fújt le a játékvezető, mert az visszajátszás azt nem mutatta meg számunkra.
0: Lehet, hogy lesen tartózkodott már a lövés pillanatában az az angol játékos, egészen pontosan Tony, aki utána, Menyon védése után beleért a labdába, úgyhogy ezért jöhetett szabadrugással a francia válogatott, de tényleg lehellett, finom volt Rashford megmozdulása, aztán a lövés is igencsak életerős volt, és csapódott bizony a léc alá, és szóba hoztad Harry Kane-t, hogy el kellett hagynia Angliát ahhoz, hogy trófákat nyerjen a Bayern Münchennel. És akkor mi a helyzet Mbappéval, aki elment a Paris Saint-Germainből, hogy bajnokok ligáját nyerjen végre, a Real Madridhoz igazolt. És a Paris Saint-Germain sorozatban azóta két bajnokok ligája címet zsebelt be. Mbappének nem sikerült túl jól ez a klubváltás, viszont sikerül ez a támadás. A jobb lába irányába cselez már a 16-oson belül Henderson védóriásit. Talán Mbappé is egyébként a leshatárról lépett ki, bár róla el lehet képzelni, hogy azzal a sebességgel, amivel ő rendelkezik, a leshatárról indulva is ekkora előnyt dolgoz ki magának, és a játékvezetők határozottan azt mutatják, hogy szöglettel jöhet majd a francia válogatott, úgyhogy nem volt lesen Mbappé, és Olise jobboldali sarokrúgásra tekeredhet középre, de inkább oda passzolja Mbappénak, aztán visszakapja tőle a labdát, kicsit csínyben, meg is szerzik tőle, és jöhet egy angol kontratámadás, Saka megindul, mellette balra Toni óriási lendülettel, keresztbe pedig jön a segítség, meg is érkezik a labda Rashfordhoz, aztán Saka középen talán lesen lépett ki, rossz is a labda átvétele, de el tudja még tolni, menjen mellett, a francia kapus szorítja őt kifele, aztán egy visszapassz pontatlanul, és nem volt les, hiszen a partjelző nem emelte zászlaját, érvényes találatot szerezhetett volna Saka, de ez eddig nem az ő mérkőzése azért.
1: Hát ez volt a legnagyobb lehetőség egyébként, mert amikor az előző kettő volt, akkor vissza kellett húzni a labdát, itt pedig szembeállt a kapussal. De nézzük a másik oldalon, ott Olisek tovább tudta még tenni a labdát, de valahogy elkaparják megint ott Mbappé elől, aki egy kicsit fájlalja a bokáját is, lehet, hogy azt is eltalálták. Hát vannak itt azért lehetőségek, de akkor is egy kicsit olyan edzőmeccs fűszerezése van ennek a találkozónak.
2: Azért látszik ez, mert a franciák nagyon rosszul védekeznek, tehát a csapatvédekezésük nagyon gyenge. Most próbálnak egy-egy kontrát végigvinni, Mbappé tényleg nem passzol most senkinek, a többiek rájátszanak, hát abszolút a gólkirályi cím egyedül, ami Mbappét most motiválja ezen a mérkőzésen, de a védekezésük, mivel nincs rendben, így az angolok, ez egy lehetőség.
1: Igen, de most jól jött ki Henderson, és elütötte a labdát a jobb oldalról, a 16-oson belülről adták volna középre, és ebből viszont mehet a kontra. A felező vonalon túlról indult el természetesen Rashford, és kijön Menyon, és nagyon nagyszerű védés, de még odapattan a labda Saka elé, ellövi, ez pedig levágodik a védőről, de ott van még mindig Rashfordnál. Rashford most megfordul, visszagurítja, üres a kapus még mindig kint, az ötösön kívül Rashfordot próbálta meg levédekezni, az sikerült, de ő visszajátszotta a labdát. Hát hány lehetősége volt az angoloknak ebben a támadásban a gólszerzésre, és akkor Gergő, most már Saka mérkőzése is.
0: De hát ez egészen elképesztő, teljesen, majdhogy nem a bohózat kifejezés jut eszembe arról, ahogy a francia válogatott védekezik.
2: De nem egy franciák ellen megcsinálni azt, hogy ők támadnak, a franciák támadnak, és két húzásból a félpályától kapusra vezeti a labdát Rashford vagy Saka, de döbbenet, hogy ennyire eltolódnak, hogy akárhogy is hét csere volt a válogatott, bár a többiek is minőségi futballisták, egyszerűen eltolódott az angol válogatott, de majdnem elszórakozták, mert tényleg egy támadáson belül négy lehetősége volt az angoloknak. Rashford egyedül vitte a bal összekötő helyéről, Menyen jól jött ki, ott még belerúgta Rashford, visszapattant Saka elé, ő tovább vitte, rálőtte, kipattant újra Rashford elé, ő megcsinált egy cselt, visszatette, aki a eleső Saka elé, aki egyből bepasszolta a gólvonalon, még ki szerette volna ágni a francia, de már nem tudta.
0: Kérdés, hogy nem volt-e les, hiszen a kapuban egy védőjátékos állt, Menyen pedig nagyon kijött a kapujából. El tudom azt képzelni egyébként, hogy Rashford, amikor Saka kapura lőtte a labdát, akkor lesen tartózkodott, mivel az utolsó előtti védekező játékost, amiben a kapus is beleszámít, ugye? Tehát simán lehet az, hogy Rashford egyébként letartózkodott, de ez hamarosan kiderül.
2: De ő most indiferens ebbe a történetbe, igen, mert ő oldalt van, tehát a labdát ő adta vissza, de ő már nem számít, mert nem zavarta se a lövőt, se a játékost. Tehát azt jól mondott, hogy
0: csak
2: a kapus
0: kimegy. Csak a hozzá került, ugye?
1: Nem, mellett elvitte egy csellel, és ő adta vissza a labdát.
2: Igen. Akkor lett volna érdekes, hogy ha a kapus kimegy a kapujába, és egy játékos van, ha őt zavarja az egy ember ott, de nem zavarta, és ezért szabályos volt a gól.
1: Abszolút szabályos volt, és hát ez egy óriási pofon a franciáknak, hogy akkor, amikor a mérkőzés 38. percében járunk, 3-0-ás vesztésre állnak a bronz mérkőzésen. Hát én nem tudom, de sem lehet, hogy már a második földek is se jön.
2: És úgy állnak 3-0-ra, amit már nem győzünk hangsúlyozni, hogy 6-7 helyzete volt összesen az angoloknak, és újra az angolok támadnak.
0: És talán megint egy szöglettel jöhetnek majd az angolok, de Lacroix még az alapvonal előtt megmenti ezt a labdát, és előre tudja ívenni. Declan Rice most már ő szerezte az első találatát az angoloknak, aztán egy gólpasszt is kiosztott, úgyhogy hát ha Anglia így játszott volna abban a fél órában, amikor már vezetett Argentina ellen, és nem adta volna át ennyire a kezdeményezést, persze azért nem lehet összehasonlítani azt az argentin csapatot, amely az elődöntőből a döntőbe akar jutni, meg azt, amelyik azt a franciát, amely egy bronz mérkőzésen lép pályára, de az angol válogatott akkor nagyon maga alatt teljesített, és az egyébként elvárt alatt teljesített az argentinok ellen az utolsó fél órában, de hát most pedig ragyognak az angol játékosok, most is Rashford mindenkit megver a bal oldalon. A centerezése már pontatlan, Maignan jól jön ki a kapujából, de ettől függetlenül, amit Marcus Rashfordtól látunk eddig, az egészen szemet kápráztató. 39. sőt most már 40. perc, Franciaország, Anglia a világbajnokság bronzmérkőzésén 0-3.
1: Hát nehéz szavakat találni arra, hogy az angol csapat 3-0-ra vezet, egyfél időnyi játék sem telt még el, és hát, hogy Vukovics László is említette, lehetne akár még 2-3-mal több az angolok gólszáma. Minden esetre a venezuelai bíró most lefújja ezt az akciót, és gyorsan elvégzni Olise, azonban ez sem volt pontos, érkezett ugyan Mbappé, de Henderson hagyta, és az alapvonalon túlra került a labda, és hát két dolgot említenék meg, az egyik, hogy amikor volt az a bizonyos indítás Rashford felé, még a saját térfélről, akkor, most mutatják egyébként, hogy itt nem volt a lepattanóra Rashford lesen, ellenfélről pattant egyébként a labda, minden esetre ott ketten voltak bent, egy a gólvonalon, egy pedig az ötösön, tehát nem volt lesz semmiféle képen.
0: Csak a Maignan volt nagyon kint, tehát igen, azért igen. Mondtam a védőjátékost, úgyhogy nagyjából egy 20 centi volt egyébként, olyan nagyon sokat.
1: Majd ezt befejezem, ezt a mondandómat, de nézzük, mert Csaka már megint ott a 16-os csücskénél középre íveli a labdát, és hát Maignan csak nézi, aztán majdnem becsorgott oda a jobb alsó sarokba, ez a rossz ívelés, amit középre akart adni. Hát teljes káosz van a fejekben, úgy látom a franciáknál, éppen hogy csak elcsavarodott a labda, és nagyon magabiztosan követte. Na mindegy, szóval visszatérve, tehát amikor az indítás pillanata volt, a belső védő teljesen fegyelmezetlenül az ellenfél tér felén az indító játékost megtámadta, pedig mellette volt a saját embere, és kinyílt teljesen a terület, tehát Rashford akár be is sétálhatott volna a labdával a kapuig. Na de nézzük, a franciáknak sikerül-e most sétálni. Most elindulnak itt a jobb oldalon, Justo jó voltából, azonban eddig tartott ez az akció, megszerzik az angolok. Hát még szenvednek egy kicsit a franciák, van még 4 perc ebből a játékrészből.
0: Egy hosszú indítás a bal oldalra, Marcus Rashford megint teljesen üresen, senkitől nem zavartatva kapja meg a labdát. Centerez, Toni lába mellett elcsúszik a labda. Majdnem 4-et szerzett Anglia Franciaország ellen egy fél idő alatt, de hát azért még nevessük el ezt a hipotézist, simán lehet az, hogy 4-et szerez az angol válogatott, mert ez a francia csapat most nagyon széteső félben. Gay, ha még egyáltalán nem esett szét, most Mbappé cselezhet rá az angol belső védőre, a 16-oson belül már Mbappé nagyon szeretne gólt szerezni, és akkor talán az aranycipőt megnyerheti a VB-n, de rossz most Serki labda átvétel a 16-os előterében. Eze oda passzolja a Declan Rice-nak, és az angolok teljesen higgadtan saját 16-osuknak előterében gurigáznak, és gyakorlatilag bolondítják Serkit, aki megpróbál ugyan egyedül letámadni, de hát édes kevés az, hogyha ő egyedül megtámad 10 angol mezőnyjátékost, plusz a kapust, aki szintén bevehető a játékban a labda kihozatalkor. 43. perc most már, Franciaország, Anglia a bronzmérkőzésen, a világbajnokság 103. találkozóján 0-3.
1: Én biztos vagyok benne, hogyha Kane ott lenne a pályán, akkor mondjuk jobban érkezett volna, mint Toni, aki egyébként az Alakli játékos, és nekem meglepetés, hogy ő például bekerült a kezdő csapatba. Én túl sokat nem tudok róla, de ez biztos az én hibám, már mint olyan értelemben, hogy valami remek mérkőzéseit láttam volna. Nézzük, Sakát most megint megpróbálja a Teo Hernandezt megverni, aztán inkább visszafele gurítja a labdát, de megint üres emberek a 16-os előterében, és ott passzolgatnak az angolok. Igaz, ezúttal most nem értette meg egymást, éppen az említett Toni, valamint Saka elindult befele, ő pedig a labdát a háta mögé adta, így aztán jöhet a francia csapat. Ez is egy ígéretes lehetőség volt, de hát ott a 16-os előterében hogy lehet ilyen simán passzolgatni?
2: Csak ugyanazt tudom ismételni, hogy a franciák teljesen bennmaradtak az öltözőben, nincsenek itt fejbe, és gondoljuk bele, hogy bejön a második fél időbe Kane és Bellingham, már micsoda kánaán lesz nekik, hogy 3-0-ra vezetnek, a franciáknak jönni kell, és ott ez rengeteg lehetősége lesz szerintem az angoloknak. A franciáknak meg Deschampot nagyon sajnálom, mert két embernek hiányzik ez a mérkőzés, Mbappé-nek, aki gólkirály szeretne lenni, és Deschamp szépen szeretett volna búcsúzni. Hát most már az lesz a feladat a szünetben, hogy legalább ne legyen nagyon csúnya a vége.
0: És akkor még nem beszéltünk azokról az angol játékosokról, mint például a spanyoloknak, sőt az argentinoknak gólt szerző Gordon, aki szintén jöhet még, és egyébként most már a Barcelona játékosa lesz a következő idényben, és azért még ott van az Arsenalból például Madueke is. Na de itt van a francia válogatottból Justo, aki már a 16-oson belül. megpróbálja keresztbe passzolni a labdát, de hiába érkezik, három kékmezes játékos is, egyiket sem sikerül megtalálnia, és megint kontrázhat az angol válogatott. Igaz, most nem akkora rösssel, mint azt tette az imént. Rodgers ugyanis kipasszolja a szélére Sakának, Saka pedig hátra egészen a védelembe, és aztán Konsa az, aki Declan Rice-hoz passzol. Saját térfelének a közepén tartja Rice a labdát, a franciák ilyen immelámmal támadnak le, tehát ott is próbálnak lenni, meg nem is. Most már inkább azt hiszem, ha azt mondanák számukra, hogy a második félidőre nem kell kijönni, akkor aláírnák azt, hogy 3-0-ra nyer most az angol válogatott, és gyakorlatilag mehetnek haza, vagy mindenki éppen amerre lát, felkészülésre, vagy pihenni egy picit.
2: Hát inkább a 3-2-t fogadnák el, úgyhogy a két gól legyen a Bappé, nyerjenek az angolok, mert már valószínű úgy is megnyerték a meccset, csak a Bappé nagyon szeretne valahogy gólt rúgni.
0: Bappé szeretne, de a francia válogatott további része már nem biztos, hogy annyira akarja ezt a második játékrészt. 45. perc, tehát a rendes játékidő utolsó perce itt az első félidőben, és Anglia nem kis meglepetésre simán 3-0-ra vezet Franciaország ellen a bronz meccsen.
1: 3 perc minimum lesz a hosszabbítás ugye az ivószünet miatt, hát nem nagyon van oka a játékvezetőnek, hogy többet rátegyen, de rátesz még egyet, épp ezt akartam mondani, hogy talán a visszajátszások miatt 4 perc lesz, most már mutatták a hosszabbítást, tehát ezt kell még a franciáknak valahogy itt végig szenvedni, hogy aztán mi történik majd az öltözőben, hát nem tudom, lehet, hogy lesz ott egy kis haddelhad, nem tudom, hogy tudja felrázni a francia csapatot, de Deschamps lehet, hogy az utolsó mérkőzése szövetségi kapitányként, és lehet, hogy ez lesz a legnehezebb öltözői hangulata így a szünetben, mert hát mit tudsz mondani most ennek a francia csapatnak?
2: Eltöltött 14 évet, amiben rettentő sok siker volt, nagyon jó csapatot csinált, hát ez így nem lenne méltó búcsú, legalább arra fogja fölhívni a figyelmet, hogy gondolják végig, hogy ők Franciaországot képviselik, biztos, hogy fog cserélni 2-3-at, mert bele kell nyúlni a csapatba, olyanok jöjjenek, akik oda teszik magukat, és legalább emelt fővel.
0: Ismét egy jó kiugratás, Saka, ott a negyedik angol találat! Hát gyakorlatilag az első fél időben lezárja a mérkőzést Anglia. Ez egészen biztosan egy szabályos gól volt. Saka dupláz, megint egy óriási felelőtlenség a francia védelemben, és hát most már azért a francia szurkolók is lassan elkezdenek hazaszálingózni érzésem szerint. Kylian Mbappé már csak mosolyog szinte a történéseken. Ő sem tudja, hogy mit évő legyen. Anglia 4 gólt szerez a francia válogatott ellen egy fél idő alatt, és amikor még gól nélkül állt az angol válogatott, pont arról beszéltem, hogy az első fél időben 6-ot szereztek az angolok ezen a világbajnokságon összesen, és hogy 2 csapat van csak, amely ennél többet, ugye a spanyol és az amerikai válogatott, hát most már egy sincs, amely fölérne Angliához. Mondjuk ez kellett az is, hogy 4 gólt jegyezzen az angol válogatott egy fél idő alatt a franciák ellen, úgy, hogy a franciák mintha pályán sem volnának.
2: Ezen a szinten, gyerekek, hogy 8 helyzetet kidolgoz egy válogatott Franciaország ellen, abból 4-et be is rúgott.
1: Hát lefordul az emberéről a felező vagy a félpályánál, és ad azonnal bele, hogy assist paszt, és ott van 8 védőkörbe, és senki nem avatkozik közbe.
2: Hát csapatvédekezés nem működik, egyáltalán nem működik. Itt egyéni, mondom, csak Mbappéra játszanak elől, hátul össze-vissza mozgás van, nem érzik egymást a játékosok, és hát a motiválatlanság, ami nagyon furcsa ilyen szinten kimondani, hogy egy VB bronz meccs, de itt a csalódott csapatok csatájából abszolút az angolok kerülnek ki győztesen. A franciák teljesen, a Menyánt nagyon sajnálom, mert teljesen ki van szolgáltatva a védelmemnek, a védekezésnek. Állandóan hozzák rá a labdát az angolok. Hát Deschampot meg duplán sajnálom, hogy a szünetben most mit tud tenni. Annyit tud csinálni, hogy 3-at cserél, és megpróbálja fölrázni egy kicsit az övéit. Hát a mérkőzés már elment, csak az, hogy ne legyen nagyon csúnya a vége, arra kell figyelni.
1: Hát igen, és egy újabb labdaszerzés, megint Rice, és csak ki kellett nyújtani a lábát, és megint van induló ember, de Toninál azért általában lelassul az akció, most is ez történt, azért Sakát megjátsza, Saka pedig beemeli középre, és hagyják, mert hogy le sem volt valószínűleg mind a két angol, és a labda kivonul az alapvonalon túlra gurult. Hát én nem tudom, hogy ha a Tuchel mester úgy dönt, és jó a sportorvosi, hogy beáll a szünetbe, szerintem az angol csapat még azt is elbírja a franciák ellen.
2: Tuchel azért első osztályú játékos volt, igaz, hogy német, nincs meg az angol állampolgársága, de Harry Kane és Bellingham fog bejönni, tehát az a veszélyes a franciáknak, hogy ne 6 vagy 7 legyen a vége.
0: És az, hogy Bukayo Saka duplázott, az már biztos, sőt megint nála a labda egy labdaszerzést követően, és bepasszolja középre Rodgersnek. Tony, ő is akár centerezhet, inkább rárúgja emberére, jöhet még egy szöglet, és ez belefér a jelzett 4 perces hosszabbításba, hiszen most már a 49. percben járunk. Justo volt az, aki blokkolta ezt a próbálkozást. Jöhet majd a sarokrúgás, de ez a jobb oldalról tekeredik majd középre. Declan Rice lehet az, aki megint csak egy gólpaszt oszt ki. Ugye az első gólnál ő volt aki a gólpaszt adta. A gólt szerezte a második gólnál, meg ő adta a gólpaszt. Saka pedig már két gólos, Rashford is adott már gólpaszt, Eze is adott gólpaszt, úgyhogy most minden angol csúcsformában fotbalozik, de ezt, ennek a komplementerét is nézhetnénk. Minden francia játékos teljesen maga alatt teljesít, a teljesítménye alatt nyújt. Jöhet a jobboldali sarokrúgás, ez majd bal lábbal tekeredhet középre, Bukayo Saka az, aki megpróbálja centerezni ezt. Bukayo Saka nekifut, jön át a hosszú oldalra a labda, megyen jön a kapujából, egy picit, mintha neki mentek volna kapustámadás miatt, jöhet kifele szabadrúgással. Az utolsó percben, sőt az utolsó másodpercekben a jelzett 4 perces hosszabbításból Anglia.
1: Ebben a pillanatban pedig már halljuk a hármas sípszót, ez pedig azt jelenti egyrészt, hogy az angol válogatott magabiztosan nem nagyon megerőltetve magát 4-0-ra vezet, hát a franciákról meg sok jót nem tudtunk elmondani, hát én azt gondolom, hogy sok érdekesség fog elhangozni majd a francia öltözőben. Mi pedig most egy kicsit pihenünk, egy kicsit fölrázzuk mi is magunkat, hát tegyenek önök is így, lehet, hogy egy nagyon sok gólos mérkőzést fogunk látni.
3: Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Bent van! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Folytatjuk a közvetítést, kedves hallgatók, Balog Balázs, Olasz Gergő, Szukovics László már készen áll, a csapatok egyenlőre még nem, még látjuk ezeket a gólokat, ami ugye a harmadik percben indult a gólgyártás, Rice jó voltából, aztán Konsa a 18. percben talált be, majd csak előbb a 37., majd a 46. minutumban is gólt szerzett, így vezet Anglia 4-0-ra, úgyhogy akár lehetne ez duplája is, annyi helyzete volt az angol csapatnak. Tegyük hozzá, azért volt a franciáknak is egy-két lehetősége, de nem sikerült a kapuba találni, és itt Vukovics Lászlóval már ilyen különböző fogadásokat kötöttünk, hogy majd melyik csapat hányat cserél, ki fog bejönni, bejön Kane, valamint Bellingham, hogy milyen jó lesz nekik majd most játszani, hogy biztos szereznek gólt. Na hát erre is jó az a második 45 perc, hogy kiderüljön, hogy melyikünknek lesz igaza. Hát Kane egyelőre még melegít, úgy látom még most nem fog pályára kerülni. Hát a franciáknál meg azt mondtad, Laci, hogy lesz legalább három csere. És hát nem tudom, mi történhetett ott az öltözőben.
5: Hát nem irigylem Didier Deschamps-ot, hogy utolsó mérkőzésén ilyen feladatot kap, hogy egy 4-0-ás vesztes állásnál kell rendbeszednie a csapatát. Dínyt láttam melegíteni, aki valószínű be fog jönni, még biztos, hogy fog cserélni, ha nem is közvetlen a szünetbe hármat, hanem akkor utána egy kicsivel. De valamit lépnie kell, tehát valamit változtatni kell, mert ez nagyon nem működik. A 4 gól önmagában rengeteg, de az a helyzet szám, amit az angolok kidolgoztak, és nem úgy, hogy kolosszálisan játszanak az angolok, hanem futószalagon olyan helyezkedési hibákat, védekezési hibákat vétenek a franciák, hogy egymás után jönnek az angol helyzetek, sima egyenes bepasszokból, tehát semmi olyan nagy háromszöges vagy óriási cselsorozatok, hanem sima egyenes passzoknál eltolódnak, nincsenek ott. Hát volt olyan francia támadás, amiből labdavesztés után egy passzal kapusra vitte a labdát Rashford, semmi biztosító ember mögötte. Tehát most látjuk éppen, hogy a franciák jönnek ki a folyosón, hát elég letört arcok vannak. Nekik egy céljuk lehet, hogy szépítsenek, Dembélé valószínű be fog állni, Barcola szintén szerintem be fog állni, és most mindent egy lapra föltesznek. Lesznek helyzetei a franciáknak, hogy hányat rúgnak be. A meccset már megfordítani véleményem szerint lehetetlen, de azért szépen búcsúzni még lehet.
6: Lucas Digne is érkezik majd biztosan a pályára, és akkor Theo Hernández lesz az valószínűleg a balhátvéd pozíciójában, aki elhagyja.

0: oldali sarok rugására, Konsa érkezett remekül, majd a hosszúba csúsztatta a labdát, ez már 2-0 a 18. percben tehát. Aztán Bukayo Saka duplázott a 37. percben, Rashford adott neki egy remek gólpaszt, és gyakorlatilag a kapus nélküli kapuba rúgta a labdát, úgyhogy csak egy védőjátékos volt már ott, aki beleérni még bele tudott, de menteni már nem. Majd a 46. percben, már a hosszabbításban az első félidőben, ezzel adta a gólpaszt Bukayo Sakának. Megint egy remek labda, amelyet Saka nagyjából 14 méterről a bal alsóba juttatott. Érkezik a pályára most a francia válogatott, Dembélé ott van, akit viszont nem látok, az Désiré Doué, sőt, Ryan Cherkit sem láttam egyelőre, de hát mind a kettejük nem jöhet le egyszerre, és Digne is az oldalvonal mellett várja, hogy beálljon. Az angoloknál mintha egyelőre nem történt volna változtatás.
1: Upamecano is jön, úgy láttam egyébként a pályára.
0: Ha pedig jön Upamecano is, és jön Digne is, sőt, hát ott van még az oldalvonal mellett most Barcola és Dembélé is, akkor viszont valóban Cherki, Doué, Konaté és Theo Hernández is elhagyja a játékteret, és érkezik Digne, Upamecano, Usman Dembélé, valamint Barcola, és akkor Watkins lesz majd az, aki beáll az angol csapatba, akkor valószínűleg Toni lesz az, aki elhagyja a játékteret, és center pozícióban változtat Thomas Tuchel az angoloknál. Egy csere itt, négy csere ott, már csak egyet változtathat Didier Deschamps tehát, de valószínűleg megelégelte azt a négy gólt, amelyet az első félidőben kapott csapata.
1: Ugye itt bíráltuk mi Dinyét, de hát Theo Hernández legalább ennyire megszenvedett. Most itt Sakával ugye két gólt is rugott róla. Nem véletlen talán azért, hogy a franciák szövetségi kapitánya Dinyének szavazott bizalmat. Volt ugyan egy hibája, amiről többször is beszéltünk, de hát beszéljünk arról is, hogy Theo Hernández volt az, aki Saka össze-vissza küldött mindenfelé a cseleivel, nem nagyon találta a helyét, támadásban sem tudott hozzátenni. De hát ez a francia csapat az első félidőben teljesen csődöt mondott, összeomlott. Ritkán látni ilyen nagy összeomlást. Még egy 86-os VB-re emlékszem, amikor mi kaptunk 6-ot a szovjetektől.
2: Igen, ez most tényleg hasonlít ahhoz a mérkőzéshez, csak hát itt a világbajnoki harmadik helyről van szó, egy kicsit más szint. De hogy egyénileg, nem is egyénileg mondanám a franciákat, hanem csapatszinten nem biztosítják egymást, nincsenek benne a meccsbe, fejbe, és ez nagyon érződött az első félidőn. Kíváncsi vagyok, hogy ez a négy sztár, aki a kezdőcsapat tagja tulajdonképpen, mennyit tud változtatni, úgyhogy 4-0-ás hátrányban van Franciaország.
0: Elkezdődött már a második játék rész, az angolok voltak azok, akik most a kezdőrugást elvégezték. Hendersonhoz, a kapushoz került hátra egészen a labda, ő pedig már íveli is előre. Ráadásul remekül tartják meg az angolok az előreívelt labdát, aztán hátrapasszolják, Konsa pedig végül vissza a kapusnak. 46. perc, Anglia 4 góllal 4-0-ra vezet Franciaország ellen a bronzmeccs második félidejének első percében.
1: Hát Lacival ugye arról beszéltünk, hogy majd bejön Kane, bejön Bellingham és gólt fog szerezni, hát eddig nem kell izgulni senkinek, mert hogy még nem jöttek be, nem fognak gólt szerezni, de szereznek-e még az angolok gólt, most is a bal oldalon próbálnak egy támadást vezetni, azonban ezúttal sikerült ott Giustonak a labdát megszerezni, aztán pedig szabálytalankodott az angol játékos Dembélével szemben, így aztán jöhet előre majd a francia csapat egy szabadrugás. Hát azért legyünk őszinték, Laci, ilyenkor beállni, egy teljes védelmet kicserélt tulajdonképpen Deschamps, akkor ezzel elismerte, hogy hibázott, hogy azt a védőnégyest rakta fel az első fél időre?
2: Hát nem gondolta, hogy így fognak szerepelni nyilván, de itt lépnie kellett valamit, és ez a négy csere abszolút mutatja, én ugye hármat vizionáltam, hogy szerintem annyi lesz, de ez abszolút mutatja, hogy a csapat hogy játszott az első félidőben, és nem győzzük hangsúlyozni, tudom, hogy többször elmondtuk, hogy 8 helyzete volt Angliának, ami ezen a szinten megengedhetetlen.
0: Megint támadnak a franciák, Rabiot az, aki most odapasszolja a labdát a 16-os előterébe. Zaire Emerynek, neki sem volt túl sok jó megmozdulás az első fél időben, most sem volt egy darab sem, Declan Rice kapja meg a labdát, ő pedig higgadtan visszaveszi. Hát a franciák ugyan játékos állomány alapján változtak, hiszen négyet is cserélt Didier Deschamps, de egyelőre bár messze menő következtetés nem lehet levonni 2,5 percnyi játékot követően. De a második fél időben ugyancsak az angolok birtokolják a labdát továbbra is. Kylian Mbappé most, mintha megpróbálná megtámadni a kapust Henderson, de mégsem megy oda végül. Henderson előreívelt labdája viszont pontatlan. Rice, ő az, aki menti megint csak a helyzetet. Aztán a bal oldalra kerül ki a labda most

0: ahol akkor Watkins játszik mégiscsak, és akkor Tony maradt a pályán, Rashford pedig az, aki elhagyta a játékteret. A franciák egy labdaszerzést követően most megindulnak. Olisse jó a passza, Mbappé irányába, Mbappé pedig gólt szerez, és szinte biztos vagyok abban, hogy nem volt lesen Kylian Mbappé, a francia válogatott támadója, aki ezután, a gól után már egyedül vezeti a góllövő listát a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Azt még nem lehet kijelenteni, hogy ő lesz a gól királya ennek a VB-nek, hiszen a holnapi napon rendezik, ugye, sőt, most már a mai napon rendezik a döntőt, hiszen elmúlt éjfél az Argentína-Spanyolország összecsapást, pontosabban Spanyolország-Argentína összecsapást, és Lionel Messi szintén 8 találattal áll a góllövő listán, Kylian Mbappé-nak viszont ez a 9., és itt még akár benne lehet az is, hogy a franciák most feltámadnak.
1: Fantasztikus labdát adott Dembélé, hát nem véletlenül aranylabdás játékosról beszélünk, nagyon jól ismerik egymást. Most nem állt, vagy összeállt az első négyesük, az a fantasztikus a franciáknak. Hát 4-0-ás hátrányban vannak, de hogy helyzeteket...
2: Már 4-1.
1: 4-0-ás hátrányban voltak, bocsánat. Ki tudnak dolgozni helyzeteket, abban biztos vagyok. Hát az angolok, ha nagyon ráülnek, akkor lehet szoros a mérkőzés, de hát azért az angoloknak is lesznek helyzeteik.
2: Na de azért a Watkinsot nem fogják megdicsérni semmiképpen, de nézzük most a francia támadást megint ott a 16-os előterében. Ezúttal azonban jobban figyeltek az angol védők, nem tudott ott a labdával befordulni Mbappé, azonban marad a franciáknál, és tovább passzolgatják ott Olisse, 20 méterre a kaputól, aztán többen is labdához érnek, az angolok pedig megint visszaállnak védekezni, úgy, mint az argentinok ellen. Hát nem tudom elképzelni, hogy valami olyan fordulat legyen ezen a mérkőzésen, de hát labdarúgásról van szó, minden lehet. Olisse 5 ember között, de megint csak középre tenni, hát természetes, hogy figyelnek ott Mbappéra, ketten ott álltak mellette, Rice pedig nagyon higgadtan megszerzi a labdát, körbevezeti ott ki a vonal mellé, aztán megtalálja azt a társat, akinek tovább lehet passzolni, és már indulhatnak is előre az angolok, és ott most, hogyha nem lefutna, lesne az angol játékos, akkor indulhatott volna, de látták ezt így, aztán inkább Sakának tették, ő pedig már a 16-oson belülre, hát ez egy gyenge lövésecske volt, aki elkövette, az pedig nem volt más, ha jól látom, mint Tony, aki ott maradt ugye a pályán, de nem találta ellen, Watkins volt az, hát neki javítania kell, szóval visszatérve az alapgondolatra, beáll, fél perce van szinte a pályán, elveszít egy olyan párharcot, ahol könnyedén megadja magát, ebből rúgtak gólt a franciák. De nézzük most a jobb oldalon egy újabb francia támadási lehetőség egyezetben Olisse az emberével, Olisse megtolja, azonban visszaért egy segítség, és sikerült a labdát ott Olisse lábára úgy rápattintani, hogy onnan pedig az éppen Hendersonhoz pattant. Minden esetre most egy kicsit úgy tűnik, hogy az angolok maradtak bent az öltözőben.
0: És gyakorlatilag Pepitában az zajlik, ami az első játék részben, csak most nem a francia válogatott, hanem az angol válogatott árnyék önmagának. Ezen azért változtatnia kell, mert ha az angolok képesek a franciáknak 4-et rúgni egy fél idő alatt, hát akkor a franciák hatványozottan képesek az angoloknak 4-et rúgni, mert érzésem szerint azért az erősebb válogatott mégiscsak azért a francia.
1: Egyénileg lebontjuk, akkor elképzelhető, hát az első négyese a franciáknak az überelhetetlen, a 4-0 az óriási előny.
2: Nézzük ott a lehetőség, és egy óriási lövés volt Olissektől, fölfejelték az angolok az égbe, nem is Olisse, Rabiot volt az, aki ellőtte, de hát most tényleg a franciák azt csinálnak most épp az angol védelemmel, amit akarnak, amit az első félidőben mondjuk a franciák ellen mutattak az angolok, de lesz itt még gól.
1: Én remélem szerint is lesz, de azért történik ez, mert az angolok most nagyon visszaálltak, és a 4-0 benne van a fejekben, most már 4-1, úgy jöttek ki, hogy 4-et már úgyse lehet rúgni, de hát a franciák ellen, ha csak védekeznének, akkor kaphatnának 4 gólt, de nem fognak ebbe a hibába még egyszer beleesni, sőt, előbb-utóbb jönnek majd szerintem a legnagyobb sztárok, és akkor le fogják zárni a mérkőzést.
0: Minden esetre arról tudunk beszámolni jelenleg, hogy a mérkőzés 52. percében Anglia továbbra is vezet Franciaország ellen, de most már szépített Franciaország, 4-1 az állás, és megint egy elszórt angol labda. Mbappé, Olissének passzol, egy picit hosszú a labda a francia támadónak, aztán szépen fedezi ki onnan az angol védő Konsa, majd jöhet az átforgatás a bal oldalra, Declan Rice. Egy picit azért enerváltan futballozik most az angol válogatott, lehet, hogy kellene még egy gól, legalábbis az ő szemszögükből ahhoz, hogy megnyugtassák magukat is. Ennek érdekében Watkins elindul most az ellenfél kapujának irányába, de Upamecano szereli. Azért az látszik, hogy most ott a jobb oldali belső védő pozíciójában Upamecano van, ki kell őt is emelni azért, hogyha Watkinst negatívan említjük, említsük Upamecanot pozitívan, aki labdát szerzett a félpályánál, és egy remek labdával játszotta meg Olissét, akinek ugyan nagy volt az észrevétele, de mégiscsak azért könnyebb helyzete volt, hiszen csak be kellett passzolni a labdát a 16-oson belőle, Upamecano megcsinálta a munka nehezét. Támadnak az angolok, nem támadják meg egyelőre Tonyt, ő viszont elveszíti így is a labdát Rabiotval szemben, óriásit küzd a földön fekve, de nem tudja visszaszerezni, aztán Olise hátra passzolja, megint jöhetnek a franciák. 53. perc, Franciaország, Anglia 1-4 a bronzmérkőzésen.
2: Azért az föltűnt, gondolom, hogy Olise egész más poszton játszik, mint az első fél időben, ott ugye jobb oldalról indult, most középen tartózkodik javarészt, vagy inkább húz ki fel a bal oldalra, a labda pedig most éppen a jobb oldalra Dembeléhez kerül, ugye ő került be oda a megkülönböztetett színű cipőjében, könnyű észrevenni, a passzát is lefülelték, azonban talán nem a cipője miatt, és most jól hozza ki a labdát az angol válogatott. Ezen három ember között elmegy, aztán megpróbálják visszarántani a kapujából kijövő francia kapus fölött, megpróbálta mint egy 30 méterről kapura emelni a labdát, de nem volt pontos, ezzel is fáradt, hát három embert becsapott, kis hián visszarántották, akkor jött volna a kiállítás, tehát azért ez a francia védelem még tud olyat produkálni, mint az első fél időben.
1: De ezt sajnálhatják a hallgatók, hogy nem látták ezt a cselsorozatot, mert fantasztikusan ment végig ezzel a pályán, és azt is észrevette, hogy kim van a kapus a kapujából, 40 méterről megpróbálta átemelni, csak kicsit tévedett. Közben óriási helyzet.
2: Nézzük, hogy lesz ebből újabb francia gól, lesz bizony, 4-2 az állás, mert hogy egy remek indítást követően a csereként beállt Barcola volt az, aki betalál. A 16-oson belülre érve lefutotta ellenfelét, lefutotta védőjét, és aztán pedig a rövid sarokba bombázta a labdát. Hát egy angol lehetőségről beszélünk, ami parádés gól lehetett volna, és Barcola megkapja a labdát, 4-2. Hát lassan-lassan azt kell, hogy mondjuk, hogy nyílt lesz ez a mérkőzés, és hát igazán nem is kell tempót váltani az angoloknak, ez is egy ilyen előre rúgott labda volt, ott bizony megkerülték, alaposan becsapták az angol védőt, aki át is esett még ott a kapuson is utána, tehetetlen volt Henderson, a rövid sarokba visszahúzta a labdát, még nézik azért, hogy nem volt esetleg lesz Barcola, három védő is érkezett, ott nem passzolta vissza Dembélének, hanem megrúgta a rövidet. Hát akkor ezek szerint, ha megadják ezt a gólt, 4-2, és akkor én nem mondanám azt, és ha jól látom, akkor ki volt az, aki ott elcsúszott, igen. Konza volt az, akit lefutott ott Barcola.
0: Ez egészen elképesztő.
1: Igen, Barcolát lehetetlen utolérni, hogyha jó labdát kap. Itt annyi lehetett volna a megoldás, hogy Konza beljebb helyezkedik 2 méterrel, akkor nem tudják bepasszolni egyenesen a labdát, csak kívülről, és akkor még be kellett volna, hogy csapja a védőt. Ehelyett egyből át tudta venni befelé, betolta a védő előtt, és a jobb alsó sarokba bepasszolta. Ha az angolok nem rúgnak még egy gólt, akkor nagyon meleg lehet a mérkőzés, már franciák most elkapták a fonalat.
0: És mikor jön Kane, és mikor jön Bellingham? Azért vannak még ott az angol padon bevethető játékosok, most például egy szabadrúgást harcolt ki Watkins, aki csereként szállt be, Barcola buktatta őt, találta el a lábát a labda helyett, úgyhogy jöhet majd szabadrúgásra, sőt Rogers volt az, akit megrúgott Barcola, szabadrúgásra jön majd Anglia, nagyjából 35 méterre a francia kaputól, lehet, hogy annyi még nincs is, egy picit talán közelebb is Declan Rice most a kapuhoz, aki be tudja centerezni akár, hiszen vannak ott magas angol játékosok, akik érkezhetnek, de még talán szemfülesen kapura is tűzheti, inkább első lesz véleményem szerint. Declan Rice felemeli a bal kezét, és akkor jön középre a labda, Menyan pedig a kapujából érkezik és lehúzza könnyedén, sőt gyorsan indítja már a kontratámadást. Mbappé, le lehetne őt faultolni, szabálytalanul megállítani, de nem teszik, Dembélé pedig kilép a leshatáról, érzésem szerint lesz volt, de Dembélé már a 16-oson belül ellövi, Henderson véd nagyot. Aztán a kipattanóra oda kellett élnie, míg az angoloknak még egy ismétlés, Olise volt az, aki kapura tűzte, de már lesz helyzet miatt jöhet szabadrúgással kifele Anglia. Jaj, mi történik itt most? Hát az első fél időben 4 gólt szerzett Anglia, most itt a második fél időben pedig 11 perc alatt kapott 2-t, és már 4-2 az állás, és majdhogy nem 1 gólra felzárkózott a francia csapat, gyakorlatilag 10 perc alatt. Egészen elképesztő, amit látunk.
2: Tehát ott a felező vonaltól indult tulajdonképpen Olise. Nagyon-nagyon, nem tudom, érdekes, megnézném azért ezt a vonalazást.
1: Nagyon millimétereken múlott. Itt a csapatok nem nagyon törődnek a védekezéssel, ezért is gondoltam mérkőzés előtt is, hogy sok gól lesz itt, és tényleg azt kapjuk, mindenki támad, a védekezések másodlagos dolgok, nem is figyelnek egymásra, nem biztosítanak, előre mennek, a semleges nézőknek jó a meccs.
0: Ismét egy francia támadás, Barcola az, aki nem tudja átvenni a labdát, Jószaka pedig nagyot küzd érte, nem csak a támadásban, ahol 2 gólt szerzett, Bukayo Saka, hanem a védekezésben is jeleskedik jelenleg legalábbis biztosan. Jöhet majd megint egy angol szabadrúgás, de ez most a saját térfeléről az angoloknak. Hát és ha az első félidőben azt mondhattuk, hogy Didier Deschamps ideges volt a csapatára, akkor most azért az elmúlt szűk negyed óra alapján, hiszen már az 58. percben járunk, most már azért ideges lehet Thomas Tuchel is. A játékvezető pedig mutat valamit az angoloknak.
2: Igen, Kylian elrúgták a labdát,
0: volt az, aki a
2: franciák.
0: Kapura rúgta a labdát, igen. És be is ment a labda, de hát nem végezték el még, igen, az angolok a szabadrúgást. Én Mbappé nem tudom megmondom őszintén, hogy mit gondolt. Hát gondolta, hát ha megszerzi a 22. világbajnoki mérkőzésén a 22. gólját is, mert a 21-et már megszereztem, a most viszont egy szép váltás a bal oldalon. Spence indulhat meg, Upamecano tartja vele a lépést, és a francia védőlábáról kipattan a labda szögletre. Sarokrúgással jöhet majd Anglia az 59. percben. Ha egy picit meg szeretné nyugtatni magát az angol csapat, akkor most azért jól kellene érkezni erre a szögletre, és gólt kellene szerezni. Bár azért az angol arcokon is most egy picit azt látom, hogy ők sem hiszik el azt, hogy ekkora változás történt az első fél időhez képest. 59. perc tehát, Franciaország, Anglia 2-4, vezetnek az angolok két góllal a bronz meccsen.
2: Persze, hát azért a két gól az még nagyon sok, és ha mondjuk az angol csapat védekezésre újra visszaáll a rendes kerékvágásba, akkor simán lehozhatják ezt a meccset, de nézzük Rice-ot, hogy lesz-e most, aki esetleg kapura tudja csúsztatni a labdát, mint az imént, amikor berúgta a szögletet. Bizony, van ott egy fejes, és nagyot kellett védeni a francia kapusnak. A bal alsó sarokból tolta ki a labdát, közel állt az angol válogatott ahhoz, hogy megszerezze az ötödik találatot, aztán pedig a franciák eladják a labdát itt, ahogy kiszerették volna hozni a baloldali védőposztján, és megszerzik újra az angolok. Ott az alapvonalnál nagy cselsorozatba kezdett. Ez volt az, ha jól láttam, végül is róla pattant ki a labda. Minden esetre azért megint egy olyan szöglet volt, ahol megcsúsztatják a labdát, és bizony, hát lehet, hogy lefújták volna egyébként ott, mert hogy zavarta a kapust az angol játékos, aki elől állt, elrántotta magát a labda elől ott Watkins. Minden esetre nem is kell ezzel foglalkoznunk, mert hogy gól nem lett belőle, és most már közben a franciák támadása jobb oldalon középre adnák a labdát, pontatlan volt Dembélének, ezt könnyedén füleltek le, és most sok is apró prasszal próbálják meg az angolok tartani a labdát. Rice szárta szét a kezét, hogy adjátok, már itt vagyok egyedül, aztán már a bal oldalon átlépik a felező vonalat. Jöhet az angol támadás, Upamecanoval próbál meg egyegyezni. Ott Saka, ha jól láttam, de a labdát ezúttal elveszítette. Azért Upamecano, mint ahogy Olasz Gergő is mondta, beállítása adott egyfajta stabilitást mindenképpen a francia válogatottnak. De inkább a támadásokra összpontosítanak. Most is például itt a bal oldalon, mégpedig Mbappé indul befelé a 16-oson belőle, egy emberen átküzdi magát, utána azonban egy remek szerelést követően már az angol csapat jöhet előre. Hát komolyan mondom, így az 50-es évek futballvilágbajnokságán érzem most magam, amikor mondjuk egy magyar-német meccsen Szepesi György közvetített, és helyzet itt, helyzet ott, gólok itt, gólok ott, most éppen megint a franciák jönnek, lesz ebből lövés, lesz bizony, Olise éppen, hogy csak elmegy a labda a jobb alsó sarok mellett, ballal oda tette laposan, Henderson csak mozizta ezt a történetet, elképesztő, hogy mi történik ezen a meccsen.
1: És nem is kellett volna most erőset rúgni a Olisének, mert 16 méterre volt, a kapus körülbelül 5 méterre volt attól a saroktól, ha csak lepasszolja simán, akkor is gól. És ahogy mondja Balogh Balázs, hogy nincsenek középpályák. Itt a csapat, az edzők azt szeretik, a 30 méter van a legelső csatár és a belső védő között. Itt most 50 métert képzeljünk el, van, amikor 60 is.
0: És tényleg most is az angolok támadnak, és nincsen senki a jobb hátsó pozícióban, nincsen jobb hátvédje a francia válogatottnak. 30 métert vezethette Spence úgy a labdát, hogy nem támadta meg senki. Aztán most Saka kapja meg a 16-os előterében. A védekezéssel már nem sokat törődnek a csapatok, most már csak támadjunk és rúgjunk egyet többet, mint az ellenfél. Hát az angolok eddig ebben jobbak, hiszen kettővel is többet rúgtak az elmúlt 61 és fél perc alatt, mint a franciák, így a 62. percben vezetnek 4-2-re a bronzmérkőzésen. De megint Declan Rice kapja meg a labdát. Az ellenfél tér felén most mindenki, tehát a francia térfélen az összes mezőnyjátékos. Spence bepasszolja középre, aztán vissza Ezéhez.
2: Fütyül a közönség, halljátok?
0: Gay Rice-hoz, és nincsen akció gyakorlatilag most 2 perce, de hát talán még sokat mondok, hiszen Olise lövése lehet, hogy belefér a 2 percbe. Úgyhogy 10 percenként születik egy gól, fütyül a közönség. Declan Rice a 16-oson belül, Watkins, még jó a csele, még az a passz is jó Ezének, de egy picit csímbe kapta, aztán ez egy óriási labda, Toni a 16-oson belül előti őt az egyik belső védő, de szabályosan, mekkora labdát kapott ezétől most Tony?
2: Hát nincs Brentfordos formában, amikor említetted te is, ugye, hogy gólkirály volt, utána igazolt az Alakli együtteséhez, lehet, hogy már pénzt keresni, de hát az az igazság, hogyha nála van a labda, akkor a franciák azért egy kicsit fellélegezhetnek.
1: Fantasztikus paszt kapott ezétől, nagyon meg kell dicsérni azt. Itt Harry Kane van, vagy Bellingham, akkor 5-2 most.
0: De Harry Kane meg Bellingham jelenleg még a kispadon. A 63. percben járunk, a franciák 4-et cseréltek a félidőben, és az eddig beválni látszik, mert 2 gólt már szereztek. Ha így folytatják, akkor akár még az egyenlítés is meg lehet, ami a bravúr számban menne most már. A bal oldalt viszont Watkins kapja meg teljesen üres a labdát. Giusto próbál vele visszaérni, sikerült is neki. Watkins viszont megveri őt egy az egyben. Jön a centerezés, Tony, hát visszapasszolja Watkinsnak. Ez most érdekes, nyilván nem ez volt a szándéka. Ez a 16-oson belül, nagyjából 12 méterre jön a lövése, lepattan, középről Dean fejeli most ki, de összeszedi Declan Rice. A bal oldalon Watkins kéri, középen Tony, a hosszú oldalon Saka, Watkins viszont egyelőre nem adja be. Most jön a centerezés Tonyhoz, Dean fejeli el, merre veszi, Zaire Emery, és akkor megint jöhetnek a franciák. Nem lennék meglepve, ha fél percen belül megint felemelhetnénk a hangunkat. 64. perc, Franciaország-Anglia, a világbajnokság bronzmérkőzésén 2-4, vezetnek tehát 2 góllal az angolok.
2: Olise teszi tovább a labdát, aztán Barcola már kéri itt a bal oldalon, érkezik is, persze most nem tudja megverni ugye a védőjét, de ezért a 16-oson belülre érve tovább passzolja a labdát, és ott már egy Dembele lehetőség ráteszi a bal oldalra, a bal lábára, és ellövi, de gyatra volt ez a lövés, mert hogyha ezt eltalálja ott a hosszú sarkot, akkor Henderson tehetetlen lett volna, de hát ott a 16-oson belül én nem tudom, hogy a védők hogy hagyják ilyen szabadon játszani most a francia játékosokat. Most fölrémlik nekem az a mérkőzés, amikor 5-4-re végeztek ugye a spanyolok ellen, Nemzetek Ligája döntőjében, ugye Gergő, hát az volt egy ilyen sokgólos mérkőzés, nem tudom ennek mi lesz a vége, itt 6 gólnál járunk egyenlőre, és most az összeomlás elejét látni itt az angol csapaton, mármint védekezést illetően, mert támadásban is megvolt a lehetőségük. Hát ezt szerintem tankönyvekben fogják tanítani, hogy egy ilyen meccset hogy lehet játszani egy bronzmérkőzésen. Persze mi élvezzük azért a játékot, meg a gólokat, sok gól van, az biztos Olasz Gergőnek, majd jó hosszú tudósítást kell mondani a mérkőzés végén, amit majd természetesen meghallgathatnak reggel is, de mi még nézzük a mérkőzést, mert hogy a 65. percben járunk még csak most a franciák megint, ott 20 méterre az angol kaputól passzolgatnak, aztán egy bátor lövés, és bizony Henderson nem tudja megfogni, csak kiüti, és a labda maradott Barcolához pattant, Barcola pedig hátrafele kanyarodik vele, aztán Dean nem tudja tovább passzolni egyenlőre, Mbappé kérte volna, lesz ebből valami lövés, valami mozzanat, egyenlőre ott adogatnak, mintha kézilabda mérkőzésen a felállt fal előtt adogatnának, most Dembele már a 16-os csücskén a jobb oldalon, Dembele most visszatette a labdát, aztán nézzük, hogy lesz-e ívelés, Giustótól nem lett belőle, Olise is játékba avatkozott már, most Dembele megpróbálja ott a jobb oldalon kiugratni Giustót, aki elviszi a védő mellett, aki ki akarta engedni a labdát, Spence, ez a sarkalás viszont most egy eladott labda volt, az angolok megszerzik a 16-os előterében, aztán pedig hosszan vágják előre, és ebből még lehet egy nagy futóverseny, igaz van ott két francia, de tovább tudja csúsztatni az angol, azonban a játékvezető hiába ütköztek, nem látott szabálytalanságot, Watkins volt, aki fölvállalta, hogy fejjel egyet, de egy kicsit Upamecano megtolta, így aztán nem tudta pontosan passzolni. Hát hihetetlen dolgokat látunk itt a meccsen, meg 6 gólt immáron, a franciák 2-t rúgtak, az angolok 4-et, de megint a franciák már a másik kapu előterében egy jó passz, aztán ott a lehetőség, és ott az újabb francia gól! Ki más, mint Mbappé! Lejátszották a 16-os vonalánál Olisével, és ballal a kapu bal alsó sarkába lövi a francia csapat 3. gólját. Tényleg nehéz erre most már szavakat találni.
1: Sok gólt jósoltam a meccs előtt, tehát azért 8-at nem gondoltam, most 7-nél tartunk, tudom, de itt abszolút benne van minden támadásban a gólveszély. Tényleg megszűntek a középpályák. Itt azt fog dönteni, ki használ ki több helyzetet. Ha 1-0-ról az argentinok ellen fordítottak ugye az argentinok az angolok ellen, ha most 0-4-ről ez megtörténik, hát akkor Tuchelnek az már tényleg nehéz ezt magyarázni.
0: Olisének ez a mostani a 7. gólpassz, amit Mbappénak adott, nem Mbappénak adva a 7., hanem úgy általánosságban a francia válogatottban a világbajnokságon. Ezzel pedig egyedüli rekordere lett a világbajnokságok történetének, az egy világbajnokságon kiosztott legtöbb gólpassz mutatójában. Eddig Pelé volt az, aki 6 gólpasszig jutott egyik világbajnoki címe megszerzésekor. Most Olise őt is túlszárnyalta. Először egyenlítette ezt, hiszen ma ez már a második gólpassza, majd túlszárnyalta, de megint egy hosszú indítás Mbappé irányába, nem jön ki jól a kapus, Hát majdnem Mbappé. Majdnem Mbappé megszerezte saját maga harmadik találatát ezen a mérkőzésen, és ne feledkezzünk meg Mbappéról sem, aki a tizedik találatát jegyzi a világbajnokságon. Just Fonten vezeti az egy világbajnokságon szerzett legtöbb gólok számát. Hát Mbappé, ha most így lő kettőt valahogyan, akkor azt is megdöntheti akár. Hidratációs szünet, Vukovics László.
1: Itt teljesen elképesztő, amit látunk. Tényleg csak azt tudom ismételni, hogy a középpályák teljesen megszűntek. Semmelyik csapat nem védekezik. Az angolok pedig úgy jöttek ki a másik félidőben, hogy 4-0, jó, hát most rúgnak egyet a franciák, akkor is 4-1. De ha belekényelmesedsz egy mérkőzésbe, és föláll ez az atomcsatárs, ez az atom 4-es a franciáknál, aki bármikor tud helyzetet kialakítani, mint ahogy a példa mutatja, most összeálltak, és bennük van az a dac, mert Deschamps ezek szerint föl tudta piszkálni őket a szünetbe, hogy francia válogatottat képviselitek, nem lehet ilyen játék, hát 4-0, hogy lehetne 6 is, vagy 8, hát ez óriási szégyen lenne az országra, meg minden. És a csapat összekapta magát, Mbappé vezérletével, aki most már nagyon nagy lépést tett afelé, hogy gólkirály legyen, de most már a csapat is elkezdte érdekelni, mert most már szerintem a gólkirály címhez tette leget, hogy rugott már eddig kettőt. Innentől kezdve arra fognak menni, hogy akár kiegyenlítsenek, vagy meg is fordítsák a mérkőzést, ami a szünetben elképzelhetetlennek tűnt. Hát 0-4 volt a mérkőzés állása, kijöttek az angolok, és azóta azt látjuk, hogy a franciák egyre másra tényleg fordítottban, mint az első fél időbe, egyre másra dolgozzák ki a helyzeteiket, és az angolok 2-3-szor eljutottak oda, de ők meg nagyon pontatlanok a befejezéseknél, nem is kellett a második fél időben menjenek védeni, tehát valamit nem tudom, hogy a Bellinghammel és a Kane-nel még mire vár Tuchel, elképzelhető, most a hidratációs szünet után fognak bejönni, de véleményem szerint ahhoz, hogy az angolok nyerjenek, meg hogy megnyugodjanak, még egy gólt rúgniuk kéne.
2: Elképesztő fordulatok ezen a mérkőzésen, és Olasz Gergő ugye szívesen idéz itt a régi statisztikákat. Hát már most felhívom Gergő a figyelmedet, hogy nézd meg azt, hogy volt-e ilyen meccs, ahol 4-4 lett világbajnokságon és hosszabbítás volt, mert azért egy szerkesztőségi titkot elárulhatok. Hát vegyes érzelmeket váltott ki belőlünk az első félidő, és azt mondtuk, hogy hát legalább nem lesz hosszabbítás. Most már nem tennék rá egy forintot sem.
0: Sőt, most már inkább azt mondanám, hogy ebben a mérkőzésben benne van az inkább, hogy a franciák szereznek még legalább egy találatot, és azt sem tartom kizártnak, hogy akár megnyerik ezt a mai mérkőzést, viszont ha az angol válogatott 4-0-ról egy fél időt követően ki tud kapni egy bronzmérkőzésen úgy, hogy 4 gólos előnye volt már, hát akkor én azzal beírja magát a történelmi könyvben mindenképpen.
1: De az első fél időben láttunk egy teljesen motiválatlan francia csapatot, akiben mind a két csapat 7 helyen változott a kezdőhöz képest, de akik úgy voltak vele, hogy itt vagyunk, ez egy nyűg, le kell játszani, egyedül Mbappé volt az, akit motivált a gólkirályi cím, de jó, játsszuk le, az angolok átgázoltak rajtuk, a fele helyzetet berúgva vezettek 4-0-ra, ehhez képest eljött a szünet, most Tuchelt látjuk a kis papírjával, irogat vadul, de hát itt most valami tényleg lépnie kell, mert most megint az a szituáció, hogy 4-0-ás előny birtokában voltak az angolok, 4-3, és van hátra, ugye ebbe a modern futball, vagy 4-4, az utolsó negyed következik a mérkőzésen, a franciák lendületbe, az angolok teljesen visszaestek, tehát valahogy neki ki kell találni, most a Bellingham nem tudom mikor áll be, de egyelőre még rajta a mez, hát ha nem állnak be ezek a játékosok, Kane meg Bellingham, akkor ott valami van a háttérben, mert most szükség lenne rájuk.
2: Hát Kane ott a háttérben az utolsó sorban üldögél éppen a megkülönböztetőben, és Bellingham is abban volt még. Nem biztos, hogy örömében magyarázott az imént, de hát Tuchel valóban már ott nézte, hogy kit kellene cserélni, tehát lehet, hogy nem csatárt kellene behozni, hanem középpályást, hogy egy kicsit megszűrjék itt a franciák lendületét. Kérdés, hogy mit reagál a szövetségi kapitány? Hát nekem azok a meccsek jutnak eszembe, Laci, és erre te még jobban emlékszel, amikor mondjuk kettős rangadókon ilyen sok gólos meccset játszott akár a Fradi, az Újpest, ilyen közönség szórakoztatott, nincs ilyen érzésed?
1: Dehogy nem, hát volt itt a Újpest-Fradi 8-3 volt a stadionban, vagy Fradi-Vasas 4-3, amikor utolsó pillanatban Nyilasi góljával nyert a Fradi, már 3-2-re vezetett a Vasas, ez 1000 dolog eszembe jut, dehogy nem van, de 4-0-ról azért nagyon ritka, hogy egy csapat fölálljon, mondjuk most egy gólos közelségbe került a francia, de jó a mérkőzés.
0: És most is az angol belső védő kapja meg a labdát, tehát az angoloknak is azért lett volna lehetőségük lezárni már ezt a találkozót. Megint egy francia szabálytalanság, Olissé volt az, aki buktatta Gay-t. Hát azért Olissének is nagyon más most már a lendülete így, hogy két gólpaszt is kiosztott, és akkor ezzel most már ő beírta magát biztosan a történelem könyvbe, mert legalább 2030-ig ő lesz az a játékos, aki egy világbajnokságon a legtöbb gólpaszt osztotta ki, szám szerint jelenlegi állás szerint 7-et. Az is azért egy nagyon érdekes és erős statisztika, hogy 7 gólpaszt osztott ki már Olise a világbajnokságon, úgyhogy gólt 10 szerzett mindemellett. Hendersonhoz kerül hátra a labda, 73. percben járunk. Legalább 20 percet még ki kell bírni az angol válogatottnak kapott gól nélkül, vagy szereznie kell, hogyha szeretné megnyerni a bronzérmet. Upamecano elüti kőkeményen Tonyt, az angolok csatárát. Hát Tony, hogyha most ma nem lett volna a pályán, vagy hogyha más angol csatár lett volna a pályán, akkor lehet, hogy még nagyobb lett volna a különbség az angol és a francia válogatott között, de ez biztosan nem Tony mérkőzése. Sem gól, sem gólpassz, sem közreműködés, viszont több nagy kihagyott helyzet, úgyhogy ha Harry Kane ott lenne, és a futballban, mint azt oly sokszor említettük, nincsen ha, de azért Harry Kane egy-két olyan lehetőséget, amelyhez Tony jutott, valószínűleg értékesített volna, és akkor kérdés, hogy megint mi lenne a mérkőzés állása. Most viszont az állás 74. perc, Franciaország, Anglia 3-4, az angolok még mindig őriznek egy gólt az előnyükből, amely félidőben 4 volt.
2: És most az angol válogatott próbálja tartani a labdát, nem szeretnék, hogy lendületet kapjon még jobban a francia csapat, és ahogy a franciákhoz kerül a labda, lehet hallani talán itt a háttérben is, hogy a francia szurkolók nagyon-nagyon komoly biztatásba kezdenek, bíznak benne borzasztóan, hogy a csapatuk még ezt a mérkőzést, ha nem is tudja megfordítani a rendes játékidőben, de legalább a hosszabbítás lehetőségét kiharcolja, ott meg ugye bármi lehet. Most éppen ott a kezdőkör után már Dembele kapja a labdát, meg tudja tolni, és jó ez a labda Giustónak, akinek volt már jó megmozdulása, most középre adja, ott egy lövés! Nem találta el jól most Olise, a gólpasszok mellé nem jön most a gól, már a második lehetősége volt, volt már egy lövése, amit ott a jobb kapufa mellé helyezett, ez pedig most érkezett a labda, és mint egy 13 méterről a bal belsője kifordult neki, szerette volna eltekerni oda a kapu jobb oldalába, lehet, hogy meg kell próbálni a bal oldalát, mert a jobb oldalt egyelőre nem találja el. Minden esetre ez megint gólszerzési lehetőség volt. Tehát, hogyha megnéznénk ezeket a százalékos arányokat, hogy hány kaput eltaláló lövés, hány kapu mellé menő lövés, meg hány gólhelyzet, elképesztő számokat látnánk ezen a mérkőzésen. Franciák most megint visszaszerzik a labdát, aztán megint kiteszik a jobb oldalra Dembeléhez, Dembelé pedig tovább tudja tenni. Olise elcsúszik, de aztán föláll, és marad nála a labda, mert nem ért oda az angol védő. Hát lassított felvétel néha, hogy az angol védők ott totyorognak, és marad a labda természetesen a franciáknál. Most középre adják éppen, visszamozgott a labdáért Mbappé, aztán kiteszik a bal oldalra Dinnek, aki most előre jött, talán először a mérkőzés folyamán itt a 16-os csücskénél, most visszakapja már a 16-oson belül, azonban bele tudtak most lépni ebbe a labdába Kanszak jó voltából, de visszapattan Dinhen. Dinh futna tovább, nem kapja, viszont Mbappé ott három embert bolondít a 16-oson belül, aztán földre kerül, mutatja, hogy őt fölrúgták, a venezuelai játékvezető pedig mutatja, hogy nem történt itt semmi, kérem, tessék szépen fölállni, még ott a zsabéhez is nyúlkál, lehet, hogy sárgalappal is megkínálna ott Mbappét. Hát igen, húzták egymást ott valóban, ez nem kérdés az angol védővel, de Rogers volt az, aki ott fölvette vele a lépést, nem fújt a játékvezető. Egyébként volt egy ilyen gondolatom, hogy remélem nem a venezuelaiak kell majd mondjuk belenyúlni ebbe a meccsbe, mert az első fél idő nagyon könnyű volt neki, most a másodikban azért itt szerintem még sűrűsödni fognak az események, de lehet, hogy egy kényszerű csere miatt majd mondjuk érkezik majd az angoloknál csere, mert hogy eltalálták csinálni a lábát, és húzza a lábát, sántikál egyenlőre, nem nagyon tudja összeszedni magát. Dinh volt az, aki letarolta egyébként az előző akciónál.
0: Hát Dinh beállása ebből a szempontból pozitív volt, és a kispadnál már öltözik Jude Bellingham, aki az angol válogatott kétségkívül legjobb játékosa volt ezen a világbajnokságon. Most valószínűleg pihentetni akarta Thomas Tuchel, de van, amikor már nem lehet egy Bellingham szintű játékost pihentetni, mert azt hozza a mérkőzés, azt követeli meg az összecsapás. Most például Olise kap egy remek labdát Mbappétól, szép volt a kényszerítőjük, magasan juttatta be a 16-oson belülre csapattársának a labdát Mbappé. Olisének viszont picit hosszú volt a labda átvitele, bedobással jöhetett a francia válogatott, amely után már Barcola a 16-oson belül. Barcola a jobb lába felé cselez Mbappé a 16-os előterében. Egy keresztlabda Dembélének, ő még ma nem jelentkezett találattal, de ettől függetlenül remekül játszik ő is. Egy szabálytalanság, nagyjából 30 méter a kaputól, ez is picit talán kevesebb, Malo Giustóval szemben jöhet egy szabadrúgás a francia válogatott, de akkor valószínűleg jöhet Jude Bellingham is a pályára az angoloknál. Már az utolsó negyed órán belül bőven a rendes játékidőn belül. A 78. percben járunk, úgyhogy a pár perces hosszabbítással együtt lehet még egy hátra nagyjából egy kicsivel több, mint negyed óra a találkozóval, és egy gólos hátránya még mindig maradt a francia válogatottnak. 4-3-ra vezetnek az angolok a bronzmérkőzésen.
2: Észrevettétek, hogy Dembélé nem is akarta megjátszani a labdát, előnyszabály lett volna, és megállt, és a játékvezető így kénytelen kelletten lefújta, mert hogy nagyon jó szögből jöhet ez a szabadrugás, és azt gondolják, ezzel többre mennek. Dembélé végzi el, most jobban kanyarítja középre, ott levágódik az angolokról, de nem tudott vele kapura fordulni a franciák előrehúzódó védője, Upamecano, így aztán visszafut most már a helyére, de a labda a franciáknál. Minden mezőnyjátékos ott az angol térfélen. Hát én érthetetlennek tartom ezt a visszahúzódását az angol csapatnak. Bellingham érkezése lehet majd ezen változtat. Minden esetre most Digne kapja a labdát. Tovább tudja tenni a 16-oson belül. Ott egy lövőhelyzet, levágódik a labda, és nem szöglet, tehát nem az alapvonal felé pattant, hanem inkább kifelé. És most elhibázzák a franciák, úgyhogy az angolok egy kicsit kijöhetnek ebből a szorításból, mert hogy befészkelték magukat oda a kapujuk elé, és közben egy visszahúzás, amelyet követően majd az angol válogatott jöhet szabadrugással. Közben azt figyelem, hogy jön-e már a csere, hiszen a nyakánál fogva húzták vissza az angol játékost, és itt nem adott a játékvezető sárgalapot. Emlékeim szerint talán még egyet sem adott a mérkőzésen, nagy vonalon vezeti, és akkor érkezik Bellingham, de nem egyedül jön erre a mérkőzésre, és nézd, Gergő, hogy kit cserélnek le. Hát az egyik Tony, amin nem lepődök meg egyáltalán, hogy lecserélik, az én szememben nem vált a világ legjobb játékosává, és ezért is lecserélik, aki nagyon sokat dolgozott, jól játszott az első félidőben, de most elszürkült itt a második játék részre.
1: Igen, fantasztikus megoldásokra képes. Akik nem ismeri őt az angol bajnokságból, az megláthatta ma, hogy miket tud a labdával, és ő cserejátékos volt, de most jön Jude Bellingham. Benne van az, hogy lezárhatja a mérkőzést. Ha ennyire jönnek a franciák, ő egyszer megindul, aval pontot tehet ennek a meccsnek a végére. Én azt gondolom, hogy a franciák mindent meg fognak tenni, de hát az angolok az első félidő után maguknak köszönhetik, hogy ez így alakult.
0: És Elliot Anderson volt a másik, aki beérkezett a pályára, ő a Manchester Citybe igazolt most nyáron. Elképesztően magas összegért, több mint 100 millió fontot fizettek érte az angolok, a Manchester City legalábbis a játék jogáért. Megint egy középre betett labda a franciáktól, de ezt most Spence füleli le, Bellingham, aki megindul Upamecano mellett, aztán ad egy remek labdát Watkins irányába, Watkins pedig meg tudja tolni Malo Giusto előtt. Lacroix vele szemben, Watkins egy az egyben, a túloldalon Saka érkezik, de inkább visszateszi Bellinghamnek. Bellingham, óriási kilépés, egyedül Bellingham a kapussal szemben, még egy csel, és belebombázza a kapusba, de a kipattanó az is kijön. Hát Bellingham tényleg eldönthette volna a találkozó sorsát, de ő még nem lőtte el egyből, és mosolyogva szalad vissza, de ez azért megbosszulhatja magát, mert most egy kontratámadásra jönnek a franciák. Barcola, a 16-oson belül már a Paris Saint-Germain szélsője. Barcola bepasszolja Kylian Mbappének, ő is a 16-oson belül. Most a jobb lába felé cselez Mbappé, tovább Olisének, sakmat játék, Olise mellé lövi! Elképesztően szép futball volt ez most. A francia válogatottól Olise be is görcsöl. Gyakorlatilag teljesen üresen kapta meg Dembélé is a labdát. Egyedül is belőhette volna az üres kapuba, de ő inkább még visszapasszolta Olisének, aki jobb lábbal 7,5 méterről mellé lőtte a labdát. Ez most óriási lehetőség volt.
1: Ez most nagyon jó hírverőse ez a mérkőzés a futballnak, pláne azoknak, aki egyik csapatnak se szurkol, csak leült a tévé elé, és ilyen, most olyan példát mondok, természetesen mindenki értse az áthallást, mint a Paks játszana Magyarországon, garantált a sok gól, Bognár Gyuri támadó futball, nyilván ez a legmagasabb szintről beszélünk. Itt a franciák most tényleg, mint edzésen, oda-vissza az ötösön még passzoltak kettőt, és úgy nyeste mellé, úgyhogy előtte Bellingham 100%-os helyzetben volt, második labdaérintésére lezárhatta volna a mérkőzést. Közben itt masszírozzák a játékvezetőt, mert olyan iram van oda-vissza, hogy már játékvezető se bírja.
0: És be is kenik őt valamilyen krémmel, lehet, hogy neki is a vádli a görcsöl, vagy már nem bírja tovább.
2: Hát lehet, hogy náluk az országban azért nincs ilyen sok futásra kényszerítve a bajnokság közben. De visszatérve Bellinghamre, amit mondtatok, hát elképesztő volt, hogy bevitte ott a labdát a védők között. Visszacsinált még egy csinált az ötösön hidegvérrel, és aztán berúgta a kapusba. Majd az ellentámadásból Olise, akinek javasoltam, hogy most már kapunak inkább a bal oldalát próbálja meg célozni, hát nem találta el. Gól lehetett volna itt is, ott is, de azért sok sérülés van. Látszik, hogy hosszú ez a világbajnokság, Most éppen egy angol játékos Kwanzaa, aki már az előbb is húzta egyébként a lábát, ő is leül.
0: Mondjuk érdekes, hogy a játékvezető azonnal mutatja, hogy hordádja, vigyék el a játékost.
2: Hát
0: és a játékvezetőt az elmúlt másfél percben ápolták gyakorlatilag a félpályánál, az oldalvonal és a felezővonal találkozásánál. Most Kwanzaahoz viszont azonnal hív egy hordágyat, és akkor le kell vinni az angol jobb hátvédet.
2: Elképesztő.
1: Persze, a játékvezető közelről akarta megnézni Dembélét és Mbappét, hogy mit csinál a labdával, tett két gyors lépés, és egyből meghúzódott a vádlia. Most az angolok próbálnak egy kis időt nyerni, mert nagyon jönnek a franciák. Tehát Bellingham, visszatérve, amit Balogh Balázs mond, úgy megy el, mintha bójákat kerülgetne. Tehát olyan természetességgel viszi a labdát, hogy mintha neki ez a világ magától érthetődő lenne minden. Igaz, hogy az íre nem tudta föltenni a pontot, nagyot védett a kapus, de ahogy beszállt, ő benne van az, hogy lezárja a
2: mérkőzést. Na jó, de hát így hagyni, hát egy argentin védelem nem hagyta így fickándozni.
0: Reece James az, aki beáll majd a sérült Kwanzaa helyére, és akkor jöhet az előreívelés a kapustól, Hendersontól. 83. perc vége, 84. perc eleje. Elméletileg már csak 7-7-es perc lenne a rendes játékidőben, de biztosan lesz egy 5 perces hosszabbítás így most, hogy ennyit állt a játék.
2: Még több is.
0: Még azon se lennék meglepődve, ha ilyen 7-8 perc lenne ez a bizonyos ráadás, úgyhogy egy negyed óráig még talán élvezhetjük ezt a labdarúgást. Bár azért nem feltétlenül a védekező specialisták, tehát nem biztos, hogy Diego Simeone például, vagy éppen José Mourinho örömmel nézni ezt a párharcot, hiszen ők inkább azt vallják, hogy ne kapjunk gólt, de Kylian Mbappé most is azért próbálkozik távolról. Más kérdés, hogy nagyon könnyedén hárítja ezt a kapus. Úgyhogy ez nem feltétlen azoknak az embereknek kedvez, akik a védekezést szeretik és helyezik előtérbe, de hát aki szeret egy jó találkozót látni sok mérkőzéssel, vagy éppen sok góllal, vagy éppen hallani, annak ez kifejezetten élvezetes lehet. A 85. percbe lépünk. Anglia még mindig 4-3-ra vezet Franciaország ellen a bronzmérkőzésen a 2026-os világbajnokságon.
2: Gergő, az jutott eszembe, hogy amikor majd 3-2 körül megkérdezem tőled, hogy ki fogja berúgni a büntetőt a végén, akkor majd mit mondasz, mert hogy benne van ez a lehetőség is ebben a mérkőzésben. Persze az a franciáknak még mindenképpen legalább egy gólt kell szerezniük, hogy döntetlenre mentsék ezt a mérkőzést. Most egy indítás a bal oldal éppen Bellinghamtől, és ezt a labdát jól veszi le ott az angol játékos, és van mellette futóemberi Spence, és ez pedig 11-es lesz. Így van. Spence érkezett óriási futás után, nem is Spence volt az, ha jól látom, a lényeg azonban az, hogy...
0: De Spence, jól
2: Spence volt, jól láttam. És egy nagy futást követően oda tették neki a labdát, megtolta, és jött egy szabálytalanság a 16-oson belül, mégpedig Justo volt az, aki nem tudta befutni, hát nem az első hibája már ezen a mérkőzésen, szó mi szó, és a venezuelai pedig közel volt, hiába fáj a lába, odaért a 16-oshoz, és rögtön mutatta határozottan, hogy 11-es lesz. Persze még nyilván meg fogják majd nézni a VAR-ral, de ez azért eldöntheti ezt a mérkőzést.
1: Ez 100%-os 11-es, Bellingham átforgatását kell megdicsérni, 40 méteres labda, Watkins levette, kezdte befele vinni a 16-os sarka felé, gyönyörűen került mögé teljes sprintből Spence, elétette a labdát, de pont úgy, ahogy kell, úgy érezte Giusto, hogy becsúszva megszerzi, de Spence annyira gyors, hogy megtolta ütembe, elvitte a lábát, jogos 11-es, Bellingham készülődik.
0: Pattogtatja a labdát, Harry Kane pedig aggódó szemekkel nézi az oldalvonal mellől, ugyanúgy 6-6 találatnál járnak. Mennyan nem akarja megérteni, olyan, mintha az első 11-esét védeni életében, hogy vissza kell menni a gólvonalra, pedig vissza kell menni, ezt természetesen mi is tudjuk, hogy ez a mentális hadviselésnek inkább a része, és Bellingham odaadja Bukayo Sakának a labdát, Saka pedig mesterhármast szerezhet akkor így a bronzmérkőzésen, az is azért egészen elképesztő, és nem mindennapi, hogyha valaki egy bronzmérkőzésen szerez mesterhármast. Egyébként Bukayo Sakának is már a világbajnokságon ez a mérkőzés előtt is volt gólja, ő jelenleg most így 3 találatnál jár, és ez lehet neki a 4. a világbajnokságon. Saka kontra Maignan. Ez mind a 87. perc történése, a Maignan nem megy vissza a gólvonalra, nagyobbnak akar tűnni, mint amekkora, de hát Saka azért nem hiszem, hogy megijed tőle, bár hagyott ki már egy nagyon fontos 11-est az Európa-bajnokság döntőjében még 2021-ben. Na Saka kontra Maignan. Maignan a vonalon, Saka pedig nekifut nagyjából 3 lépésről. A játékvezető már sípolt, elvégezheti Saka a 11-es, de még vár, most topog neki, ellövi és a bal alsóba bombázza, 5-3-ra vezet Anglia, és akkor Nem lehet még ugyan semmi konkrétat mondani egy ilyen mérkőzésen, de talán Saka lezárja a lényegi kérdését a találkozónak, hiszen 2 góllal vezet Anglia, 3 perccel a rendes játékidő vége előtt, és az egy néhány perces hosszabbítás majd még rájön erre. Saka Mester 3-as trúg a bronz találkozón, a bronz mérkőzésen, Anglia pedig óriási lépést tesz most már tényleg az éremszerzés felé. Vukovics László.
1: Harry Kane oda ment gratulálni a kispadról Sakának tiszta szívből. Fantasztikus, hogy az angolok ezután, hogy 4-0-es véd után azt hitték, hogy vége a mérkőzésnek, följön 4-3-ra Franciaország, levegőben lóg már az egyenlítés, és akkor Bellingham pályára jövetelével megváltozik megint az angol játék. 11-es, Bellingham átadja a labdát Sakának, aki mesterhármast lő. Fantasztikus. Az első fél, de még az értékelésben még nem megyek bele, van hátra 3 perc a rendes játékidőből, szerintem egy 7 perc hosszabbítás, de nem tudom elképzelni, hogy innen fölálljon Franciaország.
2: Hát a mérkőzést, ha valaki szerette volna megrendezni, akkor nem tudott volna más forgatókönyvet, jobb forgatókönyvet kitalálni. Van ebben minden. Egy csipet távoli lövés, egy csipet fejes, egy hiba, aztán föltámadás, aztán 11-es, aztán egy ilyen sportszerű jelenet, amit láthattunk Bellinghamtől. Tehát tényleg mindent megtalálunk a fociban, amit kívánunk.
0: És most az angolok szereznek megint egy labdát, itt még az sem kizárt, hogy az angolok rúgnak rá még egyet, és akkor ismétlődik az a bizonyos 6-3, csak hát nem, a magyarok ellen játsszák ezt a mérkőzést, és lehet, hogy a jobbik oldalon állnak majd most az angolok.
2: Jó, Anderson, ellenünk nem lenne esélyük.
0: Természetesen, ugye, hát a Wolverhamptoni csodára is emlékszünk még néhány évvel ezelőttről, az a bizonyos 4-0, amikor az angol válogatottat legyőzte a magyar csapat. Idegenben ráadásul, csak úgy, mint azt tette a Wembley-ben korábban, hát még az 50-es években. Anglia megint birtokolja a labdát, és akkor valószínűleg megpróbálja égetni az időt is, hiszen 2 gólos előnye birtokában, most már a 89. percben nagyon magabiztosan passzolgathatja oldalra előre a labdát. 5-3-ra vezet Anglia tehát a 90. percbe lépve a bronzmérkőzésen itt a 2026-os világbajnokságon Franciaország ellen.
2: Ugye Olisseét szerette volna leigazolni a Real Madrid őrült összegért, a Bayern München nem adja, és hát Olisse ezt a meccset eldönthette volna a franciák javára. 3 olyan zicsere volt, amiből 4 gólt szokott rúgni a Bayern Münchenben körülbelül, ezúttal nem talált be, és akkor itt jött a kontratámadás, ami most megint lehetséges, ugyanis megpróbálják ott kiugratni középen talán Bellinghamet, nem Bellingham volt az. Saka is várta a labdát, de úgy gondolják, azért már minden nem adnak neki oda minden labdát, rúgott 3 gólt. Hát gondolom ez majd az öltözőben sokba kerül neki, ha valaki mester 3-ast rúg, meg kell hívni mindenkit. Gondolom örömmel teszi majd. A franciák azért most hátul passzolgatnak. Nem azzal a lendülettel jönnek, mint 4-3-nál mondjuk, amikor még úgy érezték, hogy esetleg sikerül az egyenlítés, és Deschampot is láthattuk, hogy micsoda vehemenciával ugrott fel a kispadról 4-3-nál. De nézzük azért még a franciákat, hát olyan gyorsan pörögnek itt az események, hogy lehet itt még 2 gól is akár részükről. Mbappé most megelőzik, nem fért a labdához, nem merte oda tenni a lábát, de Olisse visszaszerzi. Olisse tovább tudja tenni Barcolának. Barcola egy lövésre vállalkozik, de ha jól láttam, akkor eltalált egy angol játékost. Igen, szögletrugás következik majd a francia csapat javára. Mbappé megy ki, hogy elvégezze, akkor, amikor már a 91. percben járunk, és most még egy csere ráadásul, mégpedig a franciáknál Giusto megy le, hát most egy kicsit fáj a lába, de szerintem a lelke jobban, mert hogy ő okozta azt a 11-est, és Koundé érkezik a pályára, ha jól láttam, és ő majd jön fejelni esetleg, de még nem is ért be, már elvégezték a szögletet a franciák. Mbappé, mi történik most? Les volt. Igen, Les mutatott az asszisztens, így aztán jöhet majd az angol válogatott egy szabadrugással, és ha jól látom, akkor 7 perc lesz a hosszabbítás.
0: Remekül látott Balázs, úgyhogy annak is már az első percében vagyunk, lassan már túl is lépünk rajta. Úgyhogy 6 perc maradt már csak ebből a jelzett 7 perces hosszabbításból, és jelenleg egyre több jel utal arra, hogy ezen a mérkőzésen nem lesz majd 2x15 perces hosszabbítás, hanem Anglia a rendes játékidőben lerendezi a mérkőzés sorsát és megnyeri a bronzérmet, de hát azért még ne kiabáljunk el semmit, mert a franciák már egyszer lőttek 6 percen belül 2 gólt, Mbappé a 48. míg Barcola az 54. percben volt eredményes. Declan Rice most szalad Olisse után, mintha egy szabálytalanság lett volna a franciáktól az angolok ellen, de tovább engedte a játékvezető Dembélé. 16-oson belül visszateszi Olissének, Declan Rice szerel, Olisse át bukfencezik Declan Rice lábán, de szabályos volt az angol védekező középpályás, most pedig Bellingham pöröl egy picit a partjezővel, mert úgy érzi, hogy ott az előbb szabálytalanok voltak az angolok ellen. Hát valóban kétes volt a szituáció, de tovább engedte a játékvezető. A 93. percben lépünk, most már a jelzett 7 perces hosszabbításból már csak kevesebb, mint 5 maradt. Cserél Anglia, amely 5-3-ra vezet Franciaország ellen. Csalóba érkezik a pályára, és Géi hagyja el a játékteret.
2: Bukovics Lászlónak csak szeretném jelezni, hogy Bellingham eddig nem szerzett gólt, és Kane pedig pályára sem lépett.
1: Hát Bellingham átadta a labdát, gólpaszt adott, hát mindent megcsinál, amit egy ekkora sztár. Hát egyedül a második labdaérintésére kapusra vitte, kicselezett mindenkit. Egyébként Franciaországnak úgy látom, ez 1815 után újra Waterloo lesz. Itt nem Wellington, hanem Tuchel győzi le őket Amerikába, de hát az első félidőben úgy nézett ki, hogy nagyon megalázóan, de aztán fölálltak. Itt most még a végjáték zajlik.
2: Olise kapja a labdát, közben Dembele ott van mellette, már a 16-oson belül. Dembele jobb lábbal próbálta meg ellőni, és hát nem a kapu irányába ment az a labda, hanem az egyik védőről levágódott. De ismét Dembelénél. Dembele most három ember között nem tudja továbbadni. Olisehez pattan a labda, őt azonban elválasztják ott a 16-os vonalánál most a labdától, és aztán már ívelik hosszan előre, és ebből még akár indulhatott volna egy kontra, de Upamecano figyel és elrúgja a labdát. A franciák azért megint megpróbálják magukat felpörgetni itt az utolsó pillanatokra, és a 16-osig el is jutnak rendre, de azért nem volt védeni valója Henderson kapusnak. Most Mbappé teszi ki a jobb oldalra, nézzük Olise-je a bal lába fele, aztán a jobb lába fele, próbálta ott a hintába ültetni az angol védőt, de ő meg vagy a fáradtságtól, vagy a rutintól nem mozdult el, úgyhogy belevezette tulajdonképpen a labdát. Hát kevés esély van már arra, hogy a franciák ezt a mérkőzést lehozzák X-re, de még mindig van esély, mert megint ott a labda kint a jobb oldalon, egy angol pedig elterülött a 16-os vonalán, görcsöt kap, sok játékos kap görcsöt, hiába hosszú ez a világbajnokság, és a játékvezető pedig mutatja, hogy hordágy, megint lesz még egy kis hosszabbítás.
0: A 94. perc vége, a 95. perc eleje, hát most már a jelzett 7 perces hosszabbításból elméletileg csak 3-nak kellene maradnia, de hát Spence fekszik a földön továbbra is, úgyhogy lehet, hogy még rápakol néhány másodpercet a játékvezető ennek a jelzett 7 perces hosszabbításnak a végén. Akár egy 100 perces meccsbe is belenézhetünk, ha így folytatódik, mert Spence egyelőre nem hagyja el a játékteret, de keresztbe sétálnak a hordággyal az egyik oldalvonattól a másikig. Hát most azért Spence adott feladatot a FIFA egészségügyi stábjának azzal, hogy megsétáltatta a hordágyat, de inkább örüljünk annak, hogy saját lábán tudja elhagyni a játékteret, mert valószínűleg csak inkább a görcs húzza a lábát. 95. perc vége, 2,5 perc maradna még a jelzett 7 perces hosszabbításból, de erre egyet szerintem rápakol még a venezuelai játékvezető. 5-3-ra viszont vezet Anglia Franciaország ellen.
2: És a franciák most elveszítik a labdát ott az angol kapu előterében. Rice, aki azért általában ezeket jól játssza, meg most is ezt teszi, aztán indult előre Bellingham jó voltából az angol csapat. 2-2-ben vihetnék a labdát, ezúttal azonban Upamecano, aki mondom még egyszer nagyon sokat tett hozzá a francia védekezéshez, ugye a 11-esnél ő sem tudott segíteni, mert ott volt egy szabálytalanság, most pedig megelőzi az emberét, és ő is indul előre támadókat megszégyenítő módon. Dembélét indítja jobb oldalon, Dembélé a 16-oson belül a bal lábára teszi, elfekteti az angolt, és belövi. Becsapta alaposan az angol védőt, Dembele tehát betalál el ez a gól, Upamecano érdeme, aki labdát szerzett, kilépett az embere mögül, átvezette a túlsó térfélre, Dembelének tette, Dembele pedig rutinból ezt most megoldotta, 5-4, hát nem tudom. Ha az órára nézek, akkor azt látom, hogy most a 96. percben járunk, még van legalább 1-20 a hosszabbításból, de ha még rátesz egy kicsit a játékvezető, lehet, hogy mégis lesz hosszabbítás, Gergő, nem tudom, hogy nem. Hogy látott ezt?
1: Nem lesz hosszabbítás, hanem az 5-4-es mérkőzés megismétlődik, amit a franciák a spanyolokkal játszottak annó. Itt Dembélé gyönyörű gólt rúgott, egyébként hozta befelé a labdát jobbról, de milyen érdekes, hogy Bellingham, ha jól passzol, 2-2-be vitték, akkor az angolok rukadták volna a hatodikat, 6-3, most 5-4, ezt már lemenedzserik az angolok, itt már nem lesz. Tuchel fogja a fejét, de nem sokára, 2 perc múlva örülni fog.
0: 7. percében járunk a hosszabbításnak, 97. perc egészen pontosan a mérkőzésből. Olise marad lent a földön, most már neki is görcse a lába, neki pedig semmi oka nincsen arra, hogy húzza az időt. Anderson bepasszolja most Declan Rice-nak, Rice vissza Konszának, hát hazadni már nem nagyon lehet. Konszá még a végén elcselezés, Mbappé elveszi tőle és gólt szerez. Az lenne az I a pontra. vagyis a pont az íre, így a helyes a megfogalmazás, már annyi gólt láttunk, hogy azok mellett, hogy beszámoljunk ezekről, már ilyenekre nem is marad időnk. Declan Rice elveszíti a labdát, még egy francia támadás, Rabiot megpróbálja átfűzni, Reece James nem sikerül, Reece James előre íveli, aztán Saka még előrébb, ott most meg tudja tartani, talán Watkins, aztán Bellingham léphet ki, na Bellingham, Lacroix-val kell egy óriásit verseny futnia, Bellingham egy az egyben meg tudja verni őt, a bal lába felecselez, vissza a jobbra, előheti Bellingham, mit csinál, gólt lő, lezárja a mérkőzést Jude Bellingham. Elképesztő zsenialitással teszi mindezt. 6-4, 10 gólos mérkőzést láttunk a bronz meccsen. És Anglia most már kijelenthetően is bronzérmes lesz a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Nehéz szóhoz jutni, úgyhogy inkább át is adom Vukovics Lászlónak.
1: Jude Bellingham egy világklasszis futballista, ezt nem, ha én nem mondom, akkor is tudják a kedves hallgatók, de amit itt megint csinál, amióta bejött, ötször villant meg.
2: Ezért egyedül, játszik a Realban.
1: Hát pontosan, egyedül elviszi a bal összekötőjén a félpálynál egy az egybe, a védőnek csinál egy biciklicset, mint a befele vinné, kihúzza a bal lábára, lőhetne, újra visszaveszi egy lövőcsellel, keresztbe viszi az ötösön, addigra már visszaérnek négyen, de addig viszi, amíg meg nem találja a helyet, végül is a védő lába között megy be, de parádés gól, majdnem túljátszotta egyébként a szituációt, de egy világklasszis futballistáról beszélünk, aki pihentetés miatt kezdett ma a kispadról. Hát ez, hogy én gondoltam, hogy sok gólt hoz ez a harmadik helyére lejátszandó mérkőzés, de az, hogy tizet, azt nem.
2: És itt a vége ebben a pillanatban, 6-4 lett át a vége. Hát akármi legyek, ha bárki a fogajdőirodáknál arra tett, hogy mondjuk 9-nél több gól lesz, mert akkor milliárdossá vált, de hát nem hiszem, hogy volt ilyen elvetemült ember.
0: 10 gólos mérkőzésen szerzi meg a bronzérmet Anglia, verességgel távozik a francia kispadról Didier Deschamps. A végeredmény a bronzmeccsen Franciaország, Anglia 4-6. Ilyen találkozó esetén csupán a gólokról lehet beszámolni egy rövid tudósításban, úgyhogy azzal is kezdem, hogy a harmadik percben mindössze 132 másodpercnyi játékot követően megszerezte a vezetést Anglia. Declan Rice csapott le Doué rossz passzára, az angol középpályás vezette egy kicsit a labdát, aztán 22 méterről a bal alsó sarokba juttatta azt. Nem sokáig tartott csupán az egy gólos előny, hiszen a 18. percben megduplázta ezt az angol válogatott. Rice a balról végzett el egy szögletet, aztán a beívett labdáját Konsa 6 méterről csúsztatta a bal alsó sarokba, így már 2-0-ra vezetett az angol válogatott. A 37. percben aztán jött a harmadik angol gól, Henderson mentett, aztán jött egy kontra az angoloktól, Saka remekül ugratta ki Rashfordot, ott volt egy kisebb kavarodás, Rashford lövését még hárították, na a franciák menj a révén, majd Saka lövését is előbb blokkolták, de aztán Saka második próbálkozása már utat talált magának a hálóba, majd a félidő végén jött a negyedik angol találat is, Saka duplázott, ezen remek passzát követően 16 méterről a bal alsó sarokba rúgta ballal a labdát, 4-0 volt a félidőben, ki gondolta volna ekkor még, hogy ez egy izgalmas találkozó is lesz, azt hiszem talán senki, de a 48. percben már jelek jöttek, hiszen Upamecano harcos labdaszerzését követően egy kontrából végül Olise passzolt Mbappéhoz, aki 8 méterről ballal a bal alsó sarokba lőtte a labdát. Aztán az 54. percben Mbappé ugratta ki Barcolát, ő a 16-oson belülre tört, majd 7 méterről a jobb alsóba lőtt. Ekkor már 4-2 volt az állás, zárkoztak a franciák. A 66. percben meg is remekhettek volna az angolok, hiszen egy gólra zárkoztak a francia válogatott tagjai. Dembélé passza után Olise kényszerítőzött Mbappéval, és Mbappé 10 méterről a bal alsó sarokba lőtte a labdát, ezzel 10. világbajnoki találatát jegyezve, Olise pedig lehagyta Pelét az örök ranglistán, ez a 7. gólpassza volt egy világbajnokságon belül. Az utolsó negyed órában többet támadtak a franciák, akár még az egyenlítés is meg lehetett volna, de Olise 7 méterről a kapu mellé lőtte a labdát. Aztán a 87. percben mesterhármasig jutott Saka, 11-esből a bal alsó sarokba rúgta a labdát, amit aztán nem tudott hárítani Menyan. A 96. percben úgy nézett ki, hogy a végén még jöhet egy stuszpoén, mert Upamecano megint labdát szerzett, Dembeléhez passzolt, aki a jobb oldalról, 11 méterről a jobb alsóba lőtte a labdát, ezzel 5-4 volt az állás, de még mindig vezettek az angolok. Majd a 98. percben Jude Bellingham érkezett, aki Sakától kapott egy remek labdát, végigvezette a pályát gyakorlatilag a 16-oson belül, három védőjátékost is elküldött csellel, majd utána nagyjából 5 méterről a kapuba lőtte a labdát, és lezárta a találkozó lényegi kérdéseit. Anglia tehát a 2026-os labdarúgó világbajnokság bronzérmese, és vereséggel búcsúzik Didier Deschamps a francia válogatott kispadjáról azután, hogy világbajnoki arany és ezüstérmes is lett, a bronz most nem jött össze neki. A végeredmény még egyszer, a bronzmérkőzésről Anglia, Franciaország 6-4. Hogyan látta ezt a találkozót Vukovics László? Hát azért van miről

0: helyzetekből is, amikor máskor passzolt, akkor is a lövőhelyzetet kereste, ezt tudták az angolok, le is védekezték, Doué nem nagyon tudott villogni, Barcola és Dembélé a kispadon kezdett, tehát ők nem tudtak segíteni még az első fél időbe. Az angolok viszont nagyon jól kihasználták a franciák helyezkedési hibáit, védekezési hiányosságait. Rashford remekül játszott, Rice olyan gólt rúgott az első percekben, a harmadik percben, amit edzésen szokott, hogy labdaszerzés, végigvezeti a félpályán, és 18 méterről betekeri úgy a sarokba, hogy mennyián nem is vetődik. Most nem megyek végig a gólokon, inkább maga a jelenség. Az angolok az első fél időben 8 helyzetet kidolgoztak. Itt a nagy helyzetekről beszélek, ebből 4-et gólra váltottak, 4-0-ás előnnyel mentek a szünetre. Amikor mindenki azt gondolta, hogy a második fél időt már csak lejátszák kötelességből, 100%-os angol győzelem. Ahogy kijöttek, Mbappé pillanatok alatt szépített 4-1, de hát még mindig nagyon távol voltak a franciák. Viszont az angolok belekényelmesedtek a mérkőzésbe, bejött Barcola, Dembélé, Digne, és a franciák lábra kaptak, egyre jobb lett a mérkőzés, jöttek egymás után a francia gólok, 4-3-ig föl is jöttek. Akkor benne volt a mérkőzésben, hogy akár hosszabbítás is lehet, csak hát jött egy Jude Bellingham, akit becserélt a végére, utolsó 20 percre Thomas Tuchel, és ő jelentette itt a fordulópontot, adott egy olyan labdát keresztbe Watkinsnak, aki 2-1-be Spence-el megcsinálta a bal oldalon, Spence megtolta 11-es, Jude Bellingham fogta a kezébe a labdát, mindenki azt hitte ő rúgja, de átadta Sakának, aki így mesterhármas szerzett, 5-3-mal már azt hittük megint, hogy lezárult a mérkőzés, akkor megint rúgtak egyet a franciák a végén, és a leges legvégén a slusszpoén Jude Bellingham, aki remekül szállt be a mérkőzésbe, lezárta. Hát ez, hogy 10 gólt hozott a bronzcsata, ezt nem gondolta szerintem sok ember, de nagyon jól szórakoztak az angol és a semleges nézők, a franciák szomorúak lehetnek, és lezárult egy korszak, Didier Deschamps a mai mérkőzéssel elbúcsúzik a francia válogatottól, volt világbajnok, szövetségkapitányként, játékosként is, fantasztikus pályafutás, legalább nem nagyon csúfos vereséggel, mert a szünet az nem nézett ki jól, hogy 4-0 volt már. Ez, hogy így fölálltak és erőt mutattak, ez azért sokkal jobb. A vereséggel távozni nem jó, de ő rá, mint sikeredzőként fog mindenki emlékezni, mert fantasztikus, amit letett az asztalra a francia válogatottal.
1: A végeredmény még egyszer, tehát Anglia 6-4-re legyőzte Franciaországot, ezzel pedig bronzérmes a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Hogy ki lesz az ezüstérmes, az ma este most már, tehát a vasárnap 21 órától eldől, Spanyolország Argentinával méri össze tudását. Élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban az összecsapást, és már a nap folyamán, szinte az egész délután alatt, majd felvezetéssel készülünk önöknek, érdekességekkel, beszélgetésekkel, szakértői véleményekkel, valamint gyakorlatilag felidézzük azt, hogy hogyan jutott ez a két csapat a döntőbe, úgyhogy tartsanak a mai napon is, most már vasárnap a Nemzeti Sportrádióval egész nap, ha tehetik, és kövessék figyelemmel a Spanyolország-Argentina labdarúgó világbajnoki döntő mérkőzést. Én Balogh Balázs kommentátor társam nevében is köszönöm a figyelmet, valamint Vukovics László szakértőnk nevében is búcsúzok. Olasz Gergőt hallhatták a mai bronzmérkőzésen, az Anglia-Franciaország összecsapáson, amelyen tehát a végeredmény 6-4 Angliaország javára. További szép estét, jó éjszakát kívánok mindenkinek, a viszonthallásra.
2: Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Gyerünk, Luca, megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltött című magazinműsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes, ki nyert, hanem az is, mi történt valójában.
3: Harcos vagyok, nekem így jó, hogy nem rám számol a bíró. Ha kérdeznétek, igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
2: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
4: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért, ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
2: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértőcikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
5: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyomba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
2: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
4: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű, vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai, az olasz válogatottban négy dél-amerikai játékosi szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
2: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
6: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
2: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
4: Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezés, és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
2: A Jaime Ramírez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
7: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
2: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mint a két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
8: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
2: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt. Sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
7: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
2: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
4: A csoportszakaszban a chileiek továbbjutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
9: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
4: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset, de hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miten a észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknek a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt le a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
2: Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározóításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videla vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szót ejteni a világbajnokság hátteréről.
10: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatuk, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, azért az első félidőt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második félidőt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az ormerőt, a öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési országból, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol elleni negyeddöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk. A magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
2: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Ballai Attila beszélt.
10: Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért, mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut.
9: A két dél-amerikai gigász döntetlenje után a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
10: Lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a magyar tévét közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézett egy brazil újságot, amelynek az volt a szalag cím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázolták, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa az egyébként kiváló kirógá, nem csak hogy Argentínába született, hanem Rosarióba a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, gyerekek, ehhez minimum 4-et ki kell kapnotok.
9: Az imént említett eset az Argentina elleni meccsre készülő perui játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
8: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
9: Perut 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormány vezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
11: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
9: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb 2 gólt szerző argentinok 2-0-ás félidő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Népsport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
11: Úgy festett ez a mérkőzés, hogyha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A peruiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
9: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória látott napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramon Quiroga a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
8: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végéig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
9: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
7: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
9: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
10: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentinában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetőt vetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt szó, hogy ugye nem kell mondani, hogy a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha ha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan peruiakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami légből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amineket amúgy szokott.
9: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Ballai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
10: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázó a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7-be jutásra sincs esélye, akkor most már azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
9: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perunak, emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alku része volt. Peru baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Peru második félidei összeomlása, a peru játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Viva España! Na, na, na, na, na, na. Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetében a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
12: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerint a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ezt csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a négybe. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a négybe. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte Fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelemért 2 pont járt, vagy később 4 pontunkkal, a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoport harmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításban, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek. Ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
9: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb 2 gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbjutásról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről El Pap István beszélt.
12: A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal. Tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen, az Kordobában volt, Argentinában. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, Szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és két dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önökkértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek, és azt a semleges lesz, a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
9: A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
11: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szépszámú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundiál első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
9: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott, a meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as németországos csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
6: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
9: Az algériaiak felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számba menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, mivel Elpapistán is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
12: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szedegetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy zöldfoki szigetek pontot szerez, tudom, zöldfoki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, mert ugye kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek 3 góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek 3 góllal, mint nem.
9: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
11: A második játék részben csak 2 lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett. Vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
9: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, s ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kapitány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította